0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ez már a Start Plus, újra köszöntöm Önöket, és hát egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amit hát elég ritkán emlegetünk, pedig egyébként kellene, mert egy súlyos társadalmi kérdés orvostásáról szól. Van egy Európai Uniós direktíva, az irányelv azt tűzi ki célul, hogy mondjuk a nagyvállalatok vezetésében 40%-os legyen a nők aránya. Ez persze egyfajta nemi kvóta, és ezt sokan szokták kritizálni, de közben meg a törekvés az nyilvánvalóan egyértelmű és igenis pártolandó. Magyarországon törvényt kellett volna erről alkotni, ez nem született meg, és az Egyenlítő Alapítvány pont azért küzd és dolgozik, hogy valahogy mégiscsak tető alá hozza ezt, már csak azért is, mert Magyarország büntetést is kaphat amiatt, hogyha ez nem történik meg. Az Egyenlítő Alapítvány vezetője pedig Hill Edina, akit most távolról kapcsolunk, és köszöntök szeretettel. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen,
1: hogy itt igyekeztem lehetek. Jól összefoglalni nagyjából azt röviden, hogy mi az, amit most majd kifejtünk, hogy miről szól ez az egész, és ehhez képest látnunk kellene, hogy hol tartunk mi itt ma Magyarországon.
2: Igen, hát Magyarországon az Európai Uniós államok között a 27 állam közül a 26. helyen áll a nők egyenlő esélyeivel kapcsolatban, és ez a két direktíva, amit az EU egyébként előírt a tagállamoknak, és 2026. június 7-éig törvénybe, nemzeti törvénybe kellett volna iktatni. Azok közül az egyik a bértranszparencia, ami arról szól, hogy a férfiak és a nők fizetése között ne legyen olyan nagy különbség, amilyen van. A másik pedig a nemi kvóta, egyébként ez nem egy női kvóta, hanem nemi kvóta, ami azt jelenti, hogy mindkét nemből kell lenni a cégek igazgatóságában, és egyik nem sem lehet ugye a vezetőségben 40% alatt.
1: Ehhez tehát egyébként
2: egy picit előrehozunk stratégiailag, ez egy fontos különbség a nemi, hiszen az is előfordulhat, és lehet, hogy 80 év múlva úgy beszélgetnek egy ilyen tévében, hogy több férfi kéne a vezetőségbe, tehát de ez azt is befolyásolja ilyen szempontból.
1: Magában az is kérdés, hogy 80 év múlva lesz-e ilyen tévé, de ezt most engedjük el, persze.
2: Vagy mi is leszünk-e, igen, egyáltalán.
1: Hát, nem legyünk optimisták.
2: Mi már biztos nem, de... Igen, de tehát, hogy nagyon, nagyon rossz helyen állunk Magyarországon az EU-s átlaghoz képest.
1: De ez, hadd szólja közben, ez azért van elsősorban, mert nincs hozzá törvény, vagy ez egy nagyon mély társadalmi kérdés, amivel igazából a törvényen túl is lenne mit csinálunk.
2: Ez így van, önnek igaza van, hogy ez kettős kérdés, ez nem csak feltétlenül törvénykérdés, hanem társadalmi kulturális szokások, ugye? De hát azért azt kell mondanunk, hogy mi azért erősen olyan kultúra vagyunk, mint az összes többi európai kultúra, tehát a vallásunk ugyanaz, azért nagyon sok szempontból hasonlítunk tényleg kulturálisan, edukációban, egészségügyileg, genetikai, mindenféle szempontból az európai államokhoz, úgyhogy azért a kultúránk sem indokolja feltétlenül, hogy itt tartsunk. Sőt, ha körülöttünk levő államokat nézünk meg, ott is nagyon sokan vannak, sokkal előkelőbb helyen, mint mi, akiktől már mi tényleg kulturálisan közelebb vagyunk. Ugye hát az egyik fő szám, ami nagyon leviszi Magyarországnak a helyét a rangsorban, az a politikában való, a nők hiánya a politikában, a döntéshozatalban, illetve a cégeknek a vezetésében. Tehát minden olyan helyen, ahol a döntések születnek, ahol tulajdonképpen hatalomban vannak az emberek, a férfiak és a nők. És ez azért nagyon rossz, és azért nagyon fogja vissza az egész országnak a fejlődését és a társadalomnak a helyzetét, mert azért a nők és a férfiak nagyon sok helyzetben különböző szempontból látják a családot, látják a munkát, látják a hétköznapokat, hiszen például a nőkre hárul a láthatatlan munka, a gyermeknevelés, az idős gondozás nagyon nagy mértékben, tehát más, hogy élik meg mondjuk az egészségügyet, mert ők viszik a gyermekeket és az időseket például. Tehát az, hogy mondjuk az egészségügyről a parlamentben, törvényhozásban, vagy akár egy kórházi igazgatói szinten is döntések szülessenek, nagyon fontos lenne, hogy ne csak a férfiak vegyék ki a részüket, hanem a nők is, akik első kézből tapasztalják ezeket a szolgáltatásokat például.
1: És talán van egy másik szempont is, a Menedzser Szövetségnek volt egy kezdeményezése, egy kampánya a női vezetők felemelése és megmutatása okán, és itt ebben a tévében is volt erről egy sorozat, remélem van olyan nézünk, aki erre emlékszik, és ott rendre elhangzott, hogy igen, egy női vezető egy másik cégkultúrát szokott képviselni a férfiakhoz képest, hozzá könnyebb talán bemenni olyan problémákkal is, amikhez egy férfi ez nem megy be, se férfi, se nő, mert empátiát képvisel és empátiát mutat a munkavállalók felé. Valószínűleg ez is egy fontos szempont lehet.
2: Abszolút, ez is egy fontos szempont, tehát hogy azért a férfiak és a nők különböző döntéshelyzetekben máshogy reagálnak adott esetben, más élményeik vannak, gyerekkortól kezdve máshogy nevezik a férfiakat, vagy a fiúkat és a lányokat, úgyhogy a nők általában többet hallgatnak, többet figyelnek, általában jobbak a béke teremtésében, úgyhogy ezek a különbségek is megjelennek. Ezek egyébként már abszolút társadalmiak, tehát ezek nem genetikai dolgok, ezeket tanulni lehet, és azért aztán nagyon sok olyan férfi is van természetesen, és nagyon sok jó férfi vezetőnek pont ezek a készségei, az úgynevezett nőiesebb, sztereotipikusan nőiesebb készségei teszik pont nagyon jó vezetővé, hiszen a vezetés egyébként az emberekről szól, arról szól, hogy az emberekkel hogy bánunk, hogy tudjuk őket motiválni.
1: Hát nyilván tehát... nincs nemi kizárólagosság, hogy csak ilyen egy férfi, meg csak ilyen egy nő, és ez így is van. Annyiból legyünk megengedők.
2: Azt mondani, hogy egy férfi ilyen, és egy nő olyan. Igen, egy férfi vezető is lehet másfélyen, meg egy női vezető is lehet.
1: Azt nem, akartam aki... mondani, Edina, hogy az a mostani kormányzat, mint hogyha egészen másképp állna a nők szerepvállalásához, mint az előzőek. Tehát itt most sokkal több nő van a parlamentben, sokkal többen vannak döntéshozatali pozícióban. A kormány környékén ez talán le tud szivárogni a társadalom mélyebb szintjeire is.
2: Ez egészen biztos, hogy példaértékű lesz. Az, hogy most 25% nő van a parlamentben, az egy nagyon nagy, gyakorlatilag megduplázták, több mint megduplázták az előzőhöz képest, ahol 12% körül volt. De még így is a sereghajtók vagyunk az Európai Unióban, tehát hogy ennek mi is nagyon örülünk, mindenki nagyon örül, de ez sajnos még nem elég. Ennél sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni, és például, ahogy az elején beszéltük, a béltranszparencia törvényt és a nemi kvóta törvényt nagyon gyorsan meg kéne oldani. Ezek nem bonyolult dolgok, tájékozódni kell hozzá. Az a tapasztalatom, hogy a legtöbb cég és a legtöbb vezető akkor fél ettől, amikor nem tudja, hogy miről van szó, és igazából nem ismerte meg a törvényt, illetve nem ismerte meg azokat a pozitív hatásokat, amik egyébként egyes cégekre, a munkavállalók megtartására, a lojalitásra, illetve az egész gazdaságra ez hozhat. Tehát, hogy az EU nem véletlenül írta elő ezeket a direktívákat, nem azért írta elő, hogy legyengítse az államait, a tagállamait ezzel, hanem azért írta elő, hogy megerősítse a tagállamainak a gazdaságát ezzel. És ezért kéne egy picit benézni ugye a fedő alá, és megnézni, hogy mi is van abban a törvényben, és minél hamarabb felzárkózni, és ezeket megvalósítani. A Magyarországon levő nagy nemzetközi cégek, illetve egy pár kiemelkedő magyar tulajdonú cég is egyébként már megvalósította a bértranszparenciát az elmúlt években, hiszen ezt régóta tudjuk, hogy jön. És abszolút pozitív tapasztalataik vannak. Tehát azok a cégek, ahol ez megvalósult, ott a sokkal kisebb mértékben mennek el a cégtől a dolgozók, hiszen a dolgozók tudják, hogy felre meg vannak fizetve, látják maguk előtt a karrier utat, hogy mit kell meglépniük ahhoz, hogy mondjuk egy következő nagyobb feladatot, vagy állást, vagy fizetést megkapjanak. Tehát, hogy ezek pozitív dolgok, amik az egész társadalmat, illetve magukat, az emberi viszonyokat és az emberi kapcsolatokat is jobbá tudják tenni. Ez a helyzet egyébként a vezetői csoportok összetételére is. Nem szokott az jó lenni, hogyha nagyon ugyanolyan típusú emberek hoznak csak döntést, hiszen egy oldalról látják, mindenki, ha ugyanabból az iskolából jöttünk, ugyanabból a faluból, akkor lehet, hogy ugyanazok a szokásaink, és nem értjük meg azokat, amik a másik faluból jöttek, és ez gond lehet, és főleg amikor arról beszélünk, hogy egy nagy céget, aki mondjuk a világpiacra szeretné vinni a termékeit, akkor nagyon fontos, hogy a vezetőség értse ezeket a piacokat, és ne csak mondjuk a falunak a piacát értse, és tehát, hogy ezeknek nagyon fontos jelentősége van.
1: Soha nem fogom elfelejteni azt a képet, amikor ültek egy tévéstúdióban férfiak, talán hatan is, és a nők helyzetéről vitatkoztak. Szerintem abban minden benne volt. Na, ezt nem kéne. Hiledina, köszönöm szépen. Az Egyenlítő Alapítvány vezetője beszélgetett az egyenlőségről itt velem a Startban. Köszönöm, Edina.
2: Nagyon szépen köszönöm. Szép nap.

végre az, az, amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok. Eljött és vastagon kavarog.

esést. Hát megjött gazdagon, kavarog. Ez egyszer az, amit akarok. Végre az, az, amit akarok. Eljött és gazdagon, kavarog.

vastagon kavarok. Végre az, az, amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok. Eljött és gazdagon kavarok.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szomorú történettel folytatjuk, ugye naponta látjuk most már tegnap előtt és ma reggel is azokat a képeket, amik érkeznek egy szörnyű áradásról, amely hát gyakorlatilag elsöpört egy területet, egy határátkelő környékén rengeteg ember életét veszélyeztette és vette is el. Dr. Pauder Kára a vendégünk, jó reggelt kívánok, aki mosolyog, de nyilván vérzik a szíve, hát ismeri azt a területet. Ott él vagy ott élt alapvetően?
2: Alapvetően Nepálban élek 20 éve, de nem ezen a területen, ahol az árvíz volt, hanem Pokhara nevű városban, ami hát messze van, tehát
1: biztonságos
2: terület. Biztonságban volt.
1: Azt mennyire tudják a nepáliak, hogy ez jöhet? Hogy mennyire van benne a hétköznapi életükben az, hogy azért óriás hegyek között élnek, ahol bármi történhet?
2: Abszolút benne van. Tehát ez minden évben több helyen van. Földcsuszamlás, néha-néha földrengés, de az árvíz, és szerintem minden folyó mellett tudják az emberek, hogy bármikor jöhet egy árvíz.
1: Jó, hát ilyen, amit
2: de
1: itt látunk,
2: ilyen mértékűt senki el nem bírt képzelni, még nem volt erre példa.
1: Milyen a nepáli élet? Mennyire értelmezhető oly módon, ahogy mi Európában a hétköznapokat képzeljük?
2: Szerintem teljesen más, így európai szemmel, ezt nem is tudjuk elképzelni. A faluban nyugalmas az élet, az emberek inkább közösségben vannak, a család nagyon fontos, mindenki ismeri minden rokonát, a legfontosabbak az ünnepek, a hindu ünnepek, például a Dasain Tihar, ami most szeptember-október környékén szokott lenni, az esküvők, azok nagyon, nagyon fontosak.
1: Itt is a magyarok, akiket keresünk egyelőre, ugye kettőről biztosan, inkább háromról sejtjük, hogy az eltűntek között vannak. Ők zarándokként mentek. Hova mentek? Hova tarthattak?
2: Van egy hegy Tibetben, ez a neve, hogy Kailás hegy, és ennél a határa átkelő helynél szoktak átmenni a zarándokok, akik oda mennek.
1: Tehát valószínűleg
2: tehát ők oda,
1: nem jutottak
2: én úgy
1: el
2: hallottam,
1: oda,
2: hogy ők lehettek. Oda tartottak, és éppen a határátkelő helyen.
1: Mennyire lehet szervezett a mentés? Mennyire van meg ez az infrastruktúrája, az állami szervezettsége Nepálnak?
2: Van. Alapvetően a katonaság szokott segíteni, katonaság, rendőrség és privát cégek is beszállnak ilyenkor. Például helikopter, ilyenkor csak helikopterrel lehet oda jutni. Úgyhogy például azok, akiknek sikerült felszaladni a domboldalon vagy a hegyoldalra, akik megmenekültek, azok ott rekedtek, mert lemenni nem tudtak. És én úgy tudom, hogy ott töltötték az éjszakát, és akkor másnap jöttek a helikopterek őket.
1: Érdekes módon Nepál nem kért nemzetközi segítséget. Nem is szokása? Tehát annyira még mindig zárt világ, hogy azt mondják, hogy majd mi?
2: És szerintem nem zárkoznak el a segítségtől, tehát ott Kínából, Indiából is küldtek segítséget. De hát nyilván, hogy aznap, tehát így egy-két napon belül van a legnagyobb szükség a segítségre. Mint például, amikor 10 évvel ezelőtt a földrengés volt, akkor nagyon-nagyon sok sebesült volt, akkor ugye napokig kellett ott a romokat rendezgetni. De hát itt nem volt olyan sok sebesült, mert aki föl tudott szaladni, az túlélte, akit meg elkapott a víz, az nem élte túl.
1: Orvosként milyen Nepálban dolgozni? Van különbség?
2: Én nagyon szeretem. Alapvetően 20 évvel ezelőtt, amikor kimentünk a férjemmel, akkor nagyon kevés orvos volt, tehát minden nap volt valami kihívás. Én veseorvos vagyok, és ott akkor indult a dialízis, tehát az a vese ellátást azt én indítottam be a városban. Tehát mindig volt valami kihívás, és az emberek minden apróságért nagyon hálásak.
1: Mi tartja ott?
2: A férjem nepáli.
1: Így mondjuk egy kicsit könnyebb.
2: Ott születtek a gyermekeink, ott vannak a betegeink.
1: Ott van az élete most már.
2: Most már a gyermekek már nagyobbak, ők most már szépen lassan ide szivárognak Magyarországra, úgyhogy itt fognak tanulni.
1: Ha most belegondol abba, hogy mivel küzdenek a nepáliak most, jó, hogy itt van, vagy ott kéne lennie inkább már? Hogy érzi?
2: Én most csak egy pár napra jöttem haza, úgyhogy alapvetően megyek vissza.
1: Szükség lesz erre?
2: Én belgyógyász vagyok, tehát így ilyen veszélyhelyzetben inkább a traumatológusok, ortopédusok, sebészek, akikre szükség van.
1: Örülök, hogy eljött hozzánk és beszélt erről.
2: Köszönöm
1: szépen.
2: Köszönöm a meghívást.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ne tagadjuk, a következő téma és az ahhoz tartozó esemény a társadalmi viták középpontjában van. Nyilván ezért is érdekes egyrészt, másrészt maga az ügy érdekes, és hát az ügyet nagyon sokan támogatják, és nagyon sokan ellenzik. Keresztes Ilona a Mindenki Születésnapja sétavédnöke, együtt az Életért Egyesület, amelyik ezt szervezi, és annak az elnöke. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ez a séta mi célt szolgál, hogy rögtön szögezzük le, hogy mik itt a vitapontok?
2: Hát alapvetően a megszületett élet megünneplése lenne a sétának az egyik célja és oka és témája, a másik pedig a születendő gyermekek élete melletti kiállás. Ez a két alapvető cél. Eddig az ünnepségre helyeztük jobban a hangsúlyt, illetve a szemléletformálásra. Idén ugye a közbeszéd mindenki tapasztalatú cél. Eddig az ünnepségre helyeztük jobban a hangsúlyt, illetve a

0: Fang rendeletként elhíresült rendelkezésnek a módosítása, megszüntetése, megvitatása lett volna. A második az abortusz tabletta bevezetése, a harmadik pedig az esemény utáni tabletta vén nélküli vététele.
1: Önök ezekben az ügyekben kifejezetten negatívan állnak a miniszteri javaslathoz, amely lazítaná vagy engedélyezni.
0: Hát mondjuk úgy, hogy nem értünk vele egyet.
1: Igen. Viszont van egy olyan fajta a társadalomban megnyilvánuló vélemény is, hogy ez a nők magánügye is. Hát ugye ezt most jónak mondom, hát itt velem szemben egy hölgy, aki szintén ugyanezt képviseli, csak a másik oldalról. Igazából mi a megosztó ebben?
0: Én azt gondolom, hogy a gyermek az a szülő gyermeke és a családba tartozik, és ami a családba történik, az nagyon sok esetben a szülők magánügye. De ugye a gyermeknek joga van-e az élethez, az nem a szülők magánügye, hanem az a gyermek alapvető joga. Ugyanez a gyermek korábban az anyaméhben fejlődik, és amikor megszületik, akkor az anyaméhből kerül elő. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanarról az emberről beszélünk, aki megszületett és aki bent van, ezért sem bent, sem kint nem lehet a gyermek élethez való jogát családi vagy bármilyen magánügyként tekinteni.
1: Hanem mit tennének? Tehát ugye vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan egészségügyi helyzetek, vannak olyan anyagi helyzetek, családi körülmények, amiknél azt mondja egy nő, hogy én ezt most nem tudom vállalni.
0: Hát ezt mi pontosan tudjuk, mert az Együtt az Életért Egyesületben ezt csináljuk, ez a munkánk, hogy ezekkel a krízisben lévő kismamákkal foglalkozunk. Látjuk a félelmet, látjuk a krízishelyzetet, látjuk azt, hogy nem jókor jött a gyerek, és ez a társadalom minden szegmensében előfordul, minden társadalmi rétegben, minden szociális helyzetben, minden képzettségi szinten, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy ez bizonyos rétegnek a problémája, hanem ez bármelyik nőnek bármikor lehet problémája, és a legfőbb szempont ilyenkor az, hogy nem jókor jött a gyerek, úgy érzi, hogy nem tudja vállalni, és fél. És ezt a félelmet kell enyhíteni. A félelem krízis. A félelmet mindig krízis okozza, és az a feladat, hogy ezt a krízist enyhítsük, és próbáljuk meg megoldani azt, hogy a krízisből úgy jöjjünk ki, hogy az anya és a gyerek is életben marad.
1: De a krízis ettől nem szűnik meg. Megszületik a gyerek, de a krízis helyzet ott marad. Nagy valószínűséggel, mert a krízist nem önmagában az okozza, hogy jön egy gyerek, hanem az az élethelyzet a
0: hát
1: rossz, amiben jönne.
0: Igen, vagy ezt jól mondja, hogy a krízis alapvetően van, erre a krízisre jön rá a gyerek, és hogyha egy abortuszt kell átélni a nőnek, az egy újabb krízis. És hogyha az abortuszt javasoljuk a krízis megoldásaképpen, akkor nem oldottuk meg a krízist, hanem egy látszólagos megoldással kínáltuk meg a nőt, és azt üzentük neki, hogy nincs ereje a krízis
1: megoldásra. De valódi megoldásban is van segítség?
0: Abszolút. Abszolút, tehát az életpárti szervezetek, a mi szervezetünk, és rajtunk kívül még nagyon sok szervezet, az egészségügyi miniszter egyeztetése kapcsán 28 életpárti civil szervezet ajánlotta fel az együttműködését, mondta el az álláspontját egy nyílt levélben, hogy meg tudjuk adni azt a segítséget, ami kihozhatja a krízisből az anyát, illetve természetesen nincs minden megoldva, nincs minden rendben ezügyben a társadalomban. Fölajánlottuk azokat a lehetőségeket, azokat a javaslatokat, amelyeket érdemes lenne bevezetni a baba és a mama krízisének az enyhítése érdekében. Az egyik ilyen, hogy a TB támogatást meg kellene adni minden várandós nőnek, függetlenül attól, hogy jogosultságot szerzette vagy sem, mert a baba nem tehet arról, hogy az anyának nincs jogosultsága. Tehát a baba védelmében a várandóság kezdetétől egészen a szoptatás végéig, amíg az anya össze van kapcsolva a gyerekkel, a TB támogatást meg kell adni, így elkerülhetnénk azt, hogy ne kerüljenek orvoshoz a várandós anyukák. A másik, hogy utcán nem lehet várandós anya. Nagyon sok várandós anyát hajléktalanként kell, hogy összeszedjünk, mert nem tud hol szállást találni magának. A harmadik az, hogy ha az anya együtt szeretné maradni a gyerekével, de a szociális helyzete nem teszi lehetővé, hogy a kórházból hazaadják a babát neki, akkor, ha az anya szeretné, akkor együtt kell őket elhelyezni. A jelenlegi helyzet az, hogy az anyát kiengedik a kórházból, néha 3 napos császáros sebbel, és ő megy vissza az utcára mondjuk hajléktalanként, a baba pedig bent marad a kórházban. Miközben az anya azt kéri és azt szeretné, hogy a gyerekével maradhasson, és a gyereknek is az az alapvető érdeke, hogy az anyával maradhasson.
1: Azért ezek megrázó élethelyzetek.
0: Igen, és ugye a kórházban ragadt babák esete, ez pont erről szól, hogy olyan anyák is bent kell, hogy hagyják a kórházban a gyereküket, akik szeretnének velük együtt lenni.
1: Jó lenne egy teljesen nyílt társadalmi vita erről, egy beszélgetés, amit a társadalom folytat önmagával. Egy ilyen séta ez erre alkalom?
0: Azt hiszem, hogy a séta inkább nem a vitának.

0: helye, hanem a kiállásnak a helye, a társadalmi támogatottságnak a felmutatása. Azért lenne nagyon jó, hogy minél többen ne üljenek a sétára. Tényleg most különösen fontos, hogy mutassuk meg, hogy hányan állunk az életvédelme mellett. Nagyon sokan kiállnak mellettünk, vagy csatlakoztak hozzánk, Ável András zenész, Zámbori Soma színművész, Lackfi János írt egy verset nekünk, nagyon szépen köszönjük, Malek Andrea énekelni fog a sétán. Egyébként ott lesznek a civil szervezetek, akik segítséget tudnak adni, illetve lesz egy tanúságtétel, Olaj Anett tanúságtétele, akinek volt abortusza, átélte, hogy ez milyen állapot krízisben az abortusz előtt, és hogy milyen utána egy egész életen át. És ott lesz Kis Teodóra is egyébként, az Örökké Hazamozgalom alapítója, aki pont a kórházban ragadt babáknak próbál segíteni azzal, hogy elindította ezt a kórházi újszülőt vagy csecsemő támogató szolgálatát.
1: Szeptember 12-e a dátum, és már messze. Honnan indul, hova tart a séta?
0: A Széchenyi téren találkozunk, átmegyünk a Lánchídon, ahogy tavaly is és tavaly előtt is, a Tabánba érkezünk, ugye 10-kor indul a séta, a Tabánba érkezünk olyan dél körül, és utána egészen estig egy vidám családi nap lesz, beszélgetésekkel, programokkal, tortával természetesen, és hát azt reméljük, hogy amellett, hogy kiállunk az élet mellett, és felhívjuk a figyelmet a babák élethez való jogára, amellett ez egy nagyon vidám és jó családi program lesz.
1: És ha valaki egyetért a kezdeményezésükkel, akkor meg ott a helye, gondolom. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm szépen.
1: Keresztes Ilonát látták, hallották, a Mindenki születésnapja sétára hívta önöket. Én pedig azt kívánom, hogy töltsék kellemesen a hétvégét, ami most már közeledik. Jövő héten esténként találkozhatunk az Egyenes Beszédben. Legyen úgy, minden jót, viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Let me do that again.
1: Lassan 2 hete is van már, hogy egy ostoba veszekedés után összecsomagoltam és otthagytalak. Pár napig jó volt nélküled.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM,

Magyar Zoltán, Magyar Ilona, Magyar Bálint, Magyar Péter, Magyari Bélac, Zigán György, Olái Bolya, Polgár György, Horváth Mihály, Szerb Antal, Szerb Horváth György, Cseh Tamás, Rácz Aladár, Lengyel György, Tatár György, Litván György, Orosz Adél, Latinovics Zoltán, Németh Sándor, Szász János, Olasz Ágnes, Avar István, Jászi Oszkár, Jászai Mari, Kunos Péter, Gal, a Miklós, Sidó Ferenc, Németh László, Tancsics Csurka, Gyurcsány, Torgyán, sokszínű, a titkos

Szájer, Kásler, Hiller, Müller, Orbán József, Orbán Otto, Orbán Viktor, Orbán László, Török Pál, Erdély József, Török Szofi, Román József.

0: Şankine çok nakı İşten olacak En bere dengene Demekte sen
1: Te vagyaz út az igazság az élet Rájöttem, hogy egy külön dinamélek Mióta veled én többet ne félek

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Praise to the right. Praise to the front. Praise to behind. Praise to the left.
1: Praise to the right. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pénteken újra hetek. Mohács tanulságai. Mit üzen ma a történelmi csata? A geopolitika mestere. Interjú Robert C. Castell-le. Újfajta istenkeresés. Hitkísérletek a közösségi médiában.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2026. március 3-ára. Ezen a napon Orbán Viktor korábbi miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal telefonált, az ukrán hadseregben harcoló orosz hadifogságba kerülő magyarokról is beszélt a két vezető, de olyan aktuális kérdések is szóba kerültek, mint az ukrajnai háború lezárása és az iráni háború hatása az energiaiparra. És szintén 2026. március 3-án a Spirit FM Magenta podcastjében Mészégető Marcsi és Manc László vendége Réz Anna filozófus volt, és arról beszélgettek, hogy miért élnek a nők állandó bűntudatban, hogyan lesz egy személyes érzésből társadalmi mechanizmus, és miköze mindennek az esélyegyenlőséghez.
4: Üdvözlök benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast, és már egy olyan témát járunk körül, ami mindannyiunk életét átszívi, de mégsem beszélünk talán ilyen maróan őszintén erről a témáról, és ez nem más, pedig a bűntudat és az elvárások és a nemek közti rendszer szintű egyenlőtlenség. Vendégünk Réz Anna, sziasztok. Filozófus, az ELTE BTK Egyetemi Adjunktus és a Mardos című könyv szerzője. És nem csak arról fogunk tulajdonképpen ma beszélni, hogy miért éreznek a nők állandóan bűntudatot, hanem számszerűsítjük is, és kicsit megnézzük, hogy mi újság itt Magyarországon, hozunk egy-két érdekes példát is, és megnézzük azt is, hogy miért van László nevű professzorból talán a legtöbb. Úgyhogy annak köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Köszönöm a meghívást.
4: Azt mondod a könyvedben, hogy a bűntudat, mint jól eladható érzelem. Mit értesz ez alatt, és erről egy kicsit, hogyha mesélnél, hogy miért tűnik ez úgy?
5: Igen, azt hiszem, hogy ez kifejezetten az anyai bűntudattal kapcsolatos fejezetben merül fel ez a téma, ami számomra is váratlanul nagyot ment, vagy meglepően sok anyában rezonált ez az egész történet. Hát valójában azt hiszem, én azt mondom, hogy vagy az egész könyvemnek az az alapvetése, hogyha valahol bűntudat van, akkor ott elvárások vannak, tehát hogy a bűntudat az nem csak így az égből száll le ránk, hanem ha azt látjuk, hogy például nagyon sok nő érzi azt, hogy ő nem tud elég jó anya lenni, és emiatt bűntudata van, akkor érdemes megnéznünk azt, hogy mit várunk el a nőktől, amikor anyává válnak, és hát ha ez képes megmagyarázni azt, hogy miért éreznek bűntudatot. És hát valóban azt látjuk, hogy ilyen egymásnak is ellentmondó, nevetséges, önkizsákmányoló normák dívnak mostanában az anyasággal kapcsolatban. Ezt a szociológusok elegánsabban intenzív szülőségnek hívják, és ha gondoljátok, majd még beszélhetünk róla. De hogy a lényeg az, hogy tényleg meggyőződésünk, hogy minden az anya felelőssége, ami a gyerekkel történik, és hogy neki egyszerre kell animátorként, házi tanítóként, pszichológusként, és mindenként, és morális guruként is jelen lenni a gyereke életében, és hogy ez persze nem megy. És nem véletlenül nem megy, mert egyébként van rengeteg, tehát hogy túl azon, hogy túlzóak az elvárások, egyébként maga az életmódunk meg kifejezetten nem gyerekbarát. És hogy valójában ezek a mindenféle szerintem tényleg elviselhetetlenül idegesítő elvárások az anyákkal szemben elfedik azt a tényt, hogy valójában rengeteg minden alkalmatlanná tesz minket arra, hogy harmonikusan neveljük fel egy családban a gyerekeinket, kezdve onnan, hogy egyszerűen túl sokat dolgozunk, tehát hogy túl sok munkaórát töltünk a munkahelyünkön, a gyerekeink pedig egyébként túl sok munkaórát töltenek az iskolában, folytatva a nemek közti különbségektől, tehát hogy az apák azok a legkülönbözőbb okoknál fogva, amiknek csak egy része vezethető vissza jellemhibára, de nem vesz részt úgy a család életében, ahogyan részt kéne vennie, megint csak folytatva onnan, hogy a legtöbb családot nem veszi körül egy olyan tágas védőháló embereknek, egy olyan laza szövedéke, akik be tudnának ugrani, hogyha nagyon megfeszül az élet, tehát hogy maga a nukleáris család is egy problémát jelent valójában a gyerekvállalás számára. Na most mindezekről a dolgokról nem beszélgetünk, vagy én szerintem nem beszélgetünk eleget, hanem helyette hagyjuk, hogy a nők főjenek a vízükben, és folyamatosan magukat gyepálják, amiért úgy érzik, hogy nem csinálják elég jól ezt az anyaság dolgot.
6: Nem véletlenül indítottunk egyébként a bűntudattól, ami ugye egy nagyon individuális érzés, mert hogy azt gondoljuk, hogy az volt az előfeltevésünk, hogy ez az érzés határozza meg azt, hogy aztán rendszer szinten mi történik a nőkkel. Tehát hogy az, hogy elérjük ezt a hőn áhított egyenjogúságot, most akár a fizetésbeni egyenjogúságra gondolunk, vagy az élet bármely más területére, ahhoz azért azt kellene, hogy ez a női, anyai, inkább női bűntudat, ez valahogy feldolgozásra kerüljön, hogy ilyen nagyon magyartalanul fogalmazzak. Te mit gondolsz erről egyáltalán? Ez túlzó elképzelése, vagy nem?
5: Szerintem én ennek pontosan fordítottjában hiszek, tudnélik, hogy a bűntudat az a lecsapódás annak, ami kín van, tehát hogy nem akkor fog megváltozni a külső, tehát a társadalmunk mondjuk így ilyen nagy szóval, hogyha rendbe tesszük a lelki dolgainkat, hanem éppen, hogy a társadalmunknak kéne megváltozni ahhoz, hogy ezek a gyötrő érzések eltűnjenek. Tehát, hogy szerintem ezt egyszerű letesztelni, tehát, hogy ha elképzelsz egy olyan nőt, akinek a munkahelye valóban családbarát, azért pontosan tudjuk, hogy ebből kevesebb van, mint aki ilyen módon hirdeti magát, rendeli magát, de hogy valóban van egy olyan munkahelye, amelyik tényleg nem kellemetlenségként tekint arra, hogy neki gyerekei vannak, van egy olyan párja, aki valóban szupportív azzal kapcsolatban, hogy ő karriert épít, van mondjuk egy olyan édesanyja, vagy egy olyan anyósa, aki szintúgy úgy azt gondolja, hogy ez így tök jó, hogy ők így élnek. Szerintem ez a nő nem fog bűntudatot érezni, amikor bölcsibe adja a gyerekét, meg nem fog bűntudatot érezni, hogyha egy picit kevesebb időt tölt vele bizonyos szakaszokban azért, mert éppen nagyon intenzív a karrierje. Azért érzünk bűntudatot, mert nem ezeket a visszajelzéseket kapjuk, hanem valójában lépten nyomon, főleg a gyerekesnők rengeteg falba ütköznek a saját családjukban is, a munkaerőpiacon is, igen.
4: Az jutott most közben eszembe, hogy hallgattalak, hogy vajon ez azért is lehet-e, hogy egyén szinten meg akarunk felelni mondjuk társadalmi normáknak, és mondjuk tegyük fel mondjuk egy adott esetben egy nő, aki vissza szeretne menni, a saját nőtársaitól kapja azt, akik mondjuk nem szeretnének visszamenni, hogy hát ugyan már hát előbb mész vissza, hát mi lesz a szegény gyerekkel, és nézve a másik oldalt, ahol mondjuk férfiak segítenének be sokkal többet otthon, akkor a férfi társadal azt mondják, hogy hát milyen nyuszi vagy te már, nehogy már te hát kihordja a nadrágot. És hogy miközben belül érzem férfiként, hogy akarok segíteni, de az a hatás, ami körülvesz, és ezek a piszkálódások, hogy kicsit olyan meghasonult állapotba kerülök.
5: Persze. Ez így van. Ez, ahogy is mondjam, tehát én azt gondolom, hogy tényleg ennek az egésznek, hogy tehát elképesztően azok a különbségek, amik így egy tipikus férfi, meg egy tipikus női életút között fennállnak, meg mindezek a társadalmi különbségek, meg hátrányok, ezek tényleg minden pontján megjelennek az életünkben. Tehát, hogy a nagy politikától a legkisebb gesztusokig mindenhol rá tudunk mutatni ezekre a furcsa különbségekre, amiket nyilván nem tűnik nekünk furcsa, nagyon magától értetődőnek tűnnek ezek a különbségek, amiket a férfiakhoz meg a nőkhöz rendelünk, tehát hogy és ugyanúgy megtaláljuk a lecsapódásaikat a jogszabályokban, mint abban, hogy hogyan köszönünk egymásnak, tehát hogy a kicsitől a nagyig és minden lelki rezdülésünkben is ott vannak ezek a nagy részt tanult különbségek, meg különbségtételek, és valóban, tehát ami ennek a dolognak a társadalmi norma része, mert mondom, szerintem nem minden az, de ami, hogy is mondjam, ami tényleg úgy marad fenn, hogy az emberek piszkálják egymást lényegében, meg számon kérik egymást, azt abban mindannyian benne vagyunk, ott nem arról van szó, hogy a férfiak, csak a férfiak tartanák fenn ezeket a patriarchális vagy szexista normákat, a nők pontosan ugyanaz az intenzitással részt vesznek ebben az egész történetben. Pont azért ilyen nehéz, tehát hogy valójában ez a, hát talán a különlegessége tényleg az egész, ennek az egész tárgykörnek, annak, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a nők meg a férfiak, az éppen az, hogy együtt csináljuk. Tehát, hogy más kisebbségi vagy marginalizált csoportoknál ugye azt gondoljuk, hogy van a bizonyos értelemben van az áldozati csoport, és van az elkövetői csoport, és az áldozati csoport azért nem vesz részt annyira aktívan a saját maga áldozattá válásában, de a nők és a férfiak esetében valójában arról van szó, hogy a két csoport hát együtt él. Tehát, hogy konkrétan nem arról van szó, hogy, és ez, na mindegy, ez az aktivizmusban, meg nyilván politikai szempontból is egy fontos különbség, hogy nem, és addig jó, teljesen nyilván van, amíg a férfiak meg a nők nem úgy néznek egymásra, mint eltérő társadalmi csoportok tagjaira, hanem mint barátra, meg szeretőre, meg férre, feleségre, a gyerekeim apjára, anyjára, és hogy emiatt teljesen máshogy fogalmazódnak meg ezek a konfliktusok, mint más társadalmi ügyek esetében.
6: Nagyon érdekes az, amit itt adáson kívül mondtál, nem szoktunk ilyet csinálni, hogy adásba behozunk olyat, amit adáson kívül mondtál, de mégis érdekes volt, ahogy rávilágítottál arra, hogy sokat foglalkoztál ezzel a témával, de úgy érezted, hogy elteltél vele, hogy elértél egy olyan maximumot, amiben azt érezted, hogy egyszerűen, mint hogyha mindig újra kellene kezdeni az erről való beszélgetést, és erről az jutott eszembe, hogy szerintem nagyon különlegesek azok a beszélgetések, amikor így le tudunk ülni, és nem csak nők beszélnek a nők helyzetéről, hanem mondjuk van egy férfi is, és bevonjuk, hiszen ez ugyanannyira szenvednek ettől a helyzettől, amit az előbb mondtál, a férfiak is, mint amennyire a nők. Viszont nagyon ritkán világítunk rá arra, hogy mondjuk egy nemek közötti bérszakadék, aztán milyen terhet ró a férfiakra most, hogy egy ilyen egészen konkrét dologba belemenjek. Ugye azok a férfiak, akik kénytelenek nagyobb részt vállalni a család működtetésében financiális oldalról, azok aztán hamarabb kiégnek, és stb. És láthatjuk azt, hogy milyen állapotban vannak most a férfiak. Ha egy picit az ő oldalukról nézünk rá erre a jelenségre, akkor mit látsz? Milyenek most a férfiak?
5: Én őszintén szóval azért örülnek, tehát hogy még hanyadik percnél tartunk, a tizediknél, és már a férfiakról beszélgetünk. Pedig azért azt gondolom, hogy tényleg nem ők a főszereplői azért ennek az egész történetnek, és ez egy nagyon, az, hogy ezt az egész férfinő, hogy el lehet a férfiakat bevonni, és a többi, ez megint csak egy ilyen iszonyú komplex kérdés, erről egyébként nekem is nagy vitáim voltak, tehát ez a feminizmuson belül is egy tök megosztó kérdés, mert abszolút gondolhatod úgy is, hogy hát alapvetően azért a férfiak és a nők közti társadalmi egyenlőség, ha megvalósulna, az azzal járna, hogy a férfiakat megfosztanánk mindenféle privilégiumaiktól.
4: És mint például? Mi az, amitől én úgy érezném, hogy megfosztasz?
5: Hát, hogy például nem, valószínűleg nem. Tehát vannak individuálisok, és vannak csoportszintűek. Tehát, hogy csoportszinten valószínűleg megfosztanánk a férfiakat attól, hogy egyedül ők hozzanak meg fontos politikai és gazdasági döntéseket a társadalmunkban. Az fontos dolog egyébként, tehát, hogy a hatalomnak bizonyos formái, azok jobban megoszlanának a férfiak és a nők között. Aztán ha meg mondjuk megint visszamenjünk a mikroszinthez, mondjuk a családhoz, akkor ott meg azt látjuk, hogy azért a férfiaknak még mindig sokkal inkább megadatik az a lehetőség, hogy maguk döntsenek arról, hogy mivel töltik az idejüket, hogy több szabadidő jut nekik, ezt még mindig elég tisztán mutatják az ezzel kapcsolatos statisztikai eredmények, meg mindenféle kutatások. Szóval, hogy például a családban ez azt jelenteni, hogy a férfiaktól hasonló szintű rendelkezésre állást várnál a család, mint a nőktől, amit valójában nem tudok nekik tiszta szívvel kívánni, mert ez néha tényleg nagyon-nagyon feszes tud lenni nyilvánvalóan maga az anyasság a kezdeti időszakban.
4: De valószínű azért, mert hogy egyedül kell sokszor csinálniuk. Tehát amiket itt felhoztál példákat, most férfiként ránézve, aki mondjuk nem gondolom azt, hogy mondjuk egy mosogatógép, egy felmosófa az nézi azt, hogy milyen nemű érinti meg, és egyébként nem lehet férfinek megérinteni. Ja. Tehát hogy tulajdonképpen az a teher az elosztódna, és a másik félnek, adott esetben a férfiaknak nem azt kérne, hogy jaj, most nekem kevesebb van, hanem egyenlően osztjátok el ebben a akármilyen családi közösségben.
5: Persze, hát ez abszolút hatalmas előrelépés lenne. Tehát, hogy ha igazán rá szeretnél nézni rendszer szinten, akkor szerintem érdemes egyébként még ennél is kijebb zoomolni, de most ne zoomoljunk kijebb, mert most tényleg azt kérdeztétek, hogy mi történne a férfiakkal. Nyilván más területeken is történnének velük dolgok, tehát hogy valószínűleg az, ahogyan például a szexhez viszonyulunk, vagy a szexuális kapcsolatainkat menedzseljük, az is elég más, hogy néz neki egy teljesen egyenlő társadalomban. Szóval történnének dolgok, és akkor lehet erre kihegyezni a dolgot, hogy most valójában a férfiaknál van a hatalomnak az aránytalanul nagy része, és ebből nekik ki kéne engedniük. És akkor én ennél azért mindig egy egyel megértő perspektívát vettem fel, mert egy picit ugyanazt gondoltam, mint a Marci, hogy de hát nézzünk már rá szerencsétlenekre, bár egyébként ez is egy ilyen elég lenéző póz, vagy szóval, hogy nem hiszem, hogy ez lenne egyébként a férfiakkal való kooperáció egyenrangú partnerségnek a nulladik lépése, hogy azt mondom, hogy nézd rá ezekre a szerencsétlenekre, de hogy van még, ismerjük azért ezt a perspektívát is, hogy hát valóban látjuk azt, hogy a férfiak kiégnek, hogy nagyon sokszor boldogtalanok, hogy mindenféle mentális problémákkal küzdenek, hogy sokkal előbb meghalnak, mint a nők, stb. És akkor onnan is kiindulhatunk, hogy lehet, hogy ezeknek a dolgoknak egy része valóban nagyon máshogy lenne, hogyha egy egyenlőbb társadalomban élnénk, és akkor ha innen fogjuk meg, akkor valóban tudjuk azt mondani, hogy a férfiak is nyernének itt ezzel a történettel. Én tényleg őszintén hiszek benne, hogy nyernének, tehát hogy most nagyon sok olyan konfliktuson, meg frusztráción ülünk, ami nem lenne muszáj ülnünk.
4: Csak egy gondolat, hogy egy beszámolítod, hogy ugye nem lehet könnyű, és most visszatérve a nőkre is, ugye amiatt, hogy egyrészt ugye vannak ilyen mondások a hétköznapi nyelvben, hogy amíg nem tudom, a férj dolgozik, addig a nő otthon van a gyerekkel, ugye ez a munkaidő, és aztán utána, amikor hazamegy, csak egy klasszikust idézve, hogy apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. Tehát, hogy ebből a helyzetből úgy kijönni, hogyha meg a kutatásokat nézzük meg, és most akár a bérszakadékot, hogy a nők azok másfél hónappal többet dolgoznak éves szinten, és akkor a láthatatlan munkákat nem is veszük ide. Tehát, hogy ez egy ilyen nehéz.
6: De amúgy ide vesszük.
4: De ide vesszük, bocsánat.
6: De sokféle számítás van, de ha jól tudom, ide vesszük, és ez a másfél hónap úgy jön ki.
5: Mm-hmm. Igen, az biztos, hogy így jön ki, mert fizetett, tehát azért a fizetett munkavégzésben több munkaórát töltenek a férfiak, mint a nők, csak a fizetetlennel együtt ez megfordul, meg ugye ami, hát hogy is mondjam a dolognak a gazdasági
4: mutatói, vagy
5: mutatói igen, tehát hogy inkább arról van szó, hogy ugye ha egy nő ugyanannyit dolgozik, akkor is alacsonyabb a keresete, de nem dolgozik ugyanannyit, már mint a formális vagy fizetett munkaerőpiacon, hanem kevesebbet dolgozik, tehát hogy még annál is kevesebbet keres, mint hogyha ugyanannyi dolgozna, mint a férfiak, miközben valójában, hogyha különböző fizetetlen vagy informális munkákat hozzáveszük, akkor jóval több munkaórájuk van egy nap. Igen, tehát így jön össze ez a igen, egyenlőtlenség.
6: Nagyon érdekesek ezek az adatok abból a szempontból, hogy folyamatosan szembe jönnek velünk, egyre többször találkozunk velük a social media platformokon, legalábbis remélem benne, hogy reménykedem abban, hogy nem csak az én buborékom ilyen, hogy egyre gyakrabban találkozom vele, de ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk mi történik az amerikai sztárvilágban, egyre több színésznő állt ki azzal, hogy sokkal-sokkal kevesebbet keres, mint a férfi társai, mondjuk ugyanabban a filmben, tehát ennek volt olyan, hogy azt hiszem Mark Wahlberg az egyik filmjéért 500-szor annyit kapott, mint a mellette lévő női főszereplő. Wow. Szóval, hogy ilyen óriási különbségek vannak, és ez egyre többször kiderül, és ez bízom benne, hogy egyre többször szembe megy mindenkivel, és akkor ott van még az, hogy másfél hónappal többet dolgozunk, ott van a Gender Equality Index, ami remélem szintén gyakran szembe jön az emberekkel, hogy is állunk mi, mint Magyarország Európában a nemek közötti egyenlőség terén, és ennek ellenére nem történik szinte semmi. Ez tényleg így van, vagy csak az én szubjektív megélésem az, hogy nem történik semmi, valójában meg egy csomó minden van, ami változott?
5: Hát kevés dolog, tényleg kevés dolog történik. Most pont megnéztem, mert mivel már nem foglalkozom annyira aktívan feminizmusra így a mindennapjaimban, ezért most erre az úgynevezett Gender Equality Indexre nem néztem rá, hogy nézett ki 2025-ben, és hát nem, hatalmas változások nem történtek, de mondjuk meglepő is lenne, hogyha egy év alatt döbbenetes változások történnének, de hát érdek, tehát hogy nem, szerintem nagyon a fejlődésnek az iránya, meg az, hogy milyen területeken mi történik, az nagyon nem azonos. Tehát hogy szerintem nem Magyarországon, nálunk nem, de hogy az angolszász országokban láthatóan ezekben a reprezentációs kérdésekben azért nagyon nagyot léptek előre. Tehát az, hogy több női politikus, hogy több női vezető, hogy több női akadémikus, csak hogy a saját szűkebb szakterületemet is bevonjam. Ez láthatóan, ez azért most már történik egy ideje, tényleg a cégek, az egyetemek, van, ahol a politikai pártok is viszonylag nagy energiákat raktak abba, hogy ezen változtassanak, megint csak nem Magyarországról beszélünk, de hogy ebben például szerintem látható a változás. És egyébként, tehát szerintem, hogyha azt nézzük meg, hogy éltek mondjuk a férfiak meg a nők, tegyük fel 150 éve, meg hogy éltek most, akkor a legnagyobb különbséget akkor találjátok, hogyha arra néztek rá, hogy mondjuk egy jó házból való, tanult, fiatal, tehát még gyerektelen nő életére néztek rá mondjuk a 19. század végén, meg a 21. század elején. Ott valami elképesztő különbséget látunk szerintem, tehát a lehetőségekben, tehát hogyha belegondoltok abba, hogy 150 éve, végül is sok szempontból mindegy volt az egész, mert ezt a lányt a végén úgy is férhez adták, nem volt tulajdona, nem, tehát hogy onnantól kezdve, hogy férhez ment, mindenről a férje döntött az életében, ami bármifajta egzisztenciális téttel bírt. Tehát ahhoz képest, ha most megnézitek a fiatal nőket, akik most már azt hiszem, hogy Magyarországon is nagyobb arányban járnak egyetemre, mint a férfiak, és ez a teljes nyugati világban, vagy a világ északi felén egy ilyen meghatározó és töretlen tendencia, hogy a nők magasabban képzettek most már átlagosan, mint a férfiak, hogy biztos, hogy találkoznak a szexizmusnak ilyen-olyan megnyilvánulásaival, de valójában én nem gondolom, hogy Magyarországon egy tényleg magasan képzett városi, mondjuk azt az egyszerűség kedvéért, hogy budapesti nőt túl sok minden vissza tudna tartani egyébként attól, hogy a férfiakéhoz hasonló szabadsággal élje az életét. És akkor, ahogy elindulsz, a kevésbé városiak, a kevésbé iskolázottak felé, úgy egyre, és az egyre idősebb nők felé, vagy tehát korban is elindulsz felfelé, úgy látod, hogy csöpögnek vissza azok az egyenlőtlenségek, amiket nagyon jól ismerünk, és nyilván szerintem az összes közül a gyerekvállalás jelenti tényleg a legnagyobb ilyen egyenlőtlenítő faktort valószínűleg az összes közül.
3: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és néhányat lapozunk a naptárban 2026. március 6-ára. Ezen a napon Ukrajnában büntető eljárás indult túlszejtés és vagyon eltulajdonítása miatt a Magyarországon lefoglalt pénzszállító ügyében. És szintén 2026. március 6-án a Spirit FM Tehetség útja című műsorában Somodi Solymos Eszter vendége, Gotthárdi Ibolya mentor és Halász Henrik egyetemista volt, akikkel arról beszélt, hogy hogyan lehet a háttérből segíteni a tehetségeket.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Tehetség útja következő adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és kicsit mondhatjuk azt, hogy a talentumokkal fogunk foglalkozni. Az egész műsort meg fogja határozni a Talent Capital Hungary, méghozzá azért, mert mind a mentoráltak, mind a mentorok oldaláról kicsit beszélgetünk erről a programról. És hát az adás első felébe két vendéget köszönthetek. Az egyik vendégem személyesen érkezett a stúdióba, még egy vendéget online kapcsoltunk, úgyhogy reméljük, hogy végig jó lesz a vétel és a vonal. Az esetleges hibáért előre is elnézést kérünk a hallgatóktól és a nézőktől is. Tehát itt a stúdióba köszönhetem Gotthárdi Ibolyát, mint a program egyik mentorát. Üdvözlöm!
3: Üdvözlöm a hallgatókat és önt is!
2: És itt van még velünk, egészen pontosan Cambridge-ből Halász Henrik, aki mérnök hallgató, és a program egyik mentoráltjaként vett részt a program keretében. Üdvözlünk!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Nagyon érdekes maga a program, és még mielőtt a részletekre térnénk rá, érdemes tudni azért pár háttérinformációt. Például Ibolyáról azt, hogy már 20 év nemzetközi nagyvállalati tapasztalattal rendelkezik a stratégiai HR változás menedzsment, hatékonyságnövelés és HR digitalizáció területén.
3: Az ACG reklámügynökségén vagyok, transformációs és HR igazgató.
2: Henrik viszont Cambridge-ben tanul. Hogy érzed magad Cambridge-ben, hogy kerültél oda? A pár szóba bemutatnád, hogy mi is az, amit te tanulsz, és a te területed?
4: Igen, szóval, hogy kerültem ide? Én Szegedi Radnóti gimnáziumba jártam, és onnan már többen mentek előttem a Cambridge Egyetemre, és ők javasolták, hogy meg kellene próbálnom nekem is azt, hogy erre az egyetemre jelentkezzek, ami utána egy sikeres próbálkozásnak bizonyult, és még mindig úgy tartom, hogy ez életem egyik legjobb döntése volt ide jelentkezni. Nagyon jól érzem magam, nagyon megtaláltam itt a helyemet, és hát a stipendium Peregrinum Ösztöndíjnak köszönhetően ki is tudtam jönni végül. És mit tanulok? Harmadéves mérnök hallgató vagyok, Cambridge-en az első két év mérnöki az általános mérnöki, és utána most idén tudtam specializálódni, és a biomérnöki és mérnök informatikus specializációt választottam, ilyen kettős specializáció.
2: És ráadásul nagyon különleges és egyedi specializációnak lehet mondani. Ugye azt ígértem, hogy a Talent Capital Hungary programról beszélgetünk majd az adásban, ami egy tehetséggondozó kezdeményezés, fiatalokat segít, hogy tudatosan építsék a jövőjüket. Ehhez ugye kell a mentor és kell a mentorált. Ibolya hatalmas tudás, tapasztalat áll a háta mögött, és hogy érzi, miért volt fontos önnek, hogy ebben a programban, mint mentor segítse a fiatalokat, amikor egy ilyen kezdeményezés elindul, nyilván azokat mozgatja meg elsősorban, akik valamiért úgy érzik, hogy nekik ez feladatuk, hogy segítsék a fiatalokat.
3: Igen, amikor megkeresett a Nemzeti Tehetségközpont, hogy részt vennék ebben a programban, mint mentor, akkor gondolkodás nélkül mondtam igent, hiszen HR-esként is a vállalatokon belül a talentekkel foglalkozunk, és mindig az a célunk, hogy mindenki a legjobbat hozza ki magában a munkahelyen is, de különösen fontos ez véleményem szerint a fiataloknak, és főleg azoknak a fiataloknak, akik vagy külföldön tanulnak, vagy már külföldi tapasztalatuk van, hogy a magyar munkaerőpiacon lévőket is támogassák a tudásukkal, és adjunk nekik lehetőséget és teret arra, hogy networkingeljenek, amiben például mi, mint mentorok, nagyon tudjuk őket támogatni, és nyilván itt ebben a programban úgy kapcsolják össze a mentor-mentiket, hogy szakmailag is tudják támogatni. Hát én nagyon-nagyon kevés lennék szakmai mentora átjaként a Hendriknek, de a mi történetünk talán azért különleges, mert mi nem úgy dolgoztunk, hogy éles párban a programban, hanem van ennek a programnak egy olyan kiegészítő elem, hogy Talent Talk, amikor egy konferenciát szerveznek az európai nagyvárosokban, minden évben máshol, és tavaly Bécsben volt egy ilyen konferencia, ahol Hendrikkel én személyesen is megismerkedhettem, és meghallgathattam őt egy kerekasztal beszélgetésben, és akkor én azt mondtam, hogy én ővele szeretnék dolgozni, és kapcsolatot tartani, és utána elkezdtünk beszélgetni, és gyakorlatilag az érdekessége ennek ez, hogy ez egy ilyen teljesen spontán kialakult mentor-menti kapcsolat, ami szerintem azért jó, mert tudjuk, hogy itt vagyunk egymásnak, és amikor én azt látom, hogy van olyan lehetőség, ahol Hendrik például beszélhet, vagy bemutatkozhat, vagy elmondhatja szakmailag a véleményét, akkor én ezeknek mindig teret adok, és ő pedig mindig készen áll erre, és szívesen fogadja.
2: Mielőtt Henrikhez fordulnék, nagyon megfogott, amit mondott, ugye, hogy nem egy szakma az, ami összeköti a mentort és a mentoráltat ebben az esetben. Ilyenkor mi az, amire a mentor figyel? Mi volt az a pont, ami miatt Henrik irányába érezte az elhivatottságot, hogy segítse? Miért keltette fel Henrik a figyelmét?
3: Alapvetően ugye AI témáról beszélgettünk ott, és az AI-nak olyan mélységeiről, ami egy földi halandónak, vagy egy utca emberének nagyon bonyolult lehet. Hendrik képes volt ezt úgy elmagyarázni, hogy azt mindenki megértse, és gyakorlatilag elgondolkoztassa. És szerintem ez egy nagyon nagy érték. És az AI-ról, meg minden olyan dologról, amikről majd még fog mesélni, hogy mivel foglalkoznak Cambridge-ben, ez itthon nem csak a fiataloknak fontos, hanem én úgy gondolom, hogy a vállalat vezetőknek a szemléletmódján is tud változtatni, és azáltal, hogy elkezdenek gondolkodni, mert megértik ezt a nagyon bonyolult és komplex problémát, és kérdéseket tudnak feltenni, így gyakorlatilag elindul egy párbeszéd, és egy valamilyen szinten egy tudás átadás is.
2: Henrik, akkor most hozzád fordulok, hogy a mentor oldalról már feltérképeztük, hogy miért rád esett Tibolya választásra, viszont az, hogy te a programban részt kívántál venni, az még nyitott kérdés. Hogy találtál rá a programra, és miért tartottad fontosnak, hogy részt vegyél benne?
4: A programra teljesen véletlenszerűen egyébként Facebook hirdetésen keresztül találtam rá. És úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, mivel akkoriban még nem volt azért annyira kristálytiszta, hogy milyen irányba szeretném elvinni a karrieremet. És utána bevettek a programba, és kettő mentorom is volt, mivel eléggé széles körű volt akkor az érdeklődési köröm, így ilyen speciális módon én kettő mentort is kaphattam, Forrai Benit és Elek Boldizsárt, és mind a ketten nagyon-nagyon nagy segítséget nyújtottak a program alatt abban, hogy egy kicsit jobban letisztuljon az, hogy milyen irányba is szeretnék menni, és pontosan mi az érdeklődési köröm. Benni szakmailag segített, Boldi inkább a networking szempontból, és utána volt ez a Talentstore konferencia, ahol nagyon örültem, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy beszéljek erről a témáról, mert nagyon szívügyem ez a téma, és örültem, hogy meg tudtam osztani a tapasztalataimat, meg a tudásomat egy kicsit, és ott ismerkedtem meg Ibolyával, és utána elindult ez az együttműködés, ahol utána Ibolya meghívott engem több előadásra is, és folyamatosan segíti a munkámat most már.
2: Ugye Ibolya említette, hogy nem egy területről érkeztetek, mégis megtaláltátok a kapcsolatot egymás között. Neked Ibolya mit tudott, mint mentor adni, annak ellenére, hogy ő nem a te szakmádban tevékenykedik?
4: Ibolya egy nagyon progresszív, nemzetközi szemléletű vezető, ami szerintem Magyarországon ritka számban megy, és nagyon értékes viszont. És ennek megfelelően és tevékenykedik például a Hungarian Business Leaders Forumban, ahol meghívott egy előadást tartani október elején, és ott is rengeteg emberrel megismerkedhettem így az otthoni vezetői környezetben, tehát szerintem a legtöbbet ebben tudja segíteni, hogy a magyar networkbe beköt engem, ami a későbbiekben mindenképpen hasznos lesz, mivel tervezek aktívan visszaadni a hazámnak a későbbiekben, és ugye a stipendium peregrinum ösztöndi okán valószínű, hogy haza kell majd menjek dolgozni egy pár évet egyébként is, szóval nagyon hasznos számomra, hogy így megismerkedtek az otthoni vezetőkkel.
2: Ibolya említette, hogy Cambridge-ben igazán érdekes dolgokat tanulsz. Beszéljünk egy kicsit erről, hogy én is mikor készültem fel belőled, akkor nagyon sok olyan kifejezéssel találtam magamat szemben, meg területtel, amiről egyébként én magam nagyon keveset tudok. Tulajdonképpen elemzéssel, modellezéssel is foglalkozol. Cambridge-ben most mi az, amit kifejezetten tanulsz, és egyáltalán az ott tanultak a hosszú távú terveidben mennyire játszanak fontos szerepet, mennyire látod azt, hogy tényleg, amit most tanulsz, az lesz majd aztán az úti cél végállomása?
4: Egy kicsit átterelném a kérdést, hogyha lehet arra,
2: Hogyne?
4: Hogy a tanórákon kívül mit csinálok. Mivel például Györgyének volt kötődése Cambridge-hez, és ő mondta azt, hogy igazából az, amit a tanórán tanulunk itt, annak olyan nagyon nagy értéke nincs ahhoz képest, amit a society, meg a diákkörök és a sport tud adni itt Cambridge-be, és ezzel abszolút egyet tudok érteni. Szóval nekem a legtöbbet idén ez a vállalkozói society adta, a Cambridge Entrepreneurs. Az egyik legjobb barátom vezeti idén ezt a society-t, és a nyáron mind a ketten itt voltunk, mert én kutatást végeztem AI témakörben, ő pedig a saját startupját építette, és arra a felfedezésre jutottunk, hogy ez a Cambridge Entrepreneurs Society inkább arról szól, hogy meghívunk már befutott vállalkozókat, akik előadást tartanak, és a diákok inkább ilyen passzívan hallgatják a tapasztalataikat, és ezt szerettük volna átfordítani egy kicsit arra, hogy a diákok teremtsenek értéket, és ezért létrehoztunk egy programot, az emel, hogy 0-to-1, tehát nulláról az egyre, és 30 technikailag valamennyire képzett, többnyire technikailag jó képzett, mérnök, matematikus, computer scientist, tehát mérnök informatikus hallgató diákokat felvettünk ebbe a programba, és segítettünk nekik, hogy elindítsák a saját vállalkozásukat, és ehhez sikerült mentorokat találnunk, egy kis szponzorációt szereznünk, és az egyik csapat már 200 millió forintos befektetést is magáénak tudtak. Úgyhogy eléggé sikeres volt ez a program, tényleg tudott értéket teremteni. És januárban szerveztünk egy ilyen demo day-t, egy ilyen bemutató napot ennek a programnak a lezárására, és ezt megnyitottuk egyébként az egyetem többi résztvevőjének is, tehát a többi hallgatónak is, nem csak ennek a 30 diáknak, aki a programban részt vett, hanem mások is részt vettek ezen a bemutató napon, és ez nagyon hozzásegítette az egyetemet meg a society-t ahhoz, hogy a befektetőkkel, kockázatokkal kezelő cégekkel megerősíthessük egy kicsit a kapcsolatunkat, és ezt aktívan szeretnénk folytatni későbbiekben is.
2: Akkor, ha jól érzékelem, akkor az érdeklődési köröd igencsak széles, és még nem feltétlenül döntötted el, hogy mire fogod a hangsúlyt fektetni. Jól érzékelem?
4: Igen, abszolút. Engem is érdekel a technológia, a szoftverfejlesztés, programozás. Én is nagyon technikai beállítottságú vagyok, és a nyáron is egy technikai szerepben leszek egy gyártológiai startupnál, egy gyakornoki álláson. Tehát ez most a fő érdeklődési köröm. De igen, nagyon, nagyon szerettek ezzel az ökoszisztém építéssel foglalkozni most itt Kecskeméten, és tényleg továbbiakban is ezt az értékteremtésre, buzdítást és értékteremtést folytatni, és megerősíteni a kapcsolatot azokkal, akik segíthetik a tőke beáramlását ide Cambridge-be egy kicsit, és a fiatalok indulását.
3: Szeretnék egy pár gondolatot itt az elhangzottakkal kapcsolatban mondani. Az egyik legfontosabb dolog, amit mondott Henrik, hogy azért volt két mentora, mert annyira széles a fókusza, és ugye még most
2: ezt
3: is
2: érzékeltem.
3: És hogy egy mentor, egy jó mentor program, vagy egy ilyen mentorpáros ebben is tud nagyon sokat segíteni oly módon, hogy jó kérdéseket teszünk fel. Tehát a mentoringnak szerintem az egyik legfontosabb feladata, hogy nem elmondani, hogy hogy kell csinálni, hanem rávezetni, illetve ki mentorálni belőle az, ami majd a szíve csücske téma lesz. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, mert ugye én azt szoktam mondani, hogy a talent mindig megtalálja a maga útját előbb vagy utóbb. Nagyon ritkán látni azt, hogy egyenesen, leginkább mindig ilyen kitérőkkel, de pont ettől izgalmas ez a történet. És a másik, amit szeretnék kiemelni, és példaként mindenkinek, akinek akár olyan gyereke van, aki álmodozik mondjuk nemzetközi karrierről, hogy 21-22 évesen már segítik a társaikat. Tehát mentornak nem kell 30-40 évet a szakmában eltölteni, lehet, de bárki lehet igazán mentora egy középiskolásnak, vagy akár egy általános iskolásnak. És én nekem az az álmom egyébként, hogy minél korábban jussanak a magyar gyerekek is ilyen mentor shiphez. Amerikában ugye ez évek óta bevett gyakorlat, és minden mentor shiphez. Amerikában

0: érdemes kifejleszteni, vagy erősíteni?
1: Igen, hát nagyon sokat beszélünk az agilitásról, az alkalmazkodási képességről, de alapvetően én azt gondolom, hogy a kíváncsiság az egyik legfontosabb tulajdonság. Ugyanis, hogyha valakit érdekel valami, akkor azért utána megy, és nem számolja az órákat meg a perceket, és úgy tanul, hogy élvezi. És ez a legnagyobb motiváció erő szerintem mindenki számára, legyen az fiatal, vagy már munkában lévő, hogy szeresse azt, amit csinál, és tényleg őszintén kíváncsi legyen rá.
0: Egy mentor is lehet akkor őszintén kíváncsi. Gondolok itt arra, hogy egy ilyen mentorprogramnak van a hivatalos kifutási ideje, de gondolom a mentorok többsége azon túl is kíváncsi, és akár segíti is a fiatal tehetséget. Jól érzem, hogy kicsit nehéz a gyerekek kezét elengedni a szülőknek, talán a mentor is így érez.
1: Igen, én azt gondolom, hogy akkor jó egy ilyen mentor kapcsolat, hogy ha van lehetőség, akkor azt észrevesszük, és együtt megyünk rá, illetve hogyha kell segítség vagy támpont, akkor mindig van valaki, akit fel lehet hívni. Egyébként én mentorálok nyilván vállalatoknál is, meg más mentorprogramban is, nem csak fiatalokat, hanem mondjuk szakmájukban már egy karrierlépést megugrani kívánó munkavállalókat, és azt látom, hogy a bíztatás, az, hogy meg lehet csinálni, tényleg álmodj nagyot, mit szeretnél, és az első mentor alkalmak után így kezdenek kinyílni, és bátrabbak lenni, és álmodni, és mondtam, hogy itt lehet, nézzük meg, kicsiben, vizualizáld, és gyakorlatilag egy 6-8 alkalom után teljesen más a beszélgetésünknek a dimenziója, és akkor már mindig sokkal inkább jövőfókuszú, és egyre jobban konkretizálódik, hogy mit szeretne, mit kell tenni, és hogyan. És ennek a folyamatnak a részese lenni, és ezt látni, ahogy így erősödnek, ahogy fejlődnek, ez magában egy fantasztikus dolog, és azt gondolom, hogy az a sok kollega és vezető, aki, vagy akár bárki, aki mentorként tevékenykedik, ez adja igazából a savaborsát a mentorkodásnak.
0: Erik, ha jól érzékeltem az elmúlt percekben, akkor részedről az, hogy mi iránt érdeklődsz, és mi iránt vagy kíváncsi, az nem kérdés. Azt is gondolhatná az ember, hogy hát elég magabiztosnak tűnsz, akkor mégis miért érezted úgy, hogy egy mentor segíthet? Mi az, amiben segíteni tud például egy mentor, akár annak is, aki amúgy határozottan látja, hogy ő mivel szeretne foglalkozni?
2: Szerintem soha nem lehet azt mondani, hogy mindent tökéletesen tisztán lát valaki. Mindig van érték, amit egy ilyen kapcsolatból ki tud venni az ember, és nagyon egyetértek azzal, amit Ibolya mondott. Szerintem a magyar fiatalok egy kicsit hajlamosak arra, hogy ne merjenek annyira nagyot álmodni, és hogyha valaki tapasztalt, sikeres embert megkérdezhetünk ezekről a dolgokról, és kaphatunk tőlük egy kis megerősítést, az nagyon segíthet minket abban, hogy egy kicsit kiszélesítsük a látókörünket, vagy az ambícióinkat, és merjünk nagy dolgokra vállalkozni. És én például a vállalkozásban látom a legnagyobb értékteremtés, és ez érdekel a legjobban, ezért is érdekelnek a startupok nagyon, ezért építem most ezt a Cambridge ökoszisztémát. És nekem ebbe is nagyon sokat segített a mentorprogram, hogy az alapvető mentorprogram egy olyan mentorral kerültem össze, aki a startupját építi, a másik, hogy pedig egy startupnál dolgozik, tehát ebben a világban nagyon belekerültem a mentorprogram segítségével.
0: Hosszú perceket tudnánk még beszélgetni, mert nagyon érdekes maga a páros, a témák, a területek, ahol dolgoznak. Egy záró kérdést szeretnék feltenni, hogyha most egy fiatal rákeresne erre a programra, vagy hasonló tehetséggondozó mentor programra, mi lenne az a egy mondatos szlogen, ami miatt azt mondanák, hogy érdemes ebbe az irányba lépdelni, és érdemes akár gyakorlati tapasztalatot kérni segítségként a mentortól. Miért érdemes ezekbe a programokba hinni, Henrik?
2: Egy mondatban nehéz lenne ezt megfogalmazni.

0: fogalmazni. Igen, tehát a legtöbb, amit kaptam, ez a látóköröm kiszélesítése, és az, hogy merjek többet kérni, mert azt kér az ember, azt kapja az ember, amit kér. És erre megtanított engem ez a mentorprogram, hogy merjek kilépni a komfortzónámból, és esetleg olyan emberekkel is beszélni, vagy olyan dolgokat kérni, amiket előtte nem lett volna merszem.
1: Ibolya? Igen, és én azt gondolom, hogy a puding próbálja az evés, az azt jelenti, hogy meg kell próbálni. És mindenki, aki szerintem bekerül egy ilyen mentorprogramba, utána azt már soha nem engedi el, legyen az mentor vagy menti.
2: Halász Henrik Cambridge-ből köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen.
2: És Gotthárd Ibolyának is köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a stúdióba, és kicsit beszélhettünk a talentumokról, és arról, hogy miért jó egy mentorprogramban részt venni.
1: Köszönöm én is.
3: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyét. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését is. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 centivel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a Paksia erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul tudjon működni. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában. A szélerőművi kapacitások kórházak létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Az elsődleges szempont az volt, hogy az eljárás minden szakasza átlátható, szakmailag megalapozott legyen, ezért a meghirdetést iparági konzultáció előzte meg. 6 járásban 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni, amelyeken a betáplálásra kiosztható összteljesítmény 202 megavoltamper. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatban. Szeptember 9-én temedik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte tartottak miséket. 10 000 helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az osztói királyi palota előtt. Ma a Dunántúlon záporok, zivatarok is kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé lehet eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 12-17 fok, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón 2 sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és 2 sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is lezárva marad. Tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai visszafordulónál elérhető ez az irány. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hévátjárótól a Bogdáni útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esély című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Jó reggelt kívánok! Remélem felébredtek, ha nem, akkor gondoskodunk róla. Képek nem lesznek ebben a beszélgetésben, vagy izgalmas jelenetek, de megpróbáljuk megértetni azt, vagy elmagyarázni azt, hogy hogy lehet az, hogy egyszerre lehet azt a címet írni, hogy több magyar dolgozik, meg azt is, hogy nőtt a munkanélküliség. Üdvözlöm a stúdióban Illyes Márton közgazdászt.
2: Jó reggelt!
1: Akkor most jó hírt kaptunk, vagy pedig rosszat?
2: Alapvetően jó hírt kaptunk. Persze ezek a egyik hónapban kicsit változnak a számok, ezekkel vigyázni kell, mert a hosszú távú tendenciák azért inkább negatívak. Ugye az van itt a számok mögött, hogy a demográfiai adatok miatt csökken a munkakorú magyar népesség, és emiatt az elmúlt években már elkezdett csökkenni a foglalkoztatottság is. Tehát az elmúlt két évben 100 000 emberrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, és ez a csökkenő trend egy kicsit most megtorpant, és kb. 30 000-rel többen dolgoztak ezen a nyáron, mint áprilisban. És nőtt a munkanélküliek száma is, mert hogy az inaktívak közül többen léptek be a munkaerőpiacba, kb. 29 000 ember munkát is talált, és vannak, akik pedig keresnek, ők ugye munkanélküliként vannak most regisztrálva. Hosszabb távon, hogy ez most mennyire lesz tartós, azért ez egy komoly kihívás a magyar gazdaságpolitikának. Ugye látjuk, hogy hány fősek a fiatal korcsoportok és hány fősek a nyugdíjba vonulók. 2030-ig kb. 250 000-rel fog csökkenni a munkakorú népességnek a száma Magyarországon. Ez önmagában mondjuk a GDP 4%-os csökkenését okozná, ha nem nőne a termelékenység, ha nem jönnének be új emberek akár korábban kivándorlottak, hazajönnek Magyarországra, akármi előfordulhat. De önmagában csak ez a tendencia, ez egy nyomást jelent a gazdaságra.
1: Igen, csak hogy számszerűsítsük, ugye, azért még egy fél mondat, hogy az abszolút számok csökkentek, mert az arányok nyilván nem. Tehát, hogyha mondjuk a teljes népesség csökken, akkor ugye elvileg elképzelhető, hogy maga az, hogy hány százalékos a munkanélküliség, tehát százalékos értelemben, az lehet, hogy nem változik, ugye?
2: Igen.
1: De itt arról van szó, hogy 4.675.000-en dolgoztak Magyarországon, lehet, hogy a szezonális hatás miatt ugye beléptek a munkaerőpiacra sokan, de hogy azt mondják a számok, hogy több tízezren vannak olyanok, akik eddig ugye nem dolgoztak, és beléptek.
2: Igen.
1: És van egy munkanélküliek száma 222.000 fő, és a ráta pedig 4,4-ről 4,5%-ra ment föl. Akkor ez a hatás, ez tulajdonképpen a nyár elmúltával megint negatívba fordulhat, ha jól értem.
2: Igen, tehát itt azért a szezonális munkáknak van egy ilyen emelő hatása, ez nyaranta megfigyelhető. Láthatóan, tehát például ez a munkanélküliségi adat azért ez nagyon alacsony. Tehát ez a közgazdászok szokták mondani, hogy van egy természetes munkanélküliség, emberek néha munkát váltanak, nem egyik pillanatra a másikra találnak új munkát. Ez alá, 4% alá nem nagyon lehet lenyomni.
1: Tehát most áthúzódó hatás?
2: Igen, olyan
1: mondjuk
2: is van.
1: Igen.
2: Tehát itt igazából a hosszú távú trend, és azt is látjuk, hogy nagyon nagy munkaerőtartalék nincsen a magyar társadalomban, tehát magas a foglalkoztatottság, 75% felett van, ugye 15 év és a 65 év közöttieket tekintjük munkaképes korúaknak.
1: Igen.
2: Nyilván bizonyos szinten nem is jó, tehát emberek tanuljanak, és beteg emberek gyógyuljanak, nem lehet mindenkit berángatni a munkaerőpiacra, úgyhogy itt néhány olyan kis szegmense van a társadalomnak, ahol még esetleg lehet egy kicsit növelni, ezek a kisgyerekes anyukák, a idősebb nőknél látunk olyan országot, ahol nagyobb a foglalkoztatási ráta, de itt igazából a nagy tömegnek a csökkenése az, amelyik a trend.
1: Ugye az is fontos, hogy az emberek meg tudnak tulajdonképpen élni a fizetésükből, 530.000 forint a nettó bér, de ha mondjuk azt nézzük, hogy mennyi a medián, az már 438.000, tehát az emberek érzékeléséhez talán ez van közelebb, ugye. Igen. A medián bérnél ugye alatta és fölötte lévő sokasság száma megegyezik. De hogy az a kérdés, hogy mennyi is marad meg a megélhetésre, és ilyen szempontból nem mindegy, hogy milyen adóváltozásokat tervez a kormány. Bejelentette a gazdasági miniszter azt, hogy a katát valamilyen formában visszavezetik. Ennek milyen módon lenne értelme, mert nyilván nem arról van szó, hogy a korábbi verziót vezetik vissza.
2: A pénzügyminiszter, hozzászoktunk, hogy nincsen pénzügyminiszter, csak gazdaságminiszter, nem, most már van pénzügyminiszter.
1: Kármán András,
2: így van. Ugye a konkrétumokról nem nyilatkozott, azt mondta, hogy nem a korábbi konstrukciót fogják egy-egybe visszavezetni, ez jó hír, mert a korábbi konstrukció az azért nem volt egy jól belőtt konstrukció, olyannyira, hogy aztán végül a megszüntetésére kényszerült a kormány, mert annyira elszaladta a katázóknak a köre 460.000-re.
1: Tehát a legviccesebb, hogy bevezették, majd megállapították, hogy annyi a visszaélés, hogy ki kell vezetni.
2: Igen. És hát ugye ez egy választások után, amikor a választási programban erről egy szó sem volt.
1: Igen. Tehát
2: vannak ennek a történetnek ilyen mellékszálai. Szóval szükség van egy ilyen típusú adónemre. Tehát a kezdő vállalkozók számára elsősorban a bürokrácia az, amelyik rendkívül riasztó. Ugye hát ezeket, amíg munkavállaló az ember, a munkahelye elintézi, hirtelen önfoglalkoztató vállalkozóvá válik az ember, akkor meg tud döbbenni, hogy mivel jár ez könyvelési és egyéb adminisztrációs terhekkel. Úgyhogy kell egy ilyen bevezető adónem. Viszont eznek úgy kell tudnia illeszkedni, hogy a munkabért terhelő adókhoz is egy kicsit kapcsolódjon, a nagyobb vállalkozókat terhelő adókhoz is kapcsolódjon, ne legyen annyira kiemelten pozitív, hogy aztán végén rendes bérből, fizetésből élő dolgozókat kényszerítsenek katába, illetve bizonyos vállalkozók meg ne akarjanak növekedni, mert nem éri meg kiesni a katából. Nem tudjuk, mi lesz a neve az új adónemnek, úgyhogy használjuk most egyelőre a kata szót. A magyar adórendszernek egyébként van egy ilyen általánosan negatív hatása, hogy nem ösztönzi a növekedést. Tehát, hogy maradjál kicsi. Ugye mindig meghatároznak valamilyen összeghatárt, és azon belül kell.
1: Ahogy mondta, a legnagyobb veszély, hogy kényszervállalkozásra kényszeríti a simán alkalmazotti vagy foglalkoztatotti viszonyban dolgozókat.
2: Igen.
1: Ugye ezt a veszélyt jól lenne.
2: A katának volt egy ilyen negatív hatása, igen. És ugye ennek azután hosszú távon a munkavállalóra van negatív hatása,
1: igen.
2: Mert egy csomó minden nem védi, mint az egyébként rendesen bérből, fizetésből érő embereket. A nyugdíjjárulék az sokkal alacsonyabb volt.
1: Én emlékszem, amikor Orbán Viktor felállt, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a kata eltörlése az adócsökkentés jelentett. Mondjuk én ügyvédként katáztam, de hogy azután, hogy kivezették, többszörösét adóztam, az is biztos. Zárójel bezárva. Az, hogy a költségvetés így néz ki, ahogy, hogy elszabadult a deficit, nem tudom, hogy ezt a szót lehet-e használni a államháztartás központi költségvetés hiányára, ezt a 7,5%-ot gondolom, és hogy ez tulajdonképpen mit jelent, abból a szempontból vannak az országnak vállalásai.
2: Ugye elhangzott, hogy 2030-ra az euró bevezetésnek a feltételeit teljesíteni akarja a kormány, ami hát egy örömteli dolog, hiszen normális gazdaságpolitikának ezeket a célokat tudnia kellene teljesíteni, de hát nagyon távol vagyunk ettől. A legkevésbé távol az infláció van jelenleg, ugye az most viszonylag alacsony szinten tűnik úgy, hogy stabilizálható. Legtávolabb pedig a költségvetési hiány, illetve az államadósság. Tehát az államadósságnál ugye elég csak egy kiszámítható csökkenő pályát felmutatni, a költségvetési hiányt viszont 3% alá kéne vinni.
1: Igen.
2: Az látható, hogy ez nagyon ambiciózus cél. A piacok nagyon pozitívak jelenleg még mindig a magyar kormányzattal kapcsolatban. Most körülbelül 5,6%-os a 10 éves magyar állampapírnak a kamata, tehát ennyit várnak el a befektetők.
1: Ez sokkal jobb, mint a kormányváltás előtt.
2: Sokkal, 7% fölött volt, és Romániával voltunk egy szinten, most a lengyel alatt van a magyar hozam. És hát ami egy meghökkentő adat, hogy az amerikai 10 éves állampapír 4,6-on van.
1: Uh-huh.
2: Tehát 1% pont pluszt kell fizetnie a Magyarországnak, egy olyan országnak, ami nem elég, hogy nem Amerika, meg Kelet-Közép-Európában, de 7,5%-os költségvetés hiánya van. Ilyen országokat szoktak bedönteni egyébként, ilyen számok mellett a piacok. Most pedig kérünk plusz 1%-ot az amerikai hozamhoz képest. Szóval teljesen irreálisan pozitív most a piac. Hát ennek kell megfelelni, úgyhogy szerintem mindenki nagyon várja az októbert, amikor a 2027-es költségvetés bemutatja a kormány, illetve a hosszabb távú alkalmazkodást is 2030-ig.
1: Ne engedjük el, hogy a számok mögé nézzünk, hogyha ebben segít, akkor megköszönöm legközelebb is.
2: Nagyon szívesen.
1: De jó.

0: A kormány augusztus 26-án fogadta el a fenntartható vízgazdálkodási cselekvési tervet. Ez kimondottan a természet alapú megoldásokat és a víz helyben tartását helyezi előtérbe. Azt látták a múlt héten, hogy itt volt velünk Ürge Forzesz Diana, és mondta, hogy tulajdonképpen a víz megtartásnak milyen fontos szerepe lenne a klíma negatív változásának, hatásainak ellensúlyozásában. Köszöntöm a stúdióban Lévai Ferencet, aki az Aranypont ZRT vezérigazgatója.
1: Jó reggelt.
0: És hát nyilván ebből adódik a kérdés, hogy jó lenne elmagyarázni, hogy reggel most ilyen korán mindenki megértse, hogy hogy lehet az, hogy Magyarországon rengeteg víz folyik ki, ugye? Vagy folyik keresztül az országon, közben pedig ugye évről évre kiszáradunk, mert ugye a sivatagosodás jelei mutatkoznak.
1: Nagyon egyszerű. Ezek a vizek nem a saját területünkön képződött vizek, hanem kapjuk őket. Alvízi ország vagyunk, tehát minden fölülről jön. A Duna, a Tisza, a Dráva, nagy vízhozamok. Európa összes gondolkodó államával szemben nekünk sikerült azt elérnünk, hogy a 10 dunai országból csak nekünk nincs vízlépcsőnk. És még mindig azt magyarázgatjuk, hogy mennyi káros tevékenységet okoz a vízlépcső. Hát könyörgöm, 12 van Ausztriában. Ausztria nem arról híres, hogy tönketeszi saját magát, pláne nem a környezetét, ha valahol van környezetvédelem és élhető élet, tehát Ausztriában van. De a szlovákoknak is van, és ne ragozzuk tovább, mert ettől csak ideges lesz mindenki. Nagyon-nagyon gyorsan kellene azt a politikai döntést meghozni, hogy vízlépcsőt a Dunára, vízlépcsőt a Tiszára, és hadd mondjam az előzményeit. 1954, megépítjük a kiskörei vízlépcsőt a Tiszára. Még nincs a száj, óriási árvizek vannak, 60-as évek, tele vagyunk árvizekkel, van, hogy 20 ezer lakást kellett elpakolni Szatmárba és Berekbe, valóban a víz ellen kellett védekelni. 68, megépítjük a Tisza 2 tározót. Öntözés. De vissza is mehetnék még, 1940 Horthy Miklós avatta fel az első hatalmas nagy Tisza örvényné kivett levegőbe menő csatorna rendszerből 150 négyzetkilométert láttak el öntözővízzel. Eleink olyan okosan bántak a vízzel, visszamehetnénk az Árpádkorig, a halastavakig, akár a rómaiakig. Mi pedig beálltunk 90-ben, és azt mondtuk, hogy hát nem, itt aztán nem lesz ilyen. Szóval ezt a görcsöt kéne feloldani, és épp észre gondolkodni. Oda jutottunk, hogy már megint mohács kellett ahhoz, kiszáradás, óriási károk az agráriumban, hogy elérjük azt, amit már régen el kellett volna érnünk. Csak egy példát mondok még, 1889 az első halastavakat megépítik. Nem igaz, hogy eleink mindent letakarítottak, és elvezették a vizet az országból. Akkor egyrészt nagyon fontos gazdasági és politikai döntés volt. Azonnal elkezdték ennek a hátrányos helyzetnek a feloldását, elkezdték a halastavakat építeni, öntözőrendszereket építeni. Mi voltunk Európa legelső halastóépítő nemzete. Hát hihetetlen, hogy
0: az összes vízzárógátat. Azt értem, hogy a megáradt folyókat valamilyen módon víz szempontjából raktározókba kell, vagy vízraktárakba kell terelni, de az, hogy a halastavakat, az egy új gondolat számomra, ugye nem foglalkozom a kérdéssel, miért pont a halastavakat, és hát az elsősorban más funkciót szolgálhat, nem a...
1: Nem.
0: Nem?
1: A halastó rendszer az, aki a legtöbb természetvédelemben is egyeztethető funkciót szolgálja. Ellentétben minden más vízhasználattal, akár azzal, amit megiszunk, akár azzal, amit kilocsolunk, a halastavakba a vizet nem használjuk el. A halastó nem iszza meg a vizet, kivétel amennyi kell, de ki persze, de nem használja el. A halastóban a víznek a funkciói a legfontosabbak. Az a biodiverzitás megőrzése, az a fajgazdaság megőrzése, ami sehol máshogy nincs. Átrohan egy Duna rajtunk, de Dunában nincsenek madarak igazán, hiszen hektáronként 50 kiló hal van. Itt van egy Balaton, gyönyörű a vize, megapadt ő is sajnos, de alig van benne élet, hiszen elmehetünk két napot, mire két kócsagot látunk. Nézzen rá egy halastóra. Madarak tömkelege, és a benne lévő vízélet, a teknősbékák, a hódok, a vidra, minden más, amit egyébként sehol máshogy nem találunk meg, ezen a 27-28 ezer hektárnyi magyar halastavon megvan. A legfontosabb értékeink azok, hogy megőrizzük azt a fajgazdaságot, ami már sehol nincs meg ebben a sivatagá váló agrárgazdaságban.
0: De azt mondják a szakemberek, hogy a halastavakat is rendbe kell tenni, nem?
1: Igen, abszolút így.
0: De ez mit jelent, hogy rendbe? Mert hogyha ilyen virágzó az élővilág, akkor mit jelent a rendbetétel? Ha az ember beavatkozik, akkor értelemszerűen egy rend, mert hogyha ilyen virágzó az élővilág, akkor mit jelent a rendbe

0: És ma is azt mondom, egy csodálatos gyöngyszemély a halastavak. Mindennek, amiről most szó van. Hála Istennek, és örülünk neki a törvénybe. A természeti értékmegőrzés. A víztágozás. A víztágozó kapacitás pont akkor tudjuk feltölteni a tavakat, amikor senkinek nem kell a víz. Novembertől mondjuk áprilisig. Az itt lévő víznek a megtartása, hiszen ahogy mondtam volt, nem használjuk el. Ha ezekhez megkapna azt a segítséget az ágazat. Egyébként csak hozzátenném, egyetlen mezőgazdasági ágazat van, amelyik nem kapott, tehát eddig se, semmilyen földalapú támogatást. Most se kell. Segítsen az állam abban, hogy azt a víztározó kapacitást növeljük, amire szükség van. Ma 300 millió köbméter vizet tartanak itt a halastavak az országba. Ha ez fölmegy még 100 millió köbméterre, az mindenkinek jó. A párolgás egy fantasztikus dolog, szükségünk van rá. A párára, a harmatra, a levegőben lévő por megkötése alapvető érdeke az embernek. De... az altalaj felé kommunikálnak a halastavak. Leszivárog a víz egy része oda, ahol most egyébként sehol nincs már víz, magában a talajban.
1: De ha azt mondja, hogy nem elsősorban a tájba kell elvezetni a halastóból a vizet, akkor hogy segít az asszályon a halastó maga?
0: Például úgy, hogy párologtat. Úgy ott van a víz. Uh-huh. Ott van a víz, és tározza. Tehát amikor mondjuk egy öntöző rendszer, az öntöző rendszer az egy olyan stabil rendszer, amelyik hát ha van víz, akkor öntöz, ha nincs, akkor nem öntöz. Egy halastóban mindig van víz, hiszen azokat a vizeket, amik úgy hívjuk, hogy torrens vizek. Magadjunk abba, hogy ez a 400-500 mm közötti csapadék átlagban megvan az országban. Csak rosszkor és rossz helyen. A halastavak tudják betárolni, nincs más üres. A talaj egy része el tudja fogadni, a talaj egy része el ki lehet vezetni, ha éppen van egy magasabb árvíz, de most hova vezessük ki azokból a folyókból, amelyik 4-6 méter mélyen bevágódó medrek lettek, és leszívják az altalajvizet. A halastavak ezzel szemben befogadja a vizet, lefelé kommunikál az altalajvíz felé. Nézze, számítások vannak erre, például a cseheknél óriási rendszert építettek ki. Külön megfizették azért a gazdát, hogy a természeti értékekért, hogy ezt megőrizze. Például a védett állatok kártétele. Külön megfizetik azért a gazdát, hogy ne évente halászol le, hanem inkább 2 évente tartsa meg a vizet. Minél tovább ott van, annál fontosabb a tájnak. Megfizetik azért a gazdát külön, hogy ezen a területen olyan rendet tart, turisztikát folytat rajta, több lábon állást, rendbe tartja a területet, zsilipeket épít rá, vagy akár egymásba forgatja a halastavak vizét, nem engedi el, hanem szivattyúzza őket. Olyan multifunkcionális területeket tud ellátni a halastó vízzel, amiket senki más nem tud megcsinálni.
1: Mennyibe kerülne ezt a 27 ezer hektárnyi halastavat rendbe tenni, és ehhez képest a tározóknak a létesítése mennyi? Tehát ezt így össze lehet vetni?
0: Nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen. Én azt gondolom, körülbelül annak az összegnek a 10%-a a halastavak rendbetartása, hiszen mi ott vagyunk. Onnan kitermelni iszapot, nincs kisajátítás, nem kell valakitől elvenni valamit. Egy rendszert kell kiépíteni, vízgyűjtőként meghatározni, hol érdemes, valahol nem is kell. Vannak olyan halastavak, a költöltésesek, egy része alig van iszapképződés. A dunántúli tavak vannak rosszabb helyzetben, mint egy 9000-10000 hektárnyi terület. Még a középkorba épült, ezeknek folyamatosan töltődik föl a bemosódás miatt a fenékiszappal, ezeket kéne kitakarítani. Töredékébe kerülne az a rekonstrukció, ami lényegesen több értéket teremteni, sokkal több vizet tározna, mint akármelyik tágozó, amelyiket kisajátítjuk, megtervezzük.
1: Ez hány éves program lehet egyébként?
0: Én azt gondolom, hogy 5-6 év alatt lehetne ezeket a tórendszereket nagyjából megcsinálni. Óriási kapacitások vannak ebben az országban, vízépítésben, és elképesztően jó szakemberek. Én azt gondolom, hogy ha egyszer van már egy gyémántgyűrünk, és egy kicsit megadod a foglalata, akkor azt tegyük rendbe. Ne csináljunk úgy gyémántgyűrűt. Tehát nem arra van szükségünk.
1: Tehát egy képviselő parlamenti karrierje az tulajdonképpen simán elég arra, simán hogy ezt megcsinálják, hiszen max. 12 év a...
0: Abszolút rendben most... van, 12 év volt a magyar vízügyet úgy rendben lehet tenni, ahogy ez valaha volt, és én nagyon-nagyon örülök annak, hogy hihetetlen jó szakembereink vannak ebben az országban, világosan látják a problémát. Sajnos Magyarországon mindig politikai döntés volt a vízgazdálkodás is. Volt, amikor jó döntések születtek, látjuk a felső Tiszának a betározása, és volt, amikor rosszak, amikor nem csinálunk semmit. Hát azt is lehet, csak látjuk az eredményét.
1: Ferenc, nagyon köszönöm, hogy ma reggel itt volt.
0: Én köszönöm.
1: És várjuk legközelebb is.
0: Köszönöm szépen.
1: Minden jó.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Jogszabályok gyorsíthatják a nemzeti vagyon visszaszerzést, több mint 800-an haltak meg a nepáli földcsúszamlásokban. Délutántól egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Új jogszabálymódosítások gyorsíthatják az állami vagyon visszaszerzését, erről beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek megbízatása kapcsán hangsúlyozta. Céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása szakmailag elkötelezett vezetőkkel. Hozzátette, nem az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A munkálatok gyorsan 17 nap alatt készültek el. A víz alatti kősánc már most csak nem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet a Paksi atomerőműnél. Az építmény segít, hogy az atomerőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul tudjon működni. Pályázat indult szélerőművek létesítésére és bővítésére. 6 járásban 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak szolgálatba. Lemondott a Magyar Korvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Korvinláncról is Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerint egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltérnek egymástól. Meghalt a kórházban az a 23 éves férfi, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A gyanúsított egy 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett két másik férfival, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A támadó elmenekült a helyszínről, de órákkal később elfogták. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt eljárást indított. Már több mint 800 halálos áldozata van a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlásnak és villámárvíznek. Több mint 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is keresnek 3 kettős állampolgárságú magyart. A hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. Szakemberek szerint jövő tavasszal sok méh család elpusztulhat. Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Estétől viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, valamint az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárták mától a 3. kerületben a Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben az Akadémia utcában. Ma 8 órától a Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Az Akadémia utcában továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tér közelében. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Higgyék el, Záruk Péter Farkas nem az egyrészt másrészt politológusok közé tartozik, de köszöntöm a stúdióban ma reggel.
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Az nagyon érdekes egyébként, hogy 4 településen tartottak tegnap időközi választást. Magyar Péter nyilván az urnazárások után jelentkezett a győzelmi beszámolóval. Meglepő-e az az eredmény, hogy a korábbi településvezetők hát elég súlyos vereséget szenvedtek, mert a Tisza vagy a Tisza szigetek és civilek által támogatott jelöltek viszont 2/3 közeli győzelmet arattak. Ez meglepő-e?
2: Igen, annyit tegyünk, nem meglepő, de annyit tegyünk hozzá, hogy mind független színekbe.
1: Aha.
2: Vagyis ez azért mutatja azt, hogy a Tisza az még mindig igazából egy 20-valahány fős párt. Vidéken a Tisza-szigetek által inkább mozgalomként értelmezett, és a jelöltjeik pedig politikai értelemben úgy tiszások, hogy vidéken jelentsen ez bármit is, de mégis jogi értelemben függetlenként indulnak, és aztán ők meg tudják, hogy hát igen, de ő meg tiszás, és akkor nekünk meg mögé kell fölvonulni.
1: Azt korrektség jegyében jegyezzük meg, hogy akik korábban ugye Fidesz színekben politizáltak, ők is függetlenként indultak.
2: Ez általában jellemző, nagyjából mindig azt szoktuk mondani, hogy a 10 000 fő az a lélektani határ, ami alatt a közösségek, ha tudják is a jelölteknek a szimpátiáját, valahogy úgy az a komilfó, hogyha független. Mert hát azért a településért dolgozunk, mindegy, hogy itt helyben mindegy, hogy milyen színű, milyen pártú, mert a helyi érdekek a fontosak. Azonban az egyértelmű, hogy az ilyen nagy átbillenések után, mint amilyen politikai lélektani átbillenések után, mint amilyen az áprilisi választás volt, teljesen természetes, hogy a politikai formáció elindul az önkormányzati szférában is, a győzelmek felé. Ez egyértelműen most megnyitotta a Tisza. Ez így volt 2007-8-9-ben a Fidesz idején is, tehát ahogy megtörtént a társadalom lélektani elbillenés, akkor a Fidesz irányába, úgy sorozatosan nem volt egyetlen egy települési önkormányzati választás, amelyet elveszített volna a Fidesz. Most szerintem ez kezdődött el, vagy ez kezdődik el a Tiszával, és aztán majd látjuk, hogyha mondjuk megyejogú városhoz érkezünk, vagy nagyobb településekhez érkezünk, akkor ez a függetlenkedés, ez most mennyire fog működni, vagy nyíltán majd Tisza jelöltek lesznek.
1: Hát talán a legnagyobb ilyen település, ahol választás volt, a Sárvár, de ott ugye azért kellett Vas megyében, a 4-es számú választókerületben választást tartani, mert a parlamentbe bejutott Strompova Viktória székét ugye Bognár Nóra vehette át, aki 62%-os támogatással zárt, és hát nyilván az érintett körzetekben ott azt hiszem csak egyben nyert egyéniben a Fidesz, tehát Vas megyében, amely ugye Ág Péter.
2: Igen, talán úgy emlékszem.
1: Igen, mert hogy ott indult egy hasonló Magyar Péter nevű
2: jelölt. Igen, ez volt az a bizonyos körzet.
1: Így van. Na, szakadjunk el az időközi választásoktól, mert nyilván ez egy pillanat felvétel, de azért jelzésértékű. A Fideszben, amely ugye ellenállást hirdetett Orbán Viktoron keresztül, értelemszerűen létrejönnek azok a platformok, amelyek kicsit másképp képzelik el, ha igen, az átalakulást és a megújulást. Mit lehet látni Navracsis Tiborék kezdeményezésében?
2: Hát egyelőre azon túl, hogy bejelentették, hogy lesz egy ilyen polgári demokraták kezdeményezés, és ezzel párhuzamosan pedig nagyon óvatosan azt mondták, de ez nem azt jelenti, hogy kiválunk a Fideszből, és igazából a nagyvezérre sem mondunk semmi rosszat. Ezen túl most egyelőre nem látható semmi. Az igaz, hogy minden ilyen képződmény az nem azért jön létre, hogy aztán belőle ne legyen valamilyen politikai formáció. Hát ennek ezek az első lépései voltak. Sokkal érdekesebb ebből a szempontból a tegnapi KDNP.
1: Ezt akartam mondani. Végre a világnézeti alapon szavazóknak végre lehetőségük lesz talán azt mondani, hogy én a kereszténydemokrata néppártot választom.
2: Ez persze egy kicsit gúnyosan is megjelölhetjük, vagy megjegyezhetjük, mert a KDNP-nek a legnagyobb problematikája, hogy ebben a szövetségben feloldódott szinte. És hiába történelmi párt, elvesztette azokat a készségeket és azokat a természetes jellemzőket, amelyek egy pártot jellemeznek.
1: Két kezdeményezés jut eszembe, a vasárnapi boltzár fenntartása.
2: Igen, és a, nehogy már Tesco zárja be a semjént, igaz?
1: És a reprodukciós intézetek ugye állami kézbeadása, illetve annak akadályozása, hogy minél szabadabban lehessen ilyen úton gyermeket létrehozni.
2: Igen. Igen, de ehhez képest viszont tegnap meg ugye Lakitelken elég hát karakteresen fogalmaztak, és maga Semjén is azt mondta, hogy el kell indulni abba az irányba, hogy a KDNP önállóan induljon a következő választáson. Latorcai Csaba meg egészen túlment ezen, és ő már szinte egy teljes programmal jelentkezett be. Nem akarja, hogy lekövető magatartást végezzen a KDNP. A szövetségi rendszer természetesen bomlik fel. Tehát azért ilyen hangokat nem hallottunk korábban, és ez bizonyos szempontból igaz, tehát maga a szövetséges, hogyha bomlik, akkor azt nyilván már nem lehet úgy kezelni, mint amilyen volt ez a szövetség. Tudomásul kell venni, van 300-400 ezer olyan választó, amelyik az orbáni radikalizálódással szemben még mindig centrumba képzeli el magát, hagyományosan jobboldali, nem fog más felé elmenni, és ezért elindult a verseny. Egyfelől intézményi előnye van a KDNP-nek, állami támogatása van, frakciója van, és a többi, ezekkel mind tud kezdeni valamit majd a jövőben, hogyha jól építkezik. Másfelől viszont meg a Navracsics irányvonalban pedig az 1.200.000-ben, ami most a Fidesz mellett van, úgy látja, hogy szintén megszólítható 300-400.000. A verseny azért én úgy látom, hogy eldördült ez a startpisztoly, főleg a tegnap, ahogy nyilatkozott szinte az egész KDNP, mert azt mindenki érzi, hogy nem lesz kettő, amelyik, vagy nagyon nehéz, hogy 200-300 000 jusson be egy esetleges következő országgyűlésbe. Egy valószínű, hogy igen, ha az jól szervezi meg magát, valódi alternatívát kínál, egy repozicionálást csinál, egy rebrandinget csinál, vagy egy new brandet, új brandet csinál, akkor simán elképzelhető. Azt tudjuk, hogy a piacon ott vannak ezek a választók, ott vannak ezek a szavazók, csak ők maguk sem tudják, mármint ezek a képződmények, hogy pontosan hol, miként és milyen módon kell megszólítani.
1: Beoszthatnánk ezt a 3 percet úgy, hogy 1 percet szánunk a Mohácsi csata 500. évfordulójára, mert Magyar Péter miközben húsánggal üti a volt kormánypártokat a parlamentben, a közben nemzeti összefogást hirdet. Ez annak a jele, hogy ő hogy ő maradhatna, vagy szerinte így nagyobb eséllyel maradhatna miniszterelnök még 4 évig?
2: A politikai időpokok szerint folyamatosan fogy. A jellemzője az, hogy ahogy oda kerül, a gazdája a politikai időnek mindig a végére gondol, és ezt a véget akarja kitolni, úgyhogy ez egyszer egy ilyen értelemben, tehát nyilván mindenki erre törekszik.
1: Világos.
2: Ennek a kitolására.
1: Nagyon érdekes, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének megválasztása kapcsán ön nyíltan a 24.hu-n Unger Anna mellett foglalt állást, hogy ő a legjobb jelölt. Miért?
2: Szerintem most egy kicsit nyugvó pontra jutott az Unger Anna körüli felkavarodott közélet. Azért, mert az ő személye, és pont ezért alakulhatott ki ez a turbulencia, nem annyira politikusi, mint amennyire mondjuk a Ligeti Miklósé. Nem arról van szó, hogy ezek a jelöltek jók, rosszak, szakmailag megfelelők, vagy még megfelelőbbek. Az egyiknek, az egyik szkélje jobb, a másiknak a másik, és ennek a hivatalnak a vezetésére szerintem most az utóbbi 2 napban már jól sikerült tisztáznia Unger Annának is, hogy mi a feladata. Ez sem volt annyira egyértelmű. Nem volt egyértelmű, hogy ő neki a 4 alelnök mellett milyen hivatalszervezési feladatai vannak. Nem volt egyértelmű, hogy nem szólhat bele az alelnököknek a munkájába, és a többi, és a többi. Ezek most tisztázottak, és hogyha megnézzük a Telexen a nagy interjúját, akkor az azt követő kommentek vagy lájkok száma már azt mutatja, hogy jaj, aha, oké, akkor megértettük, akkor jó munkát kívánok.
1: Mi lesz Sárközi Nikolásszal? Ő egy komoly 40 országban járt vagyonvisszaszerző, és mi lesz Ligeti Miklóssal?
2: Hát itt most a kapuk nyitva vannak. Szerintem nem ez az egyetlen egy hivatal az, ahol lehet hasznos munkát végezni. Nem arról van szó, hogy itt százával vannak jobbnál jobb szakemberek, bár 93-an beadták a jelentkezésüket. Ahogy Unger Anna is elmondta, mindenkire szükség van, mindenki meg tudja találni a helyét ebbe a munkába.
1: Világos. Ugye Unger Anna története pont az a, én ne tudnám, az a jelenség, hogy nagyon vigyázni kell az igaz mondatok kimondásával, mert annak lehet következni.
2: Igen. Ez számomra is rendkívül tanulságos volt, hogy egy olyan rutinos kolléga, mint amilyen Unger Anna, ott ül, ugye mi a diszkurzív környezet? Egy szakbizottság, amelyik meghallgatja, igen, és nyilván a szakmai dolgokat akarja hallani, és a jelölt pedig szakmailag felel, és nem azt mondja, hogy nem lesznek zárolva a vagyonok, nem azt mondja, hogy nem lesznek bilincsek, nem azt mondja, hogy nem indulnak
1: várjuk
2: el az eljárások.
1: Igen.
2: Csak igen, a végére azt mondja, hogy abban óvatos vagyok, nem biztos, hogy jogerős, vagyis bíróság által is lezárt ügye lesznek, és hát egy fél ország ráugrik, és azt mondja, hogy micsoda dolog, mi ez a kutató, mi ez a... Szóval igen, nagyon tanulságos volt, azonban én úgy gondolom, hogy ezt azért megnyugtatólag tisztázta mindenki előtt, hogy milyen etosszal és milyen feladatkiosztások mentén gondolja ezt a munkát.
1: Ezt a témát fogjuk folytatni Horváth Lóránttal. Köszönöm szépen,
2: Zárik Péter
1: Farkasnak, hogy itt volt ma reggel.

0: Az Áruk Péter farkas volt az egy részt Unger Anna ügyben, akkor itt a más részt Horváth Lórántot köszöntöm, aki büntető ügyvéd és az ügyvédkör elnöke. És az volt a bemutatkozóban egy ilyen nekem újdonság volt, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója is voltál.
1: Voltam.
0: Igen, voltál. És az ELTE-n is tanítasz?
1: Az ELTE-n vagyok most, 2015-től.
0: Oké, akkor ez a teljes bemutatás stimmel. Ugye a megválasztás előtt nyilvánosan az ügyvédkör felszólította Unger Annát, Unger Anna kapcsán az országgyűlési képviselőket, hogy ne támogassák automatikusan a jelöltet. Ez azt jelenti, hogy az ügyvédkör szerint nem lesz jó elnöke a hivatalnak?
1: Nem, ez azt jelenti, hogy az ügyvédkör álláspontja szerint ehhez a tisztségbetöltéséhez elengedhetetlen a jogászi szaktudás. És csak egy példát mondok ezzel kapcsolatban, hogy a hivatal az azonos jogállású az ügyészséggel, és amikor a legfőbb ügyész személye szóba kerül, akkor teljesen kizárt az, hogy ne jogász legyen. Ugye még az is jelentős vitákat váltott ki, hogy ne ügyész legyen. De az nem merülhetett fel, hogy nem jogász. Tehát mi azt gondoltuk, hogy ehhez a tisztséghez, mivel ez egy vádhatóság, nyomozati és vádhatóság, elengedhetetlen az, hogy az első számú vezetője jogi diplomával rendelkezzen.
0: Miért verhette ki a biztosítékot, hogy így mondjam nagyon rossz zsargonnal, az a mondat, hogy jogerős ítélet nem születhet nagyjából 6 éven belül, vagy hogy nem hisz abban, hogy ilyen születik, hiszen aki büntető eljárásokban lát el akármilyen pozíciót, tudja, hogy azért az nagyon lassú.
1: Igen. Nyilván, hogy ez egy szakmai kérdés, és a társadalom egészen másképp ítéli meg ezeket a problémákat, mint mi a szakma. Unger Annának ez a kijelentése nem volt elrugaszkodott alapvetően, mert valóban a büntető eljárások nagyon sokáig tartanak, főleg, hogyha bonyolultak, és ezek nem lesznek egyszerű ügyek, ezek nem egyvádlottas ügyek lesznek.
0: Tehát nem az van, hogy lemondok a tárgyalás jogáról, mert beismerem a cselekményt, hanem itt azért nagyon bonyolult, összetett kérdés.
1: Nagyon bonyolult, és ne felejtsük el, hogy van védelem is, tehát nem önmagában a vád fogja meghatározni az ügynek a menetét, hanem a védelem védekezni fog, és jellemzően az érdeke az, hogy a tárgyalás esetleg elhúzza pont az időmúlásra való tekintettel. Tehát nem volt elrugaszkodott ez. Nyilván, hogy a társadalom számára ez egy elképzelhetetlen dolog, de azt gondolom, hogy itt a stratégiai kérdés nem is az, hogy mikor záródik le jogerősen, mikor kezdődik el, és mikor indulnak el azok a kényszerintézkedések, amelyek a vagyonzárolása, illetve a személyekkel kapcsolatban megtörténnek.
0: Az, hogy személyesen kellene tudni a büntető ügyekről vagy jogról, azt nem lehet egyébként a nyomozati elnök helyettesre bízni, vagy a vád funkcióért felelős elnök helyettesre, hiszen elvileg működhet ez is.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy politikai csúsztatás, hogy az elnöknek szervezeti és szervezési feladatai vannak. Tehát a jogszabályban nyilván azt olvasok, hogy önállóan járnak el az elnök helyettesek, de hát érdekes is lett volna, hogyha az lett volna benne, hogy nem önállóan járnak el. Tehát általában azt kijelenthető, hogy ezekben a jogszabályban mindenütt az önállóság a különböző szakterületeknél biztosított. Viszont az is benne van a jogszabályban, hogy az elnök helyettesek segítik az elnöknek a munkáját. Nem olvasunk olyat, hogy nem utasíthatja az elnök őket, és hát a természetes működése az ilyen típusú szervezeteknek az, hogy az első számú ember adja meg a szakmai iránymutatást. Tehát most mondhatnánk azt is, hogy a legfontosabb ember a szakmai elnök helyettes, de hát akkor teszem fel a kérdést, miért van ott az elnök? Akkor egy adminisztratív funkció? Akkor oda lehetett volna tenni egy főigazgatót, aki megszervezi az egészet, és védőhálót húz mindenki körül, de hát ez egy elnöki rendszer, és minden egyes nyomozóhatóságnál, vádhatóságnál elnöki rendszer van.
0: Ez a praxis a hivatalnak, ami most vár ránk, ez nem olyan lesz, mint az aranykonvoj ügyben a vagyon visszaszerzés, hogy viszonylag gyors és eredményes, nem? Hanem itt egy hosszú és egyébként priorizáló munkára lehet számítani. Sokan azt mondják, hogy nincs már meg az a vagyon, amit vissza lehet szerezni, vagy kimenekítették, vagy máshol van, elköltötték, illetve mondjuk láthatatlaná tették. Van ezzel szemben érv?
1: A vagyon visszaszerzés problémaköre az nem ezzel a hivatallal fog kezdődni. A vagyon visszaszerzésnek gyakorlatilag a kormány hatályba lépésétől kezdve meg kellett volna indulni, és ennek az első sarokpontja a legfőbb ügyésznek a személye. A legfőbb ügyészt azon túlmenően, hogy a miniszterelnök úr párszor felszólította, hogy mondjon le, azon túlmenően nem nagyon sarkalták arra, hogy távozzon. aztán bízom benne, hogy a mi közreműködésünkkel is lemondott a posztjáról, de az ügyészség még mindig ugyanaz. Az ügyeknek a jelentős része nyomozással bír, tehát már folyamatban van, ezeket az ügyészség nyomozza, de az az ügyészség, aki még az előző kormány alatt lett kinevezve, és ezek az ügyek állnak. Áll az MNB ügy, áll az Aranykombolyi ügy, és sorolhatnám még tovább azokat a nagy ügyeket, amelyek nem kerültek nyilvánosságra, de egyébként érdemi nyomozati cselekmény nem történt. Tehát a vagyon visszaszerzés az nem azért lehet majd sikertelen, mert egyébként ez a hivatal nem tette a dolgát, hanem hogy nagyon sok idő telt el.
0: Legérdekesebb, hogy ugye az MNB ügyben nincsen konkrét gyanúsított, viszont azt tudjuk, hogy például a parkolási ügyekben meg a kerületeken átívelő korrupciós pártokhoz elvileg köthető cselekmények ügyében nagyon látványosan működik az ügyészség. Ugye mi okozhatja ezt a kettősséget? Mert nem mondhatjuk azt, hogy az bármelyik politikai oldalnak kedvez, hogyha ebben az ügyben, ebben a kerületi vezetőket érintő ügyben például eljár az ügyészség, nem?
1: Nyilván, hogy az ügyészségnek fel kell mutatni eredményeket, és eredmények közé tartozik az, hogy bizonyos korrupciós ügyekben, attól függetlenül, hogy milyen politikai érintettség van, bizonyos politikai ügyekben valamilyen eredmény felmutasson. De a lényeg az, hogy ami a társadalom előtt zajlik, és nagy ügy, és most emeljük ki az MNB ügyet, mert szerintem ez egy eklatáns példa, hogy abban olyan érdemi eljárási kérdés nem történt, vagy lépés nem történt, ami az ügyet előre vitte volna, azért ez nagyon beszédes.
0: Miközben az előző legfőbb ügyész magához vonta, az ügyészséghez vonta így ennek a nyomozását.
1: Saját hatáskörbe vonta.
0: Aha, ennek mi lehet az előnye, hogy az ügyészség
1: ennek az az előnye, hogy az ügyészségi kontroll teljes mértékben meg tudott valósulni, tehát az ügyet úgy lehetett terelni, ahogy az ügyészség szerette volna.
0: Uh-huh. De ehhez képest?
1: Hát ehhez képest nem történt semmi. Tehát azt látjuk, hogy azok az ügyek, amelyek egyébként az ügyészség felügyelete alatt állnak, és az ügyek javarésze az erről szól, azok az ügyek nem mozdulnak sem erre. Ezért várjuk nagyon egy stratégiai kérdés egyébként két személynek a kijelölése, az egyik a NAV elnök lesz, a másik pedig a legfőbb ügyész.
0: Milyen bírói kontroll lesz a hivatal döntései felett, mert ezt sokan kifogásolták, és Magyar Péter erre egyébként reagált is, hogy lesznek jogállami garanciák.
1: Igen, egyelőre a jogszabályban a jogorvoslati jogkör az nem látszik, tehát másodfokú hatóság nincsen a szerv fölött, vagy a hivatal fölött, és ugye itt meg
0: lehet,
1: kell...
0: Lehet, hogy azért, hogy legyen 6 éven belül eredmény?
1: Hát nem hiszem. Ugye egy jogállamban ez nem megengedhető. Tehát az látszik, hogy ami a vagyonvisszaszerzési törvény hatája alatt történő, illetve lefolytatott eljárásokra vonatkozik, annak nincsen másodfoka. Nyilván ami a büntető törvénykönyv alá tartozik, meg a polgári törvénykönyv alá, az annak van, de maga a hatóság alatt nincs. Tehát én azt gondolom, hogy a törvényhez mindenképpen hozzá kell nyúlni.
0: Szombati műsorunkkal egy időben, amikor felvettük pénteken délelőtt, jött a hír, hogy a büntető eljárási törvényt szeretné módosítani a kormány, és hogy Magyar Péter ezt bejelentette. Ez hogy kell elképzelni, hogy a kormányfő az eljárások gyorsítását kezdeményezi, miközben egyébként ez egy másik hatalmi ágnak a működése, nem?
1: Igen, hát nyilván, hogy a büntető eljárásnak az a része, ami a hatóságokra tartozik, tehát a nyomozó hatóságra, esetleg a vádhatóságra tartozik, azokba bele fog tudni nyúlni a kormány. A bíróságok vonatkozásában nem, de én azt gondolom, hogy nem a jogszabályokkal van alapvetően a probléma, hanem az ember kapacitással. Tehát kapacitás problémái vannak a nyomozóknak, az ügyészeknek és a bíróságoknak.
0: És ezen hogy lehet segíteni?
1: Ember kell.
0: Uh-huh. Hogy lehet azt elkerülni, hogy a vagyon visszaszerzés és a vagyon megőrzése, mert ugye kettős funkció, ez ne váljon politikai bosszúvá?
1: Jogi választ erre nem tudok adni, tehát nyilván, hogy ez politikai szándéknak a kérdése. Azt gondolom, hogy ha a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el az a hivatal, akkor nem tud azzá válni.
0: Miért akkor a baj egyébként, hogyha az első ítéletekre éveket kell várni?
1: Én azt gondolom, hogy nem baj, tehát ugye mind a két oldal, mind a védelem, mind pedig a vád érdeke az, hogy az igazság kiderüljön. hogyha az igazság 3 év alatt derül ki, nagyon jó, ha 6 év alatt derül ki, az is nagyon jó, és hogyha 10 év alatt, de a lényeg az, hogy az igazságszolgáltatásnak ezeken a kereteken belül kell mozognia. Tehát ez egy nagyon viszonylagos szám, hogy most 3 év, 6 év, 10 év, tehát hogy ezzel én nagyon csínyán bánnék.
0: Ugye Ligeti Miklós is, meg Sárközi Nikolász is nagyon komoly szakember, a büntető eljárásokat is jól ismeri, a vagyonvisszaszerzésben is komoly nemzetközi tapasztalatokkal bírnak. Mi lesz velük?
1: Nem tudom megmondani, én ha tippelni kellene, akkor valószínűleg Ligeti Miklós a Transparency-nél folytatja tovább.
0: Azzal szerint egyébként jól jár a közvélemény.
1: Biztos. Igen? Tehát ezt a közéleti funkcióját folytatja tovább. Hallgatta tegnap Unger Annának a nyilatkozatát, hogy valamilyen elemzői munkára alkalmas lenne. Én azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten az ő szakmai tudásának a degradációja, tehát hogy ezt így nehezen tudom.
0: De az elnök azt mondta, hogy számít a tapasztalatra.
1: Nyilván az elnök mondhatja, hogy számít a tapasztalatokra, de hát természetesen ezt a hivatalt először fel kell tölteni szakemberekkel, ez lesz a legnagyobb probléma. Önmagában már a 3 elnök helyettesnek a kiválasztása egy probléma lesz, utána 150 embert megtalálni, aki érti is a dolgát, megint egy probléma lesz, ezeket összeszervezni, tehát azért vannak ezzel kapcsolatban kétségeim.
0: Mit kérne Unger Annától az első munkanapján, mit csináljon?
1: Hogy én mit kérnék?
0: Igen.
1: Hát elnézve a nyilatkozatait, ő szervezeti kérdésekben gondolkozik alapvetően, a szakmaiakat mind az elnök helyettesekre fogja bízni. Most egyelőre ebben a hivatalban ketten vannak, és azt is látni kell, hogy a kúria épületébe szeretnék őket költöztetni, de a kúria még ott van. A kiköltözés az 2027-re válható, még hogyha gyorsítják is, akkor is 1-2 hónap, tehát egyelőre helyet se tudnak találni. Talán a legfontosabb szerintem az lenne, hogy tekintse át az informatikai rendszereket. A tegnapi nyilatkozatában arról beszélt, hogy majd átveszik az aktákat, meg ügyeket, de ez nem egészen így történik. Tehát digitalizálva vannak a különböző folyamatok és az iratok, és ezeket a rendszereket össze kell tudni kötni. Hogyha ezek nem fognak összekötődni, most ilyen csúnyán kifejezve, akkor nagyon nehéz lesz ügyeket átvenni. Tehát én alapvetően erre helyezném most a hangsúlyt, azon túlmenően, hogy meg lesznek majd a bejegyzéshez, illetve a hivatal felállításához az adminisztratív eszközök, de az informatikára nagyon nagy hangsúlyt fektetnék.
0: Horváth Lórántnak köszönöm, hogy itt volt ma reggel.
1: Én köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Az elmúlt napokban újra nagyon erős orosz támadási hullám indult Ukrajna ellen. Augusztus 25-én Kijev mellett több északi, kelet és déli régiót érintő légiriadó volt, drónok, rakéták támadtak, és Kijev mellett Mila település lőszerraktárát érte orosz csapás. Azt követően ugye robbanás sorozat miatt a halálos áldozatok száma vasárnapra 38-ra emelkedett, és továbbra is eltűntként kezelnek 4 embert. Ez volt az idei év legsúlyosabb támadása ezen a fronton. Köszöntöm a stúdióban Robák Ferencet, közgazdász, volt nagykövet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi docense, óraadó. És hát ugye olvastam, hogy az EU elnökség első projekt biztosa volt, ugye, a kormányban.
2: Igen, én voltam az első.
1: Igen.
2: Ugye az első az minden ember életében nagyon számít, és ez nagyon szimbolikus volt, hogy mi nagyon friss uniós tagként meg tudtuk mutatni, hogy úgy meg tudjuk szervezni az EU elnökséget, mint bármelyik régi tagállam. Igen.
1: Most ez a beszélgetés sokkal könnyebb lesz, mint a magyar média törvényt eladni az unióban. Ezt megígérem.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én amikor Strasbourgban voltam Európa Tanácsnál misszióvezető, akkor a magyar sajtóban meg is jelent az a cím, hogy Robák követeli Martonyitól a médiatörvény megváltozását. Így jelent meg, miközben én csak továbbítottam azt, hogy az Európa Tanács és az Európai Unió melyik pontokban javasolja ennek a megváltoztatását.
1: Igen, ugye az Európa Tanács az egy külön szervezet, ugye az uniótól független, de ugye nyilván a Velencei Abszolút. Bizottságon keresztül egy jelentős nyomást helyezett Magyarországra. Ezt akkor lezárjuk, mert a fő témánk most ugye az orosz csapás. Azt mondják, hogy lehet a közeljövőben valamilyen béketárgyalás, nem feszül-e ellentmondás a között, hogy fokozza Oroszország a nyomást, miközben egyébként kilátásba helyezték ukrán részről is, hogy lehet közeljövőben amerikai közvetítésre egy újabb béketárgyalás.
2: Ugye, ahol mindig
1: lehet közeljövőben amerikai közvetítésre egy újabb béket.

0: muníciónak egy jó részét. Tehát vannak a katonai műveletek, amik ilyen meg olyan intenzitással folynak. Most egy kicsit nagyobb intenzitással két okból is. Az egyik ok az, hogy Ukrajna is nagyon lényeges csapásokat mér az orosz hátoldalra. Tehát 1000-2000 kilométeres távolságban is tud olajfinomítókat, háttér létesítményeket támadni, és hát Oroszország is egyre intenzívebben egyre. A másik az a politikai ok, hogy szeptember közepén választások lesznek Oroszországban, és Putyin népszerűsége, ha bár ugye egy ilyen autokráciában ez nehéz mérni a népszerűséget, de némileg azért megtorpant, mert az, hogy csapások érik Oroszországot is, és ez nem csak egy távoli valami színház, hogy jaj, különleges hadművelet a szomszédba, hogy visszaszerezzük a régi Szovjetunió részét, hanem saját bőrükön érzik nagyon sokan Oroszországban, különösen akkor, amikor állnak sorba, hogy benzint kapjanak. Tehát érzik azt, hogy közel van ez az egész, és ezért már nem mindenkinek tetszik az, vagy nem a nagy többségnek feltétlenül tetszik az, hogy Oroszország ilyen nagy energiát fordít Ukrajnára. Ráadásul most már hosszabb ideje tart ez a konfliktus, mint az első vagy a második világháborús orosz részvétel. Tehát kezdenek fáradni, és ezért kell valami eredményt felmutatni. És az eredménynek az egyik része az, hogy növelik a csapás számot. Másik része az, hogy próbálják azért meglebegtetni mindig a diplomáciai megoldást is. Ukrajna megadja magát, átáll az orosz oldalra, és orosz vezetést választ, vagy legalábbis olyat, aki orosz barát, és abban a pillanatban vége a háborúnak mondják az oroszok, milyen Ukrajna, akkor már nem megyünk tovább. Az ukránok meg nem egészen így gondolják, és Putyin ezt nem gondolta az elején, hogy gyakorlatilag ő hozta létre az igazi ukrán nemzetet, ahol már megvan a nemzeti büszkeség, hogy mi megvédjük magunkat, mi Európához tartozunk, mint ahogy Litvánia vagy Lengyelország, hát a történelemben nagyon közösek Ukrajna és ezeknek az országoknak az identitása. Tehát közben létrehoztak egy Ukrajnát, aki megvédekezik, és egyre jobban védekezik a katonai szakértők szerint a új háborút létrehozták. Nem a harckocsik, nem a csodálatos vadászrepülők azok, amelyek meghatározzák a háború menetét, hanem elsősorban a drónok, amit távolról lehet irányítani, és a legkisebb, legváltozatosabb támadó drónok, védekező drónok, gyakorlatilag nem lehet már a harci zónába anélkül, hogy bemenni, hogy az ember ne legyen veszélyeztetve.
1: Az elnöki hivatal vezetője, iroda vezetője, Kirill Budanov hűtötte le a kedélyeket, hogy a szeptemberi béketárgyalás az eredménye járhat, sőt mondta, hogy télen is folytatódni fog a háború. Ez valami technikai egyeztetést jelenthet a szeptemberi esetre, de Oroszország, hogy mondjam, reakciója az igazán érdekes, mert ugye van egy Storm nevű brit fegyver, amelyet az ukránok most alkalmaznak, és hogy ennek kapcsán Oroszország minthogyha kilátásba helyezte volna, hogy Nagy-Britániát is célpontnak tekinti, ami már a NATO-nak a védelmi képességét is érintheti.
0: Most van egy nagyon érdekes utazás, ugye a CIA-nak a vezetője Moszkvába látogatott, ráadásul nem is annyira titkosan, tehát minden hírügynökség leadta, ennek nagy jelentősége van. Valószínűleg azért ment oda, hogy az oroszokkal azért tudatosítsa, hogy még a leggyengébb láncszemnél, tehát hogyha északon ott Észtország felé, mondjuk az oroszok, nagy sok orosz által lakott Narviknál próbálkozni egy NATO terület ellen, az kemény lenne a válaszcsapás. Tehát úgy tűnik, hogy az oroszok próbálgatják a NATO-nak a reakcióit, és valószínűleg a CIA-nek a vezetője azért ment oda, hogy ne próbálgassál, mert tudhatják ők előre. Tehát vannak a NATO-nak is egyébként, hát most már ugye Finnország és Svédország is NATO tag, orosz érdekeltség Kaliningrád, az tulajdonképpen egy ilyen exklávé.
1: Bár küzdöttünk ellene, hogy ne így legyen, de Finnország, Svédország.
0: Elég sok érzékeny pontja van Oroszországnak is, tehát csak nem lehet fenyegetni a NATO-t. Én szerintem ez elsősorban a megint csak a választási kampány része, hogy Putyin egy erős vezető, aki még ugye a régi nagy ellenfelet, az Egyesült Királyságot is fenyegeti, és a NATO-t is fenyegeti, de ennek azért én gyakorlati jelentőségét abszolút nem látom.
1: A magyar kormány újra egyértelműen elítéli az orosz agressziót és támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Ez azért érdekes, mert 25-ben volt egy fordulat,

0: tulajdonképpen a magyar belpolitikai üzenetekhez képest az ENSZ-ben Magyarország társ jegyzője volt azon elítélő határozatoknak, amelyek érintették Oroszország szerepét az ukrajnai háborúban, és kevesen tudják, hogy 25-ben visszakozott a magyar kormány, és nem szavazta meg az újabb elítélő határozatot, de most újra ott vagyunk. Ez mit jelöl, egy megváltozott külpolitikai stratégiát, vagy másról szól a történet?
1: Én mindenképpen úgy látom, hogy megváltozott a külpolitikai stratégia, visszatértünk.
0: Bocsánat, Magyarország kimondta ebben az utóbbi állás pontban, hogy súlyos fenyegetésnek érzi Oroszországot Magyarország területi integritása szempontjából.
1: Azt mondta ki, amit nagyon sok Európai Uniós állásfoglalásban nem volt hajlandó a Orbán Szijjártó féle magyar külpolitikai vezetést jóvá hagyni. Tehát ezért 26-an fogadták el mindig azt a határozatot, ami ugyanezt mondta. Most végre visszatértünk ehhez. Hát ez a Jeszenszky, Kovács László, Martonyi János normális magyar érdekeket figyelembe vevő külpolitika, ami nem az orosz meg az amerikai párt politikai érdekeknek akar megfelelni, hanem az igazi magyar érdekeknek. Az igazi magyar érdekek azok az Európai Unióban vannak, a NATO-ban vannak, mint védelem, Európai Unió, mint jólét, és a magyar nemzeti kisebbségek és a szomszédos országok. Tehát ez a három pillér, ami kell, hogy minden egyes magyar külpolitikai stratégiának az alapja legyen. Egyébként ez volt az alapja a 2011-es utolsó magyar külpolitikai stratégiának, amit Martonyi Jánosék állítottak össze. Tehát visszatértünk a normalitáshoz, úgy mondanám, mert az, hogy azért, mert az alt-right Trump magaféle mozgalomhoz közeledjünk, vagy Putyintól mindenféle ígéretet kapjunk, azért ezzel a két nagy vezetővel barátkozni, ahelyett, hogy a közvetlen magyar érdekeket az EU-ban például, ettől függünk, ott megy a kereskedelmünk, minden. Tehát ez egy tévút volt, és végre visszatértünk. Tehát nem szabad ebbe a szélsőséges, szélsőjobbos, csak is pártpolitikát szolgáló külpolitikába belemenni, hanem vissza kell térni, nagyon helyesen, most úgy látom, hogy ez megtörtént, a magyar érdekek védelméhez.
0: Nem tudunk elmenni amellett, hogy az amerikai-iráni konfliktust egy pillanatra ne nézzük meg, hiszen majd megmutatjuk a nézőknek is, hogy a hétvégén kiadták a parancsot Lerek sziget támadására, ugye? Ez mit jelent konkrétan? Miért kell ezt a kis szigetet, amely elvileg stratégiai területek mellett helyezkedik el, miért kellett támadni?
1: Ugye itt egy eléggé kicsit befagyott konfliktusról van szó, hogy gyakorlatilag aknamentesítették ezt a szűk szorost, ahol a olaj- és gázszállítások folynak. Elsősorban egyébként Ázsia felé, Kína felé nagyon sokszor.
0: És most az amerikaiak kísérik ezeket a kereskedelmi hajókat.
1: Próbálják kísérni, de az időnként az irániak elröptetnek egy-egy drónt, hogy megmutassák, hogy azért ők is meg tudják ezt támadni. Tehát ez egy bizonytalan dolog. Már az irániak, a omániakkal, akik a túloldalon vannak, külön tárgyalásokat fordadtak. Az amerikaiak most megmutatják, hogy nem lehet nélkülük külön tárgyalásokat csinálni. Egyébként olajügyben őket ez különösebben nem zavarja, mert megvan a saját olajuk, most megszerezték a venezuelai olajat, és aki meg leginkább ebből károsodik, az Ázsia és Kína a fő konkurens. Tehát önmagában ez Amerikát annyira nem zavarja, hogyha az még egy darabig eltart ez a iráni konfliktus. Időnként azért figyelmezteti Iránt, hogy azért ő még ott van, és tud csapásokat mérni.
0: Ferenc, köszönöm szépen, hogy itt volt, és várom legközelebb is.
1: Köszönöm a meghívást.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök, új adatszolgáltatást vezet be a NAV. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Ha mindig a közvélemény döntene például kinevezésekről, jogszabályokról, az országot nem lehetne kormányozni. A kormányfő a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, az öregségi nyugdíj emelését, valamint azt, hogy 3 hőhullámot és 2 energiaválságot sikerült kezelnie az országnak. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választásokon. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 KEKVA felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá, ellenőrizhetővé. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. Legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Lemondott a Corvin láncról és az azzal járó testületi tagságáról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus szerint a magyar Corvin lánc testület nem tölti be azt a közéleti, tudományos és erkölcsi szerepet, amelyet be kellene töltenie. A Telex beszámolója szerint kifogásolta, hogy a testület nem állt ki az ukrajnai gyermekkórház elleni 2024-es orosz támadás ügyében, és akkor sem szólalt meg, amikor az általa létrehozott élvonal alapítványt szerinte szakmailag megalapozatlan támadások érték. Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehet zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton befelé a Vizafogó utca előtt a belső sávban, valamint a 23. kerületben a Haraszti úton a Millennium telep hívállomás közelében. Akadozik az előrejutás az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. A Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, valamint az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídi lehajtón 2 sávban lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és 2 sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is lezárva marad. Tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Forgas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, és hát nyilván nem a legörömtelibb helyzetről fogunk beszélgetni Gáj Dáviddal, a Baptista Szeretett Szolgált ügyvezető főigazgatójával. Jó reggelt kívánok. Ugye a halálos áldozatok száma meghaladta a 800 főt, ez tegnap esti hír ugyan, de részletesen beszámolnak a fejleményekről a portálok. Vasárnap 14 órakor a nepáli külügy hivatalos adata még 734 megtalált holttestről számolt be, és 2500-an tűntek el. Ezek riasztó adatok. A Szeretett Szolgálat mit tud ebben a helyzetben? Mert ugye ugyanúgy, ahogy korábban a térségben a földcsuszamlások kapcsán, ugyanúgy azonnal kimentek a munkatársak.
2: Igen, mi 2015-ben voltunk utoljára Nepálban, akkor is egy ilyen szomorú apropóval. Nem indultunk el kutatómentő csoporttal, mert sajnos egy ilyen katasztrófánál nincs értelme, és teljesen fölösleges, tehát nem lehet túlélők után kutatni. Viszont egyrészt, amikor meghallottuk ennek a nagyon tragikus katasztrófának, ennek a sárlavinának vagy villámáradásnak a hírét, akkor másnap már a helyi partnerünktől kaptunk egy segítségkérést, és akkor ennek kapcsán indítottuk el azt a jótékonysági gyűjtést, ami már napok óta él, és nagy valószínűséggel a héten már el is fognak tudni indulni kollégák Nepálba. Én itt most nem az azonnali életmentés vagy a kutatásmentés a cél, hanem ahogy 10 évvel ezelőtt is elsősorban orvosi segítséget fogunk tudni nyújtani, illetve a helyi partnerünk azt jelezte, hogy ők 400 háztartást, 400 családot szeretnének biztonságba helyezni. Ilyenkor minden elvész. Tehát a lakhatás, ivóvízhez való hozzáférés, élelemhez hozzáférés, az ingóságok, tehát tulajdonképpen mindenre szükség van.
1: Társul-e ehhez a tevékenységhez egy itteni adománygyűjtés?
2: Igen, ezt a napokban indítottuk el. A legegyszerűbb belépési pont a baptistasegély.hu oldal, és ott akár a számlaszámokat, akár a bankkártyás lehetőséget megtalálják a kedves nézők, akik szeretnék ezt támogatni. Mi 10 éve is azt tapasztaltuk, hogy a magyarok szeretik Nepált, tehát fontos nekik ez az ország.
1: Azt mi garantálja egyébként, hogyha valaki mondjuk egy 1000 forintos összeget ráutal a számlára, akkor ez el is jut oda?
2: Mi azt a Baptista Szeretett Szolgálattal, nekünk nagyon fontos az, hogy ez egy átlátható folyamat legyen, és ebben az esetben én szerintem saját kollégáink fogják elvinni, eljuttatni ezt a támogatást, és ott a helyszínen, tehát a katasztrófa helyszínén ők fogják biztosítani, hogy ez tényleg a megfelelő segítségre legyen ráfordítva, elköltve.
1: A 15-ös tapasztalatból vagy kapcsolatfelvételből vannak-e olyan kapcsolatok kint Nepálban, amelyek mondjuk ilyen szempontból, hogy hova kell a segítség, órákat vagy napokat rövidíthetnek a célba jutás szempontjából?
2: Mindenféleképpen, tehát mi 10 éve tartjuk a kapcsolatot a nepáliakkal, most is fel tudtuk velük venni a kapcsolatot, és hát az minden segélyszervezetnek óriási segítség, hogyha nem idegenként kell megérkezni egy országba. A helyi partner ilyenkor biztosítja a közlekedést, ugye már tisztában van a helyzettel, a nyelvi akadályokat, nem tudom, egy angol és a helyi nyelv közötti tolmácsolásban tud segíteni. Tehát az biztos, hogy sokkal gyorsabb a segítségnyújtás, hogyha nem úgymond hideg indítással történik.
1: Az Indexen van egy cikk, amely arról szól, hogy Rajendra Davadi, aki egy 47 éves igazgatója egy iskolának, megtudta, hogy 8 kilométerrel feljebb a települést elmosta a vízáradat. Ugye azt nem tudjuk, hogy mi okozta ezt, mert még vizsgálják, de mondjuk van egy, mondjuk egy kézenfekvő verzió, hogy leszakadt valamilyen jégtömb, és ez okozta ezt.
2: Igen.
1: És hogy ő körbe telefonálta az érkező buszsofőröket, akik diákokat hoztak, hogy megakadályozzák, hogy oda vigyék a gyerekeket, és sikerült megmenteni a gyerekeket, 1600 gyereket. Mit szólt ehhez? Ez egy fantasztikus történet.
2: Ez egy elképesztő történet, és én azt hiszem, hogy szóval ilyenkor a lélek jelenlét az ember életekben fizetődik ki, tehát ez óriási dolog, hogy valaki tud reagálni és jól reagál. És bocsánat, hogy egy másik katasztrófát hozok be, de én múlt héten jöttem haza Kolumbiából, a kolumbiai földrengésből, és ott pedig azzal a történettel szembesültem, hogy a baptista közösségben sajnos 2 halálos áldozata volt a kolumbiaiak közt ennek a földrengésnek. De az egyik halálesetben egy picit hasonló történt, hogy egy pedagógus nő, egy fiatal tanárnő gyakorlatilag a saját testével védett meg egy gyermeket, és sajnos ő meghalt, és a tanuló meg túlélte. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben a katasztrófákban megtaláljuk azokat a felemelő emberi történeteket, amiben meg mégis valamiféle reménység, vagy valami továbblépési lehetőség van.
1: Gyorsan mondjuk el, hogy hol lehet segíteni, aki szeretne.
2: A baptistasegély.hu oldalon van egy adományozás fül, illetve ugyanennek az oldalnak a legalján ott vannak a szeretett szolgálatnak a számlaszámai. Most tárgyi gyűjtést nem tartunk, mert nem tudjuk légiúton Nepálba elvinni, de hogyha bárki bármekkora pénzadománnyal tud segíteni, azt viszont el fogjuk vinni Nepálba.
1: Nagyon köszönöm a tájékoztatást, és várjuk a fejleményeket.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: 1522. szeptember 6-án futott be Spanyolország kikötőjébe a Victoria nevű hajó, fedélzetén mindössze 18 túlélővel. Ez a maroknyi tengerész volt az első a történelemben, akinek sikerült teljesen körbehajózni a földet. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót a kezdeteknél, aki maga már nem érhette meg a hazatérést? Start 1. Kolumbusz Kristóf. Start 2. Ferdinánd Magellán. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a BSV és a Genk tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy doboz, azaz egy havi Lev Jóla ízületvédő kapszula a levjola.hu webshop felajánlásával.
1: A legfrissebb KSH adat szerint 2026 első 7 hónapjában 40.528 gyermek született, 3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A július az különösen gyenge volt ebből a szempontból, mert nagyjából 6.200 gyermek született, ami 8,2%-kal kevesebb, mint 2025 júliusában, és még egy adat, hogy a teljes termékenységi arányszám 1,28 század, ami hát egy évvel korábban 1,30 volt, ami látszik, hogy csökkenés. Itt van velünk jó reggelt Soponyai Nagy Krisztinának.
3: Öregé.
1: Pszichológus, meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó, a Gyere Baba program vezetője.
3: Öregé.
1: Jó reggelt. Riasztóak a számok, de azt hadd kérdezzem meg, hogy van egy ilyen közkeletű felfogás, hogy ne görcsöljenek rá a gyerekre a fiatalok, mert akkor biztosan összejön. Ez miért ennyire bántó ez a hozzáállás?
3: Mert a receptet nem adják meg hozzá, tehát nagyon idegesítőnek és rossznak gondolják, amikor ez a mondat elhangzik, mert ugye tudnák, hogy kell, és ez megtörténne minden esetben, akkor nem lennének ennyire riasztóak a számok, azt gondolom.
1: Ugye azt láttuk az előző 16 évben, hogy például a reprodukciós eljárásoknak a hazai gyakorlatában milyen visszafogások és mesterséges gátak keletkeztek, és nagyon közkeletű volt, hogy mondjuk Brunóba kell menni, máshova kell menni azért, hogy összejöjjön, miközben egyébként az államivá vált reprodukciós centrumok Magyarországon is működnek, és vannak helyek, ahol igen magas szakmai színvonalon.
3: Azt gondolom, hogy mindenhol magas színvonalon folyik az ellátás, de a meddőségi probléma az nem pusztán reprodukciós kérdés. Pont azért dolgozom én is a klienseimmel, hogy azt elérjük, hogy tulajdonképpen ne csak pusztán egy lombik eljárásról beszéljünk, vagy adott esetben egy donációról, hanem előzetesen ennek a táptalajt meg lehet teremteni. Akár úgy is, hogy lelkileg, meg mentálisan felkészül az ember.
1: Mikor kell lelki segítséget kérni, és nem orvosit?
3: Hát a legjobb lenne preventív módon. Tehát nagyon jó lenne, hogyha szélesebb körben már lenne egy fajta információ átadás, és aztán szerintem még a rombik beavatkozások előtt. Tehát nagyon jó lenne, hogyha elkezdhetne mindenki önmagával foglalkozni, a párkapcsolatával foglalkozni, életkörülményeivel foglalkozni, és aztán utána következzen az orvosi beavatkozás, hogyha szükséges.
1: Hát kevesen tudják, hogy ugye sok orvos dolgozik azon, hogy mondjuk a hölgyet, mert elsősorban az ő testét kell felkészíteni, lelkileg és fizikailag felkészítsék a megfelelő befogadásra.
3: Hadd egészítsem ki ezzel azt, hogy nem csak a hölgyeket kell felkészíteni, hanem az urakat is. Egyre inkább a meddőségi kérdés nem csak a hölgyeknek a kérdése, régen elvitték a terhét ennek a problémának.
1: Ezt nem így értettem, hanem ezt úgy értettem, hogy nyilván ez egy szükséges és elengedhetetlen feltétel. Nyilván gondolom, hogy a párok együtt mennek az orvosokhoz.
3: Az orvosokhoz többnyire először a nőket vizsgálják ki, tehát pont ez a gond, hogy különös hangsúlyt fektetnek a női oldal kivizsgálására, és aztán a férfi oldal is most már bekerül a rendszerbe mindenképpen. De azt gondolom, hogy a párt együtt kell kezelni, és manapság nagyon gyakran orvosilag is kimutatható a férfi oldalon az elakadás vagy a szervi probléma.
1: Másképpen éli meg ezt az időszakot a férfi és a nő egyébként?
3: A férfiaknak nagyon nehéz dolguk van, mert a tehetetlenség érzésével is kell küzdeniük. Elmennek az orvosi rendelőbe párban, és akkor a hölgy bemegy az orvoshoz, a férfi kint ül a rendelőben, és többnyire vár. És aztán, amikor sikertelen esetleg a beavatkozás, akkor az is kérdés, hogy hogyan tudja támogatni a párját, kedvesét.
1: Azért nézőknek mondom, hogy nehéz úgy kérdezni, mint hogyha az ember kívül állna. Tehát mondjuk kikacsintak ebből a sztoriból, de tényleg megpróbálok. Mikor válik a gyermek utáni vágyból olyan projekt, amely már mindent felemészt, és mit tud tenni ez a lelki program?
3: Nagyon nem szeretem ezt a szót, hogy projekt. Igazából én a Baba Adventben hiszek, hogy arra várunk, vagy akire várunk, biztosan eljön. A projekt az egy olyan dolog, hogyha lennének időkeretek, megtett feladatok, kivizsgálások, akkor biztosan sikerrel jár, és ez nem ilyen.
1: Én a gyere baba kifejezést, vagy hívószót értettem projekt alatt.
3: Akkor vegyük úgy, hogy a mi küldetésünk, vagy tanfolyamunk, vagy programunk tulajdonképpen abban segít a pároknak, hogy ezeket az akadályokat kezeljék, és hogyha orvosi ellátásra van szükségük, akkor támogatást kapjanak lelkileg is emellett.
1: Azt hogy tudják mérni, hogy mennyit ad hozzá az önök felkészültsége, tanfolyama, képzése?
3: Ugyan nagyon nehéz itt számokban beszélni, hát azt tudjuk, hogy a nálunk járt hölgyeknél hány százalékban van fogantatás, ez egy mérőszám. De azért, hogy tudományosan is igazolható legyen a program, az elején is és a végén is felveszünk pszichológiai teszteket, ezek mérik például a depresszió mértékét, a reménytelenséget, megküzdési módokat, és akkor az ebben történő elváltozás az egy statisztikailag kimutatható mérőszám, és nagyon pozitív változások vannak a program alatt.
1: Egyébként néha szabad azt mondani, hogy egy hónapig nem akarunk erről beszélni?
3: Hogy ne szabadna. Szerintem több ideig is. Az lenne igazából az üdvözítő megoldás, hogyha az élet futna a maga simpájáján, és mellette az orvosi beavatkozások nem így programszerűen mennének, és nem az határozná meg az életet, hanem az élet élhetővé válhatna emellett is.
1: Ez nyilván empátia kérdése, de hogyha egy hozzánk közel álló ezzel a helyzettel küzd, hogy nem jön, akkor mit tudunk neki mondani, és mit egyáltalán nem jó, ha mondunk?
3: Igen, ez egy nagyon kényes kérdés, mert hogy érzékenyített állapotban vannak azok a párok, akik várnak a babára, nagyon rosszul viselik, amikor már a baráti társaságban mindenkinél megérkezik a baba, ők az utolsók, és akkor ilyenkor belekérdezni abba, hogy jön-e a baba, és mikor jön a baba, ez nagyon fájó. Szerintem meg kell várni, hogyha ők akarnak erről beszélni, akkor ott legyen a támogatás, de egyébként direkt módon meg nem merek kérdezni.
1: Mi példázza azt, hogy vannak sikertörténetei a gyere babának?
3: Hát 200-nál több baba született már meg, ez alatt a 10 év alatt. 28 csoportunk volt lezárt, akik nálunk jártak, jobban érzik magukat a program következtében. Úgyhogy a visszajelzések azt mutatják, hogy eredménnyel működünk.
1: És ha megjött a baba, akkor onnantól kezdve is van visszajelzésük arról, hogy alakult a párok története?
3: Igen, utána jön a következő nehézség, úgyhogy igazából a programot ki is lehetne szélesíteni, vagy meghosszabbítani, mert ugye a szülő szerep is hoz nehézségeket, ebben is el kell a támogatás.
1: Hát ez egy igazi long life learning történet. Köszönöm szépen Krisztinának, hogy itt volt, és várom legközelebb is, mert nagyon érdekes a téma, meg érzékeny.
3: Köszönöm a lehetőséget.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon, és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita, és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: senki nem
1: a most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András. 1522. szeptember 6-án futott be Spanyolország kikötőjébe a Victoria nevű hajó, fedélzetén mindössze 18 túlélővel. Ez a maroknyi tengerész volt az első a történelemben, akinek sikerült teljesen körbehajózni a földet. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót a kezdeteknél, aki maga már nem érhette meg a hazatérést? Start 1. Kolumbusz Kristóf. Start 2. Ferdinánd Magellán. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a BSV és a Genk tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy doboz, azaz egy havi Lev Jóla ízületvédő kapszula a levjola.hu webshop felajánlásával.
2: És már is egy kellemes
1: kapszula a levjola.hu webshop felajánlásával.

0: ugye van egyéni 1000 méteres, ami olimpiai szám, ugye? Van 1000 méteres aranyunk. Jó reggelt!
1: Így van, jó reggelt! Köszöntöm a nézőket!
0: Köszönjük, hogy valóban velünk van. Köszönjük, hogy velünk van, és megmondom őszintén, hogy a helyszíni kommentátoroknak is nagyon nehezére esett, hogy kibogozzák, hogy mi történt az 1000 méteres befutó után. 200 volt a különbség, képzeljék el, a három dobogós versenyz... kajakkenu, bocsánat. Igen, mert hogy nem mondtam, hogy kajakkenuzunk. Hát akkor elnézést kérek mindenkitől. Azt gondoltam, hogy ez tök evidens, de hülye vagyok. Szóval, hogy az van, hogy, hogy 200 volt a három versenyző között a különbség, és a helyszíni kommentátoroknak sem sikerült azt elmondani, hogy ön hányadik helyen ér célba. Mi volt ott a végén?
1: Hát igen, valóban én is nagyon sokáig nem tudtam, hogy pontosan mi lett a végeredmény. Én nagyon sokáig azt hittem, vagy abban a tudatban voltam, hogy Zakhár Petrovval sikerült holdversenyben megnyerni ezt a futamot. Majd aztán a edzőmtől megkérdeztem a pódium felé menet, hogy a Fuchsa mégis hanyadik lett, és hát ott tudtam meg, hogy igazából vele sikerült ezt a holdversenyt elérni, úgyhogy kaotikus volt ott a vége valóban, hogy megtudjuk, hogy mégis mit sikerült elérni, hogy sikerült elérni, de nagyon, nagyon jó érzés egy ilyen szoros csatából győztesként kikerülni.
0: Mondjuk én foci rajongó vagyok, de azért azt hadd jegyezzem meg, hogy nyilván az a cél, hogy a kajakkenu is megfelelő nézettséget vagy követési számot érjen el, mint a foci, mert hogy nagyon sikeresek vagyunk. Itt most látjuk, hogy sikerült 12 érmet szerezni, 4 arany, 7 ezüst, 1 bronz, ugye? És 2-t is hozott Dánielnek nekünk, hát az a nemzetnek, már elnézést, hogy ezt többes számba mondom, mert hogy a kajak 4-es is világbajnok lett. Ez egy kifejezetten jó év, ugye? Kifejezetten jó év, és mindenki azt mondja, hogy az idei eredményei alapján Dániel sikerült ezt az eredményt megugrani. Hogy látja?
1: Hát igen, egy év során is nagyon hosszú építkezésen vagyunk túl, így eredményesség szempontjából, ugyanis úgy indult ez az év, hogy sikerült Szegeden a világkupán 4. helyen beérnem, majd újra ebbe a számba elindulva sikerült ezüstérmet szereznem még Montreálba, így a VB előtt. Emellett volt nekünk egy másik fontos számunk, a másik olimpiai szám kenuban, amire nagyon nagy hangsúlyt fektettünk Hajdú Jonatánnal, és ez a kettő ez így fej-fej mellett, vagy hát egymás mellett ért el odáig, hogy végül el tudtam indulni 1001-esbe itt a világbajnokságon, és meg tudtam verni azokat, akiket korábban nem gondoltam volna, hogy akár bármikor, de hogy ebbe az évben bekövetkezik, az biztos nem.
0: Nézők kedvéért még elmondom, és akkor bevonom a beszélgetés másik szereplőjét, Perlai Bálintot is, hogy ugye Adolf Balázs világbajnok lett a másik ágban, ugye a kajakban, 5000 méteren, és Csorba Zsófia szintén 5000-en lett még világbajnok. Bocsánat, ezüstérmes és Kőhalmi Emese is ezüstérmet szerzett. Ez volt az utolsó napnak a krónikája. Mit mondhatunk, hogy mi az oka annak, hogy ilyen jók a magyar versenyzők? Ugye még volt egy időszak, amikor ott álltunk az éremtáblázat élén.
2: Hát ugye az éremtáblázatot végül az első helyen is zártunk.
0: Igen.
2: Ugye mint érmek száma, mint aranyérmek számában itt ugye, hogy már mondtad, Dani, hogy ugye nagyon jól összeállt most erre az olimpiára, főleg ugye te mondhatni vezérleteddel ugye 2 aranyat is hoztál. Noha talán, hogyha itt beszélünk, hogy milyen jól szerepeltek, azért azt is meg kell említeni, hogy a női és a férfi 4-es a másik szakágban ott lemaradt, a női az le is maradt ugye a döntőről, a férfiak meg a 5-ek lettek, tehát ott lehetne egy kis hiány, ezt

0: ezt Tóth Dávid szövetségkapitány is elmondta. Ugyanakkor Dani, ezt tudod megkérdezném, hogy mi az, ami így a felkészülésben ifjú Foltánászon ennyire összeállt, mert most látszik, hogy főleg itt az olimpiai számban 1000 méteren nagyon jól kijött a lépésről, és itt a végén nagyon jól tudtál taktikázni. Szóval mi az, amit mondjuk változtatatok erre az évre?
1: Olyan nagyon sok mindent nem változtattunk. Igazából ez a sok év együtt dolgozás, vagy egy együttkészülés az edzőinkkel. Igazából az, ami kicsúcsosodott én szerintem ebbe a két évben, amióta Foltán László a kapitányunk. Amellett még, amit szerintem így ez a csapat magáénak tudhat, az az, hogy tényleg nagyon tiszteljük egymást, nagyon jó edzéspartnerek vagyunk egymásnak, és nagyon hiszünk a másikban, meg magunkban, hogy ezeket az eredményeket el tudjuk érni, és ehhez jött egy kapitányváltás, ami így bekövetkezett így az olimpia után. Igazából ez tőlünk független körülmény, és mi megpróbáljuk ezt megoldani.
2: Hány órát kell edzeni, hogy az olimpiára kitartson ez a lendület?
1: Hát napi két edzés, egy edzést, ezt egy ilyen másfél két óra, és a vasárnapunk az, ami teljesen pihenő. Azért a versenyek ezt befolyásolják, meg a formába hozás, ez mindig a aktuális év naptárja befolyásolja, és próbáljuk ezt úgy összehozni, hogy a versenyre jöjjön ki az a forma, amit szeretnénk, meg amiért dolgozok.
2: Dánielnek megköszönöm szeretettel, hogy itt reggel csatlakozott hozzánk. Nézzék meg azt a képes összeállítást, ami a befutóról készült, mert hogy féltávnál még negyedik volt Dániel. Egészen elképesztő volt az a hajrá, azt majd nézzék meg, mondom, érdemes. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen neked is, hogy gratulálunk természetesen, és Bálintot meg legközelebb is látjuk szívesen látjuk a sportágakat érintő elemzésben. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, ez volt a Start. Holnap is várom Önöket szeretettel, viszlát.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az Ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök, új adatszolgáltatást vezet be a NAV. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Ha mindig a közvélemény döntene például kinevezésekről, jogszabályokról, az országot nem lehetne kormányozni. A kormányfő a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, az öregségi nyugdíj emelését. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választásokon. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 KEKVA felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá, ellenőrizhetővé. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. Legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Szeptember 9-én temetik 5. Harald Norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót pénteken késő este szállították. 5. Harald halála után fia 8. Hákon lett Norvégia új királya. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. Szakemberek szerint jövő tavasszal sok méh család elpusztulhat. Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehet zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
3: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
5: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
6: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Pacsi Kutya menhely alapítvány, Hajdúböszörmény. A Pacsi Kutya menhely alapítvány állatotthona 2012-ben nyitotta meg kapuit. Fő céljuk a beteg, sérült és kóborállatok elhelyezése, gyógykezelése, rehabilitációja és szocializációja, vagy a megfelelő gazdi megtalálása számukra. Az alapítvány a Hajdúböszörmény önkormányzatával kötött megállapodás alapján a város ebrendészeti feladataiban is részt vesz. A menhely területén állatorvosi rendelő is működik, így a bekerülő állatok helyben is részesülhetnek állatorvosi ellátásban. Az örökbefogadásnál személyes találkozást és több alkalommal történő látogatást kérnek, a végleges örökbefogadást pedig szerződéshez kötik.
3: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
7: Én tudom, hogy a legtöbb emberben nem merül fel a kérdés, hogy vajon hova tűnt a művészettörténet oktatás, de azért, hogyha beszélünk róla, akkor azért szerintem nagyon sokakban valóban megfogalmazódik, hogy jé, tényleg. És hát nem ok nélkül, és erről fogunk beszélgetni Révész Emesével, aki maga is művészettörténész, ráadásul a modern és jelenkori művészeti tanszék vezető docense az ELTE-n. Jó napot kívánok, örülök, hogy itt van velünk.
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és örülök, hogy beszélhetünk erről a témáról.
7: Szóval amikor én majdnem gyerek voltam, még a középiskolában is volt olyan tantárgy, hogy művészettörténet, nem volt feltétlenül kötelező, de lehetett. Ez ma már nincs.
8: Így van, tehát mostanában sem volt kötelező, szerintem soha nem volt kötelező középiskolában. Itt arról van szó, hogy pár évvel ezelőtt az új NAT, az úgynevezett 2020-as NAT kivezette annak a lehetőségét is, hogy művészettörténetet lehessen választani. Olyan tömegesen valóban nem éltek ezzel a lehetőséggel, de 2023-ban, amikor erre utoljára lehetőség volt, még 50 gimnáziumban érettségiztek hallgatók ebből a tárgyból. Tehát, hogy hangsúlyoznám azt, hogy itt egy lehetőséget szüntettek meg, és ami külön elgondolkodtató, hogy nem csak a tárgy tanulásának a lehetősége szűnt meg, hanem a belőle való érettségi lehetősége is. Na most ez első pillantásra logikusnak tűnik. De ha belegondolunk, hogy a szakgimnáziumokban, és itt elsősorban a művészeti szakgimnáziumokra gondolok, amiből jó néhány van országszerte, mai napig a tanterv része a 4 éves művészettörténet tanulás, akkor elgondolkodható, hogy számukra is lehetetlenné vált az ebből a tárgyból való érettségi, tehát azok számára, akik kifejezetten valamilyen művészeti ágat tanulnak most szakgimnáziumban.
7: Mi van akkor, hogyha valakiben az a kérdés merül fel, és ez tudjuk az elmúlt évtizedben a filozófiával kapcsolatban is sajnos felmerült, hogy hát mi haszna van ennek? Hát nem e felé megy a világ, beszéljünk erről egy kicsit, értessük meg, jó?
8: Ez egy nagyon jogos kérdés. Próbálok néhány jól megfogható érvet hozni amellett, hogy milyen fontos ismeretanyagról van szó. Ha arra gondolunk, hogy sokan mondjuk a nyaralások célpontjának választják Atént, vagy Párizst, vagy Firenzét, vagy arra gondolunk, hogy csak végigutazik valaki a 6-os villamoson a Nagykörúton, akkor folyamatosan találkozik az európai képzőművészeti örökséggel, épületekkel, festményekkel, szobrokkal. Egyrészt ennek van egy nagyon jól megfogható, üzletileg pénzben is kifejezhető haszna. A turizmus iparágának egyik motorja a kulturális turizmus. Márpedig abból lesz kulturális turista, aki valamilyen módon tudja értelmezni azt a műtárgyanyagot, amit lát. És nem bután botorkál a Louvre vagy az Uffizi képtárába. Tehát azt mondhatjuk, hogy közös célunk vagy érdekünk lenne az, hogy olyan művelt polgárokat engedjünk ki érettségivel, akiknek valami fogalma van arról, hogy ha mondjuk a Szépművészeti Múzeumban bemegy, akkor mit nézzen, miért nézzen, mire figyeljen. Ugyanis ha nincs meg ez a háttéranyag, ismeretanyag, akkor teljesen elveszetten témfergünk ebben a hatalmas műtárgyanyagban. Tehát egyrészt itt van a turizmus, mint egy jól megfogható üzleti érdek. Ugye Európa szerte a múzeumok, a kulturális turizmus az egy kifejezetten jövedelmező iparág. Ha nagyon leegyszerűsíthetem, onnan is megfoghatom a dolgot, hogy művészettörténetben járatlan fiatalokkal tömegesen vesztjük el a közönségünket, a Szépművészeti Múzeum közönségét, a Nemzeti Galéria közönségét, és számtalan vidéki múzeum közönségét. De tovább megyek, hogy elvesztjük azt a tudást is, ami a jövendőbeli döntéshozók kezében van. Egy építető, amikor egy épületről dönt, hogy az hogy nézzen ki, milyen stílusú legyen, ami majd meghatározza a városképünket. Egy üzleti megrendelő, aki plakátokról dönt, és 10 benyújtott pályázatból a minősíthetetlen vizualitásot fogja választani, mert nincs vizuális minősége, műveltsége, akkor azt mondhatom, hogy olyan tudásanyagról van szó, ami közvetve az egész vizuális kultúránkat befolyásolja. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy most tudjuk, hogy ennek a műnek Leonardo vagy Tiziano a festője, Székely Bertalan vagy Munkácsi Mihály. Fontos, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez egy olyan ismeretanyag, ami a vizuális műveltségünket formálja, és mondok még egy sokkal egyszerűbb hétköznapi példát, amikor a saját környezetünket alakítjuk egy lakásba. A fal színéről döntünk, a bútorok elhelyezéséről. Ne adj Isten, a falakra képeket vásárolunk. Akkor olyan aspektusról van szó, amiben nagyon jól megragadható az, hogy valakinek van-e rálátása több ezer éves vizuális kultúránkra, vagy nincs. De még egy ilyen terület például a divat. Hogy milyen ruhákat aggatunk magunkra, milyen színösszeállításban képesek vagyunk-e kifejezni magunkat vizuális módon, ezek mind-mind olyan területek, amikre hatással van a művészi történeti tudás. És még egy utolsó példát hadd mondjak, ugye az, mi azt kevésbé szoktuk vitatni, hogy az irodalom tanítás, az irodalmi ismeretek részei az általános közismeretnek, középiskolai ismeretanyagnak. És az is ugye azért fontos, nem feltétlenül azért, hogy be tudjuk azonosítani Shakespeare vagy Petőfi műveit, hanem azért, hogy biztos kézzel tájékozódjunk az irodalmi nyelvben. Tudjuk azt használni. Tulajdonképpen az olvasottság egy bármilyen, akár hivatalos levél megfogalmazását is elősegíti, és segít értelmezni az irodalmi szöveget, és nem utolsó sorban megteremti az irodalom vásárló közönségét. Tehát ezek a döntések, mint egy tóba dobott kő, olyan módon közvetve nagyon sok mindent befolyásolnak. És amikor a szakma részéről évek óta kérjük, hogy gondolják újra a döntéshozók ezt a döntésüket, akkor nem önmagában a tárgyi ismeretanyag mellett érvelünk, hanem amellett, hogy elvesztjük a vizuális kultúránk alakító és értő közönségét.
7: Hát és elveszítjük a tudásbázisunk egy lehető részét. Tudtam, hogy egy olyan fiókot nyitok ki a kérdéssel, amit aztán hosszan nem tudunk becsukni, és köszönöm szépen, hogy ilyen plasztikus példákkal hozta ide elénk, hogy miért fontos a művészettörténet. Na de nem értem véget a beszélgetésünk, mert most jön a fordulat. Ahogy a gimnáziumi művészettörténet oktatással az lett, ami lett, azt megbeszéltük. De hát a MOME, amelyik a művészettel foglalkozik, amelyik a művészet felkent tudását próbálja átadni, ehhez képest megszünteti az ezzel foglalkozó elméleti intézetet, az egészen döbbenetes.
8: Egy picit pontosítanék, én úgy tudom, hogy itt egy szerkezeti átalakításról van szó, amelyben az elméleti intézet elveszti az eddigi autonómiáját, tehát önálló tanszékként nem lesz jelen, de maga a tudás anyaga...
7: Az oktatókat átveszik?
8: Igen, az oktatók is megmaradnak, és amennyire tudom, az oktatás struktúrája, tehát az ismeretanyag is. Itt egy strukturális átalakításról van szó, amennyire én tudom. De az kétségtelen, és ez viszont a konkrét ügyön túlmutat, hogy egyre jellemzőbb nem csak nálunk, hanem Európa szerte, hogy kulturális ügyekben nem szakemberek, hanem bürokraták, politikusok döntenek, és olyan gazdasági, illetve politikai szempontok írják felül a szakmai érveket, amik nem odavalók. És a legszomorúbb az, hogy azok, akik a szakmai oldalt képviselik, a legritkább esetben tudnak értelmes párbeszédet folytatni erről. Egy ideje megy egy beszélgetés a szakmán belül arról, hogy kikkel lehet leülni a döntéshozók felől, azért, hogy beszéljünk, beszélgessünk erről a témáról. És nagyon jellemző hazai viszonyainkra, hogy nem tudjuk megtalálni azokat az embereket, akik felelősen tudnák képviselni a saját döntéseiket. Tehát az a baj, hogy beláthatatlan erők mozgatják ezeket a folyamatokat, ami nagyon elveszetté tesz mindenkit, és szerintem ilyen példákat nagyon sokan tudnak hozni a saját szakterületükre.
7: Nem tudnak rámutatni a szakmabeliek arra, hogy hozzátartozik a területünk, tehát hívjuk fel őt, vagy menjünk el hozzá?
8: Nem. Ugye annyira,
7: hát nincs ilyen minisztérium, amelyik a kultúrával, művészettel foglalkozna.
8: Pontosan erről van szó. Tehát én nagyon szívesen leülnék én, vagy gondolom kollégáink közül is jó páran, egy értelmes, kiegyensúlyozott beszélgetést, vitát folytatni erről, ami nem politikus, hanem pusztán szakmai érveken nyugszik. De nem tudunk olyan szemét, aki egyáltalán szóba állnánk velünk, és hangsúlyoznám, hogy ez nem csak a mi problémánk, hanem attól tartunk, hogy nagyon sokan elmondhatják ezt a maguk részéről.
7: Egészen furcsa helyzet, de hát az egész magyar kultúra ebben a fura helyzetben van, hogy voltak éppen úgy tűnik, mintha gazdátlan lenne, miközben döntések születnek, lásd a könyvkiadók sorsát, a színházak helyzetét, és ezt akkor most végtelenül hosszan lehetne nyilván sorolni.
8: Azért szomorú, mert hiába mondom én itt önnek az érveimet, és a ránk rádióhallgatóknak, sem ön, sem a rádióhallgatók többségének erre nincs ráhatása. Tehát csak így forgatjuk magunkba ezeket a sírámokat.
7: Hát a nagyobb baj, hogy önöknek sincs a saját szakterületükre ráhatásuk ilyen módon. Nyilván a diákok az ELTE-n kapnak művészettörténeti oktatást, de például a Károlin már nem.
8: Így van, ez viszont egy nagyon súlyos strukturális problémára mutat rá. A Károlin sok egyéb bölcsészszakkal együtt szüntetik meg a művészettörténész képzést, ami előtt azért állnak sokan értetlenül, mert újfent egy üzleti, vagy Isten tudja milyen alapokon megszületett döntésről van szó, ami mögött nincs semmiféle szakmai párbeszéd és évrendszer, senki nem érvel semmivel, hanem egyszerűen hoz egy döntést egy tucat vagy egy-két ember egy irodában. És ugye, csak hogy visszacsatoljak egy picit a művészettörténész képzésre. Ezt tisztázzuk a hallgatók számára, hogy ma Magyarországon egyetemen, ha valaki ezt a tudományt szeretné tanulni, akkor szabad bölcsészképzésre kell, hogy jelentkezzen, nincs önmagában művészettörténész képzés, és szabad bölcsészképzésre jelentkezve egy év után szakosodhat művészettörténetre. De hát ugye ugyanúgy fölmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség egyáltalán több tucatnyi művészettörténészre ebben a kis országban. Itt hadd érveljek megint amellett, hogy kifejezetten jók az elhelyezkedési foglalkoztatási statisztikáink a mi területünkön, hiszen a művészettörténeti tudás az egyre értékesebbé válik, pont azért, mert nem része már az általános tudásnak. Tehát nagyon értékes az az ember, akinek ma rálátása van, mondjuk így az antikvitástól a kortárs művészetig, az elmúlt pár ezer év vizuális hagyományára. És helyet fog találni a műkereskedelmekbe, a magángalériákba, a múzeumokba, és nagyon kiemelném a műemlékvédelmet, ami elvileg már csak koraiban létezik Magyarországon, de írtó nagy szükség van azokra a szakemberekre, akik az épített örökségről tudnak szakszerűen beszélni, és amellett érvelni, hogy mondjuk hogyan helyezzünk el egy szellőző csövet egy műemléki épület külsejében. Tehát, hogy ez egy nagyon értékes tudás piacilag is.
7: És hát ráadásul akkor most azt is meg tudtam mutatni, hogy a fiataloknak miért lenne érdemes művészettörténésznek menniük, hogyha ez a világ, a művészet maga vonza őket, mert hogy ez piacilag is egy értelmezhető terület.
8: Igen, és ugye nagyon sok oldalú, tehát nehogy azt higgyék, hogy aki művészettörténésznek tanul, az majd feltétlenül egy könyvtárban üldögél és kutat. Persze szerintem ez a szakma csúcsa, hogy kutatunk és publikálunk, de ez egy nagyon ütőképes szakma, amiben a műtárgy szakértéstől kezdve a művészetről való írásig nagyon sok minden benne van, és nagyon fontos a művészet közvetítő része. Tehát az, hogy ebben a mai ínséges helyzetben legyenek fiatalok, akik tudnak gyerekekhez, középiskolásokhoz, felnőttekhez közérthetően is érdekesen beszélni művészetről. Mi tavaly indítottunk egy szabad egyetemet, az ELTE-n, művészettörténeti szabad egyetemet, és mi magunk is meglepődtünk attól az óriási érdeklődéstől, ami ezt követte. A döntéshozók igazából ezen a helyzettel csak azt érték el, hogy felértékelődött ez a tudomány, mert megnehezítik a hozzávaló hozzáférést.
7: Jó, hogy ezt elmondta, és köszönöm, hogy ezeket végig beszélhettük, szerintem hallgatók. Én bízom benne, hogy bár dönteni nem tudnak, és magam sem valóban, de fontos, hogy értsük együtt, hogy mi ennek a súlya és jelentősége.
8: Az adódó magánvitában tudnak érvelni mellette.
7: Ugye? Révész Emese, köszönöm szépen. Művészettörténészt hallottak a művészettörténet oktatásról. Azt hiszem, hogy jó helyre fordultunk. Köszönöm.
8: Köszönöm, viszont halásra.
3: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
7: Előbb mondtam, hogy előbb egy könyvvel foglalkozunk, aztán majd sokkal, most jött el a sok ideje, mert itt van a telefon másik végén Ludwig Orsolya, a Libri Kommunikációs és Marketing igazgatója, úgyhogy akkor most sok könyv következik. Szervusz Orsi!
9: Szia, örülök!
7: Én is örülök, és hát olyan témát választottál, ami nem tudom, hogy mennyiben függ össze a tavasszal, de egyébként én magamon is érzem, tehát ilyenkor az ember elkezdi megkeresni, hogy mikor kell mit metszeni, hogy hogyan kell bekötni a nem tudom milyen gépet, a nem tudom. Tehát, hogy elkezdünk olyan dolgokkal foglalkozni, amikkel a téli sötétben nem. Igaz?
9: Hát persze, hát ez, erről szól a tavasz, az minden szempontból megújulás, újra fölébred a természet, fölébredünk mi is. Én viccesen szoktam mondani, hogy manapság már mindenfélének identifikálják magukat az emberek. Én néha szívesen identifikálnám magam mackónak, és akkor téli álmot alatnék, de most annak is vége lenne, úgyhogy tavasz van, és ki a természetbe, és hát persze ilyenkor már a nappalok is hosszabbak, úgy érezzük, hogy több időnk van, valójában ugyanannyi időnk van, de hát előkerülnek azok a tevékenységek, szabadidős tevékenységek, amik ezt a friss energiát le tudják kötni.
7: Egy dilemmámat hadd osszam meg veled, hogyha keresek valamit, hogy mit, hogyan kellene csinálni, könyvhöz nyúljak, vagy az interneten böngészek?
9: Az internet is könyveket fog ajánlani.
7: Hát vagy adatot ad, ugye mondani, mesterséges intelligencia.
9: Igen, az az igazság, hogy szerintem vannak olyan helyzetek, amikor tényleg nagyon hasznos az, hogy egy kb. Egy Google keresés, és rögtön megvan mondjuk egy konkrét recept, hogy pontosan mi kell ahhoz a finomsághoz, amit elterveztél, vagy tényleg azt az egy darab bokrot, ami ott van a kertedben, azt, hogy kell megmetszeni, az ilyesmire szerintem tényleg alkalmasabb.
7: Én nálam ez úgy szokott kezdődni, hogy mi ennek a neve? Ez gaz vagy dísznövény? Nálam ez így indul.
9: Jó, ezzel nagyon tudok azonosulni.
7: De boldogulok, tehát ugye, mert az internet, az applikációk, lefotózom, megkérdezem, megmondja, azt is megmondja, hogy húzd ki, de gyorsan. És akkor ez lesz.
9: Igen, de hát azért ez csak az utóbbi években van így. Tehát én rettenetesen antibotanikus vagyok, hogy így mondjam, szóval ami mellettem túlél, az az atomháborút is túlélnék körülbelül. Persze azért nem teljesen így van, de én így éltem meg magam, főleg anyukámhoz képest, aki meg nagyon-nagyon értett a növényekhez, és igazából az ő tudása volt nagyon komoly, mert hát ő nem is tudott internetet használni, még akkor se, amikor már volt, nem szerette ezeket a úri huncutságokat, és ő tényleg tudta a növényekről, hogy melyik micsoda, mit kell vele csinálni, hova kell rakni, mennyi vizet kell adni neki, szóval. De most visszatérve arra, hogy internet vagy könyv, szerintem amikor egy darab konkrét kérdésünk van, vagy valami nagyon egyszerű kérdésünk van, és arra választ keresünk, arra valószínűleg gyorsabb és hatékonyabb lehet az internet. A könyvek szerintem inkább inspirációra, illetve egy-egy témában való elmélyülésre.
7: Igen, az átfogó tudás. Arra nem jó az internetes keresés. Tudás.
9: És persze vannak olyan kertészeti könyvek, ami a meccésről szól, és akkor ott azt lehet mondani, hogy hát ezt én az interneten is megtaláltam volna, de az interneten azt találod meg, hogy mondjuk a rózsát hogy kell megmetszeni, egy meccésről szóló könyvben pedig elmondják neked, hogy a különböző növények, a fásszárúak, a lágyszárúak, az ilyen fa, az olyan bokor, ő mit igényel, és akkor tényleg lesz egy átfogóbb képed az egészről. Úgyhogy szerintem itt igazából más is a feladata a könyvnek és az internetnek. Tök jó, hogy van már az internet, és nagyon sok mindenre gyorsan kaphatunk választ, de azért ezek a hobbi könyvek, amiről ugye beszélgetünk, egyrészt tényleg ezt az átfogó tudást, az inspirációt, illetve hát nem is tudom, az esztétikai érzékünket is egy kicsit meg tudják mozgatni. Én például kaptam barátnőmtől fantasztikus olyan képes könyvet, azt hiszem ezt így lehet legjobban apostrofálni, ami a provanci otthonokat gyűjti egybe, és egyszerűen csak szép nézegetni, és néha egy vasárnap délután a kávéval fantasztikusan jó ábrándozni arról, hogy de szép lehet ott, és de jó lenne ott.
7: El tudnád képzelni magad abban a millióban?
9: Ó, nagyon, nagyon. De tényleg, tehát, hogy ahogy nézegetem ezeket a házakat azért, vagy belső enteriőröket, úgy kapok ötleteket, hogy az például de szép lenne, ha én is így rendezném el azt a sarkot mondjuk a nappaliban, vagy ilyesmi, és ezeket nem hiszem, szóval ez ilyen lélekmelegítő, és ilyen kis finom szépségeket, apró szépségeket és apró örömöket tudnak adni.
7: Meg ugye, ami még egy egészen figyelemre méltó dolog, hogy valahogy ennek a divata a könyvesboltokban sem múlik. Tehát bemegy az ember egy könyvesboltba, és az ilyen típusú könyveknek, a hobbi könyveknek, a szakkönyveknek, a képes könyveknek, ahogy te fogalmaztál az előbb, ezeknek garmada állott hosszú polcsorokon keresztül.
9: Igen, és nagyon sok minden tényleg az esztétikumról szól. Tehát ez a coffee table book kategória, tehát amikor csak így kiteszed akár dekorációként is a könyvet a nappaliban a kisasztalra, ez a kategória, ez ismét nagyon divatos, tehát ezek a nagyméretű, viccesen szokták mondani, hogy ez olyan nehéz, hogy fegyvernek minősülő tárgy önmagában, tehát hogy ezek a nagy képes könyvek, ezek újra divatba jöttek, és tényleg örömmel látjuk, hogy szeretik az emberek és veszik. Ugyanígy a gasztronómiai könyvek, azok is valójában nem egy konkrét receptről szólnak, mert hát arra tényleg sokkal alkalmasabb az internet, hanem bizonyos inspirációkról, illetve hát azokról a csodálatos képekről, amiket a gasztronómiai könyvekbe elhelyeznek, már tényleg csodálatosak. Azt is megmutatják, hogy ha megfőztél valami finomságot, akkor azt lehet így is tálalni, meg úgy is tálalni. Szóval szerintem ezeknek ez az igazi ilyen tulajdonsága ennek a kategóriának. De aztán vannak persze olyan hobbi könyvek is, amik konkrétan foglalkoztatnak, és tehát feladatot próbálnak adni.
7: Horgolás?
9: Nagyon divatos. Például a horgolás is, de vannak a felnőtt színezők, ugye ez is nagyon divatos mostanában felnőttek körében is, hogy ezzel egy kicsit így a relaxációt segítsék. De hát van például egy fantasztikus kvíz könyvsorozat is, a Genius kvíz könyvsorozat. Mi nagyon szeretjük, a gyerekeim is nagyon szeretik, ami egy kicsit így a tévés kvízek világát hozza el az otthonba. Aztán persze jelennek meg mondjuk tudoku, meg rejtvény kötetek is, vannak most már olyan könyvek is, az például az én apukám és a kislányom szeretik nagyon, ahol ilyen nyomozós feladatok vannak, mondjuk Sherlock Holmesnak a mintájára, vagy az ő inspirációjából született mindenféle bűntények, és akkor ők kinyomozzák ezeket, és ez van gyerekeknek, felnőtteknek való.
7: Az ilyet nem is láttam, ez jó pofa.
9: Ez nagyon jó pofa, és amikor az én kislányom még tényleg kicsi volt, akkor ő kitalálta, hogy a nagypapájával ők valójában titkos ügynökök, és minden találkozáskor valamit kinyomoztak, úgyhogy ők ezt nagyon megszerették, ezt a kategóriát.
7: Nagypapának volt sorszáma is, mint a 007-esnek?
9: Volt nekik egyébként, erre már nem emlékszem, de nagyon komolyan vették a dolgot.
7: Ez komoly. Hoztál konkrét könyvet is nekünk?
9: Hoztam konkrét könyvet, és egyel teljesen huncut leszek, mert most, hogy egy pár szót beszélgettünk még a riport előtt, megkérdezted, hogy nekem mi a hobbim, hát a legnagyobb és legkedvesebb az a tenisz, és eszembe jutott, hogy a nagy tenisztárokról, a most hát éppen visszavonult, vagy éppen most aktív tenisztárokról, tök jó könyveket jelentettek meg. Rafael Nadal az én nagy kedvencem, ő mondjuk most már visszavonult, úgyhogy nem látni aktívan, de egy nagyon jó könyv született az ő karrieréről, de már megjelent egy olyan kötet is, ami Carlos Alcaraz és Jannik Sinner összecsapását, vagy versenyét dolgozza fel. Szóval ilyen sportrajongás témakörben is lehet nagyon sok mindent találni.
7: Ajaj, a labdajátékok, foci főleg, persze minden adja.
9: Igen, Szoboszlai Dominikról megjelent, ugye a Szoboszlai sztori, óriási siker, és tök érdekes.
7: Így van. Meg azért megjegyzem, hogy Federerről is, hogyha te Nadalt említetted, és nekem ő volt a nagy kedvencem. Hoppá,
9: na akkor most össze is akadtunk, mert ez egy nagy kérdés mindig, hogy te Federeres vagy Nadalos, de abban megegyeztetünk, hogy mi most nem a Djokovicnak drukkoltunk, de sem volt.
7: Okay.
9: De azért ne csak a teniszről beszéljünk, untatjuk ezzel esetleg a hallgatókat, de például a nagyon-nagyon népszerű Laurie Gilmore szerzőnőnek a romantikus sorozata, és a Pumpkin Spice kávézó volt tavaly az egyik legsikeresebb könyv, ehhez most született egy színező könyv, úgyhogy ha valaki akár a Gilmore lányok, akár az ilyen romantikus történetek világát szereti, akkor talál ehhez egy ilyen színező könyvet is.
7: De van Harry Potter-es színező könyv is, csak úgy mondom, az minden színű biztosan, mint a Harry Potternél oly sok minden, de van mit színezni rajta.
9: De Harry Potterből minden van.
7: Ugye?
9: Harry Potterből tényleg minden is van, de hát ez tényleg egy olyan fantasztikus világ, amit megkreált J.K. Rowling, hogy ez aztán tényleg meg is adja a lehetőséget arra, hogy a minden felületen meg tudjon jelenni. Most fantasztikus egyébként a Harry Potter kiállítás, nem tudom, hogy ezt így merhetem-e ajánlani.
7: Mi ajánlottuk már a hallgatóinknak, úgyhogy ha valaki rendszeresen hallgat minket, akkor tudhatja. Igen.
9: Na hát oda érdemes ellátogatni. De vissza a könyvekhez, szívesen ajánlom még, hogyha valaki szereti a kézügyességét használni, óriási divat most az amigurumi, ami nagyon viccesen hangzik így, de ezek a pici horgolt állatkák, figurák, ilyesmik, és annyira nem ördöngösség egyébként ezeknek az elkészítése, tehát elsőre úgy tűnik, hogy na, ez az, amit biztos, hogy nem tudunk megcsinálni. De ezek a könyvek, és hát persze vannak videók is hozzá, mondjuk a YouTube-on, ezek tényleg megmutatják lépésről lépésre, hogy mit kell csinálni, és elég, hát nem is, nem azt nem mondom, hogy egyszerű, de nem egy, hogy mondják, ez nem egy rakétatudomány, tehát hogy össze lehet hozni.
7: Ez egy ilyen japán technika?
9: Igazából nem tudom, hogy honnan ered ez a szó, de magukat, ezeket a kis figurákat így hívják. Feltételezem így a szóból, hogy ez egy japán eredetű vagy ázsiai eredetű technika.
7: És akkor ehhez horgolni most kell tudni, ha jól értem, ugye? Tehát itt
9: igen,
7: a horgolás a kulcs.
9: Nagyon könnyű megtanulni. Igen, és a horgolásnak az alaplépéseit tényleg nagyon könnyű elsajátítani. Szerintem ez még könnyebb, mint a meccés.
7: Na, azért maradnék annál. Tehát nem tudom, látsz magad előtt, amint amigurumit horgolok, mondjuk, hogy legyen egy kis macskám?
9: Jó, bevallom, hogy nem. Úgyhogy neked akkor kertészkedős könyvet ajánlok. Köszönöm. A természet kincsestára, Greens of Daisy. Egy magyar szerzőnőnek egy nagyon kedves könyve. Egy kertészmérnök hölgyről beszélünk, és ebben a könyvben gyógyító és ehető növények világába kalauzol el. Szerintem nem a meccésről szól, azt majd szerintem megoldod a Google-rel, de ezzel nagyon jól lehet inspirálódni a zöldségek irányába.
7: Nekem mindig az a bajom, én egy csomó növényt telepítenék, de hát akkora kert is kellene. És azért ennek megvannak a szűk keresztmetszetei. Viszont egy ilyen könyv arra jó lehet, hogy azt az egyet kiválasszam. Ugye? Tehát, hogy
9: igen,
7: mit, mivel, igen. Mit, mi mellé lehet, mi az, ami szép lesz mellette. Tehát egyfajta kerttervezéshez biztosan jó ötleteket lehet nyerni egy könyvből is.
9: Bizony, és ott nagyon sok ilyen turpisság van, hogyha bizonyos növényeket egymás mellé ültetünk, akkor azok támogatják egymást, akár kórokozókat is távol tudnak tartani, szóval ennek érdemes utána nézni, hogyha szép, színes buja kertet szeretnénk, akkor mit érdemes figyelembe venni.
7: Felmegyünk az oldalatokra, kertház otthon alcím alatt lehet rengeteg mindent találni. Hát ez bizonyítja azt, hogy ez most is divat, tehát ilyen tematikájú könyveket kiadni, az egyáltalán nem egy elveszett gondolat. Nyilván olvasója is van, és hát remélem, hogy sokaknak jó ötleteket is adtunk most.
9: Bízom benne.
7: Úgy legyen. Orsi, köszönöm szépen szokás szerint, és várlak vissza ide a műsorba újabb és újabb tippekkel.
9: Örömmel jövök, köszönöm.
7: Köszönöm. Ludwig Orsolyát hallották, a Libri kommunikációs és marketing igazgatóját, aki azt hiszem most már igazából talán nemzetközi igazgatója a Librinek, így kellene mondanom, de ezt majd a legközelebbi alkalommal visszakérdezem, hogy ez milyen változást jelent az ő életében. És hát holnap nem jövünk, mert jön a hétvége. Lassan nem, még holnap vagyunk, hiszen holnap még péntek van csak. Igen, tehát akkor holnap is találkozunk, és majd utána jön a hétvége, úgyhogy holnap várom önöket vissza, ugyanígy, ugyanebben a műsorban. Azt hiszem, holnap nem Betty lesz a szerkesztőnk, most Szabó Bettina szerkesztette ezt a mai adást. Én Róda Jégon vagyok, tartsanak velünk legközelebb is, minden jót!
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
10: A fővárosban lassú a haladás a Rákóczi úton befelé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Szél Kálmán tér környékén, a Pesti alsó rakparton a Lánchídig déli irányban, valamint az Erzsébet hídnál északra, valamint a Budai alsó rakparton északi irányban a Szabadsághídig és a Margit hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Rákóczi hídon mindkét irányban, az Árpád hídon Budára, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídi lehajtón két sávban lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is lezárva marad. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jégon.
7: Egy olyan filmnek a premierjéről beszélünk, amit már lehetett látni, mert február 3-án a filmszemlén bemutatkozott a Profécia, és hát ott sikerrel mutatkozott be, úgyhogy remélhetőleg várakozások veszik körül Fabricius Gábor filmjét. amelyet most már lassan elkezdenek úgy vetíteni, hogy hát sorba rendesen lehet majd látni. A Z-generációról szól ez a film, és az alkotó Fabricius Gábor a vonalban. Szervusz, Gábor!
11: Szervusz! Igen, így van.
7: Téged a Z-generáció miért érdekelt különösen?
11: Igazából nekem volt egy olyan személyes tapasztalatom, mint a Covid után, ami azt a benyomást keltette bennem, hogy nagyon nagy a közöny egymás iránt. Nyilván nekem volt egy olyan esetem, hogy majdnem ugye meghaltam, és akkor kórházban voltam, stb. És azt éreztem, hogy valamiféle furcsa közönnyel viseltetnek az emberek egymással kapcsolatban. És akkor arra gondoltam, hogy egy olyan dokumentumfilmet szeretnék csinálni, ami ezeket a falakat radikálisan lebontja. És én azt láttam, hogy ez az a korosztály, ez az a generáció, aki mindenféle gátak nélkül szeretne beszélni egymással is, egymás felé tudnak fordulni óriási empátiával, megérteni egymást. És ez az a generáció, akinél úgy éreztem, hogy a legkevésbé vannak jelen abban a diskurzusban, ami hát így a médiatér, vagy egyáltalán a filmek világa. Tehát, hogy nagyon keveset. Annak ellenére, hogy meg vannak címkézve, hogy ő az Z-generáció, és ilyen, meg olyan, meg amolyan, nagyon kevésszer lehet hallani az ő hangjukat. És egy olyan biztonságos teret szerettem volna létrehozni, ez a tűz körül ülés, egy ilyen nagyon ősi vágyunk, hogy a tűz körül ülve megosztjuk egymással a dolgainkat, és a jövőben nézzünk, azért is profécia a címe, oda össze tudjam őket hozni, és ott tudjak velük valójában beszélgetni. Tehát amikor megkérdezem tőlük, hogy hogy vagy, az nem egy olyan hogy vagy, hogy egyébként meg tök mindegy, hanem tényleg valódi kérdések és valódi válaszok szülessenek, és egyébként szerintem ez nagyon erősen működött is.
7: Mindenkit látunk, akit szóra bírtál, vagy nem volt mindenki annyira nyitott, hogy egy filmben helyet kapjon?
11: Hát ugye amikor már eljöttek, akkor ők azért tudták, hogy egy filmben fognak szerepelni, annak ellenére, hogy ugye a tűz felé ülnek, és kvázi a háttérben dolgozó kamerákat a sötétben nem is érzékelték, sőt el is felejtették, hogy be vannak portozva, mikroporttal, ilyen kis mikrofonokkal. Tehát gyakorlatilag sikerült létrehozni egy olyan teret, amiben tényleg egymással tudtak beszélgetni. És ezt 5 napig, hogyha technikailag nézzük, ugye a forgatás menetét, akkor ezt 5 napig csináltuk, és ebből az 5 napból van összevágva úgymond egy éjszaka, vagy egy ilyen tűz melletti beszélgetés, ez 2 óra. És tehát vannak nyilván olyan emberek is a filmben, akik egymással ugye nem is találkoztak, mégis nagyon hasonló problémákkal, nagyon hasonló kérdésekkel, mint például a gender, tehát hogy a saját szexualitásuk kérdése, amiben nagyon nagy nyomás helyeződik rájuk a média oldaláról, vagy a világ van a különböző politikai oldalaknak az elképzelései szerint, és ők ebbe születtek már bele, tehát úgy nőttek föl, hogy itt az ilyen likvid dolog, és ezek kérdéseket okoznak, hogy a rassz kérdése, hogy például egy palesztin lány szólal meg, aki Magyarországon született, úgymond szőkék a szülei, mert hogy ugye magyar szülők, tehát nem az érszerinti szülőkkel nőtt föl, és milyen Magyarországon egy ilyen helyzetben felnőni abszolút magyarként, és hogy nézik őt például nagyon sokszor cigánynak, és hogy ő benne ez mit okoz. Vagy hogyha megyek tovább, akkor természetesen a drog kérdése, ami egy óriási probléma szerintem ebbe a generációba. Tehát olyan méhkasba nyúltunk úgymond ezekkel a fiatal lelkekkel, hogy egészen elképesztően mély történetek. Mindegyikük egy-egy film önmagában is, főleg, hogyha beszélgetnek, az meg őrület.
7: Az idősebbek ezt szokták intézni, ezt a generációt annyival, akik előttük járnak, ugye, hogy hát ez a digitális nemzedék, ezek nem beszélgetnek, ezek csak nyomkodnak, és ők már eleve így nőttek fel, és egyébként ez tény, ők az első olyan nemzedék, amelyik a digitális eszközökkel együtt nő föl, tehát elveszett számukra a kommunikáció hagyományos módja. Miközben te pont a kommunikáció hagyományos módját kínáltad fel nekik.
11: Azért nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert ez volt egy ilyen őrületes élmény, hogy képzeld el, hogy nem ismerték a tűz körül ülök és beszélgetek élményt.
7: Mondjuk
11: ami azt gondolom,
7: döbbenet.
11: Hogy
12: nekünk, idősebbeknek, ez egy ilyen teljesen az elmúlt, mit tudom én, az emberiségnek 100 000 évében, ez egy teljesen természetes dolog. És annak van egy mágiája. És nekik egyáltalán nem volt meg. És olyan hálálkodás ment a végén, hogy úristen, ez egy olyan élmény, amit soha nem éltek át, és fantasztikus, és hogy mennyire megnyitja az embert, és hogy ugye előse vették a telefonjaikat, tehát hogy tulajdonképpen ilyen digitális detox volt, ami nekik is egy óriási élményt okozott, és végül is létrejött a tűznek a mágiája velük is, annak ellenére, hogy ők nem így nőttek fel. Tehát egy új helyzetbe kerültek, és ez nekik nagyon furcsa volt, és azt gondolom, hogy működött ugyanúgy, mint mindannyiunknál.
7: Ha megnézzük a filmet, hány fiatallal találkozunk?
12: Hát összesen hányan szerepelnek benne?
7: Már nem is tudod.
12: 15-20-an lehetnek talán.
7: Az sok, én ugye kevesebbre gondoltam.
12: Kell, hogy igen, hát figyelj, 6 nagy szál van benne, 6 nagy történet van benne, akik vezetik úgymond ezeket a ilyen témákat, amit mondtam, hogy gender, hogy drog, hogy rassz, hogy szülők, transzgenerációs traumák, és köré gyűlnek, hogy úgymond ezek köré, a szószólók köré gyűlnek, akik szintén ezekben a témákban nyilatkoznak meg, de ez összesen körülbelül az 15-20 ember. És azt azért mondom, tudni kell, hogy nagy mennyiségből maradtak ők így bent, egy ilyen szűk csapat lett volna. Mondjuk a tűz körül legközelebben mondjuk 6-an ülnek, akkor egy kicsit távolabb úgymond 10-en. De azért ezt ilyen 50-60 emberből kaptuk meg ezeket a történeteket a gyártási folyamat során.
7: Jobban megértjük a fiatalokat, mi idősebbek, ha megnézzük a filmedet? Jobban meg tudjuk, hogy mi jár a fejükben?
12: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy például a filmszemlén, a bemutatóra Pataki Ági Kovács Gábor duó beült, és teljesen tátva maradt a szájuk, és hosszan beszéltek arról, hogy most már egészen másképpen látják ezt a generációt, mint ahogy eddig gondolkoztak róla, és hogy valójában soha nem volt lehetőségük arra, hogy ilyen érzékenyen, közvetlenül, empatikusan kerüljenek közel hozzájuk. És én ezt látom, hogy egyrészt ugye van, a generációs szinten a fiatalabbak, azok nyilván azokat a történeteket hallják, amik bennük élnek, amik bennük is élnek, tehát az ő generációkban. De az idősebbeknél ez tényleg egy közelkerülési helyzet, ahol már úgy nem látják ugyanúgy a világot a fiatalokkal kapcsolatban, mint ahogy korábban. Szerintem ez egy olyan élmény, ami megváltoztatja a nézőpontjukat. És hát végülis ez volt a cél, hogy legyen egy, a közöny helyét felváltsa az empátia minden szinten.
7: Ez a sok beszélgetés, ami ott a filmszemlén, a film körül és utóéleteként zajlott, ez arra sarkal benneteket, hogy a premiért március 19-én a Toldi moziban úgy intézzétek, hogy ott utána lesz egy közönség találkozó. Ott lehet veled találkozni. A fiatalok közül is néhányal?
12: Szerintem nagyon sokan lesznek. Hát ugye a producerei Kozák Soma és Kuslics Máté, ők maguk is z-generációsok, tehát hogy én valójában az operatőr is az volt, tehát hogy rajtam kiválasztom az egész stáb z-generációs, és velük együtt fogjuk ezt a Q&A, tehát kérdés és válaszokat, sessiont megtartani a premier után, és aztán utána pedig, ugye mivel ez a Colorado zenei fesztiválon történt a forgatás, a colorádósok egy bulit is fognak hozni nekünk.
7: Na, hát ez akkor egy előszművészeti találkozó lesz. Minden esetre, hogyha valakiben az kérdés, hogy a Z-generáció az micsoda, ez a millennium generáció, tehát a 2000 előtt pár évvel és 2000 után pár évvel születettek. Hát öreg kamaszok és fiatal felnőttek úgy nagyjából. Meg a rendező Fabricius Gábor, aki remélem öröki fiú, úgyhogy valami hasonló módon álljunk el ez a dologhoz.
12: Ez egy jó labda volt, amit igazán nem is tudok leütni.
7: Na jó, akkor maradjuk ebben. Március 19-e Toldi mozi. A Profécia hivatalos premierje, utána pedig elindul a film a maga útjára, amihez minden jót kívánok neki, és neked a rendezőnek. Szia, Gábor!
12: Köszönöm szépen a beszélgetést!
13: csúszik az este.

0: a fejüket, hogyha a közéleti politikai tartalmak iránt érdeklődnek, mert hogy Trencsényi Dávidot leginkább úgy ismerjük, hogy ebben jeleskedik hírmagyarázóként és publicistaként is. Hát ehhez képest írt egy mesekönyvet. Szervusz, Dávid!
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Neked ez természetes ez a helyzet, hogy mesekönyvíróként szerepelsz egy műsorban?
1: Nem, nagyon-nagyon nem természetes. Életem első mesekönyve, és hát majd a hallgatókon, olvasókon, vásárlókon múlik, hogy ez így is marad-e, vagy tudjuk folytatni, vagy kell-e, szeretnék-e, hogy folytassuk. De hát legyen az, hogy magunk között beszélgetünk, neked is van, vagy fél tucat gyermeked.
0: Hát majdnem annyi, jóna,
1: öt. Igen, te is tudod, és hát a hallgatók is, akinek óvodáskorú gyereke van, az mesékben él. Mesékben magyarázunk a gyerekeknek, és hát a gyerek is folyamatosan bevon minket az ő mágikus mesei világába. Úgyhogy azért maga a mese nem volt olyan messze tőlem, az, hogy ez egy köteté álljon össze, az engem lepett meg talán a legjobban.
0: Nem fenyegetésképp mondom, hanem elmesélem kíváncsian arra, hogy nálad így született-e ez a könyv, hogy azért gyerekeim rendre azzal nyúztak, hogy mesélj a szádból. Ez ugye azt jelentette, hogy ne felolvassam, hanem én találjam ki, hát ezt ők így fogalmazták meg 2-3 éves korukban, és aztán elkezdtek nyúzni, hogy ezt írjam le, hogy az megmaradjon. Nem írtam le, ez az én hibám és az adósságom feléjük. Te leírtad? Ezek azok a mesék?
1: Nálam ez úgy kezdődött, hogy az én kisfiam azért nyúzott, hogy róla meséljek.
0: Hát
1: hogy
0: persze,
1: róla
0: hát szóljon.
1: Róla szóljon a mese, és ugye játszottam az elfoglalt fáradt szülőt, és a lusta megoldást választottam először, és kicseréltem a főhős nevét az ő nevére. De aztán mind a ketten éreztük, hogy ez nem a valódi megoldás, és el kellett kezdenem, mert hogy ugye rendelés is volt, hogy ez legyen a mesében, az legyen, és el kellett kezdenem az ő életéről mesélni neki, és hát azt is tudjuk, hogy a gyerekek imádják az ismétlést, és újra és újra és újra hallani akarta azokat a meséket, aminek ő a főszereplő, és az ő életéről szól, és aztán ezek a mesék által annyiszor elmondtam neki, hogy kezdtek szöveggé összeállni. Leírtam egyet, elküldtem a Pagon főszerkesztőjének, Kovács Eszternek, aki nem is értem, hogy miért, tényleg engem lepett meg, a legjobban látott benne fantáziát, és látott benne szépséget, és ezért még hadd említsek két nevet, Csobod Luca szerkesztőnek odaadta az én szövegeimet, aki elképesztő értő kézzel nyúlt hozzá, és sokkal jobb szövegeket csinált belőle, mint amik az eredetileg voltak. És hát meg kell említeni, mert nem lehet kérni Gyovai Katalint, aki a rajzokat készítette a könyvhöz.
0: Hát az iszonyú fontos egy gyerekkönyvnél, hogyne.
1: Ami fantasztikus, Kati fantasztikus rajzokat csinált, már csak ezért is érdemes beruházni a könyvbe, aminek a címe Apa építs nekem bimbantornyot. Hangozzon el ez is. És hát az az elképesztő szerencsénk volt, és a Pagonynak a tökéletes választása, hogy Katinak egyébként a Brunoval egy idős gyereke van, akikvel összejártunk, ismeri az egész családot, ismer minket, ismeri azokat a helyzeteket, amiben benne voltunk. Úgyhogy az én enyhén korpulens alkatom és piros sapkám is végig kíséri a mesekönyvet.
0: Igen, ezt szerintem a tévénézők már jól ismerik.
1: Mondd,
0: hiszen te jól írsz, hát szakmányszerűen írsz. Mesekönyvet másképp kell írni? Mit tanultál ebből hát a mesekönyvből, meg a szerkesztőtől?
1: Nagyon, nagyon másképp kell írni. Persze ezzel valamennyire tisztában voltam, de nagyon másként építesz föl egy 3-4 ezer karakteres történetet, aminek eleje, vége van, dramaturgiai pontok vannak benne, mint ahogy egy cikket, vagy egy véleménycikket, egy publicisztikát ír az ember. Nagyon-nagyon-nagyon más a feladat. Másként is kell, azzal én nagyon sokat küzdöttem, hogy azokat a szavakat megtaláljam, ami nem a tollamból jön, hanem hiszen azok, hogy mondjam, felnőtt szavak lennének, tehát nem egy óvodásoknak szóló szöveg lett volna. Amiben a legtöbbet tanultam, az a dramaturgiai felépítés, hogy mikor kiszólaljon meg, mi az a pont, ahol be kell, hogy lépjen egy szereplő,

0: ezek voltak olyan dolgok, amiket én egyáltalán nem értettem, most sem értek, viszont Csobot Lucától mondom, rengeteget tanulhattam arról, hogy hogyan kell a gyerekekhez beszélni.
1: Meg akkor ezek szerint arról is, hogy persze írni az egy szakma is, meg művészet is egyszerre, tehát a szakmát nem tudjuk, hiába vagyunk a szavak művészei, mit sem ért.
0: Hát persze, ez nagyon-nagyon más, nagyon másként kell képeket lefesteni, és hát én tényleg nem ezzel foglalkoztam, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kirándulás, remélem, hogy az olvasóknak is izgalmas. És közben, ha megenged, egy szempontot behoznék, illetve sőt, kettőt. Többen mondták, akik látták a szövegeket, vagy adott és olvasták, hogy ez egy apás könyv, apás mesék vannak benne.
1: Az a vicces ebben, hogy a Pagony kiadó konkrétan így is hirdeti.
0: Hiszen nagyon kevés az a mese, legyen az mesekönyv, vagy a tévékben, bárhol, bármilyen platformon megjelenő mese, ahol az apa az nem egy mellékszereplő, vagy egyáltalán megjelenik. És persze ez a négy mese, ami most megjelen, ez a mi életünkről szól, a mi életünk apró eseményeiről, és hát ez a másik, amit meg kellett tanulnom, és valahogy meg kellett szoknom, hogy nagyon őszintének kell lenni. Nem lehet kamúzni, nem lehet félrebeszélni, és olyan dolgokat, olyan pillanatokba kell betekintést engedni a olvasóknak, amikből én azért mindenkit ki szoktam zárni. És természetesen megjelenik a mi kis háromfős családunk, a Bruno, az édesanyja meg én, de mégis azért az én szememen keresztül, az én megéléseimen keresztül jelennek meg ezek a mesék, és azt gondolom, hát most erős lesz, amit mondok, de azért, és nem politizálok, mert nem erről van szó, de a társadalomban, ha a családról beszélünk, akkor másodrangú szülőként tekint a társadalmat apára. És sajnos volt módom ezt mindenféle helyzetben megélni.
1: Szerintem mi apák ezt pont értjük.
0: És azt gondolom, hogy fontos megmutatni azt, hogy apu az nem egy szuperhős. Apu nem a legnagyobb probléma megoldó, hanem apu ugyanúgy a szülőpárnak egy egyenrangú tagja. És ezért tehát ezekben a mesékben semmi nem tökéletes. Azt szoktam erre mondani, hogy a mi életünk tényleg nem tökéletes, viszont mesébe illő.
1: Ráadásul van egy fantasztikus dolog, ami majd egyszer, majd sok év múlva lesz igazán izgalmas, hogy nem neked van itt egy könyved, hanem voltak éppen Brunónak lett egy könyve.
0: Ez pontosan így van, ahogy mondani, és Bruno egyébként így is éli meg, de mindenkinek kell mondja, hogy az ő könyve megjelent, és most szombaton lesz a bemutatója Bartók Béla úti Pagonyban, és megyek a bemutatómra, és abszolút a sajátjaként éli meg, és bár én még egy nagyon fiatal 50-es apuka vagyok, de mégis szoktam arra gondolni, hogy majd nem tudom, még 50 év múlva, majd egyszer a Bruno leveszi a polcról, és meg tudja mutatni az ő unokának.
1: Na semmi, de majd felolvassa.
0: Igen.
1: Te unokádnak, meg az övének majd egyszer. Úgyhogy gratulálok, mert ez nagyon szép, és most fáj is a szívem, hogy én ezzel adós maradtam. Úgyhogy üdvözlöm Brunót, üdvözlöm anyukáját, és gratulálok neked.
0: Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
1: Apa, építs nekem bim-bam tornyot, ezt a könyvet írt a Trencsényi Dávid, és egy kicsit Brunó. Nézzék meg, vegyék meg, olvassák el.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáján. Illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: A Társadalmi és Gazdasági Igazságtétel Hivatala lesz az MVVH, fogalmazott a szervezet elnöke. Már több mint 900 halálos áldozata van a nepáli katasztrófának. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A Gazdasági és Társadalmi Igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Szerinte várhatóan sokkal több ügy kerül elő, mint amennyiről jelenleg tudni lehet. Arra számít, hogy egy év múlva már jelentős ügyek vádelőkészítési szakaszba kerülhetnek. 6 éves megbízatása végére azt vállalja, hogy feltárják a vagyonvesztés mértékét, zárulják a még visszaszerezhető vagyonelemeket, és a jelentős ügyek közül több már bíróság előtt lesz. Veszélyesen magasnak tartja a magyar költségvetés 7,5%-os hiányát Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző. A szakember erről a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt, úgy fogalmazott, 2020 óta nem sikerült érdemben csökkenteni a deficitet, miközben a legtöbb uniós ország a járvány után megkezdte a költségvetési hiány 3% alá szorítását. Az elemző szerint 2030-2031-re reális lehet az unió hazai bevezetése. Meghaladta a 900-at a nepáli-kínai határtérségre zúdult földcsuszamlás és áradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül csaknem 600 külföldi, köztük 3 magyar van. A nepáli és kínai hatóságok közben további lehetséges áradások miatt figyelmeztettek. Ukrajnában több lakóházat is orosz találat ért hajnalban, 10 civil megsérült. Több régióból jelentettek be csapódásokat. Szlovjanszkban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény. Iziumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Európa jövője a téma a ma kezdődő Bledi stratégiai fórumon. A szlovén városban tartott 2 napos esemény középpontjában a közép-európai térség helyzete áll. A panelbeszélgetéseken szó lesz egyebek közt az unió nyugat-balkáni bővítéséről, szomszédságpolitikáról, valamint az aktuális geo- és biztonságpolitikai kihívásokról. A tanácskozáson részt vesz Magyar Péter kormányfő, Andrej Babis cseh, valamint Andrej Plenković horvát miniszterelnök is. Felhős napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
5: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
6: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Siófoki Állatvédő Alapítvány, Siófok, Balaton Szabadi. A Siófoki Állatvédő Alapítvány 1994-ben alakult néhány Siófokon és környékén élő állatbarát kezdeményezésére, 2004 óta pedig közhasznú alapítványként működik. Céljuk az elkóborolt és elhagyott állatok mentése, élelmezése, egészségügyi ellátása és megfelelő elhelyezése, majd felelős új család megtalálása számukra. A Balatonszabadi határában működő telephely az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, többek között kennelekkel, kifutókkal, fűthető épülettel, betegállatok számára kialakított lakókonténerekkel és karanténnal bővült. A szervezet évente mintegy 500 állatról gondoskodik. Az önkénteseknek is fontos szerepük van a működésben. Sétáltatással és egyéb feladatokkal segíthetik az állatotthon munkáját.
2: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Itt a Gazdasági Magazin. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Ez a Több-kevesebb című műsor a Spirit FM programján. A szerkesztő Szakál Erzsébet, és az első témánk, hogy az miért van, hogy a leggazdagabbak ötször annyit keresnek, mint a legszegényebbek. Vajon valóban van-e a munkateljesítményük között ekkora különbség? Bütl Ferenc közgazdást kérdezem. Jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok.
1: Ugye az logikus kérdés, hogy itt ha a munkát munkával mérjük össze, van-e ekkora differencia?
7: Hát ez egy nem csak logikus kérdés, de egy nagyon régi kérdés, és az idősebb hallgatók biztos emlékeznek rá, hogy tulajdonképpen már a munkás mozgalom hőskorával, illetve a különböző ilyen-olyan elméletek, szociáldemokratáktól kezdve Marxig bezárólag, sőt az azt megelőző politikai gazdaságtan jeles képviselői, akár már Adam Smith vagy David Ricardo is hasonló kérdéseket boncolgattak, hogy tulajdonképpen akkor hogy is határozódik meg a munka ára, és akkor mi is okozza azokat a bérkülönbségeket, amelyek a mai napig szemmel láthatóan kialakulnak az egyes ágazatokat, az egyes szakmánkat, az egyes piacokat, hogyha megnézzük. És hát a modern közgazdaságtan is foglalkozik ezzel persze, és hát sok különböző válasz, tehát nincsen egy magyarázó ok, különböző okok vannak, amik együttesen játszanak szerepet ezekben a bérkülönbségekben, ezeknek a kialakulásában. Csak gyorsan felsorolom, szokták említeni ugye azt a különböző energia és munkamennyiséget, amit a szakma elsajátítása, a tanulással töltött idő, mint egyfajta befektetés igényel a különböző szakmák a különböző területek esetén, és hogyha van egy olyan logikus és jogos elvárás, amit aztán a piac visszaigazol, hogyha én, nem tudom, 7 évet fektettem bele egy szakma megszerzésébe, egy tudás megszerzésébe, akkor magasabb hozamot várok el, mint hogyha csak 3 év, vagy csak 2 év az elsajátítható tudáshoz szükséges idő. Aztán van, amelyik azt mondja, van olyan magyarázó ok, ami az egyes piacokon a kereslet kínálat alakulásával hozza összefüggésbe, és ezt is látjuk természetesen, hogyha éppen vízvezetékszerelőkből hiány van, akkor nem lepődünk meg azon, hogy egy vízvezetékszerelő mondjuk óradíja hogyan alakul, és hogyan látjuk azt emelkedni. Még mondjuk, hogyha éppen, nem tudom, bölcsészekből, meg minden évben 1000 főt bocsátanak ki az egyetemek, és közben a piac meg nem szív fel annyit, akkor nem csodálkozunk azon, hogyha ott azon a területen csökkenő fizetéseket látunk. És hát a harmadik elem pedig a különböző területeken, a különböző szakmákban szükséges, hát olyan kiegészítő elemek, hogy mennyire veszélyes, mennyire nehéz, mennyire igényel figyelmet, tehát hogy azok a különleges képességek, amiket díjaz a piac, más nem mondjak, ugye kevesen tudják úgy kezelni a labdát, mint Lionel Messi, akkor nyilván ez egyfajta ilyen kiemelkedő díjazást hoz magával, hogy hát ő, nem tudom, egy a milliárdból, aki képes arra, amit ott produkál, ez inkább a járadék kategóriája, de hát a bérben, az ő bérében jelenik meg, nem válik külön. És még lehetne sorolni, most csak a főbelemeket említettem, de ettől függetlenül nyilván önmagában az, hogy az alsó decilisben, tehát a legkevesebbet kereső 10%, vagy a legkevesebbet kereső, amit itt a KSH, de ő nem deciliseket, hanem kvintiliseket, tehát 20%-onként mutatja meg, tehát a legkevesebb 20%-ot kereső, meg a legmagasabb 20%-ot kereső jövedelmek között, keresetek között, hogy egy ötszörös különbség van, az mindenképpen egy tény egyrészt, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal ezt rögzíti, másrészt pedig azért a kapitalizmus keretei között ez nem annyira természetellenes. Tehát, hogyha megnézzük akár Ausztriát, akár az Egyesült Államokat, akkor nyilván vannak, és még lehetne sorolni közelebb, távolabb eső országokat, nyilván vannak, ahol ez a szorzó, ez egy picit alacsonyabb, és vannak olyan országok is, ahol meg magasabb, és akkor lehet azt mondani, hogy ahol ez a szorzó egy kicsit alacsonyabb, ott egy kicsit, nem tudom, egyenlőség felé hajlóbb az az elosztása a jövedelemnek, amit a piac létrehoz, hiszen itt nem újra elosztott jövedelmekről van szó, hanem a piac által elsődlegesen elosztottról, és lehet azt mondani a másik típusra, ahol mondjuk 7-szeres a szorzó, vagy 8-szoros, hogy egy még egyenlőtlenebb elosztásról van szó, és akkor azt lehet vizsgálni, de ez már nem is annyira közgazdaságtan, hanem politikai gazdaságtan, szociológia, társadalomtudomány, történettudomány, hogy miért alakul ki bizonyos országokban egy egyenlőbb elosztása a megtermelt jövedelemnek, és miért alakul ki máshol egyenlőtlen, ebben nyilván politikai struktúrához van köze, kultúrához van köze, történelmi intézményekhez, gyökerekhez van köze. Szóval látunk ilyet is, olyat is, de önmagában ez az ötszörös szorzó, ez nem meglepő.
1: Nem kirívó. Világos.
7: Nem kirívó.
1: Viszont néhány számmal azért szolgálok a hallgatóknak. Ezzel téged nem terelnének, hogy ezekkel neked kelljen bajlódnod. De a bruttó kereset medián értéke, ugye ez az igazi közép. 617.900 forint, ez nettóban 438 ezeret ér, ez is elgondolkoztat, hogy mekkora az elvonás. Illetve van itt még ehhez képest egy fontos adat, a reál kereset 7,6%-kal lett nagyobb a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért egy hetes növekedés, 1,7%-os növekedése mellett, tehát itt azért van egy reál kereset növekmény, nem is kevés, 5,9%, és akkor a következő kérdés csoport tulajdonképpen az, hogy mennyi mozgástere van a gazdaságban a vállalkozásoknak, vagy akár az államnak arra, hogy egy kicsikét közelítse a számokat egyrészt Nyugat-Európához, másrészt egymáshoz, a felső és az alsó decilisekhez, amikor sokkal nagyobb a reál kereset növekedés ma is, mint az infláció.
7: Hát egyelőre azt látjuk, és érdemes egyébként még a korábbi, tehát ugye ezek a júniusi adatok, egy évvel korábbihoz képest értendők ezek a százalékos változások, de ha megnézzük a május, április, tehát visszafelé lépegetünk egy kicsit, akkor azt látjuk, hogy van egy lassulás, van egy csökkenése a keresetek növekedésének, tehát mindig növekedésről beszélünk természetesen, de amit említettél, 7,6% a reálkereset növekedése, vagy a bruttó átlagkereset növekedése 7,1%. Tehát még mindig növekedésről beszélünk, de már azért messze vagyunk attól, amit mondjuk egy évvel ezelőtt még két számjegyű bruttó kereset, átlagkereset növekedéseket láttunk. És egy csökkenő tendenciát mutatnak a számok. Ami azt jelzi, hogy azért az, hogy mondjam, nem meglepetés, beszéltünk már róla talán mi is korábban, hogy egy olyan környezetben, nemzetgazdasági környezetben, ahol ahol a gazdaság igazából nem növekszik, most már több éve igazából nem növekszik, hogy azért azt várni, hogy a kereset növekedése, az átlagkereset növekedés az, nem tudom, éveken keresztül két számjegyű tud maradni, az botorság, mert hát ha a gazdaság nem növekszik, akkor nehéz tartani azt a bérnövelési dinamikát, ami ezelőtt két vagy három évvel még látható volt. Tehát ez egy várható történet, ez egy bekövetkezett esemény tulajdonképpen, amit azért lehetett látni, hogy itt a kereseti növekedés, keresetek, az átlagkeresetek növekedése az csökkenni fog. Ráadásul, hadd tegyem hozzá, hogy ugye egyébként meg éppen egy olyan időszakban vagyunk, és ezt is muszáj ilyenkor az elemzésbe behozni, ha tetszik, ha nem, hogy egy növekedett a bizonytalanság. Tehát ami furcsa, mert hogy ugye közben volt egy kormányváltás, ami bizonyos területeken egy nagyobb bizalmat adott, ugye lehet látni az államkötvények hozamai, hogy hogyan alakulnak, lehet látni a forint árfolyamán, hogy hogyan alakult. Tehát növekedett a magyar gazdaság iránti bizalom, de ugye amiket most mondtam, azok elsősorban a külföldi befektetők bizalma, az azt mérő
1: számok.
7: Viszont a kormányváltás és az ahhoz kapcsolódó történet, ami ugye a NER felszámolása, az egész gazdasági szerkezet átalakítása, az ország működésmódjának átalakítása, azért ez ha tetszik, hanem a bizonytalanságokat növelő tényező, hogy más nem mondjak, ugye az egyik oldalon egy társadalmi igényt elégít ki, hogy akkor a zuglói óriási irodaházra ne fizessük ki, a másik oldalon pedig azért ez most neres vagy nem neres, de egy cégnek ugye a csődeljárás kezdeményezését jelenti maga irányába, amelyik cégnél dolgozik, nem tudom, x száz vagy ezer ember. Tehát, hogy azért itt az a típusú bizonytalanság. És ez a gazdaságnak azért egy jelentős részét érinti, akik korábban kedvezményezettek voltak is. Ahol ezek a kedvezményezettek, amelyik piacokon működnek, amelyik területeken működnek, hogy azzal mi lesz, velem mi lesz, nem az, hogy lesz-e jövőben megrendelés, hanem kifizeti-e az új kormány azt, amit már korábban, lehet, hogy túlárazott volt, de azért az az irodaház elkészült, hogy akkor kifizeti, nem fizeti ki, akkor én meg tudom-e tartani a dolgozómat, nem tudom megtartani a dolgozómat. Tehát, hogy ugye ez egy júniusi adat, tehát még ott azért az elején voltunk, most én a júliusi, augusztusi adatokra, én további csökkenést várok, egyszerűen amiatt, mert a neres, erősen bekötött, erősen érintett cégcsoportoknál biztos, hogy nem bérfejlesztésekbe fognak, örülni fognak, hogyha nem kell elbocsátaniuk. Tehát, hogy megjelenik ennek a rendszerváltásnak a gazdaságban egy olyan hatása, ami bizony az átlagot lefelé fogja húzni, és bizonyos területeken hát elbocsátásokkal, munkahelyvesztéssel is fog járni. Én nagyon bízom benne, hogy a másik területeken, beleértve az uniós pénzek hazahozatalának majd a pozitív hatását, hogy a másik területeken lesz akkor a felszívó hatás, hogy itt akik az egyik oldalon elbocsátásra kerülnek, az a másik oldalon, vagy a normál piacokon gyorsan munkát fognak találni. De hogy ez az átrendeződés, ezek a mozgások, ezek mindenképpen az átlagot lefele húzó dinamikákat, hatásokat fognak jelenteni a következő hónapokban.
1: Előbb volt egy utalásod arra, hogy azért mégiscsak elkészült az irodaház, ami nem kicsit lett túlárazva, ugye itt simán lehet gondolni az úgynevezett kormányzati negyedre, a Zuglóváros központban, ahol most csődeljárást is kért maga ellen a Bayer Konstrukt, amelyik ezt építette, és amellyel kapcsolatban a kormány közölte, hogy nem fog beköltözni, ellenben visszakér 300 milliárd forintot. Ezek egyébként egy kormányváltás és egy gazdasági rendcsinálás pillanatában normális folyamatok?
7: Szerintem abszolút normális, csak ezt tudatosítani kell, tehát azért erről eddig keveset beszéltünk, tehát hogy vagy arról nagyon sokat beszéltünk, hogy hol voltak túlárazások, hogy hol, melyek azok a cégek, hogy melyek azok, kik azok a tulajdonosok, akikhez közpénzek kerültek. Arról a részről, hogy ennek az egész rendszernek az átalakítása, hogy ennek a felszámolása, akár a korrupció felszámolása, akár a közbeszerzési eljárások újból, nem tudom, tisztává és átláthatóvá tétele, stb. Tehát ez az egész folyamat, hogy ez bizony a személyeken keresztül, az általuk birtokolt, vezetett cégeken keresztül, hogy egyébként foglalkoztatottak, munkavállalók, nem tudom, százezreit fogják érinteni, és hogy itt azért nagyon-nagyon óvatosan kell eljárni, és nem csak arra kell figyelni, hogy akkor most az milyen jó, hogy megtakarítottunk, nem tudom, pár százmilliárd forintot, és nem fizettük ki azt a tisztességtelen és nagyon-nagyon felülárazott építkezést, de a másik oldalon, hogy akkor bizony kezelni kell, és figyelni kell arra, hogy ennek milyen munkaerőpiaci, milyen társadalmi hatásai vannak azokra nézve, akik egyébként semmitől nem tehetnek, egy nem tudom, villanyszerelőként dolgozott, vagy egy burkolóként dolgozott egy nagy építőipari vállalatnál, semmi köze nincs ahhoz, nem is volt soha, hogy az most egy neres vagy egy nem neres cég volt, és hogy túlárazott, vagy nem árazott túl, vagy hogy viselkedett, de most nem fogják tudni kifizetni adott esetben a következő havi bérét, és el fogják küldeni a munkahelyéről, egyszerűen azért, mert csődbe megy az a vállalat, és ugye nem egy ilyen vállalat van, sok ilyen vállalat van, nagy vállalatok vannak, sok foglalkoztató vállalatok vannak, tehát itt azért, hogy mondjam, valahogy nagyon okosan kell ezt csinálni, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon.
1: Világos. Bütl Ferenc, köszönöm szépen.
7: Én is köszönöm, viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton kifelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál. Két sávot lezártak, csak a belső és a külső sáv járható, torlódásra kell készülni. Tart a helyszínelés a 19. kerületben a Nádasdy utcában a főutcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, valamint a Rákóczi hídon Budára. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídi lehajtón két sávban lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is lezárva marad. Tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány. Forgas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Drágultak a használt autók, hogyha az átlagot tekintjük. Lőcsei Dánielnél érdeklődünk a részletek iránt itt a Spirit FM gazdasági magazinjában. Lőcsei Dániel pedig a használtautó.hu márka menedzsere. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Miből nincs és miből van túlkínálat?
3: Hát túlkínálat, ez egy erős kérdés, hogy miből nincs. Most azt látjuk, hogy 4,6%-kal csökkentek a 2,5 millió forint alatti autók. És ez a 4,6% pedig hozzáadódott a 2,5 és 10 millió forint közötti autók kínálatához. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a olcsóbb autók azok már-már nagyon picit úgy látszik, hogy kezdenek felszívódni. Lehet, hogy ez egy erős szó, de inkább azt mondanám, hogy
2: eltűnni a piacról. Uh-huh. Az igazán olcsó autó az olyan állapotban is van, ahogy az ember ezt a kényszer képzeteiben mellé rakja, tehát veszek valamit, ami hát remélem hazáig eltart valahogy?
3: Lehet így is mondani, ugye azért 2,5 millió forint körül már lehet találni jó autókat, ugye itt márka és állapot függő is, ki lehet fogni azért jókat, nyilván már 1 millió forint alatt azért jobban meg kell vizsgálni a dolgokat. Itt nagyjából annyi történik, hogy az emberek már hosszabb távra választanak autót, tehát nem csak ilyen 400 000-500 000 forint körül néznek, ugye importálni is a régi euró árfolyamon már nem volt annyira, nem érte meg annyira a kereskedőknek, úgyhogy inkább most már drágább autókat hoznak be.
2: Az, hogy milyen autók a legolcsóbbak, az típusra szépen lebontható, gondolom, ennek nyilván van egy tradicionális része is, tehát szokták mondani, hogy a mi autónk, ahogy azt régen mondtuk, a Suzuki például, hogyha régi és igencsak használt, akkor nyilván olcsó is.
3: Hát igen, ugye ez korrelációban van a kettő egymással, ugye itt olcsó márkák az általában állapotfüggőek, tehát hogyha nagyon leharcolt egy autókat, általában olcsóbb lesz. Ilyen Suzuki-kra, Peugeot-kra, Opel-ekre, Ford-okra, ilyen nagyon régiekre érdemes gondolni, de ugye, ahogy mondtam, itt most már egy kicsit másabb árkategóriába is nézelődnek.
2: Hogyha a drágábbakat nézzük, mert most kicsikét leragadtunk az olcsóságnál, a drágább autóknál milyen folyamatok zajlanak? Mennyire jelenik meg az a különbségtétel, hogy benzines, dízel, hibrid, tisztán elektromos, tehát hogy mennyire e szerint válogatunk már?
3: Inkább még mindig a benzineseké az előny, így a kereslet szempontjából, és egyébként a dízeleknél van egy nagyobb csökkenés így hónapról, évről évre, viszont az elektromosoknál és a hibrideknél egy folyamatos felfele ívelő pálya van. Ugye itt arra kell gondolni, hogy míg a benzineseknél és dízeleknél ettől függetlenül is, hiába a hibridek és a elektromosok azért lendülnek felfelé, még mindig stabil a kereslet.
2: Hogyha azt a folyamatot figyeljük, hogy egyre több az elektromos autó, legyen az hibrid vagy tisztán elektromos, ez az árakban valamiféle csökkenést mégiscsak eredményezett? Vagy ezek tartják a magas árukat, amik miatt nagyon sokan óckodnak még használtként is megvenni őket?
3: Az elektromosokra elég jellemző egy jelentős árcsökkenés évről évre. Most a tavalyi évhez képest, ugye júliust vizsgáltuk, 7,8%-os volt az elektromos autóknál az értékcsökkenés. Ez tavaly még jelentősebb volt, tehát azt látjuk, hogy már kezd úgy, ahogy beállni az elektromos autók használt piaca, de volt egy jelentős amortizáció már az elmúlt években. A benzineseknél ez 7% egyébként, a dízeleknél 7,5. Tehát az elektromosok vezetnek, de nem annyira nagy hátrányban, mint mondjuk pár hónappal, pár évvel ezelőtt. A hibridek egyébként a legértéktartóbbak most ebbe a listába, vagy ebbe a kimutatásba 5,8%-kal.
2: Hogyha veszek egy új autót, mire számít, csak mennyit veszít az értékéből a következő években, mondjuk 5 év alatt, ami egy viszonylag átlagos leasing vagy hitelkonstrukció időtartama?
3: Hát az automárkától, hajtásláztól, felszereltségtől függ, tehát ez elég nehéz megmagyarázni, de egy nagy általánosság, amit a kimutatásunkban így meg tudtunk állapítani, hogy minden 1000 megtett kilométer az mínusz 0,2%-os értékvesztést eredményez.
2: Tű, akkor ez, most megpróbálok matekozni, de az nekem sosem ment egészen jól. 10 000 kilométernél ez 2%.
3: Nagyjából igen, de ugye ez egy nagyobb általánosítás, tehát itt mindenképpen meg kell azt is vizsgálni, hogy milyen márkától veszünk, milyen fajta autó, tehát nem fog ugyanúgy csökkenni az érték egy benzines autónak, mint egy elektromos autónak.
2: És akkor itt van még az évek által okozott értékvesztés, nyilván ez is sokat számít, meg az állapot.
3: Így van, hát az állapot ugye a leginkább mérvadó, hogyha az értékvesztésről beszélünk, tehát hogyha állapotról beszélünk, akkor egy normál állapotú autó az kb. Az a referencia szintünk. Tehát, hogyha mondjuk egy sérült autóról beszélünk, akár 57%-os értékvesztéssel is számolhatunk. Ha hibás, akkor is nagyjából ez.
2: Jobban el tudom adni, hogyha még költök is rá előtte? Tehát, hogyha van valami külsérelmi nyom, akkor azt tüntessük el inkább?
3: Hát alapvetően mi is azt szoktuk javasolni, hogy ha mondjuk van valami hibája, ugye alapvetően nem érdemes úgy eladni autót, hogyha van rejtett hibája, mert hogy az jogellenes.
2: Ja nem, hát nem is erre gondoltam, hanem mit tudom én.
3: Tudom, csak
2: van ütés a lökhárítón, javítsuk már ki, mert szebben néz ki az autó. Hát hibás autót ne adjunk el hibátlanként.
3: El lehet úgy is adni, de ilyenkor minden esetben egyrészt kötelező, másrészt érdemes is szólni róla, hogy akkor ez a hiba, akkor ugye ennek megfelelően érdemes beárazni, de hogyha van rá érkezésünk megjavítani mondjuk egy adott hibát, akkor azt mi is szoktuk javasolni, hogy miért ne.
2: És hát ha jól értem, akkor ha nem többet költünk rá, mint amennyit vissza tudunk kapni a piacon érte, akkor ez meg is éri. Lőcsei Dániel, köszönöm szépen, olvassák a használtautó.hu javaslatait, ajánlatait, meg ott is vannak cikkek, amik tájékoztatók támpontot nyújthatnak. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Van itt egy hír, aminek utána járunk a mai gazdasági magazinban. Az Energia Klub szakpolitikai intézet üdvözli, hogy a gazdasági és energetikai minisztérium társadalmi véleményezésre bocsájtotta az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszerének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Próbáljuk ezt megérteni szerintem, mert önmagában a mondat is elég bonyolult, ami meg mögötte van, az még inkább, de ha társadalmi véleményezésre bocsájtották, akkor van hozzá közünk és van vele dolgunk. Kéri András, az Energia Klub ügyvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval miről szól ez a kereskedelmi, a kibocsátás kereskedelmi rendszer?
2: Az Európai Unió 2005 óta üzemeltet egy kibocsátás kereskedelmi rendszert, ez a karbonadó vagy CO2 adó, ami az uniós klímapolitika legfontosabb eszköze. Arról szól, hogy bizonyos területeken, bizonyos ipari területeken, cementüzem, energiaelőállítás, stb. Területeken a széndioxid kibocsátás után bizonyos kvótákat kell vásárolni minden kibocsátott széndioxid tonna után, és ezt az üzemeknek meg kell vásárolniuk, illetve egy részét, tehát több mint a fejét, ezt ingyenesen megkapják, és ez azt, arra ösztönzi őket, hogy próbálják meg olyan tevékenységet végezni, vagy úgy végezni ezt a tevékenységet, hogy minél kevesebbet kell ebből megvásárolni.
1: Az a javaslat, amit most társadalmi véleményezésre bocsájtottak, úgy látom, hogy teljes egészében nem nyerte el az önök tetszését. Megküldték a minisztériumnak már a véleményüket, az álláspontjukat. Miről szól ez, és miben vitatkoznak?
2: Ez a javaslat, ez arról szól, hogy rendszeresen van ennek a rendszernek a felülvizsgálata, ezt lépésenként bővítik, tehát a tavalyi évben bekerültek bizonyos tengeri szállítmányozási feladatok, a légi közlekedésnek egy kis része, vagy például a hulladékégetés is bekerült az idei évtől, és hát ez egy rendszeres felülvizsgálat, és a kormány nagyon pozitív módon egyébként ezt el kell is venni, megkérdezte a szereplőket, hogy hogyan is kéne ezt változtatni, és hogy mit képvisel a magyar kormány a brüsszeli egyeztetések során. És hát ez a brüsszeli egyeztetések során az a változás, hogy sok elemében van progresszív előrelépés is, vagy előrelépés is, ami támogatja azt, hogy kevesebb legyen a kibocsátás, de van néhány olyan terület, ahol némi visszalépés is van, tehát már korábban eldöntött módosításokat, vagy előrelépésekről vissza akar lépni az Európai Bizottság.
1: Nyilván a nagy kibocsátású vállalatok csökkentenék a költségeiket, és emiatt lobbiznak is az Európai Bizottságnál. Gondolom ez egy energiával és mellette környezetvédelemmel együtt foglalkozó szervezet számára kifejezetten ellenszenves működés.
2: Hát ez egy logikus működés, tehát ebben nincsen semmi rossz, hogy valaki azért lobbizik, hogy neki jobb legyen egy uniós szintű szabályozás. Tehát ez egy abszolút érthető folyamat, viszont van ezek a döntések, mert korábban megszülettek, tehát itt az is történik, hogy azok a vállalatok, akik korábban már befektettek abba, hogy csökkentsék a kibocsátásukat. Tehát van olyan, például alumíniumipari szereplő, egy nemzetközi alumíniumipari szereplő, aki jelentős befektetést tett abba, hogy minél kisebb széndioxid kibocsátással tudjon termelni, saját vízerőműveket épített például, olyan új technológiákat fejlesztett. Az ő esetében ez például kimondott a hátrányos, hiszen már beletette be pénzt abba, hogy ő kisebb kibocsátással tudjon működni.
1: Tehát neki ebből versenyhátránya származik, hogyha más meg valamiféle felmentés vagy könnyítést kap. Pontosan, a hagyományos technológia tekintetében. Beszéljünk egy mondatot a hagyományos technológiákról. Ugye ez a dolog, ez igazából arról szól, hogy át kellene állnunk a földgázról és különböző fosszilis energiahordozókról valami korszerűbbre.
2: Így van, ez történik is folyamatosan. Tehát, hogy ahogy mondtam az elején, a kibocsátás több mint 50%-kal csökkent a bevezetése óta, ami ez egy egészen döbbenetes eredmény. Tehát ez valójában ez a 50%-kal csökkent a bevezetése óta, ami ez egy

0: ez ugye nagyon erős az elektrifikáció, ami azt jelenti, hogy egyre több olyan eszköz, tehát hogy nem azért vannak Magyarországon kínai napelemek, mert Kínában olcsók gyártani, hanem mert Kínában kifejlesztették ezt a technológiát, amivel olcsón elő tudnak állítani napelemeket, saját magunknak is ezt telepítik, és eladják külföldre. Kínának például nincsenek kőolaj tartalékai, kőolaj mezői, tehát Kína ezt mind importálja, ezért is Kínában nagyon erős például a közlekedésnek az elektrifikációja. Ők előre mennek, és ez sok esetben, tehát Európának ez egy példaként kéne erre tekinteni, hogy mások hogyan oldják azt meg, hogy ahogy az EU is importálja a fosszilis hordozókat, és Kína ezt felismert, hogy ez neki gazdaságilag egy nagyon hátrányos helyzet.
1: Ránk magyarokra, magára Magyarországra milyen feladatot oszt ez a helyzet? Az ETS kibocsátási plafon önmagában, meg eleve az, hogy benne vagyunk ebben a rendszerben?
0: Hát ez egy feladat is, meg egy lehetőség is. Tehát ez egy adó, amit az állam kivet, illetve az Európai Unió közös szabályok alapján kivet, viszont ebből bevétel is származik, tehát ebből európai szinten 35 milliárd euró bevétel származik, ami egy szabad szemmel jól látható összeg, tehát Magyarország ebből évente több száz milliárd forintnyi bevételt kap, függően attól, hogy mennyi a kvóta. Magyarországnak annyi, hogy a nagy iparvállalatoknak ezt a pénzt ezt be kell fizetniük a fogyasztásuk vagy a felhasználásuk után, és ez költségvetési bevételként jelenik meg ennek a pénz. Ezek a kétharmada, és akkor ezt Magyarországnak ügyesen be kell fektetnie, és a célszerűen tevékenységbe fektetni, amik csökkentik utána a széndioxid kibocsátást.
1: Ugye most programja a kormánynak az energiatárolás, energiahatékonyság kérdésének átgondolása és az ebbe való investíció akár ebből a pénzből is?
0: Például, ami időközben félig meddig leállított lakossági energiatároló program, az konkrétan ebből a pénzből megy. Tehát hogy ez, hogy ezt pont lakossági vagy ipari energiatárolásra kellene fordítani, vagy hogy ezt támogatásra kell mellett tenni, hogy ez piaci alapon is működik. Én azt gondolom, hogy a piaci alapon nagyon sok minden tud működni. Ami nehezebb, az inkább az ilyen technológiaváltás, amikor egy olyan üzem, aminek egy ilyen sok-sok milliárdos gyárat át kell állítani, ott sokkal jelentősebb költségek vannak, amire észszerű lehet a támogatás, illetve az energiahatékonyság általában, de nagyon fontos feladat.
1: Összefoglalásként azt lehet mondani, hogy az Energiaklub azt javasolta a magyar kormánynak, hogy a tárgyalások során ne engedje felpuhulni az eddigi szabályokat, sőt, talán erőteljesebben kérje számon a tagállamokon?
0: Valami hasonló, az erőteljes kiterjesztés az nem volt egy külön javaslat, de a javaslat tartalmaz ilyen dolgokat egyébként. Egészen meglepő dolgok is vannak, tehát például a kondenz csíkokkal kapcsolatosan is van szabályozás ebben a javaslatban, ami egészen meglepő, hogy azok a légitársaságok, akik úgy tervezik az utakat, hogy ne termelődjenek kondenz csíkok, hogy ne jöjjenek létre kondenz csíkok, azok kapnak ingyenes kvótát, ők kapnak ezért támogatást. Tehát vannak benne ilyen abszolút előrelépések is, mi azt javasoljuk, hogy viszont visszalépések ne legyenek benne.
1: Mondjuk ez a kondenzcsík, ez érdekes, mert a magasan közlekedő repülőgépek hajtóművei szokták ezt égéstermékként vízpára formájában kibocsájtani. Nem tudom azt, hogy tudják ők elkerülni alacsonyabb repülési magassággal?
0: Más repülési magassággal, tehát vannak olyan tervezési trükkök, amik egy kicsit megnövelik adott esetben a légitársaság költségeit, de mégiscsak kevesebb vízpára képződik, ami üvegházhatású. Egészen különleges dolgok vannak ebben egyébként abszolút.
1: Érdekes, hányféle elképzelést tud találkozni egy ilyen vitában, egy ilyen megközelítésben, és hányféle ténnyel szembesülünk. Fura és érdekes, teljesen új világ, tehát ebben a világban élünk, ugye változik körülöttünk rendesen az időjárás, nem utolsó sorban a szennyezésünk okán. Ezzel kapcsolatosan egy utolsó mondatként hadd kérdezzem meg azt, hogy mi itt most arról beszélünk, hogy egészen elképesztő, soha nem látott forróság és egészen hihetetlen mértékű klímaváltozás sokkal gyorsabb sebességgel, mint ahogy azt korábban prognosztizálták. Ezt önök az Energiaklubban hogy értékelik és milyen menekülési utat látnak számunkra?
0: Alapvetően úgy tűnik, hogy Magyarország, amire azt gondoltuk, hogy védett helyen van, és Magyarország abszolút egy ilyen relatíve kedvező, kiszámítható időjárási klimatikus viszonyok között létezett, úgy tűnik, hogy Magyarország nagyon rossz helyzetben van ezzel kapcsolatosan. Tehát azok a típusú időjárási extremitások, amiket korábban csak a hírekben láttuk, a hatalmas asszályok, erdőtüzek és özönvízszerű esőzések vagy áradások, ezek Magyarországon is meg tudnak jelenni. Itt több feladatunk van, én azt gondolom, hogy a kibocsátás csökkentés, amire az ETS szól, ez egy fontos első lépés, hogy tennünk kell azért, hogy a klímaváltozás az ne legyen sokkal rosszabb, mint jelenleg. Minden egyes 10 foknyi felmelegedésnek drasztikus hatásai vannak, hogyha ezt meg tudjuk.

0: tudjuk fogni, akkor ez nagyon fontos előrelépés. Tehát, hogy mondjuk a savas esők is nagyjából megszűntek, úgy fontos lenne a karbonkibocsátásnak is lecsökkenteni. De van egy nagyon fontos feladatunk is, vagy egyszer két nagyon fontos feladatunk. Egyrészt a épített környezetnek és a működési módunknak, az életünknek az adaptációja, hogy hogyan tudunk úgy élni, hogy el tudjuk viselni ezeket a hőségeket, el tudjuk viselni az árvizeket, meg tudjuk tenni azt, hogy a vizet visszatartjuk, és nem csak az áradás során, hanem az egész évben folyamatosan visszatartjuk a vizet, biztosítjuk, hogy ne száradjon ki teljesen az ország, és a másik pedig, hogy növeljük a rezilienciát is, hogy mi személyesen hogyan tudjuk ezt jobban elviselni. Ilyen apróságok egyébként, hogy például a hűtés. Tehát, hogyha az derül, hogy Magyarországon rendszeresen vannak ilyen hőhullámok, amik nagyon komolyan megterhelik az emberi szervezetet, akkor biztosítanunk kell azt is, hogy például azokban az intézményekben, vagy azokban a lakásokban emberek van, vagy általában emberek vannak, és nem csak az idősekre, vagy a gyerekekre vonatkozik, de különösen az idősekre és a gyerekekre, ott biztosítani kell például a hűtést. Tehát, hogy nyáron bezártak az bölcsödék, óvodák bezártak egy-két hétre, mert hogy túl meleg volt az óvodákban, azért erre van már technológiai megoldás, ez nem egy lehetetlen feladat ezt megoldani. Ezekre is nekünk oda kell figyelnünk, hogy ezeket az intézkedéseket meg kell hozni, és erre nagyon-nagyon sok pénzt kell elkölteni, és sajnos megkülönöm az életünk, az tönkre tud menni.
1: Összetett és drága, mint minden ilyen megoldás, de hát nincs más út, itt van ez a hétvége, meg a következő hét eleje is, ismét 30 fok feletti hőmérsékletekkel, úgyhogy igen, tapasztaljuk, hogy változik körülöttünk a világ. Kéri András, az Energia Klub ügyvezetője volt a vonalban, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy elmutattam.
1: Minden jót kívánok, és önöknek is, kedves hallgatók, hát hőség, igen, vigyázzanak magukra. Hiába van augusztus vége, azért a 30 fok feletti hőmérséklet pont annyira megterheli a szervezetet, mint ez volt júliusban, júniusban. Ezek ilyen idők, úgy látszik, hogy kicsit kitolódik a nyár, és rövidebb lesz megint az ősz. De hát ez egy másik téma, ez nem a Gazdasági Magazin témája. A mait Szakál Erzsi szerkesztette, én Róna Jégon vagyok. Viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódik az iskolák felújítása, lakóházakat bombáztak Ukrajnában, marad az enyhe idő többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra, az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Azt is közölte, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. Az eseményen Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról beszélt, a kormány célja a diákokat és a tanárokat egyaránt szolgáló oktatás megteremtése, amelyben a terhek növelése és a kontroll helyett a közös fejlődésen van a hangsúly. A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az mpor.hu által szemlézett ászjelentésből kiderült, a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat forma ruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját helyett nyelt felhívásban keresték meg. A MOB a közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított. Ukrajnában több lakóházat is orosz találat ért hajnalban, 10 civil megsérült. Több régióból jelentettek becsapódásokat. Szlovjanszkban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény, Iziumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. 4 évig bujkált ebből, 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Felhős napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.
6: És már vissza is tértünk ide a főcsatornára. Üdvözlöm Önöket és Lászlót is, aki itt van már a vonalban. Jó reggelt! Jó, akkor menjünk tovább. Magyar Péter azt mondta, felszólítja a Fideszt, hogy neveljék meg Pócs Jánost. Szakmai meggyőződésből nem szavazta meg Unger Anna jelölését Mellétei Barna Márton, illetve januártól 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét. Ezzel kapcsolatban, ez ugye januártól lesz aktuális, ahogy mondtam, a nyugdíjas szervezetek már meg is szólaltak, és ők üdvözlik a kormánynak ezen döntését, de vannak részletek, amik még nem tisztázottak, például ezek közé tartozik, hogy a rokkantsági ellátásban élőkre is kiterjed-e ez a bejelentés, ezt egyelőre nem lehet tudni. Azt azonban a miniszterelnök leszögezte, hogy több olyan döntést is előkészítenek, ami a kormány az idősek és a nyugdíjak kapcsán vállalt a programjában. Az, hogy szakmai meggyőződésből nem szavazta meg Unger Anna jelölését Mellétei Barna Márton, azt a 24.hu-nak mondta. Azt is hozzátette, hogy egy olyan jogász végzettségű jelöltet szeretett volna látni a pozícióban, aki kellő szakmai beágyazottsággal rendelkezik az ügyészséghez, és szerint a jelöltek közül a három jelölt közül Ligeti Miklós lett volna a legalkalmasabb. Mellétei Barna Márton azt is mondta, hogy nem volt frakció előírás, hogyan kell szavazni, ezért képviselte a szakmai meggyőződését a nyílt szavazáson. És az első témánként, amit választottunk, Magyar Péter azt mondta, hogy felszólítja a Fideszt, hogy neveljék meg Pócs Jánost. Ugye tegnap este a miniszterelnök éles hangú posztban üzent a fideszes képviselőknek, nem sokkal azután, hogy Pócs János a parlamenti ülésen arról beszélt, hogy sajnálja a miniszterelnök gyerekeit, és a Magyar Péter azt írta, hogy a továbbiakban nem tűri el, hogy idézem, bármelyik bűnöző még egyszer a kiskorú gyerekeit a szájára vegye, szerint a Pócs János kijelentése elfogadhatatlan és tűrhetetlen, ezért arra szólította fel a Fidesz, ahogy fogalmazott maradékát, hogy neveljék meg a képviselőiket, vagy távolítsák el az országgyűlésből. Ezek tehát a választott témáink, de a műsorral egy időben megy most is a parlamenti közvetítés, és közben még ezen kívül is nyilvánvalóan vannak események, vannak fejlemények, például felmentették a Honvéd Kórház igazgatóját, és Anita van velünk a vonalban, nem is nézek itt többet. Üdvözlöm, jó reggelt! Jó, akkor megyek tovább, mert hogy ahogy mondtam, a parlamenti közvetítés van most folyamatban, és Magyar Péter már fel is szólalt, és egyebek közt azt mondta, hogy 5827 napja volt az Orbán kormányoknak arra, hogy rendbe tegyék az egészségügyet, oktatást, vízügyet, vagy Paksot, és arra is, hogy hazahozzák az uniós forrásokat. És hozzátette, hogy a Tisza kormánynak eddig 107 napja volt a kormányzása, és csak hogy néhány gondolatot hadd idézzek tőle szó szerint, világosan elmondtam, hogy nem csodát ígérünk, azt ígértük, azt vállaltuk, hogy dolgozni fogunk, ha kell, a nap 24 órájában. Nem állítom, hogy sikerült minden hibát kijavítani, de Magyarország működni kezdett, Magyarország visszatért, amikor átvettük az országot, nem teli kincstárat vagy készfejlesztési terveket, nem előkészített beruházásokat találtunk, bárcsak így lett volna, de nem így történt, egy súlyosan eladósodott államot kaptunk. És természetesen jelenleg is tart a parlamenti ülés, többen is megszólaltak, például Torockai László, aki alkalmatlannak tartja Unger Annát a pozícióra. És itt újra Magyar Pétert idézik, úgyhogy nézem még itt közben, hogy mik azok, amik még aktuálisak. De ugye például a KSH is kiadott egy friss jelentést, ami alapján az jelenthető ki, hogy a korábbiakhoz képest visszafogottabban emelkedtek a keresetek Magyarországon, ugyanis az elmúlt hónapokban 8-9%-os béremelkedés volt tapasztalható, júniusban viszont már csak 7,1%-kal nőttek a bérek, és a portfólió összegzése szerint hasonlóan alacsony emelkedésre 5 évvel ezelőtt volt példa. Csak hogy a számokban kifejezve ez mit jelent, júniusban a bruttó medián keresett 617.900 volt, a nettó pedig kereken 438.000, és a reál kereset 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. És ugye Unger Annával kapcsolatban az ügyvédkör is kifejtette véleményét, mert hogy az országgyűlési képviselőkhöz az ügyvédkör egy rendkívüli felhívással fordult. Arra kérik a politikusokat, hogy Unger megválasztása előtt mérlegeljék, hogy a jelölt valóban rendelkezik-e azzal a szakmai háttérrel, ami egy nyomozati és közvádlói jogkörrel rendelkező hivatal irányításához szükséges. A szervezet szerint ugyanis enélkül nem lehet ellátni a közvagyon védelmét. És a jogászi szervezet arra figyelmeztet, hogy az NVVH vezetőjének kiválasztásakor pártpolitikai vagy személyes szempontok nem írhatják felül a büntetőjogi tudást, a nyomozati tapasztalatokat, vagy pedig a vezetői alkalmasságot. És itt egy személyes problémára kerestem vissza, hogyha telefonál nekünk az, akinek ezt megkerestem, akkor majd elmondom, de nagyjából ezek a témáink, és ezek most a legaktuálisabb információk. Közben nézem, hogy mik azok a hírek, amik még esetleg az adásunkkal egy időben zajlottak, de az elmúlt néhány percben Unger Anna is közzétette gondolatait, méghozzá egy Facebook posztban, és ebben egyebek közt azt írta, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom, és ehhez minden támogatás a szakértelemre és a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre szükség van. Elnökként mindenkit, aki ezért tenni akar, várok a fedélzetre, mindenek előtt Ligeti Miklóst. Ugye egy másik jelölt. De végül Unger Anna politológust javasolta az elnöki posztra az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága 27-én, és ugye mellette volt még másik két jelölt, Ligeti Miklós és Sárvári Nikolász is. Közben nyitok még egy közvetítést is, és nézem, hogy ezekben a percekben vagy pillanatokban ki tart most éppen beszédet, vagy kiszólalt meg. Ezt ugye a parlament oldalán önök is tudják követni, ahogy nálunk a YouTube-on és az Extrán is. A következő néhány órában, és meglátjuk, hogy mi lesz végül a döntés, de azt hiszem ez az egyik olyan döntés, amit a legtöbben várnak, hiszen korábban mi is beszéltünk arról, hogy mennyi mindenkinek, milyen sok embernek mennyi várakozása van az NVVH élével kapcsolatban, egyáltalán a hivatal működésével kapcsolatban. Évi a vonalban, üdvözlöm!
7: Jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm, drága Angela, ma is nagyon csini.
6: Köszönöm.
7: Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek önnel, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki nézi, hallgatja a fórumot. Elsőként Unger Annához szeretnék hozzászólni. Én nagyon meglepődtem. Nagyon meglepődtem, hogy ez a tudománnyal bíró, erős tudományossággal bíró hölgy a katedra asztal mellől nagyon érdekes és nagyon hasznos dolgokat tanít vagy mond azoknak a hallgatóknak, akik ugye bejárnak az ő kurzusára. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy a katedra mellől jogi ismereteket elsajátítani nem lehet, hiszen egy más területről beszélünk. Tehát már eleve azt szeretném jelezni, hogy az Anna lehet, hogy a katedrán belül rendkívül nagyszerű és tudományos munkát végzett a korrupció kutatás terén, azonban azt gondolom, hogy gyakorlati tapasztalata nincsen, hiszen asztal mögül magyarázza, tanítja a hallgatók részére ezt a tudományágat. Tehát nagyon-nagyon meglepett, hogy az a Ligeti Miklós, aki hosszú-hosszú évtizedek óta jogi útvesztőkön keresztül próbálta a magyar vagyont, a Magyarország, magyar nép vagyonát visszaszerezni, láthatóvá tenni, kikérni dokumentumokat és elutasításban és folyamatos feltartóztatásban volt része, de van tapasztalata, van tudása, van olyan kézzelfogható eredmény, ami az Anna esetében, én azt gondolom, hogy ő kutatta ezt a korrupciót, de hogyan fordítható le eredményként ez magyar társadalom részére. Én lehet, hogy tévedek, de én úgy értelmezem, hogy nem fordítható le, hiszen ha 20 éve kutatta a korrupciót, akkor mi az, ami ebből a magyar nép hasznosult? Tehát nagyon sajnálatos, hogy ez az eredmény született, mert én azt gondolom, hogy érdemes lenne ezt átgondolni, de most már megint egy olyan csapdába került a Tisza frakciója, hogy egyszerűen elképzelhetetlen, hogy más eredmény ülessen. Na most gondolja el, hogy Ligeti Miklós az a szakmai tudása, tapasztalata, mélységében ismerő korrupció anyagokat feltárva és feljelentést téve, nem kerül be ebbe a hivatalba, mert hogyan kerülhetne be? Hát az Anna saját környezetét fogja kialakítani, és a Ligeti Miklós ebből nem fogja fölvállalni azt a szerepet, hogy jogilag kiokosítja és helyén tartja jogszabályban azokat a dolgokat, ami az Annának fontos lenne. Úgyhogy nagyon sajnálatos, hogy ez a döntés született. Én nem támogatom, egyáltalán nem támogatom. Én Ligeti Miklósra gondoltam, és ha ez most megváltozik az Anna javára, akkor bizony itt megint, én azt gondolom, hogy önmagukat fogják megbuktatni a tiszások. Bocsánat, hogy ezt mondtam ki, de ezt gondolom és ezt érzem, amit most okfejtésként elmondtam. Úgyhogy nagyon-nagyon sajnálatos, hogy ez történt, és hát bízom benne. Hát az ügyvédkör is fölemelte a szavát, és azt mondta, hogy bizony-bizony tisztelt bizottsági tagok, ez nincsen rendjén. Ligeti Miklóst illeti ez a szerep. Úgyhogy többet most nem akarok erről beszélni, nekem ez a véleményem.
6: Jó. Rá szeretnék térni. Már csak azért mondom, mert felmerült bennem egy kérdés, de akkor nem is tartom fel tovább ebben. Nem, mert hogy ugye az én tapasztalatom, hogy az egyik legtöbbet idézett mondat Unger Annától, hogy 6 év alatt ne nagyon várjunk gyors ítéleteket. Most ezt így leegyszerűsítettem, nem így mondta szó szerint, de ez volt a lényege. És ugye viszont nagyon sokan már most bíróság előtt látnának embereket, vagy lecsukva, vagy legalább letartóztatva, viszont hogyha itt 6 évről beszélünk, és az sem az, hogy 6 év alatt legalább lezáruljon, hanem akkor annyi idő sem elég ahhoz, hogy legyenek ítéletek, ez milyen lehet így akkor a társadalom, vagy a hangulat?
7: Tökéletesen igaza van, és köszönöm szépen a kiegészítést, nagyon szépen köszönöm. Ezt még el szerettem volna mondani, nem tudom, hogy miért nem tettem, hiszen a 6 év az pokoli idő. Pokoli idő, és a társadalmat annyira feszíti ennek a problémának, ennek a korrupciós ügyeknek a problémájának a lényege, hogy azt nem lehet kibírni. Úgyhogy a Tisza saját magát fogja, ismételten elmondom, megbuktatni ezekkel a dolgokkal. Nem szabad, nem szabad. 6 év az pokolian hosszú. Úgyhogy a társadalmat ez feszíti, és hogyha az Anna elhúzza ezeket a dolgokat, én megértem, hogy jogilag alá kell támasztani, világosan, konkrétan ügyeket elővezetni, és megbuktathatatlan módon előtárni a dolgokat, de 6 év az nagyon sok.
6: Az hosszú idő. Évi, viszont megyünk egy pár perces reklámra, és azzal a témával, amit még szeretett volna, azzal fogjuk akkor önnel folytatni.

kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsor ajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban tart a helyszínen és a Soroksári úton befelé a Földvári utcánál a belső sávban. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárták mától a harmadik kerületben a Petőfi utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Mától a gázvezeték javítása miatt a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál napközben a félpályás lezárásra kell számítani, ezt követően útszűkületen kell áthajtani. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert javítják a burkolatot. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagyon Gélával.
2: Évi, most már belekezdhet abba a témába, amit az előbb nem volt időnk érinteni.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm, szerkesztőasszony, a lehetőséget. Tegnap néztem a parlamenti közvetítést, és Magyar Péter miniszterelnök úr a paksi nagyon-nagyon bátorságot, erőt, kitartást, szorgalmat igyekvő emberekről, a hazáért dolgozókért nagyon tiszteleteljesen megemlékezett. Én egy picit meg is könnyeztem, és azt mondtam, hogy igen, ez az ember az, akire nekünk szükségünk van. Úgyhogy minden tisztelet valóban azoknak az embereknek, akik hát éjjel-nappal ott voltak, és Magyarországért dolgoztak. Nagyon szépen köszönjük nekik, és Magyar Péternek is, hogy valóban minden percben ott volt, lehetett rá számítani. Én személy szerint pokoli biztonságban éreztem magam, hogy ez az ember, Magyar Péter és a szakma ezt meg fogják csinálni, minden rendben lesz. Én is köszönöm szépen. Ugyanakkor azt tapasztaltam a közvetítés során, a parlamenti közvetítés során, hogy Orbán Viktor egyetlen egy szót hagyott itt a Fidesz és KDNP frakciónak, illetve Torockai Lászlónak, hogy ellenállás, ellenállás, ellenállás. Úgyhogy én nem tapasztaltam, hogy egy jóindulatú, együttműködő ellenzékről lenne szó, hanem Orbán Viktor meghirdette ezt az egyetlen egy szót, ő szépen itt hagyta a saját frakcióját, és büntetésből itt hagyta, elment pihenni, és ezt az egy szót hagyta hagyatékul. Na most ezek az emberek tudomásul vették, és folyamatosan ellenállnak, küzdenek, és innentől kezdve nem halad az oktatás, nem halad az egészségügy, és komolyan mondom, az együttműködés szikráját nem látom. Torockai Lászlónak meg azt üzenem, hogy legyen szíves már megszerezni az érettségi mellé a diplomáját, és hát valami szakmai előrehaladással, együttműködéssel vállalja föl ezt a parlamenti képviselőséget. Úgyhogy nagyon sajnálatos, hogy nem együttműködnek, ellenállnak, a parancsnok szavát teljesítik, és semmi nem várható tőlük.
2: Valamiért van egy olyan érzésem, hogy ez viszont nem is fog változni.
3: Igen, tökéletesen így van, szerkesztőasszony. Én is így érzem, kimondta a szót Orbán Viktor, ellenállni, semmit nem elfogadni, és bocsánatot kérni a 16 évért, hanem folyamatosan azt mondani, hogy minden rendben volt. Én nem is értem, ez a tűzijáték ügy valóban Torockainak a szemét rettenetesen szúrta, ugyanakkor 16 éven keresztül nem szúrta a szemét. Nem szúrta a szemét 16 éven keresztül. Hát lehet, hogy az érettségie miatt nem szúrta a szemét. Na mindegy, Tuzson Bence, hát kérem szépen, igazságügy miniszterként már korábban kifejtettem a véleményemét erről az emberről, hogy ugye megszületett a döntés a Szőlő utcában, és kiállt a nagy nyilvánosság elé, és közölt, hogy nincs semmiféle kiskorú, és kiderült, hogy van. Az én lennék a feleség, én a háztól elzavarnám ezt az embert, mert hazudik, igazságügy miniszterként hazudik. Komolyan mondom, hogy kerül ez be a parlamentbe? Hogy kerül be bizottságba ez az ember, akiről kiderült, hogy folyamatosan hazudott önmagának, a Fidesznek, a családjának és a magyar népnek. Úgyhogy döbbenetes ez az ember, hogy kerül ez be a parlamentbe. A fideszes Klárikának üzenem, hogy Kőszegi Krisztián nyújtotta a kezét az ország bajuszának, és ezt elutasította. Ha nem kap telefont ez a fideszes Klárika, hogy elhatárolódjon ettől a borzalmas, aljas viselkedéstől, akkor ő is ugyanolyan, mint a többi. Ugyanolyan többi, mint az ország bajusza. Úgyhogy nagyon sajnálatos volt ezt látni, hallani, megélni. Nagyon sajnálom, hogy ez így történt. Krisztián, fel a fejjel, mert az élet sokkal szebb és jobb lehet a Tiszával. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, szerkesztőasszony, és januártól 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj. Hurrá, hurrá! Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon rendben van. Köszönöm szépen még egyszer a
2: Mi is köszönjük, és nagyon szép napot kívánok önnek. Egy pici segítséget szeretnék, köszönöm szépen. Judit a vonalban, üdvözlöm.
4: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit itt a képernyőn előtt.
2: Jó napot.
4: Szerkesztőasszony, én arról szeretnék, először is köszönöm, hogy visszahívtak, mert egy kicsit nagyon mérges vagyok, és csalódott a Tisza kormányba és a maga Magyar Péterbe.
2: Én
4: nem tudom, miért kellett, ezt a hölgyet megválasztani, ez a vagyon elleni vissza, vagy nem tudom, nem fogom tudni megmondani, mert olyan bonyolult a megnevezés, ez a vagyon visszaszerzés.
2: A vagyon visszaszerzés, igen.
4: Igen, valahogy nem találó azt a nevet, tehát azért nem bírom megjegyezni. Mert megmondom őszintén, hogy elsőre lehetett látni, hogy ez a hölgy biztos nagy tudású, én nem vitatom, de hogy arra nem való, amire választaná a magyar nép, tehát hogy igenis, minél hamarabb börtönbe a lőlőféléket, az Orbánféléket, ez az egész Alibabát és 40 rablóját.
2: Ez a beszédéből gondolom, akkor követte a beszédét.
4: Igen, pontosabban most is, ha nézem a parlamentet, hát megmondom őszintén, hogy az érzéseimet olyanok, mint a libikóka. Egy kicsit ide, egy kicsit oda. De hogy, tehát, hogy amikor beszél a Magyar Péter, hát biztos igazat mond. amikor hallgatok más, meg követem, amit csinál a Tisza kormány, akkor azt mondom, hogy biztos. Hát már ilyet láttunk, és azt úgy hívták, hogy Orbán kormány. Mert ugyanígy kezdte az Orbán is, ahogy a Tisza.
5: A leginkább, Ungáron erre visszatérve, a leginkább a gyorsasság az, ami problémás lehet?
4: Nem, hogy nem lesz kiderítve ügy. Hát milyen alapon, szerkesztő asszony, hát ne haragudjon, még a legkisebb csecsemő is tudja, hogy hol kell keresgélni. Hát ez nem igaz, hogy nehéz fölgöngyölni az ügyet. Hát egy az, hogy már megmondták, hogy rengeteg kinyomozott ügy van a rendőrség tulajdonában. Csak nem engedték. És akkor egy ilyen hölgy, például tegnap Bárándi Péter, hát ha valaki, ő tényleg egy öreg róka, elsők között választottam volna ebbe a csapatba, de ha nem, teszek.
5: Nem csak, hogy mondtam, hogy erre a pozícióra csak próbáltam.
4: Erre a pozícióra, igen. Elsőként választott, de ha nem őt, akkor is hasonló biztos, hogy van. És nem ezt a hölgyet kellett volna, de megmondom miért. Most már egyre többet melléfogást csinál ez a Magyar Péter. Hogy szándékos, vagy csak minket tesztel, hogy figyelünk-e. Például ott volt elsőként, ugye oktatási miniszter. Hát ott olyat sikerült választani Magyar Péternek, aki ilyen piarista, nem tudom ki volt, aki azt a diákot, aki minden...
5: Tudom, emlékszem rá, most hirtelen nem emlékszem a nevére, de...
4: Igen?
5: Nem csak, hogy hirtelen most nem emlékszem a nevére, de emlékszem erre a eseményre.
4: Lili, valamilyen Lili.
5: A Pankotai Lili?
4: Pankotai Lili. Elsőre kirúgták, pedig az a kislány nagyon tehetséges. Igaz, kicsit mozdatlan volt a szája, de az ilyet egy tanárnak nem kirúgni kell, hanem tanítani. Különben vág az esze, mint a borotva Lilinek, és kár lett volna érte, ha eltűnik.
5: Igen, ott ugye az ügy, amit felhozott, ott ugye Rubovszki Rita volt, akiről szó volt, hogy legyen.
4: Igen. Utána következett ez a köztársasági elnök. Hát ne haragudjon, az is egy jó kis beválasztás. Én nem vitatom el a sakkozó
5: Polgár Juditot.
4: Köszönöm, hogy kisegít, mert nagyon ideges vagyok. Polgár Judit. De hogy került ide? Hát majdnem azt mondanám, mint csizma az asztalra. Tehát ő megint nem odavaró, mert nem is él itt. Tehát azt se tudja, hogy eszik vagy iszták Magyarországot. Hát itt olyan...
5: Hát azért valamennyire értem, nyilván csak egy picit annyiban megvédem, hogy nyilván biztosan ismeri a dolgokat, meg minden, de nyilván nem olyan, mint ha itt...
4: Igen.
5: Nem, csak azt azért nem gondolom, hogy annyira nagyon egyáltalán lenne képben az itthoni folyamatokkal, de értem a kifogását.
4: Hát pontosan de... ugyanilyen bajom van ezzel a korrupciós csapattal, ezzel a Anna, azt hiszem, megválasztásával.
5: Unger Anna, igen.
4: Bán, terem a korrupció, de hogy egyet sem oldott meg. Hát akkor nekem nem mondja, hogy most kell tanulni, hogy kell megoldani egy ilyen sunyi róka, egy ilyen csiszolt gazembernek az ügyét, mint az Orbán. Mert hogy jól alátámasztott mindent, és tényleg nagyítóval kell keresni majd azt a pontot, hogy hol csúszik el ez a gazember, hát az biztos. De szerintem erre nem képes ez az Ungár Anna, vagy nem Ungár?
5: Unger Anna. Ungár Anna.
4: Egyébként... Nekem ez a problémám, és állandóan újabban hibát csinál ez a Magyar Péter, és nem tudom, hogy most már higgyek neki, vagy nem, mert mind a kettő benne van nálam a pakliba, hogy Hát bizony, mondom, hogy megmondom őszintén, mint a nárcár, idehajlok meg oda, mert próbálnák bízni. De ha belegondolok, én ott, akkor ilyet már látunk, mert én sajnos a gyűröttek homlokához tartozok, az a 70 éven túl vagyok. És a gyűrődést hát nem a jólét szántotta a homlokomra. Uh-huh. Úgyhogy hát én úgy ezt szeretném mondani, hogy valahol olyan jó lenne tudni, de hát ezt ugye nem lehet megtudni, hogy végül is mibe.
5: De olyan esetleg nem lehet, hogy adjanak egy esélyt, vagy legyen egy esély ennek a mármint, hogy Unger Annának, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz, vagy már eleve nagy a kétkedés vele szemben. Inkább az utóbbi, amit én tapasztalok.
4: Nem, szerkesztő az, hogy mint ahogy megállapította valami észlény, hogy a magyar nép vért kíván.
5: Aha, értem.
4: Nem kívánunk vért. Kell a fenének az ők vére. Ez a szennyes vére, nem kell nekünk.
5: Nem vér kell, vagy nem erőszakosság kell, hanem igazság kell, ami kiderüljön, de az lehetőleg már minél hamarabb, mert elfogyott a türelem.
4: Így van. Nem a türelem, az évek. Hát ne haragudjon. Hát bicska nyitogató volt, ahogy ott Orbán ott feszengett a tengerparton, vagy lőlő a jaktyán. És ezekkel tele van az internet, hogy mennyire valós, nem tudom. De ne haragudjon, hogy itt millió értékű táskákat, meg két kezével szórja a pénzt, azt a pénzt, amit minden nap megdolgozott a magyar nép, és beadta adóként. És ezek lenyúlják simán. És akkor még 5-6 éve várjuk rá.
5: Értem.
4: Lehet, hogy előbb-utóbb nem is fog valamelyik már élni. Bocs, hogy így, de hát akkor, ha már beszélünk, akkor őszintén. Lehet, hogy addigra már nem fokozom, hanem tényleg...
5: Világos, persze.
4: Egy két éven belül. Igenis szeretnénk eredményt, és lássuk azt, hogy ez más, ez a kormány más, és igenis vannak eredmények. Uh-huh. Tehát, mert vannak, de ez az alapvető. Tulajdonképpen Magyar Péter a kétharmadát ezzel nyerte meg. Mert tulajdonképpen én is azért húztam oda, mert hát nagyon nem is volt kire, de tehettem volna, hogy nem megyek el, de elmentem. Mert pontosan ezért, mert
5: világos. Judit, köszönjük szépen a gondolatait. Szerintem mire a nagyobb szünetről visszajövünk legközelebb 12-25-kor, akkor már lehet, hogy meg is lesz a szavazás és a végső választás, hogy kikerül az NVVH élére. Meglátjuk. Judit, nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek, aki eddig telefonált, elmegyünk egy nagyjából 2 órás szünetre, 12:30-kor várom önöket újra.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik az iskolák felújítása, felborult egy sertéseket szállító teherautó cecén. Marad a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Azt is közölte, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. A holnap kezdődő új tanévben a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1.200.000 diáknak kezdődik az iskola, közülük mintegy 100.000-en elsősök. Egy átlagos magyar háztartás 107.500 forintot fordít a tanévkezdésre. Ez derül ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Ruházatra és sportfelszerelésre a családok 57%-a, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. Magyarországnak fontos a régiós együttműködés, hangsúlyozta Orbán Anita külügyminiszter a ma kezdődő Bledi stratégiai fórum előtt. A kétnapos szlovéniai tanácskozás középpontjában Európa jövője az uniós bővítés és az európai biztonság áll. Orbán Anita több külügyminiszterrel is tárgyal. A fórumon Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. Hárman meghaltak, 22-en megsérültek az oroszországi Belgorod megyében az elmúlt egy nap ukrán légi csapásaiban, közölte a régió kormányzója. Az ukránok drónokkal támadták Jekatyerinburgot is. Ott egy logisztikai központban és lakóépületben keletkezett kár. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komp balesetnek, 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utas és 8 fős legénységet szállító katamarán tegnap indult Észak-Ciprusról Törökország felé, amikor egyelőre tisztázatlan okok miatt vízszivárgott a hajóba. A komp az oldalára dőlt, majd elsüllyedt. A kapitányt és a személyzet 7 tagját őrizetbe vették. Oldalára borult egy mintegy 100 sertést szállító teherautó a 63-as főúton, Cecén. Körülbelül 30 állatot sikerült kimenteni, a többi beszorult a járműbe, azokat később tudják kiszabadítani. A műszaki mentés várhatóan több órát vesz igénybe, addig teljes útszár érvényes az érintett szakaszon. Felhős napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordul zápor, zivatar, estétől viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz. A héten kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.
2: Köszöntöm Önöket! Újra itt vagyunk, visszatértünk, és itt van velünk László is a vonalban. Jó napot!
3: Jó napot kívánok!
2: Parancsoljon László, önné a szó!
3: Hát én egy érdekes történetet szeretnék elmondani, hát ez kicsit hosszú lesz. Nem lesz baj?
2: Nem, majd szólok.
3: Jó. Hát mert hát, az kezdődik azzal, hogy elvállaltam egy gyámságot, egy értelmi fogyatékos embernek a gyámságát vállaltam. És hát sajnos utána kiderült, hogy amikor elvállaltam a gyámságot, akkor, hogy hát ezt az embert ugye kihasználták, kicsalták a házát, elvették tőle meg minden, meg a nyugdíjat, meg hát, hogy nem, konkrétan nem vették, hanem mindenféle címen kicsalták tőle, szóval elég az hozzá, hogy hát én indítottam egy pert, egy polgári pert, amit meg is nyertünk. Tavaly október 6-án volt egy ítélethirdetés, amiben ugye semmisnek nyilvánították, tehát meg nem tört, nem semmisnek, hanem meg nem történt meg. Nyilvánították ezt a szerződést, mert egy különbség van a kettő között, de hát semmi is megállt a vonáit, mert ez a szerződés ugye több sebből vérzett, és hát most várom a jogerősítéletet, de hát már ő nehezen akar megjönni. És hát olyan gondjaim vannak, hogy azóta, tehát mostan ugye az ügy lerendeződött, meg egy büntető eljárás is folyik, mert ugye ebben az ügyvéd is vastagon benne volt, aki ezt a szerződést készítette, mert csináltak egy haszonélvezeti szerződést ez az értelmi fogyatékos emberrel, amit nem lett volna szabad, mert hát ugye több orvos, hát 4 orvos szakértő vizsgáltatta meg időközben ezt az embert, és ugye minden, hogy cselekvő képtelen volt, tehát belátási akaratok képessége hiányzott ahhoz, hogy egy ilyen szerződést megkössön. És ugye ez alapján a bíróság ugye meg nem történt, meg nyilvánított ezt a szerződést. És akkor hát közben az ügyészség is indított ezek ellen, az emberek ellen, akik így kicsinálták ezt az embert, egy büntető jogi eljárást, ami hát még most is folyamatban van, ki tudja még meddig. És akkor a legnagyobb, tehát végül is nagyon nehéz volt, 3 éve kínlódok vele, hát próbáltam több helyről is segítséget kérni, hogy ugye egy értelmi fogyatékos, elmentem a értelmi fogyatékosok szövetségébe is, hogy ugye kapok-e valami segítséget, tehát nagyon nagy lelkesedéssel voltak, úgy álltak neki, első alkalommal, második alkalommal mentem, akkor mutattak ilyen felvételeket erről az illetőről, hogy húha, itt a Fidesznek kell neki menni. Ugye le volt fényképezve a Fidesz, itt a megyei Fidesz vezető társaságában, még mindig, hogy el is álltak a dologtól, úgyhogy magamra maradtam. Na most nem az a lényeg, tehát ami most aztán nagyon olyan, hogy talán még egy vízszobban is meg lehet az egészet. Én a rendőrség folytat most elemi eljárást. Az, hogy én kaptam egyszer egy levelet az EON-tól, hogy át akarják kiíratni ezek az illetők, mert a saját házából, amit ez az illető vett, az én gondolkodtam, abban kirakták, nem engedték be, tehát ők laknak benne, bent, ők betették egy ilyen romos házba. És ilyen melléképületféle. Na és akkor át akarták íratni a villanyórát a nevükre, és én ugye nem járultam hozzá, tehát írtam az EON-nak egy levelet, hogy nem járulok hozzá. Most a rendőrség ebben vizsgálódik, hogy én okirat hamisítást követtem el, mert aláírtam, vagy aláhamisítottam a gondnokoltamnak a nevét. Hát nem tudom, hogy a gondnokoltam aláírtam, mert nagyon régen volt ez már, és akkor hát rengeteg dolgozni is álltam közben, de még az mellett még ugye ezért be kellett szereznem egy csomó papírokat, ilyen gondnokoltamnak az orvosi papírjait, meg minden ugye a bírósági perre, szóval, de biztos, hogy írtam egy ilyen levelet, és akkor hát miért írottam volna, vagy miért hamisítottam volna alá, amikor semmi érdekem nem fűzött hozzá, ráadásul én akkor már gondnoka voltam, tehát az ingatlan vagyok, de való rendelkezési jogod engem illetett meg. Tehát az ő aláírása nem volt szükséges, hogy aláírjam. Tehát ezt mondjuk nem olyan bonyolult lett volna a rendőrségnek.
4: Az, hogy ő lett, ön lett a gondnok, azt bíróság mondta ki?
3: Hogyne, persze, hivatalosan.
4: Tehát akkor erről van bírósági papír?
3: Hogyne, persze, hát megvan a gondnoki kinevezésem, úgyhogy hát minden törvényes volt, tehát a bíróság rendelte el a gondnokságba vételét is, és engem jelöltek ki gyámjának.
4: Aha, mert de? Így akkor viszont, mint gondnok, akkor így aláírhat.
3: Hát persze, hát ő egy értelmi fogyatékos ember semmit, tehát ő hivatalos ügyeket nem tud intézni. A gyerekkora óta értelmi fogyatékos. És hát, tehát nekem nem kellett volna aláíratni, vagyis őt vele aláíratni, lehet, hogy aláíratom vele, nem tudom, hogy pont ha itt volt, akkor pont nálam, akkor lehet, hogy mondanak, hogy írd alá rá is, de nem tudom, szóval erre már nem emlékszem. Most az a legjobb benne, hogy egyszer megjelent két rendőr nálam kutatást tartani, házkutatást tartani. Ott a levelet keresték nálam, amit elküldtem az EON-nak. Uh-huh. De mondjuk ez egy érdekes dolog, nem? Hogyha én elküldök egy levelet, hát én utána jártam, hogy a postán még mindig ugyanúgy van, mint régen volt, hogyha én vagyok a feladó, akkor címzet kapja meg a levelet, nem, hogyha én vagyok a feladó, és a feladó kapja meg. Mert akkor hogy lehetett volna nálam az a levél, amit elküldtem az EON-nak.
4: Tehát ez világos. Lehet. És mi történt ezután?
3: Hát mostan próbálták ott magyarázkodni, meg mit tudom én, hogy hát ez egyszerűen értelmes magyarázatot nem tudtak adni, de az se, hogy milyen, tehát most már gyanúsított vagyok, na. És hát, hogy milyen alapján, vagy minek az alapján rendelték el ezt a vizsgálatot, vagy mit tudom én, nem tudnak értelmes választ adni rá. És ugye most valamit már beszéltem szintén a rendőrségen, ugye telefonon értesítettek azzal, hogy mi gyanúsított jelenjek meg a rendőrségen. Hát nekem ez is furcsa, hogy általában ilyen esetekben egy hivatalos idézést szoktak kiküldni, nem telefonon értesíteni az embert, és mindegy, mondtam, hogy bemegyek már, ugye semmi rejtéketne való nincs, nem követtem el, hát arra emlékeznék, hogy aláhamisítottam volna valakinek, vagy a gondok voltam a nevét, de mondom, hogy semmi érdekem nem fűtött hozzá, csak mondom, biztos azt hitték, hogy ültem a konyhába, hogy gondolkodtam, hogy ezt kellene csinálni, egy jó kis okirathamisítást, és akkor csinálhatom.
4: És volt benne a rendőrségem?
3: Hogyne voltam, és akkor azt mondták, hogy az irat nincs már meg, az eredeti irat, azért keresik. De hát azt nem tudom, hogy miért rajtam. De viszont van egy másolat, mert mondtam, hogy van egyszerű módja, van nézesség meg egy igazságügyi szakértővel, és hogy ott a rögtön ki fog derülni, hogy ki írta alá. Én írtam, hogy én hamisítottam ott a gondolkoltam a aláírását, vagy valaki más. Azt mondták, hogy nincs meg az eredeti írat, hanem egy másolat van rajta. Most ez az a furcsa, hogy aki ezt a másolatot, nem tudom, hogy került a másolat a feljelentőhöz, de hogyha egy másolatot csinált róla, akkor valószínűleg az eredeti alatt az nála van. Hát legalábbis én így gondolom, úgyhogy hát ez egy borzasztóan egy, hát nem is tudom, Istenben, hogy mit mondjak, de majdnem 80 éves vagy 79 éves vagyok, hát életemben soha nem volt gondom törvényen, meg mit tudom, most elvállaltam meg a szerencsétlen embernek a gyámságát, amit már rettenetesen megbántam, de hát azt sajnálom az életét, az egy szerencsétlen ember, de kiforgatták minden évből is. Hát tönkre is tették.
4: És most van bármi információja, hogy hogyan tovább ezek után?
3: Hát nem tudom, ennyit tudok, hogy gyanúsítom. Az, hogy mivel, hogy hát, hogy vagyis, hát azt tudom, hogy mivel, mert okirat hamisítása, de hogy minek az alapján nem. A másik, még van egy másik ügye, amit szintén el akartam, és szintén a rendőrséget állítok, hát ezt most majd meg fogják szüntetni ezt az ügyet. Itt meg olyan, hogy ugye, amikor az én gondok voltam kórházba került, mert borzasztóan lerompott az állapot, tehát már ő önállóan látni nem tudja magát. Tehát kórházban van ilyen elfekvő féle, nem tudom, hogy minek nevezik pontosan. Előbb ilyen krónikus belem volt, meg most meg egy másik
4: ápolási osztály.
3: Igen, egy ápolási osztály van, ugye. És akkor hát ugye, ahol ő lakott 2017 óta, amiben betették egy ilyen romos épületbe, ugye oda elkértem tőle a kulcsát, hogy hát ugye, mivel hogy át az ingatlan vagyonnal való rendelkezési jogon nem gyemillek. Ezt most én még hozzáteszem, és hogy elkértem tőle a kulcsot, és elmentem a lakásába, hogy összeszedjem az iratait, amit kellentek, hát persze nem voltak meg. És hát elhoztam neki egy pár személyes dolgot, amit hát úgy gondoltam, hogy hát hogy a kötődik az anyukájához, meg a családjához, meg mit tudom, de előtte beszéltem a gyámügyet, mondták, hogy amit, hogy jó volna kipakolni és elhozni, hát mondtam, hogy nekem nincs annyi helyem itthon, hogy én ennyi cuccot el tudjak pakolni, amit ott van, és hát amit tudok, azt hát elhozom. Erre megint följelentettek, ez az illető, aki azt a kihasznált ezt, tehát ez egy bűnöző, már többször börtönben, meg rengeteg ilyen ide van, kábítószer kereskedem, az a mindegy, és akkor, hát akkor följelentek, hogy én onnan elhoztam dolgokat. És a rendőrség ez nem is nyomozást nyújtott ellenem. Hát most nem tudom, hogy hát minden jogom megvolt arra, hogy én oda bemegyek. Tehát nem mentem be,
4: Hát, hogyha a dokumentumok meg mindene megvolt, akkor ez egyértelmű, hogy ön bemehetett oda, vagy hogyha legalábbis megvannak ezeknek, amik alátámasztják ezt.
3: Hogyne, hát megvan, ugye, hogy az ingatlanban, nem is tudom annyira főtől mérgesíteni magam, az ingatlan vagyonnal való rendelkezési, ugye az engem jelent.
4: Hát akkor, itt nagyon sok kérdés nincs.
3: Igen, de hát akkor megint én ellenem a vizsgálat, hogy miért mentem be oda, miért hoztam el dolgokat, és akkor ez az illető, ez is bement oda. Ahol ott én neki nem lett volna joga bemenni, és úgy képzelj el, hogy elvitt mindent, ami mozdítható, mindent elvitt. A gondokodnak voltak ott olyan, hogy óra, meg tudott anyukának a régi gyűrűját, jó, nagyon vékony volt már, meg aztán el is volt tőle, rossz állapotban volt, de hát akkor is egy emlék volt neki. A háztartási gépei, tehát a végvilágon mindent elvittek onnan, és a rendőrség nem ezzel foglalkozik, hanem azzal foglalkozik, hogy én miért mit hoztam el onnan.
4: Hát gondolom, László, hogy van ügyvédje, vagy valami hivatalos bárki, aki tud segíteni?
3: Hát nem tudom, azért gondolok, azon spekuláltam, hogy valahol nyilvánossághoz kellene fordulni ebbe az ügybe, mert hát ez hogy nevetséges is ez az ügy, mert hát én szerintem ilyen hát nem szabad megcsinálni. Hát én tényleg igyekszek, hát mindent megcsináltam a gondolkor, mondom, 3 éve, ezt csinálom már, úgyhogy az összes szabad időn erre ment rá, hogy a perek, a bizonyítékok beszerzése, szóval volt mit jönnöm, mert hát rengeteg utána járás volt. Ugye az orvosi papírjait visszamenőre sikerült beszereznem 78 óta, tíg visszamenőre, ugye mind bizonyították, hogy már ő akkor is egy szemifogyatékos volt. Tehát, úgyhogy ezt a haszonélyezés szerződést ezt nem lett volna szabad előre megkötni, tehát hál' Istennek a bíróság ezt már ugye úgy is ítélte meg, hogy ugye nem lett volna szabad. Csak az, hogy az a bosszantó benne, hogy az ember igyekszik, és akkor még nem hogy segítenének, hanem a hatóságok, hanem hátráltatják a munkát. Mert hát nekem az a kötelességem, amikor ezt a papírt is megkaptam az EON-tól, mivel én voltam a Horváth Zoltánnak a gyámja, a gondnoka, nekem kötelességem volt a javait megvédeni, tehát nekem kellett írnom egy válaszlevelet az EON-nak, hogy nem járulunk hozzá ahhoz, hogy a mérőórát átkössék. Csak azt most nem tudom, hogy mi ebben a bűncselekmény.
4: Hát az a baj, László, hogy ez valójában tényleg olyan valahol egyértelmű minden, tehát hogyha azt mondja, hogy itt alá lehet támasztani, és maga a gyámság is már bíróság kimondta, és hogy ön a gyám, akkor itt valahol minden olyan egyértelműnek tűnik, miközben ezek szerint akkor a rendőrségnek mégsem. És ezért kérdeztem, hogy van-e ügyvéd, vagy bárki, aki tud ebben segíteni, mert az is lehet, hogy volt már valaki, hogyha a nyilvánossághoz fordult, akkor most lehet, hogy van olyan, aki volt már hasonló helyzetben, és ha ő ki tudott belőle jönni, akkor fog majd esetleg akár minket értesíteni, vagy felveszi akár önnel a kapcsolatot, és majd tud benne segíteni. De én az ügyvédet ezért kérdeztem, hogy van-e, hogy én most nekem ő jutott elsőként eszembe. Úgyhogy én csak a legjobbakat kívánom, meg remélem, hogy a káváriája hamarosan véget ér. Az időnk lejárt erre a blokkra. Bélával megyünk tovább egy nagyon rövid reklám után, ugyanígy várom önöket vissza.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 7. kerületben a Garai téren a Cserhát utcánál. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót a keleti pályaudvar felé. A H6-os hév Pest-Erzsébet felső és a Közvágó híd között mindkét irányban a Közvágó híd irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Tart a helyszínelés a 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Törlei tér előtt. Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javítanak. A váltkozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. Útszűkületre kell készülni ma napközben a Karinti-Frigyes úton a Budafoki út után a Móricz-Zsigmond körtér felé, a 14. kerületben a Miskolci utcában a Magyaródi útnál, illetve a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Bánkút utcánál csatornajavítás miatt. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.
2: Az országgyűlés titkos szavazás keretében választotta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét, aki Unger Anna Róza lett, míg egyik elnök helyettesének Tasnádi Katalint választották. Összesen 146 képviselő szavazott, 145 érvényes, 1 érvénytelen, az érvényes voksok megoszlása 137 igen, 7 nem és 1 tartózkodás. Derült mindez ki az utolsó, tehát a mostani reklámunk alatt. Béla, a vonalban üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok! Hát picit fel vagyok háborodva, hogy ez a kormány döntése most pár percet hozott döntése alapján, mert úgy érzem, úgy láttam meg, hogy sok millió ember azért szavazott a Tiszára, hogy visszaszerezzék a 60 ezer milliárd forint közpénzt, amit a Fidesz politikai bűnözők elszaltak. És ezért most én szerintem az lenne a legfontosabb döntés sorozat, ha tényleg ez a valós cél, hogy vagyon, közpénz vagyon visszaszerzése, a legfelelő embereket az országban megtalálja, akik tényleg elkötelezettek, hitelesek az elmúlt 5-10-15 évben munkájuk alapján hitelesek, elkötelezettek a vagyon védelem vagyon visszaszerzés ügyében, a korrupció üldözésével. Három nevet mondok, vagy kettőt. Ligeti Miklós, Hadházi Ákos. Magyarországon politikai körökben, a mostani palettán két legalkalmasabb embert mellőz a Tisza, akik az életüket, az elmúlt 10 évüket bizonyították, hogy elkötelezettek, hitelesek a korrupció üldözésében. Hát én nem értem, hát nem tudom felfogni, gondolom, sok százezren, sok millióan vannak most az országban így, ebből a kérdéssel, hogy miért nem tudják meg ezeket az embereket, miért mellőzik, akik bizonyítottak.
2: Unger Anna választás, az nem megfelelően szerint akkor ezek szerint?
3: Nem, én szerintem, én a két napja olvasom a Facebook kommenteket, minden oldalt. 90%-ban azt mondják az emberek, hogy Ligeti Miklós lett volna a legmegfelelőbb ember. Sőt, önök is volt Bálándi, igazságügyi miniszter, és azt nyilatkozta, hogy meg sok millió bal oldalra, jobb oldalra mindenki. Hát a valós cél igazából az, hogy visszaszerezzük a 60 ezer milliárd forint közpénzt, mondjuk a 10, 20, 30 vagy a minimum százalékát, hát akkor a legmegfelelőbb embereket kell megtalálni erre a célra, akik tényleg elkötelezettek, hitelesek a korrupció üldözésében és az elszámoltatásban. Hát erre szavazott 3,5 millió emberből 2 millió, minimum 3 millió ember.
2: Azt...
3: Magyar Péter vége szavaztak az emberek, az ófideszesek, Magyar Péterre meg a bandájára. Az elszámoltatás, most ígérték.
2: Azt ugye,
3: a választási kampányban.
2: Azt ugye sokan emlegetik Unger Annától a beszédéből, aki azt mondta, hogy 6 év alatt nem lehet csodát tenni, nem ezt mondta, de most így szó szerint nem tudom idézni. És Magyar Péter pénteken mondta, hogy a kormány a büntetőeljárások felgyorsítására készül, mert szerinte elfogadhatatlan, hogy egyes ügyek lezárása akár 5-10 évig is elhúzódik, és azt írta, hogy ebben is fognak gyorsítani. Esetleg ez valamelyest javíthatja így a helyzetet, vagy ez sem elég
3: semmit,
2: is?
3: Semmit nem fog
2: nincs jelentősége?
3: Semmit nem fog, mert mire meghozzák ezeket a törvényeket, minimum fél év, akkor még ezt alkalmazzák, meg kiállták, kiskapuk maradnak, a jogászok, jól fizetett ügyvédek, jogászok megtalálják a megfelelő kiskapukat, több évig ugyanúgy elfogad, nem 8 évig lehet, 5 évig, vagy 4 évig. Hát a Ligeti Miklósnak a munkáját meg kell nézni, Fekete Könyv címen. Ezelőtt 7-8 éve kiadták a Transparency. 150 korrupció gyanús ügyet tártak föl. Vádemelés alkalom. Mit kell itt vizsgálni, mit kell itt? Át kell adni a megfelelő szerveknek. Most van ez a hivatal. Most nem értem ezt a hivatalt. Most vagyonvédelem, visszaszerzési hivatal lesz, vagy vagyon átmentési hivatal. Ez sem mindegy azért. Mert nekem úgy tűnik, hogy vagyon Fideszes vagyon hatalom átmentési hivatal lesz. Mert ha tényleg valójában az a cél, hogy visszaszerezzük a 60 ezer milliárd közpénzt, a társadalomnak, a népnek a pénzét, elcsalt pénzét, minél nagyobb 30-40%-át, hát akkor ott a radikális intézkedésre, jogilag, politikailag, erkölcsileg, mindenféle radikális intézkedésekre megfelelő embereket kell megtalálni ehhez. De ez tiszta szégyen, ami itt folyik már be az országban. Az ember arra várt április 12-én, rászavazott 3,5 millió ember azóta, hogy itt egy gyors és határozott intézkedések lesznek. Mire már mindenki látja, 2018 óta az egész világ, 2022-ből még a Holdról is látszik, hogy mi folyik.
2: Hát igen, csak azt szokták mondani, hogy más az, hogy látszik, meg más jogilag mindent alátámasztani, meg kivizsgálni, és hogy ez időigényes, és hogy a jogállami kereteket meg kell tartani.
3: Igen. Jogi állami keretek megvannak, a törvények megvannak, vannak rendőrség, van ügyészség, hatóság, bíróság, stb. Működik. Vannak törvények, amiket nem vesznek figyelembe. Nem vesznek figyelembe. Hát most, hogy föltárni, megkutatni, hát a Ligeti Miklósnak mondom, most még ezt mondom, Fekete Könyv címe van. Fekete Könyv címe van egy kiadás a Transparency-nek, a 150 korrupciógyanús, Fideszhez köthető, politikusokhoz köthető ügyet tártak föl az elmúlt 12-13 évben. Hát ez ott mind, a Ligeti Miklósnál megmond minden. Lemond papírozva, megmond a fejébe, megmond a kollégáinál, megmond minden. Hogy ki, hogyan, mit, kinek milyen szerepe volt, mennyi pénzt tűnt el, kinek, melyik céke, stb. Stb. Ami a vádemeléshez szükséges. Most megint nyomozunk 2-3 évig, az előbbi 2-3 évig nyomozunk, átadjuk a bíróságra, a bíróság rajta, 4-5 év, 5 év múlva senkit nem fog szabadni a fiszára. Akkor ez vagyon átmentési hivatal lesz, vagy kormány, nem vagyon visszaszerzési, amit a kampányban ígértek. Ebben nyerték meg az embereket. Az embereknek a 50-70%-át ebben nyerték meg, hogy elszámoltatás lesz, vagyon visszaszerzés, tudnak építeni egy 21. századi modern Magyarországot. Ezt
4: világos,
3: mondta Magyar
4: Péter. Világos.
3: Az igaz. Egy másik kérdésem.
4: Igen? Nem, mondja csak.
3: Ennek az nem, legged délelőtt volt egy betelefonáló, rasszista jellegű betelefonáló. Azt mondta, hogy nem rasszista. De hogy nem rasszista. Hát aki...
4: ilyeneket megfogalmaz?
3: Megfogalmaz, meg mond, aki vállalja föl, hogy rasszista, igen, náci, fasiszta.
4: Béla, köszönjük szépen, átadom a szót, mert nagyon rövid ez a blokkunk, és van egy betelefonálunk a vonalban, de nagyon köszönöm a hozzászólását, gondolatait, és szép napot kívánok önnek. Károly a vonalban, üdvözlöm.
5: Kedves csokon, szép jó napot kívánok.
4: Jó napot.
5: Hát teljesen egyetértek az előttem szólóval. Aranyos, én egy kicsit drasztikusabban fogok fogalmazni, bár igyekszem tűrtöztetni
4: magam. Azt akartam mondani, hogy nyugodtan, csak szépen, ami ide elfér a képernyőre.
5: Igyekszem. Csókolom, én erről az Unger Annáról nem hallottam. Ugyanakkor a Ligeti Miklós, hát ez egy közismert ember, aki mindig megfogalmazta a Fidesz elleni vagyon, illetve korrupcióval a véleményét, konkrét bizonyítékokkal. Olyan embert választunk meg, a frakció, a Tisza frakció, jó lesz egyébként, ha vigyázz, mert ebbe bele fog bukni. Meggyőződésem, hogy ebbe a szavazásba bele fog bukni. Nem ezt ígérték, itt lehet, tehát több kérdés fölvetődik. A demokrácia van az emberekért, vagy az emberek vannak a demokráciáért. Ami olyan törvény, állandóan arról beszélünk, hogy nem lehet. Ez a jó asszony, ez kifejtett, hogy 2030-ig nem kerülhet senki börtönbe. Mikor el kellett rabolni a magyar nép vagyonát, mikor a melós fizetett azért, hogy ezek a... Bocsánat, majdnem kimondtam, igyekszem visszafogni magam.
4: Köszönöm.
5: De hát ilyen nincs, hát nem találom a szavakat. Hát mi ez, amit ott művelnek a parlamentbe? Milyen szavaz... Ugyanakkor tovább gondolkodom. Már bocsánat. Mi az oka annak, hogy olyan embert választunk meg ennek a hivatalnak az élére, aki előre megmondja, hogy nem lehet becsukni embereket. Talán nekem arra kell gondolkodni. Feltételezem azt, hogy játszik a Tisza kormány is. Benne vannak ők is a korrupcióba. Mire gondoljak, tessék mondani. Kedves Magyar Péter, akire én szavaztam, akit én kedvelek egyébként, ez mi? Mi a túró ez? Mi folyik ebbe az országba? Ez valami borzasztó. Hát hogy gondolják azt, hogy hosszú távon a Tisza így bízni fog, abba, illetve az emberek bízni fognak a Tiszába ezek után? Vigyázzon a Tisza mit művel, ebbe bele fognak bukni. Nem hülyék az emberek. Elég volt már abból a rablásból, hogy mindig a melós fizetett azért, hogy a politikusok jó fizetésért ott kalózkodnak a Magyarország gyűlésben. És ki lehet ám állni, lehet szépen beszélni, meg nemzetinek lenni, mert lehet úgy beszélni az emelvényekről, hogy mögöttünk van a magyar zászló, és a nép nem hülye. A nép nem hülye. Mi ez az újabb mutyi? Mi ez az újabb mutyi? Magyarázzák meg, hogy miért egy hozzá nem értőt választottak ennek a hivatalnak az élére. Én ennyit szerettem volna mondani. Nagyon csalódtam a Tiszába. Nagyon-nagyon csalódtam a Tiszába. Ezt nem lehet, vagy bevállalom, hogy akkor tégláról téglára egy élhetőbb Magyarország, ugye, mindenki itt neki, én is. És azt mondtam, végre, erre nem merjük bevállalni. Nem merjük a börtönbe vinni ezeket az embereket. Miért? Milyen demokrácia az, amikor a népnek rendesen, és a törvények a nép ellenesek? Milyen törvények ezek? Ez egy lopós ország, csókolom.
4: Mi lehetett a ön szerint, mi állhat annak a hátterében, hogy végül nem Ligeti Miklós?
5: Nagyon jó a kérdés, ugyanezt leszegetem. Én a saját véleményemet mondom, hangsúlyozom, és bocsánat, hogy ingerült vagyok. Mindenkitől nagy bocsánatot kérek. Én nem tudok másra gondolni. Benne vannak ők is. Ők is benne vannak. Mert amikor pakolnak a fideszesek, viszik ki az autóikat, milyen bizonyíték, aranyos, senki nem ment oda, amikor az autóikat pakolták, magonújlozták, kiment oda, tudott róla a rendőrség, tudott róla mindenki, jeleztek, ott van a bizonyíték. Mekkora bizonyíték kell ahhoz, hogy ez a nagyképű én általam nevezett postás Matolcsi egyik szemével a levelet nézi, a másikkal a háttaumtáblát. A szemes.
4: Károly, ilyen előzmények után, vagy hát ami most itt történt az elmúlt napokban, így akkor már bármit mutat fel a NVVH, ha majd elkezd működni, az már kevés lesz?
5: Hát aranyos, hogy ne lenne kevés? Hát ki hisz neki? Mit hallgassak én végig, mikor bemond majd valamit, hogy ma mit csinált, ugye? És akkor holnap után majd ülésezik megint, vagy megint egy hónap múlva, és egy mondattal többet ér. Többet mond. Ugyanakkor valójában érdemben semmit nem tesz, húzzák, nyúzzák az időt, majd 2030-ban akkor is nem biztos. Hát ne haragudjon, ekkora, mint a Magyar Nemzeti Banknak ekkora rablás, ami itt volt, és emlékezzünk vissza, mihelyt alapítványba teszem be, a közpénz megszűnik közpénzé lenni. Nem elég bizonyítéke? Mi kell még? Milyen törvények ezek? Szégyelje magát ez a magyar nemzet, illetve a politikusai. Szégyeljék magukat. Itt a közpénz az azért van, és demokrácia, a közpénz azért van, ugyanaz, én nem fizetem be az adót, akkor engem az adóhivatal megkurcol. Ha én ellopok egy csokoládét a boltból, a rendőrség azonnal intézkedni tud. Akkor, amikor nyíltan elviszik a dolgozó magyar népnek a pénzét, amikor befizetjük az adónkat, járulékunkat, akkor azt el lehet lopni. Arra nincs törvény, arra gyorsan, ugye, az gyorsan, akkor semmilyen felháborodás nincs. A magyar nép sem háborodik fel, akkor kellene kimenni az utcára, amikor nyíltan elrabolják a pénzünket. Ugyanakkor, de haragudjon a világ.
4: Károly, fél percünk maradt csak, amiatt szól.
5: Szerintem aranyos. Csak egy utolsó mondat.
4: Igen?
5: Ez, ami ebben az országban folyik, ez ne haragudjanak. És a kedves nézők se haragudjanak. Ebben az országban egy nagy kupleráj van, nincs itt semmi. Nem megyünk mi semmire előre. Bocsánat, kezi csókolom. Elnézést az utolsó mondatomért.
4: Károly, köszönjük szépen a mondatát, vagy hát a gondolatait, egyáltalán a hívását. Már új betelefonálót nem kapcsolunk, hiszen alig néhány másodpercünk maradt, és mint ahogy az néhány perccel ezelőtt kiderült, végül Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Én nagyon szépen köszönöm a telefonálásukat, mindenkinek a gondolatát, véleményét. Egy picit hazamegyek a családomhoz, úgyhogy elköszönök önöktől pár napra. Köszönöm, hogy velem voltak. Viszontlátásra!

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél 8-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél 8-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Országos tanévnyitó ünnepséget tartottak Nagykanizsán. Társadalmi egyeztetés kezdődött a közmédia jövőjéről. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A tervek szerint kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Közölte azt is, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. Egy átlagos magyar háztartás 107,5 ezer forintot fordít a tanévkezdésre. Ez derült ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Ruházatra és sportfelszerelésre a családok 57%-a. Egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. A közmédia jövőjéről szóló társadalmi egyeztetéssel indult el a Közhang, a kormány új online konzultációs felülete. A témát két hónap alatt 10 fejezetben dolgozzák fel, videókkal, grafikonokkal és kérdésekkel. Vádat emeltek a Szőlő utcai javítóintézet egyik volt rendésze ellen, mert bántalmazott egy 12 éves gyereket. Az ügy nincs összefüggésben azzal a nyomozással, amely az intézményben korábban történtek miatt indult. A rendész 2023-ban a nyakánál megragadva a falhoz szorította a fiút, miután a gyerek megtagadta az utasítások végrehajtását. Az ügyészség szerint a férfinak nem volt törvényes indoka a testi kényszer alkalmazására, és a fiú esetleges támadásától sem kellett tartania. A fővárosi főügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a rendészi foglalkozástól való eltiltást indítványozott. Hétvégén tartják az idei retro véradást. Szombaton retro zene, sör, virsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Németországban holttest maradványokat tartalmazó autót találtak a történelmi mélypontra a Padrajnában. A hatóságok egy Bonn közeli kisvárosban akadtak a járműre. A Fiat több évtizede hebert a meder alján. A hatóságok nyomozást indítottak. Az eset egyelőre egyetlen ismert eltűnési ügyhöz sem kapcsolódik, és még azt sem lehet tudni, hogy a benne talált csontok egy vagy több ember maradványai. Felhős napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar, estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz. A héten kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, 30 éves a Halhatatlanok Társulata, és 30 év után újra és újra megválasztják, mint minden évben eddig is szinte, amit volt egy-két év, amikor kimaradt ez a sorozat. Szóval Önök megválasztják a legjobbakat, a legjobb színművészeket, énekeseket, táncművészeket. Ma például itt a Halhatatlanok Társulatának egy olyan tagját ismerhetjük meg, aki ebben az esztendőben az Önök szavazatai alapján lett a táncművész kategóriában a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
3: Nagy Íris, táncművész, koreográfus. Sportpályafutásra készült, tánckarrier lett belőle. Uhrik Dóra és Kovács Zsuzsanna voltak a mesterei, 2000-ben szerződött a Pécsi Baletthez, amelyhez mindmáig hűséges. Sérülések, műtétek, majd gyermekei megszületése után is visszatért a színpadra. A Pécsi Balett egyik sikerdarabja volt a legemblematikusabb előadása a Giselle cím szerepében. Jelenleg a Pécsi Nemzeti Színház rendezőasszisztense és koreográfusa. 2011-ben a Magyar Táncművészek Szövetsége az évad legjobb női táncosának választotta. Majd a következő évben megkapta a Harangozó Gyula díjat. 2026-tól a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
2: Nagy Íris, gratulálok, örülök, hogy itt vagy.
4: Köszönöm szépen.
2: Szerintem, ha befejezi az ember a táncos pályafutását, és utána jön egy ilyen díj, az egészen különleges lehet, mert most nem látnak színpadon.
4: Ez így van. Nekem mindenképpen különleges, mert csak amiatt is, mert amikor én úgy döntöttem, hogy befejezem, az tényleg a saját döntésem volt, hál' Istennek nem sérülés vagy egyéb okokból, azon már túl voltam addigra, hanem azt éreztem, hogy most lett kerek, és most lett egész, és én akkor a bizonyos évad elején elmondtam a Pécsi Balettnél, hogy ez lesz az utolsó évadom, végig fogom csinálni, de tényleg itt a vége.
2: Mitől volt vége?
4: Volt egy utolsó darab, egy utolsó bemutató, ahol úgy csináltam már előadásokat, hogy folyamatosan brexineket, gyulladássökkentőket kellett szedjek, mert hogy a kétszer műtött érdem ennyire bírta a lefelugrálást egy ilyen irgalmatlan nagy rámpáról, amit egyébként nagyon élveztem, csak akkor azt éreztem, hogy itt most már ez nem az. És nem szeretnék arra felkelni, hogy vajon meg tudom csinálni, vajon duplájára dagad-e a térdem, és hogy bírni fogom-e azt a mennyiséget, hogyha egy héten van 3 vagy 4 előadás, hogy akkor zsinórban meg tudom-e csinálni. Úgy, ahogy azt én szeretném. Szóval így szépen állt össze a kép, és én döntöttem így, hogy vége, és nagyon rettegtem attól, hogy mi lesz, amikor az utolsó előadásomat fogom csinálni. Azért 20 év után, nem tudom, nagyon sok száz talán, nem tudom mennyi, ezer, nem tudom hány előadást csináltam, hogy milyen érzés lesz, amikor utoljára ott állok a kulisszába, és be kell menjek, és tudni fogom, hogy utolsó. És ezt nem tudtam meg, mert közben jött a Covid. És ezért lett ez egy annyira szép dolog, hogy lett egy pont a mondat végén, hogy én táncművészként ezt így lezárhatom, vagy lezárhatom, ez egy óriási dolog.
2: De akkor neked igazán utolsó előadásod nem is volt?
4: Nem. Nem.
2: És egy olyat nem akartál?
4: Nem.
2: Lehet, hogy nem táncolsz végig egy előadást, hanem hogy egy kicsit úgy még egyszer bemegyek.
4: Nem hiszek az ilyenekben. Tehát, hogy annyira nincsenek véletlenek. Tehát, hogy valószínű, hogy én már nem lettem volna, nem tudtam volna azt csinálni az utolsó előadáson, amit szoktam mindig. Tehát én tényleg úgy működtem, mint egy versenyló, és szerintem ott már így magamat kellett volna nagyon hajszolnom.
2: Erre felkészített téged valaki? Bármikor a pályafutásod során? Ugyan, figyelj, Iriszen, neked egyszer vége lesz. Mi lesz veled másnap?
4: Én rögtön az elején kaptam a nagy pofont az első térdműtétemnél. Akkor voltam 22 éves. Tehát azért ilyen gyorsan nem szoktak lesérülni, és akkor megműtötte a béres doktor úr először 22 évesen a térdemet, akkor mondta, hogy nincs benne hátsó keresztszalag, amiről szó nem volt, mert a vizsgálatok nem mutatták ki még mielőtt belenyúlt volna az ízületbe, és akkor azt mondta, hogy ne gondolkodjak hosszú távon ebben a szakmában. És akkor ezt én nem is akartam elfogadni, aztán végül beigazolódott, mert utána táncoltam csak igazán nagyokat.
2: Úgyhogy tehát nekem, akkor neked lett igazad,
4: nekem lett igazam.
2: De aztán jött megint a műtét.
4: Aztán jött, igen, utána meniszkusz volt. Az sok évre rájött, de kétszer műtötték a bal térdemet, igen.
2: És az akkor is, igazából, akkor is igazából a ti pályafutásodok az olyan, mint az élsportolói.
4: Igen.
2: Tehát, hogy oké, most megy minden, meg most jönnek a sikerek, meg az aranyérmek, vagy a tapsok, és mi lesz, ha vége lesz?
4: Én tudtam szerintem mindig, hogy ez nem egy életre szóló pálya. Viszont azt is tudtam, hogy ott a helyem. Tehát, hogy nekem nem volt, egy másodpercig nem gondolkodtam azon, hogy egyrészt nem jó szakmát választottam, másrészt nem a helyemen vagyok. Én tudtam, hogy a helyemen vagyok.
2: Hazajársz a kis faludba?
4: Igen.
2: Vajszló?
4: Igen.
2: Onnan hogy lesz valaki táncos?
4: Hát az úgy történt, hogy elsőként én nem táncos voltam, vagy hát nem e felé indultam el, hanem én versenyszerűen aerobikoztam. A kisfalunkból hetente kétszer bejártam Pécsre, edzésre. Először csak edzésre jártam, aztán utána elkezdtek versenyeztetni, és akkor az aerobik volt így a mindenem, meg a sport, és ott már volt egy ilyen megkérdőjelezhetetlen dolog, hogy nekem mindenképpen a mozgás az, ami felé kell mennem. Bár kitűnő tanuló voltam, és nagyon szerettek volna másfelé tolni, nyomni, de ez akkor már nem volt kérdés, és aztán így jelentkeztem a kisfalumból a testnevelés szakra, a gimibe, Pécsre, és pont abban az évben nem indították ezt a szakot, és anyukám találta meg a művészeti, most már gimnáziumot, akkor még szakközépiskolát, és gondoltuk, ha nem is aerobik, de tánc, és hogy valamiféle kísérletet kéne tenni, hát ha
2: működik. De az úgy is volt, hogy majd az aerobiknak jót tesz, hogy te táncot tanulsz?
4: Nem.
2: Mert azt szokták mondani, hogy az ellenérdekelt dolog, tehát vagy.
4: Abszolút, igen, igen. És aztán elsőre felvettek a művészetibe, ami nagyon nagy szó volt annó, mert a kisfalumból, Vajszlóról még senkit nem vettek fel soha a művészetibe előttem. Sem tánc, sem képzőművészet szakra, azt hiszem volt egy próbálkozás. És ez egy nagyon nagy dolognak számított, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor viszont vágjunk bele. Hát aztán nagyon hiányzott az aerobik meg a sport, úgyhogy egy párszor elszöktem edzésre, és elmondták, ha még egyszer elmerek menni edzésre, akkor sajnos be kell fejezzem ott a tanulmányaimat, mert teljes mértékben ellene dolgozik a klasszikus balettnek.
2: Ti ott igazi klasszikus balettet
4: tanult. Igen, fő óra számban, igen. Heti 10 órában tanítanak a mai napig, tehát ez a fő tantárgy, a klasszikus balett, ami amúgy az alapja mindennek, és ez teljesen érthető. Csak mindenféle egyéb sport, pláne, ellene megy. Tehát, hogy hiába próbál a mesterem valamiféle útra engem terelgetni és tanítgatni, hogyha én meg nem szeretném annyira.
2: Nem akárkitől tanultál, ugye két mestert szoktál megnevezni, Uhrik Dórát és Kovács Zsuzsannát.
4: Igen.
2: Ők azért nevek ebben a szakmában.
4: Igen. Igen.
2: Viszel magaddal olyan mondatokat tőlük? Vagy
4: mindig.
2: Olyan tapasztalatot tőlük, ami végigvitt a pályádon?
4: Igen. Kovács Zsuzsanna volt a balettmesterem. 4 éven keresztül napi 10 órában kellett elviselni engem.
2: Kemény volt? Mind a kettőtök számára?
4: Neki szerintem nehezebb volt.
2: De miért voltál elviselhetetlen?
4: Nem voltam elviselhetetlen, hanem ő egy annyira profi szakember, és ő akkora hittel dolgozik, hogy ő biztos volt abban, például velem kapcsolatban is, hogy a klasszikus vonal az működni fog, és hát miután elkezdtem így kialakulni mindenféle szinten, fizikailag, meg nővé érni, vagy hogy mondjam meg, hogy valamiféle személyiségi, egyéniségi formálódni, akkor kiderült, hogy a klasszikus az nem az én vonalam lesz. És neki egy kicsit ez szerintem csalódás volt, bár hogy lehetnék 174 centisen egy ekkora vállal klasszikus táncosnő, eleve kizárt, de amúgy...
2: Hossz picinek kell lenni?
4: Hát minden esetre, ha nem is, nem árt, ha valaki alacsony és nátszálvékony, és nagyon könnyű.
2: Mert hogy partnert is kell találni hozzá.
4: Igen, hozzám mindig nehéz volt.
2: Igen?
4: Igen. 3 voltak az együttesben a Pécsi Balettnél, akik ilyen mindenkori partnereim, akik egyrészt magasak, meg erősek. Bár mondjuk elmondásuk szerint könnyű volt velem dolgozni, mert én mindig tartom magam. Vannak olyan nálam, vagy voltak olyan nálam 10x-20x kilóval könnyebb lányok, akik ha elengedik magukat, akkor nehéz velük partnerolni.
2: Hát egyébként, hogyha elengedi magát, mindenki nehéznek tűnik, tehát igen. Persze ez érthető. Na, térjünk csak vissza.
4: Szóval vissza,
2: tehát...
4: Kovács Zsuzsanna és Uhrik Dóra, igen. Volt egy mondat a Kovács Zsuzsikának, aki azt mondta egyszer, azt hiszem másodéves voltam a művészetiben, hogy na most ezt úgy csináltad, ahogy a nagykönyvben meg van írva. És akkor így azt éreztem, hogy így megfagyott minden körülöttem, és ezt nem akarom elhinni, vagy nem tudom feldolgozni ezt a mondatot. És akkor engem mindig a pozitív dopping vitt tovább. Tehát, hogy ha kaptam egy pici jót, azt én felturbóztam, és kilőttem belőle, és abból én táplálkoztam, vagy működni tudtam tovább. Uhrik Dóra pedig a táncművészeti tagozat vezetője volt akkor, amikor én odajártam, és ő volt az, akivel napi szinten nem találkoztam, tehát konkrétan ő nem tanított engem, hanem ő felismerte azt a fajta másságot, ami én voltam, és mondta, hogy őt teljesen más útra kell terelni. És akkor elkezdett lehetőségeket adni arra, hogy én akár Pestre, akár külföldre elmehessek kurzusokra, és mindenképpen a modern és a kortárs irányba. És nagyon sok ajtót nyitott meg ahhoz, hogy valahogy így megtaláljam magam ebben.
2: Volt neked egy nagy külföldi lehetőséged, arról egyszer nyilatkoztál, Rotterdam talán a
4: Igen.
2: város neve,
4: Igen.
2: az hogy volt?
4: A művészeti után, hát ugye dönteni kell, hogy ki hova merre, és kimentem felvételizni a Rotterdami Táncakadémiára.
2: Miért pont oda?
4: Mert Európában az volt, hogy hát a mai napig szerintem a legerősebb olyan fajta dolog, ami tud adni még a bázis után egy újabb alapot.
2: Tehát ha már csináljuk, akkor legyen igazi.
4: Igen. Uh-huh. És oda fel is vettek engem, meglepő módon nem is első évfolyamba, csak akkor még nem voltunk EU-s tagállam, és az igazgatónő még azt is megpróbálta elintézni, hogy az EU-s tagállamból érkezőkhöz mérten kelljen fizetnem
2: tandíjas volt?
4: Igen, aha. És aztán a végén nem sikerült, és nem tudtuk kifizetni. És így nem mentem.
2: Fáj?
4: Akkor igen, akkor azt éreztem, mivel biztos vagyok abból, semmi nem történik véletlenül az életben, hogy akkor szerintem ezt nem kell tovább erőltetnem. Tehát én semmit nem szeretek erőltetni, vagy erőszakolni. Ha valami nem megy, akkor az nem megy.
2: Lehet, hogy nem is maradtál volna Pécsen, hűséges pécsiként?
4: Nem maradtam volna.
2: Hogyha ez bejön?
4: Igen. De abban sem vagyok biztos, így utólag, ha belegondolok, mert utána nagyon sokáig cívottam ez, hogy ez miért kellett, hogy történjen. Miért vettek fel, ha nem jutottam ki? Miért nem jutottam ki, ha felvettek? Hogy... És akkor aztán rájöttem, hogy pár év múlva, ha ugyanúgy végigcsinálom ott ezt az iskolát, és ugyanúgy megműtenek, és ott vagyok, és akkor máshogy folytatom, vagy nem is biztos, hogy megtaláltam volna így végleg az utamat ott. Lehet, hogy abba hagytam volna. Szóval egy bizonyos év után már nem bántam, hogy nem történt meg. Akkor nagyon rossz volt. Akkor azt éreztem, hogy nem vagyok a helyemen.
2: Mondtam ezt a hűséges pécsiséget, tehát azért ez 25 év.
4: Igen.
2: Aktívan táncművészként.
4: Igen.
2: Ez leírható azokkal a szavakkal, hogy bátorság vagy gyávaság? Hogy kitartóan ott voltál, ott maradtál, nem ugráltál a színpadon, nem ugráltál másfelé, szóval, hogy hűséges voltál.
4: Lehet, hogy lehettem volna bátrabb. Én egyszer próbáltam meg eljönni, mert kaptam egy lehetőséget itt, és akkor Pesten voltam fél évet. Ilyen különböző projektekben dolgoztam, tehát fixen nem szerződtem sehova együtteshez, és fél év után éreztem azt, hogy itt a vége, és vissza kell mennem. Haza kell mennem.
2: Itt mi volt a baj? A bizonytalanság?
4: A sehova sem tartozás. És akkor, tehát meg kell tapasztalni a hova tartozást ahhoz, hogy tudjam értékelni. És így, akkor éreztem azt, hogy meg kell próbálnom, hogy eljövök, és nagyon jó előadásokban, nagyon jó darabokban dolgoztam, nagyon jó koreográfusokkal, elképesztő profi emberekkel találkoztam, akikkel nem találkoztam volna ott lenn. És fél év után éreztem azt, hogy vissza kell menjek, hogy haza kell menjek, és hogy oda tartozom.
2: Még akkor is a kompromisszummal jár?
4: Igen. Igen. Nekem nem tudom, én nem... Engem soha nem a taps érdekelt. Engem a taps zavart. Minden előadás végén. Engem az x perc vagy óra érdekelt, amíg én ott vagyok, és nem látom a nézőt. Amikor feljön a nézőtérfény, vagy némileg felhúzzák a darab végén, és elkezdődik a taps, akkor kezdek ez zavarba lenni.
2: Milyen fura.
4: Igen.
2: Pedig hát ugye az a célba érés, tehát, hogy megvolt ez a produkció, és hát szeretik, értékelnek engem.
4: Igen. De ha én nem vagyok megelégedve magammal egy előadáson, akkor nem érdekel, hogy mekkora.
2: Ajaj. És nem voltál?
4: Volt olyan, hogy nem voltam, és hogy nagyon elismertek, és még szakmabeliek is mondták, hogy ez egy nagyon erős előadás volt. És ez most technikailag nagyon rendben volt, én nem éreztem annyinak, és volt olyan is, hogy azt éreztem, hogy na most így lenulláztam magam, és ez most nagyon jó volt, és mondták, hát voltál már jobb is.
2: Hát ez egyébként elég sok szakmában így van, de a tánc az mérhető? Tehát látsz egy táncost, biztosan tudod róla, hogy mit ér?
4: Én 5 perc után igen, ennyi idősen már.
2: Jó, de ugye hát ez nem egy stopperrel mérhető teljesítmény.
4: Nem, sőt, nem is tudunk 2 este egyformán teljesíteni, ha már erről.
2: Miért többet? A technika vagy amit adsz? A kisugárzás, ami belőled jön? Mert hogy van, aki technikailag fantasztikus.
4: Az alap. Az olyan, mint tehát, hogy ahogy én nem tartottam magam, és nem tartom magam klasszikus táncosnak, emelem a kalapom, és tényleg nagyon-nagyon becsülöm őket, mert elképesztő, amit végig csinálnak. Viszont tehát az egy alap, amire lehet építeni. A technika mindenképpen kell, hogyha csak egy technikai előadásról van szó, akkor ott nincs több. Hogyha egy bármiféle dramaturgiával rendelkező, vagy történettel rendelkező, vagy karakterrel kell megbirkózni, vagy belebújni, az megint csak más, az még egy plusz, és én azokat jobban szeretem.
2: Igen, azt akartam kérdezni, a karakterek azok izgalmasak?
4: Nagyon. Nagyon. Volt egy olyan, hogy akkor már zsinórban táncoltam főszerepeket, és volt egy elbeszélgetés, amikor így behívtak, és mondták, hogy akkor a következő évadban tervezünk egy hófehérkés egy törpét, de nem te leszel a hófehérke. És ők azt hitték, hogy ezzel valamiféle rossz hírt közölnek velem, és én rögtön az jutott eszembe. Ezt Woody Allen mondta, hogy ki szeretne hófehérke lenni, nem izgalmasabb egy királynőnek, vagy egy boszorkánynak, lehogy nem, én királynő és boszorkány akarok lenni. És ráadásul úgy
2: csináltam. És csinált,
4: az lettem. És úgy csináltuk meg, hogy a színpadon változtam át. Tehát, hogy akkor még élt Andra Hammer, aki volt a jelmeztervező a darabnak, és megkérdezte, hogy te bebírsz vinni egy ilyen ruhát? Kicsit furán beszélt magyarul, és nem értettem, hogy mire gondol. És megláttam a varrodában, a női varrodában egy ilyen gyönyörű nagy olajzöld és fekete bársony királynő jelmezt, és akkor értettem meg, hogy mit értett.
2: Hány kilós volt?
4: Nem a kilóra, hanem hogy ő úgy értett, hogy én alkalmas vagyok erre a ruhára.
2: Ja, hogy
4: tudod, hogy én bírom
2: ezzel a ruhát. Tudod viselni?
4: Igen. Aha. Hogy én képes vagyok ebben így benne lenni, vagy azonosulni.
2: Ezt meg kell tanulni?
4: Igen.
2: A királynői tartást?
4: Igen. Igen. Egyébként visszacsatolva a kisfaluból jöttem, nekem nagyon sokáig volt egy ilyenem, hogy én alkalmas vagyok, vagy én elég leszek, vagy elég vagyok, én egy vidéki lány vagyok, én egy falusi lány vagyok, és nem tudom, hogy mennyire leszek elég. És aztán, ahogy így jöttek a szerepek, meg a dolgok, meg a kis felveregetések, egyre inkább erősödtem. De nekem soha nem kívülről kellett a visszajelzés. Nekem magamban kellett erősnek lennem.
2: Milyen volt ez a királynői szerep? Hogy emlékszel rá?
4: Imádtam.
2: Elég gonosz voltál?
4: Nagyon gonosz voltam. Olyannyira, hogy a hófehérke, két hófehérke volt, mindketten, mondhatom, hogy barátnőim, amúgy civilben, és mindketten így álltunk a kulisszában, ugye királynő figurával kezdtem, és utána lettem boszorkány, és álltunk a kulisszában előadás kezdés előtt, és mondta szegény Edit, hogy én annyira félek tőled. Én nem szeretlek. Mondtam, hogy nem baj.
2: Hát és a gyerekek mit szóltak hozzá? Hát azért ez volt az előadás, ami családi darab.
4: Igen. A nagyobbik fiam akkor már volt, és jött megnézni, azt hiszem 4 éves lehetett, és előadás előtt azt hiszem anyukám vagy keresztanyám, nem tudom, odahozta a kulisszába, és így akkor már óriási sminkem volt, nagy paróka, korona, és abban a bizonyos jelmezben ott álltam, és mondtam, hogy szia drágám, gyere ide!
2: Meg se is.
4: Nem. De nem is az volt, mert akkor még ott volt a lányok, a kislányok is szerettek volna így hozzám közel jönni, vagy egyebek, hanem amikor a banyává változtam, hát az csúnya volt. Kérdezte Andrea, a jelmeztervező, hogy lehet az, hogy nagyon ronda leszel? Mondom, a legrondább akarok lenni, aki csak lehet. És akkor elpreparáltak egy ilyen, az arcomra egy ilyen rút, orrot, bibircsókkal, ilyen ősz hajszálakat, amire rá kellett húzzak egy ilyen úszósapkaszerű dolgot így a gyönyörű szép parókára, és ott változtam át ilyen gnomboszt.
2: És a gyerekeket hallottad ilyenkor a színpadon?
4: Hallottam,
2: amikor sajnos, megjelentél?
4: Igen, amikor volt egy ilyen zenei vágás, váltás, akkor ott volt egy ilyen pár másodperces csönd, amikor az almát így előre vittem, és akkor hallottam, hogy így kiabálnak, néha sírnak, vagy hüppögnek, és az volt a legjobb az egészben, hogy végülis beigazolódott, amit én szerettem volna, hogy amikor jöttek ilyen iskolás vagy óvodás csoportok, és másnap az volt a feladatuk, hogy rajzolniuk kellett a darabról, akkor senki nem a hófehérkét rajzolt, hanem mindenki engem. Viszont amikor előadás után volt lehetőség fotózni, tudtam, hogy én mehetek öltözni, mert velem senki nem akart.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A Tisza kormány első 107 napját értékelte a miniszterelnök. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Marad a napos, fátyol felhős idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. Jövő szerdán Budapesten találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az uniós tagországok vezetőit tömörítő európai tanácselnöke. António Costa uniós körútján felkeresi a tagállamok többségét, hogy a tagországok vezetőivel tárgyaljon, egyebek közt az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséről. A vagyonvédelmi hivatal élére jelölt Unger Anna szívesen látná a munkatársa között Ligeti Miklóst. A Transparency International Magyarország jogi vezetője maga is jelentkezett az MVVH elnöki posztjára, de az országgyűlés illetékes bizottságában a három jelölt közül Unger Anna kapta a legnagyobb támogatást. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről ma szavaz az országgyűlés. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. A királyi palota előtt ezrek gyűltek össze, hogy emlékezzenek a reformpártiként ismert népszerű uralkodóra. 5. Harald 1991-ben édesapja 5. Uláv halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hókon névem. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. 2 nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek, az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Segítséget kapnak itthon a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Az oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Lannert Judit megjegyezte, az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenni, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Mondod a gyereket, gyerekeidet.
3: Igen.
2: Azt nagyon sokan félve vállalják a pályájukat feláldozni, érzik, hogy gyereket vállalnak a pálya közepén. Te nagyon fiatal is voltál ráadásul, amikor ebbe belevágtál.
3: Igen.
2: Soha nem volt kételyed abban, hogy ez jó lesz-e így? Tehát, igen, hogy megfér-e a kettő együtt?
3: Igen, ezt én is megkaptam. Hogy a legrosszabbkor. És mondtam, hogy van ilyen, hogy rosszkor?
2: Mihez képest pont rosszkor?
3: Hát, hogy most kezd el felfelé ívelni a pályám, 23 évesen, hát most kezdenék el dübörögni meg, stb. És most táncolhatnám a főszerepeket egymás után, hogy vállalok be 23 évesen egy gyereket. Végülis 24 volt, amikor megszületett a Beni, és mondtam, hogy ő nem véletlen volt. Tehát, hogy én nem véletlenül estem teherbe. Ez szándékos volt. Én tudtam, hogy nekem két feladatom, tehát egy feladatom biztos van ebben az életben, hogy anya legyek. Ez egyértelmű volt. És nem is értettem, hogy tudják egy lapra tenni a kettőt. Tehát, hogy próbáljak én meg gondolkodni a között, hogy akkor én most sikeres akarok lenni, vagy nem tudom mi, vagy anya. Tehát, hogy egyértelmű. Nem is értettem soha. És mondtam, hogy hát ha nekem dolgom van még a színpadon, akkor megyek majd vissza. De nekem most nem ez a dolgom. És nem bántam meg soha. Tehát köztünk olyan kapcsolat van, most már 19 és fél éves pontosan a nagyobbik fiam. Két feje magasabb, mint
2: mindjárt
3: én.
2: 20. Mindjárt 20. Ezt már úgy 20. kell mondani.
3: Szóval, hogy nem bántam meg soha a fiatalon szülést, és azt, hogy fiatalon lettem anya, mert elképesztő jó kapcsolatom van a gyerekemmel.
2: És ha így visszagondolsz, ez nem egy jó kérdés, én tudom, de az előzőek alapján fogod érteni, meg remélem a nézők is. Miből maradtál ki általuk?
3: Én? Semmiből.
2: Hát ez,
3: kettő hiszen, darab szerepből
2: maximum. Hiszen ez a lényeg, és mit kaptál tőlük?
3: Mindent. Én annyival lettem több pont a Beni születése után, azt hiszem 2,5 éves volt, vagy 2 körül, amikor visszamentem, és pont akkor talált meg életem nagy főszerepe, a Gizell.
2: Gizell. Hát annak sokat köszönhetsz, annak a szerepnek.
3: Nagyon.
2: Na, de mondd végig, aztán majd Gizellezünk.
3: És igen, és hogy akkor talált meg a Gizell, és akkor is az volt bennem, hogy visszajöttem, itt vagyok 25 éves, vagy 6 éves, vagy nem is tudom mennyi, és hogy el kell táncolnom egy 17 éves naív lányt, ráadásul anyuka vagyok, és úristen, és akkor megint visszaköszöntesz, hogy képes vagyok én erre, egy főszerepet, egy címszerepet, egy főszerepet, egy végképp főszerep, tehát az első pillanattól az utolsóig.
2: Az rólad élni. Szól az a darab.
3: Igen. És akkor azt gondoltam, megint csak, amit mindig is, ahogy mindig is éreztem, vagy léteztem, hogy nincsenek véletlenek, és hogy visszacsatolva a gyerekemre, én attól, hogy én anya lettem, bennem annyi mindent nyitott ki, és annyival mélyebb dolgokat, és annyival több tudtam lenni, és annyival többet tudtam adni színpadon, mert én azt gondolom, hogy mielőtt, tehát amikor csak simán léteztem, mint táncos, vagy mint egy nő, bennem tehát egy semmiség volt az, ami dübörgött, vagy ami mélységben nem tudott dolgozni. Az anyaság az elképesztő, hogy mit adott nekem. De szerintem meg százszorot, de nem tudom, nagyon sokat.
2: Gizell. Ugye az hozta neked a díjat, hogy az év táncművésze vagy.
3: Igen.
2: Ami egy szakmai díj a szakmától. Az igen, egy nagy dolog. És az ott egy állami kitüntetést is.
3: Igen.
2: A harangozó díjat. Akkor az ember mit vár a folytatástól, amikor ezek így rázódulnak? Tehát ott a főszerep, óriási siker, a szakma a tenyerén, az állam a tenyerén hordoz. Mi lesz holnap? Mi jön holnap?
3: Ne, azt sem tudtam hova tenni. Emlékszem rá, hogy pont a Műpában voltunk, és nem is tudom, melyik előadásom volt, és hívtak telefonon, és mondták, hogy szeretnének, bemutatkozott a hölgy, de úgy volt, hogy pont rohannom kellett vissza, mert színpadi lejáró próbánk volt előadás előtt, hogy március, nem is tudom, hanyadikán ráérek-e, és mondom, igen, de hogy, mert hogy szeretnének átadni egy állami kitüntetést, és így ültem az öltözőbe, és hogy mit? Nem tudtam, hogy felterjesztettek, tényleg nem tudtam róla, hanem azzal szembesültem, hogy én fogok kapni egy harangozó díjat. Harangozó díj a táncművészetben a legmagasabb kategóriát. Nyilván utána van még Kossuth díj, mármint, hogy az így összművészetileg, de a harangozó díj az a teteje, az a csúcsa, ami adható egy táncművésznek, és nem bírtam felfogni. És még akkor sem tudtam hova tenni a dolgot, amikor elmentem anyukámmal a Szépművészeti Múzeumba átvenni. Hogy nagyon jó, mert hogy mindig így a nevem után írják. És ez jó dolog, de talán annyival tett hozzám egy kicsit, vagy hogy úgy változtatott meg, hogy azt éreztem, hogy van egy ilyen nyomás, vagy elvárás, hogy na tessék, akkor megjött a harangozó díjasunk, lássuk.
2: Megint hát azért a kis országunk hozta elő.
3: Így működik. Tessék?
2: Megint a félelmeidet hozta elő.
3: Igen.
2: A képes vagyok-e?
3: Igen.
2: Kérdést.
3: Igen.
2: De ezt megkaptad egyébként úgy is, hogy hallottad ezt a megjegyzést, hogy na, itt a harangozó díjas. Tehát
3: persze.
2: Eljutott ez így hozzá?
3: Igen.
2: Jaj.
3: Igen.
2: Reagáltál?
3: De addigra már biztos voltam magamban.
2: Mikortól vagy biztos magadban?
3: Szerintem így körülbelül 4-5 év kellett elteljen a Pécsi Balettnél, mint magántáncos, és nem tudom hány olyan szerep, amikre azt gondoltam az elején, hogy ezt nem biztos, hogy meg tudom ugrani, és utána átbillent. És én soha nem tudtam például elszállni. Tehát én az utolsó előadásomon is, amit 38 évesen táncoltam, ott is voltak olyan pillanatok, hogy én nem tudtam soha így teljesen magabiztosan bemenni színpadra.
2: De mindenben ilyen erős kontroll alatt vagy?
3: Igen.
2: Tehát ha főzöl egy lecsót, az is kérdéses, hogy jó lesz-e?
3: Jó lesz. Jó. De főzök, és kérdéses. Igen.
2: Miközben igen. Jó. És tudod, hogy jó lesz?
3: Tudom, hogy jó lesz, de szeretném, hogy jó legyen. De amúgy nem, tehát ennyire görcsösen nem volt bennem ilyen, hogy... Tehát én például hál' Istennek úgy születtem, hogy születtem egy, valljuk bőszintén, egy elképesztő adag tehetséggel. Amiről nem tehetek, amiért nem kellett tennem semmit. Nekem ez adva volt. És ugyanúgy az a képességem is, hogy például, ha álltam a kulisszába, ott volt bennem egy egészséges izgalom, de soha nem ment rovására a darabnak, az előadásnak, a teljesítményemnek, stb. Tehát amit bementem a színpadra, körülbelül eltelt egy perc, és én ott éreztem. Azt éreztem, hogy lezár egyfajta ilyen fedél, vagy valami, mint egy burok, és én ott dübörögtem.
2: Megint a sportot hozom hozzám, az valószínűleg közelebb áll, mint a tánc, tehát nyilván ezért analógia, de ugye, amikor te sportoltál és versenyeztél, pontosan ugyanennek kellett történnie, tehát lehet, hogy izgultál nagyon, de onnantól, hogy megszólalt a zenéd, aerobik.
3: Igen.
2: Onnantól kezdve már csak a gyakorlat volt.
3: Igen.
2: Tehát te már eleve ezt hoztad.
3: Igen. Igen. És én ezért nagyon hálás vagyok, mert nagyon sok olyan kollégám van és volt, akik tényleg annyira izgultak, hogy rossz volt rájuk nézni darab közben is. Tehát, hogy olyanokat teljesítettek a teremben, nézők nélkül, közönség nélkül, hogy így elképesztő is le a kalappal, és úristen, és utána a színpadra mennek, és tönkreteszik az egészet azzal, hogy izgulnak, azzal, hogy nem tudnak elvonatkoztatni arról, hogy kinnül, nem tudom, több száz vagy ezer ember.
2: De ők miért csinálják?
3: Nem tudom, ezt egyébként én konkrétan megkérdeztem egyszer egy kollégámtól, hogy
2: biztos jól esetek.
3: Nem.
2: Mit válaszolt?
3: Azt, hogy nem tud mit csinálni, de közben nagyon szeretne ott lenni. Nagyon szeretne bent lenni a színpadon, nagyon szeretne táncolni, nagyon szeretné ő is ugyanúgy kiadni magából, és ő is ugyanúgy meghajolni a végén, és azt érezni, hogy tettem eleget érte, és elfáradtam, és technikailag is rendben volt, és így jól vagyok. De közben meg az egész napja ráment erre, hogy, hogy szintén lehet.
2: Amúgy... Amikor abba hagytad, ugye ezt hozta a Covid, hogy nem volt búcsú előadás, tehát ezt most az előbb megbeszéltük, de nem tudtál elszakadni a színháztól, nem is akartál?
3: Nem. Az kérdéses volt, hogy maradok-e a városban. Hát két okból maradtam. Egyik, hát a legfontosabb, a gyerekeim nem szerettek volna elszakadni, tehát ők konkrétan kérték, hogy bármi változás történik velem szakmailag, nem szeretnének eljönni Pécsről, mert hát nyilván oda köti őket a család, a családunk, a barátaik, az iskolák, stb. Másrészt pedig én tanítok a művészetiben, és most már gimnáziumban, ahova annó jártam, és úgy tudok ott működni, vagy tanítani, hogy a hétfő színházi szünnap, és én hétfőn tanítok 8 órát.
2: 8 órát, az kemény.
3: Igen. Ennyi maradt meg a szakmámból. Szóval ezt nem szerettem volna elengedni.
2: Az, hogy csinálj koreográfiákat, azt láttam, volt, igen. De azt nem mondom, hogy nagy szériában vagy. Tehát az miért nem sűrűbb az a munka?
3: Hát én nagyon szeretek koreografálni, és hál' Istennek volt is lehetőségem. Most nincs lehetőségem, mert nem kapok. Ha kapnék, szívesen csinálnám.
2: De ott vagy a Pécsi Színházban.
3: Igen.
2: És akkor most rendezőasszisztens vagy?
3: Igen, rendezőasszisztens.
2: Arról mesélj egy kicsit.
3: Igen. Hát ha már maradok, és ha már színház, akkor engem mindig is érdekelt ez. Tehát ugyanúgy, ahogy a dramaturgiával rendelkező darabok is jobban érdekeltek, mint a csupán technikai kihívások. És akkor így felajánlották annó, hogy akkor rendezőasszisztensként dolgozhatok tovább. És hát egy napnál tovább nem is gondolkodtam rajta, és mondtam, hogy igen, és köszönöm. És hát ez azt jelenti, hogy hál' Istennek nagyon színes és sokféle ez a dolog. Tehát folyamatosan más rendezőkkel, más alkotókkal kell dolgozni, együttműködni, segíteni őket elsősorban, és más darabokkal, más korszakokkal, más igényekkel, más nézőpontokkal. Én rengeteget tanultam azóta. Ez a negyedik évem, azt hiszem. Igen, rendezőasszisztensként is dolgoztam, én nem is tudom, 10-valahány rendezővel, hál' Istennek.
2: Én nem nagyon találkoztam még rendezőasszisztenssel, akinek ne fordulna meg a fejében, hogy de tulajdonképpen ezt, mert ezt én is tudnám.
3: Nem, én nem tudnám. Nem. Nem. Nem.
2: Miért nem? Mi választ el tőle?
3: Mert nem a saját terepen, vagy hogy mondjam. Tehát, hogyha nekem le kéne szerződnöm valahova, mint fix koreográfus, mert hogy egy csomó színház működik úgy, hogy vannak fix koreográfusai, azt vállalnám. Tehát abban otthon vagyok.
2: Na de ez ott van Pécs. Hát ott vagy otthon.
3: Ott vagyok otthon, de rendezni nem tudnék, és nem szeretnék.
2: És koreográfus miért nem lettél Pécsen fix koreográfus?
3: Hát szerintem nem is tudom, hogy volt-e valaha a színháznak ilyen státusza. Szerintem nem volt, hogy valaki, tehát hogy ott nem volt erre példa. Engem mindig is felkértek rendezők, vagy a színház akkori vezetése, hogy vállalnék-e zenés darabokat, és nagyon szívesen tettem. És nagyon fura volt, és nagyon jó volt, nagyon élveztem. Például az utolsó, ami ilyen nagy szabású munkám volt, az a Csókos Asszony című operett, amikor felhívtak ezzel, akkor így Jézusom, operettet. Hát annyira távol állt tőlem ez a műfaj, bár gyerekként imádtam, hogy hogyan fogok én megcsinálni 19 ilyen közismert nótára koreográfiákat, mondjuk nem idegen színészekkel, de akkor is.
2: Hát de színészekkel kezdjük
3: színészekkel,
2: azzal.
3: És énekkarral, akik nem tudnak táncolni.
2: ez és nehéz egyébként nagyon. Egy táncosnak belegondolni abba, hogy a többi mit nem tud?
3: Hál' Istennek van egy ilyenfajta képességem, hogy engem akkor sem az érdekelt, hogy én például mit tudnék ott technikailag csinálni, vagy hogy tudnék táncolni egy-egy ilyen óriási nótában, vagy slágerben, vagy mit csinálnék én színpadon, hanem hogy tudom őket olyan helyzetbe hozni, hogy ők jól jöjjenek ki belőle, és nagyon jól jöttek ki belőle, mert mindenki azt mondta, hogy én nem tudtam, hogy itt ennyi táncos van.
2: Aha.
3: Nem táncos
2: volt. Nem volt.
3: Nem. Nem, de jó volt, nagyon szerettem. Nagyon szerettem ezt a fajta kreatív munkát.
2: Nem sokára lesz egy lábnyomod a Nagymező utcában. Lábnyomod lesz, vagy cipőnyomod?
3: Cipőnyomom lesz.
2: Miért?
3: Mert csak. Igen, mert az a cipő, az a bizonyos cipő, nekem nagyon sokat jelent.
2: És te mindig fogod tudni, hogy az
3: én mindig fogom tudni. Igen.
2: Nem akárkikkel van együtt. Például hívtunk egy vendéget, akinél ott van a te díjad. Ő fogja elhozni. Szerintem igen jól ismered, mert jelentős része van a pályafutásodban, már azon a módon, hogy egy helyen voltatok nagyon sokáig, és ő is hallhatatlan, és ott van a lábnyoma a Kossuth-díjas Gulyás Dénesnek.
3: Úristen!
2: Szervusz, Déles!
4: Szervusz, Héber!
2: Nem a szopá,
4: vigyázz! Bocsánat!
2: Törünk, zúzunk, de meg vagyunk.
4: Falusi lány!
5: Szia! Nagyon köszönöm!
4: É, hát mit köszönsz? Mi köszönjük, hogy ilyen csodákra vagy képes, amire vagy.
3: Nagyon
4: meg
3: köszönöm.
4: Azt, hogy tudtunk dolgozni, azt, hogy azt éreztem, amikor először összekerültünk a színházba, hogyha ennek a hölgynek valamit mondok, akkor ez is érti. Ismeri a zenét, tudja, mit szeretni, úgyhogy gratulálok.
3: Nagyon köszönöm.
4: Nagyon szívesen.
3: Köszönöm szépen.
2: Sokat dolgoztatok együtt, jól gondoltam?
4: Néhányszor, igen, nekem a legemlékezetesebb az egyik az volt, hogy a denevérben nekem táncolni kellett volna.
3: Igen.
4: És csak azt mondtam, hogy na, hát azt nem. Mert majd úgy kéne, hogy én itt, mint Eisenstein leülök, és akkor a többiek ott. És akkor a végén aztán...
2: Megmozgattad?
4: Igen. De hát azért az nem volt olyan színvonalú tánc. De hát aztán a Maszni Manonban, ugye, amit ott én rendeztem, Iris csinálta a koreográfiát, mert ott van egy menüet benne, meg nagyon sok olyan mozgás a kórusnak, ami valamilyen a zene lelkisége meg kell, hogy jelenjen, például a Saint-Sulpice képben,
3: ahogy kedvencem
4: a, hát egy csodálatos volt. Aztán, mint rendező asszisztens volt mellettem, és mint koreográfus a Carmenben, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ebbe a társaságban végül is a lábnyomod már megvan?
2: Még nem? De már tudja, hogy milyen cipő lesz.
3: Igen.
2: Te azért előre gondolkozott.
4: Nem. Milyen cipő lesz?
3: Egy olyan cipő lesz, ami mondtam, nagyon közel hozzá. Minden egyes olyan premieren és olyan alkalma, amikor így azt éreztem, hogy na most meg kell jelenni civilben, mindig ez a cipő volt rajtam. Nekem ez az egyetlen is örökös cipőm.
4: Szóval nagyon fontos az, a színházban borzasztóan fontos, nem csak az, hogy az ember rendez egy darabot, vagy együtt dolgozik énekesekkel, karmesterekkel, hanem van valami olyan, amit nem lehet igazán megfogalmazni, azt, hogy az ember ránéz a partnerére, meghallgatja a zenét, elmondom, hogy mit szeretnék, és azt mondja nekem, hogy jó, most fölviszem őket az emeletre, majd
3: a
4: balettterembe, szólok, ha kész vagyok, és akkor gyere fel. És akkor én tudom pontosan azt, hogy az úgy lesz megcsinálva, hogy az rendben van, és hogy nekem az nagyon fog.
2: Ennyire tetszett. Fontos a bizalom a színházban?
4: Az, hogy az úgy lesz megcsinálva, hogy az rendben van, és hogy

0: hallgatja, és fölmegyek velük, jó? És akkor majd jövök. És amikor lejönnek, eltáncolják azt, amit én látni szerettem volna.
1: De egyébként az nagy dolog, Iris, hogy így emlékszik erre a jelenetre. Vagy hogy rád.
2: Szerintem tehát, a másik darabból.
1: Hogy ez a hatás, igen. Ez a hatásod, ez így megmaradt.
2: Igen.
0: De hát mondjuk a Mászni Manon az azért, mert azt én énekeltem is Amerikában is.
2: Neked szíved csücske volt.
0: A szívem csücske volt.
2: Igen.
0: De hát az soha nem ment Pécset. Tehát nagyon-nagyon régen, talán 30-as, 40-es években Pestre, de Pécset soha. Tehát az egy ősbemutató volt Pécset. És neked nagyon fontos. Szerintem egy zseniális szerző volt, aki a lélek rezdüléseit nagyon jól tudta egy hang megváltoztatásával festeni. És ahhoz, hogy ezt valaki érezze pontosan, ahhoz kell egy ilyen tehetség, mint ő.
1: Egyébként meg két mondat erejéig erről a vidéki lányság, vagy falusi lányságról.
0: Annyira tetszett a falusi
2: lányság. Hát az
1: nagyon aranyos, igen. És közben meg az jutott eszembe, hogy a pécsi közönség valahogyan mégis megmutatja azt, hogy lehet, hogy ma nem vagy színpadon, lehet, hogy Köles Feri ma a kis színpadon szerepel, csak ugye
2: stúdió.
1: Ő is,
2: igen,
1: a stúdióban, ő nem is ebben az évben lett hallhatatlan. Az, hogy veled is beszéltünk a pécsi évekről, amikor egy ilyen műsorban találkoztunk. Szóval, hogy ezt a pécsi közönség meghálálja.
2: Igen.
1: Azt, amit letettetek
2: hát
1: ott
2: ebből
1: az
2: is
1: asztalra.
2: Tetszik.
0: Hát igen, csak maradjon így.
1: Már hogy érted? Hát így marad biztosan. Vagy így ebből.
0: Vagy így ebből.
1: Ugye? Tehát beszéltük Iriszel, hogy ő nem koreográfál mostanában, viszont szereti a rendezőasszisztensi munkát, és kihúzta magát az alól, hogy ő rendezzen.
0: Uh-huh.
1: Arról te mit gondolsz?
0: Talán
2: az, hogy...
0: Tessék, ha hogy ne érteni, persze,
2: érti,
0: hogy értem.
2: Tudja,
1: én csak kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz.
0: Én azért húztam magam, vagy, mert én soha nem asszisztáltam rendezőnek.
1: Viszont rendeztél.
0: Hát rendeztem, de az első, az tulajdonképpen egy ilyen hihetetlen hájogta, a Rómeos Júliát rendeztem, a Gúnót, hát elég régen már, és az olyan volt, mint egy Hájog Kovács. Itt is csak azt éreztem, hogy megyek, mert az a zene hihetetlen lendület, és ez nekem a zene mindig mozgás, valamilyen fizikai, tehát tényleges mozgás, lelki mozgás, emocionális, érzelmi mozgás, és az nagyon kiváltotta belőle, hogy azt rendezni szeretnék, de az valószínűleg színpad, meg úgynevezett színész vezetési szempontból nem biztos, hogy olyan jó volt. Az összes többi aztán már ott egy kicsit már jobb voltam, de nem igazán foglalkozott, de örültem csinálni, és főleg nagyon
1: azt én rosszul gondolom, hogy a koreográfus munkája egy kicsikét társrendezés?
2: Ja, abszolút.
1: Tehát, hogy persze. Mégiscsak, amikor egy darabban koreografálsz, akkor ott azért ez megtörténik.
2: Hát egyet kell gondolnunk. Tehát függetlenül attól, hogy ő instrukciót ad, és akár énekest, vagy szólistát, vagy színészt vezet, nekem ugyanazt kell leképeznem mozgásban. Tehát muszáj, hogy a végeredmény az egy kerek egész legyen. Tehát az ő gondolata, meg amit én hozzáteszek mozgásanyagot, vagy amit rájuk ültetek, az muszáj, hogy kiegészítse egymást, és így egyet fessünk ketten. Tehát, hogy igen.
0: Hogy jönnék az, hogy beleszóljuk, hogy ki hogy táncol.
2: Igen.
0: Ez azért még...
2: Nem azért...
1: Azért ismerünk olyan rendezőt, akinek arról is van elképzelés.
0: Hát...
1: Láttunk már olyat.
0: De én maradi vagyok, maradi.
1: Jó, azt jól teszed tulajdonképpen. Azt beszéltük Irisszel, hogy az ő pályafutása úgy lett kerek, hogy nem búcsúzott el.
0: Uh-huh.
1: Az úgy jó?
0: Persze, hát folyott.
1: Te sem búcsúzol el soha, hála Istennek.
0: Nem, hát a dolog az élethoz ezt, hoz azt, hozta Pécset 14 évig, nem egész 14 évig. Hozott mindent, hozott ilyen kollégákat, mint ő, hozott olyan lehetőségeket, amit egy színház tulajdonképpen ajándékba, és nagyon jó érzéssel ad egy művésznek, de hát az, hogy mondjuk ő nem táncol most, vagy én meg nem éneklek, hát a dolognak nincs vége. Hát millió nincs, más dolgot csinál.
1: Sőt, hát én az a húzom folyamatosan, hogy és akkor hogyan tovább. Én most tudom, hogy hogyan tovább. Adok neked egy virágcsokrot szeretettel emeli a díj mellé.
2: Köszönöm szépen.
1: És gratulálok még egyszer.
2: Köszönöm szépen.
1: Egy halhatatlan, és még egy halhatatlanunk van. Te meg egy borocskát kapsz tőlünk.
0: Ó.
1: Nem akármiért, ez itt le kell hajolnom, bocsánatot kérek. Ez a halhatatlanok idei bora.
0: Hű, erről Márai ír.
1: Szeretettel.
0: Somlairól. Köszönöm
1: és
0: szépen.
1: És köszönöm szépen, foglaljatok helyet még, hogy elosztad ezt a díjat, Nagy Irisz díját, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagságát, jelképező díjat. Ott leszel te is szeptemberben velünk?
0: Szerencsésebb vagyok most, mint amikor én voltam.

0: emlékszel, akkor külföldön voltam, és nem tudtam, oda lányom vette át.
1: Így van.
0: De boldogan.
1: És milyen szépen, is. Milyen szépen beszélt. Na, erre emlékszem, és hogyha önöknek is ilyen emlékek kellenének, akkor ajánljuk szeretettel a szeptember 12-ét délelőtt 11 órakor a Nagymező utcában találkozunk a Halhatatlanok sétáján, ahol Nagy Iris lábnyoma kerül arra a bizonyos sétányra. Gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma még lehetnek záporok, zivatarok, fizetésemelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, újra burkolják az aszbesztmentesített utcákat Szombathelyen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma jár le az uniós helyreállítási alaphatárideje. A tagállamoknak augusztus 31-éig kell teljesíteniük azokat a reformokat és mérföldköveket, amelyek alapján hozzáférhetnek a még bent ragadt támogatásokhoz. Magyarországnál ez 10 milliárd euró, vagyis nagyjából 3600 milliárd forint. A jogalkotási és átláthatósági reformok közé tartozik például a társadalmi egyeztetési kötelezettség és az adórendszer egyszerűsítése. A legnagyobb keretet a fenntartható zöld közlekedés kapja, emellett jelentős összegek jutnak vállalkozás finanszírozásra, energetikai és digitális fejlesztésekre. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, minden uniós pénzt hazahoznak, amiről a kormányfő megállapodott az Európai Bizottság elnökével. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha a több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását, új kollégiumi férőhelyek kialakítását, valamint a tanárok, pedagógiai asszisztensek, oktatásban dolgozók segítését. Hozzátette, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. A héten elkezdik lefedni az aszbesztel szennyezett utakat Szombathelyen, erről rendkívüli ülésén döntött a közgyűlés. A munkát csak nem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég. Elsőként az Oladi platón, ahol 80-100 ezer tonna aszbesztes kő található. A város azért nem vár a kormány 3 milliárd forintos aszbeszt alapjára, mert még ősszel be akarják fejezni a munkát. A polgármester korábban egyeztetett Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel, aki arról tájékoztatta, hogy folyamatban lévő ügyben is lehet majd pályázni az alapra. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 22 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az m4.hu által szemlézett ászjelentésből kiderül például, a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB közölte, hogy szakértői vélemények szerint a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatája alá, ezért a jogértelmezési kérdés tisztázása érdekében bírósághoz fordult. Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az öt menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány. A Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány 1993-ban alakult a város önkormányzatának támogatásával. Közhasznú szervezetként az állatvédelem területén dolgozik, céljai között pedig egy korszerű, európai normáknak megfelelő állatotthon működtetése is szerepel. Az alapítvány nem csak az állatok elhelyezésével és gazdához juttatásával foglalkozik, hangsúlyos feladata a felelős állattartás szemléletének terjesztése is. A jövőben fontos feladatuk a felelősségteljes állattartás a nevelésben való aktív részvétel óvodákban, iskolákban, rendezvényeken, kulturális programokon. A telephelyen viselkedés problémás gyerekeknek nyújtanak segítséget a közösségbe való integrációhoz.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot a Spirit FM-en, az Adj esélyt című állatvédelmi műsorban. Tóth Peti Lili vagyok, egy személyben a műsorvezető és szerkesztő is. Hétről hétre nagyon izgalmas témákkal készülök, ez szintén most ugyanígy lesz, hiszen az adásban lesz programajánló, alapítványi ügyekről sikersztori történetek, és még nagyon sok minden más is, de első körben a Kärcher Tiszta menhely kezdeményezésével ismerkedünk meg. Az állatmenhelyen a tisztaság nem csak a hétköznapok része, hanem az állatjólét egyik nagyon fontos alappillére is. És hogy hogyan született meg ez a program, és hogy milyen célt szolgál, a következő percekben utána járunk beszélgető partneremmel, Kállai Ritával, a Rex Kutya Otthon Alapítvány munkatársával. Köszöntelek nálunk!
4: Köszöntelek én is, és a hallgatókat is.
3: Mesélj egy kicsit, hogy az esztétikumon túl egy menhelyen a tisztaság pontosan mit jelent és mit takar.
4: Az az igazság, hogy szerintem a menhelyen a tisztaság az egyik legfontosabb feladatunk. Tehát amikor például az állatgondozói munkakör esetében, amikor jönnek hozzánk és egy megüresedett álláshirdetésre, akkor sokszor azt gondolják, hogy milyen jó itt dolgozni, csomó kisállattal tudok foglalkozni, simogatásból áll az egész nap a velük való törődésből, de természetesen ez nem így van, tehát hogy azért a legnagyobb része az a takarítás, az állatoknak az irányú gondozás, hogy az egészségügyi ellátást megkapják, nyilván az etetés, itatás. Nagyon fontos, tehát ahol csoportosan vannak tartva az állatok, több állat van tartva együtt. Ráadásul nálunk a menhelyen olyan a kennel kialakítási, olyan a konstrukció, hogy nyilván a kennelen belül is elvégezhetik az állatok a dolgokat, hiszen nem tudunk minden kutyát kivinni naponta háromszor sétálni, hiába van rengeteg önkéntesünk, ez ennek ellenére nem megoldható, hogy mondjuk 150 állatot naponta háromszor sétáltassunk. Tehát azért a kennelek szennyeződnek napi szinten, úgyhogy gyakorlatilag folyamatos 10 órán keresztül a takarítás.
3: Ezt lehet volna a következő kérdésem, hogy a tisztítás azért az alapvetően és a tisztasággal rend, az milyen alappilléreken nyugszik, hiszen a hétköznapokban egy általános kutya vagy cicatartó is nap mint nap küzd a szőrrel, de azért feltételezem mondjuk, ahol több száz állatot tartanak, ez a fajta gondoskodás és odafigyelés, ez megsokszorozódik. Milyen feladatokat kell ellátni ezen belül?
4: Ez így van, gyakorlatilag a nap az ezzel kezdődik, tehát a nap az mindig a takarítással kezdődik, és nyilván nagyon nehéz egy menhelyen ezt fenntartható módon csinálni. Mi szerencsések vagyunk, van egy olyan furtkutunk, ami miatt mondjuk a vízhasználatunkat azt tudjuk úgy szabályozni, hogy nem városi vízből megy a takarítás, de rengeteg vizet használunk a takarításhoz. Ugye minden reggel ez gyakorlatilag egy több órás folyamata a gondozóknak, hogy kitakarítsák a kutyák után a menhelyet. Nálunk is a szőr az ugyanúgy problémát okoz.
3: De feltételezem, nem ez a legnagyobb baj, a szőr.
4: Nem, így van. Ez maximum akkor, hogyha nincs megfelelően például eltávolítva a kenelből, hiszen ez okozhat mondjuk dugulást is. Tehát gondoljunk bele, hogy 3-4 mondjuk egy hosszú szőrű, nagyobb termetű kutya esetében egy vedlési időszakban azért ott tud problémát okozni. Ráadásul nálunk ugye ilyen csúszásgátlós csempés megoldás van a kutyusok alatt, tehát azért azt a fajta felületet mindenképpen úgy kell takarítani, hogy vízzel, illetve tisztítószerrel, és aztán utána ezt megfelelő eszközökkel le kell húzni. Ez mind manuális sok esetben, tehát a legtöbb menhelyen ez gyakorlatilag egy kétkezi tevékenység, nincsen hozzá eszköze a gondozóknak, ami azt is jelenti, hogy egy elég hosszas folyamat gyakorlatilag ez napi szinten, és ezt többször meg kell ismételni.
3: Milyen kockázatokkal kell szembenéznie mondjuk egy menhelynek, hogyha nem áll fönn a megfelelő higiénia?
4: Nagyon, tényleg a menhelyi körülmények között nyilván sokkal, még annál is fontosabb a higiéniai szabályokat betartani, mint mondjuk egy állattartó esetében, hiszen itt csoportos tartás van. Ráadásul menhelyi körülmények között azért vannak olyan kórokozók, amik sokkal könnyebben terjedhetnek, illetve visszafertőződhetnek az állatok folyamatosan. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt minimálisra tudjuk csökkenteni, vagy ki tudjuk küszöbölni, hiszen ezek az állatok azért minden más problémával is küzdenek, gazda nélkül vannak, tényleg fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk számukra addig, amíg nem kerülnek családba, és ehhez az állategészségügyi ellátásontól kezdve a megfelelő élelmezésen, a velük való törődésen túl a higiénia is nagyon fontos, és a megfelelő tiszta menhely, hiszen az ő komfortérzetükhöz ez nagyon sokat ad hozzá.
3: Esetleg a gondozók bizonyos szituációkban kitettek lehetnek-e kockázatoknak?
4: Természetesen, tehát hogyha nem megfelelő módon zajlik mondjuk a takarítás, vagy nem figyelnek oda megfelelően arra, hogy tényleg a higiénia az megfelelően be legyen tartva, vagy azok az előírások, bocsánat, inkább így fogalmazunk, amiket a takarítás során be kell tartani, akkor nyilvánvalóan azért vannak olyan betegségek, zoonózisok, amik veszélyesek lehetnek az emberre is, nem csak a gondozóra, hanem esetleg később az örökbefogadóra, hogyha mondjuk egy giardiával fertőzött kutyus kerül hozzá, ami egyébként menhelyi körülmények között elég gyakran előfordul. Úgyhogy tényleg nagyon fontos, hogy betartsuk ezeket a higiéniai előírásokat.
3: És hát nem mindegy, hogy hogyan takarítunk, említetted, hogy víztakarékosságra is törekedtek, na de ezen felül a vegyszerekre, hogyan lehet fenntarthatóan takarítani egy ilyen nagy léptékű helyen?
4: Egyébként ez nagyon érdekes, a Kerhernek van ezzel kapcsolatban kutatása, nyilván lakossági kutatás, amikor megkérdezték az állattartókat, hogy mondjuk mennyire tartják fontosnak ugye a hatékonyságot takarítás szempontjából, ami 40% fölötti volt a válaszadók esetében, illetve minden harmadik megkérdezett gazdi azt mondta, hogy nagyon fontos számára az állatbiztonsága, tehát hogy milyen vegyszerekkel takarítunk, ami nyilván az állatra ne legyen veszélyes, és több mint 15% válaszolt az, hogy fontos a fenntarthatóság, tehát a víztakarékosság, vagy hogy milyen vegyszerrel takarítunk, ami a környezetnek sem ártalmas, és ez nagyon fontos egyébként a menhelyek esetében is, bár elmondom azt, fontos tudni, hogy azért amikor tényleg manuálisan kézzel takarítunk, nem olyan professzionális eszközökkel, amiket a Kerher is forgalmaz, akkor azért egy picit nehezebb például azt betartani, hogy ez mondjuk környezetre kevésbé legyen káros. Természetesen törekszünk erre, az állatbiztonsága nálunk is elsődleges. Tehát úgy takarítunk, hogy ez az állatokra ne legyen veszélyes, de nehéz azért a fenntarthatóságot ebből a szempontból betartani, hiszen tényleg rengeteg vizet és tisztítószert kell használnunk.
3: És hát feltételezem, hogy ezen túl még nagyon fontos pillér az is, hogy időn belül minél hamarabb végezzétek el a különböző tisztítási folyamatokat, hiszen a kutyusoknak nem csak tisztaságra, hanem odafigyelésre és törődésre is szükség van.
4: Abszolút, és ez volt a Kerhelynek a másik kutatása állattartó körökben, ahol a több mint 50% az állattartóknak azt mondta, hogy napi szinten takarít, és a háromnegyedük azt mondta, hogy többet, tehát hogy többet kell takarítaniuk, vagy nehezebb a tisztaságot fenntartaniuk egy állat mellett. Na most ez nyilván egy menhelyen meghatványozódik, hiszen nem egy állatról van szó, vagy két állatról van szó, hanem 100-150-200 állatról, és nagyon fontos az, hogyha hatékonyan tudjuk a keneleket takarítani, akkor esetleg több idő maradhat arra, hogy a kutyákkal egyéb módon foglalkozzanak a gondozók, akár kivigyék őket sétálni, akár mondjuk a szőrápolásra, vagy bármi másra. Tehát minél hatékonyabban tudják a takarítást elvégezni, minél gyorsabban, tehát a hatékonyság, gyorsaság az nem teljesen ugyanaz, de minél hatékonyabban és gyorsabban tudnak takarítani, és mondjuk ehhez olyan professzionális takarító eszközök állnak rendelkezésre, ami neked például a Kerher is forgalmaz, akkor az tényleg rengeteg időt tud megspórolni, és olyan lehetőségeket kínál a gondozóknak, amik kifejezetten a kutyákkal való egyéb törődésre ad lehetősége.
3: Idén ti a Rex Kutya Otthon Állatalapítvány, akarom mondani, lett a partnere a Tiszta Menhely programnak. Na de miért éreztétek fontosságát annak, hogy egy ilyen program kezdeményezés mögé álljatok be?
4: Magát az állati küldetés program sorozatot tavaly indított el 2025-ben a Kerher, és idén, tehát idén második alkalommal kerül megrendezésre. Ennek a Tiszta Menhely projekt az egyik része, és mi nagyon örültünk annak, amikor felkért minket a Kerher arra, hogy legyünk szakmai partnerek, hiszen tényleg fontosnak tartjuk azt, hogy megismerjék az emberek az állatmenhelyeknek a munkáját, nem csak azt a részét, ami egyébként nagyon fontos, hogy hogyan mentjük az állatokat, hogyan próbáljuk rehabilitálni és örökbeadni őket, hanem azt is, amivel napi szinten nem biztos, hogy találkoznak, hogy itt milyen munka van, hogy a gondozók milyen sokat tesznek azért, hogy ezek az állatok tényleg a lehető legjobb körülmények között éljenek addig, amíg gazdához nem kerülnek, és ebben nyilván a megfelelő tiszta higiénikus környezet, ami az ő komfortérzetük számára nagyon fontos, az is hozzájárul.
3: És hát van egy szavazás is, ami részt tud venni akárki a VMN oldalán, hiszen 5 menhelyet választottatok ki, hogy akár részesülhessenek ebben a támogatásban. Na de mi alapján választottátok ki ezt az 5 menhelyet? Szigorúan csak 5-öt szerettetek volna, vagy akár többet is? Hogyan zajlott a kiválasztási folyamat?
4: Ez magának a programnak egy meghatározott száma, ez az 5 menhely. Eleve a megkeresés felénk a Kerhertől úgy érkezett, hogy 5 menhelyet válasszunk ki. Meg volt egyébként a szempontrendszer, hogy mi alapján szeretnék, hogyha kiválasztásra kerülne 5 menhely. Egyébként ez a szempontrendszer is nyilvános, tehát a szavazás oldalán meg is lehet tekinteni. Úgyhogy nehéz a feladat, mert nyilván sokkal-sokkal több szervezet szorulna rá egy ilyen fajta segítségre, de mégis ki kellett választani ezt az 5 szervezetet. Nem tudom, hogy föl lehet egyébként őket itt sorolni. A Bogáncs Kutya és Kisállat Menhely, a Sívfoki Állatvédő Alapítvány, az Ugatlak Alapítvány, a Szolnokváros Állatotthon és a Pacsi Menhely. Úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy a szívének kedves menhelyre szavazzon. A 3 legtöbb szavazatot kapó állatvédő szervezet fog egyébként részesülni a Kerher által egy 750 000 forint értékű tisztítógép vagy berendezéssel, amit egyébként ők majd közösen megbeszélnek, hogy melyik az, amelyik a szervezet számára a leginkább hasznos. És én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, mert ezeket a tisztító berendezéseket tényleg az állatvédő szervezetek napi szinten rengeteg problémával küzdenek, úgyhogy valószínűleg az a legutolsó, az egyik legutolsó a sorban, hogy be tudjanak egy ilyen értékű takarítógépet szerezni.
3: És hát nagyon fontos a kedves hallgatóság számára a következő információ, miszerint szeptember 6-ig adhatják le voksukat az említett 5 menhely valamelyikére. Én mindenképpen fogok szavazni, úgyhogy buzdítom a nagy közönséget is erre. Mint szakértő, és mint a program részesem, hogyan látod, hogy egy ilyen program, egy ilyen kezdeményezés mit tud a külvilág számára sugallni a menhelyekkel kapcsolatban? Milyen fontos fő küldetése van?
4: Én azt gondolom, hogy több oldalról is megközelíthető. Ez talán az egyik legfontosabb konkrétan ennek a programnak az pont az, amiről beszéltünk, hogy láthatóvá tegyük azokat a mindennapi feladatokat, amikkel meg kell küzdeni egy menhelyen, vagy hát nem is meg kell küzdeni, de amit nem biztos, hogy lát annyira nagy közönség, amikor mondjuk akár a social media felületeken, vagy egy weboldalon követi az alapítvány munkáját, hiszen nem arról fogunk nyilván posztolni, bár egyébként lehetne erről is, hogy milyen nagy feladat egyébként az, hogy tisztán tartsuk a keneleket, hogy mennyi gondozó dolgozik azon napi szinten, hogy ezeknek az állatoknak tényleg a komfortérzet, és ami nagyon fontos, hogy tényleg a higiéniás, tehát hogy a higiénia is be legyen tartva megfelelően ezek az előírások, mert nagyon fontos az, hogy tiszta legyen a környezet, és hogy ne fertőződjenek esetleg olyan betegségekkel, vagy ne fertőződjenek meg, vagy fertőződjenek vissza esetleg olyan kórokozókkal, ami megnehezítheti utána például azt, hogy ő gazdihoz kerüljön, mert azt akkor kezelni kell, ami nyilván megint egy anyagi vonzattal járó valami az állatnak egy beavatkozással jár. Tehát, hogy egy kicsit ilyen edukációs jellege is van egyébként, én azt gondolom ennek a programnak, hogy tényleg lássuk meg azt, hogy milyen fontos munkákat végeznek azokon a látványosabb elemeken kívül, mint az, hogy megmentjük egy állat életét, hogy állatorvosi kezelésben részesül, hogy örökbe adjuk, hogy emögött azért még számos olyan feladat van, amit esetleg nem lát a nagy közönség.
3: A három győztes menhely egyébként milyen eszközparkkal, tárral gazdagodhat majd?
4: Én úgy tudom, hogy a Kerher lehetőséget ad arra, hogy ők kiválasszák.
3: Tehát egy keret árrendelkezés.
4: Igen, egy keret árrendelkezés, amiből gazdálkodhatnak. A Kerhernek egyébként rengeteg professzionális takarító eszköze van. Nálunk voltak egy csapatépítő tréning keretében, ahol bepillantást nyerhettünk ezeknek az eszközöknek a működésébe és hatékonyságába. Tényleg szuper, azt kell, hogy mondjam.
3: Ezt aláírom még én is.
4: Igen. Úgyhogy nagyon, és nem csak olyan tisztító vagy takarító gépek, amik mondjuk a felületet takarítják, hanem mondjuk egy kennelajtó, rácsos, olyan helyekre is befér, ahova mi például manuálisan vagy nem tudunk, vagy tényleg ahhoz, hogy azt mondjuk egy karanténajtót letakarítsunk, hát az 15-ször annyi időbe telik, mint mondjuk egy ilyen eszközzel. Úgyhogy egy keretösszeg áll rendelkezésre, és attól függően, hogy a menhelyeknek mire lenne szükség, vagy mit tud hatékonyan használni, fogják együtt kiválasztani.
3: Nagyon izgalmas ez a szavazási folyamat, és én már nagyon várom, hogy ki lesz a szerencsés győztes, az a három menhely, ami valóban egy nagyon jó célt szolgál, és hát ne felejtsék el, hogy szeptember 6-ig tudják leadni a voksukat a VMN oldalán. Nagyon szépen köszönöm Kállai Ritának, hogy eljött hozzánk, és bemutatta nekünk a programot.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Erő, elegancia és lóerő. Ez a lóversenysport, amelynek nem csak Angliában, hanem hazánkban is rendkívül nagy hagyománya van. Közel 200 éves múltra tekint vissza. A múltról, a jelenről és a jövőről azt hiszem most mindenki fog derülni a következő percekben. Vendégem Krebs András, a Kincsenpark ügyvezető helyettese. Ismételten köszöntelek nálunk.
2: Én is köszöntök mindenkit. Örülök, hogy beszélhetek a lóversenysportról megint.
1: Szó lesz majd a jövőről természetesen és a jelenről is, de azt hiszem, hogy forma szerint kezdjünk a múltban. Mikortól ered a magyar lóverseny? Közel 200 év.
2: A kultikus évszám az 1827. június 6-a. Ekkor tartottuk az első hivatalos lóverseny futamot Magyarországon. Gróf Széchenyi István kezdeményezésére az osztrák uralkodóház engedélyezte Pestnek, hogy hivatalos versenyt tartson. Ugye akkor azért teljesen mások voltak a birodalmi határok, hiszen nyugodtan mondhatom, hogy birodalmi határok. Pozsonyban, illetve a mai Szlovákia területén már előtte volt hivatalos verseny, de Pesten, tehát a mai Magyarország területén 199 évvel ezelőtt futották az első versenyt. A reformkor legszebb időszakát írjuk ekkor, tehát nem csak a lóversenysport, amely a polgárosodás egyik emblematikus rendszere volt, illetve intézménye volt, hanem sok minden ekkor indult el, és Gróf Széchenyi István mellett mindenféleképpen meg kell említenem Veselényi Miklóst, az árvízi hajost, hiszen ő is nagyon sokat tett azért, hogy elinduljon a magyar lóversenysport, elinduljon a lótenyésztés, hiszen a sport nem önmagáért szólt, hanem a lovaknak a nemesítése, a lovak tenyésztése volt elsősorban Széchenyinek a legfontosabb törekvése, hiszen amikor Angliában volt tanulmányúton, és ugye a gőzgép mellett sok minden mást látott, ellesett és hozott haza a technikai vívmányt, akkor észrevette azt, hogy sokkal jobb küllemű, sokkal erősebb, jobb szervezeti szilárdságú lovak voltak ott Angliában. Ezeket úgy hívjuk, hogy angol teli vérek, és ezekből vásárolt, illetve hozott méneket, illetve kancákat, hogy a hazai lóállományt ezzel fejlessze, hiszen 200 évvel ezelőtt minden lovakról szólt, hogyha A pontból B pontba akartunk eljutni, a posta, a közlekedés, a hadsereg, tehát lovak nélkül nem ment, jó lovak nélkül meg pláne nem ment, úgyhogy ennek a törekvésnek volt köszönhető, hogy 199 évvel ezelőtt elindult a lóversenysport.
1: Minek köszönhető az, hogy ilyen hamar nagy közkedveltségnek örvendhetett ez a sport? Mi volt a siker mögött húzódó titok?
2: Jól csinálták szerintem, az volt a legfontosabb, tehát nem mondjuk Széchenyékre, hogy nagyon jó menedzserek voltak, de nyugodtan mai szóhasználattal mondjuk azt, hogy ők ezt nagyon-nagyon jól kitalálták, jól adaptálták. Azért, ha polgári szórakozásról beszélünk, azon kívül persze, hogy nemesítették a lovakat, nem nagyon volt a színházon kívül, meg mondjuk az operán kívül nagyon más társadalmi lehetőség, és ez egy olyan hétvégi programnak bizonyult, amelyben mindenki meg tudta magát mutatni társadalmi rangtól függetlenül, tehát a főurak vásárolták a lovakat, itt ki lehetett szépen öltözni, amúgy is azért ez egy teljesen más kor volt, teljesen más ruházatokról kell beszélni, és jöttek az eredmények, tehát nagyon gyorsan került Magyarországra jó néhány egyed, és itthon elindult a tenyésztés, és ebben láttak rációt nem csak Széchenyi, hanem a kortársak, és így szépen lassan elindult a sport a fejlődő úton, és miután tudjuk, hogy a sport nem csak az erkölcs, hanem az anyagi sikerekről is szól, tehát mindenki az anyagi sikereken túl, persze itt azért nagyon gazdag emberekről beszélünk, tehát elsősorban az erkölcsi dolgok, mint amik előre húzták, illetve hajtották, hogy minél jobb lovakat tenyészenek, minél jobb lovakat vásároljanak.
1: Ha már a tenyésztés csodáinál tartunk, megkerülhetetlen alakja a lótenyésztésnek Kincsem neve. Mitől volt annyira különleges az ő történet? Egy igazi sikersztori. Na de Magyarországon azt hiszem, kijelenthetem, hogy a legismertebb lovunkról van szó. Mitől annyira különleges?
2: Egyértelműen Kincsem a legismertebb. ugye most egy picit ugorva az időben, 50 évvel előrébb, vagy 50 évet ugrok az időben, tehát az 1870-es években járunk, ekkor már osztrák-magyar monarchia van, annak is a legszebb időszaka, és az a sok-sok jó, ami történt az országban, az a lóversenyben abszolút letükröződött, megvoltak már a kellő tudással rendelkező szakemberek, nagyon jó vérvonalú lovakat tudtak vásárolni, és nagyon fontos egy lónál, hogy jó legyen a származása, nagyon jó felnevelést kapjon, és akkor kell egy szerencsefaktor, hogy minden genetikai adottság jól összeálljon, és akkor ilyenkor beszélhetünk egy jó lóról, ami Magyarországon kincsemben testesült meg, de gyorsan hozzáteszem, hogy ebben az időszakban kincsem előtt versenyzett kisbérist, ők gyakorlatilag kortársak voltak, ő pedig az angol derbit tudta megnyerni, az Epsom derbit, amit azóta sem nyert meg régióból itteni tenyésztésű ló. Tehát világszínvonalon működött a magyar versenyló tenyésztés. Mi volt ennek az alapja, hogy megvolt ez a tudásbázis, nagyon komoly pénzekért vásároltak, nagyon komoly lovakat, apaállat, illetve anyaállatokat, és óriási szerencsénk is volt, vagy szerencsék is volt, hogy egy ilyen ló megszülethetett, és hogy ezt a lovat el tudták juttatni a sikereihez, hiszen hiába van egy jó alapanyag, hogyha az esetleg nem kerül jó trénerhez, vagy nem kerül jó tréningbe, pekje van a felkészülés során, vagy esetleg korán megsérül, de kincsem egy is megismételhetetlen, ezt nyugodtan kijelenthetjük, olyan acélos szerkezettel, lábszerkezettel, szervezeti szilárdsággal, amilyennek következtében 54-szer tudott versenyben futni, ez egy nagyon-nagyon magas szám, és 54 versenyt meg is tudott nyerni, ráadásul volt egy holtversenyes futása, amit utána újra futottak, tehát egy napban futott kettőt, tehát egészen hihetetlen acélból volt ez a ló, és nem mi,
1: kancáról hanem... Kancáról beszélünk,
2: és ráadásul kancáról beszélünk, tehát verhetetlen, és ezt nem mi mondtuk először magyarok, hanem ez a külföldi szaksajtó írta, hogy kincsem a verhetetlen csodakanca.
1: Felmerül bennem a kérdés, hogy kincsem azért egy megismételhetetlen legenda volt, de mi van akkor, hogyha feltenném azt a kérdést neked, hogy mégiscsak megszületik a következő kincsem csodakanca. Mire lesz ehhez szükség a jövőben? Egyáltalán elérhetőnek tartod ezt a célkitűzést?
2: Hát a cél az jó és nemes, tehát mindenki, aki ebbe a sportba belekezd, mindenki, aki ebbe a mezőgazdasági tevékenységbe belekezd, hiszen ez egy átfogó iparág, hogy így mondjam. Ez a cél, hogy egy olyan lovat vásároljak, vagy egy olyan lovat tenyészek, ami az adott korszaknak a legjobb lova. Most is vannak nagyon jó lovak, most is vannak veretlen lovak, de azért igyekeznek a veretlen lovaknak is a renoméjára vigyázni, tehát például van egy Frankl nevű Angliában született angol telivér, aki 10x verseny után vonult vissza, a világ legjobb lovának választották. A lovaknak van egy úgynevezett képesség száma, tehát ez egy viszonylag objektív szám. Amikor kincsen futott, akkor még ilyen számok nem voltak, de fogadjuk el, hogy a jelenkor egyik hasonló kincsem adottságú lova, ez a Frankl nevű telivér, aki most már fedezőménként szolgál, de Ausztráliában van egy Black Caviar nevű ló, aki szintén nagyon-nagyon sok verseny nyert és veretlenül vonult vissza. Tehát minden korszaknak vannak nagyon-nagyon jó lovai. Azért a tudomány nagyon sokat segít már, a szaporodás biológia, a háttér, hogy akkor ez egy rövid távú, középtávú vagy egy hosszú távú ló legyen, de így tudatosan, hogy fölnyitok egy tankönyvet, hogy fölnyitok egy lexikont, és akkor a 62. oldalon megtalálom azt, hogy hogyan kell nagyon jó lovat tenyészteni, na ilyen nincsen. Hosszú-hosszú évek, tapasztalás, és egy nagy adag szerencse kell ahhoz, hogy egy nagyon jó lovunk legyen. Talán haza beszélek, hogy biztos a jövőben is lesz sok nagyon jó ló, de azok nem lesznek kincsemek.
1: Nagyon érdekel az a hányad, és hogyan is mondjam, elosztás, hogy mi alapján születik a nagybetűs jó bajnok versenyló. Mikre van szükség? Említetted a genetikai adottságot, ehhez feltételezem, hogy egy nagyon jó tréner, egy jó zsoké is kell. Hogyan születik meg egy bajnok?
2: Most voltam hétvégén Diós-pusztán egy ménesi nyílt napon, ahol kancákat, fedezőméneket, illetve az egyedeiket mutattuk be, és hogyha kicsit belemegyünk itt a lótenyésztésbe, akkor három fontos ismérvet kell figyelembe venni akkor, hogyha elkezdünk tenyésztésről beszélni. Ugye mondjuk van egy jó kancánk, vagy akire azt gondoljuk, hogy ez egy jó kanca, annak választunk egy számára megfelelő fedezőményt, és mondjuk a kancára is és a mére is az a hármas egység igaz, hogy legyen nagyon-nagyon jó származású, legyen lehetőleg nagyon jó versenyteljesítményű, tehát már a versenypályán kipróbált jó eredményeket elért ló, illetve a küllemét is nagyon fontosnak tartják a tenyésztők, hogy megfelelő lábállása legyen, jó nyakillesztés legyen, tehát jó legyen a mechanika, a motor, a hátsó lábak mozgása, hogy a benne lévő képességet ki tudja jól fejleszteni mozgás során, vagy a tréningek során a tréner, illetve a lovas. Tehát ez az alap. Ugye megszületik akkor a várvár csikó, akinek lehetőleg minden földi jót meg kell adnia a csikó felnevelésekor.
1: És ezért ez egy időigényes folyamat, mert nem azonnal történik a csikó felnövekedését követően a tréning, hanem még jó sokat kell várni. Tehát a legelőn effektíven nagyon sokáig csak eszi a pénzt a csikó, ha jól sejtem.
2: Igen, de hát ezt mindenki tudja, hogy ez komoly pénzbe kerül, így van. Tehát ilyenkor még a tulajdonos az ilyenkor folyamatosan befizet, de ezzel ezt ő tudja, tehát ezzel nincs baj. És nagyon fontos már, amikor a vehemben van a csikó, hogy már akkor ugye a kancának is ugye a lehető legjobb körülményeket kell biztosítani, de azt kell mondjam, sokszor ez alap, de azért a valóság nem mindig ezt mutatja. 11 hónapig tart a vemhesség, úgyhogy megszületik a csikó tavasszal, és másfél éves koráig a legelőkön van a csikó, nagyjából egy fél éves koráig szopik az anyja lába mellett, és a ménesben nevelkedik másfél éves koráig. Nagyon fontos, hogy mivel táplálják ilyenkor a ménesben, milyen vitaminokat kap, milyen más kiegészítőt kap, hogyan kezelik már a csikónak a patkolását, ilyenkor még csak körmölni szokták, tehát patkó még ugye nincsen rajta, mert sokkal kisebb a patája, de ilyenkor már nagyon fontos dolgot csinálnak, hogy kvázi ne legyen csámpás, most ilyen, csak ilyen hétköznapi szlenget használok, és akkor így érti mindenki, hogy mire gondolok. Tehát már folyamatosan foglalkozni kell a lóval, és akkor ilyenkor jön Anglia, Írország, vagy Észak-Németország, Franciaország, ahol teljesen más a klimatikus viszony, és ahol mondjuk ilyen hasigérő legelő van, ott azért egy lónak is nagyobb esélye van arra, hogy sokkal jobb körülmények között nevelkedjen föl, mint mondjuk egy ilyen most itt az országot sújtó ilyen nagy nyári aszályban, azért hiába próbálunk meg mindent, nem tudja ugyanazt a mennyiségű füvet vagy takarmányt lelegelni, mint amire esetlegesen szüksége van. És mondjuk azért Írországban sokkal messzesebb a talaj, a mész a növényeken keresztül beépül a csontjába, tehát itt sok minden összefügg mindennel. És akkor másfél éves korában jön egy nagy váltás, a csikó elkerül egy trénerhez, és akkor elindul a nyerekhez szoktatás, a belovaglás, és akkor innentől kezdve a tréner már a felelős azért, hogy ebből a lóból versenyló váljon, és mint minden versenyló egy nyeretlen két éves versenyben lehetőleg elkezdi a karrierjét. Persze van olyan ló is, aki esetleg egy későbbi fejlődési időszakban van, és azt látják a tréningek során, hogy ezt a lovat még talán nem kell versenyben kipróbálni, ő még akkor erősödik, tréningben készítik fel, és akkor esetleg majd csak 3 éves korában indul világhódító útjára remélhetőleg.
1: Említetted a nyeretlen két évesek versenyét. Milyen nemekben, milyen versenyszámokban indulhatnak a lovak nálatok?
2: A galopsportban 2 évesen kezdik meg a versenykarrierüket az angol telivérek. Egyébként a másik szakágunkban, az ügetőn is a korai csikók, az ügetőfajta lovak is 2 évesen kezdenek, tehát a lóverseny sportban ez 300 éves alapszabály, hogy már azok, akik fejlettek mind mentálisan, mind fizikálisan, azok 2 évesen elindulnak. A legegyszerűbb 2 éves verseny, ez a nyeretlen 2 évesek versenye, ez most már azért mai köztudatban is benne van, amikor mondjuk egy nebulóra mondjuk azt, hogy te még olyan vagy, mint egy nyeretlen 2 éves, tehát ilyen szempontból sok lóverseny kifejezés és a közéletnek a része. Általában 900-1100 méteres távokon kezdenek a 2 évesek, ezek a legrövidebb távok, és ahogy megyünk bele az időbe, mondjuk ősszel már 1300-1400 méteres távon futnak, és később a 3 éves korukban futják a nagyobb versenyeket, a klasszikus futamokat, a nemzeti díjat, a derbit, a derbi már egy hosszú távú verseny, az 2400 méter. És akkor az első nyeretlen 2 éves versenyek után már azért látja a tulajdonos, és elsősorban látja a tréner, hogy ebben a lóban komoly képesség van, ami versenykörülmények között is megjelenik, vagy esetleg kevésbé, és akkor innentől kezdve elindulnak a különböző utakon a lovakon, hogy a jobb 2 évesek versenyében fut, úgy általában egy nyeretlen 2 éves versenyt mindig csak egy ló tud megnyerni, kivéve ha holt verseny van, ha mondjuk 3., 4., 5. a lovunk, akkor a következő versenye is értelemszerűen egy újabb nyeretlen 2 éves verseny, míg mondjuk a nyerő az már egy komolyabb futamban indulhat. Többek között majd most hétvégén a Blaskovics Erdő emlékversenyben már versenyben nyert lovak is tartozálhatnak, úgyhogy kincsem tulajdonosára, Blaskovics Ernőre például így emlékezünk mindig.
1: Aki látatlanban mondjuk érdeklődik a lovasportok iránt és ellátogatna a Kincsen parkba, mire készüljön egy lovaspályát fog csak találni, vagy mi minden kapcsolódik még a pályához?
2: Hát most már azért nem, hogy a Kincsen park az 1925-ben épült, tehát 101 esztendős, és sokáig versenypályaként üzemeltünk, de hát azért most már ez a 21. században egy olyan sportcentrum, mert nyugodtan nevezhetjük magunkat annak, már nem fér bele, hogy hétvégenként versenyt tartsál, olyanok vagyunk, mint egy uszoda, vagy egy futballpálya, vagy egy sportkomplexum, tehát másból is meg kell érni, illetve hát ott vannak a nagy lehetőségek, ez 86 hektár, óriási terület, hogy használjuk ki a lóversenypályát más célokra is. Így például nagyon sok családi rendezvényt is tudunk tartani, például a Magyar Postának volt a múlt hétvégén egy nagy rendezvénye, tehát nem csak lóversenypálya ma már, hanem egy multifunkcionális, hogy ilyen csúnya szót használjak, versenypályává váltunk. Van most már agárpályánk is, tehát ezzel is bővült a kínálat, fogadhajtópálya épült a Kincsen parkban, úgy néz ki, hogy jövőre Magyarországon, illetve nálunk a Kincsen parkban lesz a kettes fogadhajtó világbajnokság szép magyar reményekkel, tehát ezt is már meg tudjuk tartani, de családosok számára van játszóterünk a nagy fák hűvös árnyékában, vannak szobraink, tehát Kincsen park túrákat is szoktunk tartani, tehát egy izgalmas helyszín, én azt gondolom maga a Kincsen park, és most már több, mint csak versenypálya.
1: Akinek felkeltetted az érdeklődését, mikor tud megnézni mondjuk egy versenynapot? Mikor lesz a következő verseny hétvége?
2: Hát a mostani hétvégét azt erősen tudom ajánlani, hiszen a nemzetközi lóverseny hétvégét tartjuk most szombaton és vasárnap délután. Ez egy ingyenes családi rendezvény, nyugodtan mondhatom. Tehát délután 1 órától este 6-7-ig szerintem tökéletes kikapcsolódást tudunk nyújtani mindenki számára. Szombaton agárverseny lesz, illetve ügető, több nagy díjjal, külföldi vendégekkel, számos kísérőprogrammal, gyerekrendezvényekkel, tehát pónilovaglási lehetőség, akkor ilyen arcfestés, tehát ez ma már alapnak kell, hogy tekintsünk egy nagyobb rendezvényt, tehát ezek nálunk is megtalálhatók. Vasárnap pedig Kincsem tematikával folytatjuk, és akkor lesz Kincsem tulajdonosáról, Blaskovics Ernőről emlékverseny, és a legnagyobb versenyünk az maga a Kincsem díj. Ez egy nagy nemzetközi verseny, 2400 méteres távon, és a régió és talán még Nyugat-Európa egy-két jó lova is megérkezik, a legjobb magyar lovak ellen futni.
1: Nagy versengésre lehet számítani? Említetted, hogy nemzetközi.
2: Mindenképpen, hiszen ez az egész versenyszezon egyik legfontosabb versenye, mind presztízs, mind pedig díjazás szempontjából, és ez közel 100 000 eurós díjazást jelent, ami azért a régióban ez egy kiemelkedően magas összeg, és a régióban vannak olyan évek, amikor egyértelműen mi vagyunk a legjobbak, amikor itt a Kincsem díjat rendezik, tehát többször szólt a magyar himnusz, de olyan is előfordul, hogy esetleg egy-egy szlovák vagy egy cseh vendégnek éppen jobb a lovát, erről szól a verseny, és mintán egyre komolyabb a presztízse a Kincsem parknak, a Kincsem díjnak, meg a díjazás sem rossz, azért messzebbről is érkeznek, tehát Németországból, tavaly például Angliából fogadtunk vendéget, de lehet, hogy Írországból is ellátogatnak hozzánk, szóval
1: az anyaországból.
2: Nagy így van, az anyaországból, ami egy óriási dolog, nagy megtiszteltetés, és ez is mutatja, hogy a Kincsen park jó úton van.
1: Hát amit ígértem, az be is tartottam, volt szó múltról, jövőről és hát jelenről is dosztam. Azt hiszem, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindenkinek felkeltettük az érdeklődését, hogy ellátogasson hozzátok, akár a most hétvégére, vagy egy következő versenynapra. Köszönöm Krebs Andrásnak, hogy a vendégem volt.
2: Mindenkit várunk.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értünk. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány házatáján mindig történik valami újdonság, valami új a nap alatt, és hát mai vendégem Fetter Szilvia, az alapítvány kuratóriumi elnöke, akivel a következő percekben sikersztorikról, új kezdeményezésekről is szó esik majd. Köszöntelek nálunk ismételten.
3: Szerbusz, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Mielőtt rátérnénk a lényegre, a sikersztorikra és még egyéb nagyon sok minden másra, mesélj, hogy egy kicsit hogy telt ez a nyári időszak. Pihent az alapítvány, vagy azért nagy munkálatok zajlottak nálatok?
3: egyáltalán nem pihentünk. A nyár elég sűrűre sikeredett, már csak a szélsőséges időjárási viszonyok bizony miatt is, hiszen emiatt többféle kezdeményezésünk is volt, hogy próbáljuk segíteni az állatvédelme foglalkozó civil szervezeteket, mint ahogy ez benne is van ugye az alapítványnak a közfeladatai között. Meghirdettünk egy kánikula programot, kánikula csomagokat osztottunk ki az arra jelentkező szervezeteknek, akik nagy örömmel fogadták, meg lehet nézni a Facebook oldalunkat, hogy milyen sokan tették ki, fotóval mondtak érte köszönetet, és hát igyekeztünk egyéb módokon is segíteni, amit nagyon fontosnak érzek, hogy működtettünk folyamatosan egy olyan bármikor elérhető e-mail címet, amelyben a tartós vízkimaradás, áramkimaradás eseteit lehetett nekünk jelezni, állatvédő szervezetek részéről próbáltunk ebben együttműködni. Tehát volt olyan, hogy a Védelmi Igazgatási Hivatallal 150 kutyavízellátását oldottuk meg, kútfúrásokban segítettünk, és hát egyéb adhok megkeresésekre próbáltunk megfelelően reagálni. Felkerestük a civil szervezeteket, és az is egy fontos eredménye volt ennek az egész nyári kezdeményezés sorozatnak, hogy jelezték nekünk, hogy állatorvosi költségek tekintetében nagyon jó lenne, hogyha valamilyen segítséget tudnánk adni. Ennek köszönhető az a pályázat, amit meghirdettünk.
1: Ha jól sejtem, akkor is jól tudom, a végéhez közeledik a második esélyprogram, ahol vannak sikersztorik is. Mesélne nekem egy kicsit erről, hogy minek köszönhető a nagy siker?
3: A második esélyprogram a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány és a büntetés végrehajtásnak a közös programja. És akkor meg is kérdezhetné bárki, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, tehát miköze az állatvédelemnek a börtönök világához. De hát egy olyan programot vettünk át, amely külföldön sok országban régóta ismert, talán legrégebben az Amerikai Egyesült Államokban. De valójában nem másról van szó, mint egy kölcsönös segítségnyújtásról. Gazdátlan, árva kutyusokat vittünk be két börtönbe Magyarországon, és ezzel egyben segítjük a kutyáknak a szocializációját, gazdásítását, az ő ellátásukat, másik oldalról pedig a fogvatartottak oldaláról, pedig egy olyan érzelmi kötődésre adunk nekik lehetőséget, egy olyan rendszeres elfoglaltságra adunk nekik lehetőséget, amely biztosan segít abban, hogy ők majd utána, amikor szabadulnak, akkor egy picit érettebb személyiségként hagyják el a börtönök rácsait. És hogyha ezt esetleg négy lábú társukkal együtt teszik, hát úgy gondolkodtunk erről a programról, hogy az lenne az igazán nagy siker. És szerencsére most jutottunk el odáig, hogy ez megtörtént. Két gazdátlan kutyus is a szabaduló elítéltel együtt hagyhatta el az intézményt, ők már családban együtt élnek. Nagyon fontos azt jelezni, hogy nem természetes, hogy mindenkinek, aki részt vesz ebben elítéltként a programban, megadjuk a lehetőséget, hogy örökbe fogadja az adott kutyát. Természetesen kell a szándék, és utána környezet tanulmánytól kezdve minden olyan elővigyázatossági lépést megteszünk, ami ahhoz szükséges, hogy ez mindenki szempontjából biztonságos legyen. Én azt gondolom, hogy a második esélyprogramra és ehhez hasonló programokra még megmutatják azt, hogy igenis létezik második lehetőség, létezik olyan, hogy valaki nehéz helyzetben van, akár önhibájából, akár azon kívül, akkor is felcsillanhat a reménysugár. Tehát ez a program nem csak a résztvevő 10 kutyáról szól, és arról a néhány fogvatartottról, aki részt vesz az ő gondozásukban. Ez az egész program a társadalomról szól, és egy nagyon erős üzenete van, amikor azt mondja, hogy senkit ne hagyjunk az út szélén. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi magyar társadalom nagyon sok szempontból beteg, széttagolt, nem vagyunk jó állapotban, mondjuk ezt ki. És az ilyen kezdeményezéseknek a hangja még messzebbre kellene, hogy szóljon, és meg kellene halljuk azt, hogy legyünk már egy picit empatikusabbak egymással, próbáljuk néha beleérezni magunkat a másik élőlénynek a helyébe, akár emberről, akár állatról van szó.
1: A második esélyprogramnak lesz esetleg második turnusa? Mi lesz a folytatásban?
3: Természetesen igen, ugye az örökbefogadások Tiszalökről történtek meg, de vannak ugye további kutyusok is még, akik gazdára várnak, illetve várják a gondozójuknak a szabadulását, és az ő helyükre pedig, mivel hát fantasztikus körülményeket teremtettünk a kutyák szempontjából a börtönökben, ellátási oldalról, természetesen újabb kutyákat várunk majd a programba, és még egy állatvédő szervezet is csatlakozni fog, tehát mindenféleképpen bővíteni, továbbvinni szeretnénk ezt a programot.
1: Ösztöndíj program is indult újabban. Ha jól tudom, az állatvédelmi ösztöndíj programotok már negyedszerre vette kezdetét, és hát jelentős túljelentkezés volt. Ez mit sugall számotokra?
3: Örömmel jelentem, hogy eddig minden évben jelentős túljelentkezés volt, és az idei év sem volt kivétel. A holtversennyel együtt összesen 111 ösztöndíjasunk kezdi meg a tanulmányait szeptemberben, és ami nagyon fontos, hogy egy nagyon széles spektrumot tudtunk kínálni a tanulni szándékozóknak, hiszen az állatotthon vezetőtől, az ebrendésztől kezdve egészen a diplomás képzésekig, pedagógusoknak, jogászoknak, és egyéb diplomával rendelkezőknek szóló képzésekig nagyon széles ez a spektrum. Ugye sokan meg szokták kérdezni, hogy akkor hol vannak foglalkoztatva ezek az emberek, akik részt vesznek a programon, hát eleve nem is kaphat ösztöndíjat az, aki nem vállalja, hogy a magyarországi állatvédelem fejlődéséhez ő évekig hozzá fog járulni. Ezt nekik kötelező elfogadni, hogy megkapják az ösztöndíjat. És utána, hogy hogyan? Hát erre minden esetben más a válasz. Aki állatotthonvezetőnek megy, vagy állatgondozónak, vagy telephelyvezetőnek, vagy ebrendésznek, ők természetesen a terepen dolgozó állatvédőként fogják ezeket a tanulmányokat hasznosítani. A diplomásoknál pedig nagyon széles a spektrum szintén, mert vannak jegyzők, akiknek ugye az állatvédelmi eljárások során nyújtanak ezek plusz információt, ügyészek járnak hozzánk, bírók járnak hozzánk, ugye nem kell mondanom, milyen fontos az ő szerepük, például egy állatkínzásos ügy megítélésében, vagy akár az állatvédelem pedagógusok, akik úgy tudják hasznosítani ezt a tudást, hogy utána továbbadják a gyerekeknek. Mert a legeslegfontosabb dolog, én azt gondolom az, hogy kicsikorban kezdjük el az állatvédelmi ismeretterjesztést, mert a ma gyermeke lesz a jövő állattartója, és a jövő társadalmát most formáljuk. És akár csak a második esélyprogramra visszautalva, ha sikerül egy empatikusabb társadalmat kiépítenünk, azt csak ezekkel az eszközökkel tartom elképzelhetőnek.
1: Hogyan fest egy tanév ebben a programban? Mettől meddig tanulnak mindenkinek? Fixen egy idősávon belül kell tanulnia? Vagy azért említettél egy eléggé nagy palettát, mindenki picit mást tanul? Hogyan fest ez a hétköznapokban?
3: Valóban mindenki más tanul, hiszen a már általam említett ebrendész, illetve állatotthon vezető képzéseket az Akela Kutyaiskolával együtt szervezte meg alapítványunk. Ez egy hivatalos felnőtt képzés, tehát ez néhány hónap alatt elvégezhető. A többi pedig 2 fél éves, jellemzően online keretek között elvégezhető posztgraduális képzés, ugye így mondják szabályosan, és ott pedig ugye több különböző egyetem vesz részt benne. Tehát a természetvédelmi specializációtól kezdve az állatvédelmi pedagógusokon át nagyon sokféle módon és sokféle tantárgyat vagy hangsúlyt kapnak ezek a képzések.
1: És hát valóban, hogy említetted, nyáron nagyon nagy történések voltak, és hát egy pillanatra nem pihentetek. Valóban ez azt jelzi, hogy már a vadállatmentés felé is nyitottatok, hiszen egy újabb programot indítottatok, és nyitottatok már a vadállatok felé is. Miért láttátok szükségét ennek?
3: Korábban is voltak kezdeményezések arra, hogy a vadon élő állatok mentését is minden lehetséges eszközzel segítsük, hiszen bár állatvédelem alatt még mindig a legtöbben a kutyák mentését értik, voltak éppen ez egy sokkal szélesebb terület, amelynek minden állatot le kellene fednie. És mi igyekszünk ezzel a szemlélettel dolgozni. Ami nagyon jó hír, hogy érezhetően a természetvédelem erős hangsúlyt kap ezekben a hónapokban, és valószínűleg ez így lesz a közeljövőben is. Én ezt nagyon üdvözlendőnek tartom, mert muszáj az egész rendszert megértenünk ahhoz, hogy egyes elemeihez hozzá tudjunk megfelelőképpen nyúlni. És ugye az állatvédelem és a természetvédelem azok nagyon szorosan összefüggenek, és nagyon sok szálon kapcsolódnak. A vadon élő állatok mentését tehát igyekszünk egy új pályázattal segíteni. Ennek leadási határideje szeptember 9-e, tehát vadon élő állatok mentésével foglalkozó szervezetek figyelmébe szeretném ajánlani ezt a lehetőséget. Szervezetenként 1,5 millió forintra lehet pályázni. Ebből az állatorvosi költségektől kezdve a különböző eszközökön át lehet pályázni.

0: amelyik állatot lehet, azokat visszaengedni a természetbe, és amelyiket valamiért nem lehet, például azért, mert olyan egészségügyi állapotban van az állat, ott pedig a tartásnak a feltételeiben próbálunk segíteni.
1: Hát abszolút itt is visszaköszön a második esélynek a lehetősége. Valamint még, ha már itt tartunk a különböző támogatásoknál és a pályázatokról, van most egy másik pályázatotok is, amely az állategészségügyi költségek csökkentésére szolgál. Ide kik pályázhatnak, és pontosan milyen részletei vannak ennek a programnak?
0: Nagyon fontosnak tartom ezt a pályázatot, és az állatvédő szervezetekkel való intenzív nyári kommunikáció egyértelműen megmutatta számunkra azt, hogy az egyik legnagyobb segítség most az, hogyha az állatorvosi költségekben segítünk. Másfél millió forint az a támogatási összeg, amire pályázni lehet szeptember 4-éig. Állatvédelemmel foglalkozó szervezeteknek várjuk a pályázatát, a közös ügyünk az állatvédelem.hu oldalon. 60 szervezetnek fogunk tudni így segíteni. Egy 100 pontos szempontrendszert alakítottunk ki, lesz egy 3 fős bírálóbizottság, teljesen objektív alapon fogják sorba rendezni a jelentkezőket. Mindenkit arra bíztatnék, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, mert 90 napot tud átfogni az az időszak, amikor is ugye keletkeznek ezek az állatorvosi számlák, és ezekben mi akkor segítséget nyújtunk. Tehát közös ügyünk az állatvédelem.hu oldalon található meg az összes pályázati feltétel.
1: Még egy kérdésem merült föl bennem, említetted is, hogy a nyár és a környezettudatosság azért most egy nagyon nagy leckét és nehézséget adott fel feladatot számunkra. Mint szakértő, mit tapasztaltál, hogy ehhez mi emberek hogyan viszonyultunk? Azért ezt most egy nagy leckének könyveltük el, hogy ezen fejlődni kell, és igenis komoly erőfeszítéseket kell ebbe fektetni. Mit látsz?
0: Azt gondolom, hogy a természet és a környezet újabb és újabb kihívásokat állít elénk. Az egyértelműen érezhető volt télen is, és most nyáron is, és nem az első év ilyen, hogy az időjárási viszonyok extrémebbek, mint akár amire én például gyermekkoromból emlékezni tudok. Ez minden esetben a környezet számára, az állatok számára is nagy megterhelést jelent. Nagyon fontos, hogy tájékozódjunk, minél többen tájékozódjanak arról, hogy hogyan lehet segíteni a körülöttünk lévő élőlényeket, amikor ilyen extrém viszonyok közé kerülünk. Télen ugye a nagyon komoly mínuszok okoztak problémát, most pedig a nagyon komoly pluszok.
1: Szélsőségek, igen.
0: Szélsőségek. Mi is nagyon sok fórumon próbáltuk népszerűsíteni azokat a gondolatokat, hogy hogyan lehet segíteni akár a vadon élő állatoknak, akár a kóborállatoknak ilyen esetben, hova, kihez lehet fordulni, milyen eszközöket lehet igénybe venni. Viszont én azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos társadalmi tudást sokkal erősebben, hangsúlyosabban nekünk terjeszteni kell a közeljövőben.
1: Az alapítvány hétköznapjai szeptembertől meg fognak változni? Még több munka vár rátok?
0: Azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, amely nagyon sok kihívással teli, és bár sok lépés történt az elmúlt időszakban, de látjuk azt, hogy milyen sok lépés vár még minket. És amíg egy kóborállat is van, amíg fölöslegesen pusztulnak el, szenvednek élőlények körülöttünk, addig mindig lesz, mit tegyünk, és mi igyekszünk ennek a legjobb tudásunk szerint megfelelni.
1: Kitartást kívánunk a folytatáshoz, és várjuk majd az eredményeket a jelenlegi programokkal kapcsolatban, valamint, hogyha újdonság van, akkor ismételten ezt megbeszéljük és tájékoztatjuk a hallgatóságot. Köszönöm, hogy ellátogattál hozzám ismét.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értünk. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Adásunk végén ismét két gazdira váró kutyus mutatok be a nagy közönségnek, ezúttal az Etyeki Állatvédő Egyesület pártfogásából. Első gazdi jelöltünk Tutyi, egy 14 éves fekete cser tacskószerű kutyus, aki már több mint egy éve várja a menhelyen, hogy újra valakihez tartozhasson. Bár vak, korát meghazudtolóan aktív, imád sétálni és kis molett testével még az emelkedőn is remekül megállja helyét. Ennek a kedves öregúrnak igazán nem egy kennelben lenne a helye. Egy nyugodt, szerető otthonra vágyik, ahol idős éveit végre biztonságban egy család mellett töltheti. Folytatjuk a rovatot Mázlival, egy körülbelül egy éves fekete tigris csíkos keverékkankutyussal, aki testvérével

0: együtt rossz tartási körülmények közül került a menhelyre. Kicsit félénkebb természetű, ezért a bizalmához türelemre és időre van szükség, de szépen halad, jelenleg a pórázon szoktatáson is dolgoznak. Mádli olyan szerető gazdit keres, aki nem sietteti, hanem megmutatja neki, hogy az emberek mellett biztonságban is lehet élni. Ennyi fért mai adásunkban, köszönöm, hogy velem tartottak, viszont hallásra. Búcsúzik Önöktől Tóth Peti Lili.
1: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén Önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is Önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Késő nyári idő lesz, ma még zivatarokkal. Több ezer milliárd forint érkezik az uniós helyreállítási alapból. Retrovéradásra várják az önkénteseket a hétvégén. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma jár le az uniós helyreállítási alap határideje. A tagállamoknak augusztus 31-éig kell teljesíteniük azokat a reformokat és mérföldköveket, amelyek alapján hozzáférhetnek a még bent ragadt támogatásokhoz. Magyarországnál ez 10 milliárd euró, vagyis nagyjából 3600 milliárd forint. A jogalkotási és átláthatósági reformok közé tartozik például a társadalmi egyeztetési kötelezettség és az adórendszer egyszerűsítése. A legnagyobb keretet a fenntartható zöld közlekedés kapja, emellett jelentős összegek jutnak vállalkozás finanszírozásra, energetikai és digitális fejlesztésekre. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, minden uniós pénzt hazahoznak, amiről a kormányfő megállapodott az Európai Bizottság elnökével. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását, új kollégiumi férőhelyek kialakítását, valamint a tanárok, pedagógiai asszisztensek, oktatásban dolgozók segítését. Hozzátette, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. A héten elkezdik lefedni az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen, erről rendkívüli ülésén döntött a közgyűlés. A munkát csaknem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég. Elsőként az Oladi platón, ahol 80-100 ezer tonna aszbesztes kő található. A város azért nem vár a kormány 3 milliárd forintos aszbeszt alapjára, mert még ősszel be akarják fejezni a munkát. A polgármester korábban egyeztetett Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel, aki arról tájékoztatta, hogy folyamatban lévő ügyben is lehet majd pályázni az alapra. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 22 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az m4.hu által szemlézett ászjelentésből kiderül például, a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB közölte, hogy szakértői vélemények szerint a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatája alá, ezért a jogértelmezési kérdés tisztázása érdekében bírósághoz fordult. Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
4: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
0: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kerhely Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az öt menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány, Esztergom. A Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy elsősorban az esztergomi gyepmesteri telepre került kutyáknak nyújtson idéglenes menedéket, amíg felelős gazdát találnak számukra. Azóta a mentési tevékenységük kibővült, közvetlenül az utcáról, rossz körülmények közül, illetve más gyepmesteri telepekről is fogadnak be állatokat. Az alapítvány az örökbefogadás mellett a felelős állattartás és az ivartalanítás fontosságára is igyekszik felhívni a figyelmet. Kutyaiskolával is rendelkezik az alapítvány, az iskolát a tagok adományából tartják fent, illetve a tagsági díjjal a menhely működését is támogatja az, aki náluk tanul kutyájával.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
5: Itt a vendégváró jelentkezik, tehát, hogy a Szignálból is hallották, a Spirit FM turisztikai magazinja. Minden héten ugyanebben az időpontban találkozhatunk. Tóth Peti Lili a szerkesztő, én Róna Jegon vagyok, és a Zselicség vár minket. Egész pontosan a Zselici Csillagparkba látogatunk rögtön itt az elején, ami Kaposvártól nem messze található, de hogy pontosan merre és hol kell keresni, azt Mosoni Lászlótól tudjuk meg, aki a Csillagpark vezetője. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
5: Szóval az, hogy Zselicség, az egy kicsikét nagyra nyitja ezt a lehetőséget, hogy hol keressük. Hol van a tájvédelmi körzeten belül a Csillagpark?
6: Egyszerűbb úgy megközelíteni minket, hogy Kaposvár és Szigetvár között a 67-es főúton elindul az ember, vagy Szigetvár felé, vagy Kaposvár felé, és nagyjából félúton Bőszénfa és Simonfa települések között van egy kis erdészeti út, aszfaltozott út, és azon kell bekacskaringózni, nagyjából ilyen 10-15 percen keresztül, míg az ember eljut a Ropói völgybe, vagy aztán utána fel a dombra, ahol a Zselici Csillagpark épülete is található, illetve a kilátónk.
5: Ugye ennek a magyarázata, hogy ennyire az emberi lakott területektől és az állatvilág közelében található ez a csillagpark, ez pontosan az, hogy ne legyen fényszennyezés, ne legyen semmi, ami a csillagok vizsgálatát zavarja.
6: Igen, igen. Persze csak a lehetőségekhez képest, hiszen kis hazánk azért eléggé zsúfolt, és például onnan bent az erdő közepéről is Kaposvár fényeit valamennyire látjuk, de összességében egy párját ritkító pompás égboltunk van, hasonlóan pár más területhez is, de valóban a cél az, hogy a csillagos égboltot úgy tudjuk megmutatni, hogy kicsit, mintha nem is lenne ember a környezetünkben, nem lennének lámpák, nem lennének települések, ipari területek.
5: Az, hogy van ez a csillagpark, az arra is lehetőséget ad a tudósoknak, hogy kutassanak, vagy igazából ez minket szolgál, a közönséget?
6: lehetőséget adna, de igazából nem, kutatás nálunk nem folyik, úgyhogy mi a nagy közönséget várjuk, mi bemutató csillagvizsgáló vagyunk alapvetően, úgyhogy mi a nagy közönségnek szeretnénk megmutatni azt, ami az égbolton látható szabad szemmel, illetve távcsövek segítségével.
5: Ehhez éjszakai programok is kellenek, éjszaka könnyű megközelíteni, de ha már mondta, hogy erdőn keresztül meg hát eléggé úttalan utakon, akkor azért ez az éjszaka kapcsán felvett kérdéseket.
6: Felvett, teljesen jogos. Az utak teljesen jó minőségűek, tehát azzal igazából nincsen gond. Aki nem vezetett még éjszaka erdőben, annak lehet, hogy fura lesz először, mivel lassabban megyünk, kint van a 30-as tábla, de figyelnünk kell arra, hogy nehogy őzek, szarvasok átszaladjanak előttünk, de aki óvatosan halad, lámpát felkapcsolja, az fel fog jutni a csillagvizsgálóhoz.
5: Hogy képzeljük, ez egy nagy tisztás, ahol a csillagvizsgáló található?
6: Egy dombtetőn vagyunk, ahol van egy kis tisztás, igen, de azért erdő vesz minket körül. Hát az épülettől nagyjából 150 méterre van a kilátónk, a Zselic egyik legmagasabb kilátója, és az már a fák között van. És sokan vannak, akik leparkolnak, és kérdezik, hogy hol van a kilátónk, és ott van a parkoló mellett, csak a fák már eltakarják onnan lentről nézve.
5: Mennyire családi program a kicsik tekintetében, kérdezem, tehát hány éves kortól, milyen korú gyerekekkel érdemes önökhöz elindulni?
6: Jó kérdés. Vannak kifejezetten kisgyerekeknek szóló programjaink, de a kisgyerek az nálunk mondjuk az óvodást jelenti, tehát a 4-5 éves gyerekeknek már tartunk olyan planetáriumi programot, ahol az éjszakai csillagos égboltot tudjuk megmutatni, illetve van olyan kis mesénk, Brumi Maci űrkalandjai, a mackóval, űrhajójával bejárjuk az egész naprendszert, nagyon-nagyon klassz kis dalt lehet énekelni tudnak elénekelni a gyerekek közben legalább 8-szor, szülők nagy örömére, és ez amit a kicsiknek szánunk. A kicsiknek nem szoktuk javasolni, kisgyerekes családoknak nem szoktuk javasolni se a nappali, se az éjszakai távcsöves programokat. Ugye már a nappali távcsöves program, ahol a nap felszínét figyeljük meg, ugye már az gondot szokott okozni, mert a gyerekek általában az órukkal szoktak belenézni a távcsőbe, és azért ez nem ugyanaz, mint hogyha a jobb vagy a bal szemét tenni oda az okulárhoz. De a többi programunkat általában 8 éves kortól tudjuk ajánlani, részben akár a távcső miatt, részben azért, mert a planetárium is kicsit egy mozis élmény, nem minden gyerek örül annak, hogy elsötétül körülötte a terem, de meg természetesen maguk a témák is valamennyire absztraktak. Úgyhogy a csillagászat az nem feltétlenül a legkisebbeknek való, Brumi Maci kalandjait eltek.
5: Igen, ugyanakkor persze a legkisebbek is kérdeznek a csillagokról, a napról, a holdról, tehát az érdeklődés az megvan, lehet, hogy Brumi Maci ennek meg is felel.
6: Igen, illetve azért a Brumi Maci programnál az egy titkolt része a programban, hogy szülők is kérdezhetnek, tehát hogyha esetleg otthon számítanak arra, hogy majd kérdéseket kapnak, akkor segítünk ebben így előzetesen, hogy tudják, hogy milyen válaszokat kell adni a kicsiknek.
5: Na de a nagyok, meg a nagyobbak, mit láthatunk önöknél igazából? Tehát mi az, amit meg lehet mutatni egy ilyen planetáriumi körülmények között?
6: Egyrészt nappali és éjszakai programokat is tartunk. Az éjszakai programok derült időben azok a távcső kuponában, illetve a szabad ég alatt zajlanak. Ezeket az éjszakai programokat még nagyobbaknak, inkább olyan 12 éves kortól javasoljuk, mert be kell, hogy sötét legyen, tehát egész későn kell, hogy elkezdjük ezeket a programokat, és elég hosszúra is nyúlnak az érdeklődő kérdések miatt. Tehát most így az ősz elején is, olyan 11 óra környékén fogunk majd végezni ezekkel a programokkal, és ott bemutatjuk azt, amit meg szabad szemmel lehet látni, tehát derült holdfénymentes éjszakákon ott lesz a tejút a fejünk fölött, ilyen 2000-200 csillag ragyog az égen ilyenkor, és távcsővel pedig azokat az amúgy láthatatlan halvány csillaghalmazokat, ködösségeket, nem messzi-messzi, hanem közeli galaxisokat mutatjuk meg, amiről sokszor hallunk, esetleg szép-szép képeket látunk az interneten, de itt a távcsőbe pillantva úgy látjuk, ahogy az valójában látható egy ember számára, és az a tapasztalatunk, hogy maga a felfedezés élménye az nagyon sokat hozzátesz. Főleg akkor, hogyha mondjuk a Szaturnuszt és a gyűrűrendszerét figyeljük meg.
5: Ezek láthatók távcsővel is?
6: Igen, igen, igen.
5: Hát az nyilván egy komoly élmény.
6: Így van, így van. Tehát ez is... Összehasonlítva egy Hubble Voyager bármilyen fotóval, ahol egy ilyen óriásinak látszik maga a bolygó és körülötte a gyűrűrendszer, ugye felbomlik pici kis gyűrűkre, ahhoz képest nyilván így távcsőben nézve nem látjuk ilyen óriásinak, de mégis látjuk, tapasztaljuk, hogy milyen hatással van a vendégekre.
5: Az, hogy a Mars az most már évtizedek óta téma az űrkutatásban és az űrutazásban, az mennyire hat az önök látogatóira? Mennyire téma állandóan a Mars utazás?
6: Annyira téma, hogy van külön planetáriumi filmünk arról, ezt szoktuk vetíteni így kora esti időszakban, akár délután is, ami arról szól, hogy milyen problémákat vet fel maga az emberes űrutazás, a Mars meghódítása. Mert hogy a Holdig el fogunk jutni, az nem kérdés a következő néhány évben, és valószínűleg elkezdődnek majd a holdbázisok építkezése is, de a Mars az annyira távol van, maga az út már csak olyan sokáig tart, hogy annyira megviseli az emberi szervezetet, igazából nagyon-nagyon káros lenne az űrhajósok egészségére, életére, úgyhogy nem is küldünk embert a Marsra nagyon-nagyon sokáig, de mint téma, mint kérdés, ez folyamatosan felmerül, és a film kapcsán, vagy csak amúgy a folyosón beszélgetve a vendégekkel, ezt végig szoktuk tárgyalni, hogy mik a problémák, mik a lehetőségek, úgyhogy ez egy teljesen izgalmas téma, sokakat foglalkoztat.
5: Ahogy így hallgatom, azért ez egy egész napos program önöknek, tehát ez azt is jelenti, egyúttal új reggeltől késő estig nyitva vannak, vagy ahhoz igazítják a nyitvatartást, amilyen az égbolt meg az évszak?
6: Az égbolthoz nem tudunk igazodni. Az reménytelen lenne. Ugye sokszor van, hogy igazából a program kezdésekor nem tudjuk, hogy derült lesz, vagy borult lesz, hogy változik, hogy kitisztul, beborul. Úgyhogy azt nem tudjuk vállalni. Megvan az, hogy melyik napokon készülünk eleve úgy, hogy nappali programokat tartunk. Ide tartozik a naptávcsöves megfigyelése, speciális naptávcsővel, napról szóló filmvetítése, az éjszakai égbolt bemutatása a planetáriumban, a meteorit gyűjtemény bemutatása a kiállításunkon. És vannak olyan napok, amikor nem nyitunk ki reggel, hanem délután nyitunk ki, és akkor éjszakáig maradunk. És a délután nyilván a nappali programokat meg tudjuk tartani, és aztán ahogy besötétedik, ahogy kellően sötét van, már nem csak egy-két csillag látszik az égbolton, hanem sok-sok-sok, akkor neki tudunk állni egy éjszakai távcsöves bemutatónak is.
5: Csak csoportosan bejelentkezve, vagy egyénileg is lehet önökhez menni? Tehát ha én most arra járok, akkor ha odafordulok, hirtelenjében is találok ott valakit, aki segít nekem?
6: Itt a tartási napon igen, nem tartunk nyitva minden nap, de kettő szombatig nyitva vagyunk, illetve csoportokat fogadunk akár más napokon is, viszont az egyéni látogatók az előre meghirdetett programokon tudnak részt venni. A nyitás után rögtön kezdünk egy programmal, ez általában a napról szól, és utána úgy nagyjából óránként követik egymást a programjaink.
5: Valaki végigüli az összeset?
6: Van.
5: Ő az igazán elkötelezett érdeklődő.
6: Igen. Tehát van, de valaki ezt ügyesen csinálja, és nem egy nap alatt teljesíti az összes programot, mert volt arra példa, hogy a vendégek sajnálták a legjobban, de mi is sajnáltuk őket, mert mire az éjszakai programig eljutottunk, ők annyira elfáradtak, hogy feladták.
5: Hát ezt nem csodálom egyébként, tehát délelőtt végigkövetni ezt, rengeteg információt befogadni, nyilván fárasztó is egyúttal, de hát milyen izgalmas és milyen különleges világot kínálnak nekünk a Zselici Csillagparkban. Gondolom a neten megtaláljuk ezen a néven önöket, és akkor innentől kezdve lehet jelentkezni, érdeklődni, vagy éppen regisztrálni egy-egy programra.
6: Így van, a zselicicsillagpark.hu oldalon minden információt megtalálnak az érdeklődők, de e-mailekben, telefonon is kérdezhetnek minket, és nagyon szívesen segítünk mindenben.
5: Igazgató, köszönöm szépen. Mosoni Lászlót hallották, a Zselici Csillagpark vezetőjét. Köszönöm.
6: Köszönöm én is.
1: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az imént jártunk a Zselici Csillagparkban, és hogyha már ott jártunk, akkor kerestünk egy szálláshelyet, már csak azért is, mert emlékeznek, az igazgató mondta az előbb, hogy van, aki az egész napot annak szánta, hogy a különféle programokon részt vegyen, de a végére nagyon elfáradt, úgyhogy azt javasolja, hogy térjenek vissza újabb és újabb napokon. Ehhez kiváló, hogy a szomszédságban található hotel Kardosfánhoz menjenek, és ott szálljanak meg. Kővári Bernadett, a szálloda igazgatója, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Egon, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Egész közel vannak a Csillagdához, igaz?
2: Igen, igen, hát gyakorlatilag Kaposvártól 20 kilométerre van a hotel, egy több ezer hektáros zöld vadászterület közepén. A híres nevezetes 67-es úttól egy a 8 kilométerre, de teljesen jó aszfalt úton végig megközelíthető.
1: Azt mondják, hogy ez az ország legjobban felszerelt turistaháza, ez egy szállodánál lehet sértés. Én ezt el is fogadnám, azt mondja, hogy kikéri magának, de közben meg, igen, egy erdő közepére gondolom a vadászok meg a turisták érkeznek.
2: Igen, hát a történelmi múlt mellett az egyik különlegessége a háznak szerintem mindenképpen az, hogy azért valóban a főúttól messze, az erdő közepén, de mégiscsak egy három csillagos hotel kényelmét élvezheti a vendég. Nagyon közkedveltek mostanában szintén ilyen zöldövezetben ezek a különböző kis elbújásra lehetőséget adó hegyi kabinok és egyebek, viszont abban azért mi az ilyen helyektől mégiscsak különbözünk, hogy itt kényelmesen a vendég reggel lesét, tehát elfogyaszthatja a reggeli büféről a reggeliét, megkávészhat, madárcsicsergés közepette a teraszon, félpanziós ellátást tudunk biztosítani, de mellett azért kiváló alákárt éttermünk is van. Tehát valóban az, hogy gyakorlatilag ilyen helyen többnyire kulcsos házak vagy vendégházak találhatóak, és az a kiszolgálás, amiben viszont itt része van a vendégnek, az ezeken a helyeken nem biztosított.
1: Szokták kérdezni a vendégek? Vagy esetleg azok, akik csak érdeklődnek, hogy tessék mondani, és mit lehet ott csinálni, miközben egy erdő kellős közepén vagyunk?
2: Igen, hát azért azt kell mondjam, hogy aki hozzánk jön, az nyilván pont ezért jön hozzánk, és nagyon-nagyon élvezik a vendégek. Az, aki nagyvárosból, sok budapesti törzsvendégünk is van például, aki mondjuk a belvárosban él, hát ahhoz képest ez egy őrületes különbség, hogy nyitott ablak mellett aludni, madárcsicsergésre ébredni, vagy akár jelen esetben mondjuk a szarvasbőgést lehet maximum csak hallani, de azon kívül nem sok minden mást. Úgyhogy elég sok mindent lehet azért nálunk is csinálni, tehát adott esetben maga a hotel is biztosít kerékpárkölcsönzési lehetőséget, vannak e-bike-jaink, Nordic Walking botokat tudunk adni, direktben mindenféle autós vagy egyéb szállítási lehetőséget igénybe véve ki lehet menni túrázni, tudunk adni piknik csomagot, teniszpályánk van, kültéri játszóterünk, fitnessparkunk, kültéri főzési lehetőség, meg hát azért itt a hotel mellett van egy kisebb vendégház is, ami tisztfelszállásolására ad lehetőséget, annak is saját kis kültéri konyhája van, benne kis hangulatos kandallóval, tehát azért több lehetőségből lehet itt választani, meg hát a környékben is vannak különböző, akár gyerek vendégeknek, Katica tanya, itt van ugye a közelünkben az említett Csillagpark, de aki hozzánk jön, többnyire azért jön, mert túrázni megy, kerékpározni megy.
1: Hát pont azt értékeli, ami ebben valóban a legnagyobb érték, hogy a világtól elvonulva egy kicsikét az erdőben, a természetben lehetünk. De közben meg ott a wellness részlegük, tehát ami a szokásos kérdés manapság, hogy is a szállodának van wellness részlege, igen, van.
2: Igen, ez alapkérdés, hát ma már ez teljesen alap elvárássá vált. A maga a hotel is ugye alapvetően egy 23 szobás, tehát maximum egy olyan 60 fő elszállásolására alkalmas, ebből adódóan a wellness részleg sem egy hatalmas, de ettől függetlenül fedett beltéri medencével rendelkezünk, jacuzzival van, finszaunánk, infraszaunánk, masszázsszolgáltatást igénybe lehet venni, úgyhogy igen, azért gyakorlatilag bő, akár 20 főig kényelmes kis wellnessről beszélünk.
1: És mit eszünk? Mert hogy egy szállodai étterem itt az erdő kellős közepén egyúttal azt is jelenti, hogy az maga a forrás, ahova járulunk. Tehát onnan nincs hova máshova menni, tehát nyilván egy olyan étlapot kell fenntartani, hogy mindenkinek jó, de van olyan?
2: Én úgy gondolom, hogy van olyan, legalábbis a vendégvisszajelzések alapján mindenképpen. Most jelenleg mi egy szűkített étlappal megyünk, és itt azért bevett szokás mindenképp a vadételek fogyasztása, a régi hagyományos vadételeink is vannak, de mindezek mellett jelenleg most úgy döntöttünk, hogy a jól bevált, közkedvelt vadakat meghagytuk, és amellett azért talál magának mindenki olyan fogást, ami számára kedvező. Tehát vannak a mai elvárásoknak már megfelelően vegetáriánus ételeink, vannak ugyanúgy szárnyas, halas ételek, tésztaételek, tehát kicsit ilyen nemzetközi konyhának megfelelő szűk kínálat, de szerintem nagyon jó, és eddig még nem volt rá panasz. Vagy akár a desszerteink is, hogyha valaki egy kisebb délutáni túra után csak beugrana egy kávéra, sütire, akkor arra is szeretettel várjuk, mert nagyon szuper teraszunk van a kertre, néz a hotel kertjére, udvarára, úgyhogy az is egy külön kis kincses sziget ilyen szempontból.
1: Manapság ez hogy van? A helyi vadásztársaság látja el a szállodát mondjuk vaddal, legyen az vaddisznó, szarvas, őz, vagy ugyanúgy veszik, mint bármelyik másik szálloda?
2: Hát semmi sincs ingyen, szokták mondani. Tehát igen, fizetünk mindenképp a
1: hát azt gondoltam, ér. Persze.
2: És a helyzethez mérten, tehát alapvetően igen, próbálunk a társaságon belül vadhúshoz jutni, és hogyha ez a lehetőség nem adott, akkor maradnak az egyéb, de mindenképpen helyi szolgáltatók.
1: Hogyha én elindulok önökhöz, mondta, hogy a 67-es út a megfelelő útirány, akkor egészen simán megtalálom a szállodát? Ugye egy kicsikét kalandosabb volt a csillagdához eljutni, az előbb ezt megbeszéltük, a csillagos égból. Egy kicsit odébb van az utaktól, önök nem?
2: Hát nem vagyunk messze egymástól, tehát ilyen szempontból hasonló a helyzet, de hát azért a 67-es, hogyha valaki közelít, akkor ez teljesen standard kitáblázás, az a közutas tábla az abszolút ott van, és hogyha lehajt a megfelelő helyen, akkor utána gyakorlatilag csak a köves utat kell követni, szokták mondani, tehát nem szabad letérni az aszfaltozott útról, és végig külön kis táblák is jelölik, hogy merre található a hotel, mert sajnos a GPS igen volt már rá például, hogy elvitte a vendéget.
1: Rögtön elindultak kirándulni. Kicsit igen. Későbbre tervezték, de már most benne voltak.
2: Igen, úgyhogy mindig megkérjük, hogy ne térjenek le az aszfaltozott útról, hogy
1: könnyen odatalálnak. Bernadett, én azt jól gondolom, hogy ez most divat, amit önök kínálnak. Tehát az, hogy megyünk az erdőbe, megyünk a természetbe, ez most kifejezetten felkapott lett.
2: Igen, jól gondolja. Annál is inkább, hogy azért változik a környezet körülöttünk, meg a klíma, és például az adott esetben a jelenlegi nyár is ezzel az őrületes hőséggel lehetőséget adott arra, hogy aki nem bír ezt a városi forróságot, vagy akár a vízpartot sem, az tényleg kicsit vissza tudott vonulni hozzánk a hűsbe, mert azért annak köszönhető, hogy tényleg körös-körül zöld van körülöttünk, rengeteg fa. Sokkal jobb a klíma, nem mondom, hogy nagy különbség van, de egy néhány fok különbség mégiscsak van, és érzetre is teljesen más. Hát ezen kívül nyilván a szobáink klimatizáltak, úgyhogy ez is adott, de igen, mindenképpen egyre nagyobb az igény arra, hogy valaki ne a tömegturizmus által kedvelt helyeken, sok ember között, nagy wellness térben töltse az idejét, hanem valóban egy kicsit el tudjon vonulni, egy kicsit csöndbe legyen, egy kicsit kifeküdjön a kertbe, és tényleg ne a nagy muzsikellős közepette töltse az idejét. Úgyhogy igen, abszolút reneszánszát éli ez most, és van is rá igény.
1: Engem meggyőzött. Mondom, hogy oda költözöm önökhöz, hát nyilván nem. De azért egy próbát mondom a hallgatóknak is, hogy ugye, hogy megér.
2: De persze, szeretettel várjuk bármikor, úgyhogy mi ott vagyunk, és maradunk is.
1: Sok vendéget, jó vendégeket kívánok önöknek. Kővári Bernadett, a Hotel Kardosfa vezetője volt a vonalban. Köszönöm.
2: Köszönöm én is, minden jót kívánok.
1: Minden jót. A zselici dombok és hegyek között jártunk már, amennyire ott vannak hegyek, leginkább ott erdők vannak, és hát olyan ajánlatot kaptak, ami ritka, mert egy csillagvizsgálóba hívtuk önöket, meg egy erdei szállodába, Hotel Kardosfába. Szerintem így ősszel is kellemes program lesz ez. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ez volt a vendégváró. Tóth Peti Lili szerkesztette, Róna Jégon vagyok. Jó utat!
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a

0: jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Késő nyári idő lesz, ma még zivatarokkal. Több ezer milliárd forint érkezik az uniós helyreállítási alapból. Retrovéradásra várják az önkénteseket a hétvégén. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ma jár le az uniós helyreállítási alap határideje. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak augusztus 31-éig kell teljesíteniük azokat a reformokat és mérföldköveket, amelyek alapján hozzáférhetnek a még bent ragadt támogatásokhoz. Magyarország esetében ez nagyjából 3600 milliárd forint. A legnagyobb keretet a fenntartható zöld közlekedés kapja. Emellett jelentős összegek jutnak vállalkozás finanszírozásra, energetikai és digitális fejlesztésekre. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Református Egyházzsinatának lelkészi elnöke a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények debreceni tanévnyitóján. Steinbach József szerint a krisztusi szeretet minden tantárgyban jelen lehet az oktatásban. Kiemelte, hogy Magyarországon a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami egyszerre lehetőség és felelősség. Saját forrásból kezdi meg az aszbeszttel szennyezett utak lefedését Szombathely, erről ma döntött a város közgyűlése. Az Oladi Platón 12 kilométernyi utcát aszfaltoznak le, a csaknem 1 milliárd forintos költséget egyelőre az önkormányzat számlahiteléből fedezik. Szavazáson kérdezi meg az első kerületieket a budavári önkormányzat arról, mi legyen az Airbnb-s lakások sorsa. A lakók arról mondhatnak véleményt, hogy teljesen betiltsák-e a rövid távú lakáskiadást, vagy inkább feltételekhez kössék a működését. Az önkormányzat közölte, hogy a kérdés azért is aktuális, mert évvégén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Az első kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező szálláshely működik. A hétvégén tartják az idei retrovéradást. Szombaton retrozenes sörvirsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Kigyulladt a száraz aljnövényzet Hegyeshalom és Rajka között, amint egy 50 hektárt érintő tűz egy erdősávra is átterjedt, közölte a katasztrófa védelem. A tűz lakott területet nem érint, a lángokat több város önkéntes tűzoltói oltják. Továbbra is erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkán több országában. Szerbiában a Deliblati homokpusztán már legalább 4000 hektárt perzseltek fel a lángok. Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is több helyen ég a növényzet, az oltásban helikopterek és repülőgépek is részt vesznek. Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísér zivatar. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Meszlényi Zsófia szerkesztő, Róna Jégon vagyok. Üdvözlöm Önöket. Befagyott napelemes akkus program, mi lesz ezzel? Erről is beszélünk. Majd szót ejtünk a Katáról. Állítólag készül a Kata visszavezetése. Már nem teljes körűen, de jelentős részben. Beszélünk a munkanélküliségi rátáról, és legelőször is arról, hogy január 1-től 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj minimumot. Ezügyben Farkas András nyugdíjszakértőhöz fordulunk. Itt van a vonal. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Ez egy viszonylag egyszerű történet, egészen világos viszonyokat feltételez. 120 ezer forintnál kevesebb nem lehet az öregségi nyugdíj Magyarországon január 1-től. Ezt jelentette be Magyar Péter. Valóban ennyire egyszerű?
4: Hát persze egy kicsit bonyolultabb, de maga az intézkedés az egy nagyon régen várt intézkedés, és ilyen szempontból egyszerű, mert a legmélyebb szegénységben élő nyugdíjasokon próbál segíteni, ami már nagyon elmaradt, évtizedek óta nem nagyon törődtek a pici nyugdíjakkal, meg azzal sem, hogy miért lett ilyen kicsi a nyugdíja valakinek. Lényeg az, hogyha csak az öregségi nyugdíjasokat nézzük, akkor 127 ezer ember kevesebbet kap havi 120 ezer forintnál nyugdíjba, és különösen rettenetes helyzetben van az a kb. 72 ezer nyugdíjas, aki 100 ezer forintnál is kevesebbet kap. Az ő számunkra ez egy mennyei manna lesz ez a nyugdíjemelés, amitől nem annyira egyszerű ez a dolog. Először is a Tisza választási programjában az szerepelt, hogy az öregségi nyugdíjasok meg a rokkan nyugdíjasok sem kaphatnak 120 ezer forintnál kevesebbet. Most ugye rokkan nyugdíjas nincs is már Magyarországon, mert az megszűnt 14 éve a rokkansági nyugdíj, elég nagy probléma ez, de a helyébe lépő rokkansági ellátottakra bizony vonatkozhatna ez a 120 ezer forint, akkor ez még további 115 ezer embernek lenne egy nagyon jó hír, tehát összességében majdnem 4 millió emberről beszélünk. Nagyon remélem, hogy nem felejtik ki a rokkansági ellátottakat sem. Ez esetben ez egy nagyon fontos intézkedés a legszegényebb emberek számára.
3: A Magyar Péter a kommunikációjában ide sorolja már a legszegényebb emberek megsegítését, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentését. És van még jó néhány javaslat és ígéret, ami szintén őket érinteni. Nyilván a költségvetés bizonyos gátat szab annak, hogy meddig lehet eljutni, de önt például meglepi, hogy ezt most ilyen gyorsan meglépték, vagy ez volt a papírforma?
4: Nem, ez papírforma volt, hiszen a választások előtt ők ígéretet tettek arra, nem csak arra, hogy megemelik a minimálnyugdíjat, hanem arra is, hogy a következő sávban, tehát a 120 és 140 ezer forinti nyugdíjban részesülőknek adnak plusz nyugdíjemelést. Ezt még nem jelentették be hivatalosan, amióta kormányra kerültek, de szerintem ezen is dolgoznak, és akkor a 120-140 ezer forint között lenne egy 6-tól 12 ezer forintig terjedő rendkívüli emelés, gondolom ez is január 1-től, és aztán még ígértek egy csomó dolgot, hogy a 13. havi nyugdíj megmarad, a 14. havi nyugdíj megmarad, a egyelőre ugyanolyan ütembe bontanák ki, legalábbis még ellentétes információ nem jött, mint ami benne van a nyugdíjtörvényben. A nők 40-hez se nyúlnak hozzá, tehát marad ez a rendkívül kedvező nyugdíj a nőknek, sőt, ugye arról már mi is beszélgettünk, hogy meg akarják vizsgálni azt is, hogy a férfiak 40, vagy legalábbis egy férfiak kedvezményes nyugdíja bevezethető-e úgy, hogy nem borítja fel a nyugdíjköltségvetés. Tehát egy sor dolog van, amit a nyugdíjakkal kapcsolatban a Tisza párt választási programja megígért. Hát ennek most szerintem az első aktuális konkrét lépése ez a bizonyos emelés, és amire a nyugdíjasok a legjobban várnak, az nem ez a nyugdíj emelés, hanem ami az összes nyugdíjast érinti gyakorlatilag, ez a nyugdíjas szétkártya kérdésköre, amiről még egyelőre semmilyen bejelentés nem hangzott el. Egyszer utaltak arra, hogy lehet, hogy már idén októbertől jöhetne ez a nyugdíjas szép kártya. Ez a 250 ezer forintnál kisebb nyugdíjba részesülőknek lenne jelentősebb segítség, ez egy évi 200 ezer forintos szép kártya lenne, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjban részesülők is kapnának évi 100 ezer forintos ilyen szép kártyát. Hogy ez most mikor valósul meg, és meg tud-e valósulni, ez abszolút költségvetési kérdés. Hát nyilván, ha ennyire megígérték, akkor legkésőbb januárban erre is valamilyen bevezetési intézkedés kellene.
3: Viszont jó, hogy szóba hozta a 13. 14. havi nyugdíjat, ami eddig nem volt kérdése sem. Én magam is kaptam olyan üzenetet hallgatótól, nézőtől, hogy mintha ők úgy tudnák, és mintha azt terjedne, nekem van egy olyan érzésem, hogy sejtem, hogy milyen irányból terjed, hogy ezt vissza akarja vonni a kormányzat, de én erre semmiféle utaló mondatot sem hallottam soha.
4: Már csak azért sem, mert ez a politikai öngyilkosság leghatékonyabb módja lenne hozzányúlni 2 millió embernek a plusz juttatásához, ami benne van a nyugdíjtörvényben ráadásul, tehát nem lehet csak úgy ide-oda csapdosni vele. Amire utalhattak az esetleg, a pénzügyminiszternek volt egy olyan nyilatkozata, elsősorban a 14. havi nyugdíj tekintetében, hogy azért megvizsgálják ennek a esetleges szolidaritási elvekkel történő átszínezését is, magyarán, hogy nem mindenki ugyanakkor összegben kapjon 14. havi nyugdíjat, mint amekkora a saját nyugdíja, de erre konkrét előterjesztés még sehol nem olvasható, igazán ez csak ilyen folyosói pletyka.
3: Amellett, hogy ez a szociális elgondolás, ez nagyon régóta, tulajdonképpen mondhatni, hogy követelése azoknak, akik rálátnak a különféle nyugdíjak és nyugdíjasok élethelyzete közötti különbségnek.
4: Ez így van, és nekem azért is rendkívül előremutató, hogy a minimális nyugdíjat így megemelik, mert ez már a szolidaritási elv egyik érvényesülése lehet a magyar nyugdíjrendszerben. Mindenhol van Európában valamilyen biztonsági alsó szint a nyugdíjasoknak. Egy pár országban úgy oldják meg, mint nálunk, tehát hogy van egy ilyen minimális nyugdíjösszeg. Jellemzően egyébként magasabb összegűek ezek, 140-160 ezer forint körül vannak a minimál nyugdíjak azokban az államokban, ahol egyáltalán van ilyen, de ahol nincs, ott pedig meghúznak egy nyugdíjas létminimumot, vagy nem is létminimumot, inkább a nyugdíjas élet elfogadható, vagy elviselhető szintjét, és ha valakinek nem éri el a nyugdíj ezt a szintet, akkor kiegészítik egy ilyen rátett topat plusz ellátást kaphatnak. Például az osztrákoknak a leghíresebb példája ez, amikor egy kiegyenlítő támogatást kapnak a kis nyugdíjasok.
3: Úgyhogy ez egyáltalán nem az ördögtől való gondolat, de majd meglátjuk, hogy egyáltalán ez merre felé indul, és lesz ennek valami alapja, hogy erről mi beszéltünk most. A többinek van, úgyhogy köszönöm szépen. Farkas András nyugdíjszakértőt hallották.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Azt mondja a KSH, hogy 2026. júliusában a 15 és 74 év közöttiek foglalkoztatása 4.675.000 főt érintett. Ezzel fogunk foglalkozni mi magunk is, azaz a munkanélküliséggel. 222.000 fő volt munkanélküli, ez 4,5%-os munkanélküliségi ráta. Volt ez ennél sokkal magasabb, és voltak ennél alacsonyabbra mutató tervek. Nógrádi József, a Trenkwalder Hungary kereskedelmi igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Elégedettek lehetünk ezzel a számmal olyan gazdasági időszakok után, mint amin túl van, vagy amiben még akár benne is van az ország, vagy inkább nem?
2: Hát én annyira nem vagyok optimista, mint ahogy azt a sok sajtóorgánum megírta, hogy micsoda fordulat történt. Valójában ez, ha lehet így fogalmazni, egyfajta ilyen nyári felpattanás, ilyenkor nagyon sok az alkalmi munka, nagyon sok plusz fő jelenik meg a különböző szezonális munkák kapcsán, és az az igazság, hogy gyakorlatilag ezt a fajta korrekciót látjuk, olyan igazi fordulat nem történt, meg még mindig bőven 215-220 ezer körül mozog a munkanélküli státusz, és ami a figyelem felkeltő, az talán az, hogy növekszik, 5,5% ponttal növekedett azoknak a száma, akik 12 hónapon túl, azaz több mint egy éven túl vannak a munkanélküli státuszban. Tehát a munkanélküliek tömegében aggasztó az a jelenség, hogy egyre többen vannak tartós munkanélküliségben, és én azt gondolom, hogy na ez probléma, mert ez azt jelenti, hogy nincsenek egyelőre erre vonatkozóan megoldási javaslataink, hogy mit kezdünk ezzel a tömeggel. Több mint egyharmada a munkanélkülieknek 55 év feletti, illetőleg szintén egyharmada 8 általános végzett, tehát a betanított munkák kapcsán nincsen elegendő felvevőpiac, illetve valamiért nem tudjuk őket a munkaerőpiacra visszaintegrálni, vagy azért, mert nincsen elegendő munkahely, és ezt látjuk, hogy egyébként aránylag még mindig alacsony a nyitott pozíciószám Magyarországon. Illetőleg a másik, ami aggasztó jelenség, hogy 50 ezer fővel azért az egy évhez képest csökkent a teljes foglalkoztatásban lévő száma, és ez az 50 ezer fő átment részmunkaidőbe, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan vagy kényszervállalkozóvá váltak, vagy olyan munkalehetőségük volt, ahol ők alapjába véve úgy gondolták, hogy egyéni vállalkozóként könnyebb érvényesülni. Úgyhogy ma Magyarországon 50 ezer fővel többen, azaz 300 ezeren gyakorlatilag részmunkaidősként dolgoznak, és ők is hozzájárulnak a foglalkoztatási indexen.
1: Hogyha valaki ezekre a egészen fura kétórás bejelentésekre bazírozza a cége működését, az valószínűleg sokáig nem fog tartani, mert ez egyfajta kitettséget is mutat a piacnak, az adózásnak és a jövedelemszerzésnek és annak lehetőségeinek. Mégis rengetegen vannak, akik ilyen foglalkoztatásban vannak. Mennyien?
2: Hát a részmunkaidős foglalkoztatásban 300 ezer fő van most jelen pillanatban, és sokáig nagyon alacsony értéket mutatott. Gyakorlatilag ez a fajta plusz 50 ezer fő megjelenése fél éven belül, ez egy olyan jelenségre mutat rá, hogy a háttérben próbálnak kitörni az emberek annak érdekében, hogy valamilyen módon de pénzhez jussanak. Ugyanakkor a cégek, hogyha itt úgymond kényszervállalkozósdíról van szó, akkor próbálják áthárítani annak a felelősségét, hogy járulékfizetési kötelezettségük legyen, és rá a munkavállalóra, ezzel gyakorlatilag a munkavállalókat egy olyan pályára kényszerítik, ami nem feltétlenül egészséges. Ha megnézzük Magyarországon a társas vállalkozások megszűnésének az ütemét, továbbra sem lassul. Tehát idén is már több mint 18 ezer cég ment tönkre, ami elég aggasztó jelenség, éves szinte nagyságrendileg 30-35 ezer cég megy tönkre. Tehát lehet azt mondani, hogy a társas vállalkozások egyelőre egyáltalán nincsenek biztonságban, és ezért fordulnak a munkavállalók ebbe az irányba kényszerűségből. Úgyhogy pozitív fordulatról ilyen módon nem lehet beszámolni, és van még egy aggasztó jelenség, az pedig a csoportos leépítések száma. Itt ezen a téren 5,500 ember volt idén már leépítve, ez éves szinten olyan 7-8 ezer fő között szokott lenni, tehát lehet azt mondani, hogy itt is azt lehet látni, hogy nem csökken ez a jelenség, és hát elnézve van, úgymond volt nerez cégeket, tény is való, hogy nagy valószínűség szerint nem is fog csökkenni jelen pillanatban azoknak a száma, akik vagy csoportos létszámleépítésben lesznek érdekeltek, vagy valamilyen módon, de kiszorulnak a
1: munkahelyeket. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire befolyásolja a kormányváltás és az abból következő gazdasági átstruktúrálás, és akkor most finoman és távolságtartóan fogalmaztam azt, hogy a munkaerőpiacra ez beszivárog. Mennyire a volt neres cégek táplálják az elbocsátások tömegét?
2: Hát ebben nyilván van jelentőségük, másrészt pedig ugye a kormányzat sok esetben a vállalkozókon keresztül azért a piacnak adott a munkákat, tehát lehet, hogy nerez cégek megnyertek bizonyos bevételeket, de ugye nekik viszont az alvállalkozói körük azért működött. Most ez eltűnt ilyen formában, és ennek sok esetben vesztese a magyar KKV, akik alvállalkozóként egyfajta ilyen láncban ott voltak a háttérben. Ezek most hiányoznak. A kérdés az az, hogy a kormányzat által ígért 6000 milliárd, amit az Uniótól visszahoztak, mikor jelenik meg a piacon, hogyan tudja ezzel ösztönözni a cégeket és egyfajta konjunkturális hatást elérni. Mi ezzel kapcsolatban azzal számolunk, hogy jövő év tavasza, amikortól fogva ténylegesen várhatóan egyfajta munkaerőpiaci fordulat várható. Addig pedig a kormányzatnak valamilyen módon, de ösztönözni kell a társas vállalkozásokat, hogy ne csökkenjen tovább a számuk, illetőleg, hogy a munkavállalóknak legyen kellő felszívó ereje, hogy őket alkalmazni tudják.
1: Köszönöm szépen. Nógrádi Józsefet hallották, a Trendwalder szakértőjét, vezetőjét arról, hogy mekkora a munkanélküliség, és mitől akkora a mekkora, és mi magyarázza ezt a mélyben. Köszönöm még egyszer.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

elment, jobb lett. Néha itt magány most jut tett. Tudom, hogy nem volt hiába, csak kár volt a rengeteg dráma. Nagy volt az ára,

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. Torlódik ezért a kocsisor kifelé az Erdősor utcától. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomások felé. Erős a forgalom a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Astoria felé, a pesti alsó rakparton, a Szent István parktól az Országházig, a Közraktár utcában befelé a Petőfi hídtól, a Szélkámán tér környékén, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és a környéken továbbra is korlátozásokra kell készülni. Tart a csatorna javítása a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de a Bécsi úton befelé lezárták a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervíz útján kifelé útszűkületre kell számítani. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy a kormány dolgozik a KATA, a kisadózó vállalkozások tételes adója visszavezetésén. Ez nem egy új hír, hiszen ez ígéret volt. Az új az ebben az, hogy nem felejtették el. Csongár Gábor közgazdász adószakértővel folytatjuk a több-kevesebb műsorát. Mit jelent ma a KATA, és hogy lehetne ezt úgy visszavezetni, hogy azok, akik hajdanában csalódtak és keserűek voltak amiatt, mert elvették tőlük ezt a lehetőséget, most ismét bizalommal legyenek. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm Egon önt is és a hallgatókat is. Hát igen, ez egy nagyon jó dolog, hogy valóban három hónap után is ugye újra beszédtéma az, hogy dolgoznak a KATA-nak a, nem is azt mondom, hogy visszahozza talán, hanem a megreformálásán.
2: Hiszen teljesen nem tűnt el eddig sem, csak korlátozott volt a hozzáférés.
3: Abszolút, így van, ugye egy 2022 nyarán ugye kinyírták a régi jó bevált katás adózást, és ugye gyakorlatilag olyan szempontból alakították át, hogy lényegében csak főállású egyéni vállalkozóként lehet művelni, ezt a fajta adózást, és kizárólag ugye magánszemélyektől, esetleg őstermelőktől szerezhetünk bevételt. Na most ugye ebből adódik a válasz is, hogy tulajdonképpen annak örülnének leginkább az adózók, hogyha nem csak főállásban, hanem ahogy régen, 2022 előtt is lehetett csinálni, hogy mellékállásban is vállalkozhassanak, és bizony tudjanak ugyanúgy bevételt szerezni a B2B szektorból, azaz vállalkozásoktól. És azt hiszem, hogyha ezek visszavezetésre kerülnek, aztán nyilván a feltételek sem elhanyagolható jelentőséggel bírnak, másokkal többen lesznek elégedettek, boldogak.
2: Hogyha most visszavezették a katát azok számára is, akik eddig el voltak zárva tőle, ők mire számíthatnak? Van arról bármi, ami kiszivárgott volna, hogy ez hogy fog kinézni?
3: Igazság szerint, ami nagy nyilvánosság elé került, amiről lehetett olvasni, az az, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nagyjából napra pontosan 3 hónapja juttatott el a döntéshozóknak egy úgymond 5 féle csomagból álló javaslatot, hogy hogyan lehetne a katás adózást visszahozni. Hát mindenki döntse magában azt, hogy mennyire jó az, hogyha a kamara javasol valamit. De igazság szerint ebben voltak az én szempontom szerint megfontolandó megoldások, javaslatok is, illetve olyanok is, amiket én szívem szerint nem nagyon preferálnák. A lényeg az az, hogy olyan megoldásokon gondolkodnak, ugye amellett, hogy a B2B, tehát a vállalkozási szektornak lehetne számlázni, ugye egyrészt a havi fizetendő tételes adót a jelenlegi 50 ezerről meg lehetne növelni 75 ezerre, 100 ezer forintra, vagy akár még annál magasabbra is. Nyilván ez az alacsony TB ellátottságot is ellensúlyozaná, hiszen most az ellátási alap az mindössze 108 ezer forint, az 50 ezer forint ételes adó megfizetésével. Másrészt viszont olyan dolgokkal is példálóztak ezekben a megoldási javaslatokban, hogy mind a számlát kiállító katásadózónak, mind a számlát befogadó más adózású vállalkozásnak, ugye akár 15, némely esetben 18% külön adót is kellene fizetni ezek után, a kiállított számlák után, ami nagyjából az elképzelések szerint egy adósemlegességet okozhatna, tehát ezt a konstrukciót már nem lenne érdemes adóelkerülésre használni, viszont az én álláspontom szerint ez pont a korábbi, vagy akár a jelenlegi katás adózás egyszerűségét ölné meg, ugyanis borzasztóan megnövelni az adminisztrációt, mind a számla kibocsátó, mind a számla befogadó oldalon.
2: Márpedig ugye, amit hallottunk eddig, akár Kármán Andrástól, pont az lenne a logika, hogy megint előkerüljön az, hogy egyszerűbb és átláthatóbb legyen az adózás a kisvállalkozók számára. Már nyilván nem ez a cél, amit az előbb említett.
3: Hát ha ezek közül megvalósulnak, például ezek a külön adók, ugye mind a két számla kibocsátó számla befogadó oldalon, az bizony erősen ellentmond a miniszter úrnak az elképzelésének. Én bízom benne, hogy valóban ez inkább csak egy olyan vitaindító, gondolatébresztő javaslatcsomag volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részéről. Én továbbra is várom azt, ahogy az egyébként annak idején meg lett ígérve, hogy végre a szakmát is bele fogják vonni ezekbe a döntéshozatalba, tehát nekünk szakértőknek is lesz lehetőségünk, hiszen mi vagyunk azok, akik az államot, úgymond a piaccal, a vállalkozókkal összekötik, adószakértők, könyvelők, hogy mi is belefolyjunk a döntéshozatalba, és miközben vetíthessük azt, hogy mi az, ami jó lenne nyilvánvalóan a vállalkozói szektornak, és hogy ebből hogyan tud ugye az államháztartás is profitálni, hogy tényleg mindenki boldog legyen, nem pedig úgy visszavezetni egy adódemet, hogy ez igazából nem jó azoknak sem, akik várják, nem lesz jó az államnak se, meg senkinek se igazából, mert csak fölösleges plusz munkát és fejfájást generál.
2: Akik hajdanában katások voltak és átkényszerültek egy másik elszámolási rendszerbe, könnyen vissza tudnak lépni, ha akarnak? Vagy ez megint fejtörést okoz majd?
3: Ugye erre igazából szinte nincsen még semmiféle előírás. Alapvetően én azt gondolom, hogy viszonylag könnyen vissza lehetne lépni, ha a régi törvényekből, ezekből valamit visszahoznak, vissza lehetne lépni a katás adózásba. Ugye nyilvánvalóan nem teszik ez olyan bonyolultá, mint például egy vállalkozói személyjövedelem adózásból mondjuk egy általány adózást választani, hogy ezt egy éves személyjövedelem adóbevalláshoz kössük. Tehát szerintem maga a visszalépés egyszerű lett, inkább ezeket a kapcsolódó adminisztratív dolgokat lesz újból nehéz megszokni, pláne ugye, hogyha ezeket a belengetett különadókat szeretnék megvalósítani majd a döntéshozók.
2: Minden világos, köszönöm szépen, hogy elmondta. Csongár Gábor, közgazdász, adószakértő állt rendelkezésünkre kataügyben, hogy aztán mik a részletek, hát erre még várunk, de visszatérünk rá.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Itt a gazdasági magazinban az akkumulátorokról fogunk beszélni, de nem akármilyenekről, azokról az akkumulátorokról, amikre lehetett pályázni, és amelyek a napelemek által megtermelt energia tárolására szolgálnak. Talán sokan emlékeznek rá, az előző kormányzat hirdetett meg egy pályázatot, 130 000 háztartás pályázott erre. 25 000 pályázó kapott értesítést arról, hogy győzött, és hát a többiek várnak, és nem tudják, hogy mi lesz velük. Ennek megyünk most utána legalább kérdések formájában. Nekirugaszkodom annak, hogy bemutassam a vendéget, aki itt van velünk, a Magyar Energiaközösségek és Rugalmassági Szolgáltatók Szövetsége és a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség energiaközösség tagozatának vezetője, Dunai Bálint. Jó napot, elnök úr!
2: Üdvözlöm!
1: Sokkal egyszerűbb lett volna azt mondom, hogy Dunai Bálint elnök, és aztán majd legfeljebb megkérdi a hallgatót, jó, de minek az elnöke? Ezek bonyolult elnevezések, hát ez az egész téma meglehetősen bonyolult. De amikor valaki belekeveredik, akkor hirtelen azt várja, hogy egyszerű pályázattal egyszerűen megkapja a pénzt, és valaki majd egyszerűen számára beköti az akkumulátort, igaz?
2: Hát erre számít, de sajnos ez a téma ez meglehetősen komplex.
1: Itt igazából hol akadtunk el? Ott, hogy az állam nem felelt meg a saját ígéretének, vagy ott, hogy kormányváltás volt?
2: Nagyon nehezett kérdez, nagyon nehéz lesz erre egyszerűen válaszolni. Alapvetően a piacnak nem jó az, hogyha ilyen pályázatokkal irányítva van, mert ez kiszámíthatatlanná teszi az életet, a kivitelezőknek is, meg a felhasználóknak is egyaránt. Úgyhogy ebből a szempontból ez nem jó, de ugye ez már van, tehát ezzel már valamit kezdenünk kellene. Hát minél jobb lenne, én azt gondolom, hogy mostani kormányzatnak is a lehető legtisztábban kommunikálni ezzel a pályázattal kapcsolatban, ugye van egy óriási túljelentkezés, amivel valamit egyszer csak kezdeni kéne, így vagy úgy. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a kivárás a legrosszabb ebbe a kérdésbe.
1: Ez az akkumulátor, ez nagyon drága dolog? Hogyha valaki napelemet tesz a tetőre, akkor gondolom valamennyi pénzzel számol, amiben ez belekerül. Ehhez képest arányában az aksi az egy nagyon durva összeg?
2: Arányaiban nem, egy ilyen 30-70%-át tudja egy ilyen napelemes beruházásnak kitenni az akkumulátor. Nyilván ez is méretezés, meg minőség, meg mindenféle dolognak a függvénye. Ma már nem annyira drága, egy 5 évvel ezelőtt még azért 2-3-szor ennyibe kerültek az akkumulátorok, úgyhogy ez ma nem vészes, inkább az a helyzet, hogy a rezsicsökkentésen keresztül ugye nem egy ilyen piaci helyzetben van a lakosság, ami sokkal jobban ösztökélné az akkumulátoros beruházásokat. Így úgy kell nekik akkumulátort adni, hogy tulajdonképpen olyan elképesztően jelentős pénzügyi előnyük nem származik abból, hogy ilyenjük van.
1: Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogyha valaki napelemet telepít, akkor okos, hogyha arra gondol, hogy hosszú távon viszont az akkumulátor lesz számára a megoldás?
2: Abszolút mindenféleképpen.
1: Akkor meg az államnak ebben mégiscsak kellene, hogy legyen dolga, mert hogy ezt támogatni, ösztönözni, elősegíteni kellene. Láttuk itt a Paks anomáliája kapcsán, hogy néha azért eléggé meredek tud lenni az, hogy hogyan van áram és miért nincs. Szerencsére volt, de hát közben meg lehetne minimalizálni az otthoni kockázatokat.
2: Ez abszolút így van, tehát én azt gondolom, hogy ezt támogatni kell. A nemzetközi példák, az Európai Uniós példák is, mindazok a környező országokban is ezeket a lakossági tárolókat, vagy akár Németországban is folyamatosan támogatják. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe minél gyorsabban kéne előrelépni, akár úgy, hogy ezt a pályázatnak a kifizetéseit felpörgetni, vagy esetleg ebbe a pályázatba húzni egy korlátot és további pályázatokat kihúzni valamilyen más konstrukcióval, ami a piaci helyzetnek jobban megfelel, mint ez a mostani pályázat, mert tulajdonképpen itt van azért az országban kb. 40 000 ember, aki ebbe az iparágban dolgozik, és ez most hónapok óta arra vár, hogy most akkor lesz ez a pályázat, és kell ezt a tömérnek mennyiségű akkumulátort telepíteni, vagy nem.
1: Viszont akkor ez egy piaci helyzet is egyúttal. Gondolom a különböző vállalkozások berendelték ezeket az akkumulátorokat, mert jön a pályázat, és hát itt lesznek a nyertesek, telepíteni kell. Ezekkel mi van? Illetve így most olcsóbb az, aki piaci módon szeretne vásárolni?
2: Hát ezekkel sajnos az van, hogy ráadásul ezek az akkumulátorok nem úgy működnek, hogy leteszem a polcra, és majd egy év múlva felhasználom, és jó lesz, hanem ezeknek van egy töltöttségi állapotuk, amiket őket tárolni lehet. Tehát bármeddig nem lehet ezeket a berendelt akkumulátorokat tárolni, mert kezdenek azért ezek a vállalkozások egy ilyen nagyon faramúci helyzetbe kerülni, hogy volna rá szükség, de piac nincs, mert mindenki a támogatásra vár, támogatást nincsen, mert még nincsen róla döntés, és ott hirtelen nem tudnak ezzel a raktárkészlettel mit csinálni.
1: De hát ez lenne az a pillanat, amikor azt lehetne mondani a lakosságnak, hogy én még mindig jobban járok, ha megveszed tőlem nyomottáron, mint ha itt megy tönkre a raktárban. Nem?
2: Ez így van, de a lakosság meg azt várja, hogy hátra kap egy kis pénzt.
1: Jó, mondjuk ez is igaz. Egyébként pedig megállt a napelem telepítés azzal, hogy megálltak az állami támogatások hozzá, vagy azért az elmúlt mondjuk évtizedben tanultunk annyit, hogy akinek lehetősége van rá, az ehhez az eszközhöz fordul.
2: A helyzet az, hogy nem azért álltak meg, mert elfogyott az állami támogatás, hanem egyáltalán az állami támogatásra is azért volt szükség, mert hogy a rezsicsökkentés az eltérítette a piaci helyzettől gyakorlatilag a háztartásokat. És mivel a piaci helyzet eltérült, és a háztartásoknak önmagukban nem volt megtérülő üzlet ez a beruházás, ezért kellettek hozzá a támogatások, hogy ez mégiscsak megtörténjenek ezek a telepítések. Tehát az egész egy ilyen kicsi ilyen rókafogta csuka, ilyen vakvágányon van, mert azért mégiscsak jobb lenne, hogyha a piaci helyzethez közelítenénk, és akkor egy hosszú távú fenntartható üzletre lehetne építkezni a lakosságnak is, meg a vállalatoknak is, így mindig mindenki éppen egy aktuális pályázatra vár, ami aztán vagy jön, vagy mint most éppen látjuk, nem jön.
1: És akkor visszakanyarodok a kérdésemhez.
2: Aktuális pályázatra vár, ami aztán vagy jön, vagy mint most éppen látjuk, nem jön.

0: Kérdés, és mikor lesz pályázat? Mit hallott erről?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Azt mondom, hogy pályázat mindenképpen lesz. Hogy ez a pályázat lesz, vagy másik pályázat, azt nem tudom. Hogyha én ezúton tudok üzenni a kormányzatnak, hát ha hallgatják, akkor én azt gondolom, egy ilyen mértékű pályázatból már egy az egybe visszatáncolni nem elegáns, meg nem is túl kiszámítható, tehát valamit ezzel a pályázattal is illene kezdeni. És én egyébként várok további pályázatokra is, mert az akkumulátoros energiatárolás gyakorlatilag a kulcsa, hogy elkerüljük azokat a krízis helyzeteket, amik itt tulajdonképpen Paks kapcsán is voltak az asszályokán.
0: A szakcégek képviselője, Dunai Bálint elnöke ennek az energiaközösségnek volt itt a vonalban. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Ez volt már a Gazdasági Magazin a Spirit FM-en. Több-kevesebb ez a címe. Holnap jut megint több belőle, mert jövünk újra a megszokott időben. Ezt a mait Meszlényi Zsófi szerkesztette, Róna Jego vagyok, viszonthallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair

0: Tiszta Menhely közönség szavazásán, a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Késő nyári idő lesz ma még zivatarokkal. Az unión belüli együttműködés fontosságát hangsúlyozták a Bledi Fórum miniszterelnökei. Letartóztatták azt a férfit, aki a kalocsai reptérről ellopott egy Cessnát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A kormány konstruktív szereplő az EU-ban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, jelentette ki a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Beszélt arról is, hogy büszke a kormányra, mert több válsághelyzetet is megoldott. Példaként említette az időjárás okozta energiaellátási nehézségeket, amit az összefogásnak köszönhetően sikerült megoldani. Közép-Európa az illegális migráció, valamint a biztonság és védelem politika terén többször is előbb felismerte a veszélyeket, mint Nyugat-Európa. Erről beszélt Janez Janša, szlovén kormányfő a Bledi Stratégiai Fórumon. Andrej Plenković, horvát miniszterelnök a közép-európai országok megerősödését emelte ki, amelyhez szerinte az uniós kohéziós politika mellett saját reformjaik is hozzájárultak. Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint Közép- és Kelet-Európa csak akkor játszhat fontos szerepet az Európai Unió jövőjének alakításában, ha a térség országai közösen lépnek fel versenyképességük megőrzéséért. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Az őstermelők és kisvállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését sürgeti a Mi Hazánk. Dulcs Dávid alelnök bírálta, hogy szeptember 1-től az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak 3 napon belül be kell jelenteniük az általuk kiállított nyugták adatait a NAV-nál. A politikus szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek a kötelezettségnek. Letartóztatták a kis repülőgépet eltulajdonító férfit, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező 24 éves férfi szombat reggel Kalocsáról engedély nélkül szállt fel a Cessna géppel, Paks térségébe repült, majd később Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. A leszállás után el akart menekülni, de elfogták. A rendőrség jármű önkényes elvétele és rablás kísérletének gyanúja miatt hallgatta ki, 1 hónapra letartóztatták. Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísér zivatar. Éjszaka több felé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. A hajnali 14-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Úgy egy héttel ezelőtt nyílt meg a MODEM legújabb kiállítása, Idő Mimikria címe, Salvador Dali divatvíziói és az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyaga egy kiállító térben, egy kiállításon. Ez önmagában is izgalmas, hogy mi mindent láthatunk, arról pedig dr. Horváth Juditot kérdezem, aki a kurátora az ennek a kiállításnak és az Iparművészeti Múzeum kortárs dizájn főosztályának vezetője. Jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm!
3: Nekem, én nem tehetek róla, szinte gyerekkorom óta az óriás mokkáskanál jut eszembe Salvador Daliról, ami egy ilyen, nem tudom, 5 méteres kávéskanál volt, és hát annyira jellemző volt arra, ahogy ő látta a világot. Tehát a kicsit nagyban, a nagyot kicsiben. Mi látszik ebből itt?
4: Igen, hát nagyon érdekelte Dalit a lélektan, és ugye, ahogy, mint ahogy a szürrealistákra nagyon jellemző, hogy álomszerű képekben gondolkodnak, illetve ezeket próbálják kivetíteni a vizualitásra. Ebben az esetben most Dalinak egy olyan anyagát tekinthetek meg a közönség, ami nem annyira ismert, mint a nagy festményei, vagy ezek a hatalmas víziói. Ez 1971-ben egy luxus textil cég felkérte a Dalit arra, hogy álmodja meg, hogy milyen lesz a divat a 2000-es években. És hát ennek eleget tett ennek a felkérésnek Salvador Dali, és készített 12 grafikát, és ezt a 12 grafikát a MODEM kikölcsönözte most, és felkért engem, mint kurátort, hogy körítsek el köré egy kiállítást. És miután nagyon kevés volt az idő, ezért nem a teljes 2000-es éveit, mármint nem tudtam egy teljes körképet bemutatni a teljes 2000-es évekből, hanem kellett egy szűkebb keretet meghúznom. Ez a szűkebb keret meg számomra adott volt, ez az Iparművészeti Múzeumnak a kortárs dizájngyűjteménye, ahol gyakorlatilag minden darabot ismerek, hiszen mindegyiknek a bekerülésénél jelen voltam, és ez tevőleges részese voltam. És amikor megláttam ezt az anyagot, és megkaptam a reprodukcióit a képeknek, akkor azonnal gyakorlatilag megszületett a fejemben ez a kiállítás, hiszen annyi párhuzamot láttam a 71-ben született rajzok és a 2000-es évek divatanyaga között, ami az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében van, hogy nagyon-nagyon sokat nem kellett gondolkodnom azon, hogy mely képekhez milyen pár darabokat válogatok be a gyűjteményben.
3: Hogy látja Dali jövőbe látó képességét? Valamit eltalált a jelenünkből?
4: Hát az az igazság, hogy Dali is, mint oly sok mindenki más a divatban, visszatér korábbi korokhoz. Ez soha nem fog megváltozni, tehát a divat az mindig körkörös lesz, és mindig visszanyúlunk korábbi formákhoz, és mindig vizionálunk valamit előre. Általában, amit előre vizionálunk, az mindig provokatív a divatban. Dalitól ugye ez a típusú provokáció nem állt távol, sőt kifejezetten tudatosan használta is ezt a saját öltözködésében is, az image építésében is, amiben nagyon komoly társa volt a felesége, Gala, aki egy orosz származású kezemben született hölgy volt, aki a decens eleganciájával nagyon jól ellenpontozta Dali minden napos harsányságát az öltözködésben és provokációit. És gyakorlatilag ketten egy tudatos pár, művészpár imist építettek föl, ahol nyilván Dali sokkal ismertebbé vált, de sokkal provokatívabb is volt az öltözködésében. Most ez a provokáció egyébként az összes, vagy hát nagyon sok művészre, akiket kiválogattam, tervezőre is jellemző, illetve ami még inkább jellemző az az, hogy néha nehéz eldönteni, hogy meddig tárgy valami az alkotásaikban, és honnantól divat, vagy honnantól öltözik. Így ez jellemző a Fazekas Valéria által tervezett kalapokra, amik ma is mindenki számára elérhetők a Váci utcában. Van az üzlet, egy nagyon pici üzlet, ahol meg lehet tekinteni az ő munkáit. Nagyon nagy számban jelennek meg a kiállításban a Fazekas Valéria kalapjai. Aztán ugyanúgy jellemző egy már nem élő, az egyetlen nem élő tervező, aki szerepel a kiállításban, ő a Király Tamás, aki szintén nagy előszeretettel használt olyan tárgyakat a kreációiban, ami meglepő, például colstokból épített estélyi ruhát, vagy falikarból, csillárfalikarból épített karomformájú cipőt, vagy patacipőt készített akkor, amikor a platformcipő még egyáltalán nem volt divatban. Persze mit nevezünk annak, hogy divatban, hiszen hát ugye tudjuk, hogy a az ókori görög színházakban Marco Tornost viseltek a színészek, tehát hogy honnan kezdődik egy forma, azt nagyon nehéz mindig megmondani, és azt is, hogy hol ér véget, de az biztosan lehet tudni, hogy visszatérnek ezek az elemek a divatba.
3: És hát érdekes lehet összevetni, hogy Dali hogy látta, és hogy látják a mai divattervezők. És még egy mondat erejéig arról is, hadd emlékezzek meg, hogy egy rajzpályázatban a mai gyerekek, a mai fiatalok véleményét is várják arról, hogy milyen lesz a divat majd valamikor. Milyen időtávlatban rajzoljanak?
4: Hát én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha minél hosszabb időtávban gondolkodnának. Úgyhogy Dalinál ez hogy is, 55 év.
3: Hát igen, fél évszázad, kemény.
4: Igen. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy a legjobb az, hogyha a fantáziájukat szabadon engedik, és a szülőknek is csak azt tudom mondani, hogyha nagyon jó az, hogyha engedik a gyerekeket egy kicsit saját maguknak a ruháikat összeválogatni. Néha egészen bizarr párosításaik tudnak lenni, de ez nagyon inspiráló tud lenni, akár még egy divattervező számára is. Egyébként Király Tamás is nagyon sokszor inspirálódott öregasszonyoknak az öltözékéből, akik már tudtak vállalni olyan bátor párosításokat, ami mondjuk egy átlag embernek nem jut eszébe.
3: Szóval bátran a gyerekekkel hagyjuk őket kibontakozni, és vigyük el őket erre a kiállításra, szerintem ez nekik is érdekes lehet. Salvador Dali divatvíziói és az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyaga egybegyúrva egy kiállításon dr. Horváth Judit kurátor által, és mindez a Modemben.
4: Igen, május 24-ig tekinthető meg a kiállítás, úgyhogy mindenki tényleg biztatok arra, hogy látogassa meg.
3: Nem mondhatják, hogy nem szóltunk időben, igaz?
4: Igen, sok program lesznek tárlatvezetések, kurátori tárlatvezetés is, és szubjektív tárlatvezetések is lesznek. Lesz, hogy modell vezet tárlatot, lesz olyan is, hogy tervező vezet tárlatot, úgyhogy figyeljék a Modem programját, és tényleg érdemes Debrecenbe menni, megnézni ezt a kiállítást.
3: Köszönöm szépen dr. Horváth Juditnak.
2: Best of adást hallottak.

0: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, egy mesekönyvről fogunk beszélgetni. Nekem a mesekönyvön túl a szerzője is érdekes, és hát szerintem önök is felkapják a fejüket, hogyha a közéleti politikai tartalmak iránt érdeklődnek, mert hogy Trencsényi Dávidot leginkább úgy ismerjük, hogy ebben jeleskedik hírmagyarázóként és publicistaként is. Hát ehhez képest írt egy mesekönyvet. Szervusz, Dávid!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Neked... Ez természetes ez a helyzet, hogy mesekönyvíróként szerepelsz egy műsorban?
2: Nem, nagyon-nagyon nem természetes. Életem első mesekönyve, és hát majd a hallgatókon, olvasókon, vásárlókon múlik, hogy ez így is marad-e, vagy tudjuk folytatni, vagy kell-e, szeretnék-e, hogy folytassuk. De hát legyen az, hogy magunk között beszélgetünk, neked is van, vagy fél tucat gyermeked.
1: Hát majdnem annyi, jóna.
2: Igen, te is tudod, és hát a hallgatók is, akinek óvodáskorú gyereke van, az mesékben él. Mesékben magyarázunk a gyerekeknek, és hát a gyerek is folyamatosan bevon minket az ő mágikus mesei világába. Úgyhogy azért maga a mese nem volt olyan messze tőlem, az, hogy ez egy köteté álljon össze, az engem lepett meg talán a legjobban.
1: Nem fenyegetésképp mondom, hanem elmesélem kíváncsian arra, hogy nálad így született-e ez a könyv, hogy azért gyerekeim rendre azzal nyúztak, hogy mesélj a szádból. Ez ugye azt jelentette, hogy ne felolvassam, hanem én találjam ki, hát ezt ők így fogalmazták meg 2-3 éves korukban, és aztán elkezdtek nyúzni, hogy ezt írjam le, hogy az megmaradjon. Nem írtam le, ez az én hibám és az adósságom feléjük. Te leírtad? Ezek azok a mesék?
2: Nálam ez úgy kezdődött, hogy az én kisfiam azért nyúzott, hogy róla meséljek.
1: Hát
2: hogy
1: persze,
2: róla
1: hát
2: szóljon. Róla hát szóljon a mese, és ugye játszottam az elfoglalt fáradt szülőt, és a lusta megoldást választottam először, és kicseréltem a főhős nevét az ő nevére. De aztán mind a ketten éreztük, hogy ez nem a valódi megoldás, és el kellett kezdenem, mert hogy ugye rendelés is volt, hogy ez legyen a mesében, az legyen, és el kellett kezdenem az ő életéről mesélni neki, és hát azt is tudjuk, hogy a gyerekek imádják az ismétlést, és újra és újra és újra hallani akarta azokat a meséket, aminek ő a főszereplő, és az ő életéről szól, és aztán ezek a mesék által annyiszor elmondtam neki, hogy kezdtek szöveggé összeállni. Leírtam egyet, elküldtem a Pagon főszerkesztőjének, Kovács Eszternek, aki nem is értem, hogy miért, tényleg engem lepett meg, a legjobban látott benne fantáziát, és látott benne szépséget, és ezért még hadd említsek két nevet, Csobodut a szerkesztőnek odaadta az én szövegeimet, aki elképesztő értő kézzel nyúlt hozzá, és sokkal jobb szövegeket csinált belőle, mint amik az eredetileg voltak. És hát meg kell említeni, mert nem lehet kiadni Gyovai Katalint, aki a rajzokat készítette a könyvhöz.
1: Hát az iszonyú fontos egy gyerekkönyvnél, hogyne.
2: Ami fantasztikus, Kati fantasztikus rajzokat csinált, már csak ezért is érdemes beruházni a könyvbe, aminek a címe Apa építs nekem bimbantornyot. Hangozzon el ez is. És hát az az elképesztő szerencsénk volt, és a Pagonynak a tökéletes választása, hogy Katinak egyébként a Brunoval egy idős gyereke van, akikkel összejártunk, ismeri az egész családot, ismer minket, ismeri azokat a helyzeteket, amiben benne voltunk. Úgyhogy az én enyhén korpulens alkatom és piros sapkám is végig kíséri a mesekönyvet.
1: Igen, ezt szerintem a tévénézők már jól ismerik.
2: Mondd,
1: hiszen te jól írsz, hát szakmányszerűen írsz. Mesekönyvet másképp kell írni? Mit tanultál ebből hát a mesekönyvből, meg a szerkesztőtől?
2: Nagyon, nagyon másképp kell írni. Persze ezzel valamennyire tisztában voltam, de nagyon másként építesz föl egy 3-4 ezer karakteres történetet, aminek eleje, vége van, dramaturgiai pontok vannak benne, mint ahogy egy cikket, vagy egy véleménycikket, egy publicisztikát ír az ember. Nagyon-nagyon-nagyon más a feladat. másként is kell, azzal én nagyon sokat küzdöttem, hogy azokat a szavakat megtaláljam, ami nem a tollamból jön, hanem hiszen azok, hogy mondjam, felnőtt szavak lennének, tehát nem egy óvodásoknak szóló szöveg lett volna. Amiben a legtöbbet tanultam, az a dramaturgiai felépítés, hogy mikor kiszólaljon meg, mi az a pont, ahol be kell, hogy lépjen egy szereplő. Ezek voltak olyan dolgok, amiket én egyáltalán nem értettem, most sem értek, viszont Csobot Lucától mondom, rengeteget tanulhattam arról, hogy hogyan kell a gyerekekhez beszélni.
1: Meg akkor ezek szerint arról is, hogy persze írni az egy szakma is, meg művészet is egyszerre, tehát a szakmát nem tudjuk, hiába vagyunk a szavak művészei, mit sem ért.
2: Hát persze, ez nagyon másként kell képeket lefesteni, és hát én tényleg nem ezzel foglalkoztam, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kirándulás, remélem, hogy az olvasóknak is izgalmas. És közben, ha megenged, egy szempontot behoznék, illetve sőt, kettőt. Többen mondták, akik látták a szövegeket, vagy adott és olvasták, hogy ez egy apás könyve, apás mesék vannak benne.
1: Az a vicces ebben, hogy a Pagony kiadó konkrétan így is hirdeti.
2: Hiszen nagyon kevés az a mese, legyen az mesekönyv, vagy a tévékben, bárhol, bármilyen platformon megjelenő mese, ahol az apa az nem egy mellékszereplő, vagy egyáltalán megjelenik. És persze ez a négy mese, ami most megjelen, ez a mi életünkről szól, a mi életünk apró eseményeiről, és hát ez a másik, amit meg kellett tanulnom, és valahogy meg kellett szoknom, hogy nagyon őszintének kell lenni. Nem lehet kamuzni, nem lehet félrebeszélni, és olyan dolgokat, olyan pillanatokba kell betekintést engedni az olvasóknak, amikből én azért mindenkit ki szoktam zárni. És természetesen megjelenik a mi kis háromfős családunk, a Bruno, az édesanyja meg én, de mégis azért az én szememen keresztül, az én megéléseimen keresztül jelennek meg ezek a mesék, és azt gondolom, hát most erős lesz, amit mondok, de azért, és nem politizálok, mert nem erről van szó, de a társadalomban, ha a családról beszélünk, akkor másodrangú szülőként tekint a társadalmat apára. És sajnos volt módom ezt mindenféle helyzetben megélni.
1: Szerintem mi apák ezt pont értjük.
2: És azt gondolom, hogy fontos megmutatni azt, hogy apu az nem egy szuperhős. Apu nem a legnagyobb probléma megoldó, hanem apu ugyanúgy a szülőpárnak egy egyenrangú tagja. És ezért tehát ezekben a mesékben semmi nem tökéletes. Azt szoktam erre mondani, hogy a mi életünk tényleg nem tökéletes, viszont mesébe írunk.
1: Ráadásul van egy fantasztikus dolog, ami majd egyszer, majd sok év múlva lesz igazán izgalmas, hogy nem neked van itt egy könyved, hanem voltak éppen Brunónak lett egy könyve.
2: Ez pontosan így van, ahogy mondani, és Bruno egyébként így is éri meg, de mindenkinek kell mondja, hogy az ő könyve megjelent, és most szombaton lesz a bemutatója Bartók Béla úti Pagonyban, és megyek a bemutatóra, és abszolút a sajátjaként éri meg, és bár én még egy nagyon fiatal 50-es apuka vagyok, de mégis szoktam arra gondolni, hogy majd nem tudom, még 50 év múlva, majd egyszer a Bruno leveszi a polcról, és meg tudja mutatni az ő unokának.
1: Na semmi, de majd felolvassa.
2: Igen.
1: Te unokádnak, meg az övének majd egyszer. Úgyhogy gratulálok, mert ez nagyon szép, és most fáj is a szívem, hogy én ezzel adós maradtam. Úgyhogy üdvözlöm Brunót, üdvözlöm anyukáját, és gratulálok neked.
2: Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
1: Apa, építs nekem bim-bam tornyot, ezt a könyvet írta Trencsényi Dávid, és egy kicsit Brunó. Nézzék meg, vegyék meg, olvassák el.
0: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Az előbb arról beszélgettünk, hogy Valentin napra milyen film jelenik meg a mozikban, ugye szerelmes film. Most pedig az akusztikus szerelmet ajánljuk a figyelmükbe. Horányi Júli trió, akik ezt elénk vezetik a Várkert Bazár rendezvénytermében február 16-án, tehát 11 nap múlva. Nincs az már annyira messze, de milyen az akusztikus szerelem egy koncertváltozatban? Horányi Júli a vonalban, szervusz Júli!
3: Szia, Egon, köszöntöm a hallgatókat. Hát, hogy milyen egy akusztikus szerelem, mindenképpen nagyon romantikus, sok saját zenével, nagyon sok számomra nagyon kedves feldolgozással, és ami még a különlegessége ennek a koncertnek, hogy nem csak a párokat várnám, hanem azokat is, akik egyedül vannak, és még keresik az igazit.
2: Hát, mert hol találják meg nálad?
3: Így van, az csodálatos lenne, nagyon örülnék neki.
2: Hát ez végül is igaz, meg igen, jó. Szerintem azért egy ilyen Valentin nap környéki időszakban a magányosabban élők, nem biztos, hogy magányosak persze, szóval, hogy ők azért inkább visszahúzódnak, mert ez a Valentin nap környéki időszak, ez ilyen túlcsordulóan a szerelmesekről szól.
3: Abszolút így van, és én magam is házasságban élek, és pont azért gondoltam arra, hogy ez mennyire rossz lehet azoknak, akik egyedül vannak, mert mindenhol azt látják, hogy a párok ünnepelnek, és ünnepeljük a szerelmet, és ők meg egyedül vannak, és lehet, hogy nekik ez így egyáltalán nem egy öröm, és arra gondoltam, hogy én ezt szeretném átfordítani, hogy nekik is legyen egy örömteli olyan estéjük, ahova nyugodt szívvel eljöhetnek, ismerkedhetnek, és hát ha összejön a dolog.
2: Hát akkor azt kellett volna kiírni, hogy a magányos szívek hangja, vagy nem tudom, nem akusztikus szerelem.
3: Igen, tényleg a címen egyébként szerettem volna változtatni, csak nem volt rá lehetőségem.
2: És mi lett volna, mi volt a te fejedben?
3: Én a Szinglik éjszakáját szerettem volna, mert gondoltam, hogy akkor tényleg akkor szóljon ez az este a Szinglikről, de az az igazság, hogy végül azért nem változtattam meg a címet, mert arra gondoltam, hogy viszont akkor meg lehet, hogy a párokat riasztom el, és
2: igen,
3: én meg közben
2: az
3: azt szeretném, hogy párok is jöjjenek, és az egyedülállók.
2: Szinglik éjszakája, Horányi Júli a férjével érkezett. nagyjából így.
3: Kicsit hiteltelen lett volna, azt hiszem, tőlem ez így.
2: Na, de hogy kicsit legyünk célra törők is, azért a Várkert Bazárban fölmegy az ember a színpadra a zenekarával, ott produkció kell. Mit fogsz énekelni? Mit játsztok?
3: Nagyon sok saját zenét, azt tudni kell, hogy 3 év után újra önálló koncertet adok, tehát nekem utoljára 3 éve volt Budapesten ilyen saját szervezésű koncertem, ahol a saját dalaimat adtam elő. Nekem az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sok ilyen szerelmes témájú dalom jelent meg, úgyhogy ezeket fogják hallani a nézők. És emellett meg nagyon sok feldolgozás lesz, és sztárvendégek is érkeznek. Az egyikük a csodálatos Szing Viki, aki nekem nagyon jó barátnőm, és nagyon sok projektben énekeltünk már együtt.
2: És ő milyen jól énekel?
3: Hát ő fantasztikus, ő egy világszínvonalú énekesnő, tényleg az ország top énekesnői között foglal helyet, úgyhogy nagyon örültem, hogy... Mint én. Köszönöm. Igen, mi így a Vikivel egyébként egymást szoktuk mindig így hype-olni, nagyon szeretjük egymást, és nagyon támogatjuk egymást mindenbe, úgyhogy nagyon örültem, hogy Viki is ott lesz velünk, illetve Fischer Norbi lesz a másik vendégem, ő egy színész, akivel megjelent már a Sosem Elég című közös dalunk, és ezt is elő fogjuk adni élőben, meg lesz egy új saját számom, ami 14-én fog megjelenni, ennek Törött tükör a címe. Ezt is előadjuk majd élőben, úgyhogy nagyon készülünk a zenekarral. Gonda László zongorázik, Bálint Gergő szaxofonozik, és Baki József fog kahonozni, úgyhogy így néz ki a trió, és én pedig énekelek, és nagyon-nagyon várom.
2: A hangszeréből kiindulva ez egy ilyen csendes, akusztikus hangulatú, ilyen finom koncert lesz, ugye?
3: Igen, igen, ez egy ilyen visszafogottabb, intimebb hangulatú koncert lesz, amit én nagyon szeretek, mert ilyenkor lehet sokat improvizálni, ami hozzám nagyon közel áll, és sokkal több szint meg tudok mutatni a hangomból, mint egy ilyen nagy zenekaros, bulizós koncerten, de azért van kahon, hogy azért legyen ritmus szekció, és azért lesznek kicsit bulisabb dalok is.
2: Te ilyen romantikus lány vagy?
3: Én abszolút, igen, én ezt merem vállalni, hogy én nagyon romantikus alkat vagyok, szóval én nagyon boldog vagyok, amikor a férjem hoz nekem virágot, és el tudunk menni együtt vacsorázni, én szeretem ezeket a kis pillanatokat.
2: Eláruljuk a hallgatóknak, szerintem ebben semmi nincs, hogy a Madách Színházban vagy éppen, és onnan beszélünk mi telefonon, ugye a Sixben játszol a Madácsban, ott te kezded az előadást, az nehéz?
3: Így van, igen, nehéz. Nagy rajtam a nyomás, mert valóban, mint első feleség Aragóniai Katalin, első ex-feleség, én nyitom a darabot, mindig az enyém az első megszólalás, az enyém az első dal, és mindig ott van bennem az a nyomás, hogy nagyon el kell tudni kezdeni, és fel kell rakni a hangulatot, hogy aztán tényleg legyen még hova fejlődni, tehát nem lehet rögtön leültetni a darabot az elején, úgyhogy mindig nagyon izgulok, de hál' Istennek eddig azért mindig sikerült jó energiával elindítani. A mai próbán is egyébként szerintem egész ügyesek voltunk, úgyhogy bizakodó vagyok, hogy jók lesznek.
2: Hogy az rendben lesz, miért ne lenne? Csak azon gondolkozom, hogy amikor van benned egy ilyen nyomás egy Six első dalnál, milyen nyomás lehet, amikor rólad szól az előadás, mint ahogy az egész koncert most itt azért valójában rólad szól, amiért hívtunk, ez a 16.
3: Igen. Hát az meg egy még nagyobb nyomás, tehát ott valóban az van, hogy nekem kell az egészet vinni a hátamon, és tulajdonképpen tényleg minden rajtam múlik, mert a zenészeket is valahol én vezetem az energiáimmal, a közönséggel is én kommunikálok, tehát ez egy még nagyobb izgalom. Már most rettentően izgulok. Egyébként én nagyon izgulós vagyok, de nem látszik rajtam semmi, de belül meghalok, annyira félek, úgyhogy jövő héten nagyon sokat fogok gyakorolni, mert az az egyetlen, ami ezt az izgalmat tudja csökkenteni.
2: És könnyed túlélést kívánok a nem a Szinglik éjszakájává alakult akusztikus szerelem című koncerthez. Várkert Bazár február 16-a, Horányi Júli és a triója, meg a vendégei egy meghitt hangulat ott valahol a Valentin nap környékén. Júli, minden jót hozzá, és köszönöm szépen.
3: Nagyon köszönöm a beszélgetést.
2: Szia!
1: Best of adást hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd.

0: szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne, az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Késő nyári idővel indul a szeptember. 10 milliárd euró érkezhet az uniós helyreállítási alapból. Szabaduló kamionban oktatják a fiatalokat az emberkereskedők ellen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Pósvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Belkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a kressz szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hajnalok viszont hűvösek lesznek.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegeszuban. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
3: Köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr, Kuruc Dániel, a Köztér főszerkesztője a vendégünk, hello.
4: Köszönöm a meghívást, sziasztok.
3: Jó magas vagy, jó mélyre kell hajolnod, látom itt a mikrofonnál.
4: Igen, ez mindig probléma szokott lenni, de megoldom.
3: Majd lehet, hogy menet közben kérünk segítséget, és egy kicsit megemeljük a mikrofon, de látom, hogy ebből lehet, hogy lesz gond, hogy gerinc problémáid lesznek. Dévényi István, hello.
5: Gerinc problémái?
3: Nem már, semmi tudatosság.
5: Ugye, nem voltam.
4: Én direkt úgy csináltam, hogy csak véletlenül mondtam volna, te meg leütöd a labdát, hát István, ez nem volt szép.
5: Üdvözletem.
3: De tényleg olyan, mintha készültünk volna. Hány, de rossz volt.
5: Te ezt kell csinálni, hogy behívsz jobboldali vendégeket, letolod a mikrofont, és mindig elsütöd ezt a bénapoint.
4: Vagy várjál, fél, van egy nagyon nagy ötletem, és akkor nem tudtak kiszúrni velem.
3: De aztán most felállsz, és kimé.
5: Ja. Jó, az, igen.
4: Az nem, azt a Magyar Péter csinálja, ugye?
5: Hát volt egy pár.
3: Most a rádió hallgató kedvére mondom, hogy így hátradőlt vendégünk.
4: Igen.
3: Bele kényelmesedett, bele is alszik lehet, hogy az adásba. Kezdjük Unger Annával, és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatallal, amellyel kapcsolatban a provokatív állításunk az, hogy a politika fogja dróton rángatni Unger Annát. Ugye volt a Telexnek és az RTL-nek adott interjúja, és abban beszélt arról, hogy hát őt hívhatja Magyar Péter, a miniszterelnök, vagy bárki más, ő arra érdemben nem fog reagálni, illetve azt mondja, hogy tessék feljelentést tenni, de hogy nem fogja a politika kéréseit teljesíteni, és erre egyébként kommentelt is a Telex posztja alá Magyar Péter egy perccel a poszt megjelenése után, azt hiszem, vagy talán egy rekord. Percen belül, hihetetlen,
4: igen,
3: szinte várta, hogy egyébként nem is tervezte.
4: Vagy szinte tudott róla, nem ezt akartad mondani?
3: Igen. Hát ezt fejtsük meg, hogy akkor tudott-e róla, vagy nem, de szerintem nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a politika dróton fogja rángatni ezt a hivatalt. Itt a provokatív állításom, és nem az enyém. Na, mit várunk ettől?
4: Hát figyelj, amikor én elvégeztem a jogi egyetemet, akkor mindenféle latin dologból le kellett vizsgáznunk, hogy így az igazságszolgáltatás, a hatalmi ágak szétválasztás, a Montesquieu szigorúan Q-val. Aztán egyszer csak azt látjuk, hogy azt mondja az MVVH-nak a furcsa castingban megválasztott vezetője, hogy őt nem fogják dróton rángatni. Hát de azért lettél megválasztva. Úgy lettél megválasztva. Tehát akkor Ligeti Miklós lett volna megválasztva, és nem te.
3: Ó, egyébként, na ez lett volna a provokatív állítás, akkor légy indokold.
4: Nem, figyelj, ezen nem nagyon kell szerintem sokat gondolkodni, ez egy politikai szerv. Tehát ezt nem tudod másnak nevezni. Tehát ez egy politikai kampányban megígért intézmény, ami csicskáztatni fogja a rendőrséget és az ügyészséget, tehát hatáskörében bármikor bevonhatja. 150-en lesznek, az nem sok. És igaz, vádat ugye tud emelni, de a bíróságon kell lefolytatni majd ezeket az eljárásokat, ami azt jelenti, hogy ő fogja képviselni a vádat. Uh-huh. Ettől kezdve mi is lesz az az alkotmányos fék gát? Én csak a felhajtó erőt tudom.
5: Biztos, hogy ez a hivatal fogja a vádat képviselni, szerintem
4: képviselheti. Képviselheti.
5: A hatáskörök.
4: Benne van, én úgy tudom.
5: Hát ennek most megint a kurutának kéne nézni, hogy az engem egy pöppet azért meglepne.
4: Hát én úgy tudom, meg a másik az, hogy Magyar Péter egyébként expozéjában el is ismerte, hogy lehet, hogy nem fog most eszembe jutni a pontos neve a hölgynek, aki az elnök helyettes, milyen Katalin, segítsetek a...
5: Helyettes Katalin.
4: Igen, ő ugye 20 évig az ügyészségen, ebből 16 évet büntető ügyészségen dolgozott, és hát ő rajta lesz majd itt a teher.
3: Hát ezt mondják.
4: Hogy eredményt produkáljon. És nekem azért, és ezt most elmondtam pont egy másik interjúban, azért nagyon politika szagú ez az egész, mert ha létrehozol a jogállami keretek meghajlítása nélkül egy olyan politikai szervet, ami a Rács-Rács Bilincsnek az alkotmányos letéteményese, by Magyar Péter, akkor ott nem tudsz 4 éven belül produkálni eredményt. Mert nem megy végig egyszerűen a magyar igazságszolgáltatási rendszerben ilyen hamar egy jogerős ítélet, kivéve, ha meghajlítják a jogállami kereteket, és félredobja a bíróság a jelenleg futó ügyeket. Mert egyszerűen a bírósági apparátus az nem elég nagy ehhez. Szóval nem nagyon lesz ennek egyébként jó a különböző bírósági és ügyészségi autonómián belül amúgy szerintem a szájíze, de ha ezt félre is tesszük, 4 éven belül, ugye ez a nagyon radikális tömeg, ahogy ez Dul Szabolcs írta tegnap találóan, hogy a Tisza az most radikális és nagyon radikális, vagy nem tudom már, hogy fogalmazott,
3: igen.
4: Tömegből áll. Egy csapdába esett ezzel szerintem a Tisza. Tehát, hogy megígért valamit, amit megpróbál megcsinálni, de ahhoz meg kell hajlítani a jogállami kereteket. Viszont, ha meg nem csinálja meg, akkor meg az a baj. Tehát Van rajta a csapat is.
3: Ez alapvetésnek veszed, hogy meg kell hajlítani a jogállami kereteket. Kapásból én most ezt találtam így hirtelennyében, hogy az MVVH nem képviselheti a vádat, tehát kizárólag az ügyészség jogosult és köteles a vádat képviselni a bíróság előtt.
4: Ezt hol olvasod?
3: Ez a hivatalos okiratában az MVV.
5: De nem is, tehát hogy az tényleg furcsa lett volna.
4: Én őszintén, amikor jöttem ide, átfutottam.
3: Vannak kivételek. Tehát magánvádlóként, pót magánvádlóként, ha mit tudom én, törvényben más. Meghatározott magánvádas ügyekben, illetve közvádas eljárásban az ügyészség vagy a nyomozóhatóság megszüntette az eljárást, illetve az ügyész nem emelt vádat, akkor léphet esetleg be.
4: Tehát akkor mégiscsak képviselheti időnként a vádat?
3: Kivételek vannak persze.
4: Oké.
3: Kizárólag a sértett léphet fel vádlóként bizonyos speciális esetekben.
4: Oké, ez eddig is így volt.
3: Így van. Tehát nincs...
4: Jó, akkor figyelj, itt belátom, hogy tévedtem. Én megmondom őszintén, ide jövve én ezt olvastam, hogy ő fogja tudni a vádat is képviselni.
5: De nem a vadhajtásokon kell tájékozódni.
4: István, nem magadból indulj ki.
5: Miért? Kétszer voltam összesen is már, az is baj. Na, de figyelj, leálltam a rossz viccekkel, meg ígérem.
3: Nézek, mert egyébként ezt
5: jó, nem... majd utána jogászkodunk, csak hogy...
3: De ez fontos. Jó,
4: fontos. Ez tényleg nem mindegy.
3: Igen.
4: Csak. Ez tényleg nem mindegy, mert azért, hogyha ők képviselheti a vádat... De most
5: addig ne beszéljünk róla, amíg nem tudjuk.
4: Mondasz valamit. De tényleg... Eddig csak jó megszólalásod volt.
5: De keveset. Na, szóval, hogy nem csak közben azon gondolkodtam, és azért akartam már reagálni, hogy ugye azt mondod, hogy és ezzel én is teljesen mondani fogja.
3: És mondom is. Na, a hivatal a vádemelés előtt folyamatban lévő ügyet is magához vonhat, ha úgy ítéli meg, hogy ezzel hatékonyabban képviselheti az állam büntető vagy vagyoni igénye. Ilyen esetben az ügyészség helyébe léphet a vádat emelt, akkor ez az egyik kivétel, akkor ez egy harmadik kivétel.
4: De most várjál, most el tudod képzelni, hogy a polc, tehát hogy a nagy...
3: Polc Péter, igen.
4: Úristen, figyelj, 10 fekvő rossz poénonként mit szóltok? Szóval, hogy el tudjátok képzelni, hogy a nagy horderejű, a polcért kiáltó, tehát nem is tudom, mondjuk a Mészáros Lőrinccel kapcsolatos vádemelési kísérletnél ne akarja majd magának vindikálni az új AVH ezt a szerepkört?
3: Ez prejudikálás.
5: Én bármit el
3: nem értek annyira ez a terület, ez most jól hangzott a számból.
5: Bármit el tudok képzelni, de tényleg az ellenkezőit is. Benne van ez a veszély. Azért nem csak én azért tudok kevésbé lelkesen aggódni, mert hogyha Ligeti Miklóst választották volna meg, szerintem ugyanaz lenne akkor is a kormányzati nyilvánosságnak a kommunikációja. De hogy a Havasi Betan ugyanezt mondaná, csak a név lenne más. A politika fogja rángatni, meg a Fidesz, meg a NER, volt NER nyilvánosság. És ezért nehéz egyébként, meg sok mindenben ezért nehéz. Ha netán véletlenül van benne, igaza is van a NER valamilyen szintű, akármilyen képviselőinek, baromi nehéz velük menni, még az igazságban is, az elmúlt 16 év után, de tényleg, hidd el. És ez nem én vagyok így,
4: figyelj, én azért
5: hanem kicsit... az ország, a társadalom is így van, és amit mondtál, csak tényleg azt szerintem fontos, hogy mert hogy ugye Unger Annát is emiatt csípkedi mindenki, emiatt a 6 év múlva esetleg talán.
4: Én nem emiatt csípkedem, emiatt a Molnár Áronék csípkedik.
5: Hát meg a fél Magyarország, de legalábbis a Tiszás hát társadalomnak a nagy része. Szóval, hogy igen, és te is azt mondod, hogy itt nem lehet, és 4 év alatt nem lehet eredmény, csak hogyha meghajlítják a jogállamot, és ugye Magyar Péter arról beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólással reagálva, vagy nem reagálva, teljesen mindegy, úgyis sokat beszél ott, hogy változtatni fognak a jogszabályi környezeten, pont azért, hogy felgyorsítsák ezeket a folyamatokat. De nem csak erre a hivatalra nézve, hanem egyébként is. És hogyha onnan nézed, tehát érted, igen, én is eddig amellett kardoskodtam, hogy túlzottak az elvárások, mert egyszerűen a Questor ügyben 15 év után van egy darab jogerősítélet. 15 év után. Tehát amikor Unger Anna hűtötte a kedélyeket ezzel a 6 évvel, akkor még lehet, hogy egy picit optimista is volt. De hogyha erre nem úgy nézel rá, mint eddig, hogy akkor ez lesz, az lesz, hanem úgy nézel rá, hogy oké, de miért hűtötte Unger Anna? Mert rossz a rendszer. Mert rosszul működnek a dolgok. Hát működjenek jól, és akkor mindenki megkapja, amire vágyik. Lesznek eljárások. És nem csak ebben az esetben.
4: Nem
5: teszed
4: be egy kicsit a francia forradalom, amikor ezt így ecsetelhet, hogy hát Robespierre-nek. Tehát én abszolút ezt látom. Nem. Tehát, hogy alapvetően arról beszélünk most, hogy miért nem egy éven belül ítélik el itt ezeket a szemét, bűnözőket, akiket bemondásra, mondjuk a Molnár Áron küld egy listát, holnap már mindenki üljön a rácsba.
5: De én nem erről beszéltem.
4: Tehát én nem tudom, örkényi abszurd lengi be az ország. országot.
5: De én nem erről beszéltem. Én azt mondtam, hogy ha 15 éveket kell várni bármilyen ítéletre, akkor ott lehet, hogy van valami rendszer szintű probléma.
4: És amivel... erre most jöttünk rá?
5: Nem, csak eddig
4: tehát
5: nem
4: a volt. Magyar igazságszolgáltatás rosszul van fizetve, tehát a bíró,
5: Dániel,
4: az ügyészek
5: nem most jöttünk rá, hiszen régóta beszélünk rá, de most van egy olyan történelmi pillanat, és most a történelmit azt most olyan magasztosan, tehát tényleg van egy olyan történelmi pillanat, amikor az egész reflektorfénybe kerül, ráadásul a kétharmad érdeke az, hogy megoldja ezt a problémát.
4: Ez
5: azért,
4: egy politikai kérdés innentől kezdve.
5: Nem.
4: Adok-e fizetésemelést a bíróknak, hogyha az én kedvemnek megfelelő döntéseket hoznak?
5: Ez nem tudom, hogy jött ki abból, amit mondtam.
4: Hát úgy, hogy figyelj, a 15 év a Questor ügy, ami azért egy nagy horderejű, fontos társadalmi kérdést feszegető ügy, de majd a nem tudom milyen neres ügy, az csak 4 év legyen, mert választást kell nyerni 30-ban. Ezért nem. Megemelem a bíró fizetését.
5: Nem, nem.
4: Nem?
5: Nem. 15 év a Questor ügy, akkor nézzük meg, hogy miért 15 év a Questor ügy. Nézzük meg, hogy hol vannak
4: ennek az eljárásnak. Lehet tudni, kevesen van, hogy rosszul fizetik őket.
6: Erre mondják azt a kritikák, hogy nem egy ilyen arra lett volna szükség, hanem az ügyészség
4: pontosan
6: területén belül kellett volna rendet tenni.
5: Engem nem kell meggyőzni, én is jobban örültem volna, hogy az ügyészségében létrejön egy ilyen kiemelt nyomozói
6: valamit. És itt jön be nagyon fontos az, és bár véletlenül történt az, ami történt így a hármunk is megbeszélésében, de hogy emelhet-e vádat ez az új hivatal. És ez egy azért nagyon fontos kérdés, mert nem véletlen az, hogy amikor először erről szó volt, egy fél évvel ezelőtt, erről a hivatalról, én azokat a dokumentumokat találtam meg, ott még azt mondták, hogy nem lesz ilyen, hogy vádlóként lép fel, most pedig már ugye elméletileg lehetséges.
4: Na, ugye.
6: Ez azért nagyon fontos, mert ha elméletileg lehetséges, és ezzel valóban élni fognak, akkor az európai bíróságokon, az Európai Emberi Jogi Egyezmény tekintetében nem biztos, hogy meg fog állni az, hogy van egy ilyen hivatal, amely az ügyészségtől elvonja ezeket az ügyeket, és ő maga lép fel vádló. Tehát ezért nagyon izgalmas ez a játék, hogy melyek lesznek ezek az ügyek, amelyeknél, ha egyáltalán él ezzel a jogával, vagy lehetőségével.
4: Gondolod, nem fog? Akkor nem hozták volna létre? Tehát akkor nem lenne benne?
6: Ha ezt a kiskaput megteszik, és egy alaptörvény módosításba is ezt lehetőséget elhelyezik, akkor onnantól kezdve ez már valóban egy nemzetközi ügyé válik.
4: Tehát ez egy bohóc hivatal lesz, mint a Lánci András vezette, nem tudom milyen szuverenitási hivatal
6: még,
4: volt.
6: Nem tudjuk még, lehet, hogy hagyja, hogy az ügyészség folytassa le ezeket a nyomozásokat, csak itt megint csak bejön kérdésként az, hogy amiről beszéltem talán az RTL-es interjúban Unger Anna, hogy nekik szükségük lesz majd egy bizonyos állományra, ráadásul kvalifikált nyomozókra, akiket valószínű olyan ajánlattal keresnek meg, akiket az ügyészségtől fognak elvonni. Na most az ügyészség állományát még tovább ritkítjuk, és feldúsítjuk ezt a kis hivatalt, akkor megint csak ott van kérdésként, hogy lesznek-e olyan ügyek, amiben majd mutogatnak az ügyészség, hogy fiú, rohadt lassúak vagytok, fiú, akkor majd mi intézkedünk. És kikkel? Azokkal az emberekkel, akik, mit tudom én, mondjuk egy-két évvel ezelőtt még ott dolgoztak. Szóval szerintem itt lesz a kulcsa ennek, mert abban a pillanatban, hogy magukhoz rántanak ügyeket, onnantól már politikai játékká válik, és azonnal támadhatóak lesznek nemzetközi fronton és hazai fronton is. Tehát ez a igenis, meg nem is erre egyébként a válasz, hogy élnek ezzel a lehetőségükkel, mert lehet, hogy itt van a kapu.
5: Csak az a baj, hogy most
6: ha ilyen határozat azt mondta, hogy engem ne hívjon Magyar Péter, akkor azért élek a gyanú perrel, hogy nem sűrű játsszák ki.
5: De az lenne jó, hogyha ezek a most kinevezettek, és bármilyen hivatal, meg bármilyen intézmény, bármilyen állami szerv élére kinevezett új arcok, legalább bennük így tudatosulna, hogy egyébként, ha hívja őket Magyar Péter, és azt mondják, hogy nem, akkor nem történik semmi. Tehát, hogy olyan jó lenne, hogyha végre ezek a személyek, ezek a tisztségviselők úgymond felnőnének ilyen szinten is a feladathoz, mert én például megőrültem, amikor a köztársasági elnökök térdeltek Orbán Viktor előtt. Miért? Mi baja lehet, hogyha a Fidesz ellen megy? Semmi, nem? Tehát, hogy mi történik vele? Vagy az alkotmánybírók 9 évre kinevezve. De mégis mi a búbának történt?
6: Hát a NER után derült ki sok esetben, hogy inkább egy kerítés mögött ugató kutya volt a NER, mint sem egy valós veszély.
5: De amúgy is. Tehát, hogy nem, ez megint ilyen a polgári gondolkodásnak lenne ilyen csirája, hogy én azért kerültem ide, mert méltónak találtak erre akármilyen bármilyen pozícióra, és ez az akármilyen bármilyen pozícióra, én úgy leszek méltó, hogy akint ténykedek, hogy méltó legyek, és akkor ez a pozíció meg is véd engem. És kész. De olyan rettegnek az emberek. Kinevezik őket 200 évre, és hát rettegnek.
4: Erre a pozícióra egy ilyen casting után, ami nyilvánvalóan...
5: Figyelj, nekem a casting nem tetszett, és nem is az Unger Annás rész, hanem előtte, mikor a Tisza kitalálta, hogy legyen ugye még egy jelölt, és akkor behozták a, nem a Sárközit, én is tudom, hogy nem tudom, hogy Sárközi, nem Sárközi. Hogy hívták? Nikolasz és nem Sárközi. De ezt tudod, amikor így programozod az agyat, hogy nem Sárközi, nem Sárközi, nem Sárközi, és azért is az ragad be ez, amikor azt mondják, hogy most pedig ne gondolj egy kék elefántra, és akkor nem tudsz más csinálni, csak ott az egy
4: szóval képen Nikolász sem ugrik. Nem Sárközivel volt csak a bajod. Nekem
6: Sárvári.
5: Sárvári. Nem, az eljárás folyamatával, amikor őt hirtelen bedobták, nem is értettem, mi a célja, hiszen utána nem kezdtek vele semmit. Hát nem értettem, hogy mi a célja. Nem akarták hát megválasztani, hiszen akkor megválasztották volna.
4: Demokráciát. Hát eljátsszuk a demokráciát.
5: De hogy pont nem játszották el a demokráciát.
4: Igen, de ennyire hülyének nézik az embereket.
5: De ez nem jött be, mert itt mindenki...
4: Hát az emberek lehet okosabbak? Baka Andrásnál ez már egyszer lejött. Tehát nekem az volt a kedvenc eljátszásom.
5: Itt mindenki értetlenkedett, tehát hogy ha el akarják játszani...
4: Ez egy nemzeti sport.
5: Dániel, hogyha el akarom játszani a demokráciát...
4: Dánielnek utoljára a nagymamán hívott.
6: Itt nincsenek befejezett mondatok, István.
5: De elkezdettek se az a baj.
4: Akkor egyet hadd fejezzek.
5: Jó, de hogy? Te mondod!
4: De ezt is 10 percet kezdtem.
5: Kitalálta ki, hogy őt hívjuk. De hát mi, hogy nevezzünk, de most tényleg.
4: Jó lesz a Dániel, maradjunk ebben. Figyelj, csak azt akartam mondani, hogy ha végig gondolod ezt az egészet, miért nem Ligeti Miklós lett a góré? Figyelj, sajtóhír, tudom, hogy újságíró, között megy ez az egész, mert többen meg is írták. Hát mert ő elmond, megkérdezték, hogy...
6: De akkor biztos igaz lesz, igen?
4: Nem, én így tudom, így hallottam. Hát hogy kell ezt mondani? De figyelj, Ligeti Miklós előszeretettel hívnám be, hogyha bejönne hozzánk egy interjúra, ezt megkérdezzük. De én úgy hallottam, és ezt többen így írták meg, hogy meg lett kérdezve, hogy mindent fogsz vizsgálni? Tehát a diákhiteles szerződéseket is? Igen, azt is fogom. Oké? Anna, te? Én nem.
6: Tehát, hogy nem, ezt Bohár Dani köti össze ezt a két pontot, Bohár aki Dani... megkérdezte tőle, hogy vizsgálná ezeket az ügyeket, mondjuk az augusztus 20-et vizsgálná el Ligeti Miklós, igen.
4: És a Ligeti Miklós igen.
6: Igen, és miért Unger Anna határozottan azt mondta, hogy ezekkel az ügyekkel nem fog foglalkozni.
4: Megfogod a soromat?
6: De várj, válaszolsz a kérdésemre?
4: Nem.
6: Aztán
4: tudom,
6: megfogom a söröd.
4: Figyelj! Mi volt a kérdés? Hogy Unger Anna mondta ezt így expressis verbis, hogy nem fogja?
6: Yes.
4: Számít.
5: Jaj, nem már! Most komolyan 5 percet elvettél a műsorból ezért?
4: Ez egy politikailag motivált szerv. Szerinted fogja?
5: Ez nagyon fájt.
4: Szerinted fogja?
5: Ja, értem.
6: Jó, nem, figyelj, nem tudtam, hogy az alus is, akkor ma deket van hozni.
4: Nem, az a valóságról. Azért nem tudok teljes messzélességgel válaszolni erre, mert nem hallgatom meg tudatosan, csak leíratokat olvasok ezekről az interjúkról, mert egybe beleszenvedtem magamat, és nagyon idegesített az a nem vagyok teljesen dilettáns a joghoz mondat, és ott azt hiszem elkapcsoltam, az a telexes interjúja volt. Azóta képtelen vagyok meghallgatni a megszólalásait Unger Annának. A férje az már sokkal szimpatikusabb volt, és köszönöm, mert kiállt a felesége mellett.
5: Na, hogy miért nem Ligeti? Hát erre van egy nagyon rövid magyarázat, meg van egy kicsit hosszabb is. A hosszabb az számom, vagy az én szememből, az én szememmel nézve, az én szemszögemből, hogy...
6: Szinte várod, hogy közbevágjon.
5: Nem, mert az igazság, hogy én sem nagyon hiszek benned.
4: Ennyi apa hang után legyen érdekes.
5: Figyelj, nem, mert én magam is kételyeket fogalmazok meg már folyamatosan saját magammal szemben.
4: De azért egyet nem érteni velem tök jó.
5: De az pedig úgy néz ki, hogy a Tiszánál mérlegelték azt, hogy amennyire ez hatóságként fog működni ez a hivatal, éppen annyira ilyen kirakat szervezet is, tehát hogy a marketing része és egyébként a jogi, vagy a eredményesség az mind a kettő egyformán fontos, és hogy a Unger Anna jobb figura ilyen szempontból, mert morcos, meg határozott, és a Ligeti az meg a kicsit a lipsis, és akkor ő nem annyira lenne jó. Ja,
4: hát Unger Anna hátrafele nyilazó igazi nemzeti radikális István, hát tök igazam van.
5: Komoly hülyeségeket, amiket én nem mondok könyörgően. Na, tehát, de ebben én sem nagyon hiszek. Én azt gondolom, hogy Ruf Bálint a történet
6: lehetséges.
5: Origója.
6: Igen, de nem. Lehet, az a fő probléma, hogy
5: ezt, nem, hogy a Tiszának
6: egyébként egyetértve veled, hogy ebből vagy egy valóságsót csinálunk, és akkor a nép hangja, és akkor ezt végigvisszük, hogy akkor kiszavazósót csinálunk belőle, hogy kit szeretnénk.
4: Mint a lengyelek, ugyanezt csinálták.
6: Vagy pedig mégkus, mert senkinek semmi köze hozzá. Tehát ezt egyébként
5: de most
6: a kiválasztásról beszélek. Ja. Csak rögtön válaszokat kapnánk erre a kérdésre, hogy miért ő, miért nem ő, ha ennek a kiválasztási procedúrának minden egyes pontja átlátható lett volna. akkor kapunk egy, mit tudom én, egy táblázatot arról, hogy igen, ő ennyi pontot kapott, ő meg, és akkor indokolják, hogy miért. Uh-huh. Mert jelenleg nekem az volt az élménye, meghallgattam a Telexes interjút, és nem vállalja azt, hogy akkor mennyi pénz, persze tudom, hogy nagyon nehéz, de nincsenek olyan, nincsenek felkiáltó jelek az ő speech-ében, tehát én ez alapján kérdezem, hogy mi volt az ő programjában, ami nem egy kérdőjel volt.
5: Mármint most
6: Unger Annáról beszélek. Tehát mindent hárít, hogy mennyi pénzt lehet visszahozni, hú, azt nem lehet tudni. 20 ezer milliárd, vagy 60 ezer milliárd, ezt nem tudjuk. Tehát, hogy semmit nem tud.
5: De amikor
6: semmit nem tudok.
5: A Ligeti
6: mi alapján lett ő kiválasztva? Ez engem is érdekel, és ezt nem tudjuk.
5: A Ligeti Miklós, amikor azt mondta, hogy a nemzetközi példák azt mutatják, hogy 10%, ugye, ami visszahozható, szerintem, hogy jövök én ahhoz, de én azt gondolom, hogy téved. Vagy lehet, hogy...
6: Hát erre Unger Anna azt mondta, és hogy méghozzá
5: azért, igen, egyrészt, méghozzá azért, mert nem nagyon volt hasonló jellegű állami működés, mint amilyen a NER volt. Tehát, hogy szerintem erre nincsenek nemzetközi példák. Tehát, hogy amikre... amire a Ligeti hivatkozik, a NER az hungarikum.
4: De...
5: Srácok, hungarikumként működött, ezért nem tudjuk,
4: hogy... valamit, ha már pont a végzettségem szerint foglalkoztam hasonlókkal, csak hogy nekem direkt fölhívtam az adás előtt egy ügyész volt évfolyam társamat, Tiszára szavazott, és azt mondta, hogy mindenki 3 lépés távolság most jelenleg, mert hogy 4 év múlva és 8 év múlva is szeretne még ügyész vagy bíró lenni. Tehát, hogy ehhez azért nem mindenki fogja adni a nevét, mint ahogy egyébként nagyon sok egyetem kora, tehát besegített a Tiszának a kampányba, majd utána nagyon gyorsan hátralépett az első 2-3 év után, mert látta, hogy Magyar Péter merre viszi el ezt a cirkuszt. Nem akar ahhoz asszisztálni, mert ők mondjuk, ha nem a nyugdíjkorhatárnál vannak, szeretnének még érvényesülni. És ebben az országban semmi nem zárja ki azt, hogy 30-ban mondjuk legyen egy másik 2/3, csak nem a Tiszának. Tehát ezzel csak azt akarom nektek mondani, hogy lehet ezen spekulálni, most a Ligeti vagy az Unger Anna lett volna a jobb kápója ennek a AVH-nak. Szerintem nem ez a jó kérdés, hanem az, hogy ezt a bíróságoknak kell majd jogerős ítélettel végig asszisztálnia. És teljesen mindegy, hogy most Unger Anna vagy Ligeti azt mondja, hogy 10%-et vagy nem 10%-et, mert hogy jaj, a NER, a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. Nekem nincsenek illúzióm
6: az tök jó, hogy ezt tartja magát Unger Anna.
4: Egyelőre, mert hogy tudod, valahogy át kellett menjen a parlamenti bizottsági üléseken, meg gondolom az Európai Uniónál is szempont, hogy nem mondjon nagy hülyeségeket, de alapvetően nekem nincsenek illúzióm, hogy az Európai Unió nem nagyon fogja páros lábbal felrúgni Magyar Pétert, mert akkor megcsinálta volna már ezt Súlyog Tamásnál például, de ha elkezdjék hajlítani, amit ti nem gondoltok, a jogállami kereteket, azért szerintem Magyar Péternek is meg tudják üzenni a CSU-ból, hogy srác, akkor most itt elég volt.
6: Oké, most elég volt. Nagyon rövid szünetke.
4: Szuper.
6: Nem szeretem ezt kimondani, és akkor innen folytatjuk.
4: Szünetke.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Folytatódik a Provokatőr. Kedves vendégünknek nagyon gyors telefont kell elintéznie, úgyhogy nélküle. Folytatjuk most az adást. Molnár Áron lesz a téma, aztán majd őt is bevonjuk, ha készen áll Dániel. Következő történt. Sok minden történt mostanában Noárral, de talán az a legfontosabb, hogy elkezdett egy ilyen komment párharcot Magyar Péter. Ennek részleteit most így nem is bontanám ki, de az az izgalmas, amiről ő beszél, hogy 100 napig türelem volt, most viszont nagyon keményen neki indult a miniszterelnöknek, és nyilván ennek gyújtópontja a már eddig is tárgyalt Unger Annás kiválasztás volt, ugyanis Team Ligeti egyik csapatkapitánya volt, azt gondolom, Molnár Áron. Aztán azóta jelezte Molnár Áron, hogy neki bíróság elé kell állnia egy gyermekvédelmi ügyben. A Fóti Gyermekotthon korábbi igazgatója indított ellene egy eljárást, és ezen kívül pedig azt is írta, elég határozottan próbálja felelősségre vonni azokat, akik nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy rács mögé csukják ezeket a politikai oligarchákat, most jobb szó hirtelen nem jutott eszembe, mert hogy nincs olyan szerinte egy jól működő országban, hogy aki szétlopta magát, az utána, közben visszatért vendégünk, az aki szétlopta magát, az nyugodtan nyaralhat. Próbáltam kihúzni az időt. Rendben köszönöm. Vagyunk? Rendben vagy?
2: Szó-szó.
1: Nagy baj van? Vagy...
2: Nem akarok erről beszélni.
1: Tudom, de nem jó. Akartam én részleteket árulni, csak hogy tudsz-e maradni?
2: Annyira tudok.
1: Jó, majd megbeszéljük. Molnár Áronról beszéltünk éppen, és próbáltam időt húzva elmesélni, hogy nagyjából miről van szó.
2: Jó ment.
1: Körülötte mindig zajlik az élet. Bíróság elé kell állni a Fóti Gyermekotthon ügyében, történt egy kis kalamajka. Magyar Péter beállt bele, és igazából azokba, akik elmentek most ilyen NER oligarchaként, általa annak tartott fideszes tolvajként nyaralni. Röviden és többen. Ennyi. Provokatív állításunk pedig István.
3: Ja, nem már. Molnár Áronnak soha nincs igaza.
1: Szinte.
3: Szinte soha nincs. Nem, az az igazság, hogy ez a téma, nem tudom ti, hogy tapasztaljátok, bár szerintem Dániel, a te közeged az ilyen szempontból egészen más, és akkor valószínűleg nem ugyanazok csapódnak le. Nem, majd mindjárt kiderül, hogy mire gondolok. De hogy amikor...
1: A te közeged.
3: De igen, mert ti nem onnan nézitek, ahonnan más nézi, érted? Na mindjárt kiderül, adjatok időt.
1: Ez ember.
3: Adjatok 6 évet.
1: Látom azt, hogy egy buborék.
2: Ilyen buborék király az István. Te buborékod, de mire gondolsz?
3: De nem. Arra, hogy amikor én, vagy mi beszélünk arról, hogy a Unger Anna teljes joggal hűtötte a kedélyeket, akkor nagyon kiszoktunk kapni érte a nézőinktől, a hallgatóinktól, a követőinktől. Tehát amikor Márki-Zay Péterrel vettük fel az előző két adást, és ugye szó volt erről, és Márki-Zay Péter, mint rendes politikus, nagyon egyszerűen képviselte a saját népszerűsége szempontjából az ügyet, mert azt mondta, hogy micsoda már most, holnap börtönbe kell zárni. Már rég börtönbe kellett volna zárni.
1: Megvannak a bizonyítékok.
3: Hát ugye egy politikus. Mi meg ugye itt hüppögtünk, meg hümmögtünk, hogy hát de nem, azért csak kéne itt valami kis nyomozás, meg az ügyek, meg nem olyan egyszerű.
1: Annyira fideszesek voltunk, imádtál volna.
3: És én írtam is erről utána az oldalamon is, és baromira nem szereti a nép ezt, sőt kifejezetten te leszel az utálatos, amikor azt mondod, hogy hát lehet, hogy ez a 6 év tényleg. És ugye most Magyar Péter egy kicsit megint rátett egy lapáttal, és nem hűtötte tovább a kedélyeket, amikor azt mondtam, az előzőet abban azt mondtad, hogy hajlítják majd a jogszabályi környezetet, én meg azt mondom, hogy optimistán, hogy felgyorsítják és optimálisabb működésűvé teszik ezt az egészet. Na mindegy, a végeredmény szempontjából végül is mindegy. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon kényes téma, és én most azt gondolom, hogy itt most nagyon, tulajdonképpen mindenki vizsgázik. Magyar Pétertől Molnár Áronon át, a Ferenci Gábor Tisza Csongrád megyei képviselői, Tisza képviselőig. Mindenki. Mi is vizsgázunk. A nép is boldog-boldogtalan, a közmédia, a független média, a kormányzati, volt kormányzati média, mindenki vizsgázik, és ezért szerintem ez tök fontos, hogy ez az Unger Anna kinevezése. Mert most mindenki megmutathatja azt, hogy tulajdonképpen tényleg mennyire fontos neki az a sokat emelegetett polgári gondolkodás, meg polgári Magyarország, vagy a nagy fenét, csak mert nekik is csak, hogy itt is csak annyit számít, hogy most pedig azonnal is izéne. Szóval ez egy, én örülök ennek az egésznek egyébként, hogy most ebből balhé van. Pont ezért most mindenkinek ki kell mutatnia a fog a fehérjét.
4: Én meg nem örülök neki, és azt is elmondom, hogy miért. Magyar Péternek van egy történelmi lehetősége. Szerintem már nincs, de volt eddig. Hihetetlen felhatalmazással megkapott egy kormányrudat, és felhasználhatta volna arra, hogy Magyarország egy sokkal jobb hely legyen. Egy a gyökereire büszke, de egyre modernebb, haladó Magyarország, aki 2026-ban mondjuk nem 2008-ban él, hanem mondjuk 2026-ban, 2030-ban, stb.
3: De várjál, most úgy beszélsz, mintha ez már így esélytelen, ez a hajó elment. Tehát, hát, figyelj, én ezzel 100x napon
4: én
3: vagyunk
4: még
3: tudom, csak túl.
4: Azt szokták mondani, amikor pokerezel, hogyha fél óra után nem szúrod ki, hogy ki a Balek az asztalnál, akkor te vagy az.
1: És ki a Balek?
4: Szerintem azok, akik még azt remélik, hogy Magyar Péter majd, nem tudom, az egyik kezével 4%-os gazdasági növekedést, a másik kezével meg kirak egy Rubik kockát. Tehát, hogy azok az emberek, akik azt remélik, hogy Magyar Péter jobb helyé teszi Magyarországot. Szerintem ők most balekok, mert még elhiszik Magyar Péternek, amit ő csinál.
3: De szerintem már is jobb hely Magyarország, mint a NER alatt volt.
4: Mivel? Mitől jobb?
3: Mindenne.
4: De mitől jobb? Mondjál már egy példát.
3: Mindenne.
4: Mondj egy példát.
3: Például nincs elmebeteg háborús riogató propaganda. Úton, útfélen teleszorva vele az agyakat.
4: Helyette Facebookon van propaganda, áttelepültek a plakátok a Facebookra, és egymás elemuszítja az embereket. Az sokkal jobb.
3: Azért te is tudod, hogy nem erről van szó.
4: Az új soros terv a NER-nek a legyőzése.
3: A közpénzből gyártott propaganda, ami teleszennyezte az agyakat és a közterületeket és mindent, az megszűnt létezni. Sokkal nyugodtabb lett egyébként ilyen szempontból a társadalmi köz, még hogyha vannak is ilyen viták, de például ez a vita...
4: A gyűlölet nem szűnt, mert csak átalakult. Tehát most áttelepült a Facebookra, megjegyzem, mi léptem nyomon mindig elmondtuk, de még magánemberként is Facebookon mindig megírtam, hogy mennyire nem értek egyet a Fidesznek ezzel a plakáton gyűlöletkeltős manipulációjával, de
3: na,
4: ugyanezt
3: hát akkor
4: csinálja
3: egyet értünk,
4: Magyar Péter.
3: De akkor ebbe egyet értünk, ez már is jobb.
4: Igen, de nem értünk egyet, mert azt látod, hogy nem csinálja ezt, és ettől jobb hely lett az ország. Áttelepült a Facebookra.
3: De nem,
4: megjegyzem, nem a Publimont kapja majd most a Zsuzsót, hanem a Silicon Valley.
3: Nem.
4: Azáltal, hogy oda mennek majd a kattintások.
3: Magyar Péter 100 000-es elérési posztjait nevesd már össze a non-stop országosan minden közterületen, minden felületen tolt állami propagandával. Azért
4: miért is nem? Sokkal több emberhez jut el a Facebookon Magyar Péter, mint jutottak el a izék. Ne viccelj, mert tehát, hogy ha valaki, az egy vizuális környezetszennyezés volt a plakátok. Ehhez képest is. Magyar Péterre meg önszántukból oda kattintanak az emberek, kinyírva ezáltal a médiát, az online médiát, a Web2-t. Hát kifizet KKV-ként például mondjuk egy most induló, vagy tudod mit, egy 10 éve működő weboldalnak?
3: Senki, sem mert fizettek. Azt mondja,
4: de voltak ilyen. Hát ne viccelj, valamiből ez a piac az ATV-nek is vannak hirdetői, nem? Oké, de hogyha...
3: Mi nagyon lesz? Kezdünk elkanyarodni, tehát...
4: Hát hogy... nem, csak azt mondom neked, hogy nem lett jobb hely ez az ország, ezt az érzést áruljon, mondottam. De igazából nem lett jobb. De mondj egy példát.
3: Hát most mondtam. De...
4: Megszűntek a plakátok. Oké, szerintem meg átkerültek a Facebookra, és miben más?
1: Nemzetközi források, nemzetközi mozgástér.
4: Érzel ebből valamit, vagy azt látod, hogy ezt elköltötték mondjuk német hadipari cégnek?
1: Vitézi Dávid azt mondta, hogy most az összes akadály megszűnt, hogy újabb adag uniós pénzt hozzanak haza. Ez például jó.
4: Vitézi Dávid, ott egy ilyen világító égi testként látom ebben a magyar kormányban. De
1: akkor mondd azt, hogy hazudik, és akkor tudunk tovább lépni.
4: Isten ments, hogy azt mondjam a Dávidra, hogy hazudik, csak azt mondom, hogy olybá tűnik a közbeszerzések után, hogy ezeket valahogy nem a magyar, tehát neres, ütnivaló, utálnivaló neres cégek kapják meg, hanem ezek a nagy nehezen megkapott uniós források, amik egyébként jártak volna, ezek kimennek szépen Franciaországba, Németországba
1: és Olaszországba. Nem a Balázsi cégei kapják,
4: hanem a német Balázsi cégek
3: kapják. Most ezt egy közbeszerzésre alapozva.
4: Nem, nekem volt egy Facebook vitám egy-két emberrel, hogy mivel jobb a német lölő, mint a magyar lölő?
1: De várjál, ezzel...
3: De nem erről van szó,
1: könyörgöm. Ezzel logika mentén jobb lenne, ha nem jönnének ezek az...
3: Bocsánat, de ez nagyon szerintem ez...
4: Csak ne úgy költsük el.
3: Szerintem ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsítő megközelítés, ez a német lölő, magyar lölő.
4: Üsz 2020-ban
3: Magyarországában. Nem, a német lölő nem német lölő, a magyar nem kedvelt figura, mert nem vállalkozóként, hanem strómanként, a NERT pénzelve, és a NERT pénztárosaként működött. Tehát, hogy azért ne vessük messze a kettőt. És hogyha van egy közbeszerzés, akkor vigye el a legjobb ajánlattevő az ajánlatot.
4: De ez és annyira ennyi? Idealista hozzáállás, nem? Hogyha ez így működne, akkor egyetértenék veled, csak ez nem miért? Így működik.
3: Miért?
4: Hát szerinted a német lölők, mert ott igazad van, ott
3: de akkor minden
4: van.
3: Szar lesz önökön örökké, ne is beszéljünk semmi másra.
4: Igazad van, beszéljünk
3: focira. De ezt mondod, az is szar
4: nem,
3: lesz.
4: Nem, csak azt mondom, hogy tudod, vannak a dolgoknak logikája, mint például, hogy a német nagytőke például szokta
3: de
4: támogatni a saját politikusait.
3: De nem akarsz polgáriba váltani? De tényleg, tehát mert most ne haragudj, most ugyanaz.
4: A polgári az egyetértés veled?
3: Nem, ugyanazt nyomod, mint a... Mindegy, bocs, ez nagyon rossz hasonlát, hogy volna megbántottalak volna, úgyhogy gyorsan le is állítottam nyugodtan. Magam. Tehát nem, ez igazságtalan lett volna. Tehát, hogy ez nem érvelés, hogy de hát a közbeszerzés az ilyen. Tehát, hogy mintha még mindig a rendszerváltás végén hallottam ugyanezt, és utána aztán öröklődött, és már annyira tele volt a hócipőm, hogy amikor ilyen totál általánosítás volt, hogy minden politikus lop, azért szavazok ezekre, mert ezek már összelopták magukat, már akkor most már hát, ha nem fog. És voltak ezek a nagyon beteg toposzok, és akkor nem lehet ezekből kimozdulni, és azt mondani, hogy igen, a közbeszerzés működjön közbeszerzésként.
4: De István, figyelj, neked az
3: erre
4: a percepció...
3: Ezt, hogy naív vagyok.
4: Nem, az a percepció, szerintem az vagy, nagyon. Szerintem neked az a percepció, hogy ami magyar, az korrupt, és ilyen ugarszagú, ami pedig
3: nem,
4: nyugati, az pedig nem csak, hogy betartja a közbeszerzési szabályokat, hanem maga a közbeszerzési szabály.
3: Nem mondtam ilyet.
4: És amikor
3: nem
4: valaki külföldiként, nyugatiként elindul, akkor neki kell nyernie,
3: nem mondtam ilyet.
1: A saját, most a saját prekoncepciódat húzod.
3: Három olyan dolgot mondtál, három olyan dolgot adtál a számba, amit nem mondtam. Okay. Konkrétan háromszor hazudtál rólam. Ne. De ne viccelj már, ez tök gáz.
4: Figyelj, ez egy provokatőr nevű műsor. Viszont...
3: Hát de nem Huth Gergői szinten provokálj. Hát azzal foglalkozzunk, amit mondunk. De István, próbáljuk meg megérteni a másikat.
4: Azt mondod, hogy én azt mondtam, hogy én nem mondtam azt, én annyit mondtam, hogy nemzetgazdasági szempontból nem túl előnyös az, hogyha kimegy a nehezen megszerzett uniós forrás, ráadásul itt 500 milliárdokról van szó, tehát nem pár millió forintról.
1: Ennyit plakátozott el kb. A NER, 10 év
4: és
1: alatt.
4: Nem volt jó. És az nem volt jó. És akkor most legyen ugyanolyan rossz. Ettől
1: nem csak te ezt hoztad párhuzamba Magyar Péter
4: posztjaival. Én nem hoztam párhuzamba, én azt mondtam, hogy a gyűlölet nem szűnt meg, csak átalakult.
3: Most visszakanyarodtunk.
4: Nem, két különböző állítás, mert több dimenziós
3: sapot játszunk. Maradjunk a közbeszerzésnek, utána visszamentünk az évet, csak akkor
1: csak az tényleg, is hosszú téma, de mindegy,
3: nagyon ezért lesz.
4: Bocs, mindig csak a plakátokat gyorsan lezárnám, tehát Tamás azt mondta ő, hogy szerinte azáltal lett jobb, hogy nincsenek plakátok. Én meg azt mondtam, hogy igen, ezt átpakolta a Facebookra. Tehát ez egy vizuális környezetszennyezés, amit a Facebookon csinál, mert nem tudok hova kapcsolni, följön valamelyik tiszás gyűlöletkeltése. Eddig ez csak a kampányidőszakban volt, by Fidesz, most ez megszűnt, Ja, nem szűnt meg, folytatódott, és ezt hívják kormányzást. Igen, hogyha leszedem a Facebookot a telefonomról. Nem, de nincsenek plakátok.
1: Nem lehet korlátozásokat bevezetni, tudod. Vannak
4: fogok, csak sajnos tudod, újságíróként ezt nagyon nehéz megtenni.
1: Ha meg kimész az utcára, nem tudod becsukni a szemed mellett.
4: Nem tudom, hát azt se tudom, hogy milyen plakátok vannak, valahogy sose érdekelt, de igen, ebben mindig egyetértettem, nem voltak jók ezek a plakátok, és soha többet ne térjen vissza ez az időszak. Viszont a közbeszerzések. Neked az rendben van, hogy az eddig megnyert közbeszerzésekből, bár az első pont ugye Mészáros Lőrinc cége nyerte, azok mind kimennek külföldre ezek a pénzek?
3: De nincs olyan, hogy mind.
4: Eddig háromról tudok, ami kiment.
3: Hát, és valószínűleg van egy csomó, ami meg nem megy ki.
4: Nem, olyan púsok még nem volt ki.
3: De Európai Uniós tagállamként és Európai Uniós polgárként én azt mondom, hogy a legjobb ajánlat nyerjen. Schluss, passz, legyen tiszta, legyen átható, és a legjobb ajánlat nyerjen. Hát erről szólna ez a nyomorult Európai Unió, meg a piacgazdaság, meg a többi. Az, hogy nekünk csupa-csupa negatív tapasztalatunk van úgy a NER-ből, mint a NER előtti időkből, ugyan másként, mert az egyik az külföldre volt negatív tapasztalat, a NER-ben meg belföldre volt negatív tapasztalat.
4: Ugyan én nemzeti... szeretnék feled egyetérteni egyébként, tényleg. Még próbálom itt belülről, de hogy egyszerűen figyelj, gondold már végig, hogy itt most miről is van szó. De... Tehát szerinted hirtelen ez a kormány, aki lemondatja a köztársasági elnököt, megfenyegeti az állami intézményvezetőket, létrehozza ezt az Unger Anna féle AVH-t, ők majd pont most a közbeszerzéseknél pláne az augusztus 20-ai, gondolj bele, még 100 nap kormányzás nem telt el, ilyen antré után, majd ezeket a közbeszerzéseket pont a lehető legpatyolattisztábban vitték végig.
3: Nem látom az összefüggést, mondjuk Súlyog Tamás lemondatása, ami a Tisza pártnak az egyik legfontosabb ígérete volt, ez párhuzamba rakni azzal, hogy majd
4: a közbeszerzést a németeknek fogjuk odaadni, mert valaki kell fizetni őket.
3: Hát tehát ez párhuzamba rakni azzal, hogy ebből kiindulva, hogy Súlyog Tamással így viselkedtek, akkor ki fogják árusítani az országot a német cégeknek.
4: Figyelj, én nagyon szeretnék kérni egy újságíró kollégát, hogy innentől kezdve monitorozza, és majd egy ilyen 2-3-4 éves távlatban nézze már meg, hogy az összes magyar ilyen nagyobb közbeszerzés, tényleg ilyen 100 milliárd fölötti összeg, azok milyen külföldi cégeknek mentek ki. És nagy összegben fogadok rá, hogy ez ilyen német-francia lesz 50%.
3: De szerinted nem fogjuk ezt csinálni? Csodálatos. Nem fogja az átlátszó ezt csinálni? Dehogy
4: szerintem nem. Szerintem nem. Ez a vélemény különbség közöttünk, hogy szerintem
1: csak ez
4: nem.
1: A probléma, hogy akár a közbeszerzésekről beszélünk, akár ebben a témában, akár a plakátokról, mindenki belenéz a varázsgömbbe, és akkor elkezditek azt mondani, hogy majd mi lesz x év múlva, és hogy a Vitézi ugyan hazahozza ezeket a pénzeket, de az majd biztos, hogy a német gazdaságban fog lecsapódni, vagy német cégeknél. Csak könyörgöm. A lényeget tévesztjük el. Tehát higgyünk akkor neked, egy szuverenista álláspontot képviselsz, nincs is ezzel semmi probléma, a nemzeti tőkés osztály mítoszában mi is hiszünk az Istvánnal nagyon mélyen.
3: Tudat alatt.
1: Tudat olyan mélyen, hogy néha az már elő sem jön, csak mindennek megvan az ára. Tehát itt egy olyan helyzetbe hozta a NER Magyarországot, hogy nem volt valódi piaci verseny. A projektek a valós piaci ár másfélszeresébe, duplájába kerültek főként. Tehát hiába maradt belföldön a pénz, ha ugyanabból a közpénzben mondjuk 100 kilométer autópálya helyett csak 50 épült fel. A túlárazás az tiszta társadalmi és gazdasági veszteség is. Ennek folyamányaként több különböző iparágban, területen, szektorban egy csomó cég egyszerűen tönkrement, mert a közbeszerzéseket.
4: De Tamás, nem kell elmagyarázni, én ezt értem, és egyetértek
1: ezzel. Igen. Csak ezután, akkor mondom, haladok a te példádon és szuverenista álláspontoddal, ezután kinyitják ezt a versenyt, és megjelennek nemzetközi cégek is, tegyük föl németek, akik mondjuk az ár és minőség arányában a lehető legjobb ajánlatot teszik, és ők nyernek. Ezt mi nem akarjuk befizetni?
4: Nem tud valahogy ez az ország úgy haladni előre, hogy nincs benne korrupció, tehát ezt a Deák óta tartó Deáki ellenállást ezt befejezzük, tehát hogy nincsen benne korrupció, de nem passzoljuk ezt a nyugati cégeknek?
1: A másik egyébként, tehát a valós...
4: Ez egy tök komoly kérdés volt egyébként.
1: Értem, de egyébként azért félrevezető az érvelésed, mert a valós kivitelezésnél a külföldi technológia így is megjelent. Ez az egyik. A másik pedig,
4: persze,
1: hogy ezek a cégek, amelyek lehettek volna innovatívak, progresszívek, a nyugati piacon is megjelenők, ez nem történt
4: ezzel
1: meg.
4: Ezzel is egyetértek.
1: Oké, okay, tehát egy csomó dologban egyetértünk. Volt egy abnormális működés, és te most hirtelen elvárod azt, hogy abban a pillanatban, ha meglátok egy német céget, de hát ez az abnormális működésből következik, hogy Magyarországon nem tudtak olyan nemzetközi cégek felnőni, akik egyébként egy ilyen már nyitott és szabályosan működő közbeszerzésben győzni tudnának.
4: De Tomi, te most azt mondod, hogy ez fekete-fehér. Tehát, hogy vagy minden NER, vagy minden német. Én meg azt mondom, hogy kínai legyen köztes.
1: Nem, egyetértettünk abban, hogy abnormális volt a működés.
4: És ami most ezután,
1: ezután szerinted milyen legyen az átmenet, ha kinyitják ezt a piacot, ezt a közbeszerzést, és azon a legjobb ajánlat nyerhet?
4: Az a nagyon szerencsés helyzet, hogy
1: te az beleírnád azt, hogy külföldi cég nem nyerhet?
4: Hát, ha beleírnám, akkor azonnal jönne egy jó kis kötelezettségszegési eljárás. Az a helyzet,
1: hogy... uniós joggal is.
4: Hát azért.
1: Ja.
4: Igen. Szóval az a helyzet, hogy nagyon sok ország, például Olaszország, ezeket úgy szokta akár kötelezettségszegési eljárások árán, napi bírságok árán, hogy csak és kizárólag olyan tendereket lehet megnyerni. Nagyon sok balhé volt ebből, de ez a mai napig így van, és ez így volt 10 meg 20 éve, és nem csak Olaszország tekintetében, hogy az egyik cégnek, tehát az egyik résznek olasznak kell lennie. És ez nagyjából az uniós minta. Tehát, hogyha a technológia nem adott, akkor is betársul egy hazai cég. A németeknél is ez így szokott lenni. A dánoknál is így szokott lenni. Mi mit csinálunk? Mi gyorsan mindent átpasszolunk nyugatra. Aki szerint ez jó, akkor mondja, hogy jó. Én ezzel nem tudok menni. Én más trekken vagyok. Te ezt hivatott szuverenistának. István a király szerinti megosztásban ezt nem szabad odaállítani, mert megtévesztő, és utána el fogják hinni az emberek. Tehát lehet a magyar cég is jó meg rossz, ahogy a nyugati is, de a mindenkori magyar kormánynak törekednie kell arra, hogy itthon tartsa a pénzt. Ez egy nemzeti érdek. Teljesen mindez.
1: Még azon az áron is, hogy az infrastruktúra, az, vagy éppen a piaci ár az ilyenkor...
3: Jó, figyeljetek, hadd kérjek időt.
1: De kérjél időt, mert lejárt az időnk, és innen, most kivételesen folytatjuk a harmadikban ezzel a témával, jó?
3: Jó.
1: Már a saját szabályrendszeremet áthágva.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 10 milliárd euró érkezhet az uniós helyreállítási alapból. Szabaduló kamionban oktatják a fiatalokat az emberkereskedők ellen. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Pósfai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a kressz szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hajnalok viszont hűvösek lesznek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Vitáztunk itt a közbeszerzésekről, visszatértünk. Mit gondoltok, honnan folytassuk? Igen, egy pillanatra elbizonyítanottam, meg közben ránéztem arra, hogy felvételt sem indítottam el, de ez a legkevésbé fontos. Most inkább arra koncentráljunk, hogy mi legyen a következő témánk.
3: Igen, szerintem
2: mondani, én ezt már megígértem.
3: De itt kiderült az, hogy fekete-fehérben plusz 100, mínusz 100-ban látjuk körülbelül. Itt nem nagyon fogunk közeledni álláspontilag, szerintem ezt
4: egy kérdésem lenne már, viszont visszaérkeltet, ne engedjük el, mert ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye ez a téma az úgy jött föl, hogy Molnár, Áron Noár, és nem tudom, hogy milyen filmes élményeitek vannak.
3: Tényleg róla nem beszélt.
2: Most beszéljünk.
4: Gyorsan mondjátok, csak röviden, kinek mi a kedvenc filmje, István?
3: Ez a legújabb. Mi a címe? Nem.
4: Jézus teste azért egy kicsit gyorsabban, pontosabban.
3: Nem teszem be a címe. A bántalmazó családról szóló, az baromi jó volt.
2: Most Molnár Árontól kell a kedvenc film?
4: Nem tőle, hanem nektek, alanyjogon, mi a kedvenc filmetek?
3: De Molnár Árontól egyébként ez a...
4: Jó, oké. Neked mi a kedvenc filmed? Mert akkor István kiesett.
2: Hú, gyorsan meg egy tavasz, nyár, ősztél és tavasz. Igen.
4: Ez egy film, én ezt nem láttam. Oké. Jó, mindegy.
2: Taxisofőr,
4: köszönöm szépen.
3: Csable Csacsi, tegnap láttam, imádom.
4: Jó. Na, azt akartam ezzel az egészből kihozni, hogy megkérdezem neked, a filmnek a legvége, az mi is volt? Tehát, hogy ott megmentette a...
2: Igen.
4: Na, most Noir ebben a filmben egy olyan mellékszereplő, akit már nem emlékszem, mert 76-os a film, ha jól emlékszem, ugye? Uh-huh. Na, miért beszélünk róla? Én amúgy kedvelem a közéleti nyilván, szerintem ő az új Puzsér egyébként, de nem fontos. Tehát a közéleti dolgok megértése szempontból ő nem fontos. Ő egy indulati ember, időnként valamit beletol az éterbe, ez sok mindenkit érdekel, de nem fontos. Az a fontos inkább, hogy Dévény István szerint az tök oké, hogyha a közbeszerzéseket, amiket nagyon nehezen, gondolj bele, 5 éve vagy 6 éve erről szól egyébként a magyar közélet, hogy most megkapjuk-e az uniós pénzeket, az RRF-et, a kohéziós pénzt, és az István szerint az tök oké, hogy ez így megjön, aztán már postafordultával küldjük vissza.
3: Természetesen Dévény István nem ezt mondta, és nem ezt gondolja. Dévény István azt mondta, hogy a legjobb ajánlat nyerjen.
4: Ami véletlenül mindig nyugati lesz, és ez nem, az azt jelenti, hogy nem magyar.
3: Jó, ne essünk vissza, mert akkor elkezdhetjük ismét.
4: Vitatkozhatunk arról, hogy megye tábla vagy ne, de ez 500 milliárd alsó hangon egy ilyen közbeszerzés.
3: De ezt a vitát folytassuk már le mondjuk 1 év múlva, és akkor meglátjuk. De komolyan, mert most nem tudunk miről börtönbe beszélni.
2: Én miért?
3: Nem, hát
2: én biztos.
3: Ezért szavaztam a Tiszára, menekültem a börtönbe, nem akartam recske kerülni, és akkor, na, de tényleg, mert akkor nézzük rá, és akkor őszintén látjuk, és akkor beszéljük meg.
4: Igen, csak akkor ezt valaki vállalja be, és
3: neked lesz igazad, de ez egy rövid műsor lesz, de mi az átlátszó, szerintem nagyon korrekt munkát végeznek.
4: Figyelj, benne voltak abban a csatában, hogy Orbán Viktor ne nyerjen. Innentől kezdve nem szabad hihetőek, ne haragudj.
3: Oké, de.
2: Figyelj, ha más nem, Hadházi Ákos most erről az augusztus 20-ai Mutyi gyanús ügyről egész átláthatóan, és lehozta minden oldal.
4: Hadházi Ákos egyébként szabad hihető, mint az átlátszó például.
2: Ez hasonlóan NER alatt, a jobboldali médiánál elképzelhetetlen volt, hogy ilyenkor ezt címlapot.
3: Az a baj ezekkel a címkézésekkel, Dániel, hogy...
4: De, tessék, most kihúztál belőlem egy de.
2: Nem akartam semmit kihúzni.
4: Ez tudnánk árnyalni.
2: Mondhattál volna nemet, és nemet
3: a az a baj, ne hagyjuk már ott lógva ezt a szerencsétlen átlátszót, mármint, hogy nem úgy szerencsétlen. Csak ebben a szövegkönyv. Nem, azért nem.
2: Molnár Áronozza.
3: Azért nem, mert az a címkézés, hogy részt vettek a Orbán Viktor megbuktatásában, ezért szavahihetetlenek, miközben az átlátszó elképesztő kemény.
4: Én ezt nem mondtam, hogy szavahihetetlenek. Hát most ugyanazt csinálod, mint amivel az előbb megvádoltál. Én azt mondtam, hogy ebből a szempontból nem ők kellene, hogy a mérvadók legyenek. Tehát zsinór mértéknek nem használnám őket innentől.
3: Egy év múlva látjuk úgy is a közbeszerzéseket.
4: A választási földrajzat is, meg akkor nem tudom, Ruf Bálint politikai elemző stílusát, vagy a Ducsai Zsuzsánat, akkor ugyanúgy zsinór mértéknek fogod majd tartani?
3: De ez megint hogy jön ide?
4: Hát ez komoly kérdés.
3: Ez egy tényleg...
4: Akkor nem válaszolok rá, ne haragudj.
3: Annyira Hút Gergős eddig a hangulat. Pedig rajta edződtem, de...
2: Várj, ez kérdés a sértése neki.
4: Én nagyon bírom a Gergőt, téged is nagyon bírlak.
2: Nem
4: vagyok egy sértődés.
2: István, ezzel ne élj vissza, hogy a jobb oldalon nem nagyon mennek egymásba rugdosni.
4: Nem, hát szeptember 5-én együtt fogunk tüntetést tartani például a Gergő. Ugyanúgy ott lesz, mint a Sándor Palota előtt.
2: Mesélj erről a tüntetésről.
4: Hát először is ti eljöttök?
3: Nem.
2: Nem.
4: Szerintetek most jól működik a rendszer? Ez most így jó? Erre szavaztatok nektek?
2: Most a jobboldali rendszer? Vagy...
4: Egyrészt nem, Magyarország kormánya
2: rendszere. Ez nem a jobboldal megújulásáról szól ez a...
3: Mondd el a tüntetést, mert most így...
4: De eljöttök, vagy nem jöttök?
3: Hát mondd el, hogy miről szól, kik lesznek
2: nem
3: ott.
2: Nem érek rá, de azért mesélj. Tényleg nem.
4: Akkor nem mondom el. De a kedves nézőknek, akik esetleg szeretnének eljönni, alapvetően ugye az első tüntetésünk az arról szólt, hogy az állami intézményvezetők mellett úgy álljunk ki, hogy ilyen módon őket nem lehet a jogállami keretek meg nem hajlításával, tehát őket nem lehet leszedni. Hát leszedték, a nagy részüket leszedték. Magyarország rosszul vizsgázott, ez nagyon szomorú. Utána csináltunk a 17. alaptörvénymódosítás miatt egy gyertyagyújtást. Innen üzenem az RTLS riporterhölgynek, hogy egy ima alatt, ha esetleg nem beszélne hangosan, az szuper lenne, és most azért fogunk csinálni egy tüntetést majd szeptember 5-én, mert nagyon szomorúnak tartjuk azt, amerre megy az ország, és szeretnénk, hogyha a jobb oldal, amiben te István ugyanúgy beletartozol, mint te Tamás, attól függetlenül, hogy most ki hova szavazott, mert az értékrendje az azért szerintem túlmutat azon, hogy éppen hova szavazott. Rengeteg ember, aki jobb oldali, most a Tiszára szavazott. Ezt tudom, látom, ismerem, barátok, rokonok, stb. De az, hogy most kimernek állni emberek, és azt mondják, hogy figyelj, nem ilyen lovat akartam. Vagy ahogy a Partizánban egy kollega mondta, hogy what have we done, az egy teljesen valid dolog. Ezért mi nagyjából egy workshopot hozunk létre. Nagyon sok mindenki elmondhatja a véleményét, 2 perces videókban várjuk ezeket továbbra is. Egy e-mailben el lehet küldeni, és tudom, hogy tök ciki, de nem teszem az e-mail, mert hogy működő szeretetországkukac@gmail.com, vagy valami ilyesmi lett az e-mail. Marci, innen köszi, hogy soha nem bírom megjegyezni. És akinek jó a speech-e, tehát, hogy amit elmondanak a Kossuth téren a nemzet előtt.
5: Ami elvárható.
4: Igen, tehát lényegében ez egy ilyen speaker's corner, hogy miért nem jó, mert a dolgok mennek, mit szeretnék máshogy, azt ott el tudja mondani.
5: És ha valaki azt mondja mondjuk ebben a 2 percesben, hogy egy csomó dolgot jól csinál Magyar Péter, ebben az egy dologban nem értek vele egyet, az valamibe fog kerülni?
4: Hát, hogyha elküld egy ilyen videót, egyedül nem kaptunk ilyet, akkor igen, bekerülhet.
3: És hát németül mondja?
4: Nem tudom, mi férjézek, nem tudunk németül.
3: Én nem szoktam járni tüntetésekre, csak tudósítani. Tehát, hogy,
4: akarsz tudósítani erről?
3: Nem.
4: Akkor meg...
3: Azért nem, mert hétvégén születésnap lesz a párom édesanyja 77 éves, és szombaton köszönjük.
4: Isten
3: felmentést kérek a de demokrácia védelme
4: majd,
3: alól.
4: Lesz néptánc majd egyébként, táncházzal, lesz kiváló. DJ, szóval ez egy nagyszerű buli is kiváló. Lehetne amúgy.
3: Hát legyen az. Egyébként, ha... Ha nem újságíró lennék, akkor sem mennék el.
4: Na, most nagyon azért, szomorú vagyok.
3: De azért nem, mert én látok problémákat, ezekről szoktunk is beszélni ebben a műsorban, nem meglehetősen, teljesen őszintén.
2: Bár nem kopogtattál be, de rossz fejton kopogtattál. Tehát ez tényleg az a műsor, és mi vagyunk azok de a szereplők, nem
3: látok még annyi probléma halmazt, ami miatt nekem most utcára kéne mennem.
2: És ebben az ügyben, amiről beszéltél, itt az Alkotmánybíróság, vagy az Alkotmánybíró... Alkotmánybíró? Egyébként ezt is érinti, amit mondtam. De ezek ügyében, ahogy eljárt Magyar Péter, mi elmondtuk a kritikánkat, de amikor jót csinál, arról is csomószor elmondjuk a véleményünket. Na ebben viszont élesen elválunk tőletek, mert ha valamit mi úgy látunk, hogy jól csinál, mi a szóvá tesszük, valamit rosszul csinál, szóvá tesszük. Nálatok én ezt nem nagyon tapasztalom azon az oldalon. Ott,
4: a köztéren, vagy úgy...
2: Akár ott.
4: Egyébként ezt azért kicsit sérelmezem, mert azért meg szoktuk írni minimum egy tweetben, hogyha valami jó dolog történik. Például ezért is emeltem ki a Vitézi Dávidot, mert lényegében úgy látjuk, hogy az egyetlen minisztérium, ami úgy nagyjából jól működik, az az övé, és ezt sűrű meg is szoktuk írni.
2: De most azt mondtam Vitézi Dávidról, hogy minek hozza haza a pénzt, az úgyis Németországba megy.
4: Hát ez nem biztos, hogy csak az ő döntése. De ettől függetlenül az a minisztérium dolgozik. Annak figyelj, én nekem
2: még
4: a
2: legnagyobb... Még a külföldi érdekeknek is, ugye?
4: Hát figyelj.
2: Hát te mondtad.
4: Én azt kell... Te tudod, mit mondok erre?
2: Csak jelzem, hogy ez volt a
4: dicséret. Ez relatív. Tőle. Így van.
3: De erről fogunk beszélni egy év múlva.
2: Ja, igen, nem, hagyjuk ezt.
4: Igaz, alapvetően egyébként a Dávid, de még egy valamit hadd mondjak el, hogy ő, például ott volt a Mohácsi Dunahídnek az esete, azt nagyon sokan nem értették, mi is több műsorban is foglalkoztunk ezzel, hogy miért pont azt, és miért pont úgy, és ennyiért. Uh-huh. És az nagyon szuper, amikor a Dávid szinte elsőként bejelentkezett azokkal a szerinte fontos fejlesztésekkel, amik egyébként nem tudom, hogy az elmúlt 16 évben miért nem tudtak megtörténni, ugyanakkor ez nem jelenti azt, tehát nem kell szerintem relativizálni, hogy minden, amit csinál, az jó. Én azt mondom, hogy Vitézi Dávid ténykedése jelenleg jobb, mint Lázár János ténykedése volt az előző 4 évben, és magasan kiemelkedik a Tisza kormányból. Tehát mondjuk egy Lőrinc Viktória például arra nem volt képes, hogy az önkormányzatoknak a különböző szövetségeivel leüljön, hogy fontosabb polgármesterekkel leüljön. Tehát még idáig nem jutottak el, gondolj bele, még a Párbeszéd nem jutottak el. Arról nem is beszélve, hogy Ruf Bálintnak a ténykedését a különböző minisztériumi kirúgásokkal én nem tudom egyszerűen emberségesnek vélni. Lehet, hogy nektek ez belefér, mert hogy csúnya neresek, rúgják őket. Hát mondjuk, amikor a külügyminisztériumban mindenféle embert, mindenféle ok nélkül kirúgtak, például terhes embereket is. Terhes nőket, bocsánat. Uh-huh. Tehát, hogy ez nekem nem...
3: Az a baj, hogy ezt most itt most kéne név, meg hogy ki, meg hogy...
4: Igen, nem azért, mert
3: nem tudok se pró, se kontra véleményt nyilvánítani.
4: Akkor átküldöm István.
3: Jó.
4: Oké.
3: Okay. Mert nekem mint tényleg mindig az a...
2: Forrás,
4: van, persze, hát figyelj, itt nekem volt 6 interjú alanyom, nem véletlenül...
2: Jó, azt hadd kérdezzem meg, ha már.
3: Jó.
2: Melétei Barna
5: rokonával kapcsolatban ti tévedtetek, vagy sem?
4: Mert visszakérdeztünk a frakcióvezető helyettes úrtól, hogy akkor most pontosan milyen rokoni kapcsolatban van Olajos Marcellal, várjuk a választ.
5: Ő már egy választ írt arra, amit...
4: Igen, a bohócosat, hogy nem igaz, de akkor visszaírtuk.
5: Igen, csak egy értsen nézés, hogy Olajos Marcellel van ő rokonságban, és aki a Szerencsejáték ZRT elnökségi tagjává vált, ha jól
4: egyszerre lett jogigazgató is, tehát neki ott két tisztsége van, és az a lényeg, hogy nekünk ez a füles, ez beérkezett júliusban, utána azt konfirmáltuk, aztán utána még egyszer megérkezett, két helyről is megkaptuk azt, hogy ő azt állítja magáról, hogy ők rokonok, tehát Olajos Marcell.
5: Oké, a frakcióvezető helyettes úr ezt cáfolta, azt mondta,
4: hogy csak mi visszakérdeztünk, hogy milyen, nem, biztos, hogy nem, mert hát Olajos és mellétei Barna, tehát hogy a névrokonság nem, de valami rokoni kapcsolat az biztosan van, én tudom is, hogy mi.
5: Megerősítette.
4: Oké, akkor majd a helyreigazításunk az az.
5: Rokona Ulmban, nem tudom micsoda, vegyészmérő, folyam emlékszem már pontosan.
4: Oké, lényeg, hogy rokonok. Tehát azt, hogy mi nem találtuk
5: de el nem a rokoni fokot. Emberrel.
4: Igen? De ezzel az emberrel.
5: De ő ezt tagadja.
4: Hát,
5: és ti meg nem hisztek neki.
4: Akkor nem mond igazat.
5: Akkor tehát padhelyzet.
4: Hát ezt tudják, hogy sajtóhelyreigazítási per, akkor ezt tudom ajánlani neki. Uh-huh. Mint ahogy egyébként a kontroll megpróbálta, és kikapott. Tehát mi még egyszer nem veszítettünk, mert soha nem írok le olyat, ami nem igaz. Kétszer visszaellenőriztük. Tehát ezt a sajtóhelyreigazítást ezt úgy tudom elképzelni, hogy akkor tanúként be kell hívni ezt az Olajos Marcellt, és akkor mondja el, hogy akkor, ha nem sógor viszonyban vagytok, akkor milyen rokoni kapcsolatban vagytok. Mert tudod, az SRT az egy állami szerv, ez volt a nagy kifizető cég, és az egyetlen ember, akit oda beemeltek kormányváltás óta, az pont ő, aki azzal henceg bent, hogy ő egyébként rokon. Szóval tudod, ez is egy olyan dolog, amiről
5: de
4: egyébként
5: sem biztos, tehát ezt sem tudjuk. Aha.
4: Hát mondom, nekem van két forrásom.
5: Oké, okay, de ennyi.
4: Ja,
5: azok a források, nem azok a források megszólaltak?
4: Igen.
5: Hát igen.
4: Egyébként nem tudnék róla.
5: Névvel, arccal vállalták, és szerintem nem menjünk tehát, bele, de érted,
4: a forrásokat meg szokták
5: érted, érted, érted,
4: ez egy oknyomozó műfaj.
5: De egész odaig egy bemondás a te részedről is.
4: Hú, jó, lágyat. Akkor a Szabó Bencének pedig szintén egy bemondás arra, volt az ő részéről.
3: Hát oké, de ő nem újságíró. Arra gondolj,
4: de hogyha... Átvették,
5: nem azt mondom, hogy nincs igazad, csak ugyanolyan bemondás, mint az övé.
3: Arra gondolj...
4: Hát figyelj, akkor nem szabad újságot írni ezentúl, mert ne, ugye, nem, ha a Tisza csinálja, akkor az szabad, nem?
3: De ne, ez új, ezeket a szélsőséges vizeket nem áll, mert elkezdünk beszélni, és mindig elromlik, amikor oda csapsz egy ilyen izét, egy ilyen bőrzőgati. Szóval arra gondolj újságíróként, hogyha itt szoktam én is dolgozni, hogy ja, ez nem kioktatás, csak hogy ha per lenne, hogyan, miként tudnám igazolni azt, hogy amit leírtam, az igaz. De, tehát ne, és ott az ember látja, hogy hú, ez necces, mert hogy hiába mondta nekem két ember adott esetben, vagy valami, amikor így végig gondolja az ember, abban a pillanatban érzi, hogy hú, ezt még nem írom meg, mert itt még kéne valami kézzel fogható, mert ez kevés lesz, hogy... De csak ennyi. Tehát, hogy ez egy ilyen...
4: Figyelj, ez nagyon egyszerű. Tehát, hogyha van egy ilyen bírósági tárgyalás, akkor ugye tanúként be lehet idézni. Amikor ez megtörténik, akkor a bíró konkrétan elkéri azokat a személyi okmányokat, amiből egyébként ez azonnal kiderül. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy mondjuk a Tamás 2009-ben, mondjuk mit tudom én, bepisilte a Dunába a Margit hídról, két tanú állítása szerint. Azért ez egy okirati bizonyítás, pillanatok alatt ez összejön, nem véletlenül nem hőbörögnek jobban, mert tudják, hogy ha nem is azt a rokoni fokot, de egy másikat eltaláltunk. Tehát azt már nagyon szívesen helyreigazítom, hogyha rossz rokoni fokot neveztünk meg, és akkor elnézést fogok ezért kérni.
3: Na jó, majd figyeljük. Jó. Mármint, hogy nem úgy nagyon, csak hogy hát figyeljük.
4: Egyébként innen megjegyzem, vagyok, hogy egy olyan ember, aki majdnem igazságügyi miniszter lett, ne nyisson már három bohóccal, amikor egyébként tudja, hogy nincsen igaza teljes mértékben. Tehát, hogy szerintem ez már nem az, az a szint, nem?
5: A három bohóc, igen.
3: Erről is beszéljünk kellett, egy év múlva. Figyelj, bár összeérünk egy ilyen bakancs is, tehát, hogy miről kell majd beszélni. Én is kíváncsi vagyok. Molnár Áron volt egyébként. Hát nem megint, csak szerencsétlennek.
5: Beszéljünk már szerencsétlenről.
3: Szerencsétlen, fontos, de nem úgy szerencsétlen, csak
5: órával ezelőtt, amit mondtál,
3: nem fontos. Egy. Itt érzem magam otthon, ez a film címe, csak amit elfejtettem, szerintem az egy jó film, tudom, hogy nem az volt a kérdés, mert nem Molnár Árontól kellett volna. Tényleg.
4: Színészi alakítás.
3: És azt mondtad, hogy ő tulajdonképpen az új Puzsér Róbert, csak nem fontos, amiket mond, és ezen így gondolkodtam, hogy ezt olyan nehéz megítélni, hogy mikor, vagy mitől válik valami, vagy valaki fontossá, és hogy a Molnár Áron per pillanat szerintem fontos.
4: Kinek?
3: Hát azoknak, akik követik, és amilyen hatást ki tud fejteni. Hát
4: nekem
3: és
4: nem fontos például, és nagyon sok embernek nem fontos.
3: De nincs olyan, hogy valaki mindenkinek fontos, könyörgöm, ne idegesíts már. Az a lényeg, hogy van-e hatása a közéletre, vagy nincs? Mm. Van hatása a közéletre per pillanat? Van, hiszen Magyar Péterrel is baj, izé cirkuszol, izé odafigyelnek rá, és a többi, és a többi. Szerintem a nem fontosság ott kezdődik, amikor semmilyen szinten nincs már hatásod a közéletre. Akkor lehetsz te bárki. Teljesen mindegy.
4: Ti mindenképpen akartok szegény Áronról beszélni. Nézd.
3: Ő volt a téma.
4: Nekem az Áronnal azért nincsen ilyen kiérlelt véleményem, mert amikor azt mondom, hogy nem fontos, akkor azért kérdeztem ezt a filmes példát, mert a film vége szempontjából, hogy ez az ország, ez hogy lesz jobb, Molnár Áron személye nem fontos.
3: De.
4: Szerintem. Szerinted igen. Oké, akkor ezt megbeszéltük.
5: Nem beszéltük meg, mert még nem indokoltam, és félreérted, és egyébként szerintem az indoklásommal egyetérteni, hogy miért fontos.
4: Molnár Áron azért egy üde színfoltja egyébként szerintem a most már tiszás oldalnak, mert ő van annyi a bátorság, a töke, nem tudom, hogyan mondhatnánk még ezt, hogy beleálljon időnként Magyar Péterbe, és ez nagyon megsüvegelendő dolog. De pont. Egyébként meg egy színész.
5: Figyelj, azért fontos az ő szerepköre, nem a tartalma miatt, amiket mond, hanem ez a jakobinus, néptribunusi szerepfelfogás, ez időről időre előjön a magyar történelemben. És az, hogy feltérképezzük, hogy milyen állapotunkban van a társadalom, egyáltalán a diagnózist felállítsuk, hogy mi a remélt polgárosodás útján, mondjuk a nullától a 100%-ig terjedő skálán éppen hol helyezkedünk el, abban szempontból nagyon fontos Molnár Áron, hogy miért lehet ő egy ilyen felkapott celebritás a politikai térfélen, meg a kulturális térfélen. És szerintem erre az a válasz, hogy vérre vágyik a tömeg. Tehát a Molnár Áron jelenségből tud politikát gyártani Magyar Péter.
4: Nem biztos, hogy azért, mert az István most telefonozik.
5: Mert de azt gondolod, hogy azért, mert én azt mondom, hogy ő fontos, csak hogy befejezzem.
3: Ne csinálj itt nekem parlamentet.
5: Nem ebben a műsorban nyitjuk meg, vagy nyitottuk meg a Molnár Áron fanklubot. Tehát én számtalan témában...
4: Nem tudom, hogy a néző kiérzik-e a számból, én szándékosan nem akarok rosszat mondani az Áronról.
5: Mert végre jó helyre üt.
4: Nem. Én írtam már róla cikket, meg írtam róla csomó mindent.
5: Hogy beszéljünk a lentulairól.
4: Pláne. Alapvetően, amit elmondasz, az nagyon szomorú. De egyetértek veled. Tényleg, ahogy most ezt leírtad, figyelj, 10/10, én nem tudtam volna jobban mondani. Csak az a helyzet, hogy én tényleg azért nem szeretnék ezekről az emberekről beszélni, mert szerintem nem ezek a fontos kérdések. Számomra a fontos kérdés, hogy hogyan lesz Magyarország egy jobb hely, hogy a gyerekeimnek miért lesz ez mondjuk 2040-ben egy jobb hely, mint mondjuk Ausztria. És nem feltétlen pénzben, hangulatban. Hogy fogjuk mi magyarok egymást jobban szeretni és tisztelni?
5: Oké. Ennyi volt ez a mai provokatőr képzelésekkel.
4: Köszönöm.
5: Köszönjük szépen a részvételt. Érkeztek egyébként bőven kommentek. Majd
3: igen, azt néztem.
5: Nagyon sok. Ezekre reagálunk majd.
3: Ezekre reagálni kéne, de...
5: Holnapi adásban reagálunk, csak nagyon elvitt minket a lendület. Köszi szépen mindenkinek. Mindenki iratkozzon fel. Ezeket sose szoktam elmondani, de most elmondom. Mit kell ilyenkor? Írjatok üzenetet, lájkoljatok, iratkozzatok fel, szeressetek. Postafiók 860.
3: Ez egy másik platform, amire ez ki.
5: Hello.
6: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Bár. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a parlamentnek a költségvetés módosítását a kormány. Nyilvános pályázaton kiválasztották a NAV új vezetőit. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.

0: Magyarország teljes mértékben elkötelezett a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása mellett, jelentette ki Orbán Anita a Bledi Stratégiai Fórumon. A külügyminiszter elmondta, hogy hazánk a Nyugat-Balkán minden fővárosában szakértőt jelöl ki, hogy segítse a fogadó országot a csatlakozási folyamatban. A tárcavezető hangsúlyozta, sajnálatos, hogy Horvátország 2013-as csatlakozása óta egyetlen ország sem vált az Európai Unió tagjává, a bővítés ugyanis az EU egyik legfontosabb külpolitikai eszköze. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Több mint 1 billió forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy a hónap végével lezárult 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KECPA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Feljelentést tesz a közmédia vezetése a korábbi törvénytelen irányítás miatt, közölte a Duna Média Szolgáltató sajtó és marketing irodája. Közlésük szerint az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján számos részlet feltárult arról, hogyan állt az elmúlt években politikai felügyelet alatt a közmédia, és milyen szerepet töltött be az intézmény irányításában Várhegyi Attila, Fideszhez köthető politikus és üzletember. Rózsáné és Sádt Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok azért hűvösek lesznek.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne feledjétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Szaszák Zsolt, akiben Szirtes Tamás a zenés színház fiatal hősét látja. A pesti Broadway stúdióban végzett, majd villámgyorsan berobbant a köztudatba. Főszerepei közül kiemelném a Jézust, a Jézus Krisztus szupersztárból, Enzsorát a Nyomorultakból, Krisztofot a Jégvarázsból, de láthatjuk a Mamma Mia-ban és a Macskákban is. Korábban a Szegedi Nemzeti Színházban is játszott, jelenleg pedig a Madách Színház mellett a Vidám Színpadon és a Magyar Színházban is szerepel. A képernyőről is ismerős lehet a Sztárban Sztár leszek című műsorból. Kreativitását saját projektjei is bizonyítják, Vele ilyen című önálló estje mellett az ő ötletéből született a Fekete Hattyúk című zenés ballada. 2025-ben a Véradás ifjú nagykövete lett, így nem csak tehetségével, hanem társadalmi szerepvállalásával is generációja egyik inspiráló alakja. Szia! Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy.
3: Ez egy taktika, hogy mindenkit zavarba hozol?
2: Zavarba? Mi? Igen. Ja? Hogy ilyen igen. Szépeket és jókat mondok?
3: Hát, csak azzal? A szépet és a jót mondta.
2: Hát figyelj, akiről lehet szépet és jót mondani, miért ne tegyük meg? Igaz?
3: Hát erre nem tudok reagálni, de zavarba jöttem.
2: Ne legyél zavarba, mert ezek az igazságok. Választottál egy filmet, igen, egy nagyon-nagyon izgalmas filmet, a Da Vinci Kód című filmet, ami egy szimbólumokkal és összeesküvésekkel teli thriller, amelyben Robert Langdon professzor, aki Tom Hanks alakít, egy gyilkosság nyomán titkos vallási rejtélyeket fejt meg. A film egyik fő üzenete pedig az, hogy az igazságot és a hitet sokszor a hatalom formája, és mindig az embernek saját magának kell eldöntenie azt, hogy miben hisz.
3: Igen, gondolkodtam azon, hogy ez egy nagyon jó tematika szerintem itt nálatok, hogy egy film a kiindulási pont, és az jutott eszembe, hogy feldobjam neked azt a labdát, hogy a Nyomorultak filmről beszélgessünk, vagy hogy valamilyen az Ének az esőbenről kezdjünk egy nagy diskurzust, hiszen alapvetően mind a ketten a Zenész Színházban mozgolódunk elsősorban, és az egy jó kiindulási pont lehet, de mondom, én a Mahócskát meg kell, hogy tiszteljem azzal, hogy az igazságot mondom el. Alapvetően nincsenek kedvenc dolgaim, tehát, hogy nincsen kedvenc film, meg sorozat sem, de ha meg kell egyet jelölni, ez azért is érdekel, mert érdekel, hogy te mit gondolsz erről az egész filmről.
2: Uh-huh.
3: Nem tudom, hogy olvasod-e a regényt például.
2: Nem, én a filmet láttam.
3: Én először a filmet láttam, aztán elolvastam a regényt, és amit te is mondtál, hogy a hatalomhoz való viszony az engem mindig nagyon érdekelt, úgyhogy mindig a legalján vagyok ennek a viszonyrendszernek, de hogy mindig nagyon érdekelt, hogy ott fönt ők hogyan csinálhatják valahogy, vagy milyen olyan dolog lehet, ami hozzánk leszivárog, és van ez egy ilyen édes sztori, ezt elmesélhetem?
2: Hogyne.
3: A József volt az első Budapesten az első nagy főszerepem, ugyan a Szegedi Nemzeti Színházban játszottam rádióst, meg így voltak szép feladatok, de így Budapesten, ami mégiscsak az embernek egy kitüntetett pont, az első nagy főszerep a József és a Színes Szélesvászon Kimondhatatlan című musical főszerepe volt, és próbáltam a darabot, és van benne egy olyan sor, hogy az én sorsom úgysem csak tőletek függ, és én ezt ugye hosszú casting folyamat volt erre, és én ezt a Szirtes Tamásnak szegeztem a nézőtéren, és a Tihanyi Ákosnak, és a Molnár Ferinek. Mert azt éreztem, hogy hát meghúzom egy kicsit az oroszlánba, és hát, hogy vajon milyen reakció jön erre. És mondtam, hogy az én sorsom úgysem csak tőletek függ, tanár úr félrehívott a próba végén. Zsolti, maga nagyon bátor, de jól teszi. Mm-hmm. És hogy annyira érdekes volt az, hogy ahogy én működöm ebben a színházi világban, az most nem azt mondom, hogy a Da Vinci kód miatt működöm így, de hogy azt gondolom, hogy a hatalmat gyakorló emberek, aki gyakorolja a hatalmát, és adott esetben dominálni próbál a hatalmával, az számomra nem létezik. Mert onnantól kezdve nem egy univerzumban létezünk. És ez nem az én egóm miatt van, hogy én megkérdőjelezhetetlen lennék, hiszen nagyon sok ponton megkérdőjelezhető vagyok, de mégis azt akarom hinni, hogy onnantól kezdve már nem egy univerzumban létezünk, és nekem, ha te dominálni próbálsz, nekem nincsen dolgom veled, és köszönöm szépen. És hogy ez eddig működött, hogy továbbra fog-e, azt nem tudom, de eddig működik ez a kis stratégia.
2: Akkor neked nagyon fontos az igazság, hogy mindig tudd az igazságot, ugye?
3: Nem. Most annyira jó lenne belehelyezkedni abba a szerepkörbe, hogy én, mint Anzsorá, ott állok a barikádon, és engem lőnek le először, de hogy nincs bennem ez a ellenállhatatlan igazságvágy. Amire vágyam van, és amellett állok ki inkább mindig, az a korrektség. Hogy inkorrekt helyzetekben, inkorrekt emberekkel nem tudok együttműködni. És pont most van egy ilyen, hogy egy ilyen élethelyzet, hogy egy munka miatt nem akarok többet elmondani erről, mert inkorrekt lenne. De hogy egy munka kapcsán, egy együttműködés kapcsán vannak olyan fekete-fehér dolgok, ami például a financiális dolgok, amiben ha megállapodunk, akkor az lényegtelen, hogy jó vagy rossz összeg, ha igent mondtál rá, vállald el és csináld végig. De most innentől kezdve, ha az egyik féleből kihátrál, és megy a mismásolás, én egy egyszerű paraszt gyerek vagyok, és akkor én azt mondom, hogy kezet fogtunk rá, szerbusz. És nincsen második esély, és munkában, és nem akarok bocsánatkérésre hallani. Ez egy fekete-fehér kommunikáció. az én oldalamról.
2: És még le is volt írva, nem csak készfogás volt?
3: Ez az, hogy nem volt leírva. De én még mindig belefutok ebbe, hogy Zámbó Brigi is volt nálad, ha jól tudom.
2: Igen.
3: És a Brigi nekem az egyik legnagyobb bizalmasom, és mindig azt mondja, hogy te olyan rossz emberismerő vagy. És hogy igen, de én ezen nem akarok változtatni, mert ha változtatnék rajta, akkor elkezdenék így gyanakodni, és így kombinálni, és lehet, hogy olyan dolgot feltételeznék valakiről, ami nincsen benne.
2: Hát csak az a baj, hogy a mai világban sajnos az adott szó már nem számít.
3: De hát mögötte tapasztalatok vannak, én még hiszek.
2: Még akkor is, hogyha le van írva,
3: igen.
2: Még akkor is nagyon sokszor sajnos előfordul, hogy azt sem tartják be.
3: Igen, csak...
2: Ez nem tudom, ez egy nagyon csúnya dolog, és ez még jó pár éve nem így volt, de most már valahogy ez átformálódott, és igen, ez nagyon bántja az embert, és ezért tényleg, sajnos, igaza van a Briginek, hogy nagyon óvatosnak
3: csak
2: kell
3: tudod,
2: lenni.
3: Mi a szomorú, hogy neked van viszonyítási alapod. Hmm. Én meg ebben nőttem föl.
2: Igen, csak most már belecsöppentél, és ezt muszáj megtanulni.
3: Igen.
2: Sajnos ez van.
3: Igen.
2: A film központi témája a hit. Te miben, kiben, hogyan hiszel?
3: Semmiben és mindenkiben.
2: Na,
3: semmiben
2: akkor
3: és mindenkiben.
2: Ki.
3: Alapvetően... a saját munkámban hiszek. Abban hiszek, hogy mivel megkérdőjelezhetetlen az, hogy mindent feláldozok a hivatásomért, abban hiszek, hogy ez megtérül. Hiszek a saját teljesítő képességemben, a testemben, a mentális alkalmasságomban hiszek. Az, hogy milyen égi dolgokban, vagy milyen a transzcendenshez kötődő kapcsolódásaim vannak, azok nem tudom vallás mögé integrálni, de például nagyon sokszor kérek, és köszönök, és imádkozom, és ez nem tudom, hogy ez a babonába sorolható, ezt majd megítéled. Nekem volt egy nagyon súlyos autóbalesetem, és hogy ott ilyen életmentő műtét meg mindenre szükség volt, lényegtelen. Beszéltünk róla, gondolt, tehát nem ilyen vörös zónát húzok, csak hogy most nem kapcsolódik a történethez. És én akkor feküdtem életemben először mentőben, és hát nem voltam jól. És képzeld el azóta, akárhányszor meghallok egy mentőt, de amikor látom, akkor van elsősorban így, hogy nem negatív érzés, nem trauma, de mindig annak drukkolok, hogy ha csak egy pici energiát tudok most küldeni annak, akiben van, hogy az nekem is annó nagyon jól jött, és hogy hát, ha így vissza tudom adni. Ebben hiszek, vagy abban hiszek, hogy rám írt Instagramon egy fiatal család, 2-30 éves szülő, anyuka, apuka, és hogy van egy kislányuk, aki egy nagyon súlyos betegséggel diagnosztizálták, és ilyen 1 millióból egy ilyen betegség van. Uh-huh. A kislánynál nagyon súlyos testi elváltozások voltak, és műtétre is szükség volt, és megkérdezték, hogy tudnék-e segíteni, mert hogy beadták tehát ilyenkor lehet ugye állami finanszírozásra pályázni. És beadták ehhez szükséges hivatalba, és van egy ugyanilyen magyar sorstársuk, és egyikőjük sem kapott választ fél éve, de választ sem. És mondtam, hogy jó, azonnal kicsi kapcsolati tőkémet, amit lehet bevetettem, mondtam, hogy menjünk be akkor szépen a Mokkába, és beszélgessünk erről. És a szülőkkel megbeszéltem, hogy mi az, ami számukra, hogy húzzanak határokat, hogy meddig lehet elmenni beszélgetésben, hogy a kislány látható lehet-e ilyesmi. Mindenbe beleegyeztem, első a gyerek. Mert hogy itt ilyen 300 milliós kezelésekről beszélgetünk, igen, tehát kigazdálkodhatatlan összegekről. És képzeld el, másnap pozitívan bírálták el a kislány fél éves kérelmét, és a másik kislányét nem. És lehet azt mondani, hogy nincsenek összefüggések ilyenekben. De nekem, ameddig egy ilyen világot élünk, és én kaptam még egy esélyt a Jóistentől, most hívjuk így, csak így egyszerűbb, addig nekem kutya kötelességem ezeket a dolgokat visszaadni. Ha nem adom vissza, akkor már nem hiszek. És akkor úgy gondolom, hogy akkor a színházat és mindent, talán ezt az egész földi létezést abba kéne hagyni. Úgyhogy nem tudom, röviden, nem tudom körbeírni a hitrendszeremet, szeretnék neked exakt választani, de nem tudok.
2: Rossz, de ez így nekem tökéletes volt. Én megértettem, amit akartál mondani, és köszönöm.
3: Szívesen.
2: Azt mondtad, hogy hiszel a munkádban, nagyon igen, szép hivatásodban. Mikor döntötted el, hogy neked majd ez lesz a hivatásod?
3: Én eredetileg népdalénekesnek készültem, ezért is van az, olyan, hogy míg te nagyon, teljesen más helyen énekelsz, egy kicsi szakmai titok, míg te teljesen más helyen énekelsz, én mindent ide előre próbálok hozni, mert abban szocializáltam, és mindent ide kell hozni. Uh-huh. És népdalénekesnek készültem, és egyszer anyukám még felhoztak a Budapesti Operett Színházba az Elfújta a szél című előadásra, és hárman, három különböző emeleten ültünk, mert annyira nem volt hely, és én a földszinten ültem, mert mondták, hogy ezért mégiscsak jó helyről lássam, de nem tudták, hogy az operett színház nézőtere olyan, hogy vannak oszlopok a szélén, és én egy oszlop mögött ültem, és így gerincverdüléssel néztem végig az előadást, és kijöttünk, és kérdezik anyukám még, hogy milyen volt. Apa, anya, én nem olvastam ezt a filmet, nem tudom, nem olvastam a filmet, ezt mondtam.
4: Igen, igen,
3: nem olvastam a könyvet, nem láttam a filmet, és nem tudom, miről szól ez a darab, de én ezt akarom csinálni. És ekkor voltam olyan 10-12 éves, de 6 éves koromtól kezdve népdalénekesnek készültem.
4: És ez honnan jött a népdaléneklés? Az iskolában
3: mondták, hogy van hozzá? Az iskolában kötelező volt a néptánc, és rájöttek arra, hogy én erre 8-as koromig nem jöttem rá, hogy én miért álltam a leghátsó sorban, azért, mert eszméletlen tehetségtelen voltam, de ragyogóan rossz voltam. És mindig azt mondták, hogy viszont ez tök menő, hogy ezt a szek ilyen jól tud énekelni, akkor addig én énekeltem, míg a többiek gyors öltöztek. És akkor ez volt a szisztémája az egésznek a pendélyes tánc együttesben. És akkor egyszer csak én erre kitaláltam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, de egyszer csak így a színházban szembe jött az, ami úgy egyértelmű volt, hogy ugyan nem tudom, mert nem kaptam még vissza igazolást, hogy nekem ez van képességem, hogy nekem ez lesz a dolgom, és ez olyan egyszerű lesz, hogy úgy olyan egyértelmű, talán ez a jobb szó, egyértelműbb lesz, mint bármi másba belekezdeni.
4: Értem, és akkor egyenes út vezetett a színházhoz?
3: Hát engem még a Keró vett fel, úgyhogy nem, de nem volt egyenes út, de most sem egyenes, de kívülről tűnhet úgy, hogy ez egy mihez te se voltál jó matekból, mi ez a diagramon, a lineáris. Oda néz!
4: Bocsika, ne haragudj!
3: Hogy igen, tehát, hogy hihá is pályán mozog ez az egész, de mellette meg nem, mert évek óta nem panaszkodom, csak ez a helyzet, napi 16 órázom, és hogy ez így, hogy most is, hogy négy színházba próbálsz párhuzamosan, mint próba folyamatot, így telítődsz egy idő után, és hogy fontosabbá váltak azok a dolgok, hogy például beszéljünk a fekete tyúk kapcsán, amit említettél, hogy a fekete tyúkról beszélgessünk, hogy a cigány identitásról, hogy itt élünk a Kárpát-medencében 500 éve, hogy van az, hogy van egy kisebbség, akik nem integrálódtak, vagy fordítsuk meg a tükröt, mi van, ha mi nem hagytuk, hogy integrálódjanak. Tehát ezek a témák érdekelnek leginkább már a színház kapcsán, mert muszáj fenntartanom a saját érdeklődésemet, és ehhez sok esetben a klasszikus színházi konvenciók már nem kielégítőek. Nem azt akarom mondani, hogy 27 évesen, hogy kiégtem, mert nem erről van szó, csak a motivációmat, ezt a fajta nagyot harapásomat akarom megőrizni, hogy nagyot akarok harapni ebből az egészből. És ez az kell, hogy társadalmilag fontos dolgokról beszélgessünk. Beszélgethetünk a Mamma Mia-ról is, mert egy nagyon jó anyag, de hogy ez engem Szaszák Zsoltot egy fokkal jobban érdekel.
4: Hát akkor így jött az önálló est is tulajdonképpen, hát, vagy ez a beszélgetős ested? Hát,
3: az egy nagyon hülye ötlet volt, mert hogy egy jó ötlet, mert működik, de hogy ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert az úgy nézett ki, hogy a Szabó P-kkel mentünk valami haknira, tehát valahova mentünk föllépni, és beszélgettünk, és annyit röhögtünk, hogy elment a hangunk, mire odaért, de rengeteget röhögtünk, és én azon gondolkodtam, hogy basszus, a nézőket szerintem ma Budapesten sokkal jobban érdekli az, hogy mi leülünk beszélgetni őszintén, mint az, hogy...
4: Érdekes sztorik,
3: mert
4: igen.
3: A Mahó Andi gyönyörűen énekel. Értem. De hogyha nem lenne ez a műsorod, most csak egy átlagos színés sorsot mondok, akkor hát nem jutnak el hozzád. És az egy sokkal izgalmasabb dolog, hogy nem csak az, hogy sztorizunk egymással, hanem hogy a köztünk lévő kommunikáció mennyire épül a humorra, a szexusra, egy csomó mindent tudnék mondani, és hogy én ezt a piaci részt véltem felfedezni, mondom, hát hogyha érdekli őket, hogy beszélgetünk, akkor érdekelje őket. És az első ilyen volt a Szabó P, meg aztán jött a Janza Katika, és mind a kettőnek mondtam, hogy másfél óra van ráírva a színlapra, mondom, szünet nélkül, nem tudom, mi lesz ebből.
4: Az nekik nem ment, ugye?
3: És mondta, de nekem se, mindet a Sasival is elrontottam, mindenkivel elrontottam, aki eddig volt vendég, mert a Szabó P, meg a Janza az nagyon túlment, az egyik 2:50, a másik 3 óra volt. És szünet nélkül. Aha. És így 2:20-nál kiszóltam, hogy nem unjátok még, és mondták, hogy nem, csak nagyon kell pisilni. Akkor fejezzük be, és menjetek haza. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog. Nagyon szeretek beszélgetni. Hogyha jó a partner, és van rá idő, akkor nagyon szeretek beszélgetni.
4: Kellenek neked a másfajta dolgok?
3: Kell. kell. Szerintem. Pláne úgy, hogy nem vagyok egy addiktív személyiség, ami színházi embereknél nagyon jellemző, hogy van ez a magyar specifikus, ez amúgy az én megélésem alapján, igen, ez a magyar specifikus színházi alkoholizmus, hogy vagy azért iszok, mert nincsen munkám, vagy azért már van. Általánosítok most, és nyilván nem mindenkire igaz, de te is tudsz rengeteg ilyen példát mondani. Hogyne. És ez azért van, mert a magyar színész sors az, hogy próbálsz egyet, játszol este egy másik fajtát, menet közben szinkronozol, menet közben haknizol, és bejön egy csomó olyan dolog, ami a financiális biztonságodat elősegíti.
4: Igen.
3: Ez egy olyan fajta belső feszültséget generál, ami az én nem akarok pszichologizálni, de én azt feltételezem, hogy ehhez addikciók kellenek, mondjuk egy cigaretta, hogy megnyugodj, hogy legyenek én időid, hogy megigyál egy pohár bort. Na most én nem vagyok egy addiktív személyiség, én nem tudok rászokni semmire, de ebből kifolyólag még sorozatokra sem. És muszáj így valahogy, akkor a kreativitásom az, ami maradt, hogy az agyam nem kikapcsol, hanem átkattan, hogy basszus, eszembe jutott valami, meg kell csinálni, fölhívom, hogy szervezzük le a zenekart, élő zenekarral szeretném, én írom meg, de a Csáki Benedekék rendezzék meg, és akkor elkezdek így kapkodni, és egyből motiváltá válok. És mindig kellenek ilyen projektek. Nekem ez az addikcióm.
4: Nagyon jó, és most vannak újak ezeken kívül, amik elhangzottak a felvezetőbe?
3: Hála az égnek nincs, de most, ami például beszippantott, az a futás, és azt nagyon élvezem, az nagyon jó lesz. Most életem első félmaratonján lefutottam, amit remélem, hogy a kedves hallgatók most tapsolnak, de hogy életem első félmaratonját lefutottam, és ez így nagyon nagy öröm, hogy a kis kövér szaszákot így vállon veregettem, hogy jó.
4: Kövér volt a szaszák?
3: Nagyon. 112 volt a teteje, tehát nagyon kövér. A kerú az úgy vett föl, hogy nálatok lehet sípolni. Ezt csak kérdezem, hogy látok. Tehát úgy meséljem el, hogy rádióbarát formában?
4: Figyelj, majd meglátjuk, hogy mennyire olyan.
3: Jó. Hát én nem oka. Hogy úgy vett föl, hogy Szaszákó egész tehetséges. De mi ez a picsa, hogy fogyjon le? És tudod, mi a szomorú? Ez így drasztikusan hangzik, és én a Kerúnak az utolsó fél évébe kerültem az Operett Színházba. Tehát én nem volt olyan megélésem, mint a többieknek, ezt tényszerűen tudom kijelenteni. Viszont én ennek köszönhetem azt, hogy elindultam egy ilyen egészségtudatosabb úton. Lehet, hogy ez másoknak sok lett volna, az én személyiségemmel akkor kompatibilis volt. Mi mondjuk ma fölállnék egy asztalbeszélgetésről, de akkor a szorongó kis vidéki szaszáknak, akit féltetek azt, hogy be fog esni a metró alá, annak jókor jött.
4: Aha, és akkor neki kellett állnod fogyókúrázni, tehát ilyen nagyon drasztikus volt.
3: Lefogytam 30 kilót.
4: Úristen!
3: Hát ne viccelj, hát nagyon megnézem az elfújta a szeretet, ott kell állnom, hát ne viccelj, ez nem fér be, hogy ezen
4: múljon. Meg volt a motiváció.
3: Igen, és utána viszont...
4: És akkor sport is volt már akkor?
3: Nem, semmi sport nem volt, akkor csak éheztetés volt, és most egy olyan 2 éve van jelen a sport az életem, és nagyon nagy örömömet lelem benne, mert valahogy az van, hogy az én idő, és hogy az rólam szól, azt én osztom be, én rendelkezem fölötte, és úgy...
4: Meg a sikerélmény, az is egy nagyon
3: De már az sikerélmény, hogy nekiállsz, tudod.
4: Igen, tehát az hogy... is, aztán meg amikor naponta elmész, na, megint megcsináltam.
3: Igen.
4: Az nagyon,
3: neked,
4: az
3: van,
4: szerintem...
3: neked van ilyen igen, napi feedbacked?
4: Ami... Igen, van.
3: Elmeséled van.
4: De most nem rólam van szó.
3: De nekem is, hogy
4: én pilateszre járok.
3: Pilateszre járok. Erre reform pilateszre?
4: Úgy van.
3: Asztalon, kínzóeszközök
4: között. Kínzóeszközökkel, és megvan ez az érzés a mai napig, de hogy jó. Na jól van, ma is megcsináltam. Pedig olyan nehéz volt, hogy csú.
3: És mi a szorongásod ennek kapcsán? Miért csinálod?
4: Mert jól esik. Hála Istennek, na most aztán átfordul a beszélgetés, kedves Szaszáról. Nekem nem volt ilyen probléma, tehát súly problémáim nem voltak, hanem egyszerűen nekem csak az agyamat kellett kikapcsolni, és ahhoz kellett valamit keresni, és ez volt az eszköz nekem, a torna. Nekem a futás nem ment, valószínűleg nem jó a technikám, én abban nem vagyok ügyes, de ez a tornázás, ez megy.
3: A futás azért feltételeztem, mert mi az elején is beszélgettünk erről, mert te is amúgy hosszú távfutó voltál világéletedben, tehát hogy neked, én ahogy láttam kívül a pályát, hogy semmi nem jött ilyen hirtelen, vagy hogy olyan könnyen.
4: Meg kellett dolgozni mindenért, igen. És ez a mai napig is így van.
3: Hála jó Isten.
4: De most Szaszák Zsoltra beszélget. Majd legközelebb megcsináljuk.
3: Jó,
4: fordítva.
3: Fordítva? Jó?
4: Igen,
3: jó,
4: igen, jó. Igen. Volt olyan pont az életedben, ami egy kicsit kapcsolódik egyébként az előző beszélgetés, az, amikor jelzést kaptál, hogy változtatnod kell a tempón. Mi volt ez? Mikor érkezett ez el?
3: Ez a balesetre tudok én gondolni elsősorban.
4: Akkor hány éves voltál?
3: 21, 22, valahogy 22-ben. Nem, 23. 23 voltam. Uh-huh. 22-23. Ez nem egy trauma, ez nem egy tragédia. Nekem ez egy nagyon pozitív történet, hiszen túléltem. Néhány kollégának kevésbé, de hogy túléltem, és akkor olyan napjaim voltak, ez nem a baleset idejében, hanem az előtte lévő fél évben olyan napjaim voltak, hogy még tag voltam a Nemzeti Színházban, Szegeden, de már itt volt a Madács, és Fehérvár, és Új Színház, és minden, és akkor voltak mondjuk olyan napok, hogy 10-kor játszottam egy időfutárt Szegeden, reggel 10-kor gyerekelőadást, 3-kor egy Mamma Miát, este 7 Pesten, este 7-kor Székesfehérváron egy Fémben, a Fémben Tyrone Jacksont. És utána visszavezettem Szegedre, és mindez egy kutyával a csomagtartóban, hogy ezt a fajta terhelést, ezt nem lehet sokáig büntetlenül csinálni. És a baleset napján nekem szabad napom volt, csak úgy volt szabad napom, hogy este volt egy próbám a Nemzeti Színházban Szegeden, egy csók és már semmi a Juranics Tamással, és elmondom, én bemegyek egy kicsivel korábban szöveget tanulni, életemben nem mentem be korábban a színházba, mondom, most bemegyek egy kicsivel korábban, előtte lefürödtem, ettem, tehát amikor én nem tudtam mit kezdeni az egész fél napommal, és Hódmezővásárhelyre mentem, mert ott aludtam egy barátoméknál, és ez egy 20 perces út. Tehát nem egy ilyen, és mindeközben nekem egy miskolci barátnőm volt, tehát hogy így kimaxoltam ezt az egészet, de hogy elmondom, akkor elindulok korábban. És akkor történt a baleset. Nem az én hibámból, én egy hibapontot sem kaptam. Egy traktor húzott, este volt, sötét volt, egy traktor húzott maga mögött aratás szezonban egy gyorsforgalmi úton egy vontatmányt, és nem volt összedugva a stekker. Ebből kifolyólag ugye a traktor fényeit kitakarta a vontatmány. És én érzékeltem, mintha valami menne előttem, elmondom, bemegyek én a belső sávba, ugye rutin művelet, kiteszed az indexet, kinézel, 110-el lehetett volna menni, én a baleseti jegyzőkönyv alapján 90-nel mentem, tehát még nem is mentem gyorsan. Kitettem az indexet, visszapillantó, jó, megkezded az előzést, visszafordítottam a fejemet, ott van egy vágás pillanat, és a következő kép az, hogy fölemelem a fejemet a légzsába, és a kartfi ajsa beleszól a telefonomba, hogy a kocsi kihangosítója, hogy szia, Szaszika, kerestél. Körülöttem minden fehér, az a sok légzsák volt, mondom, szerintem balesetem van, és így kiszálltam az autóból, éreztem, hogy nagyon vérzik a fejem, kiszálltam az autóból, és így elsétáltam az első lámpáig, és így mondom, ránéztem a kocsira, totál kár, és egyből az jutott eszembe, hogy basszus, az lényeget nem néztem meg. Mondom, jó. A többit összerakják.
4: Jó.
3: És annyira rémisztő az a helyzet, hogy te tényleg megszállottja vagy a szakmádnak, és egy halálközeli élményed van, mert nekem itt az arcomban minden fém, az orrom minden, hogy van egy halálközeli élményed, és az első dolog az, hogy a hangszalagjaim működnek-e. És ezt ha hiszed, hanem ezt én anyukáméknak is így meséltem ott másnap. Tehát, hogy ez egy borzasztó felismerés volt, de ez nem egy negatív történet. Itt az volt a feladat, hogy valahogy redukálni kell az energia kiadást. És én arra jutottam, hogy azért is mondtam föl többek között Szegeden, mert jöttek Pesten lehetőségek. És azóta én voltam vidéken, mert Sopronban is játszottam Bergert, vagy Veszprémben is játszottam Titanicot, tehát, hogy vagy Szegeden a szabadtéri produkciók, hogy de a bázis az Budapest. Nem vezethetek ennyit. Sokkal többet dolgozom, mint akkor, de hogy nem vezethetek ennyit, mert sosem vezettem, nem volt, mondom, egy gyors hajtásom se egész életemben, és ilyen évi 50 ezreket vezettem, de még azt se lehet mondani, hogy keveset, de valahogy ez egy olyan jel volt, hogy az élet azt mondta, hogy rákopintott az orromra, hogy lassíts már egy kicsit. És ez egy hosszú műtéti sorozat volt, mert volt egy rekonstrukciós műtét is, de legjobb
4: és
3: orvos...
4: mennyi időbe telt a felépülés?
3: Azt mondta... Ja, Istenem, csak nem fogod elhinni. De hogy azt mondták az orvosok, hogy hát ez egy 2-3 hónap, mire a fém integrálódik a szövetekbe. És egy hétig tartottak bent a kórházban, utána hazaküldtek, hazavittek anyukám még Sopronba, és visszamentünk 2 hét múlva kontrollra, de eddig én végig orgipszben, meg nem tudom, meg 2 hét múlva szedték le az orgipszet, és képzeld el, azt mondták, hogy ugyan még föl volt dagadva az arcom, de mondták, hogy nem tudják, mi történt, mert CT-re elküldtek mindenhova, hogy az a baj, hogy annyira gyorsan reprodukálódtak a szövetek, hogy olyan, mintha már 2-3 hónapos rehabilitációs státuszban voltunk. És én utólag raktam össze, hogy szerintem azért, ezt mondták, hogy ez ilyen, nem, tehát ilyen még nem láttak, és mondták, hogy valószínűleg, vagy én mondom, hogy valószínűleg azért, mert én meg tudtam csinálni az egy csukés mesemi premiért a Juronicssal. Nem volt nekem időm arra, hogy én otthon fetrengjek.
4: Ezt értem. Én ezt értem. Igen.
3: De hát te is álmebeteg vagy, tehát, hogy...
4: Na, hát szokták mondani, hogy a színész az egy külön faj.
3: De a sportolóknál is ez jelen van.
4: Igen,
3: ez egy
4: igen,
3: olyan
4: ez így van, nagyon hasonlít, és én párhuzamot is szoktam, vonni a színészet és a sportolás között. Tehát amikor mi felmegyünk a színpadra, az nagyon hasonló ahhoz, mint amikor ők egy versenyt megcsinálnak például.
3: Szerintem nagyon sok néző láthatott téged, ezt azért mondom el, mert nekem veled ez egy nagyon jó élményem. Nem bármiféle benyalás a célom, hanem őszintén. Én ezt a madásból is hangoztattam, és akkor még szó sem volt erről az interjúról, hogy én úgy ültem be a Mary Poppinsra, hogy na nézzük meg, hogy ez micsoda. Jó, hát Mary Poppins, hát értem, hogy jön a kis esernyőjével. Zámbó Brigivel ültem ott, tehát még tanúm is van rá. És beültünk megnézni, és én először ezt veled láttam. És belőlem az egy olyan katarzist váltott ki, és én akkor már láttam Londonban nem is egy előadást, tehát külföldre is jártam már színházat nézni. És én azt mondtam, hogy ezt külföldön sem lehet jobban csinálni. És ott, amikor elrepültél, Zámbó Brigivel integettünk neked, és így folytak a könnyeink, borzalmas volt, átmentünk gyerebe, és érzem, hogy most is így befárásodik a szemem. Mert az a fajta verseny teljesítmény, itt csatolok rád, hogy az a verseny teljesítmény, amit te ott képviseltél, és amivel a ilyen típusú musical játszás jár, ez emberfeletti. És ez nem azt jelenti, hogy te a színpadon 3 órán keresztül penge vagy, hanem ez egy életvitel. Ez egy olyan életvitel, ahova nem fér bele, vagy nem tudom, te így működsz, én sajnos így működök, nem fér bele az, hogy még a barátaimmal elmenjek kiszogatni egy hangos helyre, mert ha egész este így túl akarom beszélni a zenét, abban az én torkom elfárad. És hogyha másnap Jézust kell játszani, akkor azért veszek egy mély levegőt, hogy megérte? Nem érte meg. 20 000-es jegyárak mellett nem teheted ezt meg.
4: Ez így van, ez így van. Ezt az ember választja.
3: Igen.
4: Ezt tudatosságnak hívják, én azt gondolom. Igen, ez mindig így volt, és amikor kis kezdő színésznő voltam Győrbe, akkor mindig kinevettek, mert ott nagyon jó társaság volt, sok-sok fiatal ember, igen, és akkor próbák után dárcozás, meg hibászat, meg jó kedvés, éneklés, és nem tudom micsoda, és természetesen én is lementem azért velük a pincébe volt ez, és egy kicsit ott volt, de aztán egy óra vagy 2 óra múlva én jeleztem, hogy akkor én most mennék, és mindig mondták, hogy na persze, a kis szoprán, mert holnap is énekelni akar. És ez így van, mert az ember ismeri saját magát. Biztos vannak olyanok, akiknek úgy is megy az éneklés, hogy csak nagyon keveset alszanak, de én tudtam azt, hogy én nem így működök, hanem én úgy működök, hogy nekem ahhoz azt a nem tudom hány órát, azt végig kell aludni, hogy másnap is gyönyörűen tudjon csilingelni. Aztán igen, ez kifizetődő valahol. Persze az ember többször elmenne bulizni, amikor fiatal, akkor ez benne van.
3: Igen.
4: De aztán ez kifizetődő hosszú távon.
3: Igen.
4: Mert a hang megmarad egészségesnek, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
3: Mondom, én is különc voltam ebben mindig, és Szegeden én 2 évet voltam társulati tag, és szerintem 3-4 alkalommal maradtam lent. Tehát, hogy viszont ez is egy olyan dolog, hogyha én nagy ritkán azt mondom, hogy na ma eljött az a pillanat, hát Szegeden egy premier bulin voltam, ott a Paraszt Opera anyagot, nem tudom, ismered-e, Pintér Béla anyag, és Hát ott népi zenekar játszik végig, egy teljesen. És erről egy csomó videó született, és a Barnák Laci küldte el, Barnák László, bocsánat, ilyenkor hivatalos megnevezés van, Barnák László küldte el a videókat, hogy én egy jégeres pohára az asztal tetején állva magyar népdalokat énekeltetek a zenekarral, vagy játszattatok, és akkora öröm és boldogság volt, hogy hihetetlen, de sose ugyanaz a jégeres pohár volt nálam, azt azért itt hagyom, de nincsen értelme feltétlenül annak, hogy te állandóan magadat mérgezd, és ezt nem tudom máshogy mondani, és hogy nekem nálunk van is a családban ilyen alkohol probléma. Mm-hmm. Igen, nem is egy oldalról, és nem az, hogy félek ettől, mert én is tudok inni becsülettel, ha arról van szó, de azt gondolom, hogy ez egy ünnepnap legyen, amikor magadat megajándékozod, és ne a mindennapjaid részévé váljon.
4: Igen, ez egy választás.
3: Igen.
4: Mi így gondoljuk, mások igen. meg máshogy igen. gondolják, ennyi.
3: Igen. Igen. És annyira tetszett a Mary Poppins, hogy másnap visszamentem délután, képzeld el, megint megnézni. Rajongója lettem, és a Jenővári Mikit vártam hátul, mint egy rajongó kistárgy, hogy megölelgessem. Én ilyet még nem láttam. Csodálatos volt.
4: Nagyon nagy varázsa van, én azt hiszem. Én a gyerekeken tapasztalom, akik... Ugye ez egy régi történet, és az ember azt hinné, hogy ó, hát mit mond már nekik Mary Poppins, és ez nem így van.
3: Ez nem így van.
4: Ez nem így van. Én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, és boldog vagyok, mert valószínű ez egy olyan történet, ami nem tud kimenni a divatból, mert igenis átmegy a gyerekeknek a mondani valója, még akkor is, hogyha mi azt hisszük, hogy nem.
3: Igen.
4: Van valami varázs van benne, amivel át tud menni ez a mondani való, és ez tök jó.
3: Ez egy olyan előadás Magyarországon, és bocsánat, ezt nem tudom szebben mondani, ez egy drága műfaj.
4: Ez így van, a musical az nagyon-nagyon drága.
3: És hogy itt még nem lett fal van, hanem klasszikus díszlet. Talán a modernkori budapesti musical játszásnak az utolsó nagyon nagy robosztus díszlete valamikor már nem, amikor még nem kezdődött el, még divatban sem volt, amikor a Mary Poppins csináltátok, ez a...
4: De már bejött akkor is. Bejönni, hiszen a házra vannak vetítések, hogyha visszaemlékszel, de nem az a fő díszlet, nem igen. a LED fala.
3: És emlékszem, hogy
4: vagy nem a vetítés
3: bejön
4: a fő díszlet.
3: A házbelső, vagy lakásbelső díszlet, így előre jön egy elem, és így állok, hogy operai szintű díszletek vannak,
4: igen,
3: és csodálatos.
4: Igen,
3: és nagyon kevés olyan megoldást tudok mondani Magyarországon, mi mondjuk a Béres Attilának volt a Rebekája, amit együtt csináltunk a Szabadtérin, hogy a LED falak például kibővített térként működnek, és nagyon jól vannak használva, és nem csak az van, hogy rávetítek egy asztalt, és akkor ez
4: nem
3: egy lakásban.
4: Nem veszi át a díszlet
3: igen,
4: szerepét.
3: Igen. Igen, hanem kiegészítő elemként van jelen, és én ezt nagyon sajnálom, és külföldön például nagyon sok olyan klasszikusabb előadáson, akár a Nyomorultakat is tudnám mondani, hogy egy Nyomorultakat nem lehet letfallal megcsinálni, és ezért most már nem is annyira állunk neki Magyarországon csinálni, hogy tudod, volt ez a nagy Nyomorultak korszak, amikor Miskolcon is volt, hogy a Madácsba is volt.
4: Én azokban végig
3: szerepeltem. Te azt végig turnézted. Hogy és most már azért sem veszük elő szerintem, mert meg tudjuk oldani olcsóban, akkor csináljunk egy padlást, vagy csináljunk egy...
4: Lehet, hogy benne van ez a pakliba.
3: Hiszen zárosak a
4: nagyon drága.
3: Határai igen. ennek az egész kultúrának igen. nevezett, és mellette show business, de a show businessben ott van a business is, tehát nehéz kifejezés.
4: Igen. Térjünk egy kicsit vissza a filmre. A filmben a titkok generációkról generációkra öröklődnek, és hatalmas terhet rónak az utódokra. Mit gondolsz azokról a családi mintákról, vagy traumákról, vagy elvárásokról, amiket a szüleinktől, vagy a nagyszüleinktől öröklünk? Neked volt ilyen tapasztalásod? Hogy azt biztosan valahonnan átörököltem? Tudtál ebből letenni, hogyha voltak ilyenek?
3: Én kicsit másra fogok válaszolni, de azért másra válaszolom, mert ez jutott eszembe először, aztán lefeljebb húz egy határvonalat. Számomra a nagyszülői státusz és a szülői státusz az gyerekként mondom, hiszen nekem még nincsen gyerekem, az egyelőre azt jelenti, hogy egy mix alakul ki ezekből a személyiségekből, traumákból, tapasztalatokból, és ennek egy kommunikált verziója, hogy neveled a gyerekedet, és egy minta, ahogyan neveled a gyerekedet, öröklődik a gyerek személyiségében. De valahol én hiszek abban, hogy a gyerek egy személyiséggel is születik le. És hogy Én például a szüleimre egyáltalán nem hasonlítok személyiségre. A tempóm az lassan kezd az apukám tempójára hasonlítani.
4: Akkor a nagyszülők valamelyikére?
3: És ide akartam kiukadni, hogy nem tudok erre neked választ adni. Azért nem tudok választ adni, mert az anyai oldalon a nagypapám egy nagyon nehéz ember, és nagyon terhelt a viszony. És az anyai oldalról van még egy probléma, hogy én 22 éves koromban mutatkoztam be a nagymamámnak. Ott történt egy válás anyukám szüleinél, és ők paraszt emberek, Köröstarcsán élnek, Békés Csabától nem messze, és mindig mentünk ugye a nagypapámhoz látogatni, beszélgetni, hogy van, nem tudom. És egyszer csak 22 év, és mindig beszéltünk a nagymamámról is, ez nem volt egy tabu téma, hogy ők elváltak, és anyukám az anyukájával nem tartotta a kapcsolatot 40 éve. Tehát a nagymamám tudta, hogy én megszülettem a nagyapámmal, meg ők seftelnek, meg ilyen disznókat adnak, vesznek egymásnak, meg nem tudom, tehát van egy napi kontakt, de egyszer sem jött át engem meglátogatni, vagy mindig érdeklődő, de sosem kezeményezett. És egyszer csak azt mondtam, hogy mentünk haza, és hogy a kocsiba, nem is tudom honnan, de így eszembe jutott, és mondtam anyukámnak, hogy anya, én nem bántani akarlak ezzel, de ha legközelebb jövünk Békés Csabára, én be fogok mutatkozni a nagymamámnak. És anyukám primer reakciója a felháborodás volt, de hogy miért, és hogy mert ők nincsenek jóban, és hogy 14 éves koromban én eljöttem tőle, miért? Hát mondom, azért, mert én gyökértelen vagyok. Nincsen kapcsolódási pontom, valamilyen puzzle nem áll össze. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy 22 éves koromig talán nem is vagyok terhelhető azért, hogy nem kezdeményeztem, hiszen nekem nem tudott hiányozni, mert nem tudom, hogy milyen, hogyha van. De hogy 22 éves koromig én úgy voltam, hogy két utcával arrébb lakik a nagymamám. Tényleg két utca, és sose láttam, nem tudtam, hogy néz ki, hogy megszagolni, megfogni, hogy ki ő. És képzeld el, elmentem, legközebb hazamentünk, tudott róla, hogy érkezni fogok, elmentem, és megláttam, és én egy nagyon sírós fiú vagyok amúgy is. És megláttam a kertben, ahogy vár. Leparkoltam a kocsival, kiszálltam, és így éreztem, hogy így törne föl belőlem a sírás, hogy egymásra boruljunk teátrálisan, nagy musical zene közben. És az jutott eszembe, hogy, és nagyon érdekes, hogy nincsen kapcsolódásom hozzád. Az, hogy te abban a szerepben tetszeleksz, nem, most ezt nem számon kérve mondom, mert ő meg sírt, hogy te a nagymamám vagy, az egy örökölt szerep, de ezért te, felnőtt emberként, hiszen én egy gyerek voltam addig, te semmit nem tettél. Nem mondtam ezt ki, nem bántottam, nem okoltam vele, de belül az volt a megélésem, hogy bocsánat, a viszony, a kettünk viszonya, az nem egy családi hierarchiára épül, nem épülhet egy családi hierarchiára. És így beszélgettünk 3 órát, egy jót beszélgettünk, és mondtam, hogy az első lépést én megtettem, és ha van erre ambíciód és kezdeményezési kedved, akkor mondom, én nyitottan állok ezzel, és itt a számom, is hív föl. És nem hívott föl. Nem, de nem haragból mondom ezt, hogy nem hívott föl, és ez bennem dac, mert nem dac, hanem én értem azt, hogy ő most mit kezdjen ezzel? Hogy ő nem keresett meg, mai fejjel azt mondom, lehet, hogy szándékosan, mert mondjuk a lányával való viszonyra emlékeztetem, vagy nem jelentettem neki semmit, mert ez is benne van. De nem keresett meg. Na most, én hogy jövök ahhoz, hogy meg felrugom az általa felállított, 22 éve felállított dinamikát? Hogy ő nem látogatta meg az unokáját, mert most hozhatnék én ilyen nagy morális igazságokat, hogy mert te voltál, és meg kellett volna látogatnod, és mit képzelsz magadról? Nem ez van bennem, hanem ezek a viszonyok félremennek. Úgyhogy milyen típusú öröklődések vannak, azt tudom, hogy ezt az öröklési mintának ennek ellene vagyok, hogy ez bármiféle módon ez megjelenjen az én személyiségemben. Az eltűnés. Ezért is van azt szerintem, hogy tudatalat, hogy foggal körömmel az utolsó utáni pillanatig tudok ragaszkodni kapcsolatokhoz, párkapcsolatokhoz, baráti kapcsolatokhoz. Viszont, ha egyszer azt mondom, hogy, és ki is mondom, hogy nem, akkor nem. De az eltűnés, az inkorrektség, az esetek nagy részében nem jöhet szóba. Mert hazudnék, ha azt mondanám, sose voltam inkorrekt, biztosan voltam.
4: Neked vannak visszatérő szorongásaid?
3: A testem az egy nagyon nagy szorongás, hogy nehogy visszahízzak.
4: De hajlamos vagy rá?
3: hajlamos lennék, de nem azért, mert hízékony vagyok, hanem mert pszichésen van egy ilyen jutalmazási faktorom, hogy akkor eszek.
4: Aha, és tehát akkor eszel, amikor boldog vagy, vagy akkor, amikor szomorú vagy?
3: Amikor valamilyen nagy dolog történik. Tehát úgy ahhoz így visszanyúlnék, hogy akkor ennék, de nem tudom azt mondani, hogy bármi más szorongásom lenne, mert azt már észrevettem, hogy én egy ilyen alkotóbb személyiség vagyok. Tehát tudom azt, hogy ha most ez a színház nem alkalmaz, akkor majd alkalmaz egy másik. Tehát ilyen típusú szorongásom nincsen.
4: Mert most nagyon optimista vagy.
3: Nem optimista vagyok, hanem ez egy kicsi ország, és kevesen vagyunk, és erre építem a dolgaimat, hogy annyira kevesen vagyunk jó emberek ezen a pályán, hogy, és ez szándékosan, ez így, én ebbe belállok. Ki vagyok én, hogy megítéljem, ki a jó és ki a rossz, tudom, de hogy kevesen vagyunk egyenes emberenként jelen, és akarom azt hinni, hogy egy ilyen típusú paraszt gyerekre mindig lesz szükség, és ha én mindent elkövetek, azért szükség legyen rám, hát akkor magamat tiszteljem már annyira, hogy akkor ezt ebbe beleállok, hogy igen, rám lesz szükség, hiszen a testemtől elkezdve a balesetem kapcsán nekem az elsődleges identitásom az, hogy színész vagyok, és ezt minden fölé helyezek, a párkapcsolatom fölé, minden fölé helyezem. Hát akkor nehogy már azt mondjam, hogy olyan tiszteletlen legyek magammal szemben, hogy megengedjem azt magamnak, hogy álszerénységből, hát lehet, hogy nem lesz. Akkor majd lesz máshol, akkor megold, akkor írunk még egy darabot, és megoldjuk, és valahogy ezt kihozzuk nullára.
4: Mik a jövőbeni terveid?
3: Ha ezt 2 éve kérdezed, akkor azt mondtam volna, hogy a gyerek projekt, de most ez teljesen...
4: Megváltozol?
3: Mert olyan szintű leterheltség van, hogy én tavaly játszottam 200-at, és volt még ezen kívül 50 fellépés. Ilyen izéből így összeszámoltam, hogy én tényleg annyi dolgoztam, mint amennyit érzek. És hogy ez 7 bemutatóval, ez nagyon sok. És hogy itt az MVM Dómos herkoncert a Duda Éváékkal, a Szegedi Szabadtéritől elkezdve, ezek kegyelt, szerencsés helyzetek. Egyszer csak úgy azon kaptam magamat idén, hogy én örülnék, ha lenne gyerek, de hogy most minek? Minek jöjjön, mikor én nem lennék jelen? Tehát azért mondjuk egy projektbe belevárni, és most szándékosan projektként nevezem ezt a baba projektet, hogy mert a párkapcsolatunk egy olyan szinten van, hogy most már jöhetne éppen, azért nem szabad, mert amíg nem tudod, vagy én szeretném ezt hinni, hogy ez így működik, ameddig nem tudom magamat alárendelni az apa szerepkörnek, addig például a gyerekre azt mondom, hogy ne jöjjön. Hogyha más típusú terveket kérdezel, akkor lakásvásárlás. Tehát, hogy ilyenek vannak tervben, de nem tudok erre olyan izgalmas választ adni, mint amit szeretnél.
4: És szakmailag valami újon töröd a fejedet? Mit tudom én, egy jó koncert, vagy egy másfajta műsor?
3: Ami nagyon érdekel, és ez... Szerintem ez késő fog kijönni, ez az adás, tehát ebben még van 1-2 hét, ugye?
4: Hogyne.
3: Akkor elmondom, hogy a Disney ragaszkodott hozzám, ami egy nagyon jó leső dolog, így a jégvarázsok előadások kapcsán, hogy menjek ki én is a Notre Dame-i toronyőrrel, az Operett Színházzal Németországba kvázi módóként turnézni. 250 előadást lesz 1 év alatt jelen állapotban, nagyon sok, több megállásos turné, és hogy vagyunk a szerepre 4-en, tehát hogy mindig haza lehet jönni lejátszani az itthoni feladatokat. És az, hogy külföldön, az engem sose érdekelt, de az, hogy idegen nyelven, és csak turnéként, tehát nem úgy, hogy kimenni játszani, mint ez sok kollégánk csinált, hogy évekre kimennek, én arra alkalmatlan lennék. De az, hogy turnéként is van egy olyan kapaszkodó, hogy amúgy hazajövök, mert itthon is szükség van rám is, hogy olyan jó leső érzéssel várnak haza, hogy ezt nagyon várom, és amit a legjobban várok ebben a turnéban, az egy az, hogy nekem ez egy ilyen álomszerep kategória volt, a másik meg az, hogy mondjuk ma van hétfő, ma játszol egyet, holnap nem játszol, kedden, szerdán megint játszol egyet, és nem próbálsz. És én ezt érted, mire gondolok, hogy kint leszek, elmegyek futni, kávézóból kávézóba ülök, megírom a szakdolgozatomat, és hogy nézem, ahogy nő a fű a parkba, tehát ilyen dolgokra vágyok, hogy, és te 5-ször jobban tudod, hogy milyen ez, hogy látástól vakulásig egy fekete próbateremben állsz, izzadtan, minden méltóságotól megfosztva, vagy ami még rosszabb, vársz.
4: Igen.
3: És hogy 4 órákat úgy várunk, mintha nem lenne holnap, és tök jó, mert elbeszélgetünk, de hogy te is lennél inkább otthon a kis, nem tudom, gyerekkel, a növények simogatásával, vagy ne, érted, hogy igen, mire gondolok, igen, hogy erre haragszom, és ahhoz meg egy alulfizetett szakma, hogy a szabadidőnkkel játszanak. És nem is a munkáltató telt róla, mert maga a szakma olyan, hogy nem jutottunk el addig, más volt a prioritás, és nem haraggal mondom ezt, csak hogy miért van ez? És hogy kint meg azt érzem, hogy önrendelkezést gyakorolhatok, és ez egy luxus, azt gondolom, ezen a szakmán, vagy ebben a pályában.
4: Jó lesz.
3: Hát remélem. Aztán tudom, majd hazajövök legközelebb egy fél évben, és beszélünk, én soha többet nem akarok kivenni.
4: Nem hiszem. Én nem hiszem, hogy ez.
3: Hát bízom mondani. Benne, hogy
4: nem. Gondolnám. A végén jön néhány villámkérdés.
3: Most eljátszom, hogy nem tudom, de hát hallgatom, úgyhogy tudom. Majd nekem is lesz egy villámkérdésem, és majd tedd fel a kezed, hogy mikor kérdezhetem meg.
4: Jó. Hit vagy bizonyosság?
3: Hit.
4: Szív vagy ész?
3: Eszem nincs, úgyhogy szív.
4: Kontroll vagy bizalom?
3: Bizalom.
4: Sors vagy döntés?
3: Döntés.
4: Jelen vagy jövő?
3: Jövő.
4: Szabadság vagy biztonság?
3: Szabadság.
4: Lázadás vagy alkalmazkodás?
3: Alkalmazkodás.
4: Hallgatás vagy konfrontáció?
3: Nagyon élvezem, hogy elkezdtem konfrontálódni.
4: Uh-huh. Nagyon jó. Egyén vagy közösség?
3: Az egyén az én vagyok? Uh-huh. Én.
4: Kockázat vagy nyugalom?
3: Kockázat.
4: Erő vagy sebezhetőség?
3: Sebezhetőség.
4: Bosszú vagy megbocsájtás?
3: Bosszú.
4: Komolyan?
3: De a bosszúm az, hogy nem vesztek emberszámba. Tehát nem az, hogy elkezdek üvegtörmeléket tenni a papucsodba, hanem csak az van, hogy szia, hogy vagy? És empátiából megkérdezem, mert tudom, hogy illik, rohadtul nem érdekelsz. Tehát, hogy nem engedem be. Nekem ez a bosszú. Hiszen az én társaságom az annyira emelő, hogy ha ezt valaki nem kapja
4: ennyi.
3: Meg...
4: Azt mondja, igazság vagy béke?
3: Béke.
4: Győzelem vagy méltóság?
3: Győzelem.
4: Jó lány vagy rossz lány?
3: Pont hú. Hát minek? Andrea, minek? Milyen szerepkörre castingolunk éppen?
4: Na jó, akkor ezt az utcsó kérdést
3: hagyjuk. Erre nem tudok válaszolni.
4: Akkor most jön a te villám.
3: Miért utazók?
4: Miért utazók? Azért, mert utazni sok minden körül lehet, tehát nem csak az, hogy elutazom mondjuk Afrikába, hanem utazni mondjuk a lélek körül is lehet.
3: Igen.
4: Utazni sok minden körül lehet, és engem inkább ez érdekel, hogy az emberi lélek hogy áll össze, és apa utazni.
3: Én örülök, hogy utaztunk egyet.
4: Én is örülök. Köszönöm szépen. Legközelebb te leszel a kérdező, mert nagyon jól tudsz kérdezni.
3: Jobban is élvezem azt a szerepkört. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
1: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. Begyújtotta a kormány a költségvetés módosítását a parlamentnek. Megszűnnek a víz- és energiakorlátozások a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi stratégiai fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Begyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző

0: kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehoznia. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé. A Mi Hazánk bírálta, hogy a nyugták adatait az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak be kell adniuk az adóhivatalhoz. Dócs Dávid alelnök szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek az adminisztrációs kötelezettségnek. 2-től fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Karácsony Gergely korábban jelezte, hogy mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A főpolgármester felidézte, hogy a nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését csak úgy, mint a díszkivilágításokat. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok hűvösek lesznek.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesíti az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni. Vitézy Dáviddal beszélgetünk. Indul az új iskolaév, az első az új oktatási kormányzat alatt. A PDS a napokban arról beszélt, elképzelhető, hogy sztrájkolni fognak, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő dolgozók fizetését. Ma pedig Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette. Hamarosan közlik a béremelés részleteit. Nagy Erzsébetet kérdezzük. Nem mindig a legnépszerűbb döntés a jó döntés. Ezt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sok port kavart elnöki kinevezésével kapcsolatban írt a Magyar Péter. Unger Anna pedig egy interjúban arról beszélt, őt hiába hívogatja majd akár Magyar Péter, nem lesz ráhatása az ügyekre. A helyzetet Szentpéteri Nagy Richárddal és Závetsz Tiborral értékeljük. Diplomata útlevele volt, letette a szükséges vizsgákat, a parlamenti bizottság egyhangúlag támogatta, és Kuba is jelezte, hogy elfogadja nagykövetnek, végül mégsem utazhatott Havannába Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok vívó, írja az Index. Az új külügyi vezetés diplomata útlevelét is elvette és közölték, nem tartanak igényt a munkájára. Vendégünk Szabó Bence.
3: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Egy hét elején nagy hírekkel szolgálni, az mindig jól néz ki, és azt gondolom, hogy ezek olyan hírek, amikre vártunk nagyon régóta. Teljesítette Magyarország azokat a bizonyos mérföldköveket és szupermérföldköveket, amiket az Európai Unió különböző testületei elé tártak, hogy ha pénzt akarunk, akkor ezeket kell teljesíteni. Most sikerült, és Vitézy Dávid miniszterként ezt jelentette be a mai napon, és itt is van velünk a miniszter, aki a közlekedésért és a beruházásokért felel. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Úgy gondolom, hogy a legfontosabb vállalások egyike volt, mert a kampány alatt is, hogy Magyarország megszerzi azokat az uniós forrásokat, amiket az Orbán kormány, sőt kormányok az utolsó 4-6 évben nem tudtak letárgyalni és végül teljesíteni. Mi volt ennek az ára? Mit kellett tennünk?
4: Alapvetően azt kellett garantálni, hogy ezt a pénzt Magyarországon nem lehet ellopni, illetve hát a lehető legtöbb garanciát kellett erre adni. Ennek volt része az, hogy a vagyonnyilatkozatok, a politikusok, különböző uniós pénzekhez hozzáférő döntéshozók vagyonnyilatkozatainak nem csak a nyilvánosságát kellett megteremteni, hanem azt, hogy legyenek olyan hatósági szereplők, akik ezt vizsgálják, hogy ez igaz-e, új összeférhetetlenségi szabályokat, a magántőke alapok átláthatóságát, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, tehát számos ilyen kérdést kellett rendezni. Ezeket hívjuk egyébként szupermérföldköveknek. Mitől szuper egy mérföldkő? Attól, hogy az így mindenre vonatkozik, tehát hogyha azokat nem teljesítjük, akkor nyista, akkor nincs uniós pénz. Ezek azok a, ha úgy tetszik, jogállamisági feltételek, amiket így hívtak az elmúlt években. Ugye ezekre mondta azt a Fidesz kormány, hogy ezek valójában arról szólnak, hogy be kell engedni a migránsokat, hogy át kell műteni az óvodásokat, katonákat kell küldeni Ukrajnába, ilyeneket hallottunk.
3: Szuverenitási kérdés.
4: Orbán Viktor még arról is beszélt néhány hónappal ezelőtt, még amikor miniszterelnök volt, hogy ez a pénz már megsincs, mert elküldték Ukrajnába. Most a mai nappal az derült ki végérvényesen és teljesen világosan, ami szerintem eddig is világos volt persze, hogy ezekből egy szó nem volt igaz. Ezek a források teljesen világos, tételes jogállamisági feltételekhez voltak kötve, amiket teljesíteni kellett. Ezeket egytől egyig jogalkotással, átszervezésekkel, informatikai fejlesztésekkel a Tisza kormány az elmúlt hónapokban teljesítette. Az én feladatom az volt gyakorlatilag sok más mellett az elmúlt 3 hónapban, arra kért a miniszterelnök, hogy miután ők a keretekről megkötötték a megállapodást Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnökkel az emlékezetes brüsszeli sajtótájékoztató előtt, ahol ugye arról született megállapodás, hogy melyek azok a mérföldkövek, amiket már nem tudunk teljesíteni, mert elmúltak a határidők, mert már lehetetlen ennyi idő alatt megcsinálni, és melyek azok, amelyeket meg tudunk csinálni, hogy melyek azok a projektek, amik már bedőltek, mert nem lehet megcsinálni egyes fejlesztéseket ilyen rövid idő alatt, de akkor helyettük miket tudunk betenni, és így került be az energiahálózat korszerűsítésétől a lakhatási programon át az új hévek és intercity vonatok beszerzéséig számos dolog. De ez gyakorlatilag minden minisztériumot érintett az elmúlt 3 hónapban, hogy minden papírt élére állítsunk, több mint 100 jogszabályt módosítsunk, minden egyes projekt, minden egyes fejlesztési kérdését lezárjuk, amit le kell zárni, és ezt a mai napon 100%-ra teljesítettük, mind a 127 mérföldkő és szupermérföldkő, ugye a mérföldkő az, ami egy konkrét fejlesztést érint, mondjuk, hogy elkészüljenek a trolik, amiket ma Karácsony Gergelyel éppen átadtunk, vagy a szupermérföldkövek, amik ezek a jogállamisági és korrupció ellenes feltételek, ezek mindegyikét a magyar kormány teljesítette, és ez egy elképesztően nagy dolog. Amikor ezt elkezdtük, ugye eleve hadd menjek oda-vissza, hogy fél évvel ezelőtt, épp ma emlékeztünk vissza a főpolgármesterre, én akkor még fővárosi képviselő voltam. Gyakran beszéltünk arról a közgyűlésben is, meg nyilván informálisan is, hogy van-e még esély megmenteni az RRF forrásokat, és egyikünk se hitt benne. Mindenketten azt gondoltuk, hogy lesz is kormányváltás, ezt ennyi idő alatt már lehetetlen megcsinálni. Az összes többi tagállam, ez ugye mind a 27 tagállamban van ilyen forrás, ez a Covid utáni gazdasági visszapattanás, helyreállításnak az uniós pénze. A többi tagállamban nem volt ez befagyasztva, csak Magyarországon, és mégis a 26 tagállamban rajtunk kívül nagyon sok helyen a mai napi esti műsorokban, csak más nyelveken arról beszélnek, hogy miért buktak más tagállamok pénzeket, mert nagyon sok helyen a belső politikai viták miatt nem tudtak megállapodni olyan reformokban, amik benne voltak a tervekben, utolsó pillanatban nem fogadtak el törvényeket, voltak is ilyen hírek akár szomszédos országokból is az elmúlt napokban. Tehát számos ilyen ország van, most direkt nem nevezek meg senkit, de aki érdekel, utána tud nézni könnyen, hogy más országokban a kormányok elbuktak azzal, úgyhogy nekik nem pár hónapjuk volt erre, hanem 6 évük. Nekünk volt 3 hónapunk gyakorlatilag arra, hogy élére állítsuk ezt, és minden tekintetben az megújuló energia újraszabályozásától, a vagyonnyilatkozatok újraszabályozásán át, a héveket beszerző új megrendelő szervezet létrehozásáig augusztus 31-ére a mai napig mindent elvégezzünk. 15 óra 33 perckor volt az a pillanat, amikor a kollégáim azt jelentették, hogy minden mérföldkő, minden szükséges bizonyító erejű dokumentumát az Európai Bizottságnak le tudtuk adni. Hát ez vicces lesz pont tőlem, hogy mi volt az utolsó, de valójában a BKK maradt utolsónak. A KAF villamosokat, amiről itt ebben a stúdióban is sokat beszélgettünk, azokat is beforgattuk ebbe a helyreállítási alapba, hogy ezzel is mentsük a pénzt, és így azokat eddig finanszírozó más uniós forrásokat, amiket még évekig lehet költeni, azokat felszabadítsuk, és az utolsó papír, ami a BKK részéről ehhez kellett, hogy bizonyítsuk, hogy megvannak a villamosok, és járnak, és minden dokumentum megvan, ez volt az egyik utolsó, ami beérkezett, úgyhogy számos ilyen volt, de például ma fejeztünk be egy informatikai rendszer átalakítást, ami ahhoz kell, hogy az uniós pénzek átláthatóbbak legyenek a sajtónak is.
3: A trollizás is ez a kör volt?
4: A trollizás is ez volt. Ezek a trollik, amiket ma átadtunk a főpolgármesterrel közösen, ezek is a helyreállítási alapba belettek forgatva. Ezeket eddig a főváros finanszírozta. Így most ezeket az uniós pénzből kifinanszírozzuk, és így a fővárosnak nagyobb mozgástere lesz.
3: Hogy ezt értsük, hogy ez hogy működik, mert azért ez ennél bonyolultabb, mint hogy a hétköznapi ember ezzel gyakran találkozna, igen. De vannak olyan dolgok, amikkel találkozunk, tehát ez egy kicsit olyan, mint mondjuk egy hitelkiváltás egy másik hitelre, amit most igazán csináltunk, tehát lehívtunk valamit, az még sokáig el van, úgyhogy átcsoportosítjuk ide.
4: Két fajtája van, körülbelül a 10 milliárd eurónak, amit hazahoztunk, és ami ennek a teljes helyreállítási csomagnak a része, ez ami Magyarországnak járt, és az utolsó eurócentig ezt így hazahoztuk a vállalás szerint. Ennek a körülbelül egy harmada olyan, amik már megvalósult beruházások, csak eddig függőbe voltak, vagy azért, mert eleve innen lettek volna finanszírozva, de befagyasztották ezt a pénzt, napelemek, mondjuk a lakossági napelempályázat ilyen volt, vagy olyanok, amiket hazai forrásból finanszírozott a költségvetés, és most így a költségvetésbe teremtünk mozgásteret, hogy egyéb olyan vállalásait a Tisza kormánynak meg tudjuk csinálni. Mondjuk van ilyen vasúti fejlesztés, vagy iskolafejlesztések, ahol például az a nagy iskola a budapesti agglomerációban Dunakeszin, ami elkészült, azt a hazai költségvetés finanszírozta, most beforgott ide uniós pénzbe, és így a költségvetés visszakapja ezt a
3: olyan,
4: forrást.
3: Olyan, mintha ők, ők finanszírozták
4: gyakorlatilag, volna. Igen, és ez gyakorlatilag szabad forrásként.
3: Ez mennyi pénz ez, amennyi így felszabadul?
4: Ha az uniós, és akkor bocsánat, még csak hogy végigmondjam, van a harmadik csoport, az pedig amik uniósból, de más uniósból mentek, olyan uniósból, amit még évekig tudunk használni. Igen. Tehát azt, ha ide áttesszük, ilyen a trolli vagy a villamos, akkor ott olyan mozgásteret nyerünk, amiből új projekteket lehet csinálni, tehát például új HÉV felújításokat tudunk indítani, amiket augusztusra nem lehetett volna befejezni, mert el se kezdődtek, de így kikönnyítjük a mozgásteret, és teremtünk, valójában új pénzt teremtünk. Ezek így, hogyha összeadjuk, körülbelül 3,5 milliárd eurót tesznek ki, azért az is egy elég jelentős pénz, és a többi az pedig új indítású, azok olyan projektek, amik nem léteztek korábban, ezért átadni se tudtuk őket ma. Itt olyan megállapodásokat kötöttünk a bizottsággal, amik arról szólnak, hogy bizonyos olyan mérföldköveket, amiket teljesítenünk kell augusztus 31-re, azokat feltételül szabták ahhoz, hogy új pénzt kapjunk. Mondok két példát, az egyik, ami ugye egy kavart is némi vihart az egyik áramszolgáltató kizárása miatt, hogy egy nagy volumenű energiahálózat fejlesztés történjen, hogy a magyar energiahálózat ellenálló képesebb legyen, nagyobb kapacitású legyen, és a megújuló energiát jobban tudja fogadni országszerte. Ez önmagában egy 1,5 milliárd eurós program. Itt az volt a mérföldkő, hogy a mai napig a szerződések megszülessenek az áramszolgáltatókkal, és ez meg is született már napokkal korábban. Vagy éppen a HÉV-eknél, hogy hazabeszéljek a közlekedésbe, ott az volt a vállalásunk, hogy létrehozunk egy új vonat leasing céget, államit, amit feltőkésít az Unió, és így valójában az uniós pénz bejön, megérkezik az országba, HÉV nem lesz még belőlem, azt lehetetlen ennyi idő alatt, és ezt a tőkemelést, ez a cég, ezt törvényekkel körbebástyázzuk, hogy semmi másra ne költhesse el ezt a pénzt, csak intercity vonatok és HÉV-ek beszerzésére. Ez nem kis pénz, a tőkemelési papírt én írtam alá, 640 milliárd forint tőkemelést hajtottunk végre ebből a pénzből, ebben az új, ez egy vadonatúj állami cég, és ez az állami cég tényleg körbe van törvényel mindennel bástyázva, csak új HÉV-et, szentendrei, ráckevei, csepeli vonalra, és csak új intercityket, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Balaton felé új intercity motorvonatokat vehet ebből. Itt a mérföldkő, hogy az kellett, hogy ez a cég létrejöjjön és a feltőkésítése megtörténjen. Tehát itt az új projekteknél itt kellett olyan köztes mérföldköveket találni, amik garantálják az uniónak, hogy a pénzt nem költjük másra, de nyilván azt mindenki értette, hogy ennyi új projektet nem tudunk befejezni 3 hónap alatt. Ez egy brutális munka volt, több mint 100 projektet kellett menedzselni.
3: Hány dolgozott ezen? Meg felbecsülhet?
4: Hát csak, én múltkor próbáltam ezt kiszámolni, csak az állami oldalon olyan 3000 ember dolgozott ezen rendszeresen. Ezt a munkát a mi tárcánk fogta össze. Én gyakorlatilag egész nyáron nem is voltam szabadságon. Minden nap ennek a koordinációját fogtam össze az elmúlt hónapokban, és szerintem egy óriási dolog, hogy ezt sikerrel le tudtuk zárni. És amikor azt mondom, hogy 100%, az nem az van, hogy amikor beadja a tanuló, és azt gondolja, hogy 100%-ra teljesült, és még utána fogják kijavítani. Eleve nem is ilyen viszony van az Európai Unió és Magyarország között, de én amikor azt állítom, hogy 100%, akkor azt tudom mondani, hogy minden esetben már előzetesen ezeket leegyeztettük, hogy megfelele minden.
3: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy úgy jelenti be ezeket a teljesüléseket, mint hogyha visszaigazolta volna az Unió, hogy 100% a mai 15:33-asra megtörtént?
4: Igen, ezeket mindegyiket végellenőriztük.
3: Tehát akkor most kipipálhatjuk, nyilván... ezen túl vagyunk, jöhet a pénz.
4: Így van. Nyilván vannak olyan utólagos ellenőrzések, főleg ezeknél, amiket az előbb próbáltam elmondani, ezeknél a régi projekteknél, hogy ezeknek a beszerzéseit, meg egyéb részleteit fogják utólag még vizsgálni. Nyilván itt még lehetnek vitáspontok, de azért ezek az érdemi kockázatokat ezek az egész összeghez képest nem jelentenek. Az új projekteknél, meg a legtöbbnél, amit beforgattunk is, gyakorlatilag minden ellenőrzés lezárult, és a mérföldköveket nézik, tehát itt alapvetően tényleg az a kérdés, és ez nem egy magyar dolog, most nagy valaki úgy élje meg, hogy itt Magyarországot vizsgáztatják. Ugyanilyen tételes mérföldkövekbe az olasz kormánynak meg kell mutatni, hogy azok az olasz, egyébként szintén ők is vettek vonatokat, azt elég sokat néztük, mert volt, ahol kreatív ötleteket arra, hogy hogy lehet pénzt megmenteni, például Olaszországtól vagy Lengyelországtól átvettünk, és ott is konkrét mérföldkő van, hogy hogyan és miként kell teljesülni, ha az megvan, akkor jön az uniós pénz, ha nem, nem. Tehát ez nem egy, még csak nem is a közép-kelet-európai térségre, hanem gyakorlatilag ez az egész finanszírozási rendszer.
3: Mikor jön a pénz? Ez innentől kezdve mennyire automatikus, vagy mennyire újabb tárgyalások kérdése?
4: Tárgyalások nem kellenek, december 31-ig kell a teljes 10 milliárd eurót átutalni a Brüsszelnek. Ez projektenként, mérföldkövenként nézik, tehát hogy most ugye eddig informálisan egyeztettük le, hogy minden stimmel, most ezt bejelentettük, hogy kész vagyunk, nem is tudnánk később bejelenteni, mert holnap már késő lenne. Most van egy 30 napunk, amíg minden tételes bizonyító dokumentumot fel kell tölteni hivatalosan is, és utána 3 hónapja van az Európai Bizottságnak ezeket tételesen átnézni, és amikor megvannak, akkor arra a projektre első részt utalják. Ez mind a 27 államban az Európai Unióban így megy. Tehát itt most már nem vagyunk semmilyen lemaradásban. Gyakorlatilag mi 3 hónap alatt behoztuk azt a munkát, amit 6 évig csinált az összes többi uniós tagállam, és most már ugyanabban az ütemben megy ez a folyamat, mint Lettországtól Portugáliáig minden állam.
3: Nagy teljesítmény, gratulálok. Itt mi úgy dobálózunk az 1000 milliárdokkal, mint ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Most a tárcája kapott megint 1200 hány milliárdot különböző kekvák által?
4: Nem, az nem az én tárcám, az a minisztériumok összessége. Ez az a vagyon visszaszerzés.
3: De néhányat kapott?
4: Igen. Mi csak egy szerény 100 milliárdnyi vagyon, de az is nagyon, nagyon fontos. És szerintem, ami itt a lényeg, az nem is az, hogy melyik tárca mennyit kapott, mert nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ezeket visszaszereztük a magyar állam, a köz, a magyar adófizetők javára. Csak hogy értsük, hogy itt mi történt. Tehát volt az államnak egy vagyona, amiben voltak ingatlanok, mondjuk a millenáris felújított parkja, és benne a rendezvényközpont, hogy egy konkrét ingatlant mondjak Budapesten, ami most visszakerült. Vagy voltak olyan részvényei, mint mondjuk a MOL részvények, amikről hát azok elég jól teljesítettek az elmúlt években, nyilván osztalékot fizetnek. És volt akár konkrét pénz, amit beletett az állam, számlapénz ezekbe a kekvákba. Most ezek a kekvák utána ezt a maguk céljai szerint, amikre elvileg létrehozták őket, kezelték, de a jövedelem, ami ezekből a vagyonelemekből származott, abból, hogy kiadták bérbe és profitábilis volt a millenáris, abból, hogy a MOL részvényei vagy a Richter részvényei után osztalék jött, azt ők a saját szempontjaik szerint elköltötték, fideszes politikusok ültek a kuratóriumban, mondjuk a millenárisnál Szent Király Alexandrá alapítványát számoltuk föl, ő volt ennek a kuratóriumnak az elnöke, vagy az MCC-nél Orbán Balázs, vagy a Ménes birtokon Lázár János volt ennek ugye az összefogója, és...
3: Utána, érdekes névsor ez.
4: Utána ebből a pénzből ugye azt láttuk, hogy mondjuk a Fidesz kampányában MCC logó előtt zajlottak a rendezvények rendszeresen, a Mandiner nevű propagandalapot ebből a pénzből adták ki, a millenárison támogatásokat osztogattak különböző saját megítélésük szerinti szereplőknek, egy konkrét előadásra több pénz ment ki, mint a teljes Budapesti Független Színház.
3: De egy dolgot tisztázunk, törvénytelen működés volt ez, vagy a gondolkodás, hogy mondjam, nem etikus, hogy ez így zajlott?
4: Hát ugye egyrészt azt állítja az Európai Bizottság, és ez is az egyik ilyen szuper mérföldkő volt egyébként, hogy a két témát összekössem. Tehát nem véletlen, hogy ma szűntek ezek meg. Ez is egy olyan mérföldkő volt, amit mai napra kellett teljesíteni, ezért ma szűntek meg ezek. Az Európai Bizottság úgy látta, hogy ez uniós jogba ütközik, mert gyakorlatilag közvagyont adtak úgy egy alapítványnak, hogy az magánvagyonként kezelte, és a jövedelmét nem a közjavára, és nem azokkal a szabályokkal, amik a közvagyonra vonatkoznak, közbeszerzés, átláthatóság, közérdekű adatok használták. És ugye gondoljunk bele abba, hogy ha nincs kétharmada a Tiszának, de megnyeri a választást, akkor ezt nem tudja felszámolni. Most én itt arról kéne, hogy beszéljek adott esetben, hogy miért nem tudtuk hazahozni az uniós pénzeket. És az a helyzet maradna fönn az egész ciklusban, hogy Lázár János, Szentkirály Alexandra, Orbán Balázs osztja el a közvagyomból származó közpénzeket, mert kétharmaddal lehetett volna csak a kekvákat megszüntetni. Az a szerencse, hogy ez a helyzet nem állt elő, de valójában erre volt ez kitalálva, hogyha el is veszíti a választást a korábbi kormánypárt, gyakorlatilag 1300 milliárd forintnyi közvagyon jövedelmét ők tudják továbbra is a saját médiavilágukra, a saját politikai hatalmi befolyási szerkezetükre költeni, és ennek vetett véget ez a jogszabály. Csak az MCC-nél, ami ugye a zászlós hajója volt ennek, 960 milliárd forintnyi állami vagyonkezelése volt. Ingatlanok, részvények, értékpapírok és cash. És ezt most úgy, ahogy van államosít, visszaállamosítottuk, hogyha úgy tetszik, de ezek közvagyon volt, tehát ez visszajött az adófizetőkhöz. Innentől kezdve bárki is van kormányon, az kezeli ezt, felelnie kell érte, közbeszerzésen költheti el az ebből származó hasznot. Tehát hogy azt gondolom, hogy azok a transzparencia szabályok érvényesülnek, aminek ilyenkor érvényesülnie kell, nem magánpénzként kezelik ezt alapítványok, és azt gondolom, hogy ez önmagában egy teljes abszurdum, ami történt, és hogy ezen belül voltak-e még további szabálytalanságok. Ugye elvileg kellett volna betartani bizonyos szabályokat, és azt se látjuk, hogy mindenhol betartották volna. Sok helyen pedig az látszik, hogy olyan munkavállalói kör volt itt alkalmazva, kifejezetten politikai propaganda munkát végeztek ezeknek az alapítványoknak.
3: Mi lesz azzal a vagyonnal, ami most így visszakerült? Hát nyilván egy része az hiba lenne, hogyha heverne az állam tulajdonában kihasználatlanul.
4: Egyrésztről most ilyen négy olyan alapítvány van, amit konkrétan a mi minisztériumunk számolt föl. Ott arról tudok beszámolni, hogy több mint 20 milliárd forintnyi készpénzt beutaltunk a költségvetésbe, ez bement az államkincstárba, ez a pénz ott állt, és szabadon használhatták ezek az alapítványok. Ennek most vége van.
3: Ezek mely alapítványok?
4: Ez egy bonyolult összegzés lesz. Egyrészt benne van a Millenárist működtető, benne van a volt Lipótmezei központot, az Opnit működtető, ami egyébként hasznot ma nem generál, az volt a terv, hogy abból egy nagy beruházást csinálnak, de az végül elakadt. Benne van egy olyan, amiről a közvélemény nem sokat tud, azt gondolom, de van egy olyan alapítvány, amit a külügy befolyás alatt finanszíroztak és működtettek, ami 40 darab határon túli nagyvárosban műemléképületeket vásárolt föl, és gyakorlatilag végig minden irányban, határon túli területeken szállodáknak alkalmas épületeket, vagy szállodákat vettek meg. Ennek keretében Szlovéniában működő wellnessfürdő van, most így állami tulajdonban, Szatmárnémetibe épülő négycsillagos szálloda van, amit egyébként egy amerikai üzemeltető fog működtetni állami tulajdonban, és ezeket közpénzből, tehát ezek egy az egyben a költségvetésből származó pénzből vásárolták meg. Csak hogy értsük, ez ilyen több mint 60 milliárd forint, miközben nem volt pénz néhány milliárd forintos kiadásokra, miközben halogattak néhány milliárdos mondjuk kórház klimatizálási beruházásokat, miközben épp holnap nyitjuk újra a Miskolc Újváros vasútvonalat, amit Lázár János bezárt, és ezzel állítólag spórolt 100 millió forintot, aközben a magyar állam több mint 60 milliárd forintért szállodákat és műemlékkastélyokat vásárolt Máramaros szigettől Lendváig a határon túli településeken, ahol nagyon nehezen tudom megtalálni, mi az a pontos közérdek, magyar közérdek, amiatt az adófizetők pénzét erre kellett költeni. És akkor például hozzánk kerül még az a Fudan Kekva is, ami ugye a kínai Fudan Egyetemnek lett létrehozva, hogy ott kínai egyetemet építsen, erre még talán sokan emlékeznek. Ugye a diákvárost emiatt állították le, és azt a telket, amin az lett volna, az egy nagyon értékes dunaparti telek, azt belerakták ebbe az alapítványba. Végül a kínaiak azt mondták a tiltakozás miatt, hogy ezt inkább nem. És azóta ez ott áll egy ilyen alapítványban, egy nagyon értékes budapesti telek. Ez most visszajön, és ugye a diákváros beruházást a fővárossal közösen például újra tudjuk indítani. Ez csak néhány példa, de nyilván más tárcáknál ott van a különböző intézmények, az egész hajógyári szigetet belerakták Demeter Szilárd kekvájába, amit ő hasznosított, és 50 évre ki is szerződött hasznosításra egy magáncégnek. Ott van benne a teljes MCC vagyon, a nagy vidéki városainkban számos ingatlannal. Van még kereskedelmi rádió is ebben, könyvkiadó, ugye a Libri, a heti lap, tehát hogy rengeteg minden van, ami
3: irtózatos vagyon,
4: ami így visszajött, és nyilván most az államnak ezt felelősen kell kezelnie, nyilván és persze OTP, vagy bocsánat, MOL részvény, Richter részvény, tehát egyébként különböző részvénypakettek is, amik tőzsdén.
3: Előmondott valamit, és legyen ez akkor engedelmével a záró kérdés, az egy bejelentés volt, hogy a diákváros megvalósul? Amit az előbb mondott.
4: Ez a szándékunk, ez is itt minden összefügg. Ugye a helyreállítási alapban az egyik olyan új projekt, amit már mi indítottunk, és ami nem egy beforgatott másik fejlesztés, az egyik nagy tétel, az egy nagy lakhatási és kollégiumfejlesztési program. Ennek részeként nyilvánvalóan az egyik legnagyobb kollégiumi férőhely hiány az ma Budapesten van Szegeden, van Pécsen, van Debrecenben, tehát több helyen kell ezzel foglalkoznunk. És ugye, ha nincsen elég kollégiumi férőhely, az azt is okoz, hogy a végén ez lakhatási válságot okoz, mert az egyetemisták elmennek és lakásokat bérelnek.
5: Mint ahogy láttuk eddig is.
4: Ez történik, tehát az, hogy legyen kollégiumfejlesztés, az nem csak oktatási kérdés, vagy felsőoktatási kérdés, hanem lakhatási is. Ezzel foglalkozunk, és igen, szeretnénk ezt a beruházást újraindítani. A Telek ma éjfélkor visszaszáll állami tulajdonba.
5: Miniszter úr, köszönöm szépen.
4: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Indul az új iskolaév, az első az új oktatási kormányzat alatt. A PDS a napokban arról beszélt, elképzelhető, hogy sztrájkolni fognak, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő dolgozók fizetését. Ma pedig Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette. Hamarosan közlik a béremelés részleteit. Nagy Erzsébetet kérdezzük.
2: A PDS ügyvivője a vendégünk, jó estét kívánok. Jó, nincsenek ebben önök egyedül, mert a pedagógusok szakszervezete is azt mondta, hogy ebben ők is partnerek. Igen. Tehát azt gondolom, hogy az egész pedagógus társadalom áll ki a munkatársaiért.
3: Nagyon remélem, igen.
2: Itt igazából mi az a helyzet, amit értenünk kell, és ami értelmezni segít nekünk azt, hogy miért kellene sztrájkolniuk?
3: Hát én nagyon remélem, hogy végül nem kell. Megmondom őszintén, hogy én egész hétvégén próbáltam nyüstölni Lannert Juditot, hogy itt lesz most a tanévnyitó, és legyen végre egy bejelentés, amivel meg tudjuk oldani ezt a problémát úgy, hogy nem kell sztrájkkal kezdeni a tanévet. De amiről szó van, az a nevelést, oktatást közvetlenül segítő és egyéb munkakörben dolgozóknak a bére, akik még mindig garantált bérminimumot kapnak, illetve a nevelést, oktatást közvetlenül segítők még kötelezően 7%-ot, ezt még valamikor 2017-ben értük el, és azóta is így van a jogszabályban, és hát ez igazából még 10%-ra tud felemelkedni, mert hogy annyi a központi költségvetésből a hozzáadott pénz, na de hát ez még mindig azt jelenti, hogy kettessel kezdődik a nettó bérük. És hát itt olyan munkatársakról van szó, akik az intézményekben nem pedagógus végzettséggel dolgoznak, valamennyi ilyen dolgozóról, tehát kezdve az óvodatitkár, iskolatitkár, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, élelmezésvezető, könyvtáros, laboráns, rendszergazda, az egyéb munkakörökben dolgozóknál az ügyviteli, kisegítő dolgozók, konyhások, portások, technikusok, karbantartók, csak hogy pontosan tudjuk, hogy melyik körről van szó. Hát őértük állnánk ki, és már egyébként az eredeti sztrájk követelésünkben is benne volt az, hogy kérjük egyrészt azt, hogy álljon vissza végre a bértábla, ez nyilván majd egy hosszabb folyamat eredménye, de most első körben is azt, hogy legyen végre számukra egy látható béremelés. Mi abba is belemegyünk, hogy ez legyen több lépcsős. Akár úgy is, hogy amit a Tisza párt a programjába írt, ugye 25%-ot, hogy azt adják először. Oké, rendben van, csak végre jelentsenek be már valamit, és induljon el ez a folyamat.
2: Hát Lanner Judit ma az évnyitón azt jelentette be, hogy be fogja jelenteni nem sokára, igen, hogy lesz béremelés.
3: Igen,
2: tulajdonképpen eddig tudott elmenni, de azért ez, igen, egy lépéssel már több. Mert igen, itt már arról van szó, hogy a kormány igenis bért fog emelni, mikor mennyit, ezt nem tudjuk.
3: Hát ez a kérdés.
2: Önökkel tárgyalnak most erről, vagy ön nyúzza Lannert Juditot magánemberként?
3: Hát én is nyúzom magán, hát nem magánemberként, végül is szakszervezeti tisztségviselőként, de nyilván az ismeretség kapcsán
2: azért... Jó, de hát azért ez nem egy formális tárgyalóasztal.
3: Így van, tehát formálisan és informálisan is folyamatosan megy a nyomásgyakorlás, mert hogy rajtunk is nagy a nyomás, hát a kollégák azt mondják, hogy így nem szeretnék a tanévet elkezdeni, tehát ez nyilván arról szól, hogy most ez a hét volna, amikor végre valamiféle bejelentéssel kéne élni, és aztán pedig ezt mi felmérjük a kollégák körében, hogy ez elfogadható, nem elfogadható, ha nem elfogadható, akkor fel kell mérnünk nyilván a sztrájk hajlandóságot.
2: Ha jól értettem azt, amit az előbb mondott, akkor itt van egy szám, ami nagyon fontos, ez a 25%-os béremelés, ami az alapja lenne.
3: Ez csak egy első lépcsőként elfogadható.
2: Egy első hallásra soknak tűnik, a számot ismerve, hogy 200-1000 forintos bérekről beszélünk, meg nem. De, tehát értem a 25%-ot, de ilyenekre azt szokták mondani általában a kormányok, hogy na, hát annyit nem tudunk adni, nem adunk mondjuk 10-et.
3: Hát, de azért
2: ott
3: ez nem
2: az
3: nagy
2: alkú,
3: pénz.
2: Tudja, mindig az alkú.
3: Igen, igen, de ez nem nagy pénz, mert mi kiszámoltuk egyébként, hogy mennyi béremelést kellene adni úgy, hogy a béremelés mértéke az nagyjából a pedagógus béremelés mértékével azonos legyen, hát az 40%-ra jön neki egyébként minimálisan, illetve azt kértük még, hogy akiknek felsőfokú végzettségük van, de nem pedagógus végzettségük, ők kapják már meg a pedagógus egy fokozatnak a minimumát. Csak úgy példaképpen mondom, hogyha van mondjuk egy könyvtáros, aki könyvtárszakot végzett egyetemen, ő kapja a garantált bérminimum plusz mondjuk 10%-ot, míg az a kollégája, akinek van pedagógus végzettsége, és van még mellette egy könyvtáros tanfolyama, ő pedig kapja a pedagógus bért. Hát ki a képzettebb az adott munkakörben, és hát mégis, ugye a könyvtárszakos, az kapja a garantált bérminimum plusz 10%-ot, de ugyanez a helyzet az óvodatitkárok, iskolatitkárok vonatkozásában nagyon nem mindegy, hogyha valakinek van felsőfokú végzettsége, hogy az pedagógus végzettségnek minősül, vagy sem.
2: Amikor volt a nagy béremelés.
3: Ez azért igazságtalan,
2: akkor
3: nem?
2: Akkor ez az asztalon volt ez a téma, vagy kapásból lesöpörték mondani, hogy az unióval nem erről tárgyaltunk, most csak a pedagógusok.
3: Ez az asztalon volt folyamatosan, tehát amikor a sztrájkbizottságban tárgyaltunk, akkor ez egy közös sztrájkkövetelés volt, és hát tulajdonképpen mondhatjuk, mivel nem fújtuk le, hogy ma is az, tehát nem is kellene ezt múlt időben mondanom, viszont az unió egyértelműen kijelentette, hogy erre a célra nem lehet uniós pénzt felhasználni, hanem hát ezt a magyarországi költségvetésből kellene kigazdálkodni. Ez konkrétan úgy is előkerült egyébként, hogy amikor indult ez a pedagógus béremelésről szóló FO Plus program, akkor ugye arról szólt a történet, hogy ez 2023-ban kezdődött, és nem kezdődött el akkor. És akkor közösen kértük a másik szakszervezettel együtt, hogy ezt a 2023-ban ki nem osztott pénzt, ezt fordítsuk már ennek a körnek a béremelésére, és ekkor kaptuk válaszként azt az unió részéről, hogy nem, ez nem erről szól, inkább meghosszabbítják egy évvel a projektet 2031-ig, de ezt a magyar állam szíveskedjen kigazdálkodni. Hogyha onnan nézzük, akkor ebbe azért van igazság, nem?
2: Sőt, mert tulajdonképpen az egészben lenne, igen. Én mindig is úgy gondoltam, hogy az, hogy az unió beszáll a pedagógus béremelésbe, az igazából inkább nagyvonalú, mint amennyire az jár nekünk, mert ez a mi dolgunk, ezt elintézni. Egy utolsó kérdésként, ez most nem sztrájk helyzet, ez egy sztrájk fenyegetés.
3: Ez tulajdonképpen igen, tehát olyan értelemben fenyegetés, hogy mi ezért valószínűsítjük azt, hogyha itt nem lesz ebből a közeljövőben valami, akkor mi bizony meg fogjuk szervezni a sztrájkot. Nyilvánvalóan az, hogy lesz sztrájk vagy nem lesz sztrájk, az az érintetteken múlik, mert ezt mindenkinek szoktam mondani, hogy szakszervezet sztrájkot tud szervezni, de a sztrájkolók helyett nem tud sztrájkolni.
2: Viszont majd meglátjuk, hogy a miniszter bejelentés előtti bejelentése után mi lesz a következő bejelentés, az sokat mond majd erről a dologról.
3: Minden esetre mindannyian érintettek, és azt hiszem, hogy érdekeltek vagyunk abban, hogy ez a tanév sztrájk nélkül kezdődjön el, Lannert Judit éppen úgy, mint mi, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy csak sikerül elérnie valamit a pénzügynél.
2: Legyen úgy, és jó munkát a pedagógusoknak, jó tanulást a diákoknak, hiszen van, ahol már ma megvolt az évnyitó, van, ahol majd csak holnap lesz. Nagy Erzsébet, köszönöm szépen, hogy
3: eljött hozzám. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Nem mindig a legnépszerűbb döntés a jó döntés. Ezt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sok port kavart elnöki kinevezésével kapcsolatban írt a Magyar Péter. Unger Anna pedig egy interjúban arról beszélt, őt hiába hívogatja majd akár Magyar Péter, nem lesz ráhatása az ügyekre. A helyzetet Szentpéteri Nagy Richárddal és Závetsz Tiborral értékeljük.
2: Jó estét kívánok!
3: Jó estét, szervusz, köszönjük a nézőket is!
2: Azt mondja Unger Anna, hogy a jogállami megoldás nem az, hogy átmegyek Felcsútra, és azt mondom, Mészáros Lőrinc, jöjjön velem. Ebben van igazsága, ennek ellenére hát ez az igényének iszonyat nehéz, nem csak az ő részéről megfelelni, Magyar Péter felől is. Kezdjük ezzel.
3: Hát igen, ez egy jogállam lenne, vagy micsoda, tehát én azt gondolom, hogy azokat a szabályokat, amit egy demokráciában egy rendszer kiküzdött magából, és aminek meg kell felelni, azokat például jó lenne betartani, mert az előző 16 évnek az volt az egyik problémája, hogy vagy nem tartották be, vagy úgy hajlították a valóságot, és úgy csináltak belőle jogi környezetet, hogy az egyfelé dőlt az a dominó, tehát hogy ez abszolút a Fidesz érdekeit szolgálta. Most van egy új helyzet, és ebben az új helyzetben bármekkora is a társadalom elvárása, bármilyen sokan szavaztak azért a Tisza pártra, hogy ez az elszámoltatás történjen meg. Ennek azért szerintem azokat a kereteit be kell tartani, amitől minőségileg ez a kormányzás, ez az időszak, ez a rendszer más lesz, mint az előző. És itt azért nyilván ütközik ez a két dolog. Tehát tartsuk be a szabályokat, másfelől van egy elementáris igény a szavazók részéről. És mondjuk Ungernanna megnyilvánulásából is látszik, hogy ő nagyon korrekt módon elmondta, hogy 6 évig tart az a folyamat. Ő nem azt mondta, hogy ő 6 évig majd ül és próbálkozik valamivel. Azt mondta, hogy a magyar jogrendben általában ilyen hosszú ideig tart, amíg egy ilyen történet, egy ilyen gazdasági bűncselekmény, amik ugye várhatók, amikre ők utaznak, azok eljutnak a bírósági
2: döntés. Bocsáss meg, és nem is azt mondta, amit nagyon sokan igen? félreértettek, hogy 6 évig nem történik
3: hát
2: semmi,
3: persze.
2: Hanem 6 év még egy ítéletig eljutunk.
3: Így van, csak ez jogerős lesz. És ez egy félreértelmezése volt az ő mondatainak, mert szerintem teljesen korrektül mondta el, de ő is érzi, hogy akkor ebből valahogy vissza kell jönni, ezért most már mondott olyanokat is különböző interjúkban, hogy elindít, például szeptember végén már lesz olyan ügy, amit ők elkezdenek föltárni. Még egy dolgot akartam mondani, hogy ez a hiva, tehát már most rengeteget beszélünk rá, mindenki zsűrizi a jelölteket, de hát augusztus 31-ét írunk, ez a hivatal holnaptól indul el, és még nem tudom, hogy milyen épületbe, kikkel, hogyan, szerintem Unger Anna se nagyon tudja, tehát azért valami türelmi időt szerintem teljesen jogos, hogy adjunk neki.
2: Az épületet tudjuk, a kúria helyén lesznek, ezt Magyar Péter elmondta. Igen. Azt vetettem volna közbe, hogy, és hogy adjuk is meg Richárdnak is a szót, hogy hát azért egy jogászember, vagy alkotmányjogász, jogászember. Hogyan lehet úgy felgyorsítani az ügyeket, hogy a jogállamiság ne csorbuljon, hogy a védelem joga ne legyen megkérdőjelezett, hogy az ügyészség rendesen fel tudja tárni, és úgy tudja bíróság elé vinni az ügyeket, de mégis gyorsuljon.
4: Igen. Hát ugye Ungáron épeseken erre utalt, hogy ez nem úgy megy, ahogyan ezt kitaláljuk, hanem hogy ennek megvan a maga a menete. A legfőbb probléma az, hogy valóban az, most már, hogyha kimondhatjuk, hogy a bíróságok valóban lassan dolgoznak, föltűnően lassan, és ugye előfordulhat, hogy nem arról van szó, hogy ítéletig kell eljutni 6 év alatt, hanem a jogerős ítéletig, ugye lehet, hogy egy ítélet megvan, aztán a másodfok jön, és aztán új eljárásra utasítja az elsőfokot is. Tehát valóban ugyan a helyzet, hogy nagyon lassan örlődnek az igazságszolgáltatás malomkövei, ha úgy tetszik. Ebben nem is jogi eszközökkel kellene rendet rakni, hanem hát jó lenne egy átfogó bírósági reform, ahol az ember végig tudja gondolni, hogy ezek a dolgok miért mennek, és hogy hogyan lehet történetesen a tanukat arra mondjuk hát így buzdítani, hogy valóban jelenjenek meg, hogy az elnapolások ne legyenek ilyen hosszak, és ezek messzire vezetek. De akárhogy nézzük is, itt valóban van egy diszkrepancia a közönség elvárása és mondjuk a jogállami megoldások között. Ez kétségtelen. De ez talán úgy oldható meg, vagy úgy oldható fel, hogy elkezdődnek eljárások. És ennek megvan a hatalmas esélye most. Azért tulajdonképpen nem akármiről beszélünk, óriási dolog történt, itt egy szuperhivatal áll föl holnaptól, hát még nem áll föl, de mindenesetre megkezdi a fölállását, ha úgy tetszik. És ez a hivatal tényleg bármit megtehet, mondjunk valamit, nem baj, azt is megteheti. Ez egy sajátos dolog, és ebből következhetik a közvélemény megnyugtatására alkalmas lépések egész sora is, és hogyha a jogerősítéletig nem jutunk még el, de eljutunk,
2: Ügyek feltárásaik. Igen, tehát jó, amit nagyon jól mondasz, mert az valami, hogy lássuk.
4: Igen, hogy lássuk.
2: Igazából mivel állunk szemben.
4: Igen, így van, és hogyha nem sikeres, még akkor is a dolgok megnevezése, az ügyeknek a napi renden tartása, ez már jelentős hatást gyakorolhat.
3: Ebbe illeszkedik szerintem az a mondata is, amit az interjújában, tegnap előtt, tehát, hogy ami a beharangozóban is elhangzott, hogy nem úgy van az, hogy Mészáros Lőrincér, ő elsétál felcsúta, tehát ő már itt mondott valamit, mondott egy településnevet, ami hát azért a közbeszéd tárgya, mondott egy nagyon magyar gazdag vállalkozó, aki az leggazdagabb magyar vállalkozó, ami szintén a közbeszéd tárgya, hogy ő hogy lett vagyonos ember, tehát ő tulajdonképpen kezdi kielégíteni a közvéleménynek ezt az igényét, amiről beszéltél, és nyilvánvalóan az az ígérete, hogy akkor szeptember végén már valami nagyon konkrét előáll, az is ezt szolgálja. Ezt tényleg muszáj megtennie, mert egyébként van ez a fajta elvárás, amire nyilván nem kell minden napot megnyerni szerintem a politikában, még akkor is az elmúlt 16 évben Orbán Viktor is ezt tette, de Magyar Péternek sem kell minden napot megnyerni. El lehet viselni, ahogy Magyar Péter értekezett, hogy szavazók elmennek esetleg a Tisza párttól, nem akkor lesz a támogatottság, nem lesz, nem tudom, 4,5 millió támogatója, tehát ki lehet ezt heverni, de minden esetre ez egy olyan hivata, egy olyan ígéret, amit számon fog kérni a Tisza támogatói
2: köre. Érdekes helyzet, ugye azt mondja Magyar Péter, hogy nem lehet mindenben a szavazók kényére, kedvére dönteni. És ez azért fura helyzet, mert egészen mostanáig pontosan az történt, hogy ezt tette. Mert hogy ezt ígérte, és ezt tartotta meg, ezért választották meg, és ez volt az elvárás vele szemben. Most jönnek azok az első ügyek, és nyilván lesz még jó néhány, amikor a választói elvárás és a politikai döntés elválik egymástól. És érdekes kísérlet lesz, hogy ezt hogyan viseli mindkét fél.
4: Ez valóban így van, hiszen vannak példák arra, hogy a kormány a hírek szerint gondolt valamit, és azon aztán változtatott a közvélemény nyomására, vagyis a fölháborodás bizonyos fokának az érzékelése nyomán. Ugye már a kormány alakítás során ugye az oktatási miniszter neve másképp hangzott el, mint aztán a végül, vagy az igazságügyminiszter esetében ugye egy visszalépés történt, de a köztársasági elnök jelölésénél éppenséggel sok kollégánk arról beszélt, hogy ez már ugye a mézes hetek végét jelenti, és hogy a kormány népszerűsége itt nagyon fog csökkenni. És itt ott mindig egyfajta visszakozás, egy visszalépés történt, itt pedig nem, itt, hogy mondom, beleállt a döntéshozó. Fölvetődik az a kérdés azonban, hogy tényleg ez-e a legjobb megoldása a személyi kérdések eldöntésének, ugye? A hírek szerint nem kevesebb, mint 96 pályázat érkezett az elnöki pozícióra, a hivatal elnöki.
2: Végül dönteni kellett közülük.
4: Dönteni kellett, de egészen bizonyos, hogy egy parlamenti bizottság, ráadásul állandó bizottság feladata az ilyesmi megoldása, hogy a pályázatokat a hírek szerint egy hétvége alatt átnyálazni, áttanulmányozni és kiválasztani, különös módon éppen a három legismertebb nevet, bár a többi nevet nem ismerik, és lehet, hogy kiváló pályázatok is lehettek nem ismert emberek pályázatai esetében is adott esetben. Ugye egy aztán mégis visszakozott, és egy a Tisza frakció egy másik jelöltet is vetett mindenestre. Így került tehát a közvélemény érdeklődésének középpontjába ez az eset, hogy már ismertük a jelölteket, és ezek közül valóban a bizottság választott különös módon. Ha egy új alkotmányozási nekibuzdulás majd elindul, és a hírek szerint most már ez napokon belül megindul, akkor alig hanem végig lehet gondolni nem csak ezt az ügyet, mert ez a hivatal, ez egy különleges hivatal, de különösen, mintha hogy hivatalnak hívják, nem feltétlenül a parlament alá kell az ilyesmit rendelni, nem feltétlenül egy parlamenti állandó bizottság, de nem feltétlenül a parlamentnek kell két feladatot megválasztani. Akár a köztársaság elnök is kinevezheti adott esetben, sőt tovább mennék, ez a bizonyos bátorságra van már, de miniszterelnöki kinevezést is el lehet képzelni, vagy köztársasági kinevezést miniszterelnöki ellenjezése, vagy igazságügyminiszteri ellenjezése, most nem ez a helyzet, de azt mondom, hogyha asztalra kerülnek alapvető kérdések, amiket az alkotmányozás során eldönthetünk, akkor felvetődhetik, utolsó mondatom, az a kérdés is, hogy sok közjogi tisztségviselőt vajon valóban a parlamentnek kell megválasztania, ráadásul számos esetben államfői jelölés nyomán. Ezek átgondolandó dolgok.
3: Igen, ezek fontos dolgok, amiről beszélsz, mert az elmúlt 16 évben megszoktuk azt, hogy minden valahogy fölül dől el. Magyar Péter bejövetele a politikába, és az ő kampányigéretei, azok és azoknak a közvélemény felé való tálalása magában hordozta azt, hogy ezentúl az embereknek is lesz beleszólása abba, hogy hogyan történjenek a döntések valamilyen szinten. Ennek egyik formája például ez a közhang, ami nemrég indult el. Egy másik formája az, hogy Magyar Péter ugye ő maga is nagyon sokat kommentel, ennek következtében aztán a komment szekciónak van egy hatalmas ereje és felbuzdulása, hogy beleszóljon a döntésekbe, és valahol, és így azt hiszem, egyetértek ebben veled, valahol azért határt kell ennek szabni. Én közvélemény kutatóként nagyon örülök annak, ha az emberek minél nagyobb része véleményt mond bármiről, hiszen akkor mi megtudjuk, nyilván, és ezt tudjuk. Ez egy nagyon fontos dolog. De a döntési kompetenciákat szerintem meg kell hagyni, vagy a miniszterelnöknél, vagy parlamenti bizottságnál, vagy magánál a parlamentnél. Itt ebben az esetben az van, hogy ennek a döntésnek a politikai, nem tudom, súlyát, azt a parlament viseli, vagy a Tisza frakció viseli, vagy a miniszterelnök viseli, vagy a miniszterelnökséget vezető miniszter viseli, és ez szerintem így van rendjén. De nagyon nehéz megküzdeni ezzel, hogy lehet az emberek véleményét becsatornázni. Például erre én hogy mondjak még egy dolgot, hogy egy lehetséges módja lehet, hogy rehabilitálni kellene például a népszavazásokat, tehát hogy lennének olyan kérdések, amin az embereknek akár véleménynyilvánító formában, akár döntéshozatali formában lenne módjuk arra.
2: Hát kéne gondolni újra, mert ott a népszavazási küszöbök, tehát hogy mitől lehet népszavazást kérni, és honnan érvényes egy népszavazás, olyan magasra van helyezve.
3: Igen, hát pontosan ennek a reformnak lehetne ez része, mert ez egy beleszólása az embereknek abba, hogy történjenek a dolgok, de én azt gondolom, hogy ilyen nagyon nehéz jogi történetben, ami ez az eset is, hogy mi a feladata egy ilyen intézménynek, hogy csak az ügyek feltárása, vagy vegyük a második szót, a vagyonvédelmi, tehát aminek az a üzenete, hogy soha többet ne legyen ilyen, ugye Unger Anna nagyon sok ilyet, hogy a rendszerváltástól kezdve lett itt elszabotálva nagyon sok.
2: Hát és ne felejtsd, hogy ügyészségi jogköröket kapott a hivatal, és hát a vádat képviseleti a bíróság.
3: Így van. Tehát, hogy ezeket mind, ezek nagyon fontos dolgok szerintem, amit számba kell itt venni, de ettől még mindenki nyugodtan nyilvánítson véleményt a jelöltek mellett vagy ellen.
4: Igen, itt egyfajta személykiválasztásról volt szó, és ugye a jelöltet egy parlamenti állandó bizottság jelölte, és utána a kétharmad praktikusan a Tisza frakció, Viktor, és azon a frakció tagjai arra hivatkoztak, hogy ők csupán a jelölés, az ajánlás nyomán döntöttek úgy, hogy döntöttek, ugye egy név volt Viktor és a szavazólapon. Ugye, tehát itt olyan, mintha itt sokan döntöttek volna, de végtelen is egy jelöltről szavazhattak a végső szavazásról.
2: Jó, de hát ez a kiválasztási mechanizmusból következik.
4: Így van, tehát ez érdemes, tehát átgondolni az egész kiválasztási mechanizmust, ami a népszavazást illeti, hogy azt nem személykiválasztások esetében, de valóban azt nyugodtan kimondhatjuk, talán ezt is így merjük mondani, hogy ahogy a népszavazás intézménye Magyarországon rendezve van, az biztos, hogy botrányos. A csoda, hogy együtt eddig képesek voltunk ilyen szabályok között élni. Egészen át kell a feje tetejére, a talpára kell állítani a jogi hátterét a népszavazásoknak.
2: Köszönöm szépen mindkettőtöknek, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1.200.000 diáknak csengetnek be. Tablókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi történelmi emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, köztük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatásügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudás alapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatt és sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben a

0: az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáni és Sát Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
1: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Diplomata útlevele volt, letette a szükséges vizsgákat, a parlamenti bizottság egyhangúlag támogatta, és Kuba is jelezte, hogy elfogadja nagykövetnek, végül mégsem utazhatott Havannába Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok vívó, írja az Index. Az új külügyi vezetés diplomata útlevelét is elvette és közölték, nem tartanak igényt a munkájára. Vendégünk Szabó Bence.
3: Ismerős a név, ugye? Sokak számára biztosan, akik a sportvilágát kicsit is követik, kétszeres olimpiai és világbajnok, ötszeres Európa bajnok vagy, ugye? Jól emlékszem.
4: Igen.
3: Szabó Bence, örülök, hogy itt vagy.
4: Örülök, én is köszönöm.
3: Mi régóta ismerjük és tegezzük egymást, úgyhogy engedelmükkel ez így marad most ebben a beszélgetésben is. Nekem ez a történet, ez kicsit bicebóca, mert téged felkértek és nem küldtek ki. De ki nem küldött ki? Az új kormány nem küldött ki, vagy még a régi?
4: Hát a régi kormánytól jött igen a felkérés, de hát egy felkéréshez azért tegyük hozzá, hogy ez nem úgy működik, hogy valakit felkérnek és kiküldenek, hanem azért ott elég komoly követelmények vannak, tehát azért sokat kellett érte dolgozni, tanulni, vizsgázni, teszteket kitölteni, parlamenti bizottság előtti meghallgatás, és megvan pontosan a dátum, tehát mindig a nyári váltás az úgy néz ki, hogy június végéig van mandátum a nagykövetnek, és akkor a júliust azt általában az ügyvezetővel, az első beosztott el szokta vinni, és akkor augusztusban pedig kimegy az új nagykövet.
3: Tehát ugyanakkor minden, ahogy tervezted, akkor most már kint vagy.
4: Igen, most nekem azt mondták, hogy meg kell mindenképp várni az augusztus 24-e vagy 23-ai értekezletet, amikor a nagyköveteknek értekezletet tart a miniszterasszony, és hogy utána lenne a kiutazás, mert azt azért nem csinálják meg, hogy még 15-én kiutazni és 24-ére visszajönni.
3: Fékezzünk, a miniszterasszony. Tehát itt már Orbán Anitáról volt szó.
4: Igen.
3: Magyarán a te felkérésed és kinevezésed, vagy a kinevezés előtti pillanataid, azok érvényesek voltak az új kormány megalakulása után is.
4: Igen, a kinevezésem az megtörtént, meg volt a kormány tisztviselői eskütételem is, sőt, hát az agrimentet is megkérték Kubából.
3: A fogadó államnak ugye jóvá kell hagyni, hogy beutazol és képviseled. Igen. Az áldatot.
4: És olyan szerencsém volt, hogy egy baráti társaságban véletlenül egy informális beszélgetésbe keveredhettem a Budapesten szolgáló kubai nagykövetasszonnyal, és hát nagyon kedves volt, nagyon örült neki, hogy beszélgetünk. És hát annyit mondott, hogy ha majd lesz valami híre az agreementről, akkor fölhív. És föl is hívott még két héttel azelőtt, hogy hivatalosan megjött volna, és mondta, hogy spanyol úgy fogalmazott röviden, hogy es un grande honor para Cuba, mi azt jelenti, hogy egy nagy megtiszteltetés Kubának, hogy Magyarország egy olimpiai bajnokot küld. És hogy most már biztos, hogy jönni fogsz. Hát én mondtam, hogy hát azért még várjuk meg, mert nekem azt tanította egy nagy diplomata, Varga Koritár Pál, hogy egy diplomata kiküldetése akkor biztos, amikor visszafele jön a repülőm.
3: Hát igen, és hát lám csak, hiába ültél a Böröndödön, az a taxi nem érkezett meg, érted, de miért nem? Mi történik?
4: Ez az egyetlen dolog, ami zavar, mert az, hogy a külügyminiszter vagy külügyminiszter asszony kivel akar dolgozni, az ő döntése. Csak én azt gondolom, hogy azért azokat elmondtam volna szívesen, hogy milyen kapcsolataim vannak, hogy dolgoztam már Venezuelában, ismerem a térséget, beszélek spanyolul, mik lennének az elképzeléseim, de senki nem állt velem szóba, és úgy lettem elküldve, hogy semmelyik vezetővel nem beszéltem, pedig
3: Hogyan zajlik ez a gyakorlatban? Hogy lettél elküldve?
4: Hát úgy lettem elküldve, hogy már annyit várakoztam egész nyáron, és a családdal nem mentünk sehova, mert mondom, hogy hát valamikor csak mondják, hogy akkor mikor van kiutazás, vagy mi van, hogy van. Hogy aztán a végén azt mondtam, hogy na jó, menjünk, és elmentünk Olaszországba, és akkor kaptam egy telefont a Latin Amerika főosztályról, hogy a déli kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szeretne velem találkozni, és akkor még örültem is annak, hogy ez egy szakmai megbeszélés lesz, gondoltam én, hiszen nem a személyzeti főosztályra hívtak, ahol általában ki szokták rúgni az embereket. Hát aztán rosszul gondoltam, mert bementem, és volt egy olyan 70 másodperc, amikor egy hölgy átadott egy borítékot, és mondta, hogy gondolom tudja, mi van ebbe, és a többi meg dápon érkezett.
3: Az szép. Neked van diplomata múltad, még hogyha nem is az állam, hanem a sportdiplomácia világából, de hát az is diplomácia, ugye a NOB-ban is, dolgoztál, a Magyar Olimpiai Bizottságban is dolgoztál hosszú éveken keresztül, tehát erre joggal alapoztál. Egyébként mit kellett megtanulnod a diplomata képzésen?
4: Ó, hát nagyon sok mindenből, 4 modulból kellett vizsgázni, tehát itt az ENSZ működésén keresztül az Európai Unió, hogy működik, milyen bizottságok vannak, és egészen odáig, hogy a beléptető rendszer a külügyminisztériumban hogy működik. Tehát egy nagyon szerteágazó képzést kaptunk, és hát ez nagyon sokáig is tartott, tehát én napi 6 órákat tanultam, amikor ezekre a vizsgákra felkészültem. Ezen felül voltak persze ilyen egyszerű vizsgák, amit csak tesztet kellett kitölteni, de jártam képzésekre.
3: A világban meglévő kapcsolataidat hogy tudtad volna kamatoztatni?
4: Hát úgy, hogy most például ott van a volt csapattársam Navarrete Pepe, akivel ugye olimpiai ezüstérmet nyertünk Atlantába, és hát azért még mindenki ismeri őt Kubába, meg hát én is azért találkoztam egy párszor Alberto Juan Torrénával, vagy Milian Lópezzal. Én azt gondolom, hogy ezeken a sportkapcsolatokon keresztül biztos, hogy megnyíltak volna az ajtók, de a Teresita Sotolongo nagykövet asszony is azt mondta, hogy téged tárt karokkal fognak fogadni, hiszen Kuba egy sportnemzet. És még azt azért el szeretném mondani, hogy az ENSZ-ben volt ugye tavaly novemberben egy szavazás, ahol hát Magyarország Amerika mellett szavazott, és Kuba ellen. Ez tulajdonképpen az amerikai embargóról szól ez a szavazás, ez minden évben van, és összesen 7 ország szavazott Amerikával együtt Kuba ellen. És a hölgy, a nagykövet asszony így mutatta, hogy ez nem volt szép, és akkor én a beszélgetést azt rögtön a sport és a kultúra területére tereltem, és akkor mondta, hogy igen, hát a soft diplomácia, ebbe tudunk most egyelőre kommunikálni, meg közeledni egymáshoz.
3: A bizottsági meghallgatás a parlamentben zajlott, a külügyi bizottság igen. előtt. Ott hogy szerepeltél? Mennyire lehettél ott megosztó? Próbálom kitalálni, hogy amikor először jónak tűnsz, akkor utóbb miért nem?
4: Hát igen, ez még ugye a régi kormány ideje alatt volt, és én szerintem jól sikerült, hiszen az ellenzéki oldalról is megszavaztak, és hát...
3: Tehát egyhangú volt a bizottsági döntés?
4: Igen.
3: Melletted. Hát fura történet, és akkor most mi van? Lennél valamilyen képviselője Magyarországnak bármilyen szervezetben?
4: Hát én a hazámat szerettem volna képviselni, én a politika mentesnek tartom magamat, és én nem valamelyik pártot szerettem volna képviselni, hanem a hazámat. Hát persze, hogy nyilván, hogy egy diplomatának, egy nagykövetnek azt kell képviselni, amit a külügyminiszter mond neki, de én nekem nem voltak ilyen politikai ambícióim soha.
3: Van bármilyen kapcsolatod a körülben, bármilyen irányban most? Most, hogy így nem nagyon álltak szóba veled?
4: A Gyurta Dániel olimpiai bajnok társam, aki a sportdiplomáciai osztályon van, velem meg a munkatársakkal, még akik ott vannak, azokkal persze van kapcsolatom, de a kormánnyal is, tehát például a kapitány Istvánnal egy főiskolára jártunk, és kifejezetten jó baráti viszonyban voltunk mindig is. Posvai Gábort is nagyon elismerem.
3: Nem próbáltad meg tudni tőlük, hogy mi veled a baj?
4: De.
3: És?
4: Hát azt kaptam mind a kettőjüktől, hogy megkérdezik a miniszterasszonytól, de a miniszterasszony és a külügybe az államtitkárok, akikhez próbáltam bejutni, és próbáltam megtudni azt, hogy kinek van problémája, vagy mi a probléma, hát ez nem jött össze.
3: Te voltál Venezuelában szövetségi kapitány, és hát egyébként is fogalom a neved a sportvilágban, a vívás világában, meg aztán különösen lesz, vagy nem lesz, de készülünk rá, hogy legyen budapesti olimpia. Annak az előkészítésében akár sportdiplomataként hát szerepet játszaná?
4: Egyébként ebbe a témában is ugye van egy egy kubai olimpiai bajnok hölgy, Gerelyhajító, aki NOB-tag, és hát Fürjes Balázs, aki ugye vezeti a budapesti pályázatnak a szakmai részét, ő már jelezte is nekem, hogy majd lesz feladatom, hogy vele mindenképpen a kapcsolatot föl kéne venni, és ugye a latin-amerikai NOB-tagokhoz kéne közeledni. Úgyhogy hát ilyen szempontból is lett volna feladat.
3: Hát látom, hogy vérzik a szíved. Egy nagy lehetőségtől estére talán értem.
4: Igen, de a módszer, mondom, tehát az fáj igazából, mert most tényleg megteheti nyugodtan egy külügyminiszter, hogy azt mondja, hogy figyelj, hát nem benned gondolkozok, hanem benned, de azért valamit szerintem illet.
3: Hát legalább egy találkozó járt volna neked. Kívánom, hogy találd meg az újabb feladatot.
4: Köszönöm.
3: És azt meg találjon meg téged. Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Szabó Bence olimpiai bajnokkal beszélgettünk, Szurok András szerkesztő kollégám nevében is véget érve ennek az egyenes beszéladásnak búcsúznék önöktől, de előbb még ajánlom figyelmükbe Boros Tamást is, az Aktuál című műsort, mert hogy ez jön most. Szervusz Tamás.
5: Szervusz Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Unger Anna uralta továbbra is a híreket. Az elmúlt napokban ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal új elnöke azt mondta egy interjúban, hogy Magyar Péter őt ne hívogassa, sőt senki se hívogassa, hanem hivatalos feljelentés vagy bejelentést tegyen, ha bármit is tapasztalt. Ezen kívül beszélt az MVVH első nyomozásáról, arról, hogy milyen irányba indulnak el, de konkrétumokat még nem árult el. Mi erről a témáról is beszélünk, mint ahogy arról is, amiről Vitézi Dávid itt az egyenes beszédben szót ejtett, hogy minden akadály elhárult, hogy hatalmas pénz érkezzen, EU-s pénz Magyarországra, illetve érintjük azt is, hogy éjszakánként átlagosan 451 ezer forint közpénzbe került Nagymárton kényelme a hivatalos utak során. Hát a pénzügyminisztérium eléggé felháborodott, kíváncsi leszek, hogy a vendégeink felháborodtak-e. Gégény István, Gémesi György és Mesterházi Attila lesznek a vendégeink, úgyhogy várom önöket.
3: Köszönjük Tamás, én meg a figyelmet önöknek, holnap este számítok rá újra. Jó éjszakát, szép estét!

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Mohács tanulságai. Mit üzen ma a történelmi csata? A geopolitika mestere. Interjú Robert C. Castell-lel. Újfajta istenkeresés. Hitkísérletek a közösségi médiában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Képesztő összeg éjszakánként átlagosan 451.000 forintba került Nagy Márton kényelme a hivatalos utak során, éjszakánként hangsúlyozom. Ez egy átlagpolgár számára egy közepes szállodában olyan 2-3 heti nyaralásnak felel meg, hogy ez sok-e vagy kevés-e, felháborító-e vagy sem, erről is beszélünk a mai aktuálban.
3: Unger Anna azt mondta, kedd reggel elkezdi felépíteni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Az RTL Klubnak úgy fogalmazott, hogy őt ne hívogassa sem Magyar Péter, se senki más. Amire a miniszterelnök Facebook kommentben annyit reagált, hogy nem is tervezett ilyesmit. 3 milliárd forint influencer kampányra és 451.000 forint éjszakánként. Ennyi közpénzt költött a NER kötelékében működő turisztikai ügynökség és Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter a közvagyomból. A főpolgármester és a közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, ismételten megalakul a Fővárosi Közfejlesztési Tanács. Vitézi Dávid szerint akár 6000 milliárd forintnyi uniós forrás válhat elérhetővé. Ma esti vendégeink Gégény István, a Szemlélek Alapítvány elnöke, Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke, és Mesterházi Attila, az MSZP egykori elnöke, a Szocialisták és Demokraták alapító elnöke.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Unger Annával foglalkozunk, ahogy az egyenes beszéd végén is elmondtam, mert hogy ő uralta a híreket. A Telexnek és az RTL-nek is adott interjút, utóbbi beszélgetés során kérdezték meg, hogy a politika mennyire fogja az ő munkáját befolyásolni, mire ő azt mondta, hogy engem ne hívogasson se Magyar Péter, se senki más, hanem mindenki tegyen hivatalos bejelentést, erre egyébként Magyar Péter kommentben is válaszolt. Azért meséltem el, mert ez ihlette a nap kérdését, amelyet mutatunk is, és nagyon kíváncsi leszek majd az arányokra. Ez így hangzott, hogy befolyásolja majd a politika Unger Anna szakmai munkáját az MVVH élén. 39% mondja azt, hogy igen, és 61% azt mondja, hogy nem fogja befolyásolni. Ezzel a témával megyünk is tovább, megnézzünk erről egy rövid összeállítást.
4: Én nem népszerűségre pályáztam.
5: A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal pénteken megválasztott elnöke így reagált az RTL műsorában az őt ért kritikákra. Mint mondta, 1990 óta korrupciós ügy nem ment végig Magyarországon, mindig megállt a politikánál. Arról is kérdezték, mi lesz akkor, ha Magyar Péter hívja fel, hogy valamilyen üggyel foglalkozni kéne.
4: Ne, engem ne hívogasson se Magyar Péter, se senki más.
5: Magyar Péter egy cikk alá kommentálva azt írta, nem is tervezett ilyesmit. Az elnök feladata Unger Anna szerint, hogy megvédje a szervezetet a külső támadásoktól, attól, hogy külső hatás alatt kelljen dolgozniuk. Arról is beszélt, mikor kezdi el a munkát.
4: Én nagyon remélem, hogy szeptember végére úgy el tudjuk indítani, hogy az elő munkálatokkal
6: tehát
4: együtt...
6: Már lesz akkor érdemi munkavégzés.
4: Biztos, az első naptól lesz érdemi munkavégzés.
6: Mi alapján indulnak el ezek az ügyek majd?
4: Ezeket az ügyeket... Az erre felelős elnök helyettes már kiválasztotta. Nem fogom a vizsgálatainkat azzal, a sikerét azzal kockáztatni, hogy most előre bejelentem, hogy ő és ő és ő vigyázzon. El fogunk indulni, az ügyész hely, vagy az elnök helyettes pontosan tudja, hogy ő hova akar nyúlni.
2: Szép estét kívánok nektek is, üdvözöllek titeket.
7: Jó estét kívánok.
2: Jó estét. Lényegében csak megismételni tudom a nap kérdését, lehet-e politikamentesen űzni ezt a bizonyos munkát, irányítani ezt a hivatalt. Attila.
8: Hát szerintem csak így lehet. Tehát, hogyha nem így történik, akkor az eleve kudarca van.
2: És mit jósolsz?
8: Ítélve. Kizárni nem lehet, hogy a politika megpróbál befolyásolni valamit, de szerintem most olyan a társadalmi hangulat, akkor az odafigyelés erre, hogyha ez megtörténik, akkor egészen biztosan ez a hivatal tulajdonképpen belebukik a ténykedésébe, és ha ez a hivatal nem jól látja el a munkáját, akkor szerintem a Tisza párt kudarcának is egyik, hogy mondjam, legnagyobb koporsószege lesz, ha lehet így mondani, az, hogy nem tudták ezt megfelelően módon kezelni, hiszen talán három dolgot vártak a Tiszától, váltsa le Orbán Viktort, legyen elszámoltatás, és legyen jobb élet Magyarországon, most kicsit leegyszerűsítve. Na most, ha ebből nem sikerül az elszámoltatás, ha ezt már bocsánat, ilyen béna módon csinálják, hogy ezt a induláskor most csinálták, akkor az nagyon komoly kiábrándulást fog okozni az emberekben, és annak komoly politikai hatása, vagy visszahatása lesz magára a miniszterelnökre is, hiszen személyesen választotta ki a hivatal vezetőjét, illetőleg magára a pártra is, és annak támogatottságára.
7: Hát, hogy lehet, vagy nem lehet, az majd ki fog derülni, mindesetre meg kell próbálni, akár most a szándékok olyanok, hogy ez a irány indult el. Nekem azért, aki benne vagyok ebben hosszú évtizedeken keresztül, vannak kételjeim. Ez az ország iszonyatosan át van politizálva, és azért nagyon-nagyon keménynek kell annak lenni, aki különféle hatásoktól mentesen akarja csinálni, itt értek politikai hatásokat. És van még egy kérdés. Egy nagyon kemény kérdés, ezt én megmerem engedni magamnak, hogy vannak-e olyan dokumentumok a másik oldalon, ami adott esetben változtat ezen a szándékon. Nem tudom, hogy világos vagyok-e, nagyon diplomatikusan fogalmazok. Tehát vannak-e a páncélszekrényben olyan papírok, ami alapján kompromisszumot kell kötni. Ez nagy kérdés. Nem tudok egyelőre róla, de látok olyan jeleket, hogy egyes nevek nem hangzanak el az utóbbi időben, akiknek a neveinek el kéne hangzania, akiknek a dolgai után oda kell menni, mert talán a legnagyobb felelősség.
2: Mire gondolsz?
7: Kicsit személyekre? Uh-huh. Szerintem Rogán Antal, kimondom a nevét például.
2: Tehát Unger Annának meg kellett volna említenie az egyik interjújában Rogán Antalt?
7: Nem kell megemlíteni, ő nagyon ügyesen diplomatikus, az ő dolga, az ő diplomáciai. Én meg megmerem engedni magamnak azt, hogy ismerve azokat a tényeket, akár Szijjártónál, akár Lázárnál, akár Matolcsinál, akár Rogán Antalnál, hogy nem mennek előre a dolgok. Kérdés az, hogy miért nem. Vagy még nagyon sok idő kell ahhoz, hogy egyáltalán olyan helyzet teremtődjön, ami alapján valóban a jogállami kereteken belül, mert azt nyilvánhoz ragaszkodni kell, mert akkor nincsen vége a dolognak, hogy azon keresztül lehessen ezeket megfogni.
2: Most még egy visszakérdés, mert ez nagyon érdekes, amit mondasz. Tehát a te tudomásod szerint vannak olyan dokumentumok...
7: Nem, én gondolom, hogy vannak.
2: Gondolod?
7: Ne, ilyeneket nem mondok, hogy tudomásom. Én gondolom, hogy vannak. Ez az ország nem fog megváltozni. 30 éve nem vált, vagy 30 akárhány éve nem változott meg, nem fog. Én azt gondolom, hogy mindenki felállítja a saját védelmi bástyáját, és azzal tud majd magának menlevelet találni, adott esetben, ha kell. Elég világosan fogalmaztál az esetben, és szerintem vannak olyan emberek, akiknek ez lesz a menekülő út.
2: Elég pessimista.
7: Igen.
2: Nézőpont.
9: Hát a kérdésből kiindulva nem volt politikamentes, vagy pártpolitikai törésvonalaktól mentes a fogantatása ennek az intézménynek vagy hivatalnak. Eleve egyetlen pártnak volt a választási ígérete, hogy ezt létrehozzák, amennyiben ők nyernek, és nem kicsit nyertek, hanem egy bő kétharmados felhatalmazást kaptak a kormányzásra. Erre föl, amikor eljött annak az ideje, hogy fölállítsák ezt a hivatalt, akkor az egész hivatal fölállítási procedúrából a Fidesz-KDNP kivonult, azt mondta, hogy ők ebben nem vesznek részt. Most, hogy feláll a hivatal, kicsit így jelen időben fogalmazok, most AVH-t, politikai rendőrséget emlegetnek. Ez nem azt jelenti, hogy kódolva van benne, hogy nem tud politikamentesen majd működni ez a hivatal, hanem inkább azt mondanám, innen szép nyerni. És ilyenkor viszont a sorok között olvasva, és nem is kell nagyon a sorok között olvasni, én üdvözlöm azt a megnyilatkozást az Ungár Anna részéről, hogy engem ne hívogasson a Magyar Péter. Tehát, hogy kvázi már most a ténykedése elején a hivatalnak, a hivatal kiválasztott, kinevezett vezetője, az meghúzza a határait, és fölhúzza ezeket a falakat. Ez egy reményteljes dolog, de abszolút egyetértek azzal, hogy talán egy kicsit több türelem kéne mindannyiunk részéről bizonyos dolgoknak az előre való megítélésében, és inkább azt mondani, hogy végre létrejött egy ilyen hivatal, ennek a hivatalnak egy nagyon nemes küldetése van, és én egy kicsit sajnálom például, hogy a Fidesz-KDNP valamilyen szinten miért nem vett részt ebben a folyamatban, nem akarok nekik tanácsot adni, inkább állampolgárként, mert szerintem minden pártnak és minden politikai erőnek az az érdeke, hogy tiszta közerkölcs, tiszta közélet legyen, és ha jól értem, akkor alapvetően ez lenne a hivatása ennek a hivatalnak, hogy föltárja a visszaéléseket, és megelőzze a visszaéléseket a jövőben.
8: Biztos igazad van, sőt, de itt azt szerintem a Tiszának a kormány életében az egyik legegyszerűbb döntése lett volna a személyi kérdésben. Ligeti Miklós. Tehát az egész ország azt mondta, de 90% biztos, hogy ha ezek lettek a finalisták, nem tudjuk, hogy milyen szempontrendszer alapján választották ki őket, mert 96 pályázat volt, abból lett a végén 4, amiből egy valaki, ha jól értette, nem tudta, hogy jelölt, de aztán már tudta, egy valaki visszalépett.
2: Ungár Anna azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozná.
8: Nagyon helyes, ugye Hatházi Ákos nagyon helyesen követeli azt, hogy hozzák nyilvánosságra a szempontrendszert, mert ugye a budapesti folklór azt mondja, hogy Ruf Bálint és Magyar Péter megegyeztek, hogy ő legyen.
9: Bocsánat.
8: Na most ez nem tűnik egy erős szempontrendszer.
9: Az Ungár Anna saját pályázatát hozza nyilvánosságra, nem a szempontrendszereket,
2: amit csak az két a pályázatot mondtam, ő a szempontrendszer.
8: Csak én azt mondom, hogy a transzparencia egy ilyen hivatalnál fontos. Én szerintem ez egy PR hivatal. Tehát az ügyészség fog mögötte nyomozni, a rendőrség, a NAV, és ez rendben van. Szerintem a politikában van értelme a szimbólumoknak, tehát ettől nekem nincsen semmi problémám. De például azon én most elgondolkodtam itt a bejátszásról, amikor Ungár Anna azt mondja, hogy soha egy korrupciós ügy sem ment végig Magyarországon. De. Hát, és hogyha ezt ő nem tudja,
9: nem
8: akkor bocsánat, az baj. Mert igen, börtönbüntetéssel zárultak korrupciós ügyek, sajnos többször az én korábbi pártomat, az MSZP-t érintette, tehát hadd legyek teljesen ilyen értelemben önkritikus, de igen, börtönbüntetéssel országgyűlési képviselőket hosszú évekre vittek börtönbe, a mi kormányzásunk idején kezdett eljárásokban. Tehát magyarul a saját képviselőinkkel szemben járt el akkor az ügyészség, rendőrség, és aztán bírósági ítélet született benne. Tehát ez nem igaz, amit ő mond. Voltak kudarcosok természetesen, ahogy te is mondod, sok kéte is van ebben. Tehát azért én azt mondom, hogy picit jobban át kell gondolni, hogy mit nyilatkozik valaki, mert ha én most így rögtön mondtam, tudok két olyan példát, ami nem igaz azzal kapcsolatban, amit ő mondott, valószínűleg Ligeti Miklós például tudná ezeket a kérdéseket. Tehát én is reményteli vagyok, tehát hogy remélem, hogy valami pozitívum fog történni, de most bocsánat, attól, hogy egy tévéműsorban azt mondja a vezető, hogy engem ne hívogasson a Magyar Péter, ettől az még ez nem kellő garancia arra, hogy a politika nem tudja ezt befolyásolni, maradjunk ennyibe. Jött. Igen.
7: Egyébként, szóval félreértés ne essék, én drukkolok.
8: Persze.
7: Én nagyon szeretném. Elkötelezett vagyok minden korrupciós vagy kivizsgálása mellett. De vannak kételjeim, és sajnos pessimista vagyok, de ez azért magánügyem.
10: Tehát, amit te sugaltál, hogy a másik oldal is, jelen esetben a Tisza oldal is több képviselőjével együtt, vagy ki tudja, hogy kikkel együtt, de fogva van ebben az urambátyám rendszerben, ami kialakult mondjuk az elmúlt 16 esztendőben, és nem ezzel tudna egyébként ez a hivatal demonstrálni azt, akár a politikai ellenfeleinek, hogy felmutat egy-két ügyet a Tisza oldaláról is, akár csak úgy, hogy nyomozati státuszban jelentkeznek majd ezek az ügyek, vagy pedig el kell fogadnunk azt, hogy annyira átpolitizált a közélet, hogy bármit csinálnak, ha elkezdenek korábbi fideszes sztorikat felfejteni, akkor jönnek majd a fideszes politikusok, ellenzéki politikusok, influencerek, és azt mondják, hogy nem, ez egy politikai leszámolás, íme itt a bizonyíték, és egészen odáig, amíg nem lesz Tiszás, 1-2-3, addig ez a vád, ha nem is áll meg, de ott fog lebegni Unger Annáék fölött. Ez nem egy félelem?
7: Hát, nyilván próbálunk okosak lenni és kicsit előre gondolkodni. Mögöttünk van néhány évtized már a politikában, és láttunk a romvarjút. Én drukkolok, meglátjuk, mindenféleképpen lesz véleményem, nyilván mindannyiunknak lesz véleménye, mindannyiunk azt szeretnénk, és abban szerintem közösen egyetértünk, hogy ez sikerrel történjen, de azért az Antrénál már volt egy-két melléfogás. Egyetértek az Attilával, lehet, hogy lett volna jobb személy, de ez a személy van, ezt kell elfogadni. A döntés hátterében akik voltak, azok tudják, hogy miért. Az eredményeket várjuk, ha lesz eredmény, és ez úgy fog indulni, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok embernek ez a kívánsága, ez az elégedettsége meg lesz. Ha nem, akkor meg lesznek azok a reakciók, akár a népszerűségben, akár a véleményekben, hogy hát ez nem volt szerencsés döntés, akár személyileg, akár maga az egész technika. Volt már, igen.
9: Arra azért hogy reagáljak, mert nagyon sok helyen olvasom én is ezt egy országos elégedetlenségnek tapasztalom, hogy miért nem a Ligeti urat választották. Ennek lehetnek szempontjai, és kétségkívül a népakarat és a politika csinálás, szerintem én vagyok a legkevésbé járatos abban, hogy nem mindig jár kéz a kézben. Ilyen szempontból, hagyj maradjak az egyszerű állampolgár gondolkodásánál, szimpatikus az, hogy Unger Anna jelezte, hogy szívesen számít a Ligeti Miklós szakértelmére és csapatában. Ligeti Miklós egyelőre, ha jól tudom, nem reagálta arra, hogy ő szeretne ebben részt venni, vagy sem. De miért ne lehetne az, hogy egy több pólusú és rengeteg
8: szakértő... Mi nem lehetett volna ezt fordítva?
9: De ez nem biztos, hogy az Unger Annán kell számon kérni.
8: Azt, én semmit nem. Az Unger Annán annak kértem számon, hogy nem tudja, hogy mi történt a múltban. Ez egy dolog, mert ezt kéne tudnia. De én nem ő rajta kérem ezt számon, bocsánat. Én azt mondom, hogy a Tisza kormány legegyszerűbb személyi döntése lehetett volna, amivel mindenki egyetértett volna. És a Magyar Péter, csak azért mondom ezt, mert a Magyar Péter többször beleszólt személyi döntésekbe az elmúlt hetekbe. Oktatási miniszter kiválasztásnál, MTVA-ba, a különböző döntéseknél, és még számos más helyen, adóhivatalnak az élén. Tehát magyarul itt azt látta a nép, és most hadd általánosítsak, hogy ha a Facebookon jön a hullám, hogy ez nem jó, más kell csinálni, akkor erre szoktuk mondani, kicsit ilyen Facebook kormányzás van, hogy ami nem tetszik az embereknek a Facebookon, akkor arra reagál akár maga a miniszterek.
9: Na de akkor most pont az a probléma, hogy nincs Facebook kormányzás?
8: Nem, én csak azt mondom, hogy eddig azt láttuk,
9: igen,
8: hogy erre ilyen reakciók jönnek, és most valamiért a Magyar Péter nagyon fontosnak tartott egy egyébként mindenki számára egyértelműnek tűnő döntésnél. Azt mondom, hogy oké, nem csak, hogy tudomásul veszem a döntésem, teljes súlyommal beleállok, tehát összeveszett Hadházi Ákossal, kommentháborút folytatott, azt mondta a saját Tiszás szavazóinak, hogy akinek nem tetszik ez a kinevezés, az nyugodtan távolodjon el a Tisza
10: pártól. Attila, az általad említett előzmények miatt történt ez?
8: Nem. Mert volt egy teljesen egyértelmű személyi döntés, amiben nem nagyon kellett volna gondolkodni rajta, hogy most miért ő, meg miért nem hát, ő. És hogyha azt lehetett volna
9: már mintha Facebook kormányzás zajlik.
8: Nem. Ha volt egy, nem. Ha volt egy jó jelölt erre, a négy főbe.
9: De miért
8: az,
9: nem?
8: Aki ezzel foglalkozott egész életében.
10: De miért feltételezett, hogy Unger Anna nem volt jó jelölt?
8: Én azt mondom, hogy volt egy jó jelölt, akiben mindenki egyetértett. Ez Ligeti Miklós volt. Van egy civil szervezet a háta mögött, amelyik ezzel foglalkozott végig, és megvan neki ez a szakmai tudása, ami. Tehát ha bárkit megkérdeztél volna előtte, hogy szerinted kit fognak választani, akkor arra azt mondták, el biztos a Ligetit.
9: Azért csak nem a Tisza döntéshozatali mechanizmusát védem, hiszen nem is ismerem, és én is azt gondolom, hogy nagyon jó jelölt volt Ligeti Miklós, de itt ültem ennek a stúdiónak, vagy a stúdiótérnek egy másik az Egyenes Beszédben, amikor még előtte voltunk, emlékeztek rá, hogy egy valaki visszalépett, hogy itt említést is nyert, aztán valakiről kiderült, hogy ő is beadta ugyan a pályázatát, de ő nem tudta, hogy benn van a top 3-ban, és aztán kiderült, hogy mégis. Én akkor azt mondtam, hogy van 3 jelölt, ezek közül 2 közül bármelyik alkalmasnak tűnik, az lenne a legrosszabb üzenet, ha ezek közül a Tisza kiválasztaná a Tisza által gyorsan beejtőernyőztetett 3-at. Tehát én ezért nem vagyok ennyire úgymond elégedetlen az Unger Annával, mert azt gondolom, hogy mind az Unger Anna, mind a Ligeti Miklós mellett szakmai érvek igenis szólhatnak, valamiért úgy döntöttek.
8: Bocsánat, csak ez egy fontos, hogy jó lenne tudni, hogy miért.
9: Lehet, hogy eljut majd odáig mondjuk a Tisza kormányzás, hogy nem teheti meg azt, hogy igenis nem áll ki érvekkel mellette, de simán lehet, hogy az eredmények fognak majd beszélni. Az a 6 év egyébként, nem tudom, figyeltitek, az már lecsökkent 3 évre. Ugye az első ilyen bonmója, úgymond az Unger Annának az, hogy 6 év alatt ne várják azt, hogy itt még vádemelésig eljut. Valami csoda, hogyha elő tudjuk addig készíteni, most már 3 év. Tehát, hogy...
8: És ha még sokat kritizálják, akkor már csak 1 év lesz, vagy hogy fog a szakmaiság haladni előre ebbe a tekintetbe? Lássuk. Tehát ha valamire az a véleményem, jogilag 6 év alatt tudom megoldani. Nagy elégedetlenséget váltott ki, meg megtámadták ezért a Facebookon. Utána már 3 év. És ha még jobban megtámadják, akkor azt mondja, hogy jövőre már lesz eredmény.
9: De akkor te szavaidból én azt veszem ki, hogy alkalmatlannak tartod erre a pozícióra.
8: Én azt mondom, hogy szerintem erre a pozícióra az egész folyamat nem sikerült túl jól, szerintem.
9: Az biztos.
8: És volt egy olyan jelölt, aki ezt a sok problémát, amiről mi most itt beszélgetünk, ezt az egészet lenullázta volna. Tehát nem tudnánk róla beszélgetni, hogy neki azt mondja, hogy ez egy helyes döntés volt. Na, reméljük, hogy most ilyen eredményes lesz, mert jó a döntés. Ehhez képest
10: de a kommentek alapján vitatják. Mondod ezt?
8: Nem, én a saját véleményem alapján mondom ezt.
10: De ha nem lennének mögötte a kommentek, akkor nem biztos, hogy ilyen határozottan tudnám.
8: De én ilyen határozottan tudnám, mert Ligeti Miklóst ismerem,
9: az asztalra
8: 20 éve, és tudom, hogy mit csinált, és hogyan csinálta, és oda. Mint hogy Hatházi Ákosról is tudom, hogy mit csinált, hogyan csinálta, mennyit csinált. Ehhez képest most lódoktornak hívják. Az az ember évtizedeken keresztül küzdött a korrupció ellen. Most ezt lehülyézni, most bocsánat, mert a lódoktor azt mondja, hogy hozzá nem értő hülye. Ez szerintem feláborító. Tehát igenis a Hatházi letett valamit azhoz, lehet vele egyetérteni, nem egyetérteni politikailag. De hogy ebbe az ügybe egy elkötelezett ember volt, képviselőtársam volt, az egészen biztos. Most akkor ő a lódoktor. Hát bocsánat, a hölgy meg egy politológus. Érted? Tehát én most csak azt akarom összehasonlítani, hogy már bocsánatot kérek, hát akkor most mi elmondta, hogy az FBI-nak a vezetője, ugye Magyar Péter azt mondta, hogy de tudják-e, mert még az FBI vezetője se jogász. De az. Van, sőt, az elődje is az volt. Sőt, mindegyik az volt, érted? Tehát, hogy legalább akkor ne olyan érvekkel dobálozzanak, ami egy ilyen Google kereséssel rögtön kidobja a Wikipédia, hogy de az volt, sőt, kimondott a hosszú védőügyvédi gyakorlata volt a mostani FBI elnöknek is. Tehát, hogy nekem úgy tűnik, hogy ilyen kicsit ez a kapkodás van, pedig ennél az egy hivatalnál, és én is voltam államtitkár, kormányban részlet, nekünk is volt nagyon sok olyan döntésünk, ami kapkodó volt. Egy csomó helyen ezzel még a politikában együtt is lehet élni, meg az emberek is azt mondják, jó, hát ez így sikerült. De ez a hivatal, ez egy szimbolikus, ahogy te mondod, meg te is, ez egy szimbolikus hivatal lesz. Hát ez a Tisza kormány eredményességének az egyik fő pillére, hogy ez hogyan fog működni, milyen eredmények lesznek, és neked teljesen igazod van abban. Tudod, ha kimegyünk itt az utcára, az ATV elé, és megkérdezünk 10 választópolgárt, hogy melyik az az 5 ember, akinek nem az, hogy rögtön börtönbe kéne, de hogy akit el kéne kezdeni vizsgálni, akkor szerintem a 10 emberből mindenki ugyanazt az 5 embert felsorolta volna. És reméljük, hogy akkor valóban így van, hogyha lesznek eredmények, akkor ez mind indiferens lesz és zárójelbe fog kerülni. Én csak azt mondom, hogy most eddig addig tudunk véleményt mondani, amíg látjuk a mostani folyamatokat, és ebben a folyamatban szerintem lehetett volna ennél egy transzparensebb, átláthatóbban működő, jobb döntést hozni, és ettől még lehet, hogy ez a hölgy kiválóan fog ellátni a tevékenységét, félreértés ne essék, és én azt kívánom neki. Csak ez most már nem az első ilyen személyi döntés, ami úgy félre megy a Tisza kormány idején, és ez az ügy, ez egy rendkívül fontos ügy az korábbi ellenzéki szavazók számára, hogy miért szavaztak a Tisza pártra.
7: Meg nem kockáztatni, hogy erősebb, mint a köztársaságban, tisztán Bakar András, és örültem, mert az egy jó döntés volt. De erősebb ügy, ez abszolút. Talán a legerősebb ügy. Az egész elvarandó szállat.
10: És nézzük meg, hogy mennyire erős ügy ez, mert hogy érkeztek kommentek, érkeztek vélemények ezen téma kapcsán, úgyhogy nézzük a nap kérdését még egyszer. Kíváncsi vagyok, hogy változtak-e az arányok. Befolyásolhatja a politika Ungáron a szakmai munkáját az MVVH élén? 37% igen, és 63% optimista is azt mondja, hogy nem. És akkor nézzük meg, hogy milyen vélemények érkeztek ebben a témában. Köszönjük szépen mindenkinek, aki írt. Orsolya, ennél a nőnél senki és semmi sem fog tudni semmilyen befolyással bírni. Szikla. Kata. Attól függ, milyen ügyről van szó, ki az érintett személy, stb. Amennyiben Unger Anna olyan, amilyennek mutatja magát, akkor talán nem befolyásolható. Bízom benne. Alma. Igen, nagyon is. 5 milláért az anyját is eladja. Hú, ez kemény volt egy kicsit. Jánosné. Ennyi hiszékeny embert nem volt elég az elmúlt 16 év. A kinevezés is politikai. Vezetői gyakorlata meg abszolút nincs. László, ha nem befolyásolta volna, akkor nyilvános lenne a pályázatok elbírálásának szempontjai, mivel ezeket titkolják, egyértelműen nem szakmai döntés született, és a politika befolyásol. Ismételten köszönöm szépen ezeket a véleményeket. Elmegyünk egy rövid szünetre, aztán jönnek Mutyi gyanús ügyek, túlárazásos ügyek, és természetesen Nagy Márton luxus nyaralásaival, hivatalos útjaival is foglalkozunk, talán így pontosabb nevezni, és így is azt gondolom, hogy megáll adott esetben a bíróság előtt. Ezen kívül Vitézi Dávidot is mindenképpen idehozzuk. Ő lesz az, aki elintézi az EU-s pénzeket, illetve a Ferencvárossal is foglalkozunk. A szurkolók ugyanis egy újságírót megfenyegettek, úgyhogy izgalmas témák várnak még minket, ne menjenek messzire.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Nagymárton kényelmi igénye, erről is fogunk beszélni itt a folytatásban, Vitézi Dávidról is lesz szó, és egy fradi botrányról, úgyhogy azt javaslom, hogy akkor menjünk is tovább. Volt egy influencer program, amelyet picit úgy tűnik, hogy túlárasztak, vagy legalábbis nem vallották be korábban a teljes összeget, 1,5 milliárd vagy 3 milliárd igazából kiszámolja, és Nagymártonnak is vannak bizonyos igényei, ezekről nézzünk most meg egy kis filmet.
2: 2024-ben 50 világhírű influencer látogatott el Budapestre, ahol néhány napot luxus körülmények között tölthettek. A Budapestet népszerűsítő közösségi média tartalmaikért cserébe privát bulikon vehettek részt a Halászbástyán, az Operában, villás reggelizhettek a Párizsi udvarban és megszállhattak a legdrágább budapesti hotelekben. Olyan hotelekben, mint például a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Dorotea Hotel vagy a Gresham Palota. Az influencerek útját pedig a Magyar Turisztikai Ügynökség finanszírozta, eddig úgy tudtuk 1,5 milliárd forint értékben. A 444 adatigénylése nyomán viszont kiderült, hogy a kampány valós költségvetése több mint 3 milliárd forint volt. Szintén közérdekű adatigénylést nyújtott be 24.hu Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter külföldi útjainak pontos költségvetéseivel kapcsolatban. Ebből az derült ki, hogy a volt miniszter útjai éjszakánként átlagosan 451 000 forint adófizetői forintba kerültek. A hivatalosan munkautaknak minősülő utazások alkalmával ugyanis exkluzív, gyakran 5 csillagos hotelekben szállt meg Nagy Márton.
1: Általánossá vált a felháborodás. Lehet, hogy én vagyok naív vagy tudatlan, de szerencsére vannak a köreinkben olyanok, akik erre sokkal inkább

0: rálátnak. Ez az összeg, mondjuk ez a 451 ezer forint éjszakánként. Ez nyilván egy átlagember számára horrorisztikus pénz, ahogy itt a bevezetőben is mondtam, ez 2-3 heti nyaralásnak felel meg. De azért egy sztárpolitikus esetében szükséges-e ilyen összegeket elkölteni, akár azért, hogy demonstrálja egy vendéglátó ország számára, hogy mi azért vagyunk valakik, vagy pedig sokkal fegyelmezettebbnek kellett volna lennie, mert ha egy szigorú költségvetési programot írnak elő, ha nem is a lakosság számára, de saját maguk számára, és mindig repülőrajtról beszélnek, és arról, hogy majd kilábalunk előbb-utóbb a gazdasági nehézségekből, akkor ezt mellé tesszük, ezt az összeget, és hát hanyat tesünk. Szóval mi az igazság? Nagy összeg, kis összeg, elfogadható?
1: Tőlem kérdezed?
0: Például.
1: Nagy összeg, tehát én azt gondolom, hogy olyat el tudok képzelni, mondjuk, hogy valahova szerveznek egy rendezvényt, és a miniszternek részt kell rajta venni, és az olyan szálloda, akkor most nem költözik el azért egy másik szállodába, mert az nem tudom, háromcsillagos, tehát el tudom képzelni, hogy van ennek néha szakmai oka, de azért 1000 euró fölötti éjszakánkénti szám azért az egy bődületes nagy költség. Ráadásul azért Nagy Márton a Tiszás kétharmad építésze volt, már ellenzéki oldalménynek örültünk, de hát azért a fideszesek helyében sziglopáttal kergetném meg, persze átvitt értelemben miniszter urat, és amikor kritikáról van szó, akkor méltatlanul keveset beszélünk Nagy Mártonnak a bénázására a gazdaságpolitikába. Tehát azért amit a magyar választópolgárok életszínvonal esésben megtapasztaltak az elmúlt 4 évben, azért az jelentős mértékben Nagy Mártonnak volt köszönhető, meg a pénzügyminiszternek, például Varga Mihálynak, meg a miniszterelnöknek értelemszerűen. Tehát magyarul önállóan is egy bődületes nagy szám, de ha meg a teljesítményét nézzük, akkor meg pláne. Tehát akkor inkább egy ilyen hostelbe kellett volna neki megszállnia.
2: Ausztriában is volt egy ilyen út, vissza is rendelték, kihelyezett gazdasági bizottság, vagy gazdasági kabinet ülést tartottak volna, miután megtudták, hogy hol vannak.
0: Hát és konkrétan megjelent egy újságíró.
2: Megjelent egy újságíró pekükre, és megsértődött a miniszter úr, de aztán visszarendelték őket. Tehát ez nem újdonság, ez a költekezés. Én egyébként a korábbi köztársasági elnöknél is, ami miatt nagyon-nagyon mérges vagyok, és ami most nem derült ki, lefoglaltak a párizsi olimpiára egy csomó szállást. Nem kevés pénzért. És abból talán 2 vagy 3 használta ki, 20-25 szoba ott maradt, és 100 milliókba került ki. Tehát én azt gondolom, hogy Nagy Márton egy példa, de itt az egész időszak alatt az úgynevezett miniszteri kör egy része, itt sem mindenki, nem kimérte a magyar büdzsét.
3: Azt gondolom, hogyha meg lehet indokolni egy miniszter esetében egy ilyen költést, ha mondjuk valamelyik olyan arab ország vagyunk, aki olajban dúskál és nem tudja hova tenni a pénzét, de azért annak a bizonyos kétharmadnak a kovácsa, az olyan kijelentések is voltak, hogy matematikai képtelenség a kórházakban minden WC-be WC-papírt vinni, a gyerekvédelemnek a helyzetéről nem is beszélve, égbe kiáltó, azt gondolom, égbe kiáltó az aránytalanság a társadalom nagy részének a jövedelmi állapota, élethelyzete kontra bizonyos, és nem csak miniszterek, hanem olyan potentátok, tehát itt elhangzottak ugye a bejátszóban is, meg a felvezetésben, itt ilyen Tiborcz kastély, meg nem tudom, hasonló dolgok. Tehát ez már nem olló, ami nem tudom hány fokra tud nyílni, hanem itt eltávolodott a valóság. Tehát ez egy valósággal összeegyeztetetlen dolog önmagában az összeg, főleg, hogyha többes számot, egyszer találunk egy ilyen tételt, de egyébként konzervatívabban kezelte volna a pénzt. Mert hogy a második szállat történik maga Nagy Márton személye, akiben mondjuk úgy, hogy minimum a miniszterelnök, az egykori miniszterelnök Orbán Viktor látott valamit, és mindig úgy beszélt róla, mint aki akkora vizionátor, hasonló beszélt róla, mint korábban Matolcsy Györgyről, és akkor itt emlegetted az eredményt. Hát most azért már látjuk azt, hogy milyen eredmények fűződnek ez a vizionátorhoz, hát gyakorlatilag egy romhalmaz az, amit ő maga után hagyott gazdaságilag. Ezt a kettőt összehasonlítva még inkább nem a 450 ezer, meg 250 ezerrel van a probléma, hanem mit művelt ez az ember ebben az országban. Én, ha most nyilván beszéltünk itt az előbb, ez a Nemzeti Vagyon Visszavédelmi Hivatalról, Visszaszerzési Hivatalról, már csak erkölcsi, nem feltétlenül jogi, de erkölcsi alapon is számon kérném azt, hogy nem tervezett, kedves Nagy Márton, visszafizetni ezeket a bődületes összegeket, és ezzel segíteni azt, hogy talpra álljon az az ország, ami egyértelműen a különböző mutatóiban bizonyíthatóan onnan ment oda, és most onnan szeretnénk fölkapaszkodni. Tehát elsüllyednék szégyenemben, ha én lennék Nagy Márton.
0: Bizonyos összegek visszafizethetetlenek már, és nem lehet utána menni. Ugyanakkor a lélektanát próbáljuk megérteni ennek az Orbán rendszernek, vagy az utolsó éveknek. Mert az a furcsa a számomra, ugye Nagy Márton hivatalos útjai is üdülő övezetekbe vezettek, tehát ezek a túlárazott, ezek a nagyon drága éjszakák, ezek üdülő övezetekben voltak, ezért jegyeztem meg én is tréfásan, hogy ezek nyaralásnak tűntek, de bizonyosan voltak ott nagyon fontos tárgyalások, hogy nem volt valaki a kormányon belül, aki azt mondja, hogy figyeljetek, ha mi a luxus és a kormányzati elit elszakadtságával szemben próbáljuk magunkat éppen tematizálni, hiszen az ellenzék ezzel támad minket. És ennek vannak látványosabb jelei is Magyarországon. Nem volt ott senki, aki azt mondta, hogy most tényleg húzzuk meg a nadrág szíjat. Mert én értem, hogy egy politikusnak mutatnia kell, hogy ő fontos ember, és akkor 500 000 per éjszaka.
1: De még azt nem ezzel kell.
0: Igen, csak hogy valószínűleg egy 100 000 forintos szálláson is jól érezhette volna magát, ha ez hivatalos út. Nem? Tehát, hogy nem volt ott senki? Nincs erről információ?
1: De szerintem te ezt félreérted. Tehát én szerintem ők nem ezzel ellen politizáltak. Szerintem ez volt a gyakorlat náluk.
0: Hát Lázár János szót emelt ez ellen.
1: Ugyan már Lázár erről szót emelt? Hagyjál már ez a hülyeséget. Tehát az, hogy
0: köszönöm szépen.
1: Kampányban
0: máskor is
1: szívesen látok. Batidai kastély, vagy nem tudom, tehát hogy ne vicceljünk már. Hát, szóval, hogy ez a kormány, ez erről szólt? Tehát, ha megnézed az oligarcháikat, ha megnézed azokat, akik hozzájuk politikailag közel álltak, üzletemberek, stb. Tehát az egész életük az egy nagy szombat délután volt. Tehát, hogy ők úgy voltak, hogy mindent lehet. Hát, aki elmegy Köcsére egy gulyás partiról, bogrács gulyást főznek Louis Vuittonba tökik, tehát, hogy érted? Tehát, szóval, hogy... És akkor én kérdeztem, hogy miért nem vesz fő valami egyszerűbbet, és volt, aki nekem elmagyarázta, azért, mert nincs nekik már más. Tehát, hogy ő nem tud már másba jönni, mert csak Dolce & Gabbana van otthon meg.
0: Csak a... több milliós táskák vannak.
1: Igen, meg ezek a ruhák, amikben ők elmennek egyébként egy ilyen, tényleg egy bográcsgulyás főző.
0: De látod, hogy mégis reagáltak, amikor Orbán Viktor fapados repülőgépen utazott például.
1: Hát a kampányban akár kétszer is előfordult, de mondjuk Szijjártó Péter a földet körbe mente kétszer egy év alatt maga repülőgéppel.
0: Rogán Antalt is láthattuk talán metrón.
1: Igen, most a választások után. Igen. Előtt az olyan sűrűn nem. Tehát azért mondom, hogy én szerintem ez egy sajátossága volt ennek a kormánynak. Ez a Pokorni Zoltán mondta egyébként még nagyon régen, talán már kevesen emlékeznek rá, Gyuri talán még emlékszik rá, hogy ő mondta legelőször ezt egyébként, hogy ez a luxizás úgymond, ez bajt fog okozni a Fidesznek a környékén, és én azt gondolom, hogy ez a választási vereségnek a mostani választásokon egy komoly szerepe volt, hogy ez a magamutogató, semmi nem számít, minden mindegy, annyi pénzünk van, mint a csuda, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy inkább egy elfogadott gyakorlat volt, és szerintem az a szörnyű ebben, amit te is mondasz, hogy szerintem ők ezt nem érzékelték, amit te mondasz. Tehát nem volt senki, aki azt mondta volna, hogy hát ezt te figyelj. Ezt nem
2: elképesztő egyébként úgy belegondolni, és most nem azért, mert most népszerű azt mondani, hogy dőlnek ki a csontvázak a szekrényből, hanem hogy ez a terepen az ember dolgozik polgármesterként, és látja a mindennapi élet küszködését, kínlódását, hogy mindenre vigyázni kell, mert az emberek kontrollálják. Azt is, hogy elmegy az ember vásárolni, mi van a kosár, megnézi, igaza van hozzá joga, de hát akinek nincs takargatni valója, az természetesen ugyanúgy él, mint a többiek. De hogy ezek milyen szinten, és ezekkel a akár Lázárral, akár Szijjártóval, ugye én egy parlamentbe ültem, hát te is. Tehát ott ültünk egymás mellett, sőt, mi még kormányon is voltunk együtt, 98 és 2002 között, és messze nem voltak ilyen bátrak, és ilyen hihetetlen gátlástalanok.
0: Bátrak?
2: Hát úgy értem, hogy költeni bátrak, nem úgy bátrak, költeni a közös adófizetői pénzt. Akkor azért óvatosabbak voltak. Tehát hogy jut el egy ilyen folyamat ide? Hogy senkinek nincs, ahogy mondtad, nincs kontroll.
0: Ez erős állítás, mert akkor ez azt jelenti, hogy meg 98-ban sem volt meg vélhetően.
2: Nem, 98-2002 között elfogadható. Nem,
0: akkor jobban féltek a...
2: Nem, akkor még hozták magukkal. Uh-huh. Hát azért 98 az még 8 évvel a rendszerváltoztatás után volt. Igen. Akkor mindenki hozta magával, ugye nyertek a Horgyula ellen, nagyon érdekes volt, három párti koalíció volt, ugye, hogy nyerte meg a Fordján Józsefet Orbán Viktor, ezek történelmi tények, de akkor más volt. Ráadásul ugye nem volt, nem hogy kétharmad nem volt, hanem ott neki kellett nagyon az MDF meg a kisgazda, a kormányzásod, és volt kontroll. Nem lett kontroll, és ezt mostanra is azt mondom, kontroll kell, amit ma sajnos a Fidesz nem fog tudni betölteni. Ellenzék, parlament ellenzék nélkül nem tud igazán működni. Mert az segít. Az ellenzék sokszor segít. Hiába harcolnak egymással, de a véleményével, a kontrolljával segít. Ez egy későbbi történet, de én még azt gondolom, hogy hogy jut el oda, ez a folyamat hogy alakul ki. Hogy már ez se érdekli, hogy tehát az a Seattle, ahogy elmondtad, egy kétszer közöpont. Elment repülővel oda, szeret vonatozni, elment vonattal oda, a repülő utána ment, ott felszállt a repülőre, és úgy jött haza. Meg ezek az állami repülők. Hát ki engedi meg ezt magának? Én voltam, Brüsszelben sokat jártam a régiók bizottságában, és ugye jött, az mindig a reggeli gép volt, és jártál sokat, nyilván ott a kontaktukat ápolni, meg a különböző bizottságokra, meg kapcsolatban el kellett menni. Sólyom László, egy gépen jöttünk. Természetesen jár neki a biznisz, nem első osztály, ott nem volt első osztály egyébként, a Brüsszel Airlines-on, meg akkor még Malév is volt, ott ült. Sőt, még beszélgettem is vele. Tehát nem volt külön gép, meg nem tudom mi. Menetrend szerint járattal jött, ahogy meg volt a security, nyilván ezek természetes dolgok, mert ugye védett személy, de semmi extra. De
1: az Orbán kormánynak volt először magán, tehát ilyen állapot.
2: Igen. Az előtte nem volt. Hát ilyet,
1: senki most nem volt.
2: Én nem voltam a Horvilának politikai partnere, de hát basszus, ezt meg nem engedte volna. És szétverte volna a saját csapatát, hogyha ilyen van. Így van?
1: Ez így van, de még a Gyurcsány időszakban sem.
2: Igen.
1: Se a Bajna is, se a Gyurcsány.
2: Hogy jut el ide? Ez a számomra, gondolkodom rajta, hogy jut el ez a folyamat oda, hogy semmi kontroll belül nincsen már. Bocsánat, hogy kicsit hosszabb voltam.
3: De szerintem két nagyon fontos dolgot, vagy egy személyt és egy kifejezést mondtál, ami azért nagyon tudok kapcsolódni, és egyfajta megoldást is ad. Tehát, hogyha tehát az Orbán Viktor és népi zenekara, tehát a NER elég ügyes volt ahhoz, és az ügyest nagyon, tehát nem a jó értelemben, hanem nyilván gátlástalanság is hozzá, hogy kiiktasson minden kontroll. Tehát most hosszan tudnánk sorolni az Alkotmánybíróságtól kezdve, gyakorlatilag a fideszes vezérpolitikusokból lettek, meg államfők is, és hatalmat. Tehát ha nincs kontroll a politikában, abból ez lesz. És akkor hasonlítsuk már össze, akár Sólyom Lászlótól tudunk ilyen 450 ezres számlákat hozni, pedig mondjuk egy Sólyom Lászlónak adott esetben ugye nem ő megy, hanem ott akkor megy egy egész küldöttség, meg biztonság, szerintem ezek az összemérhető dolgok, és akkor én visszadobnám neked kicsit a labdát, hogy persze mi erre tudunk valamit mondani, hogy nem volt ott valaki, aki azt mondja, hogy megállj. Én most szeretnék két nevet említeni, az egyik Navracsics Tibor, a másik Ferenc Orsolya. Amikor ők most azzal jönnek, egyébként számomra nagyon szimpatikusan, hogy nyújtsunk béke jobbot, és üljünk le, és beszélgessünk egymással, ez egy szép gondolat, csak tőlük nem tűnik túl hitelesnek. Kíváncsi vagyok, hogy Navracsics Tibor, aki valószínűleg közel volt eléggé a tűzhöz.
1: Miniszterelnök helyettes volt.
3: Ő mit tett azért, hogy ne lehessen 450 ezer forintokat költeni? Tőle kéne ezt megkérdezni, és hogyha erre menthető választ ad.
0: Ha lesz alkalmamra, megkérdezem.
3: De én ezt bátorítok mindenkit, akinek erre van a lehetősége, és utána majd leülünk beszélgetni a jövőről. Egyelőre neki még a múltról kell
1: beszélgetni. Csak ott, de azért az fontos, hogy vagy tiltakozásul lemondott volna, ugye?
3: Egy
1: a politikában jobb miniszternek lenni, mint nem, félreértés ne
3: esély. Föl lehet állni, azt lehet mondani, hogy ehhez én
0: tovább. Igen, ez a abszolút mantra, hogy április 12-e előtt belső fórumokon mondták el a kritikákat, az már nem tűnik annyira.
1: És az elmúlt 16 évben, igen.
0: Érvényesnek. Van viszont két másik politikus, akik sokáig úgy tűnt, hogy rosszban vannak, egymás riválisai, és most, mintha a legnagyobb békében utazgattak volna együtt, sőt, közös sajtótájékoztatót is tartottak.
4: A főpolgármester és a miniszter bejelentette, ismételten megalakul a Fővárosi Közfejlesztési Tanács.
5: Arról döntött a kormány, hogy újra létrehozzuk a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát.
4: A hívek fejlesztése, az új villamosvonalak építése, a metró meghosszabbítása és a lakhatási beruházások elindítása is szerepel a közös tervekben.
6: A lényeg az, hogy lesz egy nagy közös asztal, ahol megbeszéljük, kivitatjuk a kérdéseket, és hogyha konszenzusra tudunk jutni, akkor gyorsan cselekedni is fogunk.
4: Az egyeztetések fórumát törvényi előírás alapján újítanák meg. amelynek elnöke Vitézi Dávid, társelnöke pedig a főpolgármester lenne.
6: Az elmúlt években folyamatosan halasztottak ezek a beruházások, az előző kormány ugyanis blokkolta az európai uniós forráshoz való hozzáférést. Készüljenek arra, hogy egy Budapestnek egy olyan aranykora jön, aminek az eleje azért nagyon sok beruházással fog járni.
4: De nem csak a fejlesztések révén, hanem az önkormányzatok által kötelezően befizetendő szolidaritási hozzájárulás kapcsán is folynak az egyeztetések a kormány és a főváros között. A főpolgármester szerint sürget az idő, de folyamatosan dolgoznak a szakmai javaslatokon.
0: A 2024-es kampányban látott éles, néhol személyeskedő összecsapások után mennyire hiteles, hogy mennyire fenntartható most ez a kép, hogy ezen két politikus egymás mellett mosolyogva, néha egymással viccelődve új programot ír, és egy új Magyarország irányába kormányozza.
3: Nekem ez tetszik. Kifejezetten tetszik, főleg azok után, hogy a bizonyos kampányban, hát újraszámlálás, én nyertem, te nyertél, nem ismerem el, tehát ment egy igazi szkanderezés, és volt is mire, tehát tényleg hajszálom múlt, most tegyük félre, nem lehet teljesen félre tenni, de azért volt egy Szentkirályi Alexandra kvázi zavaró lepülése abban a bizonyos főpolgármester választásban, de hogy ezek az emberek túl tudtak lépni, és egyébként ebben vagy Magyar Péternek, vagy egyáltalán Tiszapártnak van egy alapvető, szerintem ez viszont a pozitív értelemben ügyes húzása, hogy a Vitézi Dávidot megtették infrastruktúrális és közlekedés felelős miniszternek. Jó ilyet látni. Én most megint állampolgárként mondom, hogy ez a két ember összefogott, vagy legalábbis találtak közös ügyet, és olyasmit jelentenek be, ami az országnak a javára válik. Annyiszor mondunk mindig negatívumot és kritikát és problémákat, itt most szerintem ez egy politikai kis sikertörténet, és jó ilyeneket látni.
2: Egyetértek ugyanezzel, tehát én azt gondolom, hogy jó demonstrálni azt, hogy vannak ügyek, és a személyi esetleg korábbi ellentétek vagy küzdelmek, azok félre vannak téve, még a főpolgármesteri, vagy még a Fercsi közgyűlésben is voltak ugye komoly konfliktusok, és nem akart átlendülni a holtponton ez a kapcsolat. Én szerintem Vitézi Dávid nagyon jó helyen van, én drukkolok neki, ő egy szakpolitikus, nem pártpolitikus, hanem szakpolitikus, és ez így jó, és megy, mint a bulldog ezen a területen. Jó kézbe került az uniós pénzek hazahozatala, mert ha valaki haza tudja, és valaki ezért tud dolgozni, az ő. Persze nyilván lehet más is, csak én azt gondolom, hogy ő most a helyén van. És ez egy nagyon jó demonstrálása az együttműködésnek, drukkolóknak, hogy ebből legyen fejlesztés, fejlődés, és ez legyen, ez ne csak egy ilyen legyen, hanem több ilyen legyen az országban, hogy gyerünk együtt csinálni, mert iszonyatos nagyon nagy gond van Magyarországon. Ezt a 6000 milliárdot be lehet hozni, el is kell költeni, kell hozzá ipar, kell hozzá építőipar, kell hozzá járműipar, és nem tudom mi, ha ebben nincs összefogás, a pénz el fog menni, és akkor megint kilométerekkel háttérbe fogunk esni. Tehát például ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Van ötletem másra is. Remélem, hogy az önkormányzati rendszerben is lesz hasonló, és a vidékfejlesztés területén. De hát harmadikán leszünk okosabb, mert a miniszterasszony akkor írta meg az országos szövetségeket, ahol egyébként Karácsony Gergely is ott lesz, hiszen a kerületi polgármesterek szövetségének az elnöke, hogy tudunk előre menni ebben a kérdésben, nem féltékenység lesz, hanem az, akinek van szakmai tudása, azt emelik be.
0: Attila?
1: Ámen.
0: Ámen? Ámen. Akkor ámen. Nézzük meg az utolsó témánkat, amely a Ferencváros csapatával kapcsolatos, illetve egy újságíró, valakit megfenyegettek a szurkolók.
7: Fenyegetést kapott a Fradi város ügyet feltáró Kelle János újságíró, miután a belügyminisztérium feljelentést tett a NAV-nál a Ferencváros soha meg nem épült projektjének ügyében. A klub 2016-ban és 2017-ben mintegy 25 milliárd forint állami támogatást kapott a Népliget fejlesztésekre, ám a gyanú szerint költségvetési csalás és hűtlenkezelés történhetett. A visszaélések feltárásában kulcs szerepet játszott Kelle János futballszakíró és közgazdász, aki cikkeiben és a Futball Hatalom című könyvében is foglalkozott az üggyel. A bejelentést követően az FTC szurkolói oldalain támadások indultak. A drukkerek egy Kelle Jani kezdj el aggódni feliratú molinóval nyíltan megfenyegették az újságírót. Az eset miatt Jámbor András országgyűlési képviselő a jó érzésű szurkolók elhatárolódását sürgette.
2: Fratina.
0: Van-e Fradi szurkoló köztünk, uraim, hogy kicsit emeljem a tétet?
2: Egy volt Fradi szurkoló. A mostani Fradi az már nem áll annyira közel hozzám, bár elismerem azt, hogy a foci az nem személyes szimpátia kérdése, mert a játékos állomány és a többi. Én még a Dalnoki Jenőféle Fradinak nagyon drukkoltam, és voltam kint meccserek, és egyszer bekeveredtem, a K-szektor milyen, oda bekeveredtem véletlenül egyetemistaként, de hát annak volt azért hangulata.
0: Hát, de mikor szakadt meg ez a szurkolás?
2: Mert amikor már nem volt annyi, nem kötődött annyira igazán. Rengeteg külföldi játékos volt, pénzről szólt a dolog. Én még a Külajos, nem csak Albert, Külajos korosztály, Szűcs Lajos, aki gödöllői korosztály, azoknak voltam nagyon nagy drukkere, és később nem kötöttem már annyira hozzá. Hát én lendület viszi ezt a fradi drukkerséget. Bár a Vasasba vívtam, úgyhogy elvileg én Vasasos is lennék, mondjuk.
0: Azért izgalmas ez, mert nekem ez az egyetlen kérdésem ebben az ügyben, hogy kinek milyen dolga van egyáltalán azzal kapcsolatban, hogy megfenyegetnek egy újságírót. Mert joggal mondhatja egy szurkoló, hogy hát nem én csináltam, hanem az a néhány idióta. De ennek a kimondása is már azt gondolom, hogy egy elég veszélyes dolog. Ki kell-e állnia mondjuk Kubatov Gábornak és azt mondani, hogy ilyet nem csinálunk, és ezt hagyjátok abba. Ki kell-e állni azoknak a szurkolóknak, akik akár tiszások, akár fradisták, de mondjuk nagyobb népszerűségük van, közvélekedéshez jobban hozzáférnek, hogy azt mondani, hogy állj, stop, ezt nem akarjuk látni.
3: Én, mint aki
0: van-e dolguk?
3: Nem vagyok fradi drukker, együtt érzek azokkal a fradi drukkerekkel, akik most ilyen szekundár szégyent éreznek magukban. Nem erről kell szólni a három ebetű, nem fogom mondani, mert akkor rosszul mondom. Tehát pozitív értékek kellenének, hogy a futball drukkoláshoz is kapcsolódjanak. És az, hogy a politika ennyire átszőtte még a Fradi város ügyet is, meg egyáltalán a futballt, hát a Kubatov Gábor egy pártigazgató van, de nem ő az egyetlen pártkötődésű ember, aki ugye volt korábban is, tudjuk sorolni, hogy mennyi ember. Nagyon jó lenne, és szerintem az ügy legyen egy vörös színnel írt felkiáltójel, hogy a sport az maradjon sport. És amiben van fair play
0: pályán. De ha már régóta nem az,
3: de szerintem tudunk változtatni, tehát hallottam tőled ma már ebben a beszélgetésben, hogy nem, Magyarország az nem változik 30 éve változatlan. Szerintem például az, hogy a NER le lehetett váltani, az számomra egy reményjel. Ez most egy nagyon durva dolog, még annak ellenére, hogy vér nem folyt és ne is folyjon, itt jó lenne megállni, és igenis elhatárolódás nagyon jól van az elnök részéről, van nagyon komoly szurkolói klubja a Fradinak, ők is nagyon jól lenne, hallatnák a hangjukat. Nem, ez egy vörös vonal, innen vissza, és nagyon jó lenne, hogyha amennyire lehet, nem tudom, lehet egy naivitás, amennyire lehet a politika vonuljon háttérbe, és a foci, a sport, az szóljon a sportról. Ez egy vágy, de lehet tenni érte.
1: Én szerintem ez nem a sportról szól, ez korrupcióról szól. Tehát szerintem ez egy helyes dolog, hogy már ugye az újságíró utána megy ennek a történetnek.
3: Abszolút.
1: Én szerintem elfogadhatatlan, hogy újságírót megfenyegessenek. Szerintem Kubatov Gábornak személyesen kellett volna azt mondani, hogy srácok, értem, hogy nekünk ez kellemetlen, meg problémát okoz, de megvédjük saját munkat, és ezt nem lehet. Szerintem a szurkolói klubjuknak is kellett volna ebben valahogy
3: mondani,
1: és még mondok neked még egyet, a médiában is, például a Hír TV-nek, a Magyar Nemzetnek, a nem tudom, tehát az összes jobboldali médiumnak, amelyikben folyamatosan szó, hogy őket hogyan érte különböző atrocitás a kampányeseményeken, meg nem tudom, és ezt mindig kikérték egyébként helyesen maguknak, félreértés ne essék. Újságíró teszi a dolgát, amikor ott van egy rendezvényen. Akkor nekik is ki kellett volna állni, és szolidaritást kellene vállalni az újságíró kollégával, hogy nem, gyerekek, ez nem normális, ez így nem lehet. Tehát én azt gondolom, hogy Kele Jánossal mindenkinek szolidárisnak kell lennie, a saját szakmájának is, meg a szurkolóknak is, a sportszeretőknek is, meg nekünk politikusoknak is, mert egy újságíró semmi más nem tett, mint hogy ment azután, ami a dolga.
0: A munkáját.
1: Így van.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtátok. Zárszóként még én is hadd tegyek hozzá egy nagyon keveset. Én örülnék annak, ha Kubatov Gábor meggondolná magát, és bocsánatot kérne Kele Jánostól, egyúttal üzenne a szurkolóknak, hogy ezt ne tovább. Mert sok fórumon olvasom azt, hogy, és most tényleg a média munkás szólal meg belőlem, hogy hát amíg nem folyt vér, addig minek kell problémázni, nem, ez nem így működik. Ha valakit ilyen súlyosan megfenyegetnek, az olyan lelki nyomást is okoz, nem csak annak, akit megfenyegettek, gondoljunk bele, mi van, ha ezt mondjuk a gyerekei olvassák az éppen megfenyegetett újságírónak. Nekik mit tud mondani erre? Ilyen országban élünk. Úgyhogy én nagyon szépen kérem az érintetteket, akár Kubatov Gábort, hogy jelezze, hogy ez így nagyon nem oké, mert egy országban élünk. Köszönöm szépen, hogy néztek a mai Aktuált. Nektek még egyszer köszönöm, hogy elmondtátok a véleményeteket, és viszontlátásra.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Remélem felébredtek, ha nem, akkor gondoskodunk róla. Képek nem lesznek ebben a beszélgetésben, vagy izgalmas jelenetek, de megpróbáljuk megértetni azt, vagy elmagyarázni azt, hogy hogy lehet az, hogy egyszerre lehet azt a címet írni, hogy több magyar dolgozik, meg azt is, hogy nőtt a munkanélküliség. Üdvözlöm a stúdióban Illyes Márton közgazdászt.
2: Jó reggelt!
1: Akkor most jó hírt kaptunk, vagy pedig rosszat?
2: Alapvetően jó hírt kaptunk. Persze ezek a egyik hónapban kicsit változnak a számok, ezekkel vigyázni kell, mert a hosszú távú tendenciák azért inkább negatívak. Ugye az van itt a számok mögött, hogy a demográfiai adatok miatt csökken a munkakorú magyar népesség, és emiatt az elmúlt években már elkezdett csökkenni a foglalkoztatottság is. Tehát az elmúlt két évben 100 000 emberrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, és ez a csökkenő trend egy kicsit most megtorpant, és kb. 30 000-rel többen dolgoztak ezen a nyáron, mint áprilisban. És nőtt a munkanélküliek száma is, mert hogy az inaktívak közül többen léptek be a munkaerőpiacba, kb. 29 000 ember munkát is talált, és vannak, akik pedig keresnek, ők ugye munkanélküliként vannak most regisztrálva. Hosszabb távon, hogy ez most mennyire lesz tartós, azért ez egy komoly kihívás a magyar gazdaságpolitikának. Ugye látjuk, hogy hány fősek a fiatal korcsoportok és hány fősek a nyugdíjba vonulók. 2030-ig körülbelül 250 000-rel fog csökkenni a munkakorú népességnek a száma Magyarországon. Ez önmagában mondjuk a GDP 4%-os csökkenését okozná, ha nem nőne a termelékenység, ha nem jönnének be új emberek, akár korábban kivándorlottak, hazajönnek Magyarországra, akármi előfordulhat. De önmagában csak ez a tendencia, ez egy nyomást jelent a gazdaságra.
1: Csak hogy számszerűsítsük, ugye, azért még egy fél mondat, hogy az abszolút számok csökkentek, mert az arányok nyilván nem. Tehát, hogyha mondjuk a teljes népesség csökken, akkor ugye elvileg elképzelhető, hogy maga az, hogy hány százalékos a munka.

0: munkanélküliség, tehát százalékos értelemben, az lehet, hogy nem változik, ugye?
1: Igen.
0: De itt arról van szó, hogy 4.675.000-en dolgoztak Magyarországon, lehet, hogy a szezonális hatás miatt ugye beléptek a munkaerőpiacra sokan, de hogy azt mondják a számok, hogy több tízezren vannak olyanok, akik eddig ugye nem dolgoztak, és beléptek.
1: Igen.
0: És van egy munkanélküliek száma 222.000 fő, és a ráta pedig 4,4-ről 4,5%-ra ment föl. Akkor ez a hatás, ez tulajdonképpen a nyár elmúltával megint negatívba fordulhat, ha jól értem.
1: Igen, tehát itt azért a szezonális munkáknak van egy ilyen emelő hatása, ez nyaranta megfigyelhető. Láthatóan, tehát például ez a munkanélküliségi adat azért ez nagyon alacsony. Tehát ez a közgazdászok szokták mondani, hogy van egy természetes munkanélküliség, emberek néha munkát váltanak, nem egyik pillanatra a másikra találnak új munkát. Ez alá, 4% alá nem nagyon lehet lenyomni. Tehát
0: áthúzódó hatás?
1: Igen, olyan mondjuk is van.
0: Igen.
1: Tehát itt igazából a hosszú távú trend, és azt is látjuk, hogy nagyon nagy munkaerőtartalék nincsen a magyar társadalomban. Tehát magas a foglalkoztatottság, 75% felett van, ugye itt a 15 év és a 65 év közöttieket tekintjük munkaképes korúaknak.
0: Igen.
1: Nyilván bizonyos szinten nem is jó, tehát emberek tanuljanak, és beteg emberek gyógyuljanak, nem lehet mindenkit berángatni a munkaerőpiacra. Úgyhogy itt néhány olyan kis szegmense van a társadalomnak, ahol még esetleg lehet egy kicsit növelni, ezek a kisgyerekes anyukák, a idősebb nőknél látunk olyan országot, ahol nagyobb a foglalkoztatási ráta, de itt igazából a nagy tömegnek a csökkenése az, amelyik a trend.
0: Ugye az is fontos, hogy az emberek meg tudnak tulajdonképpen élni a fizetésükből, 530.000 forint a nettó bér, de ha mondjuk azt nézzük, hogy mennyi a medián, az már 438.000, tehát az emberek érzékeléséhez talán ez van közelebb, ugye a medián bérnél ugye alatta és fölötte lévő sokasság száma megegyezik. De hogy az a kérdés, hogy mennyi is marad meg a megélhetésre, és ilyen szempontból nem mindegy, hogy milyen adóváltozásokat tervez a kormány. Bejelentette a gazdasági miniszter azt, hogy a katát valamilyen formában visszavezetik. Ennek milyen módon lenne értelme, mert nyilván nem arról van szó, hogy a korábbi verziót vezetik vissza.
1: A pénzügyminiszter, hozzászoktunk, hogy nincsen pénzügyminiszter, csak gazdaságminiszter, nem, most már van pénzügyminiszter.
0: Kármán András,
1: így van. Ugye a konkrétumokról nem nyilatkozott, azt mondta, hogy nem a korábbi konstrukciót fogják egy-egybe visszavezetni, ez jó hír, mert a korábbi konstrukció az azért nem volt egy jól belőtt konstrukció, olyannyira, hogy aztán végül a megszüntetésére kényszerült a kormány, mert annyira elszaladta a katázóknak a köre 460.000-re. Tehát
0: a legviccesebb, hogy bevezették, majd megállapították, hogy annyi a visszaélés, hogy ki kell vezetni.
1: Igen. És hát ugye ez egy választás után, amikor a választási programban erről egy szó sem volt.
0: Igen.
1: Vannak ennek a történetnek ilyen mellékszálai. Szóval szükség van egy ilyen típusú adónemre. Tehát a kezdő vállalkozók számára elsősorban a bürokrácia az, amelyik rendkívül riasztó. Ugye hát ezeket, amíg munkavállaló az ember, a munkahelye elintézi, hirtelen önfoglalkoztató vállalkozóvá válik az ember, akkor meg tud döbbenni, hogy mivel jár ez könyvelési és egyéb adminisztrációs terhekkel. Úgyhogy kell egy ilyen bevezető adónem. Viszont eznek úgy kell tudnia illeszkedni, hogy a munkabért terhelő adókhoz is egy kicsit kapcsolódjon, a nagyobb vállalkozókat terhelő adókhoz is kapcsolódjon, ne legyen annyira kiemelten pozitív, hogy aztán végén rendes bérből, fizetésből élő dolgozókat kényszerítsenek katába, illetve bizonyos vállalkozók meg ne akarjanak növekedni, mert nem éri meg kiesni a katából. Nem tudjuk, mi lesz a neve az új adónemnek, úgyhogy használjuk most egyelőre a kata szót. A magyar adórendszernek egyébként van egy ilyen általánosan negatív hatása, hogy nem ösztönzi a növekedést. Tehát, hogy maradjál kicsi. Ugye mindig meghatároznak valamilyen összeghatárt, és azon belül kell
0: Ahogy mondta, a legnagyobb veszély, hogy kényszervállalkozásra kényszeríti a simán alkalmazotti vagy foglalkoztatotti viszonyban dolgozókat.
1: Igen.
0: Ugye ezt a veszélyt jól lenne.
1: A Katának volt egy ilyen negatív hatása, és ugye ennek az aztán hosszú távon a munkavállalóra van negatív hatása, mert egy csomó minden nem védi, mint az egyébként rendesen bérből, fizetésből érő embereket. A nyugdíjjárulék az sokkal alacsonyabb volt.
0: Én emlékszem, amikor Orbán Viktor felállt, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a Kata eltörlése az adócsökkentés jelentett. Mondjuk én ügyvédként katáztam, de hogy azután, hogy kivezették, többszörösét adóztam, az is biztos. Zárójel bezárva, az, hogy a költségvetés így néz ki, ahogy, hogy elszabadult a deficit, nem tudom, hogy ezt a szót lehet-e használni a államháztartás központi költségvetés hiányára, ezt a 7,5%-ot gondolom, és hogy ez tulajdonképpen mit jelent, abból a szempontból vannak az országnak vállalásai.
1: Ugye elhangzott, hogy 2030-ra az euró bevezetésnek a feltételeit teljesíteni akarja a kormány, ami hát egy örömteli dolog, hiszen normális gazdaságpolitikának ezeket a célokat tudnia kellene teljesíteni, de hát nagyon távol vagyunk ettől. A legkevésbé távol az infláció van jelenleg, ugye az most viszonylag alacsony szinten tűnik úgy, hogy stabilizálható. Legtávolabb pedig a költségvetési hiány, illetve az államadósság. Tehát az államadósságnál ugye elég csak egy kiszámítható csökkenő pályát felmutatni, a költségvetési hiányt viszont 3% alá kéne vinni.
0: Igen.
1: Az látható, hogy ez nagyon ambiciózus cél. A piacok nagyon pozitívak jelenleg még mindig a magyar kormányzattal kapcsolatban. Most körülbelül 5,6%-os a 10 éves magyar állampapírnak a kamata, tehát ennyit várnak el a befektetők.
0: Ez sokkal jobb, mint a kormányváltás előtt.
1: Sokkal, 7% fölött volt, és Romániával voltunk egy szinten, most a lengyel alatt van a magyar hozam. És hát ami egy meghökkentő adat, hogy az amerikai 10 éves állampapír 4,6-on van. Uh-huh. Tehát 1% pluszt kell fizetnie Magyarországnak, egy olyan országnak, ami nem elég, hogy nem Amerika, meg Kelet-Közép-Európa van, de 7,5%-os költségvetés hiánya van. Ilyen országokat szoktak bedönteni egyébként, ilyen számok mellett a piacok. Most pedig kérünk plusz 1%-ot az amerikai hozamhoz képest. Szóval teljesen irreálisan pozitív most a piac. Hát ennek kell megfelelni, úgyhogy szerintem mindenki nagyon várja az októbert, amikor a 2027-es költségvetés bemutatja a kormány, illetve a hosszabb távú alkalmazkodást is 2030-ig.
0: Ne engedjük el, hogy a számok mögé nézzünk, hogyha ebben segít, akkor megköszönöm legközelebb is.
1: Nagyon szívesen.
0: De jó.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesíti az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni. Vitézy Dáviddal beszélgetünk. Indul az új iskolaév, az első az új oktatási kormányzat alatt. A PDS a napokban arról beszélt, elképzelhető, hogy sztrájkolni fognak, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő dolgozók fizetését. Ma pedig Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette. Hamarosan közlik a béremelés részleteit. Nagy Erzsébetet kérdezzük. Nem mindig a legnépszerűbb döntés a jó döntés. Ezt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sok port kavart elnöki kinevezésével kapcsolatban írt a Magyar Péter. Unger Anna pedig egy interjúban arról beszélt, őt hiába hívogatja majd akár Magyar Péter, nem lesz ráhatása az ügyekre. A helyzetet Szentpéteri Nagy Richárddal és Závetsz Tiborral értékeljük. Diplomata útlevele volt, letette a szükséges vizsgákat, a parlamenti bizottság egyhangúlag támogatta, és Kuba is jelezte, hogy elfogadja nagykövetnek, végül mégsem utazhatott Havannába Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok vívó, írja az Index. Az új külügyi vezetés diplomata útlevelét is elvette és közölték, nem tartanak igényt a munkájára. Vendégünk Szabó Bence.
2: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Egy hét elején nagy hírekkel szolgálni, az mindig jól néz ki, és azt gondolom, hogy ezek olyan hírek, amikre vártunk nagyon régóta. Teljesítette Magyarország azokat a bizonyos mérföldköveket és szupermérföldköveket, amiket az Európai Unió különböző testületei elé tártak, hogy ha pénzt akarunk, akkor ezeket kell teljesíteni. Most sikerült, és Vitézy Dávid miniszterként ezt jelentette be a mai napon, és itt is van velünk a miniszter, aki a közlekedésért és a beruházásokért felel. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Úgy gondolom, hogy a legfontosabb vállalások egyike volt már a kampány alatt is, hogy Magyarország megszerzi azokat az uniós forrásokat, amiket az Orbán kormány, sőt kormányok az utolsó 4-6 évben nem tudtak letárgyalni és végül teljesíteni. Mi volt ennek az ára? Mit kellett tennünk?
3: Alapvetően azt kellett garantálni, hogy ezt a pénzt Magyarországon nem lehet ellopni, illetve a lehető legtöbb garanciát kellett erre adni. Ennek volt része az, hogy a vagyonnyilatkozatok, a politikusok, különböző uniós pénzekhez hozzáférő döntéshozók vagyonnyilatkozatainak nem csak a nyilvánosságát kellett megteremteni, hanem azt, hogy legyenek olyan hatósági szereplők, akik ezt vizsgálják, hogy ez igaz-e, új összeférhetetlenségi szabályokat, a magántőke alapok átláthatóságát, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, tehát számos ilyen kérdést kellett rendezni. Ezeket hívjuk egyébként szupermérföldköveknek. Mitől szuper egy mérföldkő? Attól, hogy az így mindenre vonatkozik, tehát hogyha azokat nem teljesítjük, akkor nyista, akkor nincs uniós pénz. Ezek azok a, ha úgy tetszik, jogállamisági feltételek, amiket így hívtak az elmúlt években. Ugye ezekre mondta azt a Fidesz kormány, hogy ezek valójában arról szólnak, hogy be kell engedni a migránsokat, hogy át kell műteni az óvodásokat, katonákat kell küldeni Ukrajnába, ilyeneket hallottunk.
2: Szuverenitási kérdés.
3: Orbán Viktor még arról is beszélt néhány hónappal ezelőtt, még amikor miniszterelnök volt, hogy ez a pénz már megsincs, mert elküldték Ukrajnába. Most a mai nappal az derült ki végérvényesen és teljesen világosan, ami szerintem eddig is világos volt persze, hogy ezekből egy szó nem volt igaz. Ezek a források teljesen világos, tételes jogállamisági feltételekhez voltak kötve, amiket teljesíteni kellett. Ezeket egytől egyig jogalkotással, átszervezésekkel, informatikai fejlesztésekkel a Tisza kormány az elmúlt hónapokban teljesítette. Az én feladatom az volt gyakorlatilag sok más mellett az elmúlt három hónapban, arra kért a miniszterelnök, hogy miután ők a keretekről megkötötték a megállapodást Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnökkel az emlékezetes brüsszeli sajtótájékoztató előtt, ahol ugye arról született megállapodás, hogy melyek azok a mérföldkövek, amiket már nem tudunk teljesíteni, mert elmúltak a határidők, mert már lehetetlen ennyi idő alatt megcsinálni, és melyek azok, amelyeket meg tudunk csinálni, hogy melyek azok a projektek, amik már bedőltek, mert nem lehet megcsinálni egyes fejlesztéseket ilyen rövid idő alatt, de akkor helyettük miket tudunk betenni, és így került be az energiahálózat korszerűsítésétől a lakhatási programon át az új hévek és intercity vonatok beszerzéséig számos dolog. De ez gyakorlatilag minden minisztériumot érintett az elmúlt három hónapban, hogy minden papírt élére állítsunk, több mint 100 jogszabályt módosítsunk, minden egyes projekt, minden egyes fejlesztési kérdését lezárjuk, amit le kell zárni, és ezt a mai napon 100%-ra teljesítettük, mind a 127 mérföldkő és szupermérföldkő, ugye a mérföldkő az, ami egy konkrét fejlesztést érint, mondjuk, hogy elkészüljenek a trolik, amiket ma Karácsony Gergelyel éppen átadtunk, vagy a szupermérföldkövek, amik ezek a jogállamisági és korrupció ellenes feltételek, ezek mindegyikét a magyar kormány teljesítette, és ez egy elképesztően nagy dolog. Amikor ezt elkezdtük, ugye eleve hadd menjek oda vissza, hogy fél évvel ezelőtt, épp ma emlékeztünk vissza a főpolgármesterre, én akkor még fővárosi képviselő voltam. Gyakran beszéltünk arról a közgyűlésben is, meg nyilván informálisan is, hogy van-e még esély megmenteni az RRF forrásokat, és egyikünk se hitt benne. Mindenketten azt gondoltuk, hogy lesz is kormányváltás, ezt ennyi idő alatt már lehetetlen megcsinálni. Az összes többi tagállam, ez ugye mind a 27 tagállamban van ilyen forrás, ez a COVID utáni gazdasági visszapattanás, helyreállításnak az uniós pénze. A többi tagállamban nem volt ez befagyasztva, csak Magyarországon, és mégis a 26 tagállamban rajtunk kívül nagyon sok helyen a mai napi esti műsorokban, csak más nyelveken arról beszélnek, hogy miért buktak más tagállamok pénzeket, mert nagyon sok helyen a belső politikai viták miatt nem tudtak megállapodni olyan reformokban, amik benne voltak a tervekben, utolsó pillanatban nem fogadtak el törvényeket, voltak is ilyen hírek akár szomszédos országokból is az elmúlt napokban. Tehát számos ilyen ország van, most direkt nem nevezek meg senkit, de aki érdekel, utána tud nézni könnyen, hogy más országokban a kormányok elbuktak azzal, úgyhogy nekik nem pár hónapjuk volt erre, hanem 6 évük. Nekünk volt 3 hónapunk gyakorlatilag arra, hogy élére állítsuk ezt, és minden tekintetben az megújuló energia újraszabályozásától, a vagyonnyilatkozatok újraszabályozásán át, a héveket beszerző új megrendelő szervezet létrehozásáig augusztus 31-ére a mai napig mindent elvégezzünk. 15 óra 33 perckor volt az a pillanat, amikor a kollégáim azt jelentették, hogy minden mérföldkő, minden szükséges bizonyító erejű dokumentumát az Európai Bizottságnak le tudtuk adni. Hát ez vicces lesz pont tőlem, hogy mi volt az utolsó, de valójában a BKK maradt utolsónak. A KAF villamosokat, amiről itt ebben a stúdióban is sokat beszélgettünk, azokat is beforgattuk ebbe a helyreállítási alapba, hogy ezzel is mentsük a pénzt, és így azokat eddig finanszírozó más uniós forrásokat, amiket még évekig lehet költeni, azokat felszabadítsuk, és az utolsó papír, ami a BKK részéről ehhez kellett, hogy bizonyítsuk, hogy megvannak a villamosok, és járnak, és minden dokumentum megvan, ez volt az egyik utolsó, ami beérkezett, úgyhogy számos ilyen volt, de például ma fejeztünk be egy informatikai rendszer átalakítást, ami ahhoz kell, hogy az uniós pénzek átláthatóbbak legyenek a sajtónak is.
2: A trollizás is ez a kör volt?
3: A trollizás is ez volt. Ezek a trollik, amiket ma átadtunk a főpolgármesterrel közösen, ezek is a helyreállítási alapba belettek forgatva. Ezeket eddig a főváros finanszírozta. így most ezeket az uniós pénzből kifinanszírozzuk, és így a fővárosnak nagyobb mozgástere lesz.
2: Hogy ezt értsük, hogy ez hogy működik, mert azért ez ennél bonyolultabb, mint hogy a hétköznapi ember ezzel gyakran találkozna, igen. De vannak olyan dolgok, amikkel találkozunk, tehát ez egy kicsit olyan, mint mondjuk egy hitelkiváltás egy másik hitelre, amit most igazán csináltunk, tehát lehívtunk valamit, az még sokáig el van, úgyhogy átcsoportosítjuk ide.
3: Két fajtája van, körülbelül a 10 milliárd eurónak, amit hazahoztunk, és ami ennek a teljes helyreállítási csomagnak a része, ez ami Magyarországnak járt, és az utolsó eurócentig ezt így hazahoztuk a vállalás szerint. Ennek a körülbelül egy harmada olyan, amik már megvalósult beruházások, csak eddig függőbe voltak, vagy azért, mert eleve innen lettek volna finanszírozva, de befagyasztották ezt a pénzt, napelemek, mondjuk a lakossági napelempályázat ilyen volt, vagy olyanok, amiket hazai forrásból finanszírozott a költségvetés, és most így a költségvetésbe teremtünk mozgásteret, hogy egyéb olyan vállalásait a Tisza kormánynak meg tudjuk csinálni. Mondjuk van ilyen vasúti fejlesztés, vagy iskolafejlesztések, ahol például az a nagy iskola a budapesti agglomerációban, Dunakeszin, ami elkészült, azt a hazai költségvetés finanszírozta, most beforgott ide uniós pénzbe, és így a költségvetés visszakapja ezt a
2: olyan,
3: forrást.
2: Olyan, mintha ők, ők finanszírozták volna.
3: Igen, és ez gyakorlatilag szabad forrásként.
2: Ez mennyi pénz ez, amennyi így felszabadul?
3: Ha az uniós, és akkor bocsánat, még csak, hogy végigmondjam, van a harmadik csoport, az pedig amik uniósból, de más uniósból mentek, olyan uniósból, amit még évekig tudunk használni. Igen. Tehát azt, ha ide áttesszük, ilyen a trolli vagy a villamos, akkor ott olyan mozgásteret nyerünk, amiből új projekteket lehet csinálni, tehát például új HÉV felújításokat tudunk indítani, amiket augusztusra nem lehetett volna befejezni, mert el se kezdődtek, de így kikönnyítjük a mozgásteret, és teremtünk, valójában új pénzt teremtünk. Ezek így, hogyha összeadjuk, körülbelül 3,5 milliárd eurót tesznek ki, azért az is egy elég jelentős pénz, és a több az pedig új indítású, azok olyan projektek, amik nem léteztek korábban, ezért átadni se tudtuk őket ma. Itt olyan megállapodásokat kötöttünk a bizottsággal, amik arról szólnak, hogy bizonyos olyan mérföldköveket, amiket teljesítenünk kell augusztus 31-re, azokat feltételül szabták ahhoz, hogy új pénzt kapjunk. Mondok két példát, az egyik, ami ugye egy kavart is némi vihart az egyik áramszolgáltató kizárása miatt, hogy egy nagy volumenű energiahálózat fejlesztés történjen, hogy a magyar energiahálózat ellenálló képesebb legyen, nagyobb kapacitású legyen, és a megújuló energiát jobban tudja fogadni országszerte. Ez önmagában egy 1,5 milliárd eurós program. Itt az volt a mérföldkő, hogy a mai napig a szerződések megszülessenek az áramszolgáltatókkal, és ez meg is született már napokkal korábban. Vagy éppen a HÉV-eknél, hogy hazabeszéljek a közlekedésbe, ott az volt a vállalásunk, hogy létrehozunk egy új vonat leasing céget, államit, amit feltőkésít az Unió, és így valójában az uniós pénz bejön, megérkezik az országba, HÉV nem lesz még belőlem, azt lehetetlen ennyi idő alatt, és ezt a tőkemelést, ez a cég, ezt törvényekkel körbebástyázzuk, hogy semmi másra ne költhesse el ezt a pénzt, csak intercity vonatok és HÉV-ek beszerzésére. Ez nem kis pénz, a tőkemelési papírt én írtam alá, 640 milliárd forint tőkemelést hajtottunk végre ebből a pénzből, ebben az új, ez egy vadonatúj állami cég, és ez az állami cég tényleg körbe van törvényel mindennel bástyázva, csak új HÉV-et, Szentendrei, Ráckevei, Csepeli vonalra, és csak új intercityket, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Balaton felé új intercity motorvonatokat vehet ebből. Itt a mérföldkő, hogy az kellett, hogy ez a cég létrejöjjön és a feltőkésítése megtörténjen. Tehát itt az új projekteknél itt kellett olyan köztes mérföldköveket találni, amik garantálják az Uniónak, hogy a pénzt nem költjük másra, de nyilván azt mindenki értette, hogy ennyi új projektet nem tudunk befejezni 3 hónap alatt. Ez egy brutális munka volt, több mint 100 projektet kellett menedzselni.
2: Hány dolgozott ezen? Meg felbecsülhető? Hát
3: csak, én múltkor próbáltam ezt kiszámolni, csak az állami oldalon olyan 3000 ember dolgozott ezen rendszeresen. Ezt a munkát a mi tárcánk fogta össze. Én gyakorlatilag egész nyáron nem is voltam szabadságon. Minden nap ennek a koordinációját fogtam össze az elmúlt hónapokban, és szerintem egy óriási dolog, hogy ezt sikerrel le tudtuk zárni. És amikor azt mondom, hogy 100%, az nem az van, hogy amikor beadja a tanuló, és azt gondolja, hogy 100%-ra teljesült, és még utána fogják kijavítani. Eleve nem is ilyen viszony van az Európai Unió és Magyarország között, de én amikor azt állítom, hogy 100%, akkor azt tudom mondani, hogy minden esetben már előzetesen ezeket leegyeztettük, hogy megfelele minden.
2: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy úgy jelenti be ezeket a teljesüléseket, mint hogyha visszaigazolta volna az Unió, hogy 100% a mai 15:33-asra megtörtént?
3: Igen, ezeket mindegyiket végellenőriztük.
2: Tehát akkor most kipipálhatjuk, ezen túl vagyunk, jöhet a pénz.
3: Így van. Nyilván vannak olyan utólagos ellenőrzések, főleg ezeknél, amiket az előbb próbáltam elmondani, ezeknél a régi projekteknél, hogy ezeknek a beszerzéseit, meg egyéb részleteit fogják utólag még vizsgálni. Nyilván itt még lehetnek vitáspontok, de azért ezek az érdemi kockázatokat ezek az egész összeghez képest nem jelentenek. Az új projekteknél, meg a legtöbbnél, amit beforgattunk is, gyakorlatilag minden ellenőrzés lezárult, és a mérföldköveket nézik, tehát itt alapvetően tényleg az a kérdés, és ez nem egy magyar dolog, most nagy, aki úgy élje meg, hogy itt Magyarországot vizsgáztatják, ugyanilyen tételes mérföldkövekbe az olasz kormánynak meg kell mutatni, hogy azok az olasz, egyébként szintén ők is vettek vonatokat, azt elég sokat néztük, mert volt, ahol kreatív ötleteket arra, hogy lehet pénzt megmenteni, például Olaszországtól vagy Lengyelországtól átvettünk, és ott is konkrét mérföldkő van, hogy hogyan és miként kell teljesülni, ha az megvan, akkor jön az uniós pénz, ha nem, nem. Tehát ez nem egy, még csak nem is a közép-kelet-európai térségre, hanem gyakorlatilag ez az egész finanszírozási rendszer.
2: Mikor jön a pénz? Ez innentől kezdve mennyire automatikus, vagy mennyire újabb tárgyalások kérdése?
3: Tárgyalások nem kellenek, december 31-ig kell a teljes 10 milliárd eurót átutalni a Brüsszelnek. Ez projektenként, mérföldkövenként nézik, tehát hogy most ugye eddig informálisan egyeztettük le, hogy minden stimmel, most ezt bejelentettük, hogy kész vagyunk, nem is tudnánk később bejelenteni, mert holnap már késő lenne. Most van egy 30 napunk, amíg minden tételes bizonyító dokumentumot fel kell tölteni hivatalosan is, és utána 3 hónapja van az Európai Bizottságnak ezeket tételesen átnézni, és amikor megvannak, akkor arra a projektre első részt utalják. Ez mind a 27 államban az Európai Unióban így megy. Tehát itt most már nem vagyunk semmilyen lemaradásban. Gyakorlatilag mi 3 hónap alatt behoztuk azt a munkát, amit 6 évig csinált az összes többi uniós tagállam, és most már ugyanabban az ütemben megy ez a folyamat, mint Lettországtól Portugáliáig minden állam.
2: Nagy teljesítmény, gratulálok. Itt mi úgy dobálózunk az 1000 milliárdokkal, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Most a tárcája kapott megint 1200 hány milliárdot különböző kekvák által?
3: Nem, az nem az én tárcám, az a minisztériumok összessége. Ez az a vagyon visszaszerzés.
2: De néhányat kapott
3: a Igen. Mi csak egy szerény 100 milliárdnyi vagyon, de az is nagyon, nagyon fontos. És szerintem, ami itt a lényeg, az nem is az, hogy melyik tárca mennyit kapott, mert nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ezeket visszaszereztük a magyar állam, a köz, a magyar adófizetők javára. Csak hogy értsük, hogy itt mi történt. Tehát volt az államnak egy vagyona, amiben voltak ingatlanok, mondjuk a millenáris felújított parkja, és benne a rendezvényközpont, hogy egy konkrét ingatlant mondjak Budapesten, ami most visszakerült. Vagy voltak olyan részvényei, mint mondjuk a MOL részvények, amikről hát azok elég jól teljesítettek az elmúlt években, nyilván osztalékot fizetnek. És volt akár konkrét pénz, amit beletett az állam, számlapénz ezekbe a kekvákba. Most ezek a kekvák utána ezt a maguk céljai szerint, amikre elvileg létrehozták őket, kezelték, de a jövedelem, ami ezekből a vagyonelemekből származott, abból, hogy kiadták bérbe és profitábilis volt a millenáris, abból, hogy a MOL részvényei vagy a Richter részvényei után osztalék jött, azt ők a saját szempontjaik szerint elköltötték, fideszes politikusok ültek a kuratóriumban, mondjuk a millenárisnál Szent Király Alexandrá alapítványát számoltuk föl, ő volt ennek a kuratóriumnak az elnöke, vagy az MCC-nél Orbán Balázs, vagy a Ménes birtokon Lázár János volt ennek ugye az összefogója, és utána ebből a pénzből ugye azt láttuk, hogy mondjuk a Fidesz kampányában MCC logó előtt zajlottak a rendezvények rendszeresen, a Mandiner nevű propagandalapot ebből a pénzből adták ki, a millenárison támogatásokat osztogattak különböző saját megítélésük szerinti szereplőknek, egy konkrét előadásra több pénz ment ki, mint a teljes budapesti független színház.
2: De egy dolgot tisztázunk, törvénytelen működés volt ez, vagy a gondolkodás, hogy mondjam, nem etikus, hogy ez így zajlott?
3: Hát ugye egyrészt azt állítja az Európai Bizottság, és ez is az egyik ilyen szuper mérföldkő volt egyébként, hogy a két témát összekössem. Tehát nem véletlen, hogy ma szűntek ezek meg. Ez is egy olyan mérföldkő volt, amit mai napra kellett teljesíteni, ezért ma szűntek meg ezek. Az Európai Bizottság úgy látta, hogy ez uniós jogba ütközik, mert gyakorlatilag közvagyont adtak úgy egy alapítványnak, hogy az magánvagyonként kezelte, és a jövedelmét nem a közjavára, és nem azokkal a szabályokkal, amik a közvagyonra vonatkoznak, közbeszerzés, átláthatóság, közérdekű adatok használták. És ugye gondoljunk bele abba, hogy ha nincs kétharmada a Tiszának, de megnyeri a választást, akkor ezt nem tudja felszámolni. Most én itt arról kéne, hogy beszéljek adott esetben, hogy miért nem tudtuk hazahozni az uniós pénzeket. És az a helyzet maradna fönn az egész ciklusban, hogy Lázár János, Szent Király Alexandra, Orbán Balázs osztja el a közvagyomból származó közpénzeket, mert kétharmaddal lehetett volna csak a kekvákat megszüntetni. Az a szerencse, hogy ez a helyzet nem állt elő, de valójában erre volt ez kitalálva, hogyha el is veszíti a választást a korábbi kormánypárt, gyakorlatilag 1300 milliárd forintnyi közvagyon jövedelmét ők tudják továbbra is a saját médiavilágukra, a saját politikai hatalmi befolyási szerkezetükre költeni, és ennek vetett véget ez a jogszabály. Csak az MCC-nél, ami ugye a zászlós hajója volt ennek, 960 milliárd forintnyi állami vagyonkezelése volt. Ingatlanok, részvények, értékpapírok és cash. És ezt most úgy, ahogy van államosít, visszaállamosítottuk, hogyha úgy tetszik, de ezek közvagyon volt, tehát ez visszajött az adófizetőkhöz. Innentől kezdve bárki is van kormányon, az kezeli ezt, felelnie kell érte, közbeszerzésen költheti el az ebből származó hasznot. Tehát hogy azt gondolom, hogy azok a transzparencia szabályok érvényesülnek, aminek ilyenkor érvényesülnie kell, nem magánpénzként kezelik ezt alapítványok, és azt gondolom, hogy ez önmagában egy teljes abszurdum, ami történt, és hogy ezen belül voltak-e még további szabálytalanságok. Ugye elvileg kellett volna betartani bizonyos szabályokat, és azt se látjuk, hogy mindenhol betartották volna, és sok helyen pedig az látszik, hogy olyan munkavállalói kör volt itt alkalmazva, kifejezetten politikai propaganda munkát végeztek ezeknek az
2: alapítványoknak. Mi lesz azzal a vagyonnal, ami most így visszakerült? Hát nyilván egy része az hiba lenne, hogyha heverne az állam tulajdonában kihasználatlanul.
3: Egyrésztről most ilyen négy olyan alapítvány van, amit konkrétan a mi minisztériumunk számolt föl. Ott arról tudok beszámolni, hogy több mint 20 milliárd forintnyi készpénzt beutaltunk a költségvetésbe, ez bement az államkincstárba, ez a pénz ott állt, és szabadon használhatták ezek az alapítványok. Ennek most vége van.
2: Ezek mely alapítványok?
3: Ez egy bonyolult összegzés lesz. Egyrészt benne van a Millenárist működtető, benne van a volt Lipótmezei központot, az Opnit működtető, ami egyébként hasznot ma nem generál, ott az volt a terv, hogy abból egy nagy beruházást csinálnak, de az végül elakadt. Benne van egy olyan, amiről a közvélemény nem sokat tud, azt gondolom, de van egy olyan alapítvány, amit a külügy befolyás alatt finanszíroztak és működtettek, ami 40 darab határon túli nagyvárosban műemléképületeket vásárolt föl, és gyakorlatilag végig minden irányban, határon túli területeken szállodáknak alkalmas épületeket, vagy szállodákat vettek meg. Ennek keretében Szlovéniában működő wellnessfürdő van, most így állami tulajdonban, Szatmárnémetibe épülő négycsillagos szálloda van, amit egyébként egy amerikai üzemeltető fog működtetni állami tulajdonban, és ezeket közpénzből, tehát ezek egy az egyben a költségvetésből származó pénzből vásárolták meg. Csak hogy értsük, ez ilyen több mint 60 milliárd forint, miközben nem volt pénz néhány milliárd forintos kiadásokra, miközben halogattak néhány milliárdos mondjuk kórház klimatizálási beruházásokat, miközben épp holnap nyitjuk újra a Miskolc Újváros vasútvonalat, amit Lázár János bezárt, és ezzel állítólag spórolt 100 millió forintot, aközben évente, addig aközben a magyar állam több mint 60 milliárd forintért szállodákat és műemlékkastélyokat vásárolt Máramaros szigettől Lendváig a határon túli településeken, ahol nagyon nehezen tudom megtalálni, mi az a pontos közérdek, magyar közérdek, amiatt az adófizetők pénzét erre kellett költeni. És akkor például hozzánk kerül még az a Fudan Kekva is, ami ugye a kínai Fudan Egyetemnek lett létrehozva, hogy ott kínai egyetemet építsen, erre még talán sokan emlékeznek. Ugye a Diákvárost emiatt állították le, és azt a telket, amin az lett volna, az egy nagyon értékes dunaparti telek, azt belerakták ebbe az alapítványba. Végül a kínaiak azt mondták a tiltakozás miatt, hogy ezt inkább nem, és azóta ez ott áll egy ilyen alapítványban, egy nagyon értékes budapesti telek. Ez most visszajön, és így a Diákváros beruházást a fővárossal közösen például újra tudjuk indítani. Ez csak néhány példa, de nyilván más tárcáknál ott van a különböző intézmények, az egész hajógyári szigetet belerakták Demeter Szilárd kekvájába, amit ő hasznosított, és 50 évre ki is szerződött hasznosításra egy magáncégnek. Ott van benne a teljes MCC vagyon, a nagy vidéki városainkban számos ingatlannal. Van még kereskedelmi rádió is ebben, könyvkiadó, ugye a Libri, a heti lap, tehát hogy rengeteg minden van, ami
2: irtózatos vagyon,
3: ami így visszajött, és nyilván most az államnak ezt felelősen kell kezelnie, nyilván és persze OTP, vagy bocsánat, MOL részvény, Richter részvény, tehát egyébként különböző részvénypakettek is, amik tőzsdén.
2: Előmondott valamit, és legyen ez akkor engedelmével a záró kérdés, az egy bejelentés volt, hogy a Diákváros megvalósul? Amit az előbb mondott.
3: Ez a szándékunk, ez is, itt minden el összefügg. Ugye a helyreállítási alapban az egyik olyan új projekt, amit már mi indítottunk, és ami nem egy beforgatott másik fejlesztés, az egyik nagy tétel, az egy nagy lakhatási és kollégiumfejlesztési program. Ennek részeként nyilvánvalóan az egyik legnagyobb kollégiumi férőhely hiány az ma Budapesten van Szegeden, van Pécsen, van Debrecenben, tehát több helyen kell ezzel foglalkoznunk. És ugye, ha nincsen elég kollégiumi férőhely, az azt is okoz, hogy a végén ez lakhatási válságot okoz, mert az egyetemisták elmennek és lakásokat bérelnek.
2: Mint ahogy láttuk eddig is.
3: Ez történik, tehát az, hogy legyen kollégiumfejlesztés, az nem csak oktatási kérdés, vagy felsőoktatási kérdés, hanem lakhatási is. Ezzel foglalkozunk, és igen, szeretnénk ezt a beruházást újraindítani. A telek ma éjfélkor visszaszáll állami tulajdonba.
2: Miniszter úr, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással, kedd reggel 5-kor, az pedig. Hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről.

0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A kormány augusztus 26-án fogadta el a fenntartható vízgazdálkodási cselekvési tervet. Ez kimondottan a természet alapú megoldásokat és a víz helyben tartását helyezi előtérbe. Azt látták a múlt héten, hogy itt volt velünk Ürge Forzesz Diana, és mondta, hogy tulajdonképpen a víz megtartásnak milyen fontos szerepe lenne a klíma negatív változásának, hatásainak ellensúlyozásában. Köszöntöm a stúdióban Lévai Ferencet, aki az Aranypont ZRT vezérigazgatója.
2: Jó reggelt.
1: És hát nyilván ebből adódik a kérdés, hogy jó lenne elmagyarázni, hogy reggel most ilyen korán mindenki megértse, hogy lehet az, hogy Magyarországon rengeteg víz folyik ki, ugye? Vagy folyik keresztül az országon, közben pedig ugye évről évre kiszáradunk, mert ugye a sivatagosodás jelei mutatkoznak.
2: Nagyon egyszerű. Ezek a vizek nem a saját területünkön képződött vizek, hanem kapjuk őket. Alvízi ország vagyunk, tehát minden fölülről jön. Duna, Tisza, Dráva, nagy vízhozamok. Európa összes gondolkodó államával szemben nekünk sikerült azt elérnünk, hogy a 10 dunai országból csak nekünk nincs vízlépcsőnk. És még mindig azt magyarázgatjuk, hogy mennyi káros tevékenységet okoz a vízlépcső. Hát könyörgöm, 12 van Ausztriában. Ausztria nem arról híres, hogy tönkreteszi saját magát, pláne nem a környezetét, ha valahol van környezetvédelem és élhető életek, az Ausztriában van. De a szlovákoknak is van, és ne ragozzuk tovább, mert ettől csak ideges lesz mindenki. Nagyon-nagyon gyorsan kellene azt a politikai döntést meghozni, hogy vízlépcsőt a Dunára, vízlépcsőt a Tiszára, és hadd mondjam az előzményeit. 1954, megépítjük a kiskörei vízlépcsőt a Tiszára. Még nincs a száj, óriási árvizek vannak, 60-as évek tele vagyunk árvizekkel, van, hogy 20 ezer lakást kellett elpakolni Szatmárba és Berekbe, valóban a víz ellen kellett védekezni. 68, megépítjük a Tisza 2 tározót. Öntözés. De vissza is mehetnék még, 1940 Horthy Miklós avatta fel az első hatalmas nagy Tisza örvényné kivett levegőbe menő csatorna rendszerből 150 négyzetkilométert láttak el öntözővízzel. Eleink olyan okosan bántak a vízzel, visszamehetnénk az Árpád-korig, a Halastavakig, akár a rómaiakig. Mi pedig beálltunk 90-ben, és azt mondtuk, hogy hát nem, itt aztán nem lesz ilyen. Szóval ezt a görcsöt kéne feloldani, és épp észre gondolkodni. Oda jutottunk, hogy már megint mohács kellett ahhoz, kiszáradás, óriási károk az agráriumban, hogy elérjük azt, amit már régen el kellett volna érnünk. Csak egy példát mondok még, 1889 az első halastavakat megépítik. Nem igaz, hogy eleink mindent letakarítottak, és elvezették a vizet az országból. Akkor egyrészt nagyon fontos gazdasági és politikai döntés volt. Azonnal elkezdték ennek a hátrányos helyzetnek a feloldását, elkezdték a halastavakat építeni, öntözőrendszereket építeni. Mi voltunk Európa legelső halastóépítő nemzete. Hát hihetetlen, hogy
1: azt az összes vízzárógátat. Azt értem, hogy a megáradt folyókat valamilyen módon víz szempontjából raktározókba kell, vagy vízraktárakba kell terelni, de az, hogy a halastavakat, az egy új gondolat számomra, ugye nem foglalkozom a kérdéssel, miért pont a halastavakat, és hát az elsősorban más funkciót szolgálhat, nem a...
2: Nem.
1: Nem?
2: A halastó rendszer az, aki a legtöbb természetvédelemben is egyeztethető funkciót szolgálja. Ellentétben minden más vízhasználattal, akár azzal, amit megiszunk, akár azzal, amit kilocsolunk, a halastavakba a vizet nem használjuk el. A halastó nem iszza meg a vizet, kivétel amennyi kell neki persze, de nem használja el. A halastóba a víznek a funkciói a legfontosabbak. Az a biodiverzitás

0: fajtás megőrzése, az a fajgazdaság megőrzése, ami sehol máshogy nincs. Átrohan egy Duna rajtunk, de Dunában nincsenek madarak igazán, hiszen hektáronként 50 kiló hal van. Itt van egy Balaton, gyönyörű a vize, megapadt ő is sajnos, de alig van benne élet, hiszen elmehetünk két napot, mire két kócsagot látunk. Nézzen rá egy halastóra, madarak tömkelege, és a benne lévő vízélet, a teknősbékák, a hódok, a vidra, minden más, amit egyébként sehol máshogy nem találunk meg, ezen a 27-28 ezer hektárnyi magyar halastavon megvan. A legfontosabb értékeink azok, hogy megőrizzük azt a fajgazdaságot, ami már sehol nincs meg ebbe a sivataggá váló agrárgazdaságban.
1: De azt mondják a szakemberek, hogy a halastavakat is rendbe kell tenni, nem?
0: Igen, abszolút így.
1: De ez mit jelent, hogy rendbe? Mert hogyha ilyen virágzó az élővilág, akkor mit jelent a rendbetétel? Ha az ember beavatkozik, akkor értelemszerűen ezt a bioszférát lehet, hogy káros hatások éri.
0: Biztos, hogy nem. A halastavak másik fontos funkciója maga a víztározás. Nem kell kivezetni a tájból a vizet, nálunk itt van a víz. Ennek az infrastruktúráját, a lerobban csatorna rendszereket, illetve a közel 60-70 éve már nem rekonstruált tavakat, ki kéne kotorni az iszapot. Ha valahol másfél méter mély a tó, akkor abban nyilván sokkal több víz van, mint amikor csak 70-80 cm. Ez mindig állami feladat volt, valamikor azért hozták létre a kultúrmérnök hivatalt, hogy ingyen segítse a halastavak megépítését. Magyarország élen járt ezekbe, és ma is azt mondom, egy csodálatos gyöngyszemély a halastavak. Mindennek, amiről most szó van. Hála Istennek, és örülünk neki a törvénybe. A természeti érték megőrzés. A víztározás. A víztározó kapacitás pont akkor tudjuk feltölteni a tavakat, amikor senkinek nem kell a víz. Novembertől mondjuk áprilisig. Az itt lévő víznek a megtartása, hiszen ahogy mondtam volt, nem használjuk el. Ha ezekhez megkapna azt a segítséget az ágazat. Egyébként csak hozzátenném, egyetlen mezőgazdasági ágazat van, amelyik nem kapott, tehát eddig se, semmilyen földalapú támogatást. Most se kell. Segítsen az állam abban, hogy azt a víztározó kapacitást növeljük, amire szükség van. Ma 300 millió köbméter vizet tartanak itt a halastavok az országba. Ha ez fölmegy még 100 millió köbméterre, az mindenkinek jó. A párolgás egy fantasztikus dolog, szükségünk van rá. A párára, a harmatra, a levegőben lévő por megkötése alapvető érdeke az embernek. De az altalaj felé kommunikálnak a halastavak. Leszivárog a víz egy része oda, ahol most egyébként sehol nincs már víz, magában a talajban.
1: De ha azt mondja, hogy nem elsősorban a tájba kell elvezetni a halastóból a vizet, akkor hogy segít az asszályon a halastó maga?
0: Például úgy, hogy párologtat. Úgy ott van a víz. Uh-huh. Ott van a víz és tározza. Tehát amikor mondjuk egy öntöző rendszer, az öntöző rendszer az egy olyan stabil rendszer, amelyik hát ha van víz, akkor öntöz, ha nincs, akkor nem öntöz. Egy halastóban mindig van víz, hiszen azokat a vizeket, amik úgy hívjuk, hogy torrens vizek. Magadjunk abba, hogy ez a 400-500 mm közötti csapadék átlagban megvan az országban. Csak rosszkor és rossz helyen. A halastavak tudják betárolni, nincs más üres. A talaj egy része el tudja fogadni, a talaj egy része el ki lehet vezetni, ha éppen van egy magasabb árvíz, de most hova vezessük ki azokból a folyóból, amelyik 4-6 méter mélye bevágódó medrek lettek, és leszívják az altalajvizet. A halastó ezzel szemben befogadja a vizet, lefelé kommunikál az altalajvíz felé. Nézze, számítások vannak erre, például a cseheknél óriási rendszert építettek ki. Külön megfizették azért a gazdát, hogy a természeti értékekért, hogy ezt megőrizze. Például a védett állatok kártértékét. Külön megfizetik azért a gazdát, hogy ne évente halásszon le, hanem inkább két évente tartsa meg a vizet. Minél tovább ott van, annál fontosabb a tájnak. Megfizetik azért a gazdát külön, hogy ezen a területen olyan rendet tart, turisztikát folytat rajta, több lábon állást, rendbe tartja a területet, zsilipeket épít rá, vagy akár egymásba forgatja a halastavak vizét, nem engedi el, hanem szivattyúzza őket. Olyan multifunkcionális területeket tud ellátni a halastó vízzel, amiket senki más nem tud megcsinálni.
1: Mennyibe kerülne ezt a 27 ezer hektárnyi halastavat rendbe tenni, és ehhez képest a tározóknak a létesítése mennyi? Tehát ezt így össze lehet vetni?
0: Nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen. Én azt gondolom, körülbelül annak az összegnek a 10%-a a halastavak rendbetartása, hiszen mi ott vagyunk. Onnan kitermelni iszapot, nincs kisajátítás, nem kell valakitől elvenni valamit. Egy rendszert kell kiépíteni, vízgyűjtőként meghatározni, hol érdemes, valahol nem is kell. Vannak olyan halastavék, a költöltésesek, egy része, alig van iszapképződés. A dunántúli tavak vannak rosszabb helyzetben, mint egy 9000-10000 hektárnyi terület, még a középkorba épült. Ezeknek folyamatosan töltődik föl a bemosódás miatt a fenékiszappal, ezeket kéne kitakarítani. Töredékébe kerülne az a rekonstrukció, ami lényegesen több értéket teremteni, sokkal több vizet tározna, mint akármelyik tározó, amelyiket kisajátítjuk, megtervezzük.
1: Ez hány éves program lehet egyébként?
0: Én azt gondolom, hogy 5-6 év alatt lehetne ezeket a tórendszereket nagyjából megcsinálni. Óriási kapacitások vannak ebben az országban, vízépítésben, és elképesztően jó szakemberek. Én azt gondolom, hogy ha egyszer van már egy gyémántgyűrünk, és egy kicsit meggazdult a foglalata, akkor azt tegyük rendbe. Ne csináljunk úgy gyémántgyűrűt. Tehát nem arra van szükség.
1: Tehát egy képviselő parlamenti karrierje az tulajdonképpen simán elég arra, simán hogy ezt megcsinálja, hiszen max. 12 év
0: a... Abszolút rendben most... van, 12 év alatt a magyar vízügyet úgy rendben lehet tenni, ahogy ez valaha volt, és én nagyon-nagyon örülök annak, hogy hihetetlen jó szakembereink vannak ebben az országban, világosan látják a problémát. Sajnos Magyarországon mindig politikai döntés volt a vízgazdálkodás is. Volt, amikor jó döntések születtek, látjuk a felső Tiszának a betározása, és volt, amikor rosszak, amikor nem csinálunk semmit. Hát azt is lehet, csak látjuk az eredményét.
1: Ferenc, nagyon köszönöm, hogy ma reggel itt volt.
0: Én köszönöm.
1: És várjuk legközelebb is.
0: Köszönöm szépen.
1: Minden jó. Szépen.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Indul az új iskolaév, az első az új oktatási kormányzat alatt. A PDS a napokban arról beszélt, elképzelhető, hogy sztrájkolni fognak, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő dolgozók fizetését. Ma pedig Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette. Hamarosan közlik a béremelés részleteit. Nagy Erzsébetet kérdezzük.
2: A PDS ügyvivője a vendégünk, jó estét kívánok. Nincsenek ebben önök egyedül, mert a pedagógusok szakszervezete is azt mondta, hogy ebben ők is partnerek. Így tehát van. Azt gondolom, hogy az egész pedagógus társadalom áll ki a munkatársaiért.
3: Nagyon remélem, igen.
2: Itt igazából mi az a helyzet, amit értenünk kell, és ami értelmezni segít nekünk azt, hogy miért kellene sztrájkolniuk?
3: Hát én nagyon remélem, hogy végül nem kell. Megmondom őszintén, hogy én egész hétvégén próbáltam nyüstölni Lannert Juditot, hogy itt lesz most a tanévnyitó, és legyen végre egy bejelentés, amivel meg tudjuk oldani ezt a problémát úgy, hogy nem kell sztrájkkal kezdeni a tanévet. De amiről szó van, az a nevelést, oktatást közvetlenül segítő és egyéb munkakörben dolgozóknak a bére, akik még mindig garantált bérminimumot kapnak, illetve a nevelést, oktatást közvetlenül segítők még kötelezően 7%-ot, ezt még valamikor 2017-ben értük el, és azóta is így van a jogszabályban, és hát ez igazából még 10%-ra tud felemelkedni, mert hogy annyi a központi költségvetésből a hozzáadott pénz, na de hát ez még mindig azt jelenti, hogy kettessel kezdődik a nettó bérük. És hát itt olyan munkatársakról van szó, akik az intézményekben nem pedagógus végzettséggel dolgoznak, valamennyi ilyen dolgozóról, tehát kezdve az óvodatitkár, iskolatitkár, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, élelmezésvezető, könyvtáros, laboráns, rendszergazda, az egyéb munkakörökben dolgozóknál az ügyviteli, kisegítő dolgozók, konyhások, portások, technikusok, karbantartók, csak hogy pontosan tudjuk, hogy melyik körről van szó. Hát őértük állnánk ki, és már egyébként az eredeti sztrájkövetelésünkben is benne volt az, hogy kérjük egyrészt azt, hogy álljon vissza végre a bértábla, ez nyilván majd egy hosszabb folyamat eredménye, de most első körben is azt, hogy legyen végre számukra egy látható béremelés. Mi abba is belemegyünk, hogy ez legyen több lépcsős. Akár úgy is, hogy amit a Tisza párt a programjába írt, ugye 25%-ot, hogy azt adják először. Oké, rendben van, csak végre jelentsenek be már valamit, és induljon el ez a folyamat.
2: Hát Lannert Judit ma az évnyitón azt jelentette be, hogy be fogja jelenteni nem sokára, hogy lesz béremelés.
3: Igen,
2: tulajdonképpen eddig tudott elmenni, de azért ez egy lépéssel már több. Mert igen. Itt már arról van szó, hogy a kormány igenis bért fog emelni, mikor mennyit, ezt nem tudjuk.
3: Hát ez a kérdés.
2: Önökkel tárgyalnak most erről, vagy ön nyúzza Lannert Juditot magánemberként?
3: Hát én is nyúzom magán, hát nem magánemberként, végül is szakszervezeti tisztségviselőként, de nyilván az ismeretség kapcsán
2: azért... Jó, de hát azért ez nem egy formális
3: azért...
2: tárgyalóasztal.
3: Így van, tehát formálisan és informálisan is folyamatosan megy a nyomásgyakorlás, mert hogy rajtunk is nagy a nyomás, hát a kollégák azt mondják, hogy így nem szeretnék a tanévet elkezdeni, tehát ez nyilván arról szól, hogy most ez a hét volna, amikor végre valamiféle bejelentéssel kéne élni, és aztán pedig ezt mi felmérjük a kollégák körében, hogy ez elfogadható, nem elfogadható, ha nem elfogadható, akkor fel kell mérnünk nyilván a sztrájk hajlandóságot.
2: Ha jól értettem azt, amit az előbb mondott, akkor itt van egy szám, ami nagyon fontos, ez a 25%-os béremelés, ami az alapja lenne.
3: Ez csak egy első lépcsőként elfogadható.
2: Ez egy első hallása soknak tűnik, a számot ismerve, hogy 200-1000 forintos bérekről beszélünk, meg nem. De, tehát értem a 25%-ot, de ilyenekre azt szokták mondani általában a kormányok, hogy na, hát annyit nem tudunk adni, nem adunk mondjuk 10-et.
3: Hát, de azért
2: ott
3: ez nem
2: az
3: nagy
2: alkú
3: pénz.
2: Tudja, mindig az alkú.
3: Igen, igen, de ez nem nagy pénz, mert mi kiszámoltuk egyébként, hogy mennyi béremelést kellene adni úgy, hogy a béremelés mértéke az nagyjából a pedagógus béremelés mértékével azonos legyen, hát az 40%-ra jön neki egyébként minimálisan, illetve azt kértük még, hogy akiknek felsőfokú végzettségük van, de nem pedagógus végzettségük, ők kapják már meg a pedagógus egy fokozatnak a minimumát. Csak úgy példaképpen mondom, hogyha van mondjuk egy könyvtáros, aki könyvtárszakot végzett egyetemen, ő kapja a garantált bérminimum plusz mondjuk 10%-ot, míg az a kollégája, akinek van pedagógus végzettsége, és van még mellette egy könyvtáros tanfolyama, ő pedig kapja a pedagógus bért. Hát ki a képzettebb az adott munkakörben, és hát mégis ugye a könyvtárszakos, az kapja a garantált bérminimum plusz 10%-ot, de ugyanez a helyzet az óvodatitkárok, iskolatitkárok vonatkozásában nagyon nem mindegy, hogyha valakinek van felsőfokú végzettsége, hogy az pedagógus végzettségnek minősül, vagy sem.
2: Amikor ez, volt a nagy béremelés.
3: Ez azért igazságtalan,
2: akkor
3: nem?
2: Akkor ez az asztalon volt ez a téma, vagy kapásból lesöpörték mondani, az Unióval nem erről tárgyaltunk, most csak a pedagógusok.
3: Ez az asztalon volt folyamatosan, tehát amikor a sztrájkbizottságban tárgyaltunk, akkor ez egy közös sztrájkkövetelés volt, és hát tulajdonképpen mondhatjuk, mivel nem fújtuk le, hogy ma is az, tehát nem is kellene ezt múlt időben mondanom, viszont az Unió egyértelműen kijelentette, hogy erre a célra nem lehet uniós pénzt felhasználni, hanem hát ezt a magyarországi költségvetésből kellene kigazdálkodni. Ez konkrétan úgy is előkerült egyébként, hogy amikor indult ez a pedagógus béremelésről szóló EFO Plus program, akkor ugye arról szólt a történet, hogy ez 2023-ban kezdődött, és nem kezdődött el akkor. És akkor közösen kértük a másik szakszervezettel együtt, hogy ezt a 2023-ban ki nem osztott pénzt, ezt fordítsuk már ennek a körnek a béremelésére, és ekkor kaptuk válaszként azt az Unió részéről, hogy nem, ez nem erről szól, inkább meghosszabbítják egy évvel a projektet 2031-ig, de ezt a magyar állam szíveskedjen kigazdálkodni. Hogyha onnan nézzük, akkor ebbe azért van igazság, nem?
2: Sőt, mert tulajdonképpen az egészben lenne, igen. Én mindig is úgy gondoltam, hogy az, hogy az Unió beszáll a pedagógus béremelésbe, az igazából inkább nagy vonalú, mint amennyire az jár nekünk, igen. Mert ez a mi dolgunk, igen. Ezt elintézni. Egy utolsó kérdésként, ez most nem sztrájk helyzet, ez egy sztrájk fenyegetés.
3: Ez tulajdonképpen igen, tehát olyan értelemben fenyegetés, hogy mi ezért valószínűsítjük azt, hogyha itt nem lesz ebből a közeljövőben valami, akkor mi bizony meg fogjuk szervezni a sztrájkot. Nyilvánvalóan az, hogy lesz sztrájk vagy nem lesz sztrájk, az az érintetteken múlik, mert ezt mindenkinek szoktam mondani, hogy szakszervezet sztrájkot tud szervezni, de a sztrájkolók helyett nem tud sztrájkolni.
2: Viszont majd meglátjuk, hogy a miniszter bejelentés előtti bejelentése után mi lesz a következő bejelentés, az sokat mond majd erről a dologról.
3: Minden esetre mindannyian érintettek, és azt hiszem, hogy érdekeltek vagyunk abban, hogy ez a tanév sztrájk nélkül kezdődjön el, Lannert Judit éppen úgy, mint mi, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy csak sikerül elérnie valamit a pénzügynél.
2: Legyen úgy, és jó munkát a pedagógusoknak, jó tanulást a diákoknak, hiszen van, ahol már ma megvolt az évnyitó, van, ahol majd csak holnap lesz. Nagy Erzsébet, köszönöm szépen, hogy
3: eljött hozzá. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Higgyék el, Záruk Péter Farkas nem az egyrészt másrészt politológusok közé tartozik, de köszöntöm a stúdióban ma reggel.
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Az nagyon érdekes egyébként, hogy 4 településen tartottak tegnap időközi választást. Magyar Péter nyilván az urnazárások után jelentkezett a győzelmi beszámolóval. Meglepő-e az az eredmény, hogy a korábbi településvezetők hát elég súlyos vereséget szenvedtek, mert a Tisza vagy a Tisza szigetek és civilek által támogatott jelöltek viszont kétharmad közeli győzelmet arattak. Ez meglepő-e?
2: Igen, annyit tegyünk, nem meglepő, de annyit tegyünk hozzá, hogy mind független színekbe.
1: Aha.
2: Vagyis ez azért mutatja azt, hogy a Tisza az még mindig igazából egy 20-valahány fős párt. Vidéken a Tisza-szigetek által inkább mozgalomként értelmezett, és a jelöltjeik pedig politikai értelemben úgy tiszások, hogy vidéken jelentsen ez bármit is, de mégis jogi értelemben függetlenként indulnak, és aztán ők meg tudják, hogy hát igen, de ő meg tiszás, és akkor nekünk meg mögé kell fölvonulni.
1: Korrektség jegyében jegyezzük meg, hogy akik korábban ugye Fidesz színekben politizáltak, ők is függetlenként indultak.
2: Ez általában jellemző, nagyjából mindig azt szoktuk mondani, hogy a 10 000 fő az a lélektani határ, ami alatt a közösségek, ha tudják is a jelölteknek a szimpátiáját, valahogy úgy az a komilfó, hogyha független. Mert hát azért a településért dolgozunk, mindegy, hogy itt helyben, mindegy, hogy milyen színű, milyen pártú, mert a helyi érdekek a fontosak. Azonban az egyértelmű, hogy az ilyen nagy átbillenések után, mint amilyen politikai lélektani átbillenések után, mint amilyen az áprilisi választás volt, teljesen természetes, hogy a politikai formáció elindul az önkormányzati szférában is, a győzelmek felé. Ez egyértelműen most megnyitotta a Tisza. Ez így volt 2007-8-9-ben a Fidesz idején is, tehát ahogy megtörtént a társadalom lélektani elbillenés akkor a Fidesz irányába, úgy sorozatosan nem volt egyetlen egy települési önkormányzati választás, amelyet elveszített volna a Fidesz. Most szerintem ez kezdődik el a Tiszával, És aztán majd látjuk, hogyha mondjuk megyejogú városhoz érkezünk, vagy nagyobb településekhez érkezünk, akkor ez a függetlenkedés, ez most mennyire fog működni, vagy nyíltán majd Tisza jelöltek lesznek?
1: Hát talán a legnagyobb ilyen település, ahol választás volt, az Sárvár, de ott ugye azért kellett Vas megyében, a 4-es számú választókerületben választást tartani, mert a parlamentbe bejutott Strompova Viktória székét ugye Bognár Nóra vehette, tehát aki 62%-os támogatással zárt, és hát nyilván az érintett körzetekben ott azt hiszem csak egyben nyert egyéniben a Fidesz, tehát Vas megyében, amely ugye Ág Péter.
2: Igen, talán úgy emlékszem. Igen,
1: mert hogy ott indult egy hasonló Magyar Péter nevű
2: jelölt. Igen, ez volt az a bizonyos körzet.
1: Így van. Na, szakadjunk el az időközi választásoktól, mert nyilván ez egy pillanatfelvétel, de azért jelzésértékű. A Fideszben, amely ugye ellenállást hirdetett Orbán Viktoron keresztül, értelemszerűen létrejönnek azok a platformok, amelyek kicsit másképp képzelik el, ha igen, az átalakulást és a megújulást. Mit lehet látni Navracsis Tiborék kezdeményezésében?
2: Hát egyelőre azon túl, hogy bejelentették, hogy lesz egy ilyen polgári demokraták kezdeményezés, és ezzel párhuzamosan pedig nagyon óvatosan azt mondták, de ez nem azt jelenti, hogy kiválunk a Fideszből, és igazából a nagyvezérre sem mondunk semmi rosszat. Ezen túl most egyelőre nem látható semmi. Az igaz, hogy minden ilyen képződmény az nem azért jön létre, hogy aztán belőle ne legyen valamilyen politikai formáció. Hát ennek ezek az első lépései voltak. Sokkal érdekesebb ebből a szempontból a tegnapi KDNP.
1: Ezt akartam mondani. Végre a világnézeti alapon szavazóknak végre lehetőségük lesz talán azt mondani, hogy én a kereszténydemokrata néppártot választom.
2: Ez persze egy kicsit gúnyosan is megjelölhetjük, vagy megjegyezhetjük, mert a KDNP-nek a legnagyobb problematikája, hogy ebben a szövetségben feloldódott szinte. És hiába történelmi párt elvesztette azokat a készségeket és azokat a természetes jellemzőket, amelyek egy pártot jellemeznek, feloldódott.
1: Két kezdeményezés jut eszembe, a vasárnapi boltzár fenntartása.
2: Igen, és nehogy már Tesco zárja be a semjént, igaz?
1: És a reprodukciós intézetek ugye állami kézbeadása, illetve annak akadályozása, hogy minél szabadabban lehessen ilyen úton gyermeket létrehozni.
2: Igen. Igen, de ehhez képest viszont tegnap meg ugye Lakitelken elég hát karakteresen fogalmaztak, és maga semjén is azt mondta, hogy el kell indulni abba az irányba, hogy a KDNP önállóan induljon a következő választáson. Latorcai Csaba meg egészen túlment ezen, és ő már szinte egy teljes programmal jelentkezett be. Nem akarja, hogy lekövető magatartást végezzen a KDNP. A szövetségi rendszer természetesen bomlik fel. Tehát azért ilyen hangokat nem hallottunk korábban, és ez bizonyos szempontból igaz, tehát maga a szövetséges, hogyha bomlik, akkor azt nyilván már nem lehet úgy kezelni, mint amilyen volt ez a szövetség. Tudomásul kell venni, van 300-400 ezer olyan választó, amelyik az orbáni radikalizálódással szemben még mindig centrumba képzeli el magát, hagyományosan jobboldali, nem fog más felé elmenni, és ezért elindult a verseny. Egyfelől intézményi előnye van a KDNP-nek, állami támogatása van, frakciója van, és a többi, ezekkel mind tud kezdeni valamit majd a jövőben, hogyha jól építkezik. Másfelől viszont meg a Navracsics irányvonalban pedig az 1.200.000-ben, ami most a Fidesz mellett van, úgy látja, hogy szintén megszólítható 300-400.000. A verseny azért én úgy látom, hogy eldördült ez a startpisztoly, főleg a tegnap, ahogy nyilatkozott, szinte az egész KDNP, mert azt mindenki érzi, hogy nem lesz kettő, amelyik, vagy nagyon nehéz, hogy 200-300 000 jusson be egy esetleges következő országgyűlésbe. Egy valószínű, hogy igen, ha az jól szervezi meg magát, valódi alternatívát kínál, egy repozicionálást csinál, egy rebrandinget csinál, vagy egy new brandet, új brandet csinál, akkor simán elképzelhető, azt tudjuk, hogy a piacon ott vannak ezek a választók, ott vannak ezek a szavazók, csak ők maguk sem tudják, mármint ezek a képződmények, hogy pontosan hol, miként és milyen módon kell megszólítani.
1: Beoszthatnánk ezt a 3 percet úgy, hogy 1 percet szánunk a Mohácsi csata 500. évfordulójára, mert Magyar Péter miközben húsánggal üti a volt kormánypártokat a parlamentben, a közben nemzeti összefogást hirdet. Ez annak a jele, hogy ő maradhatna, vagy szerinte így nagyobb eséllyel maradhatna miniszterelnök még 4 évig?
2: A politikai idő pokok szerint folyamatosan fogy. A jellemzője az, hogy ahogy oda kerül, a gazdája a politikai időnek mindig a végére gondol, és ezt a véget akarja kitolni, úgyhogy ez egyszer egy ilyen értelemben, tehát nyilván mindenki erre törekszik.
1: Világos.
2: Ennek a kitolására.
1: Nagyon érdekes, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének megválasztása kapcsán ön nyíltan a 24.hu-n Unger Anna mellett foglalt állást, hogy ő a legjobb jelölt. Miért?
2: Szerintem most egy kicsit nyugvó pontra jutott az Unger Anna körüli felkavarodott közélet. Azért, mert az ő személye, és pont ezért alakulhatott ki ez a turbulencia, nem annyira politikusi, mint amennyire mondjuk a Ligeti Miklósé. Nem arról van szó, hogy ezek a jelöltek jók, rosszak, szakmailag megfelelők, vagy még megfelelőbbek. Az egyik skillje jobb, a másiknak a másik, és ennek a hivatalnak a vezetésére szerintem most az utóbbi 2 napban már jól sikerült tisztáznia Unger Annának is, hogy mi a feladata. Ez sem volt annyira egyértelmű. Nem volt egyértelmű, hogy ő neki a 4 alelnök mellett milyen hivatalszervezési feladatai vannak. Nem volt egyértelmű, hogy nem szólhat bele az alelnököknek a munkájába, és a többi, és a többi. Ezek most tisztázottak, és hogyha megnézzük a Telexen a nagy interjúját, akkor az azt követő kommentek vagy lájkok száma már azt mutatja, hogy jaj, aha, oké, akkor megértettük, akkor jó munkát kívánok.
1: Mi lesz Sárközi Nikolásszal? Ő egy komoly 40 országban járt vagyonvisszaszerző, és mi lesz Ligeti Miklóssal?
2: Hát itt most a kapuk nyitva vannak. Szerintem nem ez az egyetlen egy hivatal az, ahol lehet hasznos munkát végezni. Nem arról van szó, hogy itt százával vannak jobbnál jobb szakemberek, bár 93-an beadták a jelentkezésüket. Ahogy Unger Anna is elmondta, mindenkire szükség van, mindenki meg tudja találni a helyét ebbe a munkába.
1: Világos. Ugye Unger Anna története pont az a, én ne tudnám, az a jelenség, hogy nagyon vigyázni kell az igaz mondatok kimondásával, mert annak lehet következni.
2: Igen. Ez számomra is rendkívül tanulságos volt, hogy egy olyan rutinos kolléga, mint amilyen Unger Anna, ott ül, ugye mi a diszkurzív környezet? Egy szakbizottság, amelyik meghallgatja, igen, és nyilván a szakmai dolgokat akarja hallani, és a jelölt pedig szakmailag felel, és nem azt mondja, hogy nem lesznek zárolva a vagyonok, nem azt mondja, hogy nem lesznek bilincsek, nem azt mondja, hogy nem indulnak
1: várjuk
2: el az eljárások.
1: Igen.
2: Csak
1: igen,
2: a végére azt mondja, hogy abban óvatos vagyok, nem biztos, hogy jogerős, vagyis bíróság által is lezárt ügyek lesznek, és hát egy fél ország ráugrik, és azt mondja, hogy micsoda dolog, mi ez a kutató, mi ez a... Szóval igen, nagyon tanulságos volt, azonban én úgy gondolom, hogy ezt azért megnyugtatólag tisztázta mindenki előtt, hogy milyen etosszal és milyen feladatkiosztások mentén gondolja ezt a munkát.
1: Ezt a témát fogjuk folytatni Horváth Lóránttal. Köszönöm szépen,
2: Zárik Péter
1: Farkasnak, hogy itt volt ma reggel.